0: a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylápást talál a Szűcs Luca. 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: délután az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Dunafüredi UVS-e, mellettem az elnök Nyári Bendegúz. Az UVS-e az lehet, hogy vízilabdából sokaknak ismerős, hiszen ott férfi és női vonalon is sikeres a csapat, főleg női vonalon, de azt hiszem, hogy itt az UVS-e az nem az Újpestet jelenti, hanem utánpótlást, mert hogy ez egy utánpótlás klub csak és kizárólag?
1: Igen. Tehát mi valóban az utánpótlás vízisport egyesület vagyunk, és fő fókuszunk valóban az utánpótlás. A tagságunk körülbelül 95%-át utánpótlás versenyzők teszik ki, és ezzel is foglalkozunk napi szinten. Az ő edzéseiket szervezzük, koordináljuk őket, versenyeztetjük, készítjük fel a versenyekre.
0: A versenyzés az itt kulcs szó, tehát nem jöhet le ide gyerek úgy, hogy néha szeretnék lejönni élvezni, hanem aki ide lejön és sűrűn ide jár, annak kell versenyezni is.
1: Igen, tehát ez egy igazából egy sportági sajátosság. Természetesen szívesen látjuk azokat is, akik nem élsportolóként képzelik el a jövőjüket, és nem heti 6 edzéssel a magyar bajnoki címeket szeretnék hajszolni. Ugyanakkor a kajakkenunak a teljes támogatási és működési rendszere az olyan, hogy be kell vinnünk a versenyrendszerbe mindenkit, és erre amúgy vannak is a versenyrendszeren belül lehetőségek, hogy minden sportoló minden szinten megtalálja saját eseményét, és a neki megfelelő környezetben tudjon készülni.
0: A megfelelő környezet az most is adott, hiszen itt állunk a Duna partján, jó idő van, és hogyha ide lejönnek akár napközis táborba a gyerekek, akik lehet, hogy kedvet kapnak majd, őket már könnyű itt tartani, de az mennyire nehéz, hogy egyáltalán eljussanak idáig, és meglássák, hogy van itt egy ilyen.
1: Igyekszünk komoly energiákat rakni abba, hogy ez az egyesület ez látható legyen, és ismerjék, és halljanak a programjainkról. A táborjainkat már kora tavasszal, március-áprilisban elkezdjük hirdetni. Plakátolunk a helyi iskolákba, plakátolunk itt helyben a csónakházba, hogyha valaki erre jár, akkor lássa, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, milyen lehetőségek vannak nálunk. Illetve ami talán az elmúlt években a legjobban működött, az a különböző közösségi média kampányok, ahol hirdetéseink vannak, és próbáljuk megcélozni azokat a szülőket, akiknek olyan gyerekei lehetnek, akik nálunk táboroznának, majd később kajakoznának.
0: Tehát a nyár az ilyen szempontból egy más terület és sokkal nagyobb lehetőségeket hordoz magában, pont az ilyen napközis kajak táborok?
1: Igen, igen. Tehát a tábor az az egyik legnagyobb bevonzó erőnk és toborzó eseményünk. Az elmúlt években láthattuk, és tényleg működött, tehát nagyon sok olyan gyerek van most itt versenyzőként is, aki valaha először egy nyári táborunkban ült hajóba, fogott lapátot. Másik eseményünk, amit még minden évben megtartunk, az is egy helyi esemény, nem is mi tartjuk, de minden évben van egy sárkányhajó verseny itt Szászhalombattán, egy pár kilométerrel adébb a csónakázó tavon, ahol nekünk lehetőségünk van kitelepedni, standolni, illetve oda is viszünk hajókat, és ott is hajóba lehet ülni. Az egy ilyen 50-100 gyerek, akit ott hajóba tudunk ültetni, akik eleve azért vannak ott, mert szülők vagy ők érdeklődnek a vízisport iránt, tehát onnan is rengeteg gyereket sikerült már ide lehozni és kajakozásra buzdítani.
0: Ugye azért itt már lehet, hogyha heti turnusokat nézünk, akkor a második napon vagyunk, hiszen egy keddi napon beszélgetünk éppen, de azt látom, hogy itt a gyerekek már biciklen saját maguknak a hajót a Dunára, vagy a Holtágra, vagy a Nagy Dunára. Mik az első lépések, amikor elindul egy ilyen napközis tábor, mert azért könnyen lehet, hogy olyan gyerekek vannak itt, akik soha életükben nem ültek még kajakban, az is lehet, hogy egy picit félnek a víztől, tehát ez az előkészítés, vagy a kezdeti lépések, azok miből állnak?
1: Igen, igen, tehát itt tegnap indítottunk tábort 16 gyerekkel. Tegnap éppen azért, mert rengeteg logisztikai feladatot kellett leküzdeni, csak egyszer mentek vízre, tehát amikor megérkeznek, akkor az első az egy ilyen bemutatkozó kör, ahol egymással megismerkednek, utána elővesszük hajókat, lapátokat, mentőmellényeket. Ha itt egy kicsit odébb sétálunk, akkor látható, hogy plakátokon ki van függesztve, hogy kinek melyik sorszám a hajója, a lapátja, mentőmellé.

0: versenye van, hogy megismerje az eszközeit, mert ezeket az eszközöket fogják használni egész évben, ezekkel fognak vízre menni, ez az, amiket rájuk bíztunk, ez az, amikre vigyázni fognak. A hajóleviteltől indultunk, egyfajta önállóságra nevelés történik, tehát már a táborozóink is az első alkalommal ketten hajó orrát, hajó farát fogva viszik le a hajóikat, segítenek egymásnak, ezzel is egyfajta közösségi erőt mutatva és önállósodást mutatva próbáljuk nevelni őket. De hát hiába van 4 segítőnk a táborra, akkor is a 16 gyereknek, ha csak mi vinnénk a felszerelését, akkor nagyon sokáig tartana minden egyes vízre szállás, kiszállás. És hát nem azért vagyunk itt, hogy csak a hajókat pakoljuk jobbra-balra, hanem hogy kajakozzunk és jól érezzük magunkat.
1: A vízre szállás majd mindjárt megtörténik. Nekem is lesz szerencsém beülni a motorosba egy picit az edzés alatt a nagy versenyzőkhöz, de még vissza egy picit a táborozó gyerekekre, a napközis táborozó gyerekekre, hogy van egy olyan pont, ahogy, vagy amikor máshogy kezd csillogni a szemük, és akkor lehet tudni, hogy na ő megvan, ő vissza fog térni?
0: Azt gondolom, igen, ez látható, tehát amikor lemegyünk velük az elején még, jaj, nem akarok hajóba ülni, nem szeretnék elmenni a stét, kicsit ügyetlenül fogja a lapátot, beborulgat, és akkor egyszer csak eljön az a pont így a hét közepe felé, amikor már nem nagyon lehet őket kiszedni vízről, amikor már megebédeltek délben, és fél egykor jönnek, hogy akkor mikor megyünk vízre, mikor lehet kajakozni, és szerintem az az a pont, amikor ők már kajakosok.

0: miközben már itt ülünk a motoroson, ahogy hívják itt a kajakkenuban azt a kísérőhajót, amivel felügyelik, ellenőrzik a kajakosokat, miközben tart az edzés. Ez az egyik legjobb része, hogy ilyen melegben kint vagyunk a vízen, és innen figyeled a versenyzőket?
1: Igen, igen, azt gondolom, hogy sokkal jobb itt, mint kinn a parton, ahogy ezt szerintem te is tapasztalhattad. Nem véletlenül már reggel 7-kor elkezdtük az edzést, és kinn vagyunk a vízen, de érezhető, hogy van egy kis szél, hűt a víz, úgyhogy sokkal jobb érzés itt kint lenni a vízen.
0: Meg talán előírás is, hogy kell felügyelni nyílt vízen a versenyzőket?
1: Igen, igen, tehát a hajózási szabályzat az szigorúan megköti, hogy kiket hogyan kell felügyelni. 14 év alatt eleve mentővellényben jöhetnek csak ki a gyerekek, 16 évig kötelező a motorcsónakos kíséret, külön jogosítvány kell ahhoz, hogy gyerekekkel edzést tartva lehessen kísérni őket.
0: Na akkor most itt ülve belehallgatunk egy edzésbe.
2: Egy kicsit csurogjuk. Gyere, Nika! Egy kicsit csurogjunk lefelé, mert nem tudok bemenni középre, mert leérek. Figyelem, kész, rajt! Egy percnél vagy! Kettő perc, gyere tovább! Utolsó perc, gyere, gyere, gyere, tartsad! Jó!
0: Most vége van az edzésnek, minden elcsendesedett. Ők versenyre készülnek, akik most kijöttek?
1: Igen, igen, tehát ők a legnagyobb versenyző csoportunk. Ők profi kajakosok, tehát ők egész évben versenyeznek, és erre is készülnek. Nem hiába, itt vannak már reggel 7-kor, délután jönnek vissza, tehát egész nyáron ők két edzéssel készülnek a korosztályos magyar bajnokságaikra egészen augusztus elejéig.
0: Ők főleg szászhalombattaiak, vagy azért járnak ide mindenhonnan?
1: Hát egyrészt igen, szászhalombattaiak, de ez körülbelül a csoportjainknak a fele. Sokan járnak át Érdről, néhányan Diósdról, Ercsiből, tehát viszonylag nagy területet lefedünk, és sok helyről vannak sportolóink.
0: Most beszéltünk arról, hogy már reggel 7-kor elkezdtétek az edzéseket, nyilván ennek köze van ahhoz is, hogy nagyon meleg van. Az időjárás az azért nagyban befolyásolja a kajakozást, nem? Mert itt azért akár edzéstervet is úgy kell kialakítani, hogy tudod, hogy milyen idő vár rátok mondjuk egész héten?
1: Igen, tehát szabadtéri sport, és alkalmazkodnunk kell. Egyrészt próbáljuk arra nevelni és arra tanítani a gyerekeket, hogy ők is alkalmazkodjanak, tehát azért még kimegyünk esőben, szélben, hidegben, melegben, és próbáljuk a gyerekeket arra tanítani, hogy erre hogyan tudnak alkalmazkodni, hogyan tudnak felöltözni, nyáron folyadékutánpótlás, hűsítés, de ugyanakkor mi is igyekszünk alkalmazkodni, tehát az edzésterv az egy viszonylag mobilis, képlékeny dolog, ott is igyekszünk utána menni annak, hogy milyen idő várható, nézzük az előrejelzést, illetve a másik, ami elsőre lehet, hogy nem egyértelmű, de a Dunához is alkalmazkodunk, tehát sokszor előfordul, hogy vízállás függvényében is változtatni kell az edzésen, magas vízállásnál más tudunk csinálni, máshova tudunk menni, alacsony vízállásnál is, úgyhogy itt vagyunk a természetben, és ennek minden szépségét, előnyét, hátrányát élvezzük.
0: Ahol most állunk, az egy olyan hely, hogy úszik mellettünk a Duna, ugyanakkor itt egy holtág. Az edzésekre, most amikor kint voltunk a motorossal, akkor azért főleg a Dunán voltunk, és nem a holtágon, de ezt is használjátok, ezt a részét? Vagy ez is attól függ, hogy éppen mit szeretnétek gyakorolni, vagy mi van az edzésprogramban?
1: Igen, igen, tehát egy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint láttuk, itt van nekünk egy 500 méteres holtágunk, ahol áll a víz, nincsenek örvények, nem folyik, illetve ott van a Nagy Dunánk, tehát itt ebben az öbölben szoktuk többnyire a különböző finom hangolásokat, precíz gyorsasági munkát elvégezni. Itt van ahhoz meg a megfelelő körülmény, a Nagy Dunára pedig akkor megyünk ki, amikor hosszabb, terjedelmesebb edzéseket szeretnénk végezni, arra pedig az, ami tökéletesen alkalmas.
0: Benne van az a veszély, hogy esetleg a Dunának nagyon nagy a sodrása, vagy minden ilyennel ti már fel vagytok térképezve, hiszen állandóan itt vannak az edzések, tehát erről ettől nem kell tartani, vagy pont ez az, amikor azt mondod, hogy azért a Dunára is készülni kell?
1: Igen, tehát a Duna az egy folyó, az folyik, ugyanakkor 10 éves koruk óta velünk készülnek a gyerekek, és ezzel igyekszünk megismertetni őket. Megvannak a veszélyei, de kellő felkészüléssel és ismeretanyaggal ezek leküzdhetőek. Tehát magát az edzést azt nem befolyásolja a sodrás, tehát megyünk fölfele, megyünk lefele, viszont mondjuk egy érdekesség, hogy fölfele haladásnál, tehát magának a Dunának a természetes sodrása olyan, hogy a part mellett kevésbé folyik, és ahogy mélyül, egyre jobban haladunk a közepe felé, úgy egyre jobban folyik. És ezt a gyerekek viszonylag lassan tanulják, meg valaki ráérez, valaki nem, hogy fölfele haladásnál hogyan kell a parton menni, hogyan kell megtalálni azokat a finom részeket, ahol közelebb lehet menni, gyorsan lehet haladni, tehát ez a Nagy Dunán edzésnek az egyik legszebb, legtrükkösebb része.
0: Azt hiszem, hogy a párizsi olimpián is nagyon sokat profitált ebből, akár Rasovszky Kristóf, akár Betlehem Dávid, akár Fábián Bettina, akik pont ezen a helyen készültek fel a Szajna sodrására. Egyébként a kajakkenusok kiegészítő sportákként akár az úszást azt beszokták építeni a mindennapjaikba?
1: Igen, igen, tehát egyrészt akkor az első kérdés, hogy Kristófék, igen, tehát tavaly előtt nyáron Kristófék itt voltak velünk, mentünk a motorcsónakkal, az edzőjükkel, és nézegettük, ők számolgatták, hogy hol folyik körülbelül úgy a Duna, mint a Szajna, hogyan kell megfordulni, vittek le bóját, tehát az egy izgalmas élmény volt őket látni, ahogy itt erre készülnek, és próbálják ezt a sodrásban úszás dolgot a lehető leghatékonyabban csinálni, illetve igen, tehát mi is úszunk. Nálunk
0: a Dunában?
1: Nem. Mi az uszodában? Kristófék ide jönnek az uszodából a Dunába úszni, mi pedig megyünk az uszodába úszni a Dunáról. Nálunk úgy néz ki egy év, hogy október végéig, november elejéig itt vagyunk kint, és novembertől egészen február végéig, március közepéig szárazföldi edzéseink vannak, amiben az uszoda is beletartozik. Ott mi heti kétszer járunk uszodába, kicsikkel járunk tornaterembe, illetve lejárunk ide is futni és erősíteni a konditerembe.
0: Akkor, hogyha visszasétálnánk a csónakházig, akkor majd arról is beszélünk egy-két szót, mert az sincs messze.
1: Indul a program? Ne égjetek meg.
3: Lekentük magunkat.
4: Nagyon legyen!
5: Mendjük, segítsetek neki vízbeszállni! De szállj vízzel, levitted a hajót, mert jössz föl, Miki! Szállj vízzel!
0: Itt fent egyébként a csónakháznál nagyon nagy a sürgésforgás, mert hogy a picik most szállnak vízre, de egy pár mondatban el tudnád mondani, hogy hogy is néz ki akkor itt a csónakház? Hogyha bekukkantok itt ezen az ajtón, akkor egy konditermet látok, vagyis annak a körvonalait, akkor az erősítés az itt helyben is megszokott vagy elvárt.
1: Igen, igen, ha itt benézünk, akkor valóban a konditermünket láthatjuk. Egész évben ezt a konditermet használjuk erősítésre. Az erősítés is sportágunknak egy igen fontos része, amit folyamatosan építünk föl és iktatunk be a fiatalok edzéstervébe. Kezdve a kicsiknél a saját testsúlyos edzésekkel, fekvőtámaszok, húzóckodások, has-hátizomfejlesztés, és ahogy szépen haladnak előre, 14 éves kortól megjelennek a súlyzós edzések, és akkor egyre növekvő súlyokkal dolgoznak egészen a 18-19 éves legidősebb versenyzőinkig is. És hát itt ebben a teremben megvan mindenünk, ami nekünk kell, tehát nem is szoktunk máshova menni. Nyáron is itt vagyunk, télen is itt dolgozunk.
0: Itt még két nagy, három nagy ajtót látok a konditerem mellett. Ott tartjátok a hajókat, vagy esetleg más titkok bújnak meg az ajtók mögött?
1: Azt kell tudni erről a területről, hogy ezt nem egyedül használjuk. Tehát itt a másik három garázsban más egyesületek működnek, tehát ha balról jobbra haladunk, akkor bal oldalt a két garázs az a Dunai Flottillához tartozik. Ők szabadidős vizitúrázással foglalkoznak, ők tényleg őrzik a régi úttörő táborok és egyéb események vízisport hagyományait, tehát kicsit így a retro vonalon mozogva főként vizitúráznak. A következő garázs az a Dunafüredi Vízisport Klub. Ott abban a garázsban laknak jelenleg a Dunafüredi Vízisport Klub sportolói, akik főként Masters felnőtt sportolók, akik a sporták szeretete miatt hobbiból járnak vissza, és még kajakoznak, és űzik ezt a szép sportágot.
5: Nosi, ne dőlj hátra, úgy ülj. Na, hajrá, fiú, hasítsunk. Gyerünk, Ádi. Donel, húzd ki magad. Hogy ülj. Feküdj le annyira. És a sárgán fog. Ott a sárgán, a jobb kézzel. Zone, jobb kézzel kijebb, a ballal meg egy picit beljebb. Ögyödj!
0: Kis Ildikó edző, akinek nem tudom, hogy mennyire van nehéz dolga akkor, amikor napközben 40 fok van, és már reggel 8-kor is 37. Mennyire előny az, hogy ilyenkor a vízen lehetnek a gyerekek, hiszen jelen pillanatban éppen egy edzőtáborban állunk.
3: Igen, a gyerekeknek szerintem a vízisport az egy fantasztikus dolog így nyáron. A Duna ugye az egy olyan lehetőség számunkra, ahol a tavakhoz képest lényegesen hűvösebb vízben evezhetnek a gyerekek. Ez egy nagyon aranyos dolog volt a tegnapi napon, mert kim voltunk velük a Dunán, és amikor megérkeztünk ebben a zárt öbölbe, akkor mindegyik gyerek mondta, hogy fú, de meleg ide bent a víz. Tehát a nyílt vízen ez a 23-24 fokos hőmérsékletű víz a sokkal kellemesebb ebben a 40 fokban is. Én szerintem a gyerekek nagyon szeretik ezt a közeget.
0: Nem is veszélyes egyébként a nyílt víz, hogy már itt rögtön rátérjünk a lényegre?
3: A gyerekek itt teljes biztonságban vannak, 14 éves korig kötelező a sportágunkban a mentő mellény viselése, kísérő motoros mindig van mellettük, és ilyen 150-200 méteres körzeten belül a gyerekeket nem engedjük el a kísérő motoros mellől.
0: Itt vagyunk most Százhalombattán, akik itt vannak, ők főleg százhalombattaiak, vagy környékbeliek, vagy akár a fővárosból is jöhetnek ide?
3: Bárki jöhet ide, de ilyen kajakozási lehetőség itt a környéken, kb. 30-40 kilométeres körzetben csak mi vagyunk. Nagyon sok helyről járnak Tárnokról, Érdről, Ercsiből, Diósdról, tehát 5-6 településről járnak hozzánk gyerekek rendszeresen sportolni. Természetesen nyitottak vagyunk, bárki jöhet, csak ugye minél messzebbről jönnek, annál nehezebb megoldani a gyerekeknek az ideutaztatását.
0: Mennyire jellemző az, hogy ezek a gyerekek azért vannak itt, mert ők szeretik ezt csinálni, vagy azért a mai gyerekekre jellemző, hogy egy pici szülői ráhatás is van, hogy mindenképpen legyél a természetben, legyél a közösségben, sportolj valamit?
3: Hát a szülői ráhatás nagyon sokszor az elején történik meg, de nagyon hamar, akik megmaradnak, ők már önmaguktól jönnek. Tehát ők önmaguktól már nagyon szívesen járnak, és nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy amikor a szülő esetleg ugye azt mondja, hogy nem szeretném a gyerekek, hogy úgymond kihisztizik azt, hogy már pedig ők szeretnének edzésre jönni.
0: Egyébként mennyire nehéz bevonzani a gyerekeket, mert azt, hogy egy idő után itt maradnak, az nyilván jó, de azt, hogy egyáltalán elkezdjék, azt nem tudom, hogy ön edzőként mennyire látja, mennyire nehéz a mai gyerekeknek.
3: Hát én úgy gondolom, hogy a mi sportágunkban, ugye mi nem bent a városban vagyunk, tehát ugye ez is egy délutáni foglalkozás minden nap, ezért nagyon sok szülő inkább azokat a sportokat választja, amit ott bent, ugye az iskola után a gyerek önmaga el tud jutni. Nekünk nagyon nehéz toborozni, én azt látom, és az edzői kollégákkal, ugye akik itt a környéken, vagy az egész országban edzősködnek, mindenki azt tapasztalja, hogyha az a szakosztály, vagy az az egyesület nem pont a városban van, akkor a várostól messzebb nagyon nehéz a gyerekeket oda vonzani.
6: De egy ilyen nyári tábor, most ne edzőtáborról, hanem mondjuk napközis táborról beszéljünk, az segít?
3: Igen, segít. Ugye itt is most mi jelen pillanatban 16 külsős gyermeket nyári táboroztatunk, és komoly célunk az, hogy megszeressék itt ezt a sportágat, és maradjanak. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy egy ilyen 16-18 fős nyári táborban egy 4-5 gyerek megmarad. Tehát ugye ezzel már léptünk egyet, mert az őszi munkát már úgy tudjuk elkezdeni velük, hogy már tudnak kajakozni.
6: Angyal Bence, válogatott sportoló, mióta vagy válogatott sportoló?
7: Hát lassan szerintem 3 éve. Ugye kölyök válogatottban kezdtem, és most vagyok serdülő válogatott, és jövőre a cél ugye az ifjúsági válogatott, szóval 3 éve.
6: Most, amikor beszélgetünk, akkor nyár van és jó idő van, de azért beszélgettünk itt arról, hogy ez egy szabadtéri sport, az időjárás nagyban befolyásolja azért a körülményeket. Ezekkel mennyire tudsz megküzdeni?
7: Hát viszonylag jól, ugye télen általában erősítünk és futunk, az nem rossz így időjárás szempontból, és ugye időben kezdünk, szóval már egy februárban kint vagyunk vizen, február végén, szóval így be van osztva az időjárásnak megfelelő edzésekre az év.
6: Nyilván nem is ez lett volna a legfontosabb kérdés, amivel kezdjük ezt a beszélgetést, hanem leginkább az, hogy kerültél te a kajak közelébe. Egyébként dunaparti vagy vízparti gyerek vagy?
7: Hát én mindig is nagyon szerettem a vizet. Gyerekkoromban sokat jártunk a Dunapartra is, és egyszer láttam így a hirdetést, hogy itt Battán lehet elkezdeni, és akkor lejöttünk, tetszett, és azóta csinálom már lassan 7 éve.
6: Battai vagy egyébként?
7: Battai vagyok, igen.
6: Úgy akkor egy picit egyszerűbb. Mi volt az, ami itt tartott? Mert hogy meglátsz egy hirdetést és lejössz, az egy dolog, de szerintem a sokkal fontosabb, hogy mi az, ami annyira vonzó, hogy aztán nem mondom, hogy az életedet is ráted, mert nagyon fiatal vagy még, de még az is lehet, hogy az életedet ráteszed, de mi volt az, ami itt tartott, és ami leginkább megtetszett benne?
7: Hát én kettőt mondanék, a közösség az itt nagyon erős, és nagyon tetszett így az összhang így mindenki között, és így az az életérzés, hogy lemész a vízre, és ott vagy a természetbe, és tényleg gyönyörű helyen is mész, és csak chilles.
6: Jó, de ez még nem jelenti azt, hogy ezt aztán te versenyszinten is komolyan szeretnéd venni, mert hogy ezt megcsinálod minden délután, az egy dolog, és az egy másik, hogy akkor ezt te versenyzőként is szeretnéd majd nagyon komolyan csinálni.
7: Hát igen, az első versenyem tartott így a versenyszerű kajakozásba. Nekem így annyira tetszett az, hogy tényleg összegyűlik a társaság, így a többi egyesület is, és így mindenki megmérkőzik egymással, és csak így az, hogy tényleg ez az életérzés, hogy így küzdünk, és mindenki csak a legjobbat akarja belerakni.
6: Tehát akkor az lehet mondani, hogy egy fordulópont volt az első verseny, és akkor onnantól el volt döntve a sorsod?
7: Mindenképp igen.
6: És ahogy haladsz előre, vagy ahogy idősödsz, akkor egyre inkább más célokat tűzöl ki, hogy legyen egy serdülő válogatott, ifi válogatott, aztán lehet majd minél merészebbeket, hiszen a magyar kajakkenu hagyományai azok azt, vagy arra predesztinálhatnak, hogy akár itt nagy céljaid is lehetnek.
7: Hát mindenképp így fokozatosan nekem is így tárult ki a világ, és egyre nagyobb célokat tűztem ki, hát először így az, hogy nyerjek meg egy kis versenyt, aztán, hogy az országos bajnokságot, tavaly az volt, hogy jussak ki az ORV-re, idén is az, és majd akkor esetleg lehet, hogy majd egy olimpiára is, de hát az még nem most lesz, de az is a hosszú távú cél.
6: Hát 4-8-12 év olyan fiatal vagy még, hogy a simán belefér. Egyébként beszéltünk itt a körülményekről, de azok a körülmények, hogy azért itt nagyon sok kiegészítő sportágban éppen egy konditerem mellett beszélgetünk, és éppen talán futni indulsz. Ezek mennyire tartoznak hozzá, nyilván hozzátartoznak a te szívedben, ez mennyire kötelező, és mennyire látod azt, hogy igenis ez kell ahhoz, hogy te sikeres legyél?
7: Én alapvetően szeretem csinálni így a kiegészítés részét is a kajaknak. Futni is szeretek, és mindenképpen kell hozzá, mert tényleg az állóképességet magában a kajakba nem fejleszted annyira, mint egy futással mellé pluszban. És tényleg ezek így összeállnak egy nagy egészszé, és úgy tudsz jól kajakozni, hogyha tényleg mellé is csinálod ezeket, akkor lesz egy gyors, és akkor lesz jó eredményed.
6: És két kajakedzés között nyilván elmész futni, az jó, de amikor mondjuk hónapokig nem szálltok vízre, csak szárazföldi edzések vannak, alapozás, erősítés, azt is bírod?
7: Azt is, hát az egy kicsit nehezebb így fejben, de abszolút így megvan a fejemben a cél, és tudom, hogy ez kell hozzá, szóval csinálom ezt is ugyanúgy, ugyanakkor erőbedobással, mint a kajakos részét.

0: A Sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízi Sport Egyesület volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
1: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában a Zalai dombság felé vesszük az irányt, ellátogatunk az Alsó Zala völgyében fekvő, Kehida-Kustány határában elhelyezkedő Zala Springs Helten Golf Resortba. A környékről a legkorábbi nyomok a bronzkorból származnak, a Krisztus előtti 14.-18. századból. A Krisztus előtti 4.-3. században kelták lakták a területet, míg a hunok a népvándorlás első hullámával kerültek a vidékre, Zala megye már a Szent Istváni államalapítás kezdetén kialakult. A török megszállások idejét a környező települések sem élték túl, hogy aztán a későbbiekben Kehida neve összefonódjon a Deák családdal. Különösképpen Deák Ferencet emlegetik, aki Kehidán élt hosszabb ideig, 1808 és 1854 között. A korábbi nemesi és királyi birtokot, Kustányt 1977-ben egyesítették Kehidával, Kehida-Kustány pedig mára Magyarország egyik legkedveltebb üdülőhelye, amely 2016-tól minősített gyógyhelyi települési rangot visel. A Zala Springs Közép-Európa egyik legszínvonalasabb és legszebb golfpályája, melyet a világhírű tervező Robert Trent Jones Jr. álmodott meg. A 6351 méter hosszú, tavakkal kirakított, 18 szakaszos bajnoki pályát 2015. szeptemberében nyitották meg a játékosok előtt, és a golf mellett évről évre egyre több lehetőség várja sportolni, kikapcsolódni vágyókat. És a fejlesztések nem állnak meg, többek között erről is beszél a vezérigazgató Frank Riedel.
1: Started 1 month ago. It's pretty fresh everything here right now. Pretty interesting. Pretty a lot of new things.
0: Alig egy hónapja csatlakoztam, szóval még mindig nagyon friss, új minden, de nagyon izgalmas. Azért érkeztem, hogy a német ajkú célközönséget erősítsük, az osztrák, a svájci és a német piacot, hiszen nyitnunk kell Európa felé. Az idén 10 éves az Zala Springs, Európa 20 legjobb golfrezortja közé választottak minket. Csodálatos a pálya és a környezete, és a kontinentális viszonylatban is különlegesek az itteni ingatlanok. Minőségi étteremmel, wellness centrummal várunk mindenkit, teljes tehát a kínálat, kerékpárbérléssel kiegészülve. És fontos a helyi közösség. A magyarokat legalább akkora szeretettel várjuk, mint a határon túlról érkezőket. Nyilván azért több a külföldi, és ez fontos kiemelni, de a helyiekre is számítunk.
1: And it's also important to make these contacts, I think. First, you will find everything here, rental clubs, equipment, golf professional.
0: Ami pedig a legfontosabb, itt minden megtalálható. Az összes felszerelés, bérlési lehetőséggel, remek szakemberek, magas szintű képzés és kiszolgálás, tehát minden adott, minden szinthez, a kezdőktől a profikig. És dolgozunk a nyitáson is más golfklubok felé, itt egy 18 szakaszos, a legmagasabb igényeknek megfelelő pálya, és elkezdtük az együttműködést Bad Tatzmannsdorffal is, amely alig másfél-két órányira van innen. Az ottani klubtagok itt is játszhatnak, a miénk is ott, és ez különösen a tapasztaltabb játékosoknak egy jogos igénye, hogy több helyen is kipróbálhassák magukat. De persze gondolunk a rutintalanabbakra is. Azt tervezzük, hogy az első három szakaszt megnyitjuk a kezdők előtt, mint egy minipályát, amin aztán megélhetik az igazi zöldön való játék élményét is, közelebbi lyukakkal, így számukra is élvezhetőbbé válik a játék. Délután amúgy is szellősebb a pálya, kevesebben vannak, aki pedig 9 szakaszt szeretne ilyenkor teljesíteni, tud kezdeni például a 10-es tín. Szóval gondolnunk kell minden típusú golfozóra.
1: So we are just starting to opening our offers also for every kind of golfers. I traveled all over the world for golf and for business. It's unique.
0: Beutaztam az egész világot, sok pályát láttam, a Zala Springs egyedi. Rengetegen hallottak róla külföldön is, általános vélemény, hogy szívesen jönnének, el kell érjük, hogy jöjjenek is. Valami apróság talán hiányzik, és mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy még jobban érezhessék magukat. Az időjárás sajnos nem mindig kegyes hozzánk, most húsvétra is melegebbet reméltünk, ilyen szempontból nem versenyezhetünk például Spanyolországgal. De rövidesen kiépítjük a Trackman rendszert, ami a jelenlegi piacon a legjobb szimulátor és teljesítményelemző rendszer, ez pedig a legjobbaknak komoly hívószó lehet. 10 év tapasztalattal sokat fejlődtünk, és erre büszkék is vagyunk, de nem állhatunk meg. A golf biznisz egy nagyon kemény üzlet, ezért nem ülhetünk a babérjainkon, és ugyanakkor szerencsések vagyunk, hiszen egy kiváló terméket kell még jobbá tennünk.
1: And that's what really happens, is improving a really good product, I would say.
0: Ez Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Gehida Kustányban vagyunk. Mellette most már Bangó Botond operációs menedzser, aki kifejezetten a golf részével dolgozik. Itt ülünk egyébként az étteremben, és előttünk egy hatalmas nagy képernyőn tényleg légi felvételek. Hát egyszerűen csodás, tehát nem tudom máshol leírni, egyszerűen csodás. Talán a sporthelyünk eddigi egyik legimpozánsabb környékén vagyunk most. De akkor azt mondjuk, hogy operációs menedzser, ugye Berriként szólítanak a kollégáid, barátaid. Egy operációs menedzsernek itt golf szinten mi a feladata napról napra?
2: Az én feladatom az, hogyha valaki idejön golfozni, akkor az elejétől a végéig, amíg kimegy a pályára, illetve a gyakorló pályára, minden a rendelkezésére álljon, jól érzék magukat a pályán, a gyakorló területet, illetve a pályarésznek a tisztaságáért, az eszközök tisztaságáért. Mi vagyunk a felelősek, illetve a versenyszervezésbe veszem ki a részemet a hátterébe, illetve a lebonyolításába.
0: Picit egyébként ugye a nyugat-európai, vagy akár az angol golf környezetre is fordítva az egészet, nagyon úgy érzem, hogy gyakorlatilag, mint hogy egy customer experience managerként, tehát a vendégek jó létével és a vendégek elégedettségével gyakorlatilag te vezeted azt a csapatot, akik ezért felelnek.
2: Pontosan, igen. Van egy 3 fős csapatunk kint a golfpályán, és ez teljesen eltérő azoktól, akik a greenkeeping részét csinálják a pályának. Mi vagyunk tényleg azért felelősek, hogy a vendégeket megfelelően köszöntsük, szolgáltassuk nekik ezt az 5 csillagos színvonalat, amit itt a Zala Springsbe nyújtunk, illetve az, hogyha a pályán is a vendégeknek valami kérése van, mi próbáljuk teljesíteni.
0: És ugye idén ünnepli 10. fennállása, 10. évfordulóját a Zala Springs. Te itt vagy már a kezdetek óta, hogyan emlékszel vissza még a kezdetekre, vagy menjünk vissza egészen akkor a kezdetekig. Hogyan indult minden, mennyire emlékszel vissza mondjuk a 10 évvel ezelőttre?
2: Igen, én 2016. június elején jöttem ide dolgozni, akkor már az Zala Springs 18 szakasszal üzemelt, előtte év végén nyitott meg a 18 szakasz egy Forbes versennyel, illetve amikor én ide jöttem, akkor még ez csak a golfról szólt, utána kezdtek el épülni a szálláshelyek, illetve az egyéb szolgáltató központok. Kezdetben nyilván az volt a célunk, hogy megismertessük az emberekkel a helyet. Ilyen nagyon messziről kellett indulnunk, ugyanis itt a környéken nem sok golfpálya volt egy pár, de ilyen minőségű kevés, illetve azon is voltunk, hogy a környékbelieket megszólítsuk, és minél több új golfozót szerezzünk. A legfontosabb célunknak azt tekintem, hogy Magyarországon is minél többen megismerjék a golfot, és ezért is dolgozunk. Sajnos még a számok azok kicsit el vannak maradva tőlünk nyugatabbra lévő országokéval összehasonlítva, viszont nagyon jó kezdeményezések vannak például a Magyar Golfszövetség részéről, ugyanis kis csoportos oktatás keretein belül egy 10 órás tanfolyamot el lehet végezni, mivel meg lehet szerezni ezt az úgynevezett pálya alkalmassági engedélyt, aminek a megszerzésével váljogosult az ember arra, hogy kimenjen játszani a pályára. Ez 69.900 forint egyénenként. Itt megismeri az ember az ütéseknek az alapjait, a golf szabályokat, illetve a végén van egy fajta vizsga, amivel ugye megmutathatja, hogy ért a golfhoz. Ez főként azért is lényeges, mert a golfnak van egy etikett része is, amit illik ismerni a pályán, hogyha valaki kimegy játszani, de összességében azt mondanám, hogy ez egy nagyon jó kikapcsolódás, és akár családoknak is remek időtöltés, hogyha valaki így kijön játszani.
0: Ha már arról beszélünk, hogyha valaki sportol, akkor ugye elsőként szereti legyőzni önmagát. Esetleg szeret legyőzni azt a kisebb társaságot, akivel kijön. De ha mondjuk esetleg versenyezni, és akár csak amatőr szinten, megméretni magát mások ellen, akkor mik a lehetősége, mert ahogy láttam, a honlapotokon azért szoktatok versenyeket is rendezni.
2: Igen, igen, nagyon, nagyon népszerűek szerencsére a versenyeink. Ez úgy néz ki, hogy akár egy kezdő játékos, aki idén tanul meg golfozni, és kap egy úgynevezett handicap számot, ami egyfajta képesség mutató szám. Minél alacsonyabb ez a szám, annál jobb az adott játékos, és ez lehetővé teszi azt, hogy például egy versenyen a saját tudás szintjével megfelelő játékosokkal méresse meg magát, és így már az elején is a játékosoknak ad egy nagy sikerélményt, hogy tudnak nyerni a versenyen, hiába most tanulták megelőtni a labdát.
0: Ugye nagy utat jártatok be az elmúlt 10 év alatt, és hát ahogy a fejlesztéseket nézem, amely egyébként folyamatos, és egyre inkább bővültök, és egyre szebb, és egyre nagyobb szolgáltatást nyújt maga az Zala Springs, hát a következő 10 év biztosított.
2: Igen, mindenképp. Teljes mértékben hosszú távra tervezünk, illetve nagyszabású tervek vannak, és mindenképpen azon vagyunk, hogy bővüljenek a szolgáltatói épületek, és hogy minél profibb élményt nyújtsunk az ide látogatóknak.
0: Említetted egy másik csapatot, és ugye a greenkeeping, tehát akik a pályával foglalkoznak. Egy picit a laikusoknak, tényleg, ha az ember ránéz a fűre, akkor gyakorlatilag, mint hogy egy biliárdasztal minőségű posztón zajlanak ezek a versenyek, azért ez gondolom, hogy hatalmas munka, és egyetlen, hogyan lehet ilyen típusú vagy ilyen minőségű füvet előállítani?
2: Maga a golfpálya fenntartás, illetve az egy külön műfaj, meg szinte már művészet. Nálunk van egy jó esetben egy 10 fős greenkeeping brigád, élükön a szuperintendenttel, aki egy nagyon profi, külföldön ismert szaktekinté. A füvvel kapcsolatban ugye azt kell tudni, hogy maga a pályarész az egy ilyen 60 hektáron helyezkedik el. A greenek, ahol befejeződik a játék, az egy speciális része a golfpályának. Ebből van nekünk ugye 18 plusz 2 darab gyakorló. Ez az egyik legérdekesebb része ilyen szempontból a pályának, ugyanis egy speciális fűfajta van ide elvetve, ez a taraszkos tippon, aminek az a tulajdonsága, hogy nagyon alacsonyra le lehet nyírni anélkül, hogy károsodna, vagy nehogy Isten nyáron a perzselő napsütésbe is kiégne. Viszont természetesen ez rengeteg odafigyelést igényel. Ez a korábban említett csapat, ez napi szinten hajnalba már jön, folyamatosan nyírják a füvet, műtrágyázzák a területet, hogy folyamatosan zöld legyen, illetve maga a pályarész, ami nem a green, hanem a fairway, az pedig hasonlóan a futballpályákhoz használt sportfűvel van elvetve.

0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Kehida Kustányban vagyunk, és az Zala Springs Golf Clubban. Itt vagyunk egészen pontosan a klubház teraszán, és ugye Décsi Attilával, a golfoktatóval beszélgetünk, most már egy picit először nézzünk körül, hiszen megint csak megpróbáljuk idehozni virtuálisan a hallgatókat, és hát a látvány, meg az egész élmény az egészen lenyűgöző. Ugye itt állunk most a teraszon, jobbra mellettünk egy mesterséges tó, és egy gyönyörű szép szökőkút itt zubog mellettünk, de balra már mellettünk a zöld, a green. Kérdezném, hogy amikor elindul a szezon, de most már gyakorlatilag 12 hónapon keresztül megoldható a játék.
1: Igen, gyakorlatilag mivel a telek egyre enyhébbek, hát most pont ez az év rácáfolt, mert most hideg volt és volt hó is, tehát idén annyira nem, de egyébként egész évben lehet játszani, a gyakorlópálya nyitva van, csak akkor nem engedünk rá a pályára embereket, hogyha nagyon hideg van, kemény mínuszfokok vannak, de ilyen egyre kevesebb van, úgyhogy egész évben használható a pálya.
0: Edzőként dolgozol itt a golfklubban. Kezdjük akkor a legbanálisabb kérdéssel. Mivel foglalkozik egy ilyen golfpályán egy edző?
1: Hát azt tudni kell, hogy Magyarországon azért elég kevés golfos van, tehát a golfoktatónak elsősorban az a feladata, hogy minél több emberrel ismertessék meg a sportágot, és minél több embernek csináljunk kedvet. Ezért nálunk jellemző az, hogy a golfoktatók többségében kezdőkkel foglalkoznak, de természetesen jönnek hozzánk olyan játékosok, akik már több éve versenyeznek, és szeretnének javítani a játékukon. Magyarországon 18 lyukas pálya 7 darab van, és van még 9 lyukas pálya, nagyjából ugyanennyi. Sajnos úgymond a konkurencia nem olyan nagy, és ezek a pályák ráadásul a Dunántúlon találhatóak. A Dunától keretre sajnos volt egyébként pálya, de sajnos megszűnt.
0: Ennyire csak a nyugat a cél, vagy a reális célközönség, vagy mi lehet ennek az oka, hiszen azért valljuk be őszintén, ez nem egy olyan tömegsport, vagy közösségi sport, amit tényleg nagyon sokan űznek, viszont éppen ezért is vagy te is itt, meg én is itt, hogy ezen egy picit változtassunk.
1: Hát igen, jó lenne, hogyha a kelet-magyarországi régióban is épülnének pályák, nem tudom mi az oka annak, hogy ott nem épülnek. Nyilván itt azért a nyugat közelsége az olyan szempontból befolyásoló, hogy azért Ausztriából sokan jönnek át ide, vagy Szlovákiából, Csehországból, Szlovéniából, tehát ez nyilván ez közelebb van, de nem tudom, hogy ezzel az oka annak, hogy keleti régióban nem nagyon vannak pályák.
0: Az ember, ha már csak itt van, akkor kedvet kap a játékhoz. Az első ugye az az alapok, tehát a megfelelő ütő és golf és pályahasználat.
1: Így van. A pályaengedélyen gyakorlatilag megtanuljuk a golfnak az alapszabályait, a golfnak az etikettjét, a viselkedési formákat, és megtanuljuk az alaptechnikát. Persze kezdjük az ütőfogással, a beállással, magával a mozdulat megtanulásával, és akkor utána, miután ezt a gyakorlópályán begyakoroltuk, utána pedig megyünk ki a pályára, és ott a pályán gyakorlatilag alkalmazzuk a megtanult dolgokat. Ugye a golfban, ami fontos egy ilyen sportban, az ugyanúgy megvan, megtalálhatjuk a golfban is, de talán kiemelkedik az, hogy mennyire tud koncentrálni az ember. Szokták mondani, hogy a golf fejbe dől el. Az, aki ki tudja kapcsolni a külső körülményeket, a szelet, a másik játékostársát, azt, hogy milyen jól játszik az adott nap, aki ezt ki tudja kapcsolni, és mindig csak az adott ütésre tud koncentrálni, az tud igazán jól játszani. Jó ritmusérzék kell hozzá, nagyon jó koordináció. A golf az egy elég nehéz sportág, hiszen egy kis labdát, egy kis ütőfejjel nagyon pontosan kell eltalálni, tehát ilyen szempontból igen nagyfokú koncentrációt igényel.
0: És ha egy picit már belementünk a részletekbe, akkor megint csak segítsünk a hallgatóknak, akik nem ismerik a golfot, csak nagy Isten látták a televízióban. Ugye vannak itt különböző ütőtípusok, és vannak itt különböző ütések is.
1: Így van. A golfütőket két csoportra oszthatjuk, a faütők és a vasütők. Ha egy mondatban akarom megfogalmazni a különbséget, a faütőkkel hosszabbat lehet ütni, de nehezebb pontosan ütni velük, a vasütőkkel pedig pontosabban lehet a labdát irányítani, és a végén pedig, amikor a lyukba gurítunk, akkor van egy ütő, amit úgy hívnak, hogy patter, azzal gurítjuk a labdát a lyukba, és az ütésfajták, az pedig ugye van a teljes lendítés, amikor azt próbáljuk meg elérni, hogy minél messzebbre szálljon a labda, de utána vannak a rövidebb ütések, ezeket úgy hívják, hogy chip ütés, pitch ütés, és a végén pedig a gurító ütés, a patt. Illetve még meg lehet említeni a bunkerütést, ugye a golfpályán vannak ilyen homokkal megtelített gödrök, amivel nehezítik a játékot, és onnan is ki kell tudni a játékosnak ütni a labdát, és ezt egy speciális ütővel, a sandwich ütővel teszi ezt meg.
0: És akkor egy pár szót a pályáról, hiszen ugye körülöttünk, ugye a pálya 18 lyukas pálya, nemzetközileg elismert. A 18 lyukról és a 18 különböző pályáról mit kell tudni már, ha ezt is egy mondatban vagy két mondatban el tudjuk mondani?
1: Nálunk ez úgy néz ki, ez a 18 lyuknak a felosztása, hogy van 5 darab rövid pálya, ezeket úgy mondják, hogy pár hármas pálya, 5 darab hosszú pálya, azok a pár ötös pályák, és 8 darab pár 4-es pálya. Ez általában a többi golfpályán nem így van, ott 10 darab a közepes hosszúságú pálya és 4-4 a rövidebb, illetve hosszabb. A pályáknak az ütésszám, ez a, hogy hány ütésből kell teljesíteni, 3 vagy 4 vagy 5-ből, ez gyakorlatilag a távolságon múlik, az elütő és a végpont közötti távolságon, és ezek alapján vannak különböző pályák. Nyilván a pálya adottságait, a környezeti adottságait is figyelembe veszi a tervező, és akkor így alakítja ki a 18 szakaszt.
0: És ha már a természetben vagyunk, egy kis angol terminológia, vannak ugye egy birdie, eagle, tehát különböző madarak, ezek mit is jelentenek pontosan?
1: Igen, a birdie az azt jelenti, hogyha valaki a pár alatt egyel teljesíti a pályát, az eagle pedig 2-vel, és még van az albatrosz, amikor 3-mal.
0: És egyébként a hole in one, van itt nálatok? Volt itt nálatok hole in one?
1: Igen, volt nálunk hole in one, versenyeken is szoktak ütni, de nyilván azért ez egy ritka dolog. Ezt általában a pár 3-as pályákon ütik be, a kezdő ütéssel beütik a lyukba a labdát.

0: De, ahogyan az már elhangzott, az Alice Springs több, mint egyszerű golfpálya. És hogy miért? Ezt is megtudhatják a következő percekben.
1: Movik Gabriela vagyok, itt az Alice Springs Golf Resortban klubtag. Én vagyok az ingatlan értékesítő is, és szenvedélyes golfozó. A tavalyi évben én lettem az év golfozója az én kategóriámba, ami a mid amatőr női golfozó kategória.
0: Meg annyi titulust, mi voltodat elmondtad. Kezdjük akkor az elsővel, ugye azt mondtad, hogy értékesítő is vagy, hiszen ugye azért, hogyha arról beszélünk, hogy golfpálya, azért itt nem csak egy 18 lukas golfpályát kell elképzelni, egy olyan csomaggal várjátok tényleg az ide látogatókat, hogy itt nagyon-nagyon minőségi gasztronómiai élmény, egy fantasztikus közösségi élmény, hiszen ugye klubtagság van, egy nagyon-nagyon kellemes sportélmény, és hát ne adj is, akár befektetés, szállást, illetve apartmanokat is tudtok értékesíteni, tehát ez gyakorlatilag egy teljes csomag, ahogy említetted.
1: Igen, ugye külföldön nagyon elterjedt az, hogy a golfpályák szélén eladó luxus ingatlanok vannak, amiket az emberek meg tudnak venni második otthonnak, vagy befektetésgyanán. A magyarok nagyon sokat látogatják Marbellát, vagy Dubajt, vagy Horvátországot, meg nyilván több európai országot, de hogy a golfpályák szélén nagyon elterjedt, hogy eladó ingatlanok is vannak. Magyarországon több golfpálya van, de ez jelen pillanatban az egyetlen, ahol a golfpálya szélén eladó luxus apartmanok vannak.
0: Egyébként nagyon-nagyon érdekes párhuzamot érzek. Korábbi adásokban voltunk már egy olyan sporthelyet bemutatni. Mátra Szent Istvánban egy gyakorlatilag európai viszonyokat meghazudtoló sípálya rendszert, ami tényleg arról szól, hogy azok a magyarok, akik mondjuk szerelmesek egy adott sportágba, azoknak ne feltétlenül kelljen egy nagyon jó élményért külföldre menniük, és pontosan ugyanezt érzem itt is Kelidakustán, hogy egy picit azt a minőségi nyugati vagy európai élményt idehoztátok Magyarországra.
1: Mint golfozó elmondhatom, hogy igen, a golfozó mindig egy golfpálya mellé vágyik, és az a jó ebben a resortban, vagy az a szép ezekben az ingatlanokban, amiket már megvásároltak az emberek, hogy nem csak a golfozók vágynak ide, hisz a tulajdonosainknak a majdnem fele az nem is golfozik, csak annyira vonza ez a millió, ez a környezet, hogy ennek a részese legyen, ugye úgy kelljen fel egy golfpálya mellett, mint hogyha egy picit külföldön lenne, hogy ezért vásároltak itt ingatlant.
0: Egy kicsit úgy érzem, hogy neked a hivatás az egyben a szerelem is, hiszen, hogy említetted, hogy elhivatott és sikeres golfozó vagy egyébként. Mikor kezdtette és hogyan jött egyáltalán a golf az életedben?
1: Ugye én amatőr golfozó vagyok, én a szenvedély miatt golfozom, abban úgymond nem lehet az ember elég sikeres, ha golfozik, azt tudja, hogy mindig van feljebb. Ugye a profi és az amatőr golf az nálunk nem annyira különül el, mint a világban máshol, de hogy sokkal több ugye amatőr golfozó van Magyarországon, mint mondjuk profi golfos. Én az amatőr golfozóknak a táborát erősítem, és igen, az egyik szenvedélyem a golf, a másik az ingatlan. És ugye itt az Alice Springsben mind a kettőnek szentelhetek. Kérdésedre válaszolva, több mint 10 éve golfozom, és ez a golfos világ engem teljesen beszippantott. Úgy kezdődött, hogy az egyik ismerősömet elkísértem a golfpályára, és mindig is érdekeltek a labdajátékok, de nagyon szerettem a sakkot, illetve a kártyát, és ez annak a kombója, hogy gondolkodni is kell a pályán, mert ugye nyilván ez a világ legösszetettebb sportja, de kint vagy a szabadba, és sportértéke is van, hisz ha egy 18 szakaszt végigmegy az ember, az sokszor 14-15 kilométernek is, gyaloglásnak is megfelel.
0: És ugye most itt állunk a recepción, itt van egy kis golfbolt, hogyha jól látom, még azt mondom, hogy nagyon-nagyon magas színvonalú étterem, és hát tényleg, hogy említettük is, ha kinézünk, akkor előttünk egy tó, körbe a zöldövezet és a csend és a nyugalom. Ahogy említetted, hogy nagyon-nagyon lelkes és szerencsés tagja vagy ennek a golfklubnak. Hát eddig, akivel itt sikerült beszélni, amit ez átragad mindenkire, mert tényleg úgy érzem, hogy itt mindenki mosolyog, mindenki jókedvű, mindenki vidám. Egy olyan jó érzés tölti el az embert, hogyha ide jön.
1: Olyan nagy bajunk nem lehet, hogyha egy golfpályán ébredünk, vagy lejövünk. Mindenkinek meg kellene tapasztalnia ezt az élményt, és nagyon sajnálom, hogy sokan előítéletekkel vannak a golf irányába, hogy nagyon sokszor azt gondolják, hogy ez egy drága sport. A biciklizést is lehet mindenféle szinten űzni. Az a jó hírem van, hogy a golfot is. Tehát, hogy ezt a pályát, vagy másik pályát simán látogatni lehet olyanoknak is, akik nem akarnak komolyan komoly milliókat befektetni abba, hogy egy új sportot elkezdjenek. Nagyon sok nyílt nap van, oktatás, lehetőség arra, hogy a golfozói világba egy picit betekintsünk, hogy ez a miénke, avagy nem. Arra ösztönzök mindenkit, hogy legyen nyitott erre a sportra, hisz nagyon szomorú az, hogy Európa szerte szlovákok, csehek, már lassan a románok is többen golfoznak, mint Magyarországon, akik golfoznak. Olyan pici ez a golf közösség, és simán elférne még több ember a pályákon.

Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben a Zola Springs Helten Golf Clubba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérj egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok.
0: Közös élmények. A magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyar!

0: personal.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Csodálatos pillanatok elé nézünk ma itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában. Itt van Csonka Zsófi, szia Zsófi, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
3: Itt van Balay Attila, szia Attila!
5: Jó reggelt, és itt van Alsányi Leventés is, most a mikrofonban mondtam.
3: Igen, és nagyon erősödünk, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy egy picit kapaszkodjon a székében, mert hát egy komoly túrára indulunk, méghozzá két kiváló úriemberrel, Obori Balázsral és Bánki Dodival. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, reggelt mindenkinek!
3: Látom, nektek ez reggel, ugye, Dodi?
6: Nagyon. Hát én találkoztam veled már ilyenkor, amikor hazafelé tartottunk, én nem a munkahelyre.
7: Én nem szoktam ilyenkor ébredni, ez vidékről jövök, egy picit korábban kellett kelni, úgyhogy...
3: És köszönjük, hogy ezt megtetted nekünk, ja, ugye hát ez M1-esen jöttél végig, mint
7: egy 4 órát tudtad lenni, köszönöm.
3: De ugye az most a, tulajdonképpen a küldetésünk, és ezt már mondtuk is, hogy minden idők, és ez fontos, minden idők legjobb videóton csapatát összeállítsuk. Ati, hozzád is fordulok egy picit, azért, mert itt vagy tőlem jobbra, és máskülönben nem látnálak. Mennyire nehéz feladat? Azért ezt mi elkezdtük, és már különböző nagy kluboknál meg is tettük. Ott sem volt egyszerű. Videótonnál hogy látod így, mielőtt belemennénk a részletekbe?
5: Szerintem a videótonnál ez azért nagyon nehéz, legalábbis nekem azért nehéz, mert a videótonnak voltak emblematikus nagy csapatai. Az a csapat, amelyik Bobbany biztos azt mondja, hogy bajnok kellett volna, hogy legyen 76-ban, de nem lett az. Aztán a 80-as évek közepén is volt a videótonnak emblematikus nagy csapata, és én a szívem szerint alapvetően ebből a két keretből raknám össze minden idők legnagyobb videótonját, de a videóton a három bajnoki címét a 2010-es években nyerte egészen más csapattal, egészen más játékosokkal, döntően külföldiekkel, akik az én szívemben teljesen máshol vannak, mint a régi videótonnak a nagy játékos, de hát mégis ők nyertek három bajnokságot, úgyhogy nagyon kíváncsi, hogy Bob ezt a dilemmát hogy oldja majd meg.
7: Nagyon-nagyon nehezen. Nem akarok előre szaladni, de egyébként a 2010-es évek csapatából nálam egy valaki került csak be, de majd ezt a később gondolom, ez kiderül. Pedig tényleg három bajnoki cím, meg egy kupagyőzelem, ugye 2006-ban volt az első kupagyőzelem, de a 2018 vagy 19 volt második, bocsánat, most ez nem fog. De hogy... Az a nehéz itt a videótonnal is, ahogy említetted, hogy minden évtizedben volt egy zseniális csapat, és voltak itt UEFA Kupa gól királyok, volt itt a Magyarország egyik legjobb karmester, aki az 8-szoros válogatott lett később, csak ugye Karsai Lászlóról beszélünk, aki egyöntetű vélemény, hogyha ő mondjuk Budapesten futballozik, akkor 50 fölött van a válogatottságának a száma talán, de hát erről később beszélünk. Szóval nagyon a videótonnál is nagyon nehéz volt. Itt a Dodival beszéltünk a műsor előtt, hogy a Ferencvárosnál milyen nehéz lehet összerakni egy ilyen csapatot, de hát ez a videótonnál is, pedig a történelme szegénye, illetve egy fiatalabb klubról is van szó. Én nagyon megszenvedtem vele, mert aztán van a személyes vonatkozás is, tehát ezeket az embereket én ismerem. Van akit 2 éves korom óta, tehát, hogy és ki kellett hagyni a keretből is, tehát nagyon
4: hát
7: nehéz
4: profizmus.
7: Volt.
4: Hát
6: a profizmus. Bob úgy van a Sóstóval, mint én a Fradival, tehát ott nőttél fel.
7: Igen.
6: És hát ha Kassa és Sunyiról beszélsz, hogy csak 8-szoros válogatott, akkor mit mondja Szabó Józsi?
7: Hát nulla.
6: Én az egyik legnagyobb szégyennek tartom ezt, hogy ilyen játékos nem került be.
3: Igen, azt többször mondtátok, hogy más csapatoknál is, hogy ha nem vidéken van, vagy nem vidéki csapatban, akkor sokkal többet elért volna. Ennyire tulajdonképpen Budapest központú volt? Vagy még mindig az?
7: Ezt a Dodi ezt jobban tudja, de talán már nem abban, mert egy kicsivel később, de egy a 60-as, 70-es években ez nagyon jellemző volt, hogyha válogatott akart lenni az ember, akkor Pestre kellett jönnie. Tehát ez nem volt kérdés. Tehát volt. Legendák voltak arról, hogyha egy fővárosi klubnak jött valami jubileum, akkor abban az évben ő volt a bajnok, tehát hogy...
6: De bocsánat. Hát jó, csak hát
5: ott az... Ez a vasas volt.
6: Vasas, mint a párt, ugye a...
3: Hát igen, azért...
6: Kispesten a Honvédség, az Újpest szintén. Tehát ott bevonultatták a játékosokat.
3: Hát jött egy behívó, ha akartál, ha nem, tehát menni kellett.
6: Hát menni kellett, mert különben lenti vagy nagyatát 2 év.
5: Azért most független a mostani témánktól, hogy egy percet talán megér az, hogy a Tehát Trianonnal egy tökéletes centrum-periféria berendezkedési országról levágták a teljes perifériát. Tehát a nagyvárosaink a trianoni határokon kívül rekedtek. Ugye annyiszor elmondtuk már, hogy a 43-44-es bajnokságban, amikor visszatért legalább egy normális része Magyarországnak, akkor az első hat sorrendje így festett, hogy első Nagyvárad, második Ferencváros, harmadik Kolozsvár, negyedik Gamma, ötödik Újpest, hatodik Újvidék. Tehát a hat, az első hat csapatból három pesti volt, három a trianoni határon kívüli. És aztán következett ugye ez a 41-42 év kommunizmus, ami még rásegített a központosításra. Tehát ekkora vízfej egy országban, mint amikor ezen az országon Budapest volt, Európában teljesen szokatlan. És ezt a futball is megszenvedt, és nem véletlen, hogy a közgondolkodásról az volt, hogyha egy vidéki csapat merészelt dacolni a fővárossal, akár ez a szegény Szabó Géza féle Diósgyőr, akár később a Verebes féle Győr, szinte közellenség volt, és majdnem azt gondolták, persze, hogy ha hogyan gondolják, amit képzelnek ezek?
7: Hát a Hoffer József ebbe bukott bele, tehát ő megpróbálta vidékieteket behozni, meg fiatalokat behozni, nem pár meccs jutott neki, és mondták, hogy akkor köszönjük. És
6: hát meg Lakasz Kacsi bácsi, hogy a magyar futball fővárosa Diósgyőr, amikor az olimpiai válogatottat arra építette. Tehát megpróbálták. Egyébként pedig még a 80-as években is élt az, hogy amikor az Osztyapenko szobornál már vonalkódos volt az alsógatya, tehát a félve jöttek a vidéki csapatok, de aztán ez megszűnt. És én a Fradival megéltem, hogy ütöttek, vágtak minket, az a 76-os bajnoki cím ott azért a Vidinek elég komoly igazsága volt a játékvezetéssel kapcsolatban. Ugye, amikor Maier, amikor Matyik
5: persze,
6: járított a
5: szegény Münc azóta is kapja ezt, igen.
7: Hát bocsánat, az jelzőt azt így fehérváriként teszi. Ez ennek egy szép történet volt, hogy Palotai Károly a világ egyik legjobb játékvezetője volt arra a mérkőzésre eredetileg kijelölve, és egy vagy két nappal a mérkőzésre levették a mérkőzésre, és Münc sportársat küldték oda.
3: Ennek aki... az okát tudjuk?
7: Hát hogy nem, a videótól nem lehetett bajnok, tehát így.
3: Na hát, de mondjuk ki,
5: de...
7: És utána le is, Ferencváros játékosok nyilatkozták, hogy azon a tavaszon minden mérkőzés meg volt vásárolva, tehát ráadásul...
6: Jó, az lehet, hogy a Sóston is meg volt, mert én emlékszem olyan bajnoki címre a 80-as évek elején, amikor az Eto volt a bajnok, hogy ott... Az utolsó öt meccset mindenki hozta.
7: Hát ott ez is azt tudni lehetett, hogy utána, miután volt ez a Ferencváros mérkőzés, és egy-egy lett ugye a Fradi pályán, ami a Fradinak kedvezett, utána a Fradi Szegedre ment, és a Vidi meg Zalaegerszegre.
6: Nem, Zalaegerszegre lett bajnok a Fradi
7: akkor a Vidi ment Szegedre, igen. És hát repkedtek a színes tévék azért ide-oda, hogy még a videóton valahogy befusson. Mert kellett.
3: Színes
7: ez volt a színes tévé, óriási kincs.
6: A Fradit az Orion támogatta, azt tudom.
5: De mikor a Dodi most mondja, hogy a 80-as évek elején is volt ilyen, hát ugye nyilvánvalóan most, amiről beszélsz, az a 83-as bajnoki címe az, a Győrnek, amikor mind a két csapat azzal vádolta a másikat, hogy mindegyik meccsét amúgy megveszi. A Fradinál még azt is mondták, hogy a Győr úgy veszi a meccseit, hogy megnéz az első félidőt, és hogyha akkor gáz van, akkor a szünetbe viszik át a táskát. És egyébként a Vasason meg a Honvédon is így fordított a Győr.
6: A Győr.
5: Most ennek nyilván semmi bizonyítéka nincsen, de Győrnek azt mondják, hogy a Fradi veszi meg az összes meccsét, ezért egy meccs van, amikor nem tudják megvenni az ellenfelet. A Győr Fradi, ott van a bajnoki cím. És egy fehérvári futballikon döntött el a bajnoki
6: cím. És Debrecenből küldtek játékvezetőt arra a győri meccsre.
3: Ó, gyerekek, milyen háttérinformáció. Na ezért is jó és érdekes ez a beszélgetés. De akkor kezdjünk hozzá, jó? Finoman és érzékenyen. Szóval a minden idők legjobb Vidiét próbáljuk összetenni. Ugye itt sok ilyen adásnál kiderült, hogy egy csapat is kevés, és kettőt kellett összeállítani jeles vendégeinknek. Ti hogy álltatok ehhez? Ugye 1941-es a klub, ha jól emlékszem, onnan indul. Szóval azért mondhatni, hogy fiatalka még MTK, Honvéd, Vasas, Fradihoz képest.
6: Egy idős Albert Lórián, a Mésző Kármándal, és azzal a 41-esek.
5: Hát, és az még a vadásztölténygyár.
6: Így van, vadásztölténygyár, igen.
3: Jó, gyerekek.
7: Hát igen, és egyébként a videótongyár mögött volt, a Berényi úton volt a pálya. 1968-ban költözött át a Vidi, és akkor már, amikor feljutott a, még vadásztörténnyére vasasként jutott fel az NB1-be a csapat, és már
6: az NB1-be... Akkor ott volt a Kansai Sunyi?
7: Ott,
6: az MTK egyik legtehetségesebb játékosa volt, és arra emlékszem, hogy a két fiatal játékos volt, az egyik a Sunyi, a Kansai Laci, másik meg a Kőlajos.
7: Hát van erről egy nagyon jó történet, hogy ő hogy került Fehérvárra. Sándor Csikar volt ugye mindenható akkor már vezetőségi tagként az MTK-nál, és a Karsa az egyik legtehetségesebb játékos. De a Karsa egyik bátya disszidált Amerikába vagy Kanadába, és hazaküldött egy olyan futballcsukát, ami Magyarországon még nem volt. És mondta a Sándor Csikor, hogy majd ő betöri. Elkérte a cipőt, ott volt, ez ott felejtődött természetesen, és a Karsa és a Sunyi apja oda ment a Csikorhoz, akkor azonnal ad vissza a cipőt. És amikor a Karsai nem kezd, tehát már nem játszott az MTK-ba, és kölcsön adták Fehérvárra, akkor azt mondták, hogy ez azért volt, mert ez a cipő úgy benne maradt a úgyhogy, hát szerencsére Laci bánja ezt meg tudja erősíteni, ez még ez, tehát ugye...
6: Tegnap most találkoztam vele a stadionban, volt a karácsony, ott menti találkozó.
7: Igen, úgyhogy ő így került Fehérvár, és így lett fehérvári legenda, tehát őt utána rengeteg alkalommal hívták vissza Budapestre. Maga Sándor Csikor is lement Székesfehérvárra, és 4 szobás budapesti lakást ajánlott neki, hogy jöjjön vissza, és azt mondta, hogy ő maradt Fehérváron, mert itt jól érzi magát.
6: Nagy történet.
3: Igen. Szóval 41-ben indult, ugye, maga a siker. Mikor körvonalazódott az, hogy a Vidi meghatározó, de legalábbis hogy meghatározó csapatot, meg csapatokat tud összeállítani, amikor tényleg bele tud szólni akár egy magyar bajnokság végkimenetelébe, meg gondolom onnan merítetek játékosokat a bajnok csapatokból, de nem biztos.
7: Hát futballtörténeti szempontból azért ez egy fiatal klub volt, amikor feljutott a csapat, mert 68-ban volt az első NB1-es idény, ugye akkor még tavasz-őszi rendszer volt, tehát egy éves, ugye? Akkor...
6: Nem, az 62-63-ban volt, nem az.
5: Akkor volt egy általás, és akkor volt a félszezonos bajnokság, amit a Győr megnyert.
6: A Győr nyert.
5: Az volt az 63-as, igen.
7: Na, akkor ezt rosszul emlékeztem, de hogy a 68-as bajnokság volt az első, amikor ugye a Videóton szerepelt az NBA-be, tehát lényegében egy fiatal klubként a 41-es alapítás után azért egy fiatal csapat, de nem is ez volt igazából a nagy erénye a Videótonnak, hanem nagyon korán elkezdődött egy kiváló utánpótlás képzés. Itt meg kell említeni Tűszár Guszti bácsit, aki járta az országot, és nagyon jó fiatalokat, gyerekeket szedett össze. Ezt a örökséget vitte tovább később Németh Lajos meg Jung József, nem tudom, hogy mennyire
6: ismered.
7: Kis Imre bácsi. Igen. Ő.
6: Igen. Tehát a vetszőparipán nekem, hogy ezek a nevelőedzők hiányoznak. Ami a Kongoly Béla bácsi volt, Újpesten, a Fladinál, Zagádi Feri bácsi, Száger Misi bácsi, Longa Feri bácsi, Kispesten, igen. És itt a későbbi sikereknek az alapja.
7: A 70-es évek közepén már a saját utánpótlásából merítkezett ez a csapat, és akkor azért tudott már fölemelkedni, mert kiváló utánpótlás képzés zajlott. Hát az UEFA csapatot meg kell nézni, hogy mennyien voltak saját nevelésű játékosok, akik eljutottak, megverték a Real Madridot az UEFA kupa
6: döntőben. De már előtte, Bob. Mert most látom, hogy 2 különböző csapatunk lesz. Nálad a bajnok, meg az UEFA csapat.
7: Nem. Hát azért nyilván a 70-es évekből is lesz.
6: Én már egyre kíváncsi vagyok.
3: Na, szóval honnan van a legnagyobb merítés? Melyik évtizedből? Hogy látjátok, melyik volt a legerősebb része, vagy részei a Videótonnak?
7: Nekem nyilván az UEFA, próbáltam korszakokra is figyelni, persze, hogy minden korszakból megjelenjen játékos a csapatban, és hát így azért tényleg elképesztő futballisták maradtak ki a keretből, tehát nem hogy a padra nem fért oda nálam, tehát így pont mondtam, hogy egy lakótelepen laktam Nagy Kettő Jánossal, aki
6: macska.
7: A macska, igen, az volt a Becce neve, tényleg egy olyan munkabírása volt, hogy azt én ugye nem láttam futballozni, de hogy,
6: tudott. Hát
7: persze.
6: Aztán játékvezető lett, ott igen, már, igen, igen, igen. Már feledhető
7: történt. Igen. De hogy nagy szívfájdalmára nem is tudtam betenni a keretbe, mert próbáltam egyébként valamennyire megjeleníteni az összes korszakot ezekben a csapatokban, de nekem az UEFA csapat az, ami
3: az emlékek miatt? Mert ugye sokan úgy vagyunk vele, hogy amit láttál, az maradandó.
7: Biztos, ilyen, mert ugye a 70-es évek csapatát én nem láttam.
6: De várjál, ki a kapusod?
7: Diszti Péter.
6: Na, helyes. De várjál, hát azért volt ott egy Kovács Laci, meg egy Petri.
7: Kovács
6: Laci is azért, a Diszti Péter nálam is.
7: Tehát két kapust választottam, ugye a Kovács László volt a harmadik, akit nem tudtam még betenni a keretbe, mert a Petri Zsolt, ő lényegében Fehérváron lett befutott kapus, és a Kaszás féle csapatban 80-as évek végén, tehát ő olyan teljesítményt nyújtott, hogy azonnal azonnal vitte a Honvéd, tehát akkor ugye még a Honvéd volt a legerősebb.
3: Így van.
7: Azonnal vitte a Honvéd a Merle. És hát ugye...
6: Hát a Diszlipeti az egyértelmű.
7: De hát a Diszlipeti őt nem lehet nem.
5: De egy zárójeles félmondatot tegyük hozzá, hogy a nagy UEFA kupa menetelés nincsen, hogyha Costa nem véd.
6: Az első fordulóban. A dukla.
5: Igen,
7: bizony. Így van, sérült volt a Peti, és a Kosztának kellett beugrania, akkor ugye még ő egy fiatal kapusot után azért Vácon a BVSC-ben, ő legendává vált, főleg Vácon.
6: Mi a védelmet, Bob?
7: Négy védős rendszerbe, Vég Tibor, Diszl László, Juhász Roland és Fejes Gábor a védelem.
6: És a Kovács Józsi nincs ott?
3: Ő az nem
6: a magyar Beckenbauer.
7: A magyar Beckenbauer.
3: Magyar Beckham.
7: De egyébként
5: De egyébként ennek egy oka van szerintem, hogy ennyivel vagy fiatalabb, mint a Dodi vagy ilyen.
7: Biztos vagyok benne.
5: Biztos
6: vagyok benne. Ha láttad, hát az tanár volt.
7: Biztos vagyok benne. Akkor sajnos a padra tettem, de a három belső védők, akit mondtam, a Diszlaci, a Juhász Roland és a Kovács, tehát ott azért nagyon nehéz.
6: Én a Juhász Rolandot az MTK-hoz sorolom, ezért nem vettem figyelembe, mert ott voltam, amikor a Bognár Gyuri centerből hátravitte emberfogóba, tehát belső védőbe, tehát nálam ő MTK nevelés. Egyébként nagy három, mint válogatott játékos ott van, hát a Kovács Józsi egyértelmű, és a Fejes Gabi Diszli Laci között kellett választani, és a Diszli Lacit tettem be. Én három védőt, hogy elő ne hagyjak már ki pengéket, mert az
3: nehéz volt a védelem, ugye nem sokan ugye azt mondják, hogy egy jó kapu tud indulni.
6: Nehéz, mert ott volt még Csuhai, Vég Tibi, a Perása, Horváth Gabi.
5: Horváth Gábor, igen. Meg hát a Csuhai, lehet, hogy a Videóton történetének legfontosabb gólja a védőrétére.
3: Igen. Melyik volt ez a gól, vagy mikor volt ez?
6: Hát a Zselyezsny
7: csapat. Visszavágó, a Zseljó ellen Szarajevóban, ugye 2-0-ra égett a Vidi kiesésre állt, és a 88. percben ő hátulról így elindult. Igen.
6: És őrjöngő bosnyákok. Ivica Oszin volt a Zseljónak az edzője, eszméletlen
5: mutatták
6: volt.
5: A Csuhai gólya után mutatták az Ivica Oszinnak a fejét, ahogy áll a
7: kispanára.
5: 20 amikor válsz a bíróságét, és azt mondják, hogy halál.
6: Kötél általi halál. Körülbelül úgy nézett ki.
3: És előtte még bizakodó volt, mert nekik állt azért
6: az
3: a meccs inkább.
6: Az egész ország tombolt. Bob, hidd el, akkor még
7: én is,
6: mindenki
7: mert
6: szurkolta.
7: Mert ez volt az a mérkőzés, én 6 éves voltam, ez volt az a mérkőzés, hogy megengedtek a szülőim, hogy fönnmaradjuk és megnézzem, és a felső szomszédnál néztük, hát akkor még voltak ilyen nagy családi összeülések, meg ez egy esemény volt a futballmérkőzés.
3: Milyen típusú tévén néztétek?
7: A felső szomszéd... mint oly sokan Székesfehérváron, a felső szomszéd, a apuka, anyuka, a felső szomszéd a Videóton gyár dolgozó volt, tehát nyilván Videóton. Akkor még bejöttek az első távirányításos tévék, de lehet, ez kicsit később volt, és akkor volt egy távirányító, mint egy tégla. Tehát ezzel én tudtam fogni a távirányítót, de
3: csak egy örök emlék maradnak.
7: Igen, mert zokogtam, volt egy olyan kanapének, volt egy ilyen felső széles ilyen teteje, vagy kani, mert nem tudom, és oda, én ott feküdtem föl, és onnan néztem, hogy zokogtam, amikor 2-0 volt.
3: Meghatározott.
6: Aztán igen. Tomboltál, amikor
7: hát
6: a csúrás.
7: Igen.
6: Ott igen. A középpályához el tudunk még jutni?
3: Hát meg kell kérdezni magamtól, igen. Legalábbis kezdjük
6: el. Várjál, ki hagyta a macskát abból?
3: Hogy a macska kimaradt? Most az olyan ikonikus rész.
7: Úgyhogy én úgy voltam, mint a Dodi, hogy próbáltam a csatásorba koncentrálni az erőket, mert ott olyan minőségű támadói voltak a Videótonnak, ami tehát tényleg egyedülálló.
6: A
7: középpályában. Én egy 4-2-4-es fölállás, egy ilyen nagyon...
6: Ott forroltál, nem a védőre.
7: És forroltam a középpályán.
6: Az ilyen két középpályásod akkor.
7: Hát természetesen Karsai László, tehát...
6: Az egyetem nálam is,
7: igen.
3: Ő mikor játszott? Melyik időszakban a Videóton?
7: Ő 1967-ben igazolt Fehérvárra, és 81-ig játszott talán, tehát egy
3: jó... Az egy hosszú stabilkai. Nem is őt nem akarták elvinni?
7: Mindenhova, őt mindenhova akarták vinni. Tehát, hogy olyan szintű karmester volt, egy klasszikus irányító volt, egy olyan ballábbal, egy olyan játék intelligenciával, de őt ti láttátok. Én megint csak azt tudom, én az olvasmányaimból, meg az elbeszélésekből tudom ezt, de hogy zseniális futballista volt.
6: Korszakos tényleg. Alakja volt így a Videótonnak. Korszakos, szenzációs futball.
3: És ezt jegyezzük meg, hogy abban az időszakban azért komoly ajánlatokkal mentek játékosokhoz bizonyos csapatokból, és hogy ő ott maradt len, az egy komoly tartást adott szerintem neki is.
7: fontos, meg hát ugye ezért, hát igen. Tudták a vezetők, hogy hogy lehet valakit ott tartani egy városban, és azonnal a város egyik legszebb hölgyét itt összeboronálták.
3: Ezt nem is akartam meghalni.
7: El is vette feleségül.
3: Nem is akartam meghalni.
7: El is vette feleségül, igen. Természetesen, és két gyönyörű fiúk született, hát...
3: Akkor ezt az átlag az azt jó, hogy aláírta. Tehát, hogy ez így jó. Igen. Szóval akkor ő van a középen, és még?
7: És Csongrádi Ferenc.
3: Hát igen.
7: Ugye őt is nagyon nehéz lett volna kihagyni, az UEFA Kupa csapatnak volt a csapatkapitánya, világbajnokságot megjártatlan, ő volt az első videótól játékos, aki világbajnokságon szerepelt, 82-es világbajnokságon játszott ő. És
5: a belgák ellen sajnos.
7: Igen, ott volt egy hibá, volt egy hibája, és... Ott ugye abból született az egyenlítés.
6: De végre valamiben egyezünk nálam, és nagy kettő Karsai Csongrádi.
7: Igen.
3: Három ember tették
6: azért?
5: Egyik őtöknél sincs benne a hátsó alakzatokban Baranyi Sándor. Nincs. Ó, hát nincs. Nem mondtam komolyan, de mondjuk azért nem akárki volt.
6: Nem,
5: a Fradinál ő volt a közellenség, ő volt az a...
7: Hát nem minden.
5: Tudom, úgy emlékszem arra, amikor Beles odajött a Fradiba.
6: Igen, és oda
5: és az első két meccsen a Beles a két játékost, Kisznyér, Újpest, Sejem Nándor, Debrecen átutalta az intenzívre, és jött a harmadik meccs, hogy mi lesz a Beles Baranyi, hogy ki fog nyerni, és szegény Baranyit
6: félpályánál,
5: és utána saját lábán lement, úgyhogy minden szét volt szakadva, és azt mondta, hogy nem szerzem meg a Ferencváros közönségének azt az örömet, hogy Hordágyon visznek az ülőt a pályáról.
7: Igen, ő ilyen volt.
3: Kemény. És akkor te milyen felállásban tetted a csapatodat? Három ember középen?
6: Három ember hátul, három középen, és négy védő? Csatár. Igen.
3: Három védő?
6: Én spóroltam ott hátul. Hát elő négy olyan játékosom van, egyiket se szabad kiadni.
3: Na jó, mindent kiderül, hogy ki az, aki elő van nád, és Bobnál ki az, és az nagyon várok egy ilyen élénkheves, de mégis szakmai alapú vitát majd Attilával, mert Attila azt mondta, hogy biztos, hogy lesz valami, amiben összefogtok.
6: A Kovács Józsira gondoltam, mert hallottam 6 óra után, amikor mutat, hogy a Bobban lesz.
5: Igen.
6: Gondoltad, hogy nem lesz benne a
5: görög? Gondoltam, mert nem látta. És szerintem ő volt minden idők legjobb videót a hátvédje. Az összes védőt
6: magyarban.
5: De hát nem. A Burcsa meg ugye nem fehérváriként, hanem inkább győriként jön számításba.
6: Meg
5: kaposváriként, igen.
7: Hát ugye nagyon fontos pillanatai voltak a videótomban, mert hát az UEFA csapatnak az alappillére volt Burcsa győző, és óriási bánatomra őt se tudtam jelölni.
6: De kik maradtak ki? Nézd meg! Burcsa győző, Dvéri Zsolt, Salói Pista, Vadász Imi.
7: Nálam Salói Pista.
6: Fiste, Külajos.
5: Jó, hát Fister azért, az, hát persze,
6: Fister, de óriási penge volt.
5: Hát penge volt, csak inkább vasas.
6: Csak inkább, hát a vasashoz kell, de ősfehér már.
5: Még Búcsáról hadd mondjak nektek annyit, hogy azt soha nem felejtem, hogy a Paris Saint-Germain meccs idegenbeli meccs előtt, amikor a sajtótájékoztatón ő volt ott részben a videótontal, és utána le is írták, hogy kicsit pipás volt, hogy nem veszik őket komolyan, meg hát ugye a franciák akkor már nagyok voltak, és kérdezték, hogy mit vár. És akkor Búcsa azt mondta kint Párizsba, a Paris Saint-Germain sajtó, 4-0-as győzelmet várok. És mondta, hogy ez nem normális. És a másik fődő közepén
7: hát el is vannak történetek, ugye nem volt labda, elment edzeni a Parc des Princesbe vidaton a szokásos meccs előtti, nem adtak labdát a franciák, és akkor ilyen vitrínből vettek elő labdát, azt fújták föl, az volt eleinte, azzal tudtak edzeni, nem akarták fölkapcsolni a reflektorokat a Parc des Princesbe. Tehát, hogy iszonyatosan lenézték a vidit, aztán tényleg így a 60-valahányadikba jött a negyedik, és ott csönd volt. Már tapsoltak, meg vidisztek a nézők.
6: Csak halkan jelzem meg, hogy még kik maradtak ki, a Csucsánszki Zoli, meg a Hartyányi Gabi bácsi.
7: Gabi bácsi, én nálam a Csucsánszki Zoli természetesen ott van a padon, ugye ő is a kaszásféle csapatban, őt az évjátékosa lett akkor.
6: Szigetszem Miklósi hogy... gyerek.
5: Újfalusi. De sokat játszottunk egymás ellen, Szigetszem Miklóson teremkupákon, az úgy lőtt, hogy az borzalom volt.
6: Olyan rúgó
5: technikája, ezt aláírom. Nem lehetett átengedni a mit érfelünkre, mert ha átengedett, akkor az gól volt.
6: 30-ról, 40-ről úgy rúgott, és ő nála már úgy csapottak le a labdák, mint manapság.
7: Igen, az a most divatos rúgó technika, az a rúgás fajta, azt ő tudta akkor.
6: Igen.
7: Pedig más labdák voltak, más cipők voltak, azért nehezebb volt.
3: Hát már, ha megkapták a cipőt, ha Csika nem tartotta. Na, hogyha folytatjuk, nagyon jó hangulatú beszélgetés, ugye? Bobori Balázs a Bánki Dodival, minden idők legjobb videótonját próbáljuk összeállítani, illetve nagyon erősen támaszkodunk rátok. Erős védelem van, erős kapu, és a középpálya is alakul. Mindjárt kiderül majd, hogy kik kerültek legelőre.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Kiváló vendégeinkkel, Bánki Dodival és Bobori Balázsra beszélünk. Sziasztok, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Ismét.
3: És persze a mi támadósorunk is itt van, ugye Zsófi van
8: elő. 3-2-es felállásban.
3: Zsófi van elő, ugye. Szia, jó reggelt! Igen, itt van Balai Atti, aki irányít.
5: És Harsányi Levence, aki bassz, és ő jégkorong felállásban vagyunk.
3: Kicsit a padra kerültem, de ez nem baj, tehát ez engem nem igazából zavar, padról szeretek beállni.
6: Hát azért a szálkás nagyon.
3: És onnan eldönteni a mérkőzéseket. Valahogy soha senki nem bízott bennem, hogyha a foci volt. Akkor éreztem, hogy baj van, ha gyerekként ugye tudjátok, a választásnál mindig egyedül maradtam, és akkor rám néztek, jó, akkor te gyere, legyél velünk.
6: Ilyenkor tudod, mit mondtak
3: nekem? Szörnyű.
6: Tudod, miért szeretlek téged? Mert rajtam kívül senki nem szeret.
3: Köszönöm szépen.
5: Volt egy kapusunk, borzalmas rossz volt, mondom, te neked volt jó meccsed? Azt mondja, egy jó fél időm volt. Azt mondja, mindig a padon ültem, csak az első kapus védő, de annyira rossz volt, egyszer felállt az edzés, a fél idő végén bekiabált, hogy szedd már össze magad, kit tegyek be héted a Lajost!
3: Na, úgyhogy ha nem is pad, de van, akinek a padra került, ugye, mert minden idők legjobb videóton csapatát próbáljuk összeállítani, és csak azok kedvéért, akik most kapcsolódtak volna ide, legyetek kedvesek elmondani, jó, Bob, te is meg, Dodi, hogy áll össze, csak azért mondom a későn érkezőknek, hogy már-már szinte csak a csatásor hiányzik. Szóval Bobnát, hogy állt össze?
7: Diszli Péter a kapuban, ugye ezt nem kérdőjeleztük meg, a védelem vég Diszli László, Juhász Roland és Fejes Gábor, és a középen pedig Karsai László és Csongrádi Ferenc eddig a...
3: Igen, négy védő.
7: Az a hét játékos, akit jelöltem eddig.
6: Nálam Diszli Péter szintén a kapus, három védő, Nagy Három János, Kovács Józsi a magyar Beckenbauer és Diszli Laci. Hát,
3: három védővel mész neki
6: a meccs. Igen, a Csuhai, a Horváth Gabi, a Perás, meg a Fejes Gabi a kispad, de zseniális játékosok. A középpályán klasszikus, Nagy Kettő, Karsai, Sunyi és Csongrádi.
3: Aha, tehát akkor te 3-3, akkor te a csatársort fogod ott megtolni.
6: Négy, igen, ott négy olyan játékos van, akit nem lehet, a videóton történelműben nem lehet.
3: Hát akkor Bob, folytassuk veled, akkor megvagyunk. Hogy állt össze nálad, és miért a csatársor?
7: Nem hiszem, hogy szerintem magyarázatra szorul a csatársor, aztán meglátjuk, hogy mennyi lesz az átfedés
3: Gazdúval. Az UEFA csapatotnak kíváncsi
7: vagyok. Jobb széről nálam Mayer Lajos.
6: Hát az nem is helyes.
3: Azért mondjuk el, ugye, hogy a Real Madridnak lőtt egy győztes gólt.
6: Így van, a Berne Bauer.
7: Lőtt egy győztes gólt a PSG-nek is egyébként, hogy betalált a Partizan Belgrád ellen ott a menetelés során, és hát ugye gólpasszokat is adott, szóval...
6: De... A Szabó Józsi, a Matyi meg a Csongrádi lőtték a legtöbb
7: igen,
6: gólt.
7: Igen, igen, igen.
3: Mi volt az ő erőssége?
7: Hát elképesztő jól cselezett, és gyors volt, ürge volt, okos játékos volt. Talán ilyen a pályán egy ilyen, még ravasz, ilyen kis, tehát így nagyon kis fineszes így, de a cselezőkészsége az azt hiszem, hogy...
6: Abban az időben rengeteg ilyen jobb szélső volt, és a Garis Gyurira, a Hegyi Dodira, a Kardos nőre, ezek mind ilyen apró termetű jobb szélsők, és a Matyi ebbe a vonulatba tartozott, baromi jól cselezett, összjátékban jó volt, gólerős volt, hát korszakos jobb szélsője volt a videótanak.
5: És nekem még az emlékem van róla, hogy úgy cselezett jól, hogy maga alatt tartotta a labdát, tehát nem lehetett tőle szabályosan elvenni. Tehát nem mint ma, hogy látod, hogy hosszan, a világ legjobb játékosai hosszan szöktetnek, és akkor hát nem, hogy hosszan nem szöktetett hosszan, hanem mint egy madzagon lett volna a labda 20 centire tőle, és nem ment messzebb nála.
7: Hát ugye ezt, és a 76-os omniózus Ferencváros elleni bajnoki döntőn tragikus őstet, mert kiállította a műszjátékvezető egy labdaerugásért, amiért sárga lapot se kaptak előtte, és ő piros lapot kapott egy labdaerugásért.
5: Messze rúgta.
7: Igen. És,
6: további csatár?
7: Mondjam? Hát én a másik szélre Tíber Lászlót tettem.
6: Nálam is. Eddig egyezünk. Eddig egyezünk. Ráadásul Tíber Lászlóval azért...
8: Ez várakozáson felüli akkor.
6: Azért el kell mondani azt a történetet, hogy évtizedekig Váradi Bélára húzták rá, hogy a Cigány zenekart beülte a Balatonbe, ez Réfülöpön történt, Hajdú Hippivel.
7: Igen. Hát ez Tíber László volt.
6: Aki... Tíber Laci meg Hajdú Lajos volt ketten, és hát ott klarinétoztak nekik, és szegény Váradi Bélára húzták rá ezt évtizedekig. De nem csak erről volt éles, hanem a zseniális futballista volt.
7: De nem csak a cigány ment be a vízbe, hanem a pincér is. A pincér is ment be térdig a Balatonba, és vitte a tárcán a kisfröccsöket.
6: Kisfröccsöket, így van.
5: És az megvan, hogy a pályafutását ő a Népsportban végig Tiberként játszott el, miközben a fia Tiber.
7: Igen. Ő is Tiber, bocsánat, csak ez nagyon, az egész magyar sajtó rosszul
5: tudta. Azért, mert egyszer elődünk, kiváló elődünk, rosszul írta a nevét a Sportba, és ő mondta neki, hogy hát én nem Tiber vagyok, hanem Tiber. Mondta, hát most már az maradsz. És onnantól Tiber volt, akkor még ekkora erre volt a sajtó.
6: Volt egy ilyen, a Hajdú Józsi, az
5: hogy hosszú, meg rövidú?
6: Ő hosszú volt, az Attila pedig rövidúra változtatta át.
7: Nem tudom, hogy Dodi, te mennyire tudod, hogy a pályafutás elején azért Tiber Laci majdnem elkallódott.
6: Igen, nem
7: hát így egy kicsit bohém életmód, tehát szerette
6: ez a bohét. Ez még a Honvédban volt ez
3: megint a Honvéd.
7: Ő fölkerült, ugye, a katona fölkerült, és a Honvédbe került a katonák, és hát így a kocsista őrségkel rögtön így el kellett indulni
6: A Middle of the Road-nak a hatalmas lágerét, a csörpi-csörpi csip-csip átvett keresztelve, szörpi-szörpi csip-csip.
7: És amikor ő visszakerült a Videotonhoz, itt folytatta ezt az életmódot, de gyengébbiknek nagy kedvelője is Laciba még, de nem mondhatom, hogy nyugodtan, hogy most is. Hát így ő szeretett élni, és Kovács Ferenc lett az edző, és visszatette a tartalékcsapatba. És mondta, hogy ezzel az életmóddal nem lehet. És ott rádöbbent a Lacibá, hogy valamit változtatni kell, és onnantól azt tartotta, hogy amikor vége lett a bajnokságnak, egy hónapig elindult, akkor nem is volt otthon, tehát mindenhol máshol meg lehetett találni, csak nem otthon, viszont a bajnokság alatt egy kortyot nem ivott, és nem éjszakázott.
6: Egyezünk. Májer és Tiber a két szélső. Tiber Lacit nagyon kedvelem, mai napig tartom vele a kapcsolatot, de a játékos is utána nem csak a Vidénél, a Siófoknál is történelmet írt a kazalok.
7: Abszolút. Hát meg a feljutással is. Tehát ugye a Siófok első NB1-es csapatában Tiber László volt az egyik.
6: A Balatonhoz sok minden elkötődik.
3: Akkor az emléket,
7: az első hamburgerező Siófokon az a Tiber Lászlóé volt, egy kultikus hely volt Siófokon. Ez nyitott
6: egy üzletet. Ehhez nem tudunk hozzászólni az Attilával, mert mi étkezésben kis gazdák maradtunk.
5: Hamburgert
7: nem. 80-as évek közepén, mert a hamburger az még egy viszonylag új.
3: Viszont az utolsó Csepp nevű, ugye, italozóban azért érdekes történetek alakultak ki.
6: Na, várj, azért Sziget-Szent Miklóson van a legjobb nevű kocsma. Hát a jobb, mint otthon.
5: Jobb, mint otthon.
8: Igen, jobb, mint otthon.
5: De tudok egy nagyon jó kocsma nevet, még az illető, aki megnyitotta, az a becenevő, hogy San, és az a kocsma neve, hogy itt a San.
7: Óriási.
3: Igen, ez a
6: még van két csatárunk.
3: Nem, valakinek egyre kevesebb, de
7: nem. Nekem is kettő van.
6: Négy védő volt a bazán, három.
3: Akkor viszont mennyi?
7: Tényleg a Videóton történetben egy centert azért nehéz lenne választani, mert Szabó József megkérdőjelezhetetlen, de Nikolics nem anyja is. Megkérdőjelezhetetlen.
6: Egy az egyben, most úgy azt a négy csatát.
3: Akkor szétültetlen titeket egymásról
6: másról. Hátul nem úgy egyeztünk.
7: Hátul nem, igen, de...
6: De elől egy az egyben.
3: De most a Vidinél, hogyha ilyen erős a csatársor, akkor nyilván sikereket, ugye alapvetően gólban mérik a labdarúgásban, de azért nem fektettek ugyanolyan hangsúlyt a védekezés vagy a
6: középpályára. Melegen tartani, és kik maradtak ki? Nálam Bolek Tibi maradt ki, Petres Tamás, Horváth Feri.
7: Horváth Feri.
3: Horváth Feri nem került be?
6: Nem. Hát a Nikolics meg a Szabó Józsi mellé.
7: Nagyon nehéz, igen, ez nagyon nehéz. Nálam ugye a padon Horváth Perás, a Petri Zsolt ugye a cserekapus, Kovács József oda került, Csucsánszki Zoli.
6: Luxus cseréid van.
7: Luxus, Csucsánszki Zoli.
3: Hát őket én vinni
7: megyek. Gyerekkori példaképem Salló István volt, és én tettem egy bónusz embert, ugye a cserepadat, az édesapámat, tehát így...
3: Azt megértjük.
7: Ott
6: na most a Salló Pisa az tényleg ott a történelmi csapatba is bekerülhetett, mert tényleg nüanszokon múlt.
7: Igen.
6: Vagy igen. Nem került, de csatársorba, középpályára, bárhova bele.
7: Hát igen, ugye pont a UEFA csapat után 87-ben mutatkozott be Sallói. Oroszlányi srác volt, de ő is fiatalon. Hát ezért középiskolában már Fehérváron futballozott.
6: Kevesen tudják, hogy neki az édesapja is nagyon a Tatabányában. Nagyon jó futballista volt az édesapja.
3: Ha egy-két évvel előbb kerül oda, akkor szerintetek bekerülhetett volna kezdőként abba az UEFA csapatba?
7: Lehet volna. Főleg úgy, hogy De nem dolgozott, akkor még sokkal szűkebb kerete volt a Videotonnak is. Hát, hogyha most megnézzük, hogy az UEFA Kupa döntő hazai mérkőzésen hogy állt fel a Vidi, tehát nem játszott a Szabó Józsi, nem játszott a Mayer, nem játszott a Csongrádi.
6: Hárman lőttek a legtöbb gólt. És pont ez a három.
7: Ez három ember lőtte a legtöbb. Tehát ezen múlt a támadó játék a Videotonnak, és a hazai meccsen, tehát soha nem látott összeállításba kellett a Reállal fölvenni a versenyt. Tehát egy nagyon szerencsétlen.
6: Micsel Butragényó, Sáncsit fél Reállban.
7: Igen. Tehát főleg, hogyha én nézzük azért a Sallói Pista bőven. De
6: én szerintem
7: olyan volna. Futballista volt, aki bármelyik korszakban oda kerülhetett volna. Tehát öt ugye nem véletett királyek, konkrétan királyek koronázták Izraelben, tehát vannak ilyen fotók, hogy ilyen papírkoronát tesznek a fejére.
6: A Bejtárnál.
7: Tehát öt azóta is, mint egy Isten túl tisztelik ott.
3: Na, akkor itt volt, azt gondolom, hogy egyezés. Nézzük meg, ugye, ilyenkor Zsófi nem mindig ott egy mesterséges intelligencia által kreált csapat, hogy ez... Hogy ez...
6: Várj, edzőt nem mondtunk. Hát jó, az, jó. Az nem is lehet kérdés.
7: Hát az nem hiszem, hogy kérdés, itt... Hát ez Kovács Ferenc, hát ugye, persze, ott, hát ez... ott a szobra a stadion előtt.
6: Meg hát ott a vezető között, Dérfalvi Imre, azt hiszem?
7: Dérfalvi Imre.
6: Meg a Brávát Szottó.
7: A Brávát Szottó, én azt hiszem, hogy nem szűnt meg a Videóton ő neki... Őnek, tehát ez neki köszönhető, igen, tehát
6: igen. Nagyon kedvelem
7: ott 90-es évek elején ott óriási problémák voltak, mint a legtöbb magyar klubnál egyébként, és hát ott az életben tartott a csapatot. Tehát.
5: Nagyon jó fej volt, és rendszeresen nagyon. Járt Fradi női kézilabdára ottó.
6: Sőt, Kábel, Blasz 1-es meccsekre is.
7: Nem tudom, hogy mennyire van, de ő írt egy könyvet egyébként.
6: Igen, és
7: ezt mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el, és a 90-es évek magyar futballjáról azért kap egy olyan...
6: Hát. Meg a egyenes maradt, nem slagból volt a gerince a szocializmusban sem, hanem egyenes beléka meg gerince.
3: Én most a Ferencvárosi koktélt olvasom Moldovától újra, és hát Dodi, majd beszélünk el.
6: Más műfaj.
3: Igen, persze. Na, úgyhogy hogy áll a mesterséges intelligencia mindegyik legjobb Vidi csapata kapcsán?
8: Igen, lehet, hogy ezt a szerepet majd 2026-os évben valaki másnak átadom. Nem is inkább kellemetlenül érzem magamat felolvasva, főleg hallva az elmondásotokat, például a mait. Viszont egy kis újítást hoztam a dologba, most két különböző mesterséges intelligenciától kértem. Tehát, hogy igen, egy kicsit legyen itt is diverzitás. Nos, nézzük az egyiknek az összeállítását, ahol kettő is készült, ugyanis készült egy ikonikus a 80-as évek közepéről, és készült egy minden idők klasszikus, ez most kvázi ugye a klub történelme óta fennálló összes játékosból összeállított 11, ami mert mindjárt látjátok egész furcsa. Na nézzük, tehát a 84-85-ös kezdő kapuban Disztül Péter, itt jók vagyunk. Védelem Marton Gábor, Csuha József, Vég Tibor, Horváth Gábor, középpálya picit kedvez Attilának, mert itt már van Burcsa Győző, Nagy Antal, Csongrádi Ferenc, támadók Szabó József, Mayer Lajos, Wittmann Géza, edző Gyurcsó József. Aztán a minden idők 4-3-3 felállásában kapuban mi mindig jók vagyunk, Disztú Péter, védelem Horváth Gábor, Csuha József, Juhász Roland, Stopira, középpálya Csongrádi Ferenc, Vadóc, Krisztián, és akkor itt kezdődik az érdekesség, hogy Nikola Mitrovic, de aztán a támadók között is szerepel ismét Nikola Mitrovic a 11-be.
7: Többet Szabó nem írhatok József. Cikket magam helyett, mesterséges.
8: Úgyhogy ez az egyik kínálatom számotokra, és akkor a másik esetében a vezetőedző Kovács Ferenc, kapuban verhetetlenül Disztül Péter, majd a védelemben Csuha József, Juhász Roland, Disztül László, Stopira. Középpályán Mayer Lajos, Csongrádi Ferenc, Kovács István, Burcsa Győző, és a csatársorban pedig Nikolics Nemanja és Szabó József. És itt már kaptam kispad ajánlatot is. Kovácsik Ádám, Horváth Gábor, Vollek Tibor, André Álves, Paulo Vinicius, hanem is Junior, Palkovics István és Sándor György. Na, mit mondotok? Ez egy kicsit jobb azért.
3: Igen. Stopiránál nagyot néztél.
7: Egy kicsit Nagy Antalnál nagyobb
5: messze volt. Mert egyébként eszembe jutott volna.
7: Voltak itt nevek, hogy...
6: A Palkovics meg a Wittmann.
3: Stopira egyik kutatnak se jutott eszébe.
6: Nem,
7: hát ő egy újkori. Stopira játszani fog a világbajnoksága minden valószínűleg, és most még ő játsza a Zöldfoki Szigetek válogatottjában. Úgyhogy ő kijutott a világbajnokságra.
5: És szinte vadász nem volt sehol. Se itt, sehol, sehol.
6: Nálam
5: volt.
6: Kis vadon ott volt. Nálam
5: itt van vadász. Mert itt még nem volt benne a legjobb 64.
6: Nem, igen, vadászi minden
5: futballista volt.
6: Bizony.
3: És hát Disz Laci is csak itt...
6: Nálam benne van a kezdő.
7: Nem, csak kezdőcsapatban, igen.
3: Igen, igen, igen.
7: Hát én olyan szerencsés voltam, hogy játszottam együtt a vadászimivel NB3-ban. Akkor volt ő, hát szerintem 42-3. Ő volt az a játékos, aki kivitte a fiatal helyett a labdázsákot, összeszedte a bóját. Tehát a 42 éves vagy 43 évesen UEFA kupa döntővel a háta mögött, én ilyen alázatos embert, és...
6: Hát a régiből volt, a régi iskola.
7: Ez valami, igen. És én így tátott szájjal.
6: Igen, ebben nőttünk föl.
7: Igen.
3: Hát nagyon szép ugye ez a történelem, meg ugye meg tényleg kiváló, csodálatos játékosokat említettetek. Nem tudjuk kikerülni, hogy ne kérdezzük meg, hogy mikor lesz újra hasonló, csak, és tényleg nem úgy kérdezem, hanem tényleg alázatta kérdezem, hogy a Vidi most nagyon nem ott van, ahol kellene.
7: Borzasztó, ami az elmúlt években történt a Fehérvári klubbal, és ez egy tulajdonosi, nem is tudom, felelőtlenség, vagy hanyagság, vagy nem törődömség. Nem is akarok most már más jelzőket mondani, mert ezért tudnék csúnyábbakat is mondani, hogy mi történt az elmúlt években a Vidinél. Attól függetlenül, hogy a korábbi tulajdonos Garancs István, hogyha ő ezt úgy fejezi be ezt a történetet, akkor neki szobrot kellett volna kapni a Fehérváron, mert 2007-ben, amikor ő már képbe került a klubnál, és átvette a klubot, ott tényleg mindenféle bírósági perek, meg ott tényleg a majdnem az lett a futballal, mint Tatabányán lett a futballal. Tehát, hogy ha nincs Garancs István, akkor lehet, hogy nincsen most ilyen szinten sem.
6: Csak ne felejtsük el megegyezni, Bob, hogy mindig a Fradira mondják, hogy mindig van pénz. Hát sokkal több pénz volt Fehérvár.
7: Hát így van, csak... Egy idő után volt egy inkompetens vezetés, szerintem szakmai vezetés is, meg igen. Egy idő után volt egy olyan fajta nem törődömség, ami elvitt a lejtőig, és itt az a baj, hogy a lejtő alján hirtelen eltűnt a tulajdonos. Én most abban bízom, hogy télen megérkezik az új tulajdonos, mert megérkeztek a pályázatok, ugye most a város igen, üzemelteti igen. A klubot, beérkeztek a pályázatok, a hírek szerint vannak komoly jelentkezők, és az, hogy a Videótonnak a következő években legyen esélye visszajutni az NB1-be, én szerintem most már télen kell, hogy az új tulajdonos megérkezzen és szerepet vállaljon, mert hát ugye most sem áll jól a Vidi az NB2-ben, és itt én nekem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy legalább legyen most egy stabil középcsapat, hogy legyen egy alap, amire lehet mondjuk nyáron majd építkezni.
6: Hát ezért kell szív-szem meg ész.
5: Így van, és olyan szív-szem, hogy tényleg kell keresni magyar fiatalokat, kell az utánpótlás nevelés, és most soha nem felejtem azt el. Én a legrosszabb élményem egyike a magyar futballban az, hogy hát ugye körülbelül 10 éve mondták, hogy a Videóton kinőtte az NB1-et, hát kinőtte, csak most már lefelé nőtte ki, hogy amikor tényleg úgy nézett, hogy kinőtte, hogy egy nemzetközi kupamérkőzés után egy szerb csapat kiveri a Videótont, és a Videóton szerb játékosai a szerb szurkolótáborral együtt ünnepelnek. Még a látszatra se ügyelve. Akkor azt mondtam, hogy tök mindegy, hogy mi lesz, hogyha ezeket holnap nem küldik el, akkor vége mindennek.
7: Meg nem tudom még, hogyha annyit elmondhatok, hogy a Videóton tragédiája az is, hogy ez a klub tényleg a 70-es évektől a 2000-es évek végéig az egyik legjobb utánpótlás nevelő klub volt. Tehát ezt elmondtam, hogy a Videóton erőssége nagyon sokáig az volt, hogy mindig volt saját nevelésű, vagy nagyon sok saját nevelésű játékos volt. A 2010-es években viszont a régiós központ nem Székesfehérvár lett, nem ott épült akadémia, és nincs kiemelt akadémia, hanem 40 kilométerrel arrébb. És...
6: Kimondtad a lényeget.
7: És nem bocsánat, a 2000-es volt is egy együttműködés két klub között, viszont a jobb játékosokat azonnal vitt el a másik klub. Majd most nyilván kimondom, ez a Puskás Akadémia. Majd az együttműködés megszűnt a két klub között, viszont az akadémia ott maradt a Puskás Akadémiánál, és Fehérvár pedig nem kiemelt akadémiai központ, ezért nagyon nehéz a... Ugye, azt tudja mindenki, hogy az akadémiák 14-15 évesen elviszik azt az anyagot, ami nagy eséllyel lehet, hogy befusson, és maradott egy másik anyag, és abból kéne főzni. Csak ez nagyon nehéz.
6: De kötődni kell a városhoz, kötődni kell pontosan. A klubhoz, olyan előjárás, de edző, nem csak játékosokban, edzőkben is voltak olyanok, hogy nem, nem kötöttek, tehát egy hát abszolút
7: ez, bocsánat, ez egy nagyon érdekes sztori, kiszáll a tulajdonos nyáron, és mindenki azt hangoztatja, hogy mostantól megint fehérváriak, kispadra, irodába, csapatba, mindenhol fehérváriak, és két héttel később kinevezik Bolyér Gábort edzőnek. Minden tiszteltem Bolyér Gáboré, de hogy ebben a helyzetben egy olyan embert kellett volna hozni, szerintem, aki megdöglik ezért a klubért, aki tudja, hogy itt hogy belép abba a stadionba, elmegy a Kovács Feri bácsi szobra mellett, és tudja, hogy mi történik. Tehát, hogy...
6: Hát meg azért tudjuk, hogy eljátszott milliók is vannak ott azért a Videoton házatáján.
7: Igen.
3: Jó, bocsánat, nem menjünk bele most már egy nagy mélyelemzésbe. Köszönjük, Balázs, hogy itt voltál, köszönjük, Dodi, hogy jelen voltál, és te is elmondtad. Mindenek legjobb Vidi összeállítását hallották a mi hallgatóink. Hamar jövünk, mindjárt folytatjuk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan a olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmat!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: De most következő óra főhőse maga is történelmi tettet hajtott végre. Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán. Szerbusz!
3: Köszönöm a meghívást!
2: Ja. Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívából megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végén. Számolásnál. De most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyzet, vagy világbajnoki negyedik, Európa bajnoki érmeid, ezüst bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
3: Nem igazán. De azóta, amióta befutottam, és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne, és hát nem tudom, nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
2: Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni, és hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéséig az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ezt lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam fel a lelkembe, hogy bármi jöhet.
3: Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira egyrészt, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Én sokszor voltam már így ezekkel a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is, az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
2: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
3: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
2: Tehát abszolút a krém de la krém.
3: Pontosan.
2: Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
3: Az volt.
2: Mennyivel másabb?
3: Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, hogyha megismeri őket az ember, nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy tehát örültek ennek a sikernek tényleg.
2: Ti olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig, nekik eddig jobban jött ki a lépés.
3: Szerintem igen, igen. Ők, hát jól, hát együtt vitorlázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk hogy az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az mostanában lett igaz az elmúlt 4 évben, de ők is tudják, hogy nekem is benne van ebben az egész életem. Tehát a 6 éves korom óta vitorlázom, és 10 éve vagyok egy nemzetközi profi csapatban benne, és én, amikor 10 éve lettem 21 világbajnok, akkor kerültem bele ebbe a nemzetközi legis nagyon elismert Jozo Jakelic horvát edző által egy nagyon krémje, egy nagyon magas,
2: krémnek
3: számító, igen, köszi, csapatba, ahol világbajnok van, egy ciprusi világbajnok, aki olimpiai ezüstérmes is, egy horvát olimpiai ezüstérmes, horvát világbajnok, aki bronzérmes, tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele a Benji-vel együtt, tehát így a Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
2: Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez abban a szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében fel fogjuk idézni, hogy hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digisportban aztán találkoztunk, ugye Csisztus Podcastban, még akkor készültetek a Tokiói olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorlázó volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erményre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elért csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
3: Igen, hát kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt benne nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnék mondjuk olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
2: Tetszik a víz,
3: pontosan,
2: a saját erő, a napsütés, a kicsit innen,
3: tetszik a közeg. Tehát nagyon vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett ez a gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vizen egyedül, mert mégiscsak egy kín van egy 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vizen, most van motorcsónak a kíséret, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogy elúszik a hajó.
2: Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
3: Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benjivel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte, és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
2: Mert legfeljebb,
3: azt nem tudom, hogy ez tudatos volt édesapámnak, pontosan, hogy ez, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
2: Azt, hogy ugye a bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden karnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világban, a kis sikerben, fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetted részt, de az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
3: Igen. Igen, mert azért ez magányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vízen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezettel vitorláztak volna. Tehát amikor iskola időszak, általában hétvégén te voltak az edzések, még ifikorunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy jó, srácok, iskola után fúj a szél, meg nem nézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor megyünk ki a vízre, mint a délután 3-kor. Édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakban, ő volt az edző, és hogyha most csak így belegondoltam, hogyha nem mentem volna ott a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
2: Ezt meg akarom mondani,
3: úgy motiválódni, hogy nincs aki húzza, meg aki...
2: Játszótárs, edzőtárs.
3: Pontosan.
2: Később edzőpartner, ugye? Tehát, igen. Hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársból lett aztán a, nyilván az igen. Edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala és a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
3: Igen, olyan 2,5
2: éve. Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát, hogy nincs megváltakozás
3: a korcsoportokban. Igen, és nagyon szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
2: Igen.
3: De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából, hogy...
2: Ez fájdalmas a végén mindig.
3: Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji.
2: Családon belül maradt a büszkeség?
3: Az egyik az pontosan, hogy családon belül maradt, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa. Tehát amikor én mentem Párizsba, és ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog.
2: Ugye előtte neki meg volt Rio, illetve
3: Tokió. Igen.
2: És aztán utána következtél te.
3: Igen.
2: Ami már azért óriási dolog volt a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett teljen egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz a elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz a elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
3: Igen, nem gondolom, még ifjúsági koromban, mivel az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga a dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vízen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-8 évesen kattant át az, hogy hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
2: És ez tetszett, ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
3: Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert ez legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint ők, akkor lehet, hogy ez kiegyenlítődik valamikor.
2: Akkor volt azért itt egy önbizalom mag, amire te építettél, ugye?
3: Igen, nekem ami sok önbizalmat adott mindig, az a 2013-as balatoni U18-es világbajnokság volt, ahol második lettem 15 évesen.
2: Aztán
3: és U16 kategória pedig igen. Első. És akkor ez mindig bennem volt, hogy a korosztályomnál jobb kell, hogy legyek, mert hogy én vagyok akkor az akkori győztes, akkor ezt meg kéne tartanom, amíg átmegyek a felnőtt mezőnybe.
2: A környezeted mit szólt ehhez? Tehát ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugatni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berett Zsomborót, ha kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a vadnai fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy fuha, hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
3: Én úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az szerintem minden ifjúsági VB-t megnyert, ami volt. Talán az U21-es nem, azelőtt itt mindent, ott talán a harmadik lett.
2: Uh-huh.
3: És utána azt mondták, hogy wow, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye, amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a nagy pofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-adik, amíg az U21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták. Berett Zsombi is mondta, emlékszem, én mondta, hogy ez küzdjél, keményen edzél, mert ez más lesz majd, mert ő pont ebben a hajosztályban akkor a felnőtt mezőnyben volt, és én meg tehát ilyen nagy kamasz önbizalommal mondtam, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, hogy gondoltam, de hogy is, ezt majd megoldom. Aztán persze, hogy nem úgy
2: lett. Szembe jött, mi a valóság?
3: A szembe jött, igen.
2: Igen, de hát azért azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportág, de hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsó korhatár?
3: 17.
2: 17, jó, tehát mondjuk mit tudom, az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát. Tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
3: Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ba, az ő korosztályokban mindenki az volt.
2: Hoppá, bizony.
3: És akkor más megy be a mérce.
2: Világos. Csak ők azóta fölmennek, és azóta egymást gyűrik, ugye?
3: Pontosan. És teljesen, de sokkal profi edzésmunkával, edzéselmélettel gyűrik egymást. Igen.
2: Melyik része volt neked esetleg, ha volt ilyesmi, amit bármilyen edzés, munka, elvárás mellett mindig szerettél megcsinálni, és melyik az, amit a mai napig is úgy vagy vele, hogy de most tényleg egészen mélyre mehetünk, tehát nyilván van a erőfejlesztéstől elkezdve, nyilván gondolom pszichológiai felkészülésen át nagyon sok minden más, és akkor még ezt hozzá kell jöjjön az is, hogy az ember meteorológusként sem kell, hogy utolsó legyen, szóval minden részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
3: Hát van olyan, amit nem szívesen, nem annyira szívesen csinálok. Például most, ahogy említetted a fizikai felkészülésben, én nagyon szeretem ezeket a hosszú, zonkettes, ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom.
2: Az oxigéniányosokat?
3: Igen. Megcsinálom, mert meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni. Hát nem szívesen.
2: Ez elhiszem, szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor lirul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval ez az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod meg, meg tudod, meg hiszed ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
3: Hogyne, teljesen érződik. A hajóban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg a cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót vesszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlába ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusa.
2: Uh-huh. Minden izmadat mozgatod.
3: Minden, nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, ami levegőt venni is elég nehéz. Uh-huh. És utána ebből hirtelen 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni kell szinte, mint hogy egy hullámszörfösnek el kell kezdeni, hullámszörfözni és 180-as púzussal. És ott meg az meg arról szól, hogy hogy tudod elkapni a hullámot, hogy legjobb szögön tedd a hajót a hullámvölgybe, hogy pontosan annyit húzza vitorlán, amennyit kell, hogy teljesen flowba kerülj azokkal a hullámokkal, a szélerővel.
2: Miközben még dobog a szíved, a torkod
3: miközben
2: van.
3: Nagyon dobog, igen.
2: Aha, tehát, hogy utána meg kell tudni találni azt a relatíve nyugalmi állapotot, amiben a koncentrációd 100%-os.
3: Pontosan. És ezt csak úgy lehet igazából, hogyha felkészült az állóképesség. Fú. Nem beszélve arról, hogy miközben ezt az egész flow állapotot ugye ki kell alakítani, figyelni kell folyamatosan a felhőzetet, az ellenfeleket, hogy akkor hol van több szél, hol zavarnak engem a már többiek, hol van milyen hullámzás, milyen áramlás, tehát közben egy stratégiai döntéseket kell hozni a pályán, hiszen nincs megadva egy szakasz, hogy itt kell végigmenni, hanem ott mi döntjük el, hogy merre menjünk a pályán.
2: Ennyi, szóval is komplex dolog ez, hogy így most hirtelen belemélyültük, hogy ennyiféle fajta tudásban kell az embernek tényleg mesterfokra fejleszteni magát ahhoz, hogy akár egy szakaszt jól, vagy egy versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatív egy stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz jól érzékelem, hogy a másikhoz képes nézed magadat?
3: Pontosan. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
2: Így van, és akkor ehhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
3: Igen,
2: elv.
3: Igen. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítanom a vitorlámat, vagy máshol kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok leget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg, és csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
2: Vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vadnai Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilka 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi minden van-e mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picikét azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy az ott éppen akkor megfelelő helyezést hozzon, amiből aztán természetesen minél több elsőség van, ugye annál jobb. Beszéljünk még kicsit arról, hogy egyrészt ugye nagyon sokat változott, alakult az elmúlt években nyilván az olimpiai hajóosztály, mondhatnám sokak bánatára kikerült a Findingi, ugye amelyben Berec Sombor olimpiai ezüstérmet szerzett és fantasztikus eredményeket ért el. Ezzel sokan azt mondják, hogy a nagyobb testű férfiaknak gyakorlatilag elveszett a lehetősége, hogy egyéniben kimagaslót alkossanak az olimpián, ez igaz?
3: Ez nagyjából igaz, hiszen most talán ami a dingi kategóriában az én testakatom talán az egyetlen és legnehezebb. Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett. A nehéz súly az inkább most a szörfben jelenik meg, és a kite szörfben.
2: Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkező azt gondolna az ember, hogy hát annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyt, de hát itt vagytok ti. Itt dekák, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
3: Annyi a hajó, igen.
2: Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formába tartson saját magán kívül, azért azt gondolom egy másik fejtörés.
3: Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajó szinte a világon. Ezt úgy találták ki, hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így átfordítva föl lehet rakni, feje lefele, és pikpak, szét lehet szedni az árbócot kétfelé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindössze 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog, és
2: egy autó fölé lenyúlhat, és
3: pontosan,
2: simán.
3: Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságnál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8 az olimpiainál, és nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. A hajó meg maga a kötélzete az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylathoz képest. Ezt a hajót ezt nem is tudom megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Uh-huh. Nyilván a csigarendszerek,
2: ez a lézerhajó.
3: Ez a lézer,
2: ugye?
3: Igen.
2: Csak tehát, most már
3: igen, tehát azóta,
2: nevezzük.
3: De azóta nem sok változott. Ilkának átnevezték, kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonná, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak, de még mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4. Aha. Mert ez a hajó, amit...
2: Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
3: Hát igen, általában, hogy minél többen csinálnak valamit, annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ehhez mit szólnak, tehát azért jó sokan fociznak.
2: Igen, vannak egy pár valamit. Ez ott azért vannak posztkülönbségek, meg
3: az sem
2: mindenhol egyforma, tehát igen. Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt az embernek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy erre tényleg születni kell?
3: Én nem gondolom, hogy én különleges tennék, és erre születtem. Szerintem ezt meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni. Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét. Tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
2: És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
3: Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció is, ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés. Igen. Tehát az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög, nem tudom hány millió kis emlék, és igen, utána dönt
2: az
3: ember.
2: Belőle valami, igen.
3: Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere. És ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyi minden, tehát annyira mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntéshoz néha, hanem csak az intuícióra kell hallgatni, és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy hú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szél ott, tehát az jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen
2: kell. Igen, ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, nyilván ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említette, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván el kellett, hogy olyan egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
3: Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az, ameddig el tudott minket vinni ebbe a magas junior szintre, addig ott volt mellettünk nagyon közel, és ott a legjobb, a elérhető legjobb edzőkkel leszerződött, együtt edzettek minket, tehát ő is fejlődött, majd tovább folytatta ezt a munkáját, mint menedzser, mert belátta, hogy tehát ezen a szinten neki, hogyha azt tényleg az a célunk nekünk, hogy majd egy olimpián érmet szerezzünk, akkor egy olyan edző kell, aki erre abszolút, hát vagy már volt az olimpiai érme, mint versenyző, vagy mint edző.
2: De olyan tapasztalatokat
3: De olyan tapasztalatokat, igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk, tehát ilyekkor kerültünk Jozovja Kelicshez, és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt 5-6-an, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abból is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam vele egy apartmanba, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan. Tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól. Tehát ez az egész nap. Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
2: 24.07-ben, ahogy ezt mondani szokás, igen, ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
3: Igen, igen.
2: Olyan érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján? Most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a spliti öbölben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
3: Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani ezt az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig fenntartható.
2: Tehát a kiégés.
3: Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én. Tesóm is ilyen volt. És vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távollét itt van. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye ilyen 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy
2: Elképesztő.
3: Már az úgy bosszantó
2: igen,
3: tud lenni.
2: Igen. 12-ben egyez teljes egészében igen. Csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért az egy, hát ez nem egy olcsó műfaj. Én nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
3: Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Uh-huh. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell oda vinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
2: Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály gyakorlatilag.
3: Igen, és 150 hajót oda visznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
2: És itt lehet, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták az ötösebben, így járhatsz rosszul, vagy jobban.
3: Nem, ennek kevesebb lelke van, mint egy lónak.
2: De van? Tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a
3: van olyan, igen.
2: Teste tehát alá?
3: Azért hiába, ez egy őssablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sose szokott lenni, hogy a legrosszabb hajóval ne lehetne nyerni.
2: Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
3: Azt vinni kell.
2: Azt vinni kell.
3: Azt vinni kell.
2: Tehát azt már a saját, úgymond a sajátod.
3: Igen, és abban le is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új. Aha. Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát ez nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
2: Most edzünk egyet.
3: Igen.
2: Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember megfelelően felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szállazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkárval, Holzhauser Andrással, hogy érti már is, és te ti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapádféle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között? Akár edzés munkában, akár megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
3: Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ilyen Berett Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe, azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág meg, lehet,
2: hát
3: hogy
2: nálunk,
3: nem
2: de azért ez azért egy világsport, tehát
3: persze,
2: azért ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél
3: igen.
2: Óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, megszállítottad.
3: Én remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
2: Szóval ez nem könnyű, viszont az ember honnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát egy nagy vagyont, ahogy így ezt én nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor igen. Is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
3: Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Tehát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhetem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
2: Azért mellett meg akkor... egy diplomát még így, mindezek a mellett az edzés munkában lehet összeszedtél a BGR-en.
3: Igen, szerettem mindig is egy B-tervet. Uh-huh. Jobban, nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy az hogy ez attól mindig is tartottam egy picit, és így nyugodtabb az élet.
2: Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát ugye elmondtad, hogy ez egészen elképesztő, ez a fizikai terhelés, amit egy-egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, egyébként nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
3: Igen, nagyon sok ilyen törzserősítő gyakorlatokat kell végeznünk, plankezni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogyha magszerűt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van, hirtelen megdob egy hullám, úgyhogy kimondjuk ebbe a logó pozícióba, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
2: Akkor és, a gerinc akkor van igazán kitéve?
3: Igen, az a gerincnek az alsó része, az alsó szakasza, az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, de mivel azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
2: És mindezt az izomépítést azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84.
3: Igen, kilót. Igen.
2: Hát a finom balansz
3: akkor azért. Szerencsére ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem kell sokat diétáznom, vagy esetleg többet ennem, de igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog. Aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
2: Igen, nem az egy elég nehéz dolog. Na kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Dublin Nobelben történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, vagy eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam,
3: Egy nap és két érem futam.
2: Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami? Vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézett fel magadban?
3: Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, a téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jó hajók, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem, meg mindenem a szezonra. Uh-huh. Az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész telet végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tét versenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, most 9. európai, majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóról, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely.
2: Van belőle már.
3: Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlőségre a harmadikkal, most megint negyedik.
2: Párizsban is
3: negyedik, és meg azóta volt egy LB ötödik, meg előtte LB negyedik, tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a faérem kollekcióm az teljes, és utána most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez az öt napon át, folyamatosan ott voltam, rajtam volt a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És négy napon át, az ötödik napon két rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az ötödik helyre.
2: Igen.
3: És még néztem, hogy most megint negyedik leszek, vagy hatodik, vagy ötödik, de most komolyan, és miért csináltam magammal, és úgy voltam a medál részen, hogy ez érem futam, hogy ez ilyen nincs, ezt meg kell csinálnom, ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, hogy ő hogy megy, az angol, hogy megy, az ausztrál, hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot, minden jobban. Az első futamon lettem negyedik, és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től 10-ig, az lett az 1-3 abban a futamban, és akkor ugye a virtuális
2: átrendeződésben
3: 8-dik voltam hirtelen. Mentem, 8-dik, de viszont az elsőtől a 8-dikig szinte mindenki ugyanazon a ponton volt.
2: Döbbenet.
3: Nagyon, nagyon. Tehát, és utána hihetetlen az utolsó futam döntött a világbajnoki címről. A legutolsó futam, ami szintén olyan egy igazi hullámvasút volt. Nagyon jó rajtom volt, jól értem fel a bójához, utána a hátszélben rosszul olvastam a körülményeket, középen próbáltam lemenni, tehát ugye a két széle között, ugye a mezőny közepén, és elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba, a következő krejzbe sikerült visszajönnöm, 4. vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az mai napig nem tudom, hogy jött össze. Pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
2: Szürreális volt egyébként, hogy ott ez megérkezett? Vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
3: Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekel, csak átadta magát a hajó. Tehát lehet érezni a hajót, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
2: Egy év állsz a hajóval szinte.
3: Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
2: Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Hogy lehet, miben lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
3: Igen, ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad a Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy

0: Nem el magad.
1: Nem
0: Maradjunk
1: engedem el
0: ennyiben.
1: magam.
0: Aha,
1: Igen.
0: oké. Okay.
1: Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát igyekszem, hogy ez ne így legyen.
0: És aztán utána, hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs jól sikerül, akkor az már biztosítja a Los Angeles-i indulásodat?
1: Igen, igen. Tehát most ez Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angelesre. Nálunk nem számít a világranglista meg semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinte néhány hónappal, szóval hogyha szeretnék nyugodtan készülni Los Angelesre, akkor most kell jól menni.
0: Köszönöm szépen, Vadnai Jonatán volt velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylábás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Change your mind.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10 legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

A 90-esekben aki ott volt, az tudja, miről beszélek. Nem volt annyira menő minden, de akadt mögötte lélek. Annyi elkotástak már közénk, hogy alig halljuk a másikat. Ez Funkadelic Feri Kecskemétről, és dalban neked.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek, pontosan 6 óra, 3 perc, szeptember 8-a, egy mai kellemes kedd, amikor nagyon jó idő várható. Ennek a kezdeténél ülünk itt, nagy szeretettel Erdei Márkkal, Szuper Leventével. Jó reggelt, urak!
2: És Harsányi Levente, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Szevasztok! 0-30, 55-55, 6-05 és az elérésünk. Még kicsit hűvös volt, mert ugye Szuper Levi bevállalta, hogy tulajdonképpen motorral érkezik, és mondta is, hogy milyen ideg van. De hát annyira nem, vagy csak motorom, vagy most ilyen 13 fok, de ilyen 31 lesz ma. Igen. Én nagyon adom ezt az őszt.
3: Ezt te mondtad, hogy hideg van, nem én.
1: Ja, mindent, de én is lehetek Szuper Levi. De én nem lehetek Szuper Levi. Tehát egy, nem a nevem miatt, hanem mint minőségező. Gyerekek, nem tudom ki, hogy van a dalszövegekkel, régi új dalokkal. Megvannak?
2: Hát attól függ, melyikre gondolsz.
1: Úgy általában tudjátok a dalok szövegeit?
2: Most tudjuk, hogy valamit fogsz bedobni, amit nem.
1: Nem tudom.
2: Én nem fogsz bedobni semmit?
1: De bármit bedobhatok, de nem tudom, hogy olyat, ami nem. 0630 55 55 60 a számunk, csak a hallgatókhoz is intézném a kérdést, mert hétvégén volt két munkám, és az egyik céges partin a Neoton Familia lépett fel. És most szerintem kortól függetlenül azt körülbelül azért vágjuk. És volt egy bizonyos daluk, mert közben még azon is kellett gondolkodnom, hogy kinek a dal, de ezt rájöttem, hogy az övé. És úgy indul, így lassan építkező eleggel, hogy szép nyári nap, és utána jön valamilyen farmerem az út szélén, vagy mentén, nem tudom. És nem tudom, hogy milyen farmer. Most ma reggel idefele jövett, a motoron ezen agyaltam, hogy milyen lehet az a farmer. Egyáltalán megvan a szám. Az, hogy szép nyári nap, és valamilyen koszos, vagy nem tudom, vagy törött, vagy szakadt farmer. Ne, és de rongyos.
2: Van szakadt ugrott be,
1: de rongyos. De azért kérik hallgatókat is, hogy én direkt nem is nézem meg, mert szeretek ilyenkor gondolkodni, de van, aki ilyen vagy dallamtapadás, amikor nem tudok elaludni, az is őrület, vagy pedig ilyen, hogy hiányzik egy szó egy szövegből. Jó, most csak ezt ide dobtam, közben rá valaki meg is nézte, remélem, vagy meg tudjuk, de minden, hogy rájövünk, ha valaki tudja, hogy milyen farmer a út mentén, út szélén, amíg abban sem vagyok, nem biztos. Jó, és milyen szövegben vagytok otthon? Mindegy? Mostani?
2: Bármi.
1: Hát akkor egyben nem ment, azért kérdezem, hogy...
2: Én ezt szakadtat tippeltem.
1: Szakadt farmerem az út?
2: Szerintem igen.
1: Meg fogjuk nézni. Szép nyári nap, tidi farmerem az út.
2: Megnézhetem?
1: Szél még, de Isten ments, nehogy már korunk digitális gyermeke, már fél percen belül, már azonnal, már Google, meg mesterséges intelligencia. Szóval jó reggelt kívánok mindenkinek, csak ezzel a könnyű kérdéssel érkeztem. Hogy vannak az urak, fáradtak? Kipihentek? Milyen volt a hétvége, amikor még nem csak hétfőn, mert kednek is van egy hatása.
3: Sportban gazdag. Mozgásban gazdag.
1: Nem a parlamentben ülünk, tehát én diplomatikus felszor sportban. Igen.
3: Levikém teniszeztem szombaton, vasárnap egyéni páros verseny volt, és közben még figyelni kellett a sporteseményeket. Forma 1, darts, foci, stb. US Open.
1: Azon gondolkodom, hogy nagyon kevés ez a 0-24, tehát egy napban, amit bele kell sűríteni nekem, és rengeteg
3: és még jókat is aludtam.
1: Hát azt nem tudom, hogy, mert én mire odaérek, hogy aludjak egyet, már nincs időm, vagy a klíma...
2: Én meg sem merek szólalni a múlt heti Horvátországgal. Tehát...
1: Mi történt?
2: Hát nyaralni voltunk.
1: Ja, hát így te is a mondat. Fú, tehát ezért... Képzeljétek, egy nagyon kedves barátom írt egy hete, azt mondja, hogy így véget egyik munkájának, aztán most már nem tudja, hogy mi lesz, mi nem lesz, és egy ismerősünktől kapott egy kulcsot egy trieszti lakáshoz. Mondom, hát ez teljesen jó, mondom, remélem, hogy bele is illik majd a kulcs. Igen, beleillik, kiment, persze, és írogatott, itt vagyok, figyelj, tulajdonképpen egy-két eurókból el van, a közös barátunkkal volt kint, esznek, isznak, kis kávé, kis egy pásztát, és azt mondja, hogy azt az életérzést szeretné valahogy megélni, vagy átélni, amit ott kint Olaszországban, szerintem ez elég gyakran előfordul, hogy látták, hogy nyílik egy hely, de még nem volt kész egy étterem. És bementek, hogy nyitva van, és mondja az öreg ember, hogy hát még nem. Jó, és étlap van. Igazából nincs, hiszen nem is olyan nagyon nyitva. Ennénk valamit. Jó, hát a konyha az működik. Tehát megvan, ugye? Jó, és ilyet kérnénk. Azt mondja az idősebb Vito, azt mondja, de hát ilyen nincs. És mi van? Azt mondja, valamit majd csinálunk. Leültek kint, amíg ki nem nyitott étteremben, valamit csináltak, és akkor elküldte a képet, tészta, a kis kagyló, kis ez, kis az, kis parmezán, nem tudom, azt mondja, az életében nem vett ilyen jót. Tehát, hogy ezt a fajta életfelfogást jó lenne valahogy nekünk.
2: Ezt képzeljük el itt, hogy ezt a szituációt?
1: Hát nyilván ezt el tudod képzelni, de soha nem történik. A múltkor úgy voltam egy magyar étteremben, nem is mondom a nevét, hogy tulajdonképpen úgy tettek körbe székekkel, mert csak én ültem, és az asztalomnál is a székek fenn voltak az asztal tetején, ugye zártak volna, de zárás előtt fél órával elkezdenek a magyarok jelezni, hogy a lassan
2: vég.
1: Igen, de mondom, oké, de mondom, én vagyok tudod a vendég, tehát aki majd valami kis pénzt itt adj és fogyasztanak, jó, semmi baj, nem zavar, hogyha ők elkezdenek pakolni. És én arra nem gondoltam, hogy mellettem az összes széket felteszik az összes asztalra, és tulajdonképpen csak én fogok ülni, úgyhogy meg nem is körbe tettek, és ez történt.
2: De ezek szerint kedveltek, hogy a te székeidet legalább nem pakolták.
1: De jó bajunk nem az, csak hogy mennyire más a mentalitás. De
3: nekem Itáliából két életérzés hiányzik. Az, hogy egy Juventus Milánt úgy tudjak megnézni, hogy nem alszom el rajta.
1: Hát az
3: most nem és hogy Monzában a Ferrari valamit tényleg
1: csináljon
3: normálisan, és ne egymást üssék ki. És fú.
2: 20 éve?
3: Sumival legutóbb szerintem. De majd azt is megnézzük, de hát igazából elszokik ettől az ember, elszokik attól tényleg, hogy egy Juve Milán olyan, ami ennek kell lennie, hát az első fél időben a Milánnak 0,06-os XG-je volt, tehát most gondold el.
1: De miért mérgezed magad? Tehát Olaszországban, mondom, tehát enni, inni, és bemenni jezolóba, tengerbe, a labdarúgás, ugyanakkor megérted, most azért nem kérdezem Márkot,
3: én még bízom benne.
1: Világbajnokok, mert nyilván tudja, hogy...
2: Négy.
1: Na. Tehát négyszeres világbajnokok, és amit klub szinten művelnek, azért egyrészt szerintem jobb, ha ők kérik ki maguknak, nem mi, de az nem létezik. Tehát unalmas, semmilyen, nem gólra tartó, nem gólérzékeny az egész
3: bajnokság. Egy-egy lett a meccs, de na mindegy. De azon gondolkoztam,
2: 80. perc után
3: esetben. Így van. És azon gondolkoztam idefele mellett, hogy hol tart tényleg a Serie A az európai topligákban. Ugye abban azért talán megegyezhetünk, hogy nyilván szimpátia kérdés, hogy 1-2 a Premier League és a La Liga, most kinek?
2: Hát a Premier League szerintem
1: már az... Már mi erősségi sorrend?
3: Igen, igen.
2: Hát a Premier League az első szerintem.
3: De ugyanakkor hogy mondod, hogy első, amikor a két utolsó BL-t meg a Paris Saint-Germain nyerte? Jó, tehát most ugye...
1: Hát meg a világbajnoki spanyol válogatottból ugye 8 játékos a Barcába játszik. Most már egy eligazolt, aki ugye el is döntött a világbajnoki döntő sorsát, és azt mondta, a világ legjobb csapatához érkeztem a Paris Saint-Germainben.
2: Aranyos fiú ez a Ferrantó.
1: Nézném, hogy az első 10-ben van-e most a Párizs. De hogy ez vannak ilyenek, akik mindig jókor igazolnak, és vannak, akik mindig rosszkor igazolnak valahol.
2: Ibrahimovic.
1: Igen,
2: kármilyen példája.
1: És milyen szimpatikus. Aki esett a Juventus, ugyebár bizonyos bunda volt rend gyanúja miatt, a széria B-be, ugye?
2: Igen.
1: Abban a pillanatban, az nap eligazolt.
2: Jó pára.
1: Igen, van ez a közös teherviselés című. Azon a CD-n neki nincsen száma. Ennek ellenére nem is nyert soha B-t.
2: Nem. Mindig akkor ment el, amikor a Barszába akkor, hogy volt? Barszából akkor ment át az Interbe, amikor a Barsza nyerte, az Interbe meg akkor ment el, amikor az Inter nyerte.
1: Tehát az Ibra is talán a Honvédban nem volt egyedül, tehát mindig éppen ahol a legtöbb.
2: De hívták.
1: Legtöbb pénzt.
2: Nem szállt le a metforó.
1: Volt a Milán is, meg volt a United is most, tehát tulajdonképpen nem is tudom. A másként nagy vesztes az Mihály Balák, aki soha semmit nem nyert. Már nyilván hát nyert német bajnokság, meg talán tudom, Chelsea vele, hogy Premier League-et, de BL-t,
2: sanszos, hogy a Mourinho fél Chelsea-ben volt.
1: BL-t és VB-t nem. Na, ha már Mourinho Chelsea, akkor ma nagy lesz a Real és az Inter,
2: ja, igen.
1: Inter mérkőzés. Ráadásul Real, ugye? Realban lesz.
2: Na, de akkor most hova helyezzük az olasz focit? A német azért csak megelőzni a Bundesliga.
1: Hát ott egy, illetve két csapat, ma csak a Bayern és a Dortmund, tehát semmi más.
2: Hát igen, a Leverkusennek volt egy darab kiugró éve, azóta se
1: előtte 18.
3: Hát és most megint a Schalke. Ugye 0-0 Bayern München ellen, hát ez milyen visszatérés, nem Gelsenkirchen.
1: A Bayern az konstans hozza szerintem a mind a két csapat lő gólt és nyer a Bayern témát, de hogyha...
3: Kivéve most a Schalke ellen.
1: Egy, az mindig erősíti, igen, igaz,

0: csóta nem nyertek. Azért ez nem megszokott a Párizsnál.
1: Na de bocsánat, az Olympique Marseille-t megveri egy Párizs FC, aki szerintem két éve még a másodosztály. Ráadásul igen, Olympique-ben. Szóval, hogy egyszerűen ez a baj, annyira kiszámíthatatlan minden, hogy ma kíváncsi leszek, hogy mit fog csinálni. Például nagyon Varga Barniban nagyon bizonyos. Épp néztem, nem is nagyon lehet rá fogadni a gólt lő.
0: Nem.
1: Ami pedig nagyon érdekes.
0: Nincs benne a várató kezdőben. Mi történhetett? Pedig hétvégén
1: duplázott. Vagy akkor ezért? Hát lehet, hogy valami történt, csak nem tudunk róla. Viszont dicsérjük majd meg a magyar kosárlabda női válogatottat, mert hogy tegnap megverték Dél-Koreát, és lett volna egy olyan tippem, mivel mindkét csapatnak teljesen érdektelen volt, nem, hogy mi lesz a meccs végkimenetele, hogy ez olyan döntetlen lesz, mint az állat. Ennek megfelelően szerintem sokan ezt gondolták, és képzétek el, nem a reklámáért, hogy bementem egy ilyen üzletbe, ahol lehet bizonyos fogadásokat kötni, és mondom, akkor kérném ezt a meccset döntetlen, és azt mondta, hogy az aktuális fogadásokkal foglalkozó cég, nevet nem mondunk, nem tette lehetővé ezt a fogadási tételt. Tehát tegnap bementem, azt hiszem 2:30-kor, amikor kezdődött a meccs, 2 körül bementem a megfelelő helyre, ahol szoktam, és azt mondták, jó, nézzük, nem lehet. Vagy Dél-Korea, vagy Magyarország, és persze sok.
0: Akkor megmentettek magyarul.
1: Igen, mert az a vége előtt, igen, mert nyertek a magyarok, azt hiszem 82-73, hogy 4 perccel, képzeljétek el, 4 perccel a vége előtt, 64-64 volt. Néztem is a telefonomat, ott tudtam nézni, hogy atyaik, hogy mire, ha ez döntetlen, akkor mondom, de ez a kérdés nem zavart. Úgyhogy gratulálunk a lányoknak, és valami más azt mondja, hogy Barcelona kapcsán mondja Flick, hogy van szükség lenne egy csatára Barcelonában. Hát eddig egész jól megoldották.
0: Én nem érzem.
1: Egyrészt szerintem már nincs kit megvenni. Tehát annyira elkeltek az edzők, meg a játékosok. Tehát ilyen szinten most nagy csapatban nem tudsz már játékost, igazán nagy nevet igazolni.
0: Hát Julián Álvarez lett volna ugye az a bizonyos középcsatár, akit akartak Flickék a nyáron, de hát...
1: Na, de azt nekem valaki árulja már el, Léci. Tehát az mire jó? Tehát el akar menni a játékosod? Nem tudom, hogy erről beszéltünk már. Ráadásul egy országba jött az edző meg a játékos, tehát nem azt mondom, hogy nagyon egymásnak kellene feszülni. Ott van egy kiváló játékos, és azt mondja, hogy szeretnék menni. És az nem.
0: Ezek viszont után elvárott tőle, hogy évközben úgy teljesítsen ezért a klubért.
1: Igen,
0: hogy...
1: de nem, és közben nem is játszhatod a csapatodban. Mert ugye nyilván kikezdte a közönség, szerintem a morál, ahogy azt már tudjuk, ugyebár egy-két filmből, a morál nem az igazi. De...
0: Hát látszik a La Liga fotókon Álvarezen, hogy ott nem mosolyog, az olyan augusztus 22-i képek, azt hiszem, hogy még korábbi.
1: De 31-e után
0: és megjöttek a BL képek, és ott már van mosoly az arcán, úgyhogy most valamennyire elengedte ezt a sztorit.
2: Ez azért milyen üzenet, nem? A La Liga többi csapatának, meg az európai top csapatoknak, hogy a Barca lejátszott ugye 4 meccset a La Ligába eddig. 17 gólt lőtt, 2-t kapott. Tehát 17 gól 4 meccsen, és azt mondja a vezetőedző, hogy csatárni kell.
1: Én szerintem, ő azért van ő ott, és nem mi, szerintem, mert másképp gondolkodik, hogy ő szerintem már látottam Barcelonát, meg látottam csapatokat, ahol mondjuk egyszerre kiesett 2 vagy 3 ember, vagy ilyen előfordulhat, mint hogy sok minden más is, és ő arra, szerintem arra appellál, hogy olyan kis padot összeállítani, most kijött Gabriel Jesus, jött
2: utoljára,
1: tulajdonképpen minek, de nem baj, de azért mégis eljött, reméljük,
0: szerintem a Rafinhának nem volt még olyan szezonja, amit befejezett. Egészségesen. Tehát remélem, a Barcelonában biztos, hogy nem. Tehát az egészen biztos.
1: És nagyon remélem, hogy végre most megkapja az aranylabdát, amit tavaly neki kellett volna kapni.
0: Hát most biztos, hogy nem.
1: Mert hogy?
0: Mármint, hogy azt remélhet, hogy jövő szeptemberben megkapja.
1: Hát, idén
0: ki van zárva. Sokat volt sérült, sajnos nem ő. Valamelyik spanyol lehet, hogy megkapja a Barcából. Az sanszos, de...
1: Hát azt sem értem. Valaki írja nekik az előbbi kérdésre, hogy milyen farmer az
0: köszönöm,
1: út
0: is tudom,
1: mentén. Sziasztok, foltos bizony, farmerem bizony. Az út után mentén.
0: Bizony.
1: Ugye? Hát ez erre kell figyelni. És ez pont olyan, amikor a szövegekkel úgy vagyunk, csak éppen eszembe jutott, Isten nyugosztalja felnyomik itt. Hogy volt egy ilyen Nincs karácsony fenyő nélkül koncert a Paplászló Arénában, amikor én voltam az egyik meghívott vendég, direkt nem használtam a sztár szót, és emlékszem, hogy eljött a próbákra, Csepelen volt, egy ilyen hangárban, és odajött így, meghallgatta a szövegeket, és szerintem a Hungária számok is olyanok, lehet, hogy csak az én korosztályomnak.
0: Menjémnek is.
1: Bocsánat, amit szerintem mindenki tud. és jöttem egy könnyű kaszinót visztel,

0: utána válni rád egy éjjelát, és a végén pedig a Teddy bárra jött be a Miki, és az volt egy duett. És lement a dal, a próba, semmit nem szólt. Majd utána odajött a próbán, csak hozzám, tehát csak én hallottam, és azt mondta, egyébként egy zseniális elme volt. Azt mondja, hogy Levi, azért tanuld meg a szöveget, mert ha én elrontom a koncerten, nekem elhiszik, hogy tudom. Tehát nem lesz idő ott, ezt tegyük össze, nem lesz idő ott, hogy figyelj, ne hibázz, hanem hogy itt, szóval itt ne hibázz. De nem azt kérte, hanem a maga vonatkozásában elmondta, hogy azért tanulod meg te, mert ha én hibázok, azt elfogják. Tehát nekem elfogják. Úgyhogy őrület volt. Na, hogy ennyit a szövegekről. Köszönjük szépen. Feri küldte nekünk Veszprémből, aztán valami más. A Telekom elhatárolódik a Fradi szurkolók. Azt mondja, hogy fenyegető molinóitól. Én nem is láttam ilyet. Én csak az út szurkolók kezében láttam. Egy ürülék a Fradi. Csak az ürülék más szóval volt. Feliratú logókat, vagy molinókat. Azt írják, hogy szeresd a Fradit, és boldog leszel, ez volt a molinón. Ha bántod a Fradit, a halott leszel, szeresd a Fradit, és szurkolj velünk, ha bántod a Fradit, agyonverünk. Volt ez a molinó a Grupa Marénában, a telekommunikációs vállalat leszögezte, hogy a klub számukra a szenvedélyt, a sikert, a biztonságos közösségi élményt jelenti, melyben nincs helye az agressziónak. Hát
1: az európai futball nem erről híres igazából. Tehát láttunk már hasonló példákat a Hamburgnál mondjuk a kiesés után.
0: Ezt egyeztetni valaki, vagy mit tesz neki?
2: Hát,
1: temetői kereszteket raktak le a Hamburg pálya elé, koszorukat, stb., tehát fenyegetések. A Juventusnál az ultrák, tudom, hogy levágott állatfejeket raknak oda néha, ahova
0: hát kapott
1: nem,
0: ez a Figo
1: ahova nem kéne. Tehát,
0: kecske, jó vagy
2: disznófeje.
1: És igazából legtöbbször az ultrákról van szó, akik ugye sérthetetlennek érzik magukat, és maga a klub vezetés sem tud nagyon velük mit kezdeni. Na, ezért nincsenek ultrák például Észak-Amerikában a Major Ligánkban.
0: Hát igen, hát lehet egy kicsit erős, de az a baj, hogy szerintem annyira elszaladt úgy a világgal, nem csak Magyarországon, úgy a világgal az a bizonyos ló, hogy én már nem is tudom, hogy hol van az inger küszöb, ami alá fölé lehet menni, mert annyira mindent is lehet, hogy egyszerűen tényleg megszűntek, legalábbis én úgy érzem, hogy megszűntek így a határok, a szabályok, mindenki mindent áthághat, ugyanakkor valaki semmit nem hághat át, másnak meg szinte mindent lehet, valamiért szólunk, és aztán utána pedig önmagunk vétünk sokkal erősebb dolgokban, úgyhogy én ezért nem tudom valahogy kódolni, meg beletenni a tisztességet dolgozó. Az a baj, ha éppen nem, akkor meg. Akkor szóval nekem nagyon-nagyon káoszos most, úgy általában a világ, én azt érzem, hogy olyan hógömbben állunk, amit nagyon felráztak, és mindig nem akar lenyugodni, és mikor lehullanának a kis hópék, akkor jön valaki kívülről, és így az egészet megint felrázza. Valahogy én ezt így érzem.
2: Kérdésedre a válasz, szerintem nyilván a klubvezetés beleegyezése vagy tudása nélkül egy ilyet nem lehet.
0: Nem kezd jóvá hagyni?
2: De. Hát ezek ugye nem, amit ugye álltunk a tévében, nem olyan nagy molinóként, tehát nyilván az nagynak számít, mert az látszódnia kell a igen. Közvetítésben. Tehát azt nem azért szánják, hogy majd a Marika néni ott 2 méter elolvassa, hanem azt azért szánják, hogy azt mindenki az eljusson az üzenet.
0: De ez valakinek szólt. Hát ez igen. A sportelemző hát, úriembernek, aki
2: hát nem csak neki, elég sok, többen, igen, elég sok, akik bírálják a Fradivárost például, és beleállnak ezekbe a témákba, de hát ha most egy évet visszamegyünk az időben mondjuk, és mondjuk Törökország felé vesztük az irányt, hát ami mondjuk csak nyáron nyaralás szempontjából érdemes, de hogyha mondjuk a rugás szempontjából...
0: És ott is jól nézzük meg, hogy hova.
2: Így van, meg hogy mit iszunk, mit eszünk.
0: Ugye voltunk úgy kint Antaliában, hogy hát ha valaki volt Törökországban, az a svéd asztal, az nem svéd asztal, meg nem török asztal, az egy asztal, ami volt ilyen terű asztalkám régen a magyar népmességben, hogy valamit rátettek, és nem tudtad, hogy mi. És tényleg úgy néznek ki, és ott pont törökül voltak igen. Csak írva az étrek neve. És oda mentem a pincéhez, és megkérdezni, bocsánat, hogy ez mi? És tényleg felhúzta a vállát, és a szemöldökét is egyszerre, és azt mondta, hogy hát, igazából nem tudom. Fehér, valami majonézes, nem tudom milyen történet lehet, biztos, hát kóstolja meg. Mondom, hát ezért jöttem, mint hogy mielőtt megkóstolom, és nem tudtam megmondani a pincést. A Törökország egyébként meg jó, tehát a szállodákban nagyot mennek.
2: Abban nagyon.
0: Nagyot mennek, de...
2: Na de hogy a klubvezetés szempontjából, hát ott ugye volt olyan, amikor lement az elnök, és pisztolyt elővette a bíróra, tehát azért vannak meg, ennek a Molinónak még folytatásai.
0: Ott hitták a csapatot, vagy valami hasonló?
2: Igen, igen. Ott is vannak verekedések, megverik a játékosokat, tehát hát nem lenne jó ebbe az irányba haladni azért, legyünk őszintén. Inkább, amit a Levi mondott, nem azt mondom, hogy észak-amerikai ülünk, tapsolunk és mosolyunk, mert most nyilván a legtöbb ember azért megy messze, hogy ott kiélje magát, ezt talán ki lehet mondani, és inkább ott vezesse le a feszültséget, mint otthon, de nyilván azt azért normális keretek között, és hát az ilyen Molinók nagyon nem tesznek jót szerintem.
0: Igen, aztán, és megint ez a kérdés, hogy lesz-e ennek esetleg valamilyen úton módon következménye, hogy lesz-e felelős?
2: Hát, ha lesz, akkor a, lesz, akkor a ferencvárosiak majd azt mondják, hogy az MLS csak minket, nem tudom, szivat az ilyen büntetésekkel. Ha nem lesz, akkor ugye az MLS miért nem bünteti meg a
0: akkor
2: Fradit?
0: Akkor jogosan teheti ki, a Kisvárda is legközelebb, igen, vagy a Honvéd, vagy bárki, de nehéz ügylet ez ilyen szempontból. Na, és amivel ma foglalkozni fogunk, hiszen 5 perc múlva fél hét, nézzük, ez is Zabalenka, aminek én örülök. Nem tudom, hogy a US Open.
2: Zabalenkával foglalkoznál?
0: Én mindenféleképpen, én nekem nagyon-nagyon szimpátikus, szóval már olyan sokszor elmondtam, tehát egy életvidám, tele energiával, nincsenek ilyen, ezt mondom, tehát nem nagyon látok ilyen embereket, aki valahogy úgy belemozogna az életbe, nevetne egyet. Mellett, bocsánat, tehát mind a mellett azért van tudás is, az nem, tehát nem csak úgy ott van.
1: A teniszezőknél?
0: Úgy általában nem nagyon látok, akire még talán kicsit lehet a gyokod, de most nem akarok a teniszezőknél.
1: Hát a teniszezőknél volt azért a Monfils, akkor olaszoknál Fognini, tehát azért voltak itt azért olyan
0: színes egyéniségek. Amiről
1: a Monfilsnak most volt az utolsó.
0: Igen, de amikor ő igazán úgy nagyokat alkotott, meg úgy, és a hálón
2: volt olyan a Monfils, amikor igazán nagyot alkotott.
0: Hát látványban. De egyébként pont nullára verne mindannyiunkat. De nem minket kell megverni. Na mindegy, szóval, hogy ezért is tetszik nekem Zabalenka meg.
2: Nem belemenve a hírbe, amikről majd fogunk beszélgetni, lehet, hogy pont ezért nincsenek ilyen sportolók, mert ezeket írják, aztán róluk kikezdi őket a média.
0: Hát,
2: miért nem a sporttal foglalkoznak? Hát mindegy, meglátjuk.
0: Jó, mondjuk a sporttal is, most azért mondjuk erről is fogunk majd persze beszélni, meg hogy az újságírókhoz, meg egyébként a TikTok, és szóval nagyon sok helyen jelen van, és ott van, és az sem véletlen szerintem, hogy most ők elindultak? Itt vagy a spárosban, US Open-en? Levi?
1: Nem.
0: Vagy az csak egy ilyen bemutató jelleg volt?
1: Nem, meg hát Gyokó el is fogyott az első meccsen, úgyhogy még ha akartak volna sem lehetett volna, nem volt ilyenről szó.
0: De azt láttuk, azt tudjuk, hogy valami bejelentették, hogy vagy lehet, hogy csak egy jó reklámfogás volt, nem tudom. Na, szóval Zabalenkával foglalkozunk majd, 7-8-5, aztán Marosán Gyurit persze, hogy hívjuk Újvári Mátéval. Szintén beszélgetünk alapvetően formáidról, de persze másról is, és aztán pedig Nyáguly Gergely jelentkezik a női kosárlabda VB-ről. Mondom, még egyszer, valaki lemaradt róla, akkor nyertek a lányok. Most azt kell majd csak tudni, majd meg is beszéljük ezt, hogy éppen ki lesz a soron következő ellenfele.
2: Japán.
0: Japán. A spanyoloktól jobban féltem volna, vagy
2: ma
0: Japán.
2: Ma lesz 17:45-kor Japán.
0: De, szerintem, ha ezek a meccsek megvoltak, akkor Japán már bén
2: hát csak majd a 8 között kijöhet. Amerika.
0: Majd beszélünk, ott jönk a hídnál, jó? Ott jönk a hídnál. No, 3 perc van, ez fél hét, úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek, hamarosan folytatjuk, mindjárt jövünk vissza.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: is odalér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Két szempár között a végtelen, ki ezt látja, jöjjön most velem.
4: Változik a műsor, és változnak a hangok is.
5: Magyar előadó koncertjei az idei Sziget Fesztiválról, a közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. Platon Karatev.
4: Vágatlanul. Holnap 23 órakor az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány, elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Ma még napos, száraz időnk lesz. Ötvös Álin vagyok, jönnek a részletek.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülés szakát megnyitó beszédében. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kabinet teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Elmondta, ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, valamint a KKV-kat is. Reagáltak az ellenzéki pártok frakcióvezetői a miniszterelnök napi rendelőti felszólalására. A fideszes Bóka János a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Torockai László béremelést követelt a rendőröknek, akik szinte tömegesen hagyják el a pályát. Kizárta a parlamenti eheti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Forsthofer Ágnes a döntését azzal indokolta, hogy a Mi Hazánk frakció vezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett tegnapi parlamenti felszólalása során. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnök az intézet szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakció vezetője a szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. A tárcavezető emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Hozzátette, az első kézzelfogható eredmény, hogy az ukrán kormány döntése értelmében megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és biztosítják állami finanszírozásukat. Az új tanévben 73 szorványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben. 13 erdélyi szorványmegyében és Bukarestben biztosítanak délutáni oktatást. A szülők szeptember 15-ig irathatják be gyermekeiket. A kezdeményezés célja az anyanyelvű oktatás megerősítése és a magyar közösségek identitásának megőrzése. Itthon elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. A háromnapos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak jelképes, 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is megismerhetnek a táborozók.
1: Közlekedés.
6: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon, a 31-es főúton Mende térségétől, az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Vezessenek óvatosan!
1: Időjárás.
6: A Dunántúlon a középső és északkeleti tájakon fátyol felhős, máshol derült az ég. A következő órákban mindenhol csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült, napos idő várható. Eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
0: Dél-Korea legyőzése után ma Japánnal játszik női kosárlabda válogatottunk a világbajnokságon a 8 közéjutásért. A videóton nyerte a labdarúgó NB2 hetedik fordulójának záró mérkőzését. Ma megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
0: A magyar női kosárlabda válogatott szoros mérkőzésen a végjátékban nagyszerűen összpontosítva 82-73-ra jobbnak bizonyult Dél-Koreánál a berlini világbajnokság csoportkörének harmadik utolsó találkozóján, így a Nigériát 111-56-ra verő Franciaország mögött a négyesből a második helyen jutott tovább. Csapatunk és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa Juhász Dorka volt 22 ponttal. Nemzeti együttesünk a negyed döntőbe jutásért ma 17 óra 45 perctől Japánnal játszik. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Válogatottunkból elsőként a 18 éves centert, Josepovics Kingát kérdezte Nyágúj Gergely.
7: Amikor nagyon szorult a hurok, és amikor teljesen védekezést váltott Dél-Korea, ki kellett találni valamit, és át is vették a vezetést, és úgy tűnt, hogy akkor Völgyi Péter szövetségkapitánynak a megoldása, Josepovics Kinga volt, hiszen bejöttél, és ott talán egy percemről volt két nagyon-nagyon kulcs lepattanod, és két olyan zicsed, amikor hárman öltek egyszerre. Hogyan tudtad ezt fejben egyáltalán oda tenni, és tudom, ez egy csapatjáték, mindenki hozzáteszi a részét, de ez egy 18-es ifjú hölgytől szenzációs volt.
8: Köszönöm szépen. Azon voltam minden erőmmel, hogy az első fél időben hibával játszottam, és mindenképpen ezeket akartam kijavítani, és nagyon örülök, hogy még az utolsó negyedben is kaptam játék lehetőséget ezek után is. Azt meg, hogy tényleg így tudtam ezt kamatoztatni, ennek meg végképp örülök.
7: És ugye ezért is van ennek a sikernek jelentősége, mert így másodikak vagytok a csoportban, ami megint csak plusz 3 órát jelent, tehát több idő jut a regenerálódásra, több idő jut a felkészülésre.
8: Igen, mindenképpen én nagyon örülök ennek, hogy ez így végződött, és nagyon az ellen vagyok, hogy ilyenkor számolgassunk, mindig azon vagyok, hogy amikor meccset játszunk, akkor a legjobbat hozzuk ki magunkból, és hogy kijön szemben, őket is megverjük, mindenkit megverünk.
0: Josepovics Kinga után a magyar női kosárlabda válogatott másik centerét, a csapatkapitányt, Takács Kisvirágot is értékelésre kérte Nyágúj Gergely.
7: Egyszerű a képlet. Ti azt mondtátok, vagy te azt mondtad, hogy meg akarjátok nyerni, és meg fogjátok nyerni, és megnyertétek.
9: Így van, bárcsak ilyen egyszerű lenne, de nagyon örülök neki, hogy sikerült. Úgy jöttünk ki a pályára egytől egyik, hogy igenis nyerni akarunk, és nem számít az, hogy tovább jutottunk vagy sem. Mi nyerni szeretnénk, és második helyen szeretnénk végezni, és én azt gondolom, hogy ez az a mentalitás, amit meg kell tartanunk, és ennek kell, hogy tovább vigyen minket, és a lehetőleg minden messzebb.
7: Most már elneveztetek benneteket ikertornyoknak, a magyar ikertornyoknak Dorkával, például Josepovics Kinga esetében, hogy amikor nagyon kellett, és amikor szorult a hurok, akkor egészen fantasztikus teljesítmény nyújtott rövid időn belül. Studerágit a zseniális passzokkal hozott titeket játékba az elején. Tehát mindig volt egy olyan ember, aki kisegítette a többieket, amikor tényleg meleg volt a pite.
9: Én mindig ezt is vallom, hogy szót kell ejteni azokról a játékosokról, akik elvégzik azt a munkát, ami sokszor a statisztikában nem látszik, és amit nem emelnek ki a különböző cikkek. Mindenki egytől egyig, aki pályára lépett, aki nem, aki keveset játszott, aki sokat, mindenki ugyanúgy hozzátette ez a győzelemhez. Én nagyon örülök annak, hogy Kinga is így szállt be, de bárkit ki tudnék emelni, akár kezdve Dúlpankától, Törökágig, ahogy beszállt Kányási Veronika, sorolhatnám végig az egész csapatot, Judy is, tudtunk egy kicsit pihenni, és mindenkinek volt ideje arra, hogy szusszonjon egyet, hiszen hatalmas tempóban kellett játszani. Mindig ez volt az előnyünk, hogy csapatként játszunk, és mindig vannak olyan extra teljesítmények, amik előre visznek minket, de valójában együtt és egymásért küzdünk az utolsó másodpercekig.
7: Szeretnék valamit tudatosítani a fejedben, amit biztosan tudsz. A világbajnokság 12 legjobb csapata között Európában ott lesz majd Franciaország, Olaszország, ott lesz a házigazda Németország és Magyarország.
9: Jól hangzik. Nagyon sokat dolgoztunk és szenvedtünk az elmúlt években azért, hogy most ez megvalósuljon, és rengeteg bántást kapunk mindig, és mi ezt félre tudjuk tenni, és csak is egymásért és a játék szeretetért megyünk tovább, és tudjuk azt, hogy mi a célunk hosszú távon, ez a legfontosabb dolog. Ezután is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik itt vannak velünk, akik elkísértek minket, vették a fáradtságot, pénzt, időt, semmit sem sajnálva, hogy itt legyenek velünk és szurkoljanak. Egyszerűen tényleg nincsenek rá szavak, én minden egyes alkalommal libabőrös vagyok, amikor kilépek a pályára, és csak magyar hangot hallok körülöttünk. Ez egyszerűen csodálatos, és bízom benne, hogy ezeknek az embereknek a száma csak egyre nőni fog.
0: A magyar női kosárlabda válogatott csapatkapitányát, Takács Kisvirágot hallották.
1: Nemzeti Sportkrónika.
0: A labdarúgó NB2 hetedik fordulójának záró mérkőzésén tegnap a Videoton hátrányból fordítva Németh Dániel 2 góljával 2-1-re győzött a vendég Diósgyőr ellen. A Videoton jelenleg a 8. a Diósgyőr, a 14. a tabellán. A hazai székesfehérvári csapat vezetőedzője Pető Tamás Marosréti Ervinnek nyilatkozott.
10: Ezt a mérkőzést nem tudtuk volna megnyerni, az megint csak a sors igazságtalansága lehetett volna. Nagyon sok helyzetünk volt, nagyon sok lehetőségünk volt. Egy nagyon-nagyon jó Diósgyőrre találkoztunk. Eddig a legjobb csapattal találkoztunk a bajnokságban, és külön értéke van ennek a győzelemnek. Pontosan ezért, mert a játékosaim elhiszik, hogy ők most akkor bárkit megverhetnek. Csak így kell játszani, így kell küzdeni, és hinni, és akaratot beletenni a futballba.
11: Az értékét pedig növeli, hogy vesztett állásból fordítva sikerült mindezt megtenni, hiszen bár mezőnyfölényben játszott a videót, mégis a Diósgyőr szerzett vezetést az első fél óra végén.
10: Hát igen, ez egy szerencsétlen gól volt, hát ez jellemző volt ránk az elmúlt mérkőzéseken, hogy 5-ször pattan vissza az ellenfél ez a labda, és a 6. rúgják, talán semmilyen veszélyt nem jelentettek a kapunkra. Ettől függetlenül nagyon örülök a győzelemnek. Amit mondtál, az, hogy külön értéke van annak, hogy mondjuk azt, hogy vert helyzetből álltunk fel. Azokat a mérkőzéseket, amiket elbuktunk a 90 plusz percben, ott mindig vezettünk. Például olyan dolog, amit nem lehet megmagyarázni.
0: A Videoton labdarúgó csapatát irányító Pető Tamás után a Diósgyőr megbízott vezetőedzőjét, Kriston Istvánt is összegzésre kérte Marosréti Ervin.
12: Nyilván csalódott az ember egy ilyen vereség után. Én úgy gondolom, hogy sokat tettünk az, hogy legalább az egyik pontot elvigyük Fehérvárról. Amit beszéltünk, meggyakoroltunk egész héten, hogy egységesek legyünk, agresszívek legyünk, szerintem ez visszaköszönt az egész mérkőzésen. Sajnos, hogy 2-szer hiba csúszott a védekezésünkbe, pont nélkül maradtunk a meccsen.
11: A stabilitás megvolt a játékban, viszont még ilyen sem történt ebben a bajnokságban, hogy a Diósgyőr vezetett, mégsem sikerült ezt kamatoztatni.
12: Igen, pedig úgy gondoltuk, hogy ha meg tudjuk szerezni a vezetést, akkor az ad egy olyan stabilitást, újra önbizalmat a csapatnak. Remélhetőleg, hogy ez rövid időn belül meg fog fordulni.
11: Hogyan érezted, mennyire sikerült ebben a 6 napban azt a munkát elvégezni a csapattal, amit szerettél volna, mit kaptál vissza a fiúktól a 2-1-es vereség ellenére?
12: Én szerintem, amit az egész héten gyakoroltunk, azért az visszaköszönt, hogy egységesek voltunk, kompaktak voltunk, agresszívek voltunk, viszonylag szerintem, ahogy kintről látszódott, elég sűrűn is jól tudtunk védekezni, illetve jók voltak az átmeneteink is. Sajnálom, hogy legalább egy pontot nem tudtunk szerezni.
0: A Diósgyőr labdarúgó csapatának megbízott vezetőedzőjét, Kriston Istvánt hallották. A Diósgyőriekhez kapcsolódó hír, hogy lemondott tisztségéről Sánta Gergely, a DVTK elnöke, aki azonban az elnökség tagja marad. Az elnöki tisztséget Oroszné Száz Zsuzsanna gyakorolja tovább, ezzel egy időben pedig a vezetőség 8 tagúvá bővült. A váltás érinti a labdarúgó szakosztályt is. Ma megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza. A Varga Barnabást és Vitális Milánt is foglalkoztató görög AEK Athén az osztrák LASK Linz együttesét fogadja. Gulácsi Péter csapata, a spanyol Villarreal pedig a német Borussia Dortmundhoz látogat. Kiemelkedik még a Real Madrid Internacional és a Porto Manchester City összecsapás. A mai 2 másik mérkőzésen a belga Bruges az Aston Villát, a francia Lille a spanyol Real Betiszt látja vendégül. A magyar labdarúgó válogatott soron következő 2 idegenbeli nemzetek ligája mérkőzésére szeptember 28-án Észak-Írországban Belfastban 800, az ukránok elleni október 5-i a felvidéki Nagyszombaton rendezendő összecsapásra 1850 szurkolónak biztosítanak jegyet a szervezők.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
0: Az Európa-bajnoki címvédő vitorlázó Érdi Mária 3 futam után a 4. helyen áll az Ilka 6-os hajóosztály írországi világbajnokságán. A 28 éves világbajnok sportoló az első futamban 5., a másodikban 8., a harmadikban 2. volt. Bondár Anna párosban is búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságtól, miután az ukrán Angelina Kalininával 3 játszmában alul maradt az Erin Ratliff, Aldila Szutyadi Ausztrál indonéz 2-essel szemben a 8. döntőben. Ezzel nincs már versenyben magyar játékos a felnőttek mezőnyében az év utolsó Grand Slam tornáján. Illés Fanni bronzérmet nyert kategóriájában, 100 méteres mellúszásban a törökországi paraúszó Európa-bajnokságon. Kisorsolták a férfi vízilabda magyar kupa elődöntőinek párosításait. A címvédő Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas a BVSC-vel találkozik. A négyes döntőt a Komjádi úszodában rendezik. A két elődöntőt szombaton, az éremcsatákat vasárnap játsszák. Véglegessé vált, hogy a kétszeres olimpiai ötödik helyezett Pupréka és Vég Zsombor sérülés, a világbajnoki bronzérmes Gyertyás Róza pedig az októberi VB-re való felkészülése miatt nem lép tatamira a hétvégén az olimpiai kvalifikációs judo Grand Slam versenyen a Papp László Budapest sportarénában. A magyar színeket így 33 sportoló képviseli a viadalon, amelyre a belépés díjtalan lesz. Tara Davis Woodhull nem indul a hétvégi budapesti atlétikai világdöntőn. A női távolugrás olimpiai és világbajnoka a két héttel ezelőtti autóbalesete miatt döntött úgy, hogy idén már nem vesz részt versenyeken. A 27 éves amerikai sportoló egy parkolóban ütközött össze egy másik autóval, aminek következtében súlyos agyrázkódást és több kisebb sérülést szenvedett. A múlt héten elkezdődött a hazai férfi kézilabda bajnokság, ezen a héten pedig a Bajnokok Ligája is beindul. Veszprémben nagy célokkal várják az idényt, már csak azért is, mert a Veszprémi Klub 2027-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Barta Csaba vezérigazgató, Szabó Szilvia vendége volt a Nemzeti Sportrádióban.
13: A felkészülésünk az egészen jól sikerült. Sok időt kaptak viszonylag a játékosok a feltöltődésre, hiszen több mint másfél hónap állt rendelkezésre. Ebben annyi információt elárultak, hogy nem teljesen pihenéssel töltötték ezt, hiszen kaptak egyéni felkészülési programot, amit el kellett végezni a nyár folyamán a játékosoknak, és ahogy visszaértünk, már egy komoly felméréssel kezdődött a szezon. Csavi Pascalra jellemző, ahogy az egész évben, hogy a felkészülés is napra meg volt precízen tervezve. A felkészülési protokoll, orvosi vizsgálatok, fizikai felmérések, mind az erőlét, fizikai, úgymond kondicionális része, akár az erő, akár az állóképesség tekintetében, ami nekem nagyon-nagyon tetszett az idei felkészülés során. Így mentünk bele a Szeged elleni szuperkupába, ahol jól játszottunk, de nem 60 percig. Az első félidőben egy olyan 20 percet, a másik félidőben 10 percet játszottunk szerintem.
14: Volt 7 gólos vezetés is, ugye?
13: Igen, az első félidő 20 perc az kifejezetten jó volt, jól játszottunk védekezésben elsősorban, aztán a másik félidőben ez már csak 10-12 percig működött teljesen jó, úgyhogy nyilvánvaló hova fejlődni. Ilyen szempontból jó jött az, hogy még volt két hetünk a bajnoksággal együtt a BL rajtig, illetve szerdán meglátjuk, hogy a Porto ellen. Én azt hiszem, hogy a Porto ellen nem fog beleférni az, hogy csak 15 percet játszunk jó félidőnként. Nem szeretnék senkit lebecsülni, vagy senkit túlbecsülni, de azért a papírforma alapján itt a Berlin és a Veszprém az a két csapat, akinek illene tovább jutni ebből a csoportból, és hát itt az a nagy kérdés, hogy a Berlin ellen milyen eredményt tudunk elérni. Hiszen majd a következő szakaszban nem kisebb csapatok, mint az Olborg, vagy éppen a Paris Saint-Germain, a Nantes, vagy a Plock, vagy a Menzungen lesz az ellenfelünk, ugye ott még kétszer négy mérkőzés kell játszani. Ha a másik ágot nézem, akkor utána egy picit gondolkodik az ember, a Barcelona, a Magdeburg valószínűleg az első két helyezettje a másik ágnak. Jó lenne őket elkerülni, ez viszont az kell, hogy legalább az első második helyen végezzen a csapat.
0: Barta Csabát hallották. A budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban tegnap tartották a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 101. tanévének megnyitóját. Pósvai Gábor belügyminiszter mellett beszédet mondott és köszöntötte a hallgatókat Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, valamint az intézményt fenntartó alapítvány új elnöke Gyenesei Leila, akivel Kreisz Bálint beszélgetett.
15: Sikerült-e már megszokni azt, hogy ez a pozíció a tied, és milyen volt ez a tanévnyitó ünnepség elsőként ebben a titulusban?
16: Fantasztikus volt rögtön egy tanévnyitóval kezdeni, mert most ugye ez az új feladat, pontosan egybeesik a tanévnek a kezdésével is, és ez kicsit olyan, mintha rólunk is szólt volna, hogy a mi csapatunk is elindult egy úton, és nagyon megtisztelő volt, hogy itt lehettem, hogy számítottak rám, hogy meghallgatták a gondolataimat. Ez egy olyan feladat, amit nagy lelkesedéssel fogadtam, amikor megtudtam, hogy kijelölésre kerültem, és egyben egy óriási nagy kihívás is.
15: Több száz diák itt volt, és te korábbi sportoló vagy. Milyen volt látni ezeket a fiatal arcokat, akikből könnyen lehet, hogy néhány év múlva akár ugyanolyan versenysportoló, világ, európai résztvevő, olimpiai résztvevő esetleg, vagy akár bajnok lesz, mint amilyen te is voltál?
16: Fantasztikus látni a fiatalokat, és én nagyon a fiatalokban hiszek, mert a fiatalok formálják a jövőt. Ők az első számú partnereink abban, hogy egy egészségesebb magyar társadalmat építsünk. És ez nem csak az élsportra vonatkozik, hanem a tömegsportra is, ami egy sokkal szélesebb bázist jelent, mint az élsport. Nagyon jó volt az ő szemeikbe belenézni, a mosolyt látni az arcukon, ők is ugyanolyan izgalommal tekintenek erre az évre, mint ahogy szerintem mi.
15: Mondtad, hogy azért is különleges ez a nap, meg hogy a tanévnyitóra esett az első nyilvános megjelenésed ebben a pozícióban, mert így a ti csapatotok is formálódik és jelölik ki az utat. Mi ez az út, amit szeretnétek kijelölni a következő hónapokra vagy tanévre?
16: Az alapító elég világosan meghatározta azokat a feladatokat, amivel nekünk el kell indulni. Az első és legfontosabb az, hogy az egyetem működése az zökkenőmentes, zavartalan legyen. A második az, hogy megnézzük, hogy mi az, ami jól működött, és mi az, ami nem működött jól. Én teljes transzparenciát ígértünk így a kurátortársaimmal. Átvilágítjuk azt, hogy az elmúlt 5 évben hogy működött ez a kuratórium. Ezen túl pedig van egy tudományos célunk is, hogy a tudományt visszaadjuk a tudomány kezébe.
15: Ha ez megtörténik, és a tudomány újra a tudomány kezében lesz, akkor milyen eredmények születhetnek a testnevelési egyetemen, amik mondjuk országos vagy nemzetközi szinten is egyedülállóak?
16: Én abban bízom, hogy ez nem csak a testnevelési egyetemre vonatkozik, hanem az összes felsőoktatási intézményre, hogy kapaszkodunk előre. Az eredmények azok tökéletesen megmutatják azt, hogy egy adott rangsorban európai egyetemek között hányadik helyen van az adott egyetem. És én nagyon bízom benne, hogy mindig lehet egy picit előrelépni.
0: A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet fenntartó alapítvány elnökét, új elnökét, Gyenesei Lejlát hallották. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után pedig folytatódik a Sport reggel itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
17: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente, Szuper Levente és Erdei Márk. Hétvégén mindkét női kézilabda csapatunk győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája sorozatot. A címvédő Győr 26-23-ra nyert a Podravka vendégeként, míg a Ferencváros a Buduknosz otthonában diadalmaskodott 29-20-ra. A Győrben dolgozó kézilabda mesteredző Hajdú János értékelte a csapat és a 17 éves Zákányi Janka teljesítményét, aki a sérültek miatt kezdőként kapott lehetőséget. Szilágyi Dóra interjúja következik.
2: A két pont a fontos, és az, hogy győzelemmel kezdett a csapat, viszont ez a három gól, ez kifejezi a két csapat közötti különbséget?
3: Hát biztos, hogy nem, illetve aznap valószínű, hogy igen. Tehát aznap a vége három lett, de láttuk, hogy már 8 is volt közte is. Tehát ez egy biztos győzelem volt. Előtte talán egy-két héttel, vagy három héttel, nem tudom pontosan, azért elég nagy különbséggel verték meg ezt a csapatot itthon, de természetesen egy tétmeccs idegenben más. Elég volt ez a sok nehézség, mert azért vannak nehézségek. A nehézségek ellenére ez azért két pont, jöttek vissza, új emberek kezdenek formába lendülni, sikerült helyettesíteni a hiányzókat. Egy fiatal tehetségünk is komoly szerepet kapott, azért vannak ennek a két pontos győzelemnek komoly előnye is.
2: Igen, gondolom a nehézségeknél arra utalt, hogy például Lindblom, Bofán Vétering, Esztelen Zeminko és Veronika Krisztiánzen mellett egyébként Fodor Csenge sem tudott elutazni a csapattal, és akkor itt jött a képbe, és itt jött a lehetőség Zákányi Jankának, aki bár, ha jól tudom, akkor BL mérkőzésen már volt a győri csapattal, viszont megszerezte első Bajnokok Ligája gólját.
3: Igen, hát mi több gólt vártunk tőle, persze csak viccelek. Igen, ő már korábban is képbe került, tehát amikor két egészséges balszélső volt, őre már akkor is felfigyelt a PER, és az utánpótlás is ajánlotta, mert rendkívüli képességekkel rendelkező kislány, aki jelenleg 17 éves. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó jel arra, hogy talán nem sokára a győri utánpótlásból is lesz egy felnőtt válogatott.
2: Ugye ön a Győri Játó Kézilabda Akadémiáján dolgozik, és ha jól tudom, akkor Janka 2024-ben került a csapathoz. Ebben ön is szerepet játszik, ön is dolgozik vele ezt követően. Hogy történik ez a kiválasztás?
3: Ez egy családi esemény volt, ugyanis a család elköltözött Debrecenből Győrbe, és a szakmai igazgatónk Kunatilla idehozta a kislányt hozzánk.
2: Aki egyébként, bocsánat, de az U18-as női ifjúsági kézilabda válogatott szövetségi edzője is.
3: Igen, igen. Így kerültem én is kapcsolatba, mint fiatal tehetség, mint a talent programnak az egyik tagja. Vele is dolgoztam egyénileg bal szélen, egyéni képzés, posztképzés, kicsi mentális erősítés, tehát minden, ami előre viszi a gyereket, segíti a fiatal tehetséget abban, hogy elviselje a különböző nehézségeket, éljen az előnyeivel, amit kap itt a klubtól, edzőktől, társaktól, felnőtt csapattól.
2: Milyen típus Janka?
3: Vaddisznó.
2: Vaddisznó? Az mit jelent?
3: Hát az, hogy úgy védekezik, mint senki más, bárkinek neki megy, bárki elé odaáll, rendkívül harcos. Nálam a legnagyobb értéke a védekezési mentalitása, a védekezési tudása. Ő komoly szinten szélső létére, és nem nagy darab létére, kettes pozícióba is, egy nyitottabb kettes pozícióba nagyon jól, hatékonyan tud védekezni. Abból ő kettes pozícióból meg tud indulni előindulása, vagy indulással nagyon nagy előnyt tud szerezni a visszarendeződő védők ellen. Tehát ez hihetetlen nagy előnye. A másik, hogy előre is, meg hátrafele is ugyanaz sebességgel fut, tehát nem érdekli, ha valaki előtte labdát vagy technikai hibát csinált, ő elsőnek ér vissza majdnem mindig. Ez egy rettenetesen jó tulajdonság, ez nála gerinc felőből jön. És aztán még ott van a balszélső technikája, amit mindig fejleszteni kell, ugróerőt fejleszteni kell, a lövés pontosságot mindig képezni kell, az alkalmazkodó képességet a kapusok teljesítményhez, vagy védés technikájához, vagy éppen taktikájához mindig fejleszteni kell, tehát ez egy állandó fejlesztés ezeknek a gyerekeknek minden edzés, minden nap, minden mérkőzés.
2: Azt az előbb említettem, hogy Janka megszerezte első Bajnokok Ligája gólját, viszont ahogy az előbb is említette, azért a védekezés az egyik legfontosabb, és hát kiemelhetjük el Janka védekezését most konkrétan a Podravka elleni mérkőzésen.
3: Rendben volt, BL szinten védekezett. Kodor Csenge nagyon jó védő, fantasztikus jó védő, remek labdaszerző, remek csapdás játékos, aki labdacsapdákból, meg egyéni akciókból is tud labdát szerezni. Janka 17 éves korára ezt tökéletesen megoldott ezt a feladatát ezen a mérkőzésen.
2: Ahogy az előbb is említette ezt a vaddisznó típust, hogy nem fél odaállni. Természetesen. Kedves vaddisznó, aki egyébként a pályán nem fél odaállni, ütközni, és azért felvenni ezt a fajta játszmát védekezésben. Ez tanítható egyébként, vagy mondjuk például Janka esetében ez egy vele született tehetség?
3: Hát ez egy tulajdonság, ami agresszivitást akar. Tehát bátran, agresszíven játszik, nincs benne félelem, önfeláldozó, nem fél az ütközéstől. Az az igazság, ez egy tulajdonság, tehát ezt lehet fejleszteni, de ez valószínű, hogy nem vagyok nagy tudós ebben, de ismerem a játékot, hogy valaki fél, valaki gyáva, valakit meg lehet félemlíteni a meccsen. Jankán biztos, hogy nem ismerek, nagyon sokan játékosom volt, akinek ez volt a legnagyobb érték, hogy az életét adta a védekezésnél is, ami nem mindig jellemző a kézlabdásokra, mert mindenki támadni szeret, gólt lőni, de voltak, meg vannak játékosok, akik kreatívak, alkotnak a védekezés közben, élvezik, ha sáncolnak, élvezik, ha megállítják a támadót, élvezik, a labdát szereznek. Ez nagyon nagy előny, meg azért azt nem mondám, hogy aki védekezik, annak van esélye indításgólt lőni, és részt venni a gyors lerohanásba. Aki a padról megy be, aki nem védekezik, annak ez az esélye csökkent. Úgyhogy én mindig propagálom a gyerekeknél is, hogy meg kell tanulni védekezni a játék minden fázisában. Jónak kell lenni, hogy ne kelljen lecserélni védekezésbe valakit, csak akkor, ha már nagyon-nagyon fáradt.
2: Egyébként szeretnek a gyerekek védekezni? Mert én azt gondolnám, hogy mindenki a gólszerzés örömét szeretné megkapni, de ahogy az előbb is említette, azért az nagyon fontos, hogy például gondolom Janka esetében is ez így van, hogy szeret odaállni, szereti megállítani a támadást, és azt gondolom, hogy most már azért a közönség is észrevesz egy-egy jó védekezést, és azt is ugyanúgy megjutalmazza.
3: Igen, hát most már a szakmán kívül is díjazzák a jó védekezést. Vannak a világ legjobb csapatai, de védőspecialisták, akik nemzetközi szinten tudnak védekezni, támadni nem annyira, úgyhogy marad csak a védekezés. Ami rendkívül módon díjazzuk a védekezést, az utánpótlás nem csak a Győr, hanem szinte minden akadémia szakmai stábja, hiszen a védekezési statisztikában szerepelnek sáncok, megállítófaltok, labdaszerzések, támadófalt kiharcolása, tehát olyan statisztikai elemek, technikai, taktikai jellegű elemek, amelyek egyenértékűek a góllövéssel, a gólpasszal. Úgy kell nevelni őket, úgy neveljük őket, hogy tiszteletet meg kell adni a jó védekezésnek is, mint ahogy a támadásnak is meg kell adni a tisztelet, aki tud jól cselezni, előnyüket szerez, egy-egybe gólt lő, ezek nagy értékek, és ha ez a kettő összeesik, akkor kapunk egy Jofterdát, vagy Zestádot, vagy Vahirjevát, vagy Gidzelt, Pikküket, és így lesznek az igazi sztárok, akik a játék minden elemébe kiemelkedőt tudnak produkálni.
2: És ha már igazi sztárok, akkor például legutóbb még a Metz legyőzte a Győrt, a Sarabuktittal felálló francia csapat a Bajnokok Ligája döntőjében, most pedig Sarabuktit már első Bajnokok Ligája mérkőzését játszott a győri Metzben, és ugyanígy egyébként bemutatkozott Álero Svedejla is. Hogyan tetszik egyébként kettejük játéka már a Győrben, és mit lát, hogy mennyire sikerült már felvenni a fonalat, vagy köréjük építkezni a csapat játékában?
3: Hát kezdem a saját véleményemmel. Amelyik csapatban a Buktit játszik, az nagyon esélyes a BL, végső BL győzelemre. Ha bedobják a labdát, arra fele megy, akkor majdnem biztos, hogy ő fogja meg, és utána gólt lő, vagy hetest harcol ki. A Győr vezetőedzőnek, Per Jánzőnek az volt a kívánsága, kérése, szakmai kérése a vezetők felé, hogy ezt a két játékos szerezzék meg. Hát megszerezték. Nagyon jó ötlet volt. Buktit az... Amikor kell, jól játszik. A védekezés egészen jó, hát a támadás erről ne is beszéljünk. tegnap pedig folyamatosan fog beépülni a csapatba. Ő azért egy sok posztú játékos, tehát jobb átlövőben, jobb kézzel használták hatékonyan, de irányítóból, a pernél biztos, hogy kap irányítóból induló szerepeket, de bal átlövőből is meg tudja játszani a taktikákat, jó cselez mind a két keze irányába. Be kell illeszkedni egy ilyen csapatba, főleg ha majd visszajön a Lione, ha visszajön a gyakorabban játszik majd belső posztot a De Paula. Mindenkinek májusban kell a csúcsponton lenni, amikor az egyenes kiesési szakaszok lesznek.
2: Igen.
3: Jó lenne bekerülni az első két, hogy ne kelljen utána már játszani, de ha májusban jól játszol, az a végig tud vinni a Final Four végéig.
2: A következő lépés pedig az MTK elleni bajnoki meccset követően majd a Bajnokok Ligájában handicapping lesz, ha jól tudom. Attól a mérkőzéstől mit vár?
3: Hát a BL csapatukat, ha nem soroljuk, a Győr sokkal magasabb szinten, tehát nyerni fog. Biztos, hogy nyerni fog. Én szerintem csak a nagyjából az a különbség lesz kérdéses. Ebben a csoportban a Metz, az Odense meg a Bisztica négyese fogja eldönteni. Egymás elleni eredménye fogja eldönteni a csoporton belül helyezéseket. Igaz, hogy most az Odense játszott egy azt hiszem döntetlen, de hát őnek is össze kell rázadni, mert azért sok az új ember és sok az új olyan játékos, aki kérd azért alkalmazkodni. A Hírjev, a holland beálló, azért Schmidt, Szénia. Úgy gondolom, hogy ez a meccs nyitott, ez nyílt meccs lesz, sima meccs lesz.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Dóra, a Győrben dolgozó mesteredzővel, Hajdú Jánossal beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Ezt látnod kell.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 11-es, jó reggelt kívánok mindenkinek, 4 perc, ez 4-8, Hello Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban. Ráadásul Erdei Márkkal, és itt van a csodálatos szuper Levi is. Sziasztok, jó reggelt, urak!
2: Jó reggelt!
3: Itt van velünk Harsányi Levi is, jó reggelt kívánunk!
1: Van egy elérésünk, 0-30-55-55-6-05-ös, most nincs...
4: Tudja valaki, hogy egy neoton számban milyen formára volt?
1: Igen, nézzük, mi legyen a mostani óra. Egyébként tudod, mit kéne? Az aktivitás jellemezni, hogyha minden órában feltehetnénk egy kérdést.
4: Valami zenei.
1: De lehet a sporttal kapcsolatos is alapvetően. Na, most egyelőre nincs, de ha most a beszélgetésünk végére eszünk be egy talán, akkor nyilván elétek terjük, és várjuk a minőségi üzeneteket. Most Zabalenkáról fogunk beszélni. Milyen jó ez? Már csak nem csak beszélhetnénk róla, hanem itt lenne azért. Örömmel meghívnám ide, és beszélgetnék vele. Tudni, kicsit kikezdték, és pont erről beszéltünk. Itt mondja Levi, szuper Levi, hogy hát nézd meg az olyan típusú hölgyeket, akik egy picit talán csinosabbak az átlagnál, bár szerintem ez a szépség meg a csinosság, ez mindig nagyon érdekes rész, mindenkinek valaki tetszik, és mindig valami más miatt, úgyhogy szerintem minden hölgy nagyon csinos, legalábbis én így vagyok a hölgyekkel, de azért teniszező hölgyek valljuk be, azért javarészt nagyon csinosak és lenyűgözőek, nem? Így látjátok ti is?
3: Abszolút.
1: Már nagyon régóta. Így van. Úgyhogy, de voltak ilyen Sarapova, meg Kurnikova, akik kifejezetten naszvalottan a célpont közepén voltak. De Steffi Gráfnak is tettek ajánlatot, bocsánatot, kérek, ugye valaki megkérte a kezét, ugye emlékeztek.
3: És visszakérdezett, hogy mennyi pénzed van.
1: Igen, lesz a feleségem, és várj Steffi, mennyi pénzed van? És végül hozzáment Andrea Gassihoz, tehát azért ennek is van egy nagyon kis bánya.
3: Gabriella Sabatinik, tehát ez.
1: Ugye Sánchez Vicario, ugye nagy szerelmed. Már most nem úgy értem, hanem
4: egyik.
1: A ős, ugye

0: vett részt. Egyszerűen röhelyesek. Vagytok milyen kérdéssel? Csak azért, mert posztoltam néhány márkákkal kapcsolatos programot, úgy, mint megy meg szőlő. Azt hiszi, hogy bulisztam, és nem edzettem, kérdezett vissza Zabalenka. Egyébként itt látok némi párhuzamot Djokovic-sal, mert vele is jó interjúkat készíteni, de Zabalenkával is ő sem hagyja magát, ez nekem nagyon, nagyon imponál. És az alap ugye, hogy fürdőruhás fotói miatt támad, gyák támadták a női világbajnokságot a vezető fehér
1: pont, pont ezek miatt?
2: Ez furcsa számomra is.
0: Nem, hogy örülni kellene.
1: Ugye? Igen. Táplálni kéne ezt.
0: Hogy még többet erről. Na és azt mondja, Zabalenka túl sok szexi képet oszt meg magára a közösségi oldalain, miközben a teljesítménye visszaesett. Igen, volt egy pár rossz meccse. De hát aki
1: visszaesett,
0: már...
1: világ első. Tehát, hogy...
2: Lehet a bikinis fotóknak a minősége esett vissza. Ez nem lehet? Túl sokat bulizik?
0: Nem tudom, miért nem tett fel Beatrice-es képeket. Na mindegy. Szóval, hogy aztán igen, hogy emiatt eshetett vissza. Nem, csak szerintem ő is emberből, és el kéne fogadni az újságíróknak is, hogy egyszer fent, egyszer lent, nem lehet mindig olyan toppontolni, hogy egyszerűen, hogy ne hibázz, ne fáradj bele. Hát ők is, tehát lelkileg, fejben, mentálisan ők is botolhatnak egy picit. És azt mondta Zabalenka, hogy Roland Garroson és Wimbledonban is csalódást okozott, legalábbis ez ugye nem csak ő mondta, hanem igazából ez érezhető is volt. Előbb a negyed döntőben, majd a nyolcad döntőben búcsúzott. Ő is többet várt magától, mert a hónap elején a montreali Canadian Open-en sem jutott tovább a harmadik fordulónál. Több tenisz és kevesebb telefon tehették volna ki, ugye a zöld-fehér ultrák a Molinókra már nem is le. Még egyébként a Telekom is örült volna.
1: Azok jól nézett ki. Jól nézett volna ki.
0: Örült volna. Több.
2: Na mindegy. Ott és... azért lett volna meglepődés a lila-fehér táborban. Több tenisz, kevesebb telefon.
0: Igen. Vagy több foci, több telefon, annak örültek volna. Nem ilyet, szóval Zabalenka reagált, és azt mondta, a neten megosztott rövid tartalmak valójában pozitív hatással vannak a mentális egészségére, olyan, mint egyfajta menekülés. Amikor megkérdezték tőle, hogy most aztán elkezdődött a torna, komolyabban veszi a versenyzést, szóval és azt mondja, hogy jó, igen, eddig nem vettem komolyan. Igen, következő kérdés. Így kell válaszolni, tehát hülye kérdésre hülye válasz. És megint azon, bocsánatot kérek, hogy unblock, mondom, amit most mondok, megszűnt igazából képzés jelen lenni bizonyos stációk, bizonyos munkák és pályák, szakmák mögött, és talán ezért van, hogy azt hiszem, hogy újságírók sem lehetnének csak úgy, és minden másra értem ezt, tényleg, és azért vagytok ti kiváló sportolók, hát már ugye, igen.
2: Én a kiváló vagyok.
0: Te is, hogy embertelen munka és edzés, és aztán pedig, hogyha megfelelt egy folyamat végén, és hogyha úgy teljesítettél, akkor léphettél tovább, és ez igaz a mindenfajta féle munkára, és azért lehet valószínűséggel ilyen hülye kérdést feltenni valakinek, aki újságírónak látszó személy, ezt így szoktuk hívni, mert hogy valószínűleg nem végezte el azokat a szakokat, azt az újságíróiskolát, azt az egyetemet, vagy bármilyen képzést.
1: Etikai képzést.
2: Nem sportolt soha életében.
0: Igen, és ezt a kettőt összeveted, akkor nyilván nem teszel fel ilyen kérdést. És tisztában vagy az, hogy kivel ülsz szemben, és tudod, hogy kell megközelíteni, milyen kérdést kell, hogy kell felépíteni egy interjút, lehet abba viccet és humort, nagyon, tehát, sőt, anélkül nem gondolom, hogy érdemes még ilyen sem, de hogy ne legyenek ezek bántok, ne legyenek az negatív, ne legyenek a degradászok. Szóval én ezt látom, hogy mindig valahogy a másikban keressük a hibát, és nem lehet egy kellemes, egy jó, egy szakmai, még előremutató beszélgetést lefolytatni, és meg eleve, hogy kikezdik azt a kiváló teniszezőt, akinek van-e mondjuk egy hajszál résnyi repedés azon a falon, amit úgy hívunk, hogy tökéletesség, kikapott két-három, vagy két Grand Slam tornán, nem nyert, és akkor mi van? Ki, 8 között esett ki, vagy nem tudom, 4, vagy 16, hát simán benne van, hát ti is sportolók vagytok. Szóval kicsit szerintem túlértékeljük most ezeket a dolgokat, nem? És akkor mi van, ha egy kicsit kilép abból a zónából, amiben van, tehát nem csak a teniszről szól.
1: Persze, meg hát azért neki különösen elég sok kötelezettsége van szponzorok felé, tehát neki kötelezettsége az, hogy képeket posztoljon,
0: meg
1: hogy videókat...
0: Bizonyos alkoholtartalmi italt, miután megnyerte.
1: Tehát itt nem arról van szó, nem csak arról van szó, hogy ő ebbe lubickol, és akkor

0: Orvos megmutatja, hogy milyen ruhákat visel. Itt komoly kötelezettségek vannak az ő szponzorációs szerződései mögött. Tehát ez itt ugyanúgy meg kell jelenni, ugyanúgy ezeknek a szponzoroknak partiaik vannak, amin meg kell jelenni. Tehát most egy újságíró szemében ez bulizás, és valaminek így a felfújása. Tehát ez
1: a bulizás részét látja egy csak.
0: Érdekes,
2: de rengetegen elmondják a sportolók közül, hogy mennyire nincs kedvük ezekhez a kvázi bulikhoz. Tehát ugye meg kell jelenni. Ott kell lenni, aztán várják, hogy mehessenek haza, tehát ezt azért nem fekete és fehér szerintem.
1: A kötelezőn nincs rossz.
0: De ez sem egy jó dolog egyébként, mert akkor ne kössön szerződést azzal a szponzorral, hogyha nem szívesen megy el.
2: De lehet, tehát az azonosulni tud velük, viszont arra a partira most éppen lehet, hogy fáradt és nincs köze, tehát nem feltétlen az, hogy nem tud azonosulni.
0: Oké, de...
1: Majd megkérdezzük Gulyvári Mártit,
0: de kötelezettség.
1: A formegyesek hogy vannak ezzel? Tehát azért tehát csináltunk nagyon sok olyan formegyes előpartit itt Budapesten, bent a belvárosban, jelesül pont a Szújó Zolival, vagy 5-8-at, sokat, és aztán amikor ugye elment ott a nagy rohanás, volt egy-két jó fej, akivel lehetett egy-egy szót, egy mondatot váltani, és nyilván Zolit ismerték, és ott ez megtörtént, és konkrétan, nem mondok neveket, konkrétan szinte mindenki azt mondta, hogy hát a közepére nem kívánj, de le kell jönni, ott kell, nyilván a szerződés egyik része azért kap embertelen mennyiségű pénzt, hogy néha bezon ilyen helyekre eljön, és ott aláírjon, és csináljanak vele egy fényképet, aztán pedig rohan haza, meg a szállodába, meg a repülőjére, és a menekül, de ezeknek meg kell történni.
0: Igen, csak ez is egy olyan dolog, mint ahogy említetted az újságíróknál a képzést, a felkészülést. Igen. Ilyen dolgokra. Egy sportolónak is szüksége van erre. Tehát egy sportolót meg kell tanítani még utánpótlás korában arra, hogy kezelje a médiát, hogy kezelje a szponzorációs dolgokat, hogy kezelje a kötelezettségeket. Tehát egészen egyszerűen az én értékrendem szerint nem fér az bele, hogy egy sportoló, hogyha elmegy egy ilyen partira, akármilyen nagy sztár, Forma 1-es, teniszező, labdarúgó, bármi, hogy azt lásd rajta, hogy a háta közepére nem kívánja azt, hogy őt legyen. Mert te hazamész, és akkor milyen érzésekkel mész haza? Elmeséled a gyerekednek,
2: hogy
0: találkoztam ezzel, meg azzal. Hát érezni nem, tehát nem lehet érezni.
1: De abszolút lehet érezni. Az kell, pont a rádióval hozom most párhuzamban, sokszor elmondjuk, de azért tök őszintén, én imádom, szeretem ezt. Csinálom egy pár hete, ugye, pontosan 30 év, hogy nyilván, és én mindig ezt szoktam mondani, inkább őszinte vagyok, mint alacsony, rengetegszer nincs kedvem se felkelni, se bejönni. Aztán most minden hallgató tegye a szívére kezdet. Ki kell fel minden reggel úgy, hogy irány a munka! Hát nyilván, azért ne hazudjunk már magunknak. De ha ezt vállaltam, akkor kötelességem bejönni, és ezt megcsinálni jó. És amikor a hallgató is ugyanilyen fejjel, csipás szemmel kell, mint amilyen ez enyém, meg a hajam, és hál az ének, hogy nem láttok minket, legalábbis engem, hogy én nem mondhatom azt, ma úgy ügyöttem be, hogy van három tök nehéz dolgom, programom az életemben, gyerekeim vannak, ezer problémám, fáj a hátam, fogorvoshoz kell menni, mert olyan gyökérkedett. Tehát, hogy senkit nem érdekel. Nekem az a feladatom most itt, az a vállalásom, hogy bejöjjek, és próbáljam a legjobb tudásom szerint, ezt én szerintem majdnem minden nap lehozom egy 80%-ban minimum, itt lenni, hozzászólni, a poénos Levinek lenni, őket is, akik mennek, dolgoznak, munkába mennek, gyerekkel a kocsiba, 1000 fokon ég mindenki és dolgozik, hogy azt az időszakot, amíg eljutnak A-ból B-be, mi egy picit színesebbé tegyük, jobbá tegyük.
2: De az újságírás változott egyébként? Tehát, hogy régebben is azért hát azok a cikkek szóltak nagyot, aminek volt hírértéke.
1: Nincsenek olyan típus újságírók, mint régen. Tudnák mondani 3-4 nagyot. Megszűnt. Mondom, tehát mindenki írhat. Mindenki, bocsánat, tehát nem csak az írásra, úgy általában mindenki csinálhat mindent, de most azért mondom, a legnehezebb, meg a legkönnyebb műfaji szabályokat, meg határokat átlépve, mindenki stylist, mindenki műsorvezető, mindenki énekes, mindenki minden, mindenki zenész, hát most úgy indul el ma egy, csak aztán majd térjünk vissza Zabalánk, úgy indul, hogy ma éppen a villanykapcsoló zenekar megalakul, és felteszik a YouTube-ra a dalt, amit megírta, vagy egy mesterséges intelligencia, vagy egy programozáshoz értő valaki, és ők mától zenekar. Nincs ezzel baj, csak én azt hiszem, hogy És mindig azt mondom, hogy nem, mert ők szeretik, meg szeretnék csinálni, és akkor én is mindig erre azt mondom, hogy ha minket az ember műtene meg, aki szeret műteni, de nem tud, akkor lennének bajok. Tehát értem, hogy szereti, oké, én is szeretem a magas házakat, mégsem tudok tervezni, a kettő közt azért van egy kis árnyalati különbség. Úgyhogy így gondolom, hogyha ilyen újságírók lennének, akik tisztában vannak a szabályokkal, hogy mit lehet, mit kell, és hogy kell, akkor szerintem nem lenne ilyen kérdés, tök jó, jogosan válaszol.
2: Régen nem voltak ilyen kérdések? Arra akarom inkább terelni, hogy ugye régebben azért más volt abban a szempontból, hogy ugye említetted azt, hogy ami kötelező, az mindig rossz. És ugye ezek hát kötelező, általában igen, ezek meg ugye kötelező meccs utáni, nem tudom, bármi assza utáni, bármilyen.
0: Vagy meccs előtt.
2: Vagy meccs előtti sajtótájékoztatók.
1: De nézzük, a foci meccsek után is, bocsánat, akkor a szabad vágni, oda mennek, hogy beszélnek, és nézd meg egy La Liga, egy Premier League utáni beszélgetést, tök rendben van. Nyilván nem a világ interjú, de mindenki tudja körülbelül, hogy kell.
2: De nem volt jobb, amikor mondjuk 15-20 éve bemehettek akár a játékosokkal az öltöző folyosóra, ott azon melegében meg lehetett kérdezni azokat, mert egy kötelező sajtótájékoztató az nem lesz olyan, mint régebben, mikor kvázi az öltözőben készült el a győztes interjú. Szerintem, úgyhogy azért ebben is azért van különbség, hogy nyilván a játékos sem áll
0: vagy
2: oda olyan szívesen.
0: Interjú. Vagy tehát a vesztes. Az sem mindegy, hogy igen, most egy győzelem után, vagy egy vereség
2: hát,
0: után kell megszólalnod, tehát ezek megint csak olyan dolgok. Hát én is emlékszem, még Gyulai Miki készített velem egy interjút, egy barátom emlékeztetett rá, nem is olyan régen, hogy valami edzőmeccset játszottunk, és megkérdezte a második gólnál, hogy hát ott nem lehetett volna esetleg valami, tehát hogy burkoltan, hogy pocsagolt, igen Miki, akkor állj be, te is próbáld meg ki. Tehát, hogy vannak ilyenek persze, aztán utána jót mosolyog ezen az ember, de azért emlékezhetünk vissza önökre, most itt a szünetben néztük, éppen Marshawn Lynchre emlékeztünk, ugye NFL Super Bowl döntő előtt föltettek neki 30 kérdés, és mindegyikre ugyanazt válaszolta, hogy csak azért vagyok itt, hogy meg ne büntessenek, mert félmillió dolláros büntetés lebegett a feje fölött, hogyha nem jelenik meg a Super Bowl előtti sajtótájékoztatón, és mind a 30 kérdésre ugyanezt a választ adta, hogy én csak azért vagyok itt, hogy meg ne büntessenek.
1: És hivatalosan válaszolt.
0: Így van.
1: A Tátrai Ben csinálta ezt, nem is tudom mikor, Tátrai, remélem, jót mondok, hogy szerződésük volt LMS céggel, és már nagyon menni akartak, és tulajdonképpen Diego Simeone és Julian Álvarez tipikus esete Tóth Marival, hogy nem mehettek el, amíg nincs nem tudom, még két lemez elkészítve, és bementek a stúdióba, nem tudom, mi is mentek a történetet, és fölvettek egy zenei, egy át, vagy egy fiszt. Ting! Ez ment 3 percig, következő dal, mondjuk B-be, és leadták a lemezt, rajta a 12 dal, mindegyik egy hang, vagy egy akkord, és mondták, na de hát ez leadtuk az anyagot.
0: Ez az igazi művészet.
1: Erre szerződtünk, mint ahogy mondtam, Fincs elmondta a 30 kérdés, ugyanazt a választ. Kösz! És akkor ott álltak, jogilag rendben, papíron oké, hát semmit nem tudsz vele csinálni. És utána akkor jó, akkor leadtuk a megfelelő mennyiségű lemezt, szeretnénk elszerződni a kiadótól, és minden feltételnek megfeleltek, és mehetek tovább.
0: És hol van a határ? Ugye már te feszegetted ezt, hogy sportszakmai, magánéleti dolgok, tehát hogy hol van egy sportújságírónak az a határ, amit mondjuk egy győztes vagy egy vesztes meccs után pedzegetsz. Tehát azt, hogy most ki, hogy ment el bulizni, mondjuk Szabalenka esetében egy szponzori megjelenésen, vagy inkább az, hogy mit tudom én, tenyeresről hibázott 15-öt.
1: Meg alapvetően miközben mindjárt folytatjuk.
2: Meg van a jobb hírértéke, nem? Hát felé megyünk.
1: Ma már igen. Kíváncsi, hogy a hallgatók életében van-e olyan maradandó interjú és vagy riport és beszélgetés, amire bármikor visszaemlékeznek. Legyen az nem csak sport, de alapvetően fókuszáljunk a sportra, olyan sporttal kapcsolatos interjú, amire azonnal emlékeznek, hogyha arról van szó. Legyen az egy edzőnyilatkozat, legyen az egy beszélgetés, bármi. Kíváncsiak vagyunk, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. Meg alapvetően, hogy lehet-e, kiléphetnek-e a sportolók azon keretek közül, csak abból a sportolói halmazból, ami az ő sportolói életüket jelenti. Tehát lehet-e, mint Zabalenkánál, megengedhető-e szerintetek-e, hogy még máshol is viszonylag aktívan jelen legyen, főleg úgy, hogy a mostani világban aztán én azt gondolom, hogy aki nincs fenn valamilyen közösségi média felületen, nincs jelen, az szinte nem is létezik. Majd elmondom, hogy valamik nap úgy gondolkodtam, hogy mindenhonnan letörlöm magam, hogy mi történne az életemben. Szóval 06 30 55 55 605, volt egy pár kérdés, úgyhogy várjuk a válaszokat. 2 perc van, ez 7:30, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Japánnal játszik ma női kosárlabda válogatottunk a világbajnokságon. Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés. Ma még napos, száraz időnk lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: Megnyerte harmadik csoport mérkőzését is magyar női kosárlabda válogatottunk a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73 sikerével a nemzeti csapata B csoport második helyén végzett. Ma 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé jutásért. A Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti a találkozót. A labdarúgó NB2 hetedik fordulójának záró mérkőzésén a Videóton hátrányból fordítva Németh Dániel két góljával 2-1-re győzött a vendég Diósgyőr ellen. A Videóton jelenleg a 8., a Diósgyőr a 14. a tabellán. Az Európa-bajnok címvédő vitorlázó Érdi Mária három futam után a 4. helyen áll az Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságán. A 28 éves világbajnok sportoló az első futamban 5., a másodikban 8., a harmadikban 2. volt. Bondár Anna párosban is búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságtól, miután az ukrán Angelina Kalininával három játszmában alul maradt az Erin Ratliff, Aldila Szutyadi ausztrál-indonéz kettőssel szemben a 8. döntőben. Ezzel nincs már versenyben magyar játékosa a felnőttek mezőnyében az év utolsó Grand Slam tornáján.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Kizárta a parlamenti eheti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Forsthofer Ágnes a döntést azzal indokolta, hogy a Mi Hazánk frakció vezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használt tegnapi parlamenti felszólalása során. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnök az intézet szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakció vezetője a szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. A fiatalok gyorsabban és pozitívabban reagálnak a gazdasági változásokra, közölte a GKI gazdaságkutató. A 4 évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítva a 18-29 évesek várakozása 2026 nyarára pozitív értéket mutatott. Még a 65 év felettieké már még mindig enyhén negatív. A két csoport között mintegy 20-30 pontos tartós különbség mutatkozik. Ma van a fizioterápia világnapja. 1951-ben ezen a napon alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A terápia a természetes energiákat, mint például a fényt, a hőt, a vizet, köztük a gyógyvizek jótékony hatásait használja fel a kezeléseknél. Napjainkban a legtöbb klinikai szakmában nélkülözhetetlen ez a módszer. Repülőtéri takarító munkásokat szállító járművet roncsolt össze az a teherszállító repülőgép, amely vasárnap túlfutott a leszállópályán Miami-ban. A Boeing 767-es a kijelölt pályát elhagyva maga alá gyűrt és ketté szakított egy kis buszt, amelyben 7 munkás utazott. A gép ezután a kerítést kidöntve egy terepjáróval ütközött, végül pedig egy autótelepen állt meg. A balesetnek 5 halálos áldozata és 5 sérültje van. A két pilótát egyenlőre nem hallgatták meg. Az ügyben jelenleg is tart a vizsgálat. Miami nemzetközi repülőterének 4 kifutó pályája közül 2 továbbra is zárva van. Emiatt még tegnap is komoly fennakadások voltak a légi közlekedésben.
0: Közlekedés.
5: Baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 14-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, így több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki. Esti munkavégzés keretében az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 39-es kilométernél lévő Bicske csomópont felhajtó ágát lezárták, aszfaltozás miatt várhatóan a reggeli órákig. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
5: A Dunántúlon a középső és északkeleti tájakon fátyol felhős, máshol derült az ég. Napközben túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek. Oppácska, mindjárt 3-4-80. Ma reggel is a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport reggel, Erdei Márk, Szuper Levente társaságában. A hangulat is olyan, mint ahogy azt ugye a Levi neve jelzi. Szóval az a helyzet, hogy Zabalenka kapcsán beszélgetünk arról, mennyire érdemes kell odafigyelni az újságírók, mennyire felkészültek, mennyire alakulhat ki újságíró, és mondjuk a riportalany közt már végre egy olyan, tulajdonképpen egy kapcsolat, ami érdekes lehet az őket hallgató, egyben olvasó közegnek is. És valódhatjuk abba, hogy Zabalenka nagyon jól reagált arra a felvetésre, amit az újságírók egyfajta támadásként szerintem alkottak felém, és szerint, hogy miért van közösségi média felületeken, hogy miért nem foglalkozik a tenisszel.
2: Ha meg nem lenne, akkor meg miért nincs? Akkor, miért vagy eltűnve?
1: Akkor meg az. Egyébként igen, szóval... Szerintem most 2026-ot írunk, na, én alapvetően úgy érzem, kikerülhetetlen, hogy valaki ne kerüljön ki egy ilyen posztolások szempontjából, mert hogy minden szinte ezen múlik, hogy látható vagy-e vagy sem. Az én meggyőződésem zárójel kezdődik, hogy valós értéket nem képviselnek, zárójel bezárva, de mert minden erről szól, ezért ti is, én is, mindenki ezt pörgeti. Nyilván értékén kezelve, én azt hiszem. De hogy igen, Zabalenka is miért engedhetné meg magának? Szerintem ez pont egy nagyon jó kis, hogy mondjam, egy felüdülés a megszokott ugye sport, meg hétköznapi mondjam, momentumokból, meg gondolom az ő élete is szinte ugyanúgy épül fel, mint a többi nagy mondjuk...
2: Mint az összes nagy sportolói.
1: Sportolói. Edzés, nem tudom, regeneráció. Egyszerre mondtuk százszor. Igen, nem tudom, orvosi ellenőrzés, masszázs, újraedzés, unos, untalan.
2: Sponzori megjelenés, versenyek, utazás, hotel, repülő.
1: Igen, 4000 szerva a focistáknak, edzés, és aztán persze lehet itt irigykedni, amikor látjuk, hogy Szoboszlai Dominik is megy be abban a liverpooli edzésközpontban, ami egy űr, nem tudom, 9 csillagos szállodának felel meg, megölelgetik a szakácsokat.
2: De ugyanúgy kell futnia, ugyanúgy kell mindent csinálnia, tehát most az hogy nyilván segít az, hogy milyen környezetben vagy, de a munkát el kell végezni. Ugyanúgy megizzadsz, ugyanúgy fájni fog, ugyanúgy beléd rúgnak, ugyanúgy nyomás alatt vagy minden nap, tehát igen, ezek csak a szép dolga. És ez az a szociális és mentális felkészítés, aminek sportolónak már utánpótlás korba, hangsúlyozom, átkeresnie, ezekre a dolgokra fölkészülni, fölkészíteni a médiával való kapcsolatra, és látunk nagyon jó példákat egyébként, akik felveszik a kesztyűt, akik nem hagynak támadási felületet, akik esetleg visszaszólnak, vagy leállítják már az elején, mert az, hogy valaki megsértődik ezen, és mentális blokkot ad neki, az meg nem jó hosszú távon.
1: Oké, na de kevésen meg tud így reagálni, hogy ő meg a Gyokovicsunk elkezdte.
2: Szabolenka sem reagált mindig így, tehát emlékezhetsz. Nem is olyan nagyon régen, most... hogy azért kiborult ezeken, meg sírva fakadt, stb. Hát most igen, most átfordult.
1: Sokan szóval teszik, szerintem pont ez a jó taktika, amit ő most csinál meg, ugye klasszikus, hogy a Gyokovics is, amikor elkezdték sorolni, akkor ezt nem győzem egy.
2: Not too bad.
1: Bocsánat, elhíres, mindenki erről beszél?
2: Persze.
1: Hát persze mindenki erről beszél. Mert egy olyan reakció, egy olyan válasz, amiben van élet, van humor, van erő, nem sértődünk meg hogy annyit foglalkozunk a másokkal. Volt nekem is ilyen korszakom, hogy ő milyen, meg ne, magunkkal, újságírók sem azért mondjam, csesztetik Zabalenkát, mert éppen nem tudom, fürdőruha, vagy éppen közösségi felület, hanem próbálnának hozzáértő módon kérdezni, némi humorral, nyilván ők is meglepődnének. Ugye kérdeztük a hallgatókat, hogy milyen olyan interjú van az emlékünkben, amit bármikor így azonnal fel tudnak hozni. Ha sporttal kapcsolatos az extra, hogy jött egy pár, azt írja valaki, sziasztok, Weber Gyuri mondta, a harcsányító megkérdezitek, hogy hova a francba rúg a labdákat, írja Tamás. Köszigenítek, és én is magamat érintetnek érzem, de nyilván nem rólam beszélt. Igen, és láttátok, hogy Weber Gyuri is pont ilyen volt. Hogy elmondta.
3: Nem tudom, mai napig elmondja.
1: És igen, egy vesztes meccs után volt valami sajtótájékoztató, ugye kiültek. Jó, gondolom az a kérdés, hogy mikor mondok le. Ne, jó, mondjak le.
3: Ezek a mezőkövezdi korszakban volt.
1: Igen, de hogy, és tényleg, tudod, és az is fontos szerintem, hogy legyen a sportolónak, az alanynak valamilyen kapcsolata az újságíróval.
3: Igen.
1: Régen ezek, ennek most kifejezetten kiemelt jó példája, Somogyi Zsolt barátom, ugye most éppen a Nemzeti Sport főszerkesztője, kiváló elme, de olyan, szuper ember, hogy ez mindenki imádja, tehát a sportoló közt, és ilyenkor az a legfontosabb szerintem, főleg egy volt interjúnál, meg egyébként az összes többinél, hogy akivel szemben ülsz, az tudja, hogy te vagy, megbízom benned, tudja, hogy nem fogsz olyan kérdést feltenni, ami neki rossz, bántó, meg nem lehet rá válaszolni, jegyze meg, alaptézis egyetemen tanítják, nincs rossz kérdés, csak rossz válasz, tehát mindenre lehet jót válaszolni, csak ők sem kíváncsiak arra, hogy szenvedős beszélgetéseken legyenek túl, hát egy csomó olyan podcast, meg az összes többi tisztelt a kivételnek, biztosan egy-kettő, de hogy most éppen mindenki podcastet csinál, nem tudom, 3-4 éve. Akkor csináljunk egy podcastet. Jó.
3: De ez, amit mondasz, hogy a játékos meg a média kapcsolata, azért minden kapcsolatban vannak fentek meg lentek, nem? Tehát ez nem, azért az elképzelhetetlennek tűnik, hogy végig mosolygós, jókedvű interjúk legyenek, hogyha valaki hibázik, és mondjuk egy évben mondjuk nem tudom, 15-ször hibázott a futballpályán, akkor értelemszerűen a haverod is fel fogja tenni a kérdést, hogy figyelj már, Feri, hogy te amúgy mi újság veled? Tehát nem lehet, hogy kicsit tényleg sokat szerepelsz mostanában a médiában, és emiatt elvonja a figyelmedet, keveset edzel, mint ugye Allen Iverson.
1: Ugye, és érdekes, amikor minden jó megy, és a közösségi média, vagy nem tudom, vagy más típusú média jelenlétek is viszonylag erősen jelen vannak, akkor senki nem teszi fel a kérdést. Ebben ez a szörnyű. Ő nem azért esett most ki, például Zabelenka, ha már ugye ő van a hír központjában, ő nem azért esett ki az utolsó két Grand Slamről, mert ki akart. Hát a fenéket, ezt el kéne neki az újságíróknak mondani. Hát nem, abszolút nem erről szó. Hanem mondta arról szó, hogy ez így jött össze.
2: Ez ellenfél jobb volt.
1: Most én mit gondolom, életem egyik első interjúját még akkor volt ilyen, hogy mai nap. Mai nap. És soha nem felejtem el, én aszfaltbetyár című műsor, és jött egy újságíró, nagyon jó fejnek tűnt minden, és leülünk, képzeltek a leges, hogy étterem, hogy kávézóban kikerjük a kávékat, üdítőket, jó? Na akkor kezdjük. És elkezdte magát így tapizni, aki keres valamit, tudod, felsősebb, nincs egy toll, mert akkor még tollal készült interjú. Hát nincs. Kért a pincértől, jó, és azt mondja, van papír is kellene, azt is kért a pincért. Tehát úgy jött az újságíró az első interjúról, jegyzem meg, baromi jó lett, de hogy nem volt se papír, mert így akarod, az jó lesz, az nem már, az alapanyag jó, az én úgyis jót írok, volt egy önbizalom, és tényleg jó lett a vége.
3: Régebben nem volt, vagy volt régebben is ennyi bulváros kvázi, akik akartak sporttal is foglalkozni, de mégis csak a bulvár részére mentek rá?
1: Hát arra,
3: mert manapság
2: azért volt, csak nem volt ennyi csatorna, ahol ez megjelent volna.
3: Hát igen, mert régen azért nem ült ott 30 újságíró, és várva, hogy ő is majd sorra kerüljön, és föltegye az éppen vagy bulváros, vagy éppen tényleg sportszakmai kérdését.
1: Igen, hogyha nem lépsz ki valamilyen szinten a megszokott menetből, akkor unalmas vagy. Emlékszem, volt egy pár ilyen interjú, akkor sokáig nem is csináltunk, hogy csináltak.
3: Meg hát Levi, ott ültök 20-an, akkor nem fogja mindenki megkérdezni, hogy Szabelenko ott a második szett közepén az a tenyeres, miért nem úgy jött ki, ahogy? Igen. Tehát az meg hogy néz neki?
1: De valaki felteszi hülyeséget.
3: Az egy ember az felteszi, igen.
1: Hát,
2: de ugyanakkor a másik oldal sem teljesen jó. Most akkor megint hozzuk példának Észak-Amerikát, a major sportokat. Tehát rengeteg olyan világszára most az NHL-ről beszélünk, Austin Matthews, Connor McDavid, akik meg már annyira sablonosan válaszolnak gyakorlatilag mindenre, hogy az ember meg se nézi az interjút, mert nekik megtanították, hogy az ellenfél dicsérjük, a csapatot, tehát semmilyen személyeskedés, stb. A közösség, majd a következő meccs jobb lesz, készülünk a playoff. Tehát fapofával ugyanazokat
1: a... amikor ezeket így elmondja, vagy lett
2: nem, az, amit lehessen visszanézni, és amit a Márknak most megmutattam a szünetben interjúk, akár Allen Iverson, Kevin Garnett, tehát amiben van élet, van egy kis személyiség, és érződik az újságírón is, hogy partner, és hogy felkészült, és hogy ott van, és hogy érdekli a dolog, Tehát azért ez is nagyon, nagyon sokat számít.
1: Ugyanakkor még nagyon nehéz meg, mert ugye ilyen meccs utáni interjúk, akár foci, akár tenisz, nem tudom.
3: Mondjuk hát, itt, az úszás, amit említettél így négy közt.
1: Igen, csak nem tudom, nem emlékszem, kivel készítették azt a, megint szakmailag üljön egyesre. Semmi baj, csak vele, csak hogy, tehát én ezt hiszem, hogy el kell végezni a sulikat, tehát meg kell kérdezni hozzáért embereket, meg tanulni, meg gyakorolni, és aztán majd utána elválik, mint az egyetem után is, ha elmész ugye ügyvédnek, hogy jössz, akkor bojtárként üzemelsz még egy pár évig, hogy bele tanulj, meg lásd meg, de azt tudni kell, hogy melyik törvény mi.
3: Nem, mi az első szabály, azt nem tesszük fel, hogy milyen érzés, ugye ez a legalapabb, legelső óra, hát, hogy nem milyen érzés, és most ha név nélkül, most mondjuk a kajakkenú VB-n bárki meghallotta az interjúkat, minden egyes kérdés, milyen érzés, hogy megnyerted? Milyen érzés, hogy harmadik lettél?
1: Van ilyen 5-10 olyan kérdés, amit alapvetően azonnal skipteni kell.
3: De szerintem a legrosszabb típus riporter vagy újságíró, aki nem figyel arra, hogy ő mit mond neki a szembeálló, hanem ő a hozott kérdésből dolgozik. Előtte felírt magának 3 kérdést, hogy a meccsen ezt láttam, igen, azokat meg fogom kérdezni, és hogyha láthattunk két pont vízilabdán év elején, az Európa bajnokságon, hogy elmondta azt hiszem Manhertz Krisztián, hogy és egyébként vannak problémák a magyar vízilabdával, meg az Európai Szövetségnél is azért elég komoly problémák vannak. Igen, és ott a harmadik perc közepén, amit kihagytál Mászer, az hova, kinek a számára írod? Jó volt a kapus? És így nézed, és a válasz elején, ja, és bocsánat, itt még hozzátenném, hogy a világszövetségbe is. És akkor válaszolok a kérdésre. Tehát arra sem köt vissza a riporter.
1: Hát de miért kötne vissza, amikor nem bántva, de
2: de amúgy tényleg a mérkőzés után közvetlen, tehát ebben volt nekem is részem nem egyszer, nem kétszer. Tehát amikor egy úszó kijön a medencéből, egy hokis lemegy a pályáról, és 2 perc utána kapkodja a levegőt, tehát amúgy is ahhoz, hogy elemezni tudjál, akár nyersz, akár vesztesz egy versenyt, egy meccsen, bármi történik, tehát mindenkinek szüksége van egy kicsi időre, optimális esetben egy éjszakára, alszom rá egyet, és másnap teljesen máshogy látom a világot, hát és tudtam már, de ilyen nincs. Tehát ez
3: a nézőket meg az érdekli,
2: nem létezik, hogy utána, hogy az érdekli, hogy ne tudjál megszólalni, hogy kapkodod a levegőt, és mit mondasz?
3: Ez is kétoldalú levű, mert van az, aki normális sportoló, nem megbántva a többieket, de aki azt mondja...
2: És nem fárad el, és nem zihál.
3: Nem, aki kijön, lejön, elfárad, azt mondja, hogy visszajövök, mindjárt csak hagyj menjek be az öltözőbe, iszom 2 kortyot, fújok 3-at, és akkor visszajövök. És általában ugye ebből van az, hogy soha nem látjuk már többet abban a hónapban. Tehát, hogy most vagy elengeded, és akkor azt mondod, hogy hát akkor ő velem most nem lesz interjú, vagy kötsz egy ilyen kompromisszumot, hogy oké, hogy túl sok épkézláb gondolata nem lesz ott 80 ezres pulzussal, de...
2: És valakit leszídnak, mert vagy a sportoló mondják, milyen sóta, vagy az újságíró, milyen unalmas kérdések, hogy lehet ilyet kérdezni.
3: Nem lehet jó kijönni.
2: Nem, tehát ebből senki nem
1: tud. Azt írja valaki, sziasztok, mondjuk azért úgy elég nehéz például egy foci meccs után jókat nyilatkozni, hogy előtte megmondják, hogy miről beszélhet és miről nem. Azt nem tudom, hogy megmondják-e neki, hogy miről beszélhet. Nem hinném, hogy Lewandowski-nak elmondják, hogy
3: miről biztos, hogy megmondják. Egy interjú előtt is mondjuk
2: általában
3: most...
2: Általában az, hogy miről nem.
3: Miről nem, igen.
2: Igen.
1: Hát az talán esetleg. Nem tudom, megmondhatnák neki, hogy miről beszélsz, miről nem.
3: Most, politika nélkül, mert most a Fradi város nem bővebben behozva, de hát azért benn volt most Nagy Ádám, ugye a... Nem is tudom, az emléknek most éppen melyik podcastjében, teljesen mindegy. És ő ugye nyilatkozott egy órán keresztül, és ott ugye nem került szóba ez, ami most a legtöbb embert foglalkoztat, a Fradi város. Tehát nyilvánvalóan úgy jöhetett be Nagy Ádám, hogy a magyar futballról beszélhet, viszont a Fradi városról ne legyen szó. Én azt gondolom.
2: De emlékezett Lewis Hamilton esetére is, amikor megmondta neki mind a csapat, mind az egész Forma 1, hogy miről, meg a politikai dolgok, nézeteket, stb. Azokat mellőzze. És még inkább rátette a lapáttal. Tehát, hogy neki nem mondják meg, hogy mit szabad és mit nem.
1: Könnyen lehet azt mondja valaki, hogy ne, én sem vagyok, azt mondja, hogy erről ne. Igen. Akkor nagyon,
3: csak arról.
1: Nagy öröm, mert emelembe is beszélek. Persze nyilván az egészet körül bássáz, hogy ne legyen belőle baja, aki kérdez, de hogy az nem feltétlen jó, sőt kifejezetten nem, hogyha megmondják, de mondjuk azért tegyük azt is hozzá, hogy nagyon sok nagyon sportoló és éppen faggatott személy sem tud nyilatkozni. Tehát azért szerintem kérdezni sem nagyon tudunk, de azért valljuk őszintén, frappáns, tartalmas, humoros, hogy mondjam, maradandó élményt adó beszélgetés, a kérdezett oldaláról is nagyon ritka. Tehát kevés olyan ember van, aki látod, hogy felkészült, úgy tud válaszolni.
3: Ez megint érdekes kérdés, mert hogyha egy úszót behívsz ide, és egy órán keresztül beszélgetsz vele, akkor kijön, hogy ő mennyire is értelmes, ugye? De amikor ott kijön a medencéből, és tényleg 130-as pulzussal neked föl kell tenni egy kérdést, és őnek meg válaszolnia kell, nincs akkor nyilván kérdés. Teljesen más. Nincs.
1: Milyenek voltak a fordulóid, vagy azt a 11-es nem kellett
3: volna berúgni. És akkor kérdezik tőle, hogy az első százon 53,24 századot úszta, és hogy miért, vagy hogy csak erre most mit mondjon szerencsétlen ott hirtelen, azt tudja, hogy melyik világban van.
1: Na mindegy, szóval én örülök Zabalenkának, ilyen szintű térhódításának, a US Open-en is megy tovább. Csak Levitől kérdezem, de tőled is már, hogy mennyire vagytok megbékélve például Alcaraz atlétás fellépésével. Elfogadjuk, hogy atlétába teniszezik valaki?
2: Rafától is elfogadtuk, úgyhogy én nagyon meg a hajviselet óriási, tehát hogy
1: kopaszból
2: ilyen hajas babává
1: de
2: válni.
1: De hogy atlétában teniszezünk?
2: Miért nem? Miért ne? Rafa, James Blake, tehát azért volt. És nem az egyetlen, Shelton is abban játszik most.
1: Golfozok holnap, mert Lukacsos atlétában golfozhatnak? Elviseljük? SMS számunk 0-30...
2: Vagy a snookeres pólóba.
1: 55-55-605. Kíváncsiak vagyunk ti, hogy gondolkodtok, akár erről annak-e írt, vagy pontosan iratlan szabályok bizonyos sportágokban. És aztán persze Marosán Gyuri vagyunk, na őt is megkérdezzük majd. De miért nem atlétában vannak a kézlabdások, miért nem abban vannak a meccseken?
2: Na, kosarasok abban vannak, ugye?
1: Bár, hát mert ott, ugye, itt meg... Na csak hogy akkor... De hogy ne, hogy igen... Na, hát akkor ezzel megyünk majd tovább közben. Azért van egy nagycsém, mert már gondolkodik, és én nála ez ritka, és azért csodálkoztunk.
3: Igen, is, igen, egy pillanat, én is meglepődtem azért. Az is volt egy pár tized másodperc.
1: Ez én vagyok, tudod? Ez én vagyok. Na, azért mindjárt folytatjuk, hívjuk Marosán Gyurit, pontosan 8 óra van.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy szenti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Legyarizált zörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Tarizvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
4: Most pedig már 8 óra után vagyunk, pontosan 5 perc járunk 8 óra után, szeptember 8-a van, és kedd, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ma reggel a Nemzeti Sport Rádióban, a Sport Reggelben Erdély Márk, Szuper Levente és jó magam, H. Levente, középkorú műsorvezetőnek látszó személy. Így indultunk neki a mai reggelnek. Nagyon sok mindent érintettünk, alapvetően ugyebár hitvallásunk, hogy a sport és az élet közös mesdjén haladunk, és ennek megfelelően próbálunk minden témába egy kicsit azért mást is bele, hogy mondjam, tenni, mint szimplán csak a sport. Elérésünk 0630 55 55 605. Ezen a számon jelentkezett Gyuri, aki szeretne adásba kerülni. Engedjük is be. Itt van Marosán Gyuri. Jó reggelt, szervusz Gyuri, miért hívtál minket?
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a közép korú úriembert és a fiatal embereket is a stúdióban.
4: A fiatal nem kellett volna kihangsúlyozni, az üzenet véget is ért a beszélgetésünk. Szia Gyuri! Na jó reggel, tehát nem tudom, hogy mint vagy mostanában US Open-t gondolom nézel, közben már erősen beindult a bajnokság, ott is jelen kell lenni. Hát hogy tudsz ennyi fronton? Kis tan vagy, mint a Zabalenka?
5: Hát én csak Szuper Levitől próbálok tanulni, mert annyi sportágat, amennyit ő követ, az számomra képtelenség, és mindezt élőben, de azért próbálok az ezüstéremre odaérni, követni természetesen US Open-t is, kézilabdát is, labdarúgást a szériába, megbolondultak a mérkőzések teljesen a hétvégén, úgyhogy abszolút ilyen jól vagyok.
4: Na figyelj, pontot hagytuk abba az előbb a összegetést, hogy például ugye már itt a US Open nevű visszafogott, de mégis azért viszonylag jól játszó teniszezők gyülekezete, és az a nagy helyzet, hogy például most megjelent Alcaraz, nagyon furcsa, atlétára, atlétában, hogy mondjam, nem is tudom mi az, de ruházatban, és az ott a kérdés, hogy mennyire engedjük ezt, mennyire a megszokottól eltérő, kinek mi a vélemény erről. Rengeteg üzenet jött közben, mert ugye már a kosarasok is atlétában vannak, az nem zavar őket. A kézisek miért nem játszhatnak atlétában?
6: Igen,
4: és sorolhatnám, hát rengeteg, csak egyet-kettőt. Az öltözet mások iránti tisztelet jelzője, írja valaki. Aztán úgy tudom, hogy az öltözetek milyen, mi az? Segéd volt, csak Grand Slam rendező helyszín írhatja elő. Persze Amerika, ahol mindent lehet. Atlétában a tenyész olyan, mint hogyha kézzel ennék egy szép étteremben gáz, írja Joci.
6: De érdekes egyébként, bocsánat, Gyuri is, hogyha jól láttam az Instagram képeit, ő mindig galléros pólóban, farmerben van ott edzőként. Te az gáznak tartod, Gyuri, hogyha valaki egy melegítőben jön oda veled kezet fogni a meccs előtt, vagy meccs után?
5: Gáznak nem tartom, tehát mindenkinek megvan a saját stílusa, hozzáállása. Hát itt Alcarazra még egy pillanatot azért, tehát a mai kifordult világban már örülünk kell, ha egy
4: férfi
5: nem
4: tüti.
5: Hát meg nem tütiben teniszezik, vagy boxol, de nekem nem tetszik. És egyetértek annak az SMS-nek az írójával, aki azt mondja, hogy a társnak, az ellenfélnek, illetve kiegészíteni a rendezvénynek a a tiszteletlenség, a felé irányú tiszteletlenség, hogyha nem megfelelő öltözékben vagyunk. Én ugyanez nálam például papucsba, ha megyünk idegenben mérkőzésre, papucsba nem lehet. Volt, hogy játékosan megérkezett, meleg volt nyári időben papucsban, adottam neki a strandot, de mi most egy mérkőzésre utazunk.
4: Erről nem beszéltünk, igen, az edzők öltözetéről, mert ugye ott is főleg a foci meccseken van kiemelt, de a kézlabdában is, ha csak nem fut be, ugye, hiszen ilyen erős tudunk, ugye, Gyuri, hogy ott is én nagyon adom, ebben Luis Enrique vagyok az edzői outfitben, hogy egy egyszerű nadrág, valami szövet, vagy farmer, és az egy sima póló, tehát Guardiola is valami hasonlókat nyomott.
6: Hát Flicknek is egyébként hasonló stílusa már így a Barcelona.
3: Kloppnak is, ugye a szürke pulcsia.
5: Ruben Amorim átalakulását. Ruben Amorim. Manchester Unitednél pizsamában volt szinte, vagy hát legalábbis egy melegítőben, most meg Milánóban folyamatosan zakó, öltöny, vagy ing, tehát abszolút váltott stílust, és az elegáns van, amikor megkérdezték tőle, hogy ez miért van, azt mondta, hogy Milánó a divat főváros.
3: Igen, én itt Allegri is vagyok, tehát Allegri mindig a frissen vasalt, gyönyörű, én nem, inkább nem mondom milyen márkájú öltönyökben, nyakkendő szépen. De egyébként a snooker is megváltozott, ha már így outfitekről beszélünk. Tehát na, azért, értem, de az elképzelhetetlen volt még egy 20 éve, hogy legyen olyan verseny, ahol megengedik, hogy ne legyen rajta csokornyakkendő.
6: Már az sem kötelező?
3: Tehát van olyan verseny már, ahol nem kötelező a csokornyakkendő, csak egy kigombolt ing, de hát azért kell mellény, meg elegánsnak kell lenni, de nem mindenhol kötelező már a csokornyakkendő.
4: Bocsánat, erre van valami szabály, Gyuri? Tehát tudsz erről például, akár mondjuk a kézlabdán, de más sportág is érdekes lehet, hogy mert erről viccelődtünk, hogy mi lenne, hogyha például a kajak négyesünk úgy indulna valamelyik olimpiai döntőben, vagy világbajnokságon, hogy benn ülnek a hajóban, és ing, és nyakkendő. Ha tudják úgy hozni a teljesítőnek az eredményt, akkor hát lehet, vagy azért szólnak, vagy a kézilabdában?
6: Hát a kézilabdában a legnagyobb bóckodás, Gyuri, ez az aláöltöző színével volt, nem? Mostanában.
5: Hát az most is van, persze, most is, igen. Nem térhet el.
6: Még megvan ez, nem térhet el?
5: Meg persze, tehát nálunk is, tehát a lilának van ugye több árnyalata is, most ezen erről köttünk mi is, hogy nehogy gond legyen belőle, de hát azért talán annyira részletesen nem nézik, de igen, tehát az outfitbe kézlabdába ez van, illetve volt, most már megszokta mindenki, de a visszaemlékeztek egy, nem is tudom, 8-10 évvel ezelőtt, amikor a Metz szoknyában kezdett el kézilabdázni, hogy abból is, hát nem is csak felháborodás, legalább szokatlan volt.
6: Szoknél a drág.
4: De bocsánat, a teniszezők is meg alatta van ez a, nem tudom, ez a mini cicanadrág, hogy hívják. Az életem egyik legnagyobb csalódás, amikor egy ilyen szoknyás teniszező, hogy lehajolt a labdáját, és ott alatta volt nadrág, hát mondom, tényleg ez már vég. De hogy én nagyon adnám. Igen, de nőies, most pont mutatja a Mark Fesztet, de nőies, meg miért ne lehetne szoknyában? Lehetne, bocsánatot kérek, atlétában kézilabda meccsen játszani a játékosoknak?
5: Nem.
4: Erre akkor külön van szabály?
5: Hát igen, tehát a kézlabdának abszolút az outfitje a póló, és akkor ez a szoknyanadrág volt egy kiskapu, ami ment a vita, hogy lehet, nem lehet, de végül lehet, mert valóban szoknyanadrágnak van titulálva. Itt olyan nagyon nagy mozgástér, ennél több nincs a kézlabdában, itt ugye az edzőkön belül van változás, de tényleg ez a fél elegáns, ami egy bevett trend a kézilabdában, ahogy Márk is mondta, hogy farmer, galléros póló. Ugye ez is érdekes, mert hogyha kosárlabdára gondolunk, ott pedig abszolút jellemző az, hogy öltönyben meccselnek az edzők. Én hozzám az közelebb áll, mint hogy melegítőben rövid nadrágban, majd aki mérkőzésen soha lehet 40 fok is, még szeptember első napján soha nem meccselnék, mert ezek mind a strandra valók is az edzésre. A mérkőzés az egy ünnepnap, de én fontosnak tartom azt, hogyan érkezik meg az ember a mérkőzésre. Tehát én például mindig egy sportosan elegáns öltözetben érkezek meg a mérkőzés, és utána öltözök át a meccsre, mert tényleg ez egy ünnepnap, és azért dolgozunk egész héten, megmutassuk a tudásunkat, annak megfelelő öltözetben kell megtiszteljük a rendezvényt.
3: Hát ez nekünk is így volt Észak-Amerikában, tehát bármennyire is föltettük néha azt a kérdést, hogy miért kell öltönybe, nyakkendőbe menni minden mérkőzésre, amikor a szállodába felszállsz a buszra, kivisznek a pályára, letesznek a stadionon belül, és azt a 20 métert megteszed a busztól az öltözőig, ahol konkrétan nagyon nem találkozhat senkivel.
6: Ez ugyanaz, amit mondtál, Levi, nem az, hogy a közösség, hogy úgy nézetek ki, mint egy csapat, Gyuri is gondolom.

0: össze a téma. Tehát az, Gyuri, te szereted az optikai terror kifejezést, tehát igazából az Nadal részéről is konkrétan...
1: Összes hasonlították a bal és a jobb kezét.
0: Így van, tehát az ellenfelekkel szemben az egy optikai terror volt, hogy a bal keze az, úristen, mekkora bicepsze és milyen izmai vannak, az azért egy pici kérdőjelet tett mindig az ellenfelekbe.
2: Igen, és most látjátok, egy Alcaraznál újra erről beszélünk, pedig ugye Nadalon már ezen túl voltunk, tehát még sincs elfogadottság a teniszen belül. Tehát mekkora a kontraszt, mondjuk tenisz, Wimbledon, az elegancia, ugye a fehér szín, még megyünk US Openre, és ott már trikóban, atlétában teniszeznek, tehát túl nagy kontraszt egy sportágon belül szerintem, nem?
0: De. Igen, és ráadásul ott még Wimbledonban az Epernek az illatát érzed a lelátón, ugye US Openen más illatok
3: tevényenek. Ott is növények.
0: De hát igen, tehát itt tartunk.
1: De Gyuri, egyébként jól halljuk a hangodon, hogy úgy fel vagy frissülve, jó kedvű vagy, mert láttam, hogy hétvégén időn túli hetessel végül beúsztátok az első bajnoki meccseteket.
2: Nagyon jó kedvem természetesen annak szól, hogy veletek beszélek. De tudom, nem is időn túl értessel, de azért...
1: Hát volt köztem még 11 azon kívül, de hát azzal dölt el.
2: Időn túl értes valóban volt, igazad van. Igen, azzal lett 12. Már elkezdődött a bajnokság, úgyhogy már te 29-26.
3: Gyuri, de jó, hogy itt vagy. Hadd kérdezzem már meg, mert annyira régóta bennem volt a kérdés, tehát hogy most jutott eszembe.
1: Nem most.
3: De,
1: biztos?
2: Ne felejtsd el, még adásban vagyunk. Még
3: felteszem, most nem 4-9 után, mert nincs ezzel baj. Még ugye kiderült a 11-es lövéseknél, hogy arra azért lehet valahogy készülni. Most a 7-esre van külön speciális képzés, edzés és ember, aki azt mondta, hogy ő aztán olyan 7-es ölő, hogy mint az állat, és mindent vele kell lövetni? Tehát van ilyen, hogy felkészített?
2: Minden csapatban megvan az a 2-3 7-es lövő, aki felelős ezért, és ezt edzésen is lehet gyakorolni, de itt főleg a téthelyzetre való felkészülés, amennyire ezt lehet modellezni a szürke hétköznapokban, de igen, hát ha a lövő oldalról nézzük. És hogyha a kapus oldalról nézzük, azért videóelemzésekkel, hát lehet azért videóelemzésekkel készülni, hogy a lövő hova szereti lőni, amikor már oxigén hiánya van, illetve nagy a tét, akkor hova szereti lőni. Abszolút készülnek erre a csapatok, hát hol több, hol kevesebb.
3: Ez kb. Úgy képzeljük el, csak a hallgatók szempontjából kérdezem, hiszen ugye én mindent tudok erről a sportágra, hogy van aki tényleg ilyen hetes specialista, mint aki nagyon jól lő szabad rugást, vagy nagyon...
2: Van. Hogyne. Hát most már nem jellemző, de régebben voltak csapatoknál konkrétan hetes lövők. Tehát most nekem Olá Gábor ugrik be, ha emlékeztek rá.
3: Hogyne.
2: Békési, ha jól emlékszem, és a Pixegedbe is heteseket lőtt, de ez más csapatoknál is jellemző volt. Ő volt talán a leginkább kiemelkedő, aki a csapatainál szinte csak a pályafutása vége fele a hetesekért volt felelős. Ma már ilyet nem tudnék kiemelni, és főleg nem bajnokok csapatokban, top csapatokban, de
3: igen, ma már ez egy sokkal összetettebb játékot képvisel, szerintem nem csak a kézi, a foci is látszik, ugye ez a Szoboszlai Dominiknál, hogy vagy előre tolják, vagy akkor gyere hátra, akkor hátvédbe kell. Tehát
1: de pont ez van, bocsánat, a kézilabda kapusoknál is, hogy most vagy a vonalon maradsz, vagy kimész 4 méterre előre.
3: És ezt ki dönti el? Ezt te megmondod neki?
1: Vagy de ez jó kérdés, hogy Gyuri, neked azzal van problémát, hogyha a kapus a vonalon marad? Hetesnél?
2: Nem, hát az is egy stratégia.
1: Abszolút, én ki nem jönnék, négy jönnék. Sokkal rosszabb, én bocsánat, nekem hetes lövőként rosszabb, utáltam azt, mikor valaki a vonalon marad.
3: De te nem is tudtál hetes
1: lövőni. Az a másik. Csörültem, hogy elkaptam a labdát.
2: Hát, ugye erre is van szabályok, hogyha a vonalon marad a kapus, akkor mit a legjobb lőni, de hát itt ez egy nagy párbaj a kapus és a lövőjátékos között, tehát itt a videófelvét, hogy egyik videózza a másikat, mind a kettő videózza a másikat,
3: de most
2: ennek a végeredménye, ez mindig akkor derül ki, hogy bement vagy nem, ha bement, akkor jól videózott a lövő, ez egy ideg játék.
0: És a hokinál a büntető lövés,
3: na,
0: hát hogy az végzi el, aki ellen szabálytalankodtak.
3: De ott minden fél pályáról indul, és...
0: Így van, tehát ugyanúgy egy büntető
3: lövés. Ott milyen arányban lövik be a hokiba?
1: Nagyon kevés, nem?
3: A büntető.
0: Hát szerintem a labdajátékok közül a legnehezebb.
3: Hol a legnehezebb?

0: De szerintetek ott belülni és kivédeni?
1: Hát a hokiba. Hokiba a legnehezebb, belülni. Így van. Hát ugye a legkisebb a kapu.
2: Igen.
0: Kosár?
1: Legnagyobb a kapus.
0: Ott csak simán dobod a
1: hát
0: büntetőt.
1: Ott nincs kapus.
0: Ugye, csak a nehézségi sorrend, az közben Gyuri, gyere te is szájba beszélni, hogy akkor hogy a hokiban...
3: Hát, szerintem is a jégkorongban. A jégkorongban a legnehezebb, második talán a kézilabda, harmadik a...
1: Foci, nem? Hát szerintem ott a legnehezebb, negyedik, ahol van kapus.
3: Negyedik vízilabda, és az ötödik a kosár.
2: A vízilabda előzi a focit, mert a vízilabdában is nagyobb területet tud lefedni a kapus.
0: Az a kapuból. Könnyebb, vagy nehezebb?
2: Az nehezebb.
1: Nehezebb belőni.
0: De a víz segítség azért, tehát onnan azért lehet, hogy úgy pattan, tehát az még plusz szerintem egy extra. Én azért itt...
2: Hát most vagy jön egy hullám, vagy nem a hullámról, meg ugye fölpattan.
0: Hát tüsszentesz egyet előtte, és aztán... és meg van oldva. De hát ez egy jó rangsor volt. Tehát a hokiban...
3: Hát igen, hiszen a labdarúgás vízilabda ilyen ott nehéz eldönteni, de...
0: Vízilabda. Mennyire nézed a női kosarasokat?
2: Mármint a játékukat?
0: Na persze, nyilván.
3: Nem nagyon tudtam teljes meccset elcsípni még, mert utcában dolgozok is. De az eredményeket tudom, és izgatottan várom a japánok elleni párharcot. Szurkolok nekik nagyon.
2: Hát ez most egy picit csalódásként ért minket.
0: Én sokkal többen vártam ebben a válaszban. Pont erre beszélünk, Zabalenkának is feltetszik a jó kérdés.
3: Erre építettek volna egy órát, nem?
2: Hát akkor Marosán Györgynek köszönjük.
0: Ja, akkor mi lehet, hogy beszélünk a montenegrói Fradi Bélnyi tányról, vagy tehát lehet akár, igen, hát 9 gól, hát erről nincs mit beszélni, nem vagy igen?
3: Hát nem, tehát a különböző rendezvényekre, ahol gyerekekkel szeretnénk megszeretetni ezt a sportágot, nem raktuk el ezt a felvételt a mérkőzésre. Abszolút idényelei forma, de a Fradi maga biztosan nyert, tehát ez mindenképpen örömteli. Ugye a 6 perc 30 másodpercnél lőtte az első gólját a Podgorica meccselé, már látszott, hogy itt azért abszolút dominálni fog a Fradi. Fog jobban játszani még a Fradi, de a Moracsában nyerni a maga biztos különbséggel szerintem dicsérendő.
2: A Moracsa? Ezt a szót keresem kb. Másfél hete, de viccen kívül. Nem jutott eszembe.
3: Már megvan a száma, miért nem hívsz? Megbeszéltük, hogy ne kerüljék.
2: Mert nem veszed fel a telefon.
0: Igen, ez most Gyuri, most kicsit mellét kell állni, igen, ezeket nem adásba kell lerendezni. Előtte hívjad fel, már kicsit.
2: Nem veszi föl. Hát hívom, nem veszi
0: föl. Azt is megértem. Ha nem válasz, is válasz. Tehát, ha nem veszik fel, akkor abban az érdemes tanulni, hogy ezt a számot azért sokszor ne hívd meg, mert nem indokolta a jelenlétet. Na jó, aztán hozta a kötelezőt az ETU, ugye a horvát bajnok Podravka otthonában.
2: Hát figyelj, hogyha Gyuri azt mondta az első meccsre, ezt nem szabad oktatás céljára használni.
0: Ezt igen?
2: Hát nagyon kíváncsi vagyok, erre mit fog mondani.
3: Igen, régen azt mondták a dízel autókra, hogy járatni kell egy kicsit, mielőtt elindul vele az ember. Hát így volt ezzel a Győr is, hogy kicsit egy helyben járt, és akkor végül elindult, tehát, és oda is ért, ahova szeretett volna. Egyelőre még ez tényleg egy ilyen kis dízel autó, nem pedig a szokásos Eto Intercity, de ugyanazt tudom mondani, idényelei forma, megnyerték a mérkőzést, az idegenben minden meccs nehéz, de egészen biztosak benne, hogy fognak még ennél jobban játszani.
2: És holnap már jön a férfi kézi BL is, ugye Veszprém Porto, csütörtökön Szeged Krisztiánsztád. Várod már nagyon?
3: Én minden kézilabda meccset várok, ugye ilyenkor a szezon elején azért várom a meccseket, hogy látszó, hogy mi az, amit az új játékosokkal szeretne az adott edző, hogy miben fog változni az adott csapat. Ugye láttunk már egy szuperkupa mérkőzést, most erre párosodik majd az első forduló, hát ha okosabbak leszünk, hogy milyen arcot mutat majd a Szeged, mi az, amely irányba szeretne lépni, és ugyanígy a Veszprém is, most a Veszprémben az óriási átalakulás nem volt, tehát nagyjából szerintem a jövő évet építik tovább. Természetesen izgatottan várom ezt is.
2: Érted a Szegedet, nem azért a kieséstől te is, vagy ennyire azért itt még ebbe a szakaszban, nem ugye a GOG Sporting, valamint a Krisztiánsztád, hát nem a Krisztiánsztádra gondolok elsőként, akik veszélyesek lehetnek, de ez a GOG Sporting erre a nagyon átalakult Szegedre azért, hát nem tudom, nem lesz egyszerű.
3: Én borzalmasan féltem a Szegedet is, és nagyon-nagyon szurkolok nekik, hogy sikeresek legyenek, mert a magyar kézlabdának is rengeteget jelentene, hiszen tele vannak magyar fiatalokkal, akik természetesen hullámozni fognak, tehát még nincsen meg a rutinjuk ezen a szinten, hogyan fognak reagálni erre a téthelyzetre, itt most kifejezetten Lukács Péterre gondolok, ezért is mondom, hogy szurkolok, de féltem is őket. Hazai pályán a PIK Aréna energiájával le kell győzzék ezeket a csapatokat, főleg a GOG-ra és a Krisztiánszádra gondolok, és bizony benne nagyobb különbséggel, mint ami esetleg kint vereség előfordulhat.
0: De azért van, tudom, hogy másik szemeddel azért nézed a foci BL-t is, azért ma lesznek komoly összecsapások. Azt most egy nyílt kérdést intézek tulajdonképpen, mert mindenki ez, aki itt van a stúdióban, meg hozzád is, hogy ugye az AEK Athén esetében itt örömködtünk, hogy Barni első BL főtáblás Varga Barni meg Vitális Milán meccse jöhet. Gyerekek, sem a kezdőben, sem a cserék közt nincsenek. Tudunk valamit?
2: Most ez csak előzetes, ez csak előzetes, ennek nem szabad hinni.
0: Ja, akkor jó, azt hittem.
3: Varga Barni nincsen keretben?
2: Nem, az előzetes kezdőbe.
0: Nincsen, jó, hát előzetes kezdőben is, de azért fura lenne, hogyha pont az, épp már gólkirályt, ugye a Görögországban gólkirályt, Vitális Milán csak végigjátszott a meccseket. De lehet, hogy csak megvezetés, tudod, ilyet szoktál te is, hogy a meccs előtt, na akkor ebben az összeállításban lépünk pályára. Tényleg, ez itt lehet trükközni az edzőknek, nem?
3: Hát igen, tudom, anyukám szokta megkérdezni, és az az információ nem megy tovább, nem fog befolyásra lenni az ellenfelekre. Nem, tehát itt azért nem, itt nagyjából a videófelvételek alapján látszódik az, hogy ki az, aki nálam a kezdő csapat, hogyha lehet értem, meg nincs akkora jelentősége ugye a kézilabdában a kezdő csapatnak, mint a labdarúgásban, hogy a második perc tudsz már cserélni.
2: Legyünk keretes szerkezetűek, Gyuri, itt a beszélgetés végén. Azt mondtad, hogy a hölgyek akkor mehetnek papucsba, hogyha strandra mennek. Ha jól tudom, most a hétvégén strandra fogtok ti is menni, nem? Mégiscsak ott Gárdony, Velencei
3: tó. Igen, Gárdonyba megyünk, nagyon jól informáltad.
0: Oda már nem kell papucs, mert víz nem igazán.
3: Tehát... Igen, meg este fél hétkor játszunk, tehát most már azért leül a levegő estére, úgyhogy maradunk a teremben, nem, a strandot nem látogatjuk meg.
0: Na jó, köszönjük a beszélgetést, Gyuri, akkor jó meccsnézést, délután lesz ugye ez AEK Athén, bízunk benne Barnékkal, este pedig ugye a Real Madrid fogadja többek közt az Inter, de azért lesz itt, figyeljetek, azért Dortmund, aztán Villarreal, a Porto ma ugye megveri a City-t, csak előre szólok, tehát azért lesznek érdekes meccsek, kifejezetten jó meccsek.
3: Kíváncsian várom, hogyha olyan változatosak lesznek, és olyan folytások lesznek, mint az Inter hétvégi mérkőzésén, ugye a szériában Róma fordított, tegnap a Láció.
0: Nagyon nagy. Jó, én örülnék, ha az Inter ezt hozzá.
1: Szépen lassan felértékelődik a Szérie A.
0: Azt nem hiszem. Arra annyi esély van, hogy holnap én viszem ki a krembe a pizzát, érted? De, tehát nem sok. Gyuri, köszönjük a beszélgetést, és jó meccsnézést estére neked is. Szevasz, szia, köszönjük
1: szépen. Gyuri.
0: Marosán Gyurival beszéltünk, sziasztok. Pár éve a Röpi Szövetség bírságot szabott ki, visszatérve ugye a mezviseletre, a Vasasra, mert néhány stábtag sortban ment fel a női bajnoki érem átadásához a dobogóra.
2: Na Levi, te vagy érintett.
0: Sértették a verseny
2: a családban.
0: Sértették a versenyszabályzatot. Írja nekünk, Jóci.
1: Kislányom vett át bronzérmet a tavalyi szezonban.
2: Sortban?
1: Hát...
2: Akkor számítsál a sárga csekre hónap végén.
1: De hát ő nem stábtag. Tehát, mint versenyző. Mezben abszolút ahogy kell.
0: Én akkor mindig azt mondom, hogy tényleg ez a legfontosabb.
1: Hogy mi bemész fel?
0: Igen. Tehát a bírságot kiszabni azért, mert tehát, hogy én emlékszem, hogy megálltott egy rendőr, nyilván valamit vétettem a szabályoknak, és azt mondja, most büntethetnék is. Próbáljuk meg azt, figyeljétek, Magyarországon, próbáljuk meg azt, hogy most szólok, és hogy legközelebb ilyet ne. Mert azt hiszem, ennek hatással kell lennie. És ugye, és konkrétan elérte a célját. Mert még bírságot adnak, nyilván mindenki anyázik, szemben...
1: De ha csinálnál ugyanolyat, mindig eszedbe jut. És igen, nem csinálod.
0: Így.
1: Na.
0: Úgyhogy elért a hatását. Én nem tudom, hogy mi volt az olyan típusú vétség, ami miatt bírságot is ki kell szabni, mert hogy sortban mentek fel. Hát
1: mondjuk a stábtagok, tehát a beletartozó gyúró, fizioterapeuta, tehát...
0: Oké, de talán a bírság is azt
1: figyelmeztetés. Rövid nadrágban vannak, az azért nem probléma szerintem. Ilyen
2: mennyire volt sort ez a sort? Most,
1: ugye?
0: Van OEB itt is?
1: Hát muszáj.
0: Az outfit ellenőrző bizottság, mint
1: OL. Ezek szerint már mindenhol van.
0: És akkor leülnek, na akkor jó, akkor büntessünk? Józs, mit gondolsz? Hát, én mondom, hogy szintén ez nekem tetszett volt. És akkor a többiek meg azt mondják, hogy nekem meg nem jó, akkor szavazzunk. Jó. 3-2. Jó. Vasas, fizessenek be pénzt. Na, oké. 8:29, 1 perc, 8:30. Újvári Mátét hívjuk hamarosan. Mindjárt folytatjuk.
4: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi kézilabda. 9 év után tér vissza Magyarországra a svéd pontvadászat első helyezettje. A bajnoki ezüstérmes tiszapartiak számára tökéletes első ellenfél az északi együttes. Szeged, Kristianstad, férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés élőben, csütörtökön 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Videoton nyerte a labdarúgó NB2 hetedik fordulójának záró mérkőzését, azonnali béremelést kezdeményez a Magyar Orvosi Kamara. Ma is derült, napos idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is magyar női kosárlabda válogatottunk a németországi világbajnokságon. Magyarország, Dél-Korea 82-73. Sikerében a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Ma 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé jutásért. A Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti a találkozót. A labdarúgó NB2 hetedik fordulójának záró mérkőzésén a Videóton hátrányba fordítva Német Dániel két góljával 2-1-re győzött a vendég Diósgyőr ellen. A Videóton jelenleg a 8., a Diósgyőr a 14. a tabellán. Ma megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza. A görög AEK Athén az osztrák Lask Linz együttesét fogadja, Gulácsi Péter csapata, a spanyol Villarreal pedig a német Borussia Dortmundhoz látogat. A Real Madrid az Internacionale, a Porto pedig a Manchester City ellen csap majd össze. A mai két másik mérkőzésen a belga Bruges az angol Aston Villát, a francia Lille a spanyol Real Betiszt látja vendégül. Az Európa-bajnoki címvédő vitorlázó Érdi Mária három futam után a negyedik helyen áll az Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságán. A 28 éves világbajnok sportoló az első futamban 5., a másodikban 8., a harmadikban 2. volt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. A kötelező kamarai tagság nem az orvosok érdekvédelmét szolgálja, a szakmai kontroll elsősorban a pácienseket védi, mondta a Kossuth Rádió felkelő című műsorában Álmos Péter. A Magyar Orvosi Kamara elnöke úgy fogalmazott, jelenleg nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról és képzettségéről, így jelenleg azt sem lehet megmondani, hogy pontosan hol és mekkora az orvoshiány Magyarországon. Álmos Péter fontosnak tartja a szakdolgozók fizetésének rendezését, ahogy szerinte a kezdő orvosoknál is azonnali béremelésre van szükség, mert a 2020-as emelés mára teljesen erodálódott. A kötelező tagságot 3 évvel ezelőtt szüntette meg az előző kormány. Megkezdte a 13. kerület a rákos rendezői elhagyott épületek bontását. Az önkényes lakásfoglalók miatt ugyanis leromlott a terület közbiztonsága, ezért az önkormányzat saját költségén végezteti el a munkákat, mondta Puchner Gábor, 13. kerületi alpolgármester, szintén a felkelő mai reggeli műsorában. Körülbelül 100 mély szegénységben élő embert lakoltattak ki, többségük a kerületet is elhagyta. Az egykor Mini Dubaj néven ismerté vált projekt immár fővárosi beruházásként készül el, de az építkezésekre még éveket kell várni. A török rendőrség lelőtt egy osztrák-török kettős állampolgárt egy múlt csütörtöki műveletben, amelyet az Iszlám Állam terror szervezet ellen hajtottak végre Isztambulban, jelentette be ma reggel az osztrák belügyminisztérium. A 20 éves férfit azt követően lőtték agyon, hogy tüzet nyitott a török rendőrökre. Ausztriában május végén bírósági ítélet is született ellene, de a férfi elhagyta az országot és Törökországba távozott. Sztrájkoltak a párizsi Eiffel-torony dolgozói tegnap, miután egy hindu turista csoport azt követelte tőlük, hogy a látogatás idején ne legyenek jelen a toronyban dolgozó női alkalmazottak. Párizs polgármestere jogosnak nevezte az alkalmazottak felháborodását, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálatot indítanak.
1: Közlekedés.
2: Baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 15-ös kilométernél megszűnt a sávzárás, de a torlódás még így is közel 5 kilométeres. Egy platós kis teherautó szalagkorlátnak csapódott szintén az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon ért közelében. A 21-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom és 2 kilométeres torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
2: Napközben mindenhol csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jaj, de szép reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra 45, ismertem nevén 349, ma reggel is Nemzeti Sportrádió. Benne pedig Sportreggel, Újvári Mátét hívjuk, itt van velünk a vonalban. Hello Máté, jó reggelt!
2: Itt, bizony, jó reggelt!
1: Nagyon nagy szépen, tisztelettel, emberi barátsággal, alázattal köszöntelek. Azon dumálgattunk, mint mondtam már, míg jöttünk be, hogy kérdezzem már meg tőled, hogy te utolsó voltál a naplóban? Az osztályban? Mikor?
2: Hát volt erre volt példa, igen. Többször is. Utolsó vagy utolsó előtti.
1: Mert V meg Z, tehát a Winkler lehetett volna, vagy Viszocki utána.
2: Varga osztálytársaim voltak azért.
1: Akkor ez egy jel volt, hogy maga Varga Barni ma gólt fog lőni. Jó, köszönjük. Így nem akartam belőled ezt így kihúzni.
2: Ennyi szeretetek volna, nem? Tehát, hogy ennyi volt az egész.
3: Köszi Máté.
1: Ennyi volt. Ezért hívtunk feladat teljesítve. És ne felejtsd, a rádióadás 5 percemben belül megsemmisíti önmagát. Úgyhogy nem tudod visszalkedni. Na, jó reggelt kívánunk neked. A drámai futam az olasz nagydíjon, illetve beszéltünk itt bizonyos képzett ruházatról, hogy...
2: Na, igen, hallottam.
1: Hogy milyen érdekes, meg aztán arról is, és kihagytuk azt is, na, két nagyon érdekes része volt a műsornak, hogy melyik büntetőt a legkönnyebb...
3: Ezzel jól beárasztod a műsorunkat?
1: Két kiemelkedően értékes része volt már, és figyelj arra, hogy legközelebb is meghívjunk, szóval, hogy a dolog lényege, hogy melyik büntetőt a legnehezebb belőni és kihagyni, mert erről is beszéltünk, feltettünk egy ilyen sorrendet, és ott kihagytuk, ugye, meg a snookert is, meg tán az NFL-ben ott nincs büntető.
3: Nincs.
1: De hogy te ezt adott, hogy a legnehezebb, mondjuk itt a Levire azért nehéz rácáfolni, a legnehezebb a jégkorongba beütni a büntetőt, és aztán mentünk tovább, tehát kézilabda, vízilabda és foci, ez volt az első 3-4 sorrendje, de ez körülbelül talán megállja.
4: És kosára legkönnyebb, hogy nincs kapus.
1: De ott sem olyan könnyebb,
2: nem? Nincs, nem tudok ennek ellentmondani, mert kezdjük ott, a jégkorong esetében eleve korcsolyáznod kell. Tehát most ez a Levinek egyszerűnek tűnik, persze, tehát én, mint haladó ember, örülök, hogyha nem esek el. Hát várjál, korcsolyázva kell menned, egy az egyben, egy ilyen kis pici kapura, az az icipici korongot kell eltállad, amit én sokszor nem is látok, még élőben se, nem vagy a közvetítésen, úgyhogy nálam a jégkorong az egyértelműen az első helyre került, az úsz, vagyis a vízilabda hasonló, mert ott meg úszni kell, tehát folyamatosan ugye láptáporozni kell, hogy ne süllyedj el. Tehát azért itt,
4: a büntetőnél ritkán kell úszni.
2: Meg egy kapus is. Jó, de legalább tudod tempózni kell, hogy ne süllyedjél el, szóval.
1: Igen, Mártinál csak azt látom, hogy a kezünk így van.
2: Amúgy ötös voltam tesiből, tehát nem volt gond semmilyen szempontból, de egyértelmű jégkorong a legnehezebb szerintem is.
1: Na, ez meg is vagyunk. Na, köszönjük szépen. Viszont akkor persze forma egyezünk. Találtatok valami érdekes hírt, ugye Levi? Forma 1-e kapcsolatban?
4: Hát többet is, ugye itt elhangzott ugye, Itáliával kapcsolatban, hogy olyan jó lenne arról beszélni, hogy mondjuk egy Juve Milán az milyen, meg olyanról, hogy Monzában a Ferrari valamit
1: csináljon,
4: valamit nem ront el, és vadonatúj fejlesztésekkel érkezve azért csak kiütik egymást az első körbe. Tehát ez miért és hogy? És az összes Ferrari motoros autó nagyon-nagyon rosszul szerepelt. Ugye a Cadillac Ferrari az utolsó két helyen, a Haas 15-16, ugye Leclerc be se fejezte, Hamilton pedig 6, tehát hogy nem valami jó.
1: Hát finoman szóval.
2: Hát nem így készültek a Ferrari-nál nyilván, ugye itt az első körben rögtön rajtot követően volt egy kis meg nem értés csapaton belül a Ferrari-nál, mert a Leclerc amúgy a szokásosnál szerintem keményebb volt, amikor Hamiltonnal megtalálták egymást az első kanyarokban. És Hamiltonnak volt is egy érdekes nyilatkozata a leintést követően ezzel kapcsolatban, mert azt mondta, hogy a Mercedesnél, a korábbi csapatánál minden ilyen jellegű szabály az, hogy te a csapattársaddal szemben hogyan versenyezhetsz, az teljes egész évben le volt fektetve. Most azért 2016-at nem hoznám vissza, amikor Nico Rosberggel ugye gyakorlatilag egy légtérben nem lehetett őket.
3: Híresen jó barátok voltak.
2: Igen, ott minden elromlott, ami előtte működött, de azt a részét értem, hogy stratégiai szempontból biztosan felkészültebbek voltak. Itt ez nem történt meg, ugye eleve Leclerc leterelte Hamilton, szerintem teljesen egyértelműen, és aztán meg Leclerc vétett egy ugyanolyan hibát, mint 6 évvel korábban a parabolikában, kicsit szélesebbre vette, ráment egy olyan részére az aszfaltnak, amire nem kellett volna, megcsúszott, és aztán egy hatalmas, nagyjából azt hiszem ilyen 40G környéki becsapódása volt, és mondta is utána, hogy nem csak a fejét fájlalta, hanem percekig a jobb szemével nem is látott, ami elsőre azért eléggé megijesztette őt teljesen egyértelmű módon, de hála az égnek végül komoly baj nem lett, úgyhogy versenyezett majd. Egy szó mint száz, a Ferrari ugyanazt hozta sajnos, amit az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt években nagyon sokszor, és ezt még ugye megtették, vagy meg tudták felelni azzal is, hogy volt egy olyan időszak, amikor Hamilton kioszhatták volna a kereket cserélni, ezt előtte többen megtették, Hamilton nem hozták ki, és a végén nyilvánvalóan egy pára még őt simán meg tudták élni, hiszen a gumiai elkezdtek használódni, úgyhogy hát ez az olasz nagy díj nem a Ferrariról szólt, de ettől függetlenül az olaszok azért nem lehettek boldogtalanok, hiszen a futamot meg a hazai a küzdős Kimi Antonelli nyerte.
3: 19. helyről rajtolva ráadásul. Meglepett titeket egyébként, hogy ennyire jól mennek ki, vagy ez azért benne volt a pakliban?
2: Hát őszintén szólva, én a futam győzelmet nem láttam így magam előtt, illetve azt beszéltük Gáborra, Weber Gavi, hogy a mi ketten közvetítettünk, hogy alakulhat úgy a verseny, tehát nyilván kell hozzá egy jó rajt, kell hozzá egy biztonsági autós fázis piros zászlóval, és ez bejött, csak mi úgy kalkuláltunk, hogy ennek később kellene idézőjelben megtörténni ahhoz, hogy ez, hogy az Antonellinek úgy Isten igazából jó legyen, de mint ki is a vajon tényleg úgy gázolt át mindenki Antonelli, egyszerűen szenzációs volt nézni, hogy mennyire fókuszált, összeszedett, nem izgulta el, pedig azért ne feledjük el, hogy két évvel korábban itt Monzában ült életében először Forma 1-es autóvér szabadedzésen, amikor összetörte a Mercedes, és akkor nagyon sokan megkérdezték őt is, meg Toto Wolffot, hogy tényleg ez a fiatal srác, az új Max Verstappen, ne rögtessetek már minket. És eltelt két év, és olyan űr autózást mutatott be, amihez nyilván kellett a Mercedes, de aki látta a versenyt és a futamot, 26 előzése volt Antonellinek összesen. Az persze kell a mostani szabályrendszer, kellett az, hogy össze-vissza folyamatosan Russell-et tudták egymást előzgetni, de ez tényleg, én azt írtam a Facebook oldalon, hogy ez világbajnoki teljesítmény volt, és ezt tartom. Tehát ez lehengerlő, 60 év után nyert ismételten olasz versenyző Monzában, és azt is tegyük hozzá, hogy mindössze egyetlen egy pilóta volt az F1 történetében, aki még hátrébről tudott futamot nyerni, mint most Kimi Antonelli ezzel a 19. helyjel.
4: És végre megtört az, amiről beszéltünk azért az elmúlt néhány hétben, hogy ugye a versenyeknél az volt a jellemző, hogy aki a pole pozíciót megszerzi, az fog valószínűleg nyerni. Igen. Hát itt ez a verseny tényleg a 80-as éveket idézte, amikor hármas fogadba egymást előzték, ott Verstappennek volt egy olyan előzési kísérlete, ahol egyszerre két autót akart megelőzni, tehát ez így nagyon jó volt, ez abszolút jól nézett ki. Valami hasonló karakterisztikájú verseny várható Madridban is?
2: Hát a Madrid ez egy kicsit érdekes, ugye abból a szempontból teljesen új pálya, ezen a héten megy oda a mezőny. Van egy óriási visszafordítója, amitől sokat várnak, a Monumentál elnevezőtű kanyar. De ugye egyelőre kevés a tapasztalat, itt a közelmúltban F3-as autókkal versenyeztek ott, és ha nem csal az emlékezetem, akkor 19 alkalommal is meg kellett állítani a versenyzést, mert hogy folyamatos balesetek, kicsúszások voltak, és ugye új pályánál az nagyon sokszor elő szokott fordulni, hogy az aszfalt minősége nem megfelelő, emiatt kicsi és kevés a tapadás, ami ugye folyamatos csúszásokat is eredményezhet. Nyilván már megszólaltak versenyzők is, Carlos Sainz is például, mint az egyik spanyol versenyző, hogy hát ez nem így lesz, mindenki nyugodjon le, de alapvetően szerintem ez azért lehet egy kicsit káoszos a futam a Monzaihoz hasonlóan, mert ugye ez utazás az ismeretlenbe most a versenyzők részéről, és hogyha ezt megfejljük azzal, hogy az aszfalt minősége nem tökéletes, akkor valószínűleg olyan technikai hibákat látunk majd, ami miatt én azt gondolom, hogy egy ismét jó futam lesz majd vasárnap.
3: Egyébként megvetted már a gumicsizmát, mert mondtad, hogy elég rossz körülmények lesznek ott a madridi helyszínen.
2: Hát igen, ugye néztem az időjárást, hogy esetleg az eső miatt indokolt lenne a gumicsizma, de nem, úgyhogy még nem tudom, mit pakoljak be, holnap indulunk Madridba, helyszínről tudósítok majd, mert hogy azt mondták, ugye, hogy sártenger várhat majd minket, sár és por felhő tulajdonképpen a pálya környékén, mert az aszfalt az rendben van, versenyt lehet rajta rendezni, de hát a környező részek azok még abszolút nincsenek kész. Van egy őszi cipőm, maradjunk ennyiben, amivel még így szemezek, hogy betegyem vagy ne tegyem, mert hogy egyébként napközben meg elvileg 30 fok lesz majd azért, úgyhogy azért a klasszikus spanyol időjárás figyelhetjük majd napközben.
1: Kimehettél volna egy nappal előbb, csak szólok, ugye ma az Intert fogadja.
2: A mai meccsre mi?
1: Hát hogy hát ne, Intert fogadja, azért ritkán lát az ember 2-3 gólos Intert győzelmet. Az egy nagyon nagy.
2: És ritkán fog, ritkán fog, én azt gondolom. Tehát, hogy a szívet hova húz, azt tudjuk, de ez a tippet, hogy Lautaro megkínálja Mourinhoékat?
1: Márkusz Türán vagyok, a Márknak teljesen mindegy. Egy berohanó, mezítelen, szurkolós lőhet gólt, de nem tudom, annyira gyenged az Inter is, hogy attól tartok, hogy nem tudom, pedig egymásnak feszülhetnének a felek, de nem tudom. Ráadásul ugye Mourinho Inter kötődés, hát köztudott, hát nem tudom. De aztán meg az Inter látott, hát tavaly is elment a BL döntőig, nyilván nem kellett volna, de azért mégis elment. De hogy lehet. Ráadásul most a Real is tulajdonképpen eléggé gatya már, bocsánat, tehát az előzőleti Betis vereség kapcsán.
2: Nem álltak még össze. Nem álltak még össze, ugye erre mondják azt, nem?
1: Azt láttam, most viccen kívül, most nem azért, mert én Barca, hanem hogy azt láttam, legalábbis én azt éreztem, látom a Betis ellen, hogy beküldött jó játékosokat, de mint hogyha ezek az életben nem találkoztak volna még egymással, mint nálunk volt ilyen a középsülőben, akkor menjél te is velük focizni, de én a másik osztályba járok, mindegy, hát menj, és senki nem ismert senki, hogy hívni, közben ismerkedtek volna, tehát most tényleg, tehát Kukurella meg az összes, ott voltak ugyan a pályán, de hát
3: de minek?
1: Nem feltétlen. Ugye most ettől függetlenül...
2: Hát, igazoltak egy halom játékos, meg új edző szakmai stáb, szóval lehet, hogy ez is benne van, nem? Esetleg.
1: Hát én nem is tudom, viszont...
2: Nem vagy elnéző a Reállal, úgy érzem, Levi.
1: Nem. Szóval ez egy olyan, hogy mondjam, egymást nem tetsző index, amivel sokat nem lehet kezdeni. De azért kicsit elkalauzoltuk itt a hallgatókat nyilván BL irányába, igen. De azért ez egy ilyen Porto City-t se felejtsünk el. Nagyon erről beszéltünk. Igen. Meg azért Varga Barnéknak se lesz olyan könnyű ez a LASK. Épp most néztem meg, utolsó 5 meccsén 20 gólt lőtt. Utolsó 5 meccsen 20-at.
2: De én meg az Athénnál meg pont azt érzem, hogy ez a csapat egyben van, és igen. Hát azért az Athénban megnézem, hogy a LASK mit kezd majd, azért az egy tényleg katlannak nevezhető stadion, és olyan aura meg atmoszféra van.
1: Nagyon kemény.
2: Az igen. A klasszikus 12. ember, az az Athén mérkőzésein szerintem egyértelműen fellelhető. Én inkább arra leszek kíváncsi, hogy mert hallgattalak titeket, és én is megnéztem, mondom, biztos elnéztétek, de nem, hogy az előzetes ilyen összeállítás, a várató összeállításban Varga Bani nincs benne, ami számomra is meglepő lenne, miután 6 gól, azt hiszem nagyjából
1: itt ebben az idényben. Igen.
2: Tehát az, hogy Vitális nincs a kezdőben, azt még el tudom fogadni, hiszen friss igazolás, bár egyébként ő is úgy tűnik, hogy tök jól elkezdett beilleszkedni. Igen. De hogy játszani fog, abban biztos vagyok, meg hát azért, tehát Varga Barni, amilyen formában van, én a kezdőben raknám, de hát
1: biztos.
2: Nem én vagyok az Athén edzőekkel.
1: Majd hívnak. Én már látnám a Nemzeti Sport címlapját, hogy LASK Minit, ha ez nem jön nekik össze, de majd nyilván felhívásom a jogdíj kapcsán.
4: Máté, én még kérdeznélek egy kicsit forma egy témában.
3: De miért?
1: Hát így, hogy szerencsésen kiléptünk ebből, hát csak visszaugrunk.
4: Ágyárnak a sérülése, tehát ami még mindig igen. Nem jött rendbe, és nem fog volán mögé ülni Madridban sem. Ugye ő a nyári szünetben erőnléti edzés közben, boxolás közben sérült meg egy boxedzésen. Hogy erről mit lehet tudni, hogy ez a Red Bullnak a főhadiszállásán volt ez az erőnléti edzés, vagy magánúton volt ez, vagy mit lehet tudni, és hogy lesz-e ennek úgymond csúnyább folytatás a csapaton belül, hogy
3: Verstappen mellé ütött,
4: boxedzésen sérült meg.
2: Nem, neki lehet boxolni, tehát most ez kicsit hülyén hangzik, de egyébként jó helyen tapogatózol abban a szempontból, hogy értelemszerűen egy autóversenyzőnek nagyon fontos, hogy a keze, a csuklója az rendben legyen, de az ő fiziójával, akikkel együtt dolgozik, ez egy megszokott, és azt hiszem heti 2 alkalommal szoktak boxolni normál esetben, ugyanis Ágyár azon típusú versenyzők közé tartozik, akinek valami extrával föl kell dobni az ő monoton edzéseit, más az nem tudom, elmegy inkább sprintelni, van, aki kicsit focizni szokott, esetleg szoktunk olyat látni még a közvetítésben is, közvetlenül a futam előtt, amikor így labdáznak a fizióval, dobálgatják egymástak. Ugye az részben reflex gyakorlat, de van, akit egyébként az is oly módon kikapcsol, ami neki ezt megteszi. Ágyár viszont egy kicsit, hát hogy is fogalmazzak, és agresszívebb is, tehát hogy neki ez a fajta box edzés, ez a stressz levezetéshez kell. És heti 2 neki ez meg is volt azzal, viszont hát a hírek szerint, meg a pedokban azt pletykálták, hogy ugye vagy a bandást nem tekerték fel normálisan, vagy lehet, hogy csak bemelegítő kesztyűzés zajlott, és nem is vett föl bandást, csak ráhúzta a box kesztyűt, hát ami meg ugye teljesen tilos, mert a csuklód az iszonyatosan meg tud sérülni, lásd ezt a példát. Úgyhogy nem gondolnám, hogy emiatt őt megbüntetnék, hogy a fiziójával elbeszélgetnek, a tuti, mert ezek a versenyzők maguktól konditeremben nem végeznek olyan gyakorlatot, amit a saját edzőjük nem hagyott jóvá és nem írt nekik elő. Tehát itt nyilván Adjar is hibás lehet, hogyha valóban esetleg a bandázs nem volt rajta, vagy nem volt megfelelően rajta, de önmagában az, hogy ő boxedzést végzett, az ilyenkor a csapat és a fiziója között egy teljesen tudva lévő dolog, ez nem egy új keret, nem is idén kezdte ezt a dolgot el. Hát annyi szerencsétlensége van, hogy most ugye valóban több futamot ki kellett hagynia, a Lawson egyszer pontot is szerzett, bár most annyira nem ment jól, illetve, hogy amikor visszatér majd, ugye most lesz majd egy hét szünet jövő héten, azt követően viszont rögtön egy hármas hétvégébe csöppen bele, ugye elmennek Bakuba hosszú egyenesekkel, folyamatos figyelemmel és koncentrációval, majd jön a két legnehezebb, fizikálisan legnehezebb verseny, Malajziával és Szingapúrral, tehát hogy nagyon kell iparkodnia, hogy az a jobb csukló, az tényleg úgy, nem is jobb, bocsánat, bal csukló, az tényleg rendben jöjjön neki erre az időszakra.
4: És a Red Bullnál erőléti edző kerestetik.
3: És most már akkor tényleg box utca, box utca. Nem? Most már akkor tényleg box utca, box utca.
2: Hát Last Minute Box utca, tehát nem is tudom, hogy hirtelen milyen műsorba cseppentem, de nagyon tetszik. Én kilépőként nem is tudom, hogy mit mondjak majd nektek hamarosan, de erősen gondolkodom.
1: A legjobbakat, és mi is ezt kívánjuk. További sportsikert, és sérülésmentes hétvégét, tudod. Máté, köszönjük szépen, köszönjük, elrant az idő. Szia, köszönjük, hello, pontosan 9 óra Újvári Mátéval beszélgettünk, és persze megyünk tovább, egy kicsit beszéljünk a nőről, labdás lányokról. Nyágúj Gergelyt hívjuk hamarosan.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: És jó reggelt, 7 perce 9 óra után ugye a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport Reggel. Hello Mark, hello Levi.
4: Jó reggelt, szia Levi, szia Mark.
3: Kicsit lassan bútol fel ez a reggel. Jó reggelt kívánunk. És persze itt van velünk Nyágúr Gergely, aki kint van Berlinben, ráadásul, és női kosárlabda világbajnokság szakértő kollégánkat kapcsoljuk. Hello Geri, jó reggelt!
5: Hello, hello, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Szeretettel köszöntünk mi is téged, szóval akkor ott tartunk, hogy Berlin lázban ég, szó szerint, hiszen ugye a magyarok tovább jutottak, imádjuk a csajokat minden tekintetben, főleg, hogy a kosaraznak és ilyen jó eredményeket hoznak. Azért a tegnapi meccs, finoman szóval sem volt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen természetes melírozás képző, tehát hirtelen meg lehetett őszülni, még ugye az utolsó záros ipsz előtt még 64-64 volt pár perccel, ugye Magyarország Dél-Korea mérkőzés. Milyen volt a helyszínről ezt végigizgulni?
5: Hát valóban nem volt az, de hát igazából nem is tudom, hogyha arról beszélünk, hogy a világ 12 legjobb csapata közé akarunk bejutni, akkor igazából kiszámíthatott sétagalopra, vagy tényleg menírozásra. Természetesen nyilván közhely, hogy itt már nincsenek könnyű meccsek, de hát megint csak, ahogy legyőztük a csoport második meccsén az ötszörös címvédő Afrika bajnokot, Nigériát, úgy most a 21-es Ázsia bajnok Dél-Korea volt az ellenfél, és hát valóban ugye lehet hibákat találni, és sőt, hát meg is kell ezeket találni, és ki is kell javítani. Pontosan tudják a lányok is, meg a szövetségi kapitány, de azért összességében ez egy nagyon-nagyon összeszedett, össze és nagyon jól összerakott teljesítmény volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, nekünk is a vérnyomásunk, az őszhajszálaink azok nyitni emelkedtek meg, az egekben jártak, de hát a végén azt kellett mondani, hogy ami a nagyon jó dolog, hogy a legnagyobb különbség pont a meccs végére alakult ki, tehát a csajok nagyon jól bírták a hajrát, és hát végül is 9 ponttal megverték Dél-Koreát.
3: Hála az égnek.
6: Mit mondtak a hölgyek, hogyan értékelték ezt a teljesítményt? Mondták, hogy ez pont elég volt, és várják, hogy nyilván akkor még nem tudtuk, hogy ki lesz az ellenfél.
3: Hogy az unokatesokkal játszanak most?
5: Hát nyilvánvaló, hogy azért ők is pontosan tudták, hogy megint csak az a 21-el adott labda beszédes adat, hogy az egész világbajnokság statisztikáiban a legtöbb eladott labda átlagban eddig a magyar csapat nem mellett van, tehát pontosan tudták ezt már akkor is, hogy nyilván ilyen sok hibával is azért viszonylag, hát nem is azt mondom, hogy simán, de tényleg kézben tartották a meccset, hiszen gyakorlatilag az elején vezetett rögtön 2-0 Dél-Korea, aztán meg ott a harmadik negyed végén talán egyszer-egyszer áttették egy-egy ponttal, de gyakorlatilag végig vezetett a magyar csapat taktikája érvényesült, és hát tényleg azért egy nagyon erős koreai gárdát sikerült legyőzni, úgyhogy a csajok persze pontosan tudták, hogy voltak hibák, de hát nagyon elszántak, ugye most már ikertornyoknak becézi szinte a teljes nemzetközi média Juhász Dorkát és Takács Kis Virágot, akik egészen szenzációsak a lepattanózásban. Hát mi jellemző adat, megint csak a statisztikára hivatkozva, az egész VB 16 csapatának teljes 4 fordulója után a harmadik és az ötödik helyen áll Dorka és Virág a lepattanózásban, tehát tényleg ők ilyen szinten viszont világklasszis teljesítmény nyújtanak, úgyhogy persze vannak hibák, ezt a lányok tudják, de vannak nagyon jó dolgok, nagyon nagy pozitívumok, amikre rá kell nyilván feküdni, és hát ezeket kell erősíteni, a hibákat küszöbölni, és akkor abszolút minden esélyünk megvan ma japán ellen is.
6: A legtöbb sorban ugye azt mondják, hogy az ázsiai csapatoknak a stílusa az hasonlít egymásra. Nekünk ez pont jól jöhet most, illetve hát alapkérdés, hogy van-e hasonlóság Japán és Dél-Korea között női kosárlabdában, hogy látjátok, vagy látod, és hogy ez nekünk jól jöhet-e, hogy két napon belül kvázi hasonló stílusú ellenfél jön szembe.
5: Hát őszinte leszek, és egy icipicit most nagyképpen megveregetem a saját vállam, de nyilván mielőtt kiutaztam, én ezt nagyjából így terveztem. Tehát én azért számolgattam egy kicsit realistán, egy kicsit leszünk optimistán, hogy hát megmondom őszintén, szerintem bejutunk a 8-ban, de lényeg kérdésedre válaszolva, hogy előzetesen én úgy gondoltam, hogy igenis Nigéria és Dél-Korea verhető, és a lányok is így gondolták, Völgyi Péter is így gondolta, és ők megint csak a papírformára hagyatkozva ugyanúgy számolgattak, ahogy én is, hogy a legnagyobb esély szerint, ha minden úgy történik, ahogy tervezzük, akkor majd a 8 közi utáshez Japán jöhet. ebből a szempontból nagyon jól jött a dél-koreai meccs, hiszen valóban igen, nagyon-nagyon hegyforma a két csapat, hiszen alacsonyak. A japán válogatott még alacsonyabb, mint a dél-koreai. A dél-koreaiaknak a legmagasabb embere 183 cm volt, ugyanez a japánoknál 185. Azért nálunk a két méteres Josepovics King, a Juhász Dorka, Takács Kisvirág 1,93, tehát a magassági fölényünk megvan. Egy biztos, ugyanazok az erősségeik is a japánoknak, mint dél-koreának, rengeteg sok triplát dobnak, nagyon jól dobnak kívülről, nem szabad, hogy elengedjék, vagy elkapják a fonalat. Tehát minden sokat mondó adat megint csak, hogy a japánok, amikor megverték az első körben Puerto Ricót, 20 darab triplát dobtak az első mérkőzésen, az 60 pont, ez egy VB rekord volt. Más kérdés, hogy tegnap egyébként épp ezt a franciák megdöntötték, mert ők meg Dél-Korea ellen dobtak 22-t, de valóban, hogyha elkapják ezt a tipikusan ugye úgynevezett flow-t, és elkezdenek bejönni a dobások, akkor bizony bajban lehetünk, de megint csak, hogy kérdés, hogy jó-e nekünk az ázsiai stílus, akkor csak egy tény kérdés, vagy csak tényleg egy adat, hogy legutóbb azért éppen márciusban a világbajnoki selejtezőn megvertük Japánt, méghozzá úgy, hogy megint csak a végjátékot bírtuk jobban, illetve másfél évvel ezelőtt az olimpiai selejtezőn is megvertük Japánt, úgyhogy ott is a végjátékot bírtuk jobban. Na most azt tudva, hogy tegnap Dél-Koreát megint csak úgy vertük, hogy a végjátékot jobban bírtuk, én azt gondolom, hogy vagy szeretném azt hinni, hogy ezek jó előjelek, de inkább csak maradjunk, hogy ezek a tények, és hogy ezek után ebből mit tudunk kihozni, az nyilván csak a pályán dől majd el.
6: Milyen ágon vagyunk egyébként, tehát talán mint a tegnap arról beszélgettünk volna, és nem kiadva itt a szerkesztőséget, de mintha az Amerikai Egyesült Államok jönnének majd szembe, ha és amennyiben sikerül túljutni Japánon?
5: Igen, igen, hát nyilván ez a világbajnokság is ugyanúgy megvan, mint mondjuk egy labdarúgó világbajnokságot szerintem sokkal többen követnek, sajnos vagy szerencsére, de ott tudjuk, hogy megvannak a mérkőzés számok, és jó előre pontosan tudni lehetett, hogy amennyiben a magyar csapat mondjuk második lesz a csoportjában, akkor majd a 26. számú mérkőzésen az A csoport harmadikjával játszik, akire majd a negyeddöntőben már a D csoport elsője, jelen esetben Egyesült Államok vár, tehát valóban, amennyiben itt most már tovább jutunk, vagy akkor csak mondjuk úgy, hogy a mai Japán-Magyarország mérkőzés győztesére valóban csütörtökön este 20-45 perctől az Egyesült Államok vár. Megint csak ez egy sokat mondó, vagy érdekesség, hogy ezt amikor így előre megint csak ugye saját vállamot veregetve, most már kicsit viccesen mondom, számolgattam. Nagyon érdekes, hogy pontosan, most a másikat veregetem egyébként, de pontosan tudtuk azt, hogy ez a mérkőzés jelesül Studer Ági születésnapjára esik, és hát tényleg, ugye Studer Ági, ugye, aki a válogatott irányítója, nehéz hónapokon ment át, és tényleg nagyon örült, hogy bekerült a keretbe, és hát mondtam is neki, hogy kell-e ennél nagyobb ajándék, pont, mert nyilván nem mehetünk ennyire előre, hiszen persze, hogy mindig mindenki szól, hogy mert csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, de azért a fejekben biztos, hogy ott van, hogy jó, akkor jöhet egy negyeddöntő. Most, hogy egyébként az USA ellen mészárszékre megyünk, vagy nem, az már egy más kérdés, és teljesen azt már fel kell fogni úgy, hogy akkor Magyarország gyakorlatilag, ha tovább jut ma Japán ellen, akkor a világbajnokságon az elődöntőért játszhat USA ellen.
4: Azért mennyire jó azt hallani, hogy meg látni is a lányoktól, hogy ezt a úgynevezett, hát nem tudom, én mindig butaságnak tartottam, hogy magyar betegségnek nevezték, hogy a végén a végjátékot nem bírjuk, és a lányok most rácáfolnak erre, mert pont, hogy a végjátékban lehet azokat a mentális pluszokat, azokat a mentális tölteteket látni.

0: van a Magyarország is, és az a két másik európai gárda, akik itt vannak, tehát ott vannak például a csehek. A csehek a második csoportmeccsükön végig vezettek sok ponttal Kína ellen, és a legvégén tényleg egy perc a végöt még vezettek 8-al, és onnan úgy kaptak ki, hogy a végén még dobhattak két büntetőt, mind a kettőt kihagyták, és Kína gyakorlatilag Dudaszkor duplával egyenlített, és utána lemosta őket a hosszabbításban, tehát Csehország így gyakorlatilag eljátszotta a biztos továbbjutását. Ugyanez volt tegnap a törökökkel, akik meg Puerto Rico ellen vezettek, végig kézben tartva a meccset, és az utolsó két percben egyszerűen leolvadtak. Most ugye a magyar lányok egyébként mentálisan hogyan állnak az egészhez. Egy icipicit azért szerintem érdemes beszélgetni a Franciaország elleni mérkőzésről, ugye amikor gyakorlatilag tényleg, hát szerencsére most már nem megint csak VB-rekord a 46 pontos vereségünk, mert tegnap ugyancsak ugye Franciaország Dél-Koreát több mint 60-nal verte. De pontosan azt kell erről a mérkőzésről, hogy még ha nem is mehetünk, és sosem szabad nyilván úgy belemenni egy mérkőzésbe, hogy előre szaladjuk, és nem is ez volt a kérdés, vagy nem is ez volt a hozzáállás. De pontosan tudta a magyar csapat azt, hogy egyrészt Franciaország ellen mondjuk, hogyha 100-szor játszunk, akkor valószínűleg 99-szer kikapunk. Tehát még egy teljes csapattal, egy teljesen egészséges, és egyenlő feltételekkel sem feltétlenül lett volna esélyünk, és mondom ezt egyébként az egyenlő feltételeket azért, mert a magyarok ugye pénteken az első meccsüket 11-kor befejezték, éjfélre értek vissza a szállodába, megvacsonáztak, kicsit lazítottak, nyújtottak, kettőt aludtak kb. 6-ig, 7-ig, 8-ig, aztán reggeli, mert korai délután már indulás volt vissza a csarnokba, és akkor kellett megvernünk a sorsdöntő meccsen Nigériát. Tehát ott fejben, és nagyon sokan kritizálták a csapatot, hogy hogy lehet ilyen teljesítményt kitenni a pályára, hogy lehet ennyire kikapni Norm vagy Franciaországtól. És nem azt mondom, hogy feladták, de pontosan fejben már tudták, hogy egyrészt készülni sem volt idejük a nigériai meccs, ami kulcsfontosságú, illetve készültek előre, mert a fejekben pontosan tudták, hogy oké, akkor azt a francia meccset fogjuk fel gyakorlatilag edzésként, és hozzuk ki belőle a legtöbbet. Pozitívan jöttek ki belőle, hiszen a utolsó helyet ezt megnyerték, a magyar szurkolók imádták őket így is, mosolyogva ültek fel a buszra, és másnap elkezdődött a VB. És úgy mentek oda, és tényleg interjúztam kérdésedre válaszolva sokakkal, most már szinte mindenkivel beszélgettem, meg egy interjún kívül is, amikor tudok, ott vagyok a csapat körül, szövetségkapitány úr Bölgyi Péter azt mondta, hogy a mi VB-nk most kezdődik, megvan a tervünk, és tényleg Nigéria ellen is, meg tegnap is a lányok az első pillanattól kezdve látszott, hogy úgy mentek ki a meccsre, hogy pontosan tudjuk, mi a tervünk, azt fogjuk végrehajtani, és Takács Kisvilág mondta legtöbbször, nekik egyetlen egy céljuk van, ezt a két meccset megnyerni, majd utána megverni Japánt, és bejutni a 8 közé. Tehát mentálisan roppant erős ez a csapat, még a 46 pontos francia vereség ellenére is, és valóban ez jól jön így a meccsek végén, de mondom megint csak, ez bármikor átfordulhat, mert tegnap hozzáteszem, azért a szerencsefaktor is jókor volt velünk, mert olyan triplák pörögtek, és pattantak ki a végén egál körüli állást, ami hogyha bemegy, akkor biztos, hogy egész más a helyzet, és akkor lehet, hogy megint arról beszélünk, hogy na tessék, megint a végén jött a magyar betegség. Szerintem ezt el kell felejteni, mert mindenkit vagy senkit nem megbántva, nőkről, hölgyekről van szó, csapatsportról van szó, tehát amennyire ez igaz a csehekre, a törökökre és bárki másra, így velünk is előfordul, csak nyilván mi sokkal sarkítva jobban megérjük, és sokkal fájdalmasabb, ha nálunk történik, de szerintem nincs ilyen, hogy magyar betegség.
1: Hát pláne, hogy szerintem most azért olyan erővel vagyunk felvértezve egy összes meccs után, a végén ugye feltöltődve, hogy én ha bízom benne, hogy ez a lendület tart. Én annak kifejezetten örülök, hogy csak egy napot kell várni a következő meccsre. Nem tudom, ilyenkor mennyire látható, érezhető, bármi fáradtság láttad a lányokon, mit vett ki belőlük a tegnapi meccs?
0: Azért az volt a szerencsé, hogy a 12 fős keret, és tegnap volt az első mérkőzés, amikor Völgyi Péter tudta úgy rotálni a csapatát, hogy tényleg mindenki pályára lépett, és azért pontosan tudták, hogy megvan a továbbjutás, tehát nem az volt a kulcskés, hogy ha ezt a meccset nem nyerjük meg, ráadásul ugye akkor, amikor ez a meccs lezajlott, még nem is lehetett tudni, hogy most mikor járunk jól a második helyjel, vagy a harmadik helyjel, úgyhogy egy kicsit tényleg jobban teher nélkül lehetett játszani. Hozzáteszem, a teher sem volt gond a lányoknak, hiszen Nigéria ellen meg tudták a második meccs, hogy ott viszont, ha ott kikapnak, akkor azért valószínűleg kiestünk volna. Tehát eddig teherrel és teher nélkül is jól tudtak játszani, viszont mindenki kapott percet tegnap, és ráadásul tegnap azért volt zseniális a mérkőzés, mert nyilván nagyon volt sok hiba, tehát ezt írjuk le, tényként nagyon sok hiba volt. Ettől függetlenül dobtunk 82 pontot, és a 12 pályára lépő játékosunkból 11 szerzett pontot, ráadásul olyanok léptek fel most tegnap a zseniális teljesítményen, a lehető legjobbkor, mint mondjuk Studer Ágica, egy viszonylag halványabb volt, és zseniális, tényleg fantasztikus gólpasszokat adott a társaknak. Jozepovic Kinga, 18 éves pécsi center lány, aki tényleg, amikor egál volt a meccs, és amikor leginkább meleg volt a pite, na ő volt az, aki két nagyon-nagyon fontos lepattanóval és 4 kosárral jelentkezett. Tehát mindenki akkor tett hozzá egy picit, amikor nagyon kellett,

0: És hozzáteszem, ha már a kulcsemberekről beszélünk, ugye pont a Nigéria elleni közvetítés alkalmával arról beszéltek, ugye Kornélék a stúdióban, hogy ez volt az a mérkőzés, és ráadásul a francia meccs után, rögtön 12 órával, ahol bizony a két sztárunkat, ellensúlyozva ugye Juhász Dorkát, aki az WNBA-ben pattogtat, illetve Takács Kisvirágot, hát sajnos csapágyasra kellett járatni, és arra is járattuk. Na most tegnap nem ez volt a helyzet, úgyhogy ők kevesebbet játszottak. Visszatérve egyébként meg Juhász Dorkára és azokra a játékosokra, akik a WNBA-ben játszanak, igen. Azért ebből a szempontból más a magyar csapat, hogy a legtöbben ugye vagy Európában játszanak, nekik ez a egymás utáni két meccs nem biztos, hogy fekszik, viszont a WNBA-ben megszokodok, hogy 50-60 játszanak, szerintem Levi is tudja a zenécselőt, tehát ott természetes, hogy meccs, tehát gyakorlatilag az edzés az maga a meccs, és másnap, ha van esély egy kicsit, akkor taktikázni a buszon, meg hát tényleg relaxálni és pihenni. Tehát azt gondolom, hogy a magyar csapat jó kezekben van, illegális medikális távot illetően, és tényleg most ez a plusz adrenalin, meg ez a plusz pozitív energia biztos, hogy jót tett a magyar lányoknak.
1: Egy üzenet lehet lepatonokat leszedni, a hármasokat megmondom, azzal fognak operálni a japánok, három pontosok elé állni. Nem tudnak átdobni rajtunk, hát olyan magassági fölényünk van, ezt ki kell használni, szerintem mindenféleképpen. Én legalábbis ezt várom. Úgy intéztük, hogy 17.45-kor kezdődjön a meccs, és ugye Varga Barnék 18.45-kor kezdenek, úgyhogy némi átcsúszással lehet a reméljük a sikeres női kosár VB meccs után egy sikeres Varga Barnival és Vitás Milánnal felvételezett Alkatén BL meccset is nézni. Kint leszel a meccsen? Végignézed?
0: Hát természetesen ugye közvetítjük ezt a mérkőzést,
1: jó, hát nyilván
0: a BL meccset, de
1: azt hittem végre végén
0: beugrasz. A magyar-japán. És hát valóban ugye eddig, ez megint csak, ha már az adatokról beszéltünk, eddig a magyar válogatott, talán USA-t, Kínát és nem tudom, talán a franciákat lesz, mert a harmad, negyedik legtöbb lepattanót szedte a világbajnokságon, tehát egészen biztosan ez is megint csak egyelőre három ilyen országon, aki mind a három meccsét toronymagasan megnyert a lepattanózásban, ezek mi vagyunk. Ez valószínűleg ma is így lesz, hiszen megvan a magassági fölényünk, és elmondható, hogy Takács Kisvirág és Juhász Dorka fantasztikus formában vannak. Ami meg a triplákat illeti, biztos, hogy megint a japánok próbálkoznak. Korea is próbálkozott tegnap,
1: igen.
0: Ezt nagyjából kétnegyedig jól tudtuk tűrni. Végül a tegnap azért egyébként Koreától kaptunk 12 triplát, ami viszonylag soknak tűnik, 36, de mondjuk, hogyha ilyen 10 körül tudjuk limitálni vagy maximalizálni. Egy dolog biztos, megint csak, hogy a japánokról beszéljünk. A két legutóbbi meccsünkön ilyen 70 pont alatt, 60 pont körül tudtuk őket tartani. Másrészt meg pontosan ezen a VB-n Japán az első meccsén hiába dobott 101-et, viszont utána két komolyabban védekező csapat ellen játszott, ott meg 60-at dobott. Tehát tényleg nem fekszik nekik az, amennyire nem fekszik nekünk ez az ázsiai rohanós kisemberes stílus, nekik legalább annyira nem fekszik ez a nagyemberes, magasságbeli fölényes európai stílus, tehát arra kell törekednünk, hogy a mi erősségeink azok erősebbek legyenek, mint az övék.
1: Ez egy alaptézis, szinte már azt gondolom, hogy graffiti és tetoválás gyanús, legyen ez így, és nagyon bízunk a lányokban. Milyen kint a hangulat, még azt mondaná nekünk legyőkedes, mennyire vett át Berlin a női kosár VB hangulat, tehát mennyire tombolnak, mennyire gyúlnak, örömtüzek a stadionban, hogy érzik, mennyire, hogy szurkolnak?
0: Egyébként éppen nagyon érdekes, néhány percet tettem le a telefont egy másik nagyon jó barátom, és a röplabdáról beszélgettünk, és az ottani elbi, meg az egyéb dolgokat beszéltük át, és ugye ott most többen kizálják, hogy itt ott van egy ilyen hurrá hangulat, és nem biztos, hogy van mögötte valós testmény. No, itt tudni kell, hogy Berlin, ha nem is azt mondja, hogy kosárlázban ég, de tényleg maga a világbajnokság két csarnokban zajlott eddig párhuzamosan, a 14.000-es Berlin arénában, illetve a 8.500-es Max Schmeling arénában. Most már csak a nagy arénába viszik be a meccseket az egyenes kiesése szakaszra, és elmondható, hogy gyakorlatilag végig teltház van, vagy legalábbis 8-10 ember biztos. Na most a legkisebb nézőszám például talán éppen egy ilyen hétfő reggeli délelőtti, így tudom én, Magyarország délkora, lehet, hogy legtöbb német szurkot nem hozza tűzbe, de akkor is 2000-2500 szurkoló ott van, és ennek a 80%-a magyar. Tehát tényleg eleve a kosármeccseken nagyon jó hangulat, igazi sót csinálnak egyébként a rendezők. Másrészt meg a magyar szurkolók fantasztikusak, tehát tényleg libabőr, amikor ugyanazt, amit már a stadionokból megismertünk, hogy az egyik oldal szólítja a másik oldalt, és a csarnokok 80%-a ilyenkor magyar. Fantasztikus a magyar szurkolás, a szurkolók imádják a lányokat, a lányok a végén együtt énekelnek, tapsolnak, és tényleg tehát nagyon-nagyon egymásra talált megint csak a magyar válogatott, a magyar nemzeti válogatott és a magyar szurkolótábor, úgyhogy tényleg annyi sok pozitív energia van a lányok felé, hogy én azt gondolom, hogy ezt igenis meg kell dobolni, és szerintem meg fogjuk. superni ma Japánt.
1: Nagyon bízunk benne. 17 óra 45-kor innen a Sportrádióból is erős közvetítési háttérre. Köszönjük szépen, Gergely, beszélgetés, további kintlétet és hajrá magyarok! Ma délutánra Nyágúj Gergelyel beszélgetünk. 5 perc, ez 9:30. Hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza, átalakítaná a megyei önkormányzati rendszert a kormány. Ma is derült, napos idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Megnyerte harmadik csoport mérkőzését is magyar női kosárlabda válogatottunk a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73 sikerével a nemzeti csapata a B csoport második helyén végzett. Ma 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közéjutásért. A Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti a találkozót. A labdarúgó NB2 hetedik fordulójának záró mérkőzésén a Videoton hátrányból fordítva Német Dániel két góljával 2-1-re győzött a vendég Diósgyőr ellen. A Videoton jelenleg a 8., a Diósgyőr a 14. a tabellán. Ma megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza. A görög AEK Athén az osztrák Lask Linz együttesét fogadja, Gulácsi Péter csapata, a spanyol Villarreal pedig a német Borussia Dortmundhoz látogat. A Real Madrid az Internacionale, a Porto pedig a Manchester City ellen csap majd össze. A mai két másik mérkőzésen a belga Bruges az angol Aston Villát, a francia Lille a spanyol Real Betiszt látja vendégül. Az Európa-bajnoki címvédő vitorlázó Érdi Mária három futam után a negyedik helyen áll az Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságán. A 28 éves világbajnok sportoló az első futamban ötödik, a másodikban nyolcadik, a harmadikban második volt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, majd már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formába kellene átalakítani a rendszert. Az országgyűlés mai plenáris ülésén dönt a vármegye helyett a megye és a főispán helyett a kormány megbízott elnevezések visszaállításáról. Enyhén emelkedett az infláció augusztusban, a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 1,4%-kal drágultak, miközben a háztartási energia 4,3%-kal, ezen belül a gáz csak nem 11%-kal lett olcsóbb. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Megfordult a trend, a nagy melegben már nem a strandokon vannak, hanem a hűtött apartmanokba és szállodai szobákba vonulnak el a vendégek napközben, mondta a Kossuth Rádió felkelő című műsorában Kardos Gábor, a Balatoni Kör alapítója. A balatoni nyaralókról kialakult kép a klímaváltozás miatt ma már jobban hasonlít a mediterrán térségre. Ehhez kell alkalmazkodnia a vendéglátásnak és a kiszolgáló szektornak is. Miközben leginkább a szállások drágultak az utóbbi években, a közhangulatot továbbra is a vendéglátás árai határozzák meg. megkezdte a 13. kerület a Rákos rendezői elhagyott épületek bontását. Az önkényes lakásfoglalók miatt leromlott a terület közbiztonsága, ezért az önkormányzat saját költségén végezteti el a munkákat, mondta Puchner Gábor 13. kerületi alpolgármester a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Körülbelül 100 mély szegénységben élő embert lakoltattak ki, többségük a kerületet is elhagyta. Az egykor Mini Dubaj néven ismerté vált projekt immár fővárosi beruházásként készül el, de az építkezésekre még éveket kell várni. Több civil áldozata is van az ukrán fővárost és környékét ért orosz légi csapásoknak. Az éjszakai rakéta és drón támadásokban lakóházak, infrastruktúrális létesítmények és egyéb épületek rongálódtak meg, jelentették az ukrán hatóságok. Kijevben 2 ember meghalt, a sebesültek száma pedig elérte a 10-et. Orosz tájékoztatás szerint drónokat gyártó hadiüzemeket, valamint szállítási és logisztikai központokat támadtak.
1: Közlekedés.
2: A 71-es főúton 3 személyautó ütközött össze Keszthely közelében. A 104-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. A forgalmat a csapásút felé terelik. Torlódásra kell számítani. Vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
2: Napközben mindenhol csökken a felhőzet, túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szép és jó reggelt kívánok mindenkinek, jó reggelt, szervusztok, drága hallgatók, Nemzeti Sportrádió, ugye benne pedig a Sportreggel. Eljött a búcsúzás ideje, nem tudom ki mennyire tud búcsúzni, mennyire szeret búcsúzni, az életünkben hány búcsúzás volt, emberektől, munkáktól, projektektől, bizonyos helyzetekben az ember, hogy elbúcsúzik az addig.
2: Igen, lejár a műsoridő.
1: Nyilván persze, de most arról. De ne, a vizsgáktól mit búcsúzol a vizsgát? Iskolától, tehát hogy mennyire voltatok ki ballagó véndiákok, mennyire adtatok mondjuk szerenádot az éppen aktuális tanároknak, a vége egy kapcsolatnak, odaállsz-e, beleállsz-e már,
2: és azt mondod. Ilyenek kimaradtak az életemből.
1: A mi?
2: Hát például a ballagás, a szerenád.
1: De a sport miatt?
2: Aha.
3: A vége egy kapcsolatnak.
1: Hogy tudsz eljönni egy csapattól? Tehát hogy milyen búcsú nektek? Milyen emlékekkel?
3: Hát attól függ milyen. Éppen jó.
2: De egyébként, hogyha a búcsú szóról most negatív vagy pozitív dolog jut eszedbe. Tehát, hogy az a nekem pozitív. Tehát pozitív búcsújaim voltak. Tehát csapatoktól, ja, igazából munkáktól, projektektől.
1: Jó, mert ma lesz egy olyan csapat játszik ma BL-ben, akik nem mindegyik tud jól elbúcsúzni bizonyos játékosoktól. Én búcsúzok majd egy-két csapatot, meg ők is nyilván az egésztől, de hogy ott azért ebben a lebonyolítási rendszerben a BL-ben nem fog egyből kiesni senki, úgyhogy meg kell nyugodni, szépen mindenki nyugodjon le, és aztán pedig után lehet folytatni. De jó meccsek lesznek ma, ugye erről beszéltünk sokat, úgyhogy kezdjük is, akkor nem annyira elemző módszere, de mégis azért lesz ugyeben nagyon erősen Vitális Milánnal és Varga Barnival felálló Alkatén és a LASK mérkőzése. Tulajdonképpen ilyen Fehérvár áruház effektus, tehát hogy nekem bármi megtörténhet, mert nem tudom, a LASK is nagyon gólgazdag, az Atén pláne, hogy szívünk szerint nyilván az Aténnak drukkolunk. Az Aréna voltatok már?
3: Még nem.
1: Görögországban az is egy jó kívás.
3: Jó feeling.
1: Hát én szerintem a török nagy meccsek, meg a görög nagy meccsek, az teljesen más.
3: Vagy van hangulat.
1: Más világ. Én nagyon szeretnék kimenni a Fradi Milán meccsére.
2: Ó, igen.
1: Mert hogy a Milánóban a Sara Perkettiám, ugye bárkivel beszéltem, azt mondta, hogy azt egyszer át kell élni. Ha milános vagy, ha nem vagy Milán, az olyan... Na, úgyhogy, na ezt mondom, hogy az a hangulat biztos, hogy magával ragad.
2: Sokszor átéltem szerencsére.
1: Voltál kint sokat?
2: Milán meccs, elértem egy évet Milánóban, úgyhogy amikor csak tehettem, ott ültem a Meazzában.
1: Olasz kapcsolatok.
2: Pátónak láttam az első bemutatkozó meccsét, 5-2, úgyhogy ott voltak
1: kis
2: még.
1: Kis Pátóval, mivel? Viszont Brazíliában? Mit
2: hát kénytelen volt a törékeny lábával szegénykém.
1: Na, aztán biztos, kérlek a... szépen... igen?
3: Idén a Sara Perkettiám az többször lesz, mint mondjuk a BL himnusz, nem a Milán miatt. Nem rosszból, nem úgy értem, Levi.
1: Nem állt a milánosokat, nem.
3: Igen,
1: nem
3: a... jó fél.
1: De komolyan mondom. Na, aztán lesz egy Klub Brugge. Mindig egy esti szórakozó helyre gondolok, ha ezt hozom. És az Aston Villa. Hát, gyerekek!
2: Ott meg az Aston Martin.
1: Nem, ott semmi nem, de hogy... Nem, ez úgy valahogy engem... Még a Villa azért szebb napokat
3: látott. Ez jó, hidd el nekem, ez egy jó gólgazdag meccs lesz. De visszatérünk jövét kedden, ez egy jó meccs lesz.
1: Igen, lehet, hogy simán.
2: Én nem tudom egyébként, hogy összekerülhetnek-e, de ha összekerülnek, fiúk, akkor egy Atén Galatasaray meccsre kimenni.
3: Hát majd esetleg a csőszes sorsolják őket.
2: Hát, ugye? Ezért mondom, hogy nem tudom, hogy összekerülhetnek-e, de egy...
3: Nem az AEK, melyik magyaros csapat ellen játszik? Nem is tudom most. De lesz AEK Galata. Lesz. December 8-án ott a helyünk.
2: Mondom, hogy egy Atén Galatasaray meccs.
1: Akkor Barnival vegyük fel a kapcsolatot, jegyet intézzünk.
3: December 8-án, azt jelenti, megcsináljuk a reggelt, és utána
2: Barnival, Olival.
1: Meg is beszéltük. Így akkor megyünk. Oké. Írjuk be. Tényleg írjuk be. Az biztos nagyon jó meccs lesz. Aztán 9 órás meccsek, ugye ez a 2-3-4 hetes. Közben előtte azért nézzük meg, és izguljunk a magyar női kosár válogatott csapat ér, mert éppen a Japán fogja megverni, ahogy ezt a magyarok mondják, ugye 2 évvel, tehát Japánt. Aztán Borussia Dortmund Villarreal jön majd 21 órától, hát itt a Dortmund nagyon megy, gyerekek, a Villarreal meg igazából nyithat egy fehéremi boltot, és annyi gatya a meccset játszik mostanában.
3: Borzasztó gyenge most
1: ennek ére. Ennek ellenére lesz egy 1-5. Tudod, amikor nem bízom benne. Hát, na mindegy, annyira nem.
3: Hát a Porto City-ben előbb kinézem az 1-5-öt, hogy őszinte legyek most.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy a City olyan nagyon tud Jó játszik nyilván, de Porto is otthon, na az se gyerekjáték, szóval elmenni Portóba.
2: És Betis pedig érkezik egy óriási skalp megszerzése után.
3: Igen. Lille otthonába.
1: Gyerekek, egyrészt igen, másrészt pedig a Lille-be, az nem ott van a...
3: De meg a te, akinek van a testvére, nem meg az apjak. De.
1: Na látod.
3: Ő is.
1: Mindig csak a hülyéskedés, már ki, ebben nem lehet megélni, ezt mondtam apámnak is 10 éve.
3: Na, tehát, meg a kis Bappé is ott játszik a Lille-ben.
1: Van kis Bappé
3: is. Hogyan lenne? Ethan Mbappé.
1: Hát akkor viszont akkor a Betisnek kell szurkolni. Ráadásul ott azért, nem is tudom, ki, ott is vannak, ugye van egy Mark Bartra, ugye ex-Barca, van egy Isco, ugye
3: ex-Real. Hector Bellerin, aki nem tudod róla eldönteni, hogy na mindegy.
1: Igen. De. És Anthony lőhet gólt, gyerekek. Hát ki? Hát Mark Anthony lőhet. Lőhet egy gólt. Na és aztán pedig a 9 órakor, szintén 9-kor kezdődő Real Madrid és Inter mérkőzés. Na, hát gyerekek, ha valamit várunk, akkor ezt most várjuk. Több szempontból is.
2: De én várom még a Szabalenka-Noszkova mérkőzést is 17 óra 30-kor. Ugye?
1: Gyerekek, nem tudsz dolgozni, mert annyi minden van.
2: És éjjel 2 óra 30-kor pedig Ben Shelton és Carlos Alcaraz összecsapás.
3: Biztos felmaradok.
2: Azt is éjjel nagyon, jó lenne. Nagyon holnap, ajánlom holnap mindenkinek.
1: Holnap rádió. Nem, de ugye ezeket ajánljuk, igencsak sportos délután meg este lesz, úgyhogy arra biztatunk mindenkit, hogy az elvégzendő munkák, feladatok, otthoni és más teendők mellett pedig érkezzenek be a tévé elé, készítsék be megfelelő rákcsát, egy kis italokat, és nézzétek a jó meccseket, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a hallgatók aktivitását, iszonyat mód jó fejek vagytok, úgyhogy köszönjük szépen a rengeteg üzenetet, és köszönjük mindenkinek az itt létet. Búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás, a társműsorvezető Szuper Levente és Erdély Márk nevében a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó Magyar Kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Krim Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Most csak bandukolok egy városban, valahol valahatan szárszóban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Vakítóan kék ég, simogató hullámok, lélegzet elállító helyszínek. A mögöttünk álló pusztító kánikulát hozó nyár során ki nem irigykedett a vizek vándoraira, a hűsítő habok között suhanó vitorláson pihenőkre, és vajon ki gondolt azokra, akik ezt az irigyelt életformát élsportként űzik? Ugye, hogy kevesen? Ezért aztán a nyár elmúltával egy olyan sporttal foglalkozik a visszajátszás 572. adása, amelyen még soha az eddigiek során vitorlázással. Érdemes lesz velünk tartani, mert talán sokan hallanak majd új dolgokat erről a kívülről nagyon vonzó sportágról. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Magyarország az olimpiák történetében vitorlázásban két érmet szerzett. Először 1980-ban a moszkvai olimpián bronzérmet szereztek a Detre Ikreg, Detre Zsolt és Detre Szabolcs a repülő hollandi hajóosztályban. Aztán jó sokat kellett várni a következő éremre, a 2020-ról 2021-re halasztott tókiói olimpián ezüstérmet szerzett Finn Dingiben Berez Zsombor, abban a hajóosztályban, amely sajnos akkor elbúcsúzott. Úgyhogy jelenleg Magyarország két éremnél tart, egy bronzéremnél, illetve egy ezüstéremnél. A Detre Ikrek 1980-ban nyerték ezt az olimpiai bronzérmet, mint említettem, a moszkvai játékokon. Egyébként ennek a versenyeit a mai Észtországban található Tallinnban rendezték. Még távolabb, Ausztráliában, Adelaide-ben nyerte első világbajnoki címét Majténi Szabolcs és Domokos András, méghozzá 1994-ben. Azóta viszont 15 világbajnoki aranynál tart már a páros. Legutóbb 2026. június 29-én adta hírül sikerét a szövetség repülő hollandi hajóosztályban. A beszámoló szerint a nem olimpiai hajóosztály kíli viadalán a balatonföldvári Spartacus V-je párosa szokatlan szélviszonyok közepette mindössze két nap alatt megrendezett 4 futam alapján utasította maga mögé a 11 országból érkezett 75 hajóból álló mezőnyt. A nyitónapon versenyzése alkalmas szél hiány, hiába várakoztak a versenyzők, délután 4-ig voltak a parton, egy nappal később pedig mindössze 1 futamot tudtak lebonyolítani, amelyben másodikak lettek Majtényiék. A harmadik napon 3 futamra került sor, ebből 2-t magabiztosan megnyert a legjobb magyar páros. A világbajnokság utolsó előtti napján esély sem volt futamot rendezni, a versenyzésre alkalmatlan gyenge, később pedig zivatarosra forduló szélben. A zárónapon ugyancsak a reggeli zivatar után a kialakult össze-vissza időjárásban jelentős áramlás mellett a rendezőség mindent megpróbált, hogy az aznapra tervezett 3 futamból legalább 1-et végig tudjon futtatni. 2-t el is indítottak, de ezeket később a teljesen irreálissá vált, többször több mint 90 fokot elforduló szélben félbeszakították. Így mindössze 4 futam után hirdettek végeredményt, Majtényi és Domokos 15. világbajnoki aranyérmét és 34. Európa vagy világbajnokságon megszerzett érmét nyerte meg. Elképesztő szám, ugye, hogy nem tudták? Földi Attila egyébként 2006-ban, vagyis 20 évvel ezelőtt akkor beszélt Majtényival és Domokossal, amikor 5-szörös világbajnokok voltak. Ezt a beszélgetést hallhatják a következő percekben.
2: A sportsikerek igazi varázsa a találkozásokban rejlik. Hadd ne mondjam, a nagy találkozásokban. Majtényi Szabolcs és Domokos András egyaránt 1972-ben született, és már 10 éves kiskamaszként elbűvölte őket a Balaton, és a Bakonyból hol csak fújdogáló, hol pedig lezúduló viharos szél. Negyedszázada ismerik egymást, és negyedszázada szabad idejükben csak a vitorlázásnak élnek. No persze, tudva tudjuk, egészen más volt az élet a 70-es évek végén a balatoni vitorláskörökben, és egészen más manapság. Ők azonban ma már érett férfiként is a sporttársaik véleménye szerint nem, vagy csak alig-alig változtak ahhoz a gyerkőcökhöz képest, akiket a Spartacus vitorlás egyletben először Majtényi Szabolcs édesapja, illetve Erdélyi Béla tanítgatott a vitorlázás alapjaira. Megmaradtak szerény és segítőkész vitorlázóknak. Talán egyebek között ennek is köszönhetik a világra szóló sikereket. Mert merüljenek le bárhol, páratlan szépségű igaz gyöngyöt hoznak fel a tengerből a felszínre. Kétszeres Európa-bajnokok a repülő hollandi hajóosztályban, háromszoros ezüst és ötszörös világbajnoki aranyérmesek. Igazi aranyemberek ők, akiknek magasra ívelő sportkarrierje Közép- és Nyugat-Európa legnagyobb taván, ezen az 590 négyzetkilométeres tavon kezdődött. A Balatonon alig több, mint 10 évesen.

0: télen a sízés volt az alap, nyáron pedig a vitorlázás. 7 éves koromban már versenyeztem, aztán átkerültünk idővel abba a klubba, ahol az András is vitorlázott, és a mai napig itt versenyzünk a Spartacus vitorlás egylet színeiben.
1: 22-25-en lehettünk ebben a kezdőtáborban, és ketten maradhatunk ott versenyzőnek.
2: Édesanyádnak mekkora szerepe volt ebben?
1: Végül is különböző sportokat kipróbáltatott velem kiskoromban, a úszástól kezdve a teniszezésen keresztül a síelésig elég sokfélét, és a vitorlázás volt az első olyan, ahol igaziból sikerélményem volt, és talán jól éreztem magamat több hétig távol a családtól.
2: 19 éve vitorláztok együtt, lapos poén, de mondani szokták, ez még egy házasságban is tiszteletre méltó idő. A csapat vagy a páros sportban párok alakulnak és bomlanak fel ennyi idő alatt. Mi tart össze benneteket?
0: Közös élmények inkább. Tehát a siker az csak egy plusz, ami benne van ebbe a vitorlázásban, amit közösen művelünk, de inkább mind a kettőnknek ugyanazt az élményt nyújtja, amit keresünk tulajdonképpen. Maga a vitorlázás öröme az, ami minket összetart.
2: Több részből tevődik össze ez a siker? Tehát egyrészt le kell győzni az elemeket, a vizet és a szelet, illetve hát a többi vitorlást is.
1: Pontosan a többi vitorlázónak a teljesítménye befolyásolja azt, hogy mennyire szállunk szembe az elemekkel egy adott szituációban, hogy példát hozzak fel. Esetleg egy olyan erős szélben, ahol nem húznánk hátszélvitorlát, csak mert mi egyedül vitorlázunk, hogyha egy olyan ellenfél van előttünk, akit meg kell verni, és ő fölhúzta, akkor természetesen mi is felhúzzuk.
2: Kijelentettem, hogy ti tökéletes egységet alkottok?
1: Hát kijelenteni ki lehet.
2: Csak nem alkottok tökéletes egységet? Van köztetek vita néha?
0: Szerencsére ez tényleg csak vita, vagy pedig még csak annak sem mondanám, hanem talán a nézetek ütköztetése. Aztán utána, amikor megbeszélünk egy-egy szituációt, akkor általában mindig közös nevezőre jutunk. Ez általában az utólagos értékelés, hogy hol rontottuk el a dolgot, és akkor innen tudunk tovább fejlődni, vagy a következő futamba újra tovább lépni és újat alkotni.
2: Az igazán komoly eredmények közül az első az a 94. évi világbajnoki címetek volt. Hogyan emlékeztek erre?
0: Ez egy óriási élmény volt, maga az, hogy kijuthattunk a tengeren túlra, ráadásul Ausztráliába egy világbajnokságra. Az előtte való évben már szerepeltünk egy VB-n, és a 94-es EB-n se voltunk rosszak, mert negyedikek lettünk, és akkor merült fel ez az ötlet, hogy talán a VB-re is ki kéne menni, de hát olyan messzinek tűnt, hogy ez szinte kivitelezhetetlen volt abban az időben. És aztán kaptunk az azóta egyik legjobb ausztrál barátunkként elkönyvelt párostól egy olyan ajánlatot, hogy ők majd szereznek nekünk egy hajót, úgyhogy nekünk csak ki kell menni, és akkor ott versenyezhetünk.
2: Azóta 12 év telt el, újabb 3 VB cím, és most ez a Szentpéterburgi. Van-e valamiféle recept arra, hogyan lehet ilyen sokáig a csúcson maradni? Annál is inkább, mert azóta óriásit változott a világ, itthon és külföldön egyaránt, anyagilag, morálisan.
0: Hát remélem, hogy ennél még sokkal tovább tudunk majd toppon maradni, hiszen mi még mindig fiatalok vagyunk ebben a hajóosztályban, illetve magában a vitorlázásban, tehát ez nem egy teljesítménysport, ahol 30 éves emberek már öregnek számítanak és kiégtek. Itt mi halmozzuk a tapasztalatokat, és remélem, hogy ezek újabb jó címekhez fognak minket segíteni. Maga a motiváció úgysem ez, hogy gyűjtsük a címeket, hanem az, hogy ameddig lehet, addig vitorlázhassunk együtt.
2: Igazi aranyemberek vagytok, ha választani kellene az 5 aranyérem közül, melyik VB cím a legközelebb álló a szívetekhez?
1: Mindegyik különleges a maga szempontjából. Az első azért, mert nagyon fiatalon, 2 év repülőhollandizás után nyertük. Az Adelaide-ben volt. A második VB-t azt...
0: Arra jó sokat kellett várni, az Portugáliában.
1: Igen, Portugáliában. Nyertük. Az azért volt
0: 2002-ben.
1: Nagyszerű. Azért volt nagyszerű dolog, mert már nagyon régóta nem nyertünk világbajnokságot, és egyáltalán nem voltunk benne biztosak, hogy ez még valaha megtörténik.
0: Az 2003-as az ismét Ausztrália.
1: Melbourneben volt, azért volt nagyon emlékezetes, hiszen Ausztráliából jó emlékeink voltak, és meg tudtuk védeni először a világbajnoki címünket. A
0: 2004-es.
1: Várnemündei világbajnokság 2004-ben, az azért marad emlékezetes, mert Várnemündeiben versenyeztünk még ifikorunkban, amikor még a Német Demokratikus Köztársasághoz tartozott a város. Hát az valóban nagyot változott azóta. Illetve Várnemündében tudtuk világbajnokságon először legyőzni méghozzá, azt hiszem, hogy elég magabiztosan legyőzni az olimpiai bajnok és többszörös világbajnok dán egységet. Ez azért marad emlékezetes. A mostani az meg azért, mert 8 futamot nyertünk a 9-ből.
2: A ti hajóosztályotok miért nem olimpiai hajóosztály?
0: sportpolitikai okai voltak, amit főleg a pénz motivált, tehát nem volt akkora üzlet ebben a hajóosztályban, hogy bent tudja maradni az olimpiai programban, és emiatt olyanok kerültek be, akik jobban tudtak lobbizni, erősebb háttérrel rendelkeztek, és emiatt valószínűleg nem is fog visszakerülni az olimpiára a repülő hollandi.
2: Bennetek, a lelketekben nem hiányzik egy kicsit egy olimpia? Esetleg egy olimpiai győzelem, hogy ezt meg lehet előlegezni?
0: Hát ezt nem lehet megelőlegezni, sajnos. Mindenképpen egy olimpiai részvétel már nagyon sokat jelent egy embernek. Meg lett volna a lehetőségünk, hogy kijussunk egy olimpiára, akkor már nem csak a részvétel miatt mentünk volna ki, hanem szerettünk volna jó szerepelni. De ez akkor volt nagy érvágás számunkra, amikor még mind a ketten tanultunk, illetve a tanulás után voltunk, és talán ott tudtunk volna egy komolyabb energiaráfordítással, jó felkészüléssel az élmezőnybe kerülni. Ez most már sokkal nehezebben működne. Sokkal több mindent kéne feladni ahhoz, hogy egy olimpiai szereplést tudjunk vállalni.
2: Lehet azt mondani, hogy Floridába esélyesként vagy abszolút esélyesként érkeztetek? Mert ez a versenyzők egy részére bénító lakhat, másokat meg nagyon feldob, nagyon motivál.
1: Az, hogy esélyesként érkeztünk, azt biztosan lehet mondani. Az, hogy abszolút esélyesként, azt én sosem merném kijelenteni egy ilyen technikai sportágnál, mint a vitorlázás, mert a versenyzők felkészültségén túl annyira beleszól a technika, tehát a hajó, a vitorlázat, a rudazatnak az állapota, illetve a minősége a verseny végeredményében, hogy egy hosszú idő után nagyon nehéz biztosat mondani, hogy ki hogyan fog teljesíteni, hiszen nem tudjuk, hogy ki milyen felszereléssel jelenik meg, aztból milyen sebességet tud kihozni.
2: A vitorlázásra akkor mondhatom azt, hogy ez egy technikai sport?
1: Igen, ez egy technikai sport is.
2: Sok tényezők közül én most egy dolgot emelnék ki, mégpedig a karbonárbocot. Állítólag ez most valami csodafegyver.
0: Ez egy döntés volt az osztály részéről, hogy ezt a új technikát fogja alkalmazni. Végül is maga a hajóosztály az mindig egy fejlesztő osztály volt. Először a karbon rudazat boom része, illetve a spinnaker boom, és aztán az árbóc is karbon lehet. Ami számunkra csodafegyverként működhetett, az inkább a sok befektetett munka. Mi teszteltük ezeket az újfajta árbócokat, legalábbis ezt a típusát, ami most úgy néz ki, hogy eddig a legjobban bevált.
2: Mitől függ az, hogy egy karbon árbóc olyan hihetetlenül jó? Nem hajlik annyira, merev. Mi a titka?
1: Egyrészt hihetetlenül nem jó. Eddig mi alumínium árbocokkal mentünk, de egy alumínium magnézium ötvözettel. A kívülálló számára robbanásszerű változást nem mutat a hajósebessége a karbon árboccal. Amit mi ki tudunk hozni egy hagyományos alumínium árboc ellen a karbon árbocunkkal, amivel most vitorlázunk, az annyit jelent, hogy körülbelül 1000 méteren, ha nyerünk vele mondjuk 10-15-20 métert a másik hajóval szemben. Ami szinte olyan, mint a fűnövését figyelni kívülről. Itt nem egy kézbe állított technikát kap a versenyző, esetleg, hogyha elmondja az óhaját, sóhaját, akkor egy mérnök team gondolkodik azon, hogy hogyan lehetne ezt tovább fejleszteni, vagy a hibákat javítani, hanem teljesen magára van utalva ez a két ember, aki vitorlázza ezt a hajót, lévén, hogy itt amatőr sportolókról van szó.
2: A Balatonon nőttetek fel, ez kiderült. Állítólag a Füred és Keszthely, Alsóes és Tihany, Badacsony és Fűszfő között nehezebb vitorlázni, mint mondjuk a tengeren. Igaz ez, vagy csak a kontárok gondolják így?
0: Talán versenyzési szempontból lehet, hogy nehezebb a Balatonon vitorlázni, hiszen kiszámíthatatlanabb, pörgölődős a szél, nem egyenletes az ereje sem. Ami talán egyszerűbb, hogy szinte nincs áramlás, illetve általában kisebb szelek fújnak, ezért nevezik talán könnyebbnek a balatoni vitorlázást. A tengeren viszont sokkal nagyobb szelekbe lehet vitorlázni, ott azért könnyebb.
2: Azt írták, hogy kifújtak a szelek.
0: Ez azt jelenti, hogy mind az iránya, mind az ereje általában stabilabb. Nem kell váratlan meglepetésekre számítani. Ott viszont, amit nem lehet gyakorolni a Balatonon, az a nagy hullámos vitorlázás, amikor tényleg kint a nyílt tengeren kell vitorlázni, és hosszú nagy hullámokon, hullámvölgyekben kisebb szél van, a hullám tetején nagyobb szél van, és még ezeken a hullámokon kisebb hullámok is vannak. Ezt nagyon nehéz balatoni körülmények között gyakorolni, szinte lehetetlen, úgyhogy ilyenkor az embernek azért külföldre kell utazni, hogy legalább az Adrián tudjon vitorlázni.
2: Mennyire kell a vitorlázáshoz a magyar találékonyság? Amerikában ugye azt mondják a magyarokról, hogy arról ismered meg a magyar embert, hogy mögötted lép be a forgóajton, és előtted lép ki.
0: Ez egy jó mondás, de a találékonyságnak sok fajtája van. Vannak szabályok, amik keretek közé szorítanak minket. Volt már rá példa, hogy sokszor kijátszották, és megpróbáltak szabálytalan eszközökkel előny szerezni.
2: Ez miben nyilvánul meg, hogy fölhúznak még egy spinakkert, vagy valamit, hát ezt mindenki látja?
0: Nem ilyen látványosan, de a verseny előtt van felmérés, hogy a méreteket pontosan, meg a súlyt megmérjék, hogy mindenki hasonló körülmények között induljon, és ezeket próbálták kijátszani. Ez mondjuk nem csak magyarokra jellemző, de ezekről inkább nem beszélnék, mert ezek egyedi jelenségek. De egyéb dolgokban természetesen szükség van a találékonyságunkra, hiszen talán nem vagyunk olyan jó helyzetben, mint egyéb más tengeri hatalmak.
2: Magyarországon a vitorlázás az mennyire sport, hát nektek nyilvánvalóan az, és mennyire úri passzió.
1: Én erről mérvadóan azért nem tudok nyilatkozni, mert sajnos annyira kevés időt tudok lent tölteni a Balatonon, talán 5-6 hétvégét egy évben, hogy akkor teljesen elfoglal a repülő hollandizás. Amit biztosan látok, hogy sokkal több nagyon jó minőségű verseny, illetve túrahajó került a Balatonra, ami végül is egy nagyon jó dolog, hiszen rengeteget fejlődött a magyar vitorlásport.
2: Egy szóval sok pénz került bele.
0: Főleg a nagyhajózás részében. A kishajós versenyek azért küzdködnek Magyarországon, tehát nem nagyok a mezőnyök, és mindig az utánpótlással is probléma van, sokkal szélesebb bázisból kellene kiindulni. A nagyhajók számát tekintve, mondjuk ha megnézzük a kékszalagon indulók létszámát, folyamatosan nőnek, vagy akár kisebb távolsági versenyek, túraversenyek létszámát, egyre nagyobb versenyzői számot kapunk, és hát vannak természetesen olyanok is, akik csak úgy túrázgatnak a Balatonon. Még mindig nem járunk ott, ahol például az osztrákok vagy a németek, de például egy osztrák tavon ott nagyon sok kikötő van, vagy egy svájci tavon, és nagyon sokan vannak a vízen, de szerintem ezzel nincsen probléma, tehát ezzel a részével a nagyhajós rész az jól működik, és elég sok versenyző és túravitorlázó van. Az kellene, hogy az ő gyerekeik elkezdjenek kishajózni, és ott tanulják meg a vitorlázást, ne pedig csak a nagyhajón keresztül.
2: 5 világbajnoki aranyotok van, beszereztetek 3 ezüstérmet is, 2-szeres Európa-bajnokok vagytok, és van egy EB bronzérmetek is. Hogyan lehet ilyen sokáig a nemzetközi mezőny élen maradni?
0: A csapatunk egysége ez nagyon jól működik, nagyon jól kiegészítjük egymást. Meghatározó az, hogy ugyanaz motivál bennünket. Teljes energiánkat erre fordítjuk, ami a munkán kívüli energia befektetés, az mind a vitorlázás körül forog.
1: Nincsen edzőnk, ezért hihetetlenül tudatosan próbáljuk felépíteni minden egyes percét a sport tevékenységünknek, illetve a repülő hollandizásunknak, és ezt azért tudjuk megtenni, mert kiskorunktól egészen késő ifi, vagy kora felnőtt korunkig, tehát egészen 90-91-ig viszont rendkívül kemény és jó edzésmunkát végeztünk, rendkívül jó edzőknek a vezetésével. Tehát
2: megemlíthetem Erdélyi Bélát?
1: Mindenképpen említsük meg a Szabosnak az édesapját, Majtén Zsombort, aki már sajnos nincsen köztünk. Ő volt nekünk Optimistben, Kadettban, 420-asban edzőnk. Utána Horváth László lett az edzőnk 420-asban, aki hihetetlenül összekovácsolt egy jó csapatot Balatonföldváron, illetve később a 420-as válogatott fejlődésében is rendkívül komoly szerepe volt neki. Erdély Béla volt nekem az első edzőm, akitől tanultam a vitorlázás alapjait, illetve az első versenyemre is ő vitt el, őtől tanultam, hogy hogyan kell elrajtolni, végigmenni egy pályán. Mi egy rendkívül jó és komoly alapot kaptunk ezektől az emberektől.
0: A taktikai fejlődésünk igazából nagyon régen elkezdődött, és ezeket a tapasztalatokat mind be tudjuk építeni a versenyzésünkbe, és ha valakinek nincs ilyen alapja, nincs ilyen háttere, akkor arra nem tud ráépíteni. Látjuk egy pár ellenfelünknél, akik nem járták végig a szamárlétrát, nincsen végig meg az a lépcsőzetesség, fokozatosság, ami nálunk megvolt, és így látszik, hogy a vitorlázásukban vannak lukak, amik nekünk szerintem elég jó ki vannak töltve.
2: Egy nagy hajóval is ilyen eredményesek lennétek?
0: Amint bejön több embernek a szerepe, annyival megoszlik a felelősség, és annyival nehezebb összehangolni a munkát, valamint egy nagyobb hajó az teljesen másként működik. A hollandinál nagyobb hajók már általában tőkesúlyos hajók, azokat már teljesen máshogy kell vezetni, más a két embernek a munkája is, tehát nem tud akkora hatással lenni a saját fizikumával az egész rendszerre. Próbáltunk már együtt menni nagy hajóban is, főleg nem kielezett helyzetekben, hanem főleg ilyen meghívásos versenyeken, vagy egyéb körülmények között.
2: Azt nem mondtad, hogy kudarc volt.
0: Volt kudarcunk is, természetesen voltak olyan versenyeink, ahol nem szerepeltünk jól, de ezek tényleg csak ilyen buli versenyek voltak.
2: A repülő hollandiban, amikor manőverezni kell, mondjuk rajcolni, akkor szóltok egymásnak, vagy az annyira nyilvánvaló, hogy mit kell csinálni, hogy szinte egymásra se kell, hogy nézzetek?
0: Minden manővernél azért általában vannak jelzések, de vannak olyan kényszerítő helyzetek, amikor azonnal kell cselekedni, és akár nem kell kimondani azt a szót, ami erre utal, hanem akár egy mozdulatból is lehet tudni, hogy most mi fog következni.
2: Most a floridai világbajnokságon arról is szólt a mese, hogy volt egy zsinórotok, ami berágódott, hogyha jól mondom, és ezt észrevettétek. Erre szokták azt mondani, hogy a jó kapusnak szerencséje is van.
0: Ez nem szerencse kérdése szerintem, hanem az András átnézte a felszerelést a futam előtt, és amikor úsztuk fel a vitorlát, akkor látta, hogy az egyik drótunk, ami egyébként az ausztráloknál egyszer el is szakadt, igaz, hogy nekik nem drótból volt, hanem ők egy másfajta eszközt használtak. Ezt észrevette, és így ki tudtuk még cserélni az indulás előtt, és ebből nem lett nagyobb problémánk, mert az több, mint valószínű, hogy az elszakadt volna a futam alatt.
2: És akkor kiestek?
0: Hát akkor az a futamunk az elúszik.
2: Kimerem jelenteni, hiszen az arany, az ezüst és a bronzérmek számából abszolút egyértelműen következik, hogy abszolút profik vagytok, mégsem a vitorlázásból éltek. Hogy van ez?
0: Magyarországon kishajós vitorlázásból megélni, alapvetően vitorlázásból megélni is nagyon nehéz, de a kishajós része az még nehezebb, ha olimpiai osztály, ha nem, nincsenek meg a feltételek hozzá, hogy ebből meg lehessen élni. Így hát mind a kettőnknek van saját privát szakmája, ebből próbáljuk megteremteni az egzisztenciánkat.
2: Mit csináltok, ha nem vitorláztok?
0: Én marketinggel foglalkozom egy sportruházati cégnél, úgyhogy annyira nem állok messze a vitorlázástól. Korábban ez a cég szponzorált is minket, aztán leállt a vitorlázástól, de tulajdonképpen én így találtam meg a munkahelyemet a vitorlázáson keresztül. Én ennek köszönhetem a mostani állásomat.
2: Akkor te most egy ilyen marketing guru vagy, aki a reach-ekkel és a nem is tudom milyen kimutatásokkal rohangálsz a hónod alatt, és azt mondod, hogy ezt megvesszük, ide csináltatunk egy filmet. Hát ahogy ugye a marketingesek ilyen nagy lila füstbe burkolóznak.
0: Szerencsére nem. Én kilátszom ebből a füstből, úgyhogy sokkal gyakorlatilasabb eszközeink vannak.

0: Tehát, hogy a repülőanyagba vitorlázom a Szabolcsal, és hogy esetleg világbajnokságokat nyertünk. Előfordult már, hogy közvetlenül a világbajnokság után, amikor dolgoztam, akkor a kolléganőmek szóltak, hogy gratulálnak az eredményhez, és akkor csodálkozott be, hogy valaki gratulál az eredményünkhöz, csak nem tudja, hogy mihez.
1: Nem is tudják nem a munkahelyeden, hogy te ötszörös világbajnok vagy?
0: Biztos, tehát tudom, hogy sokan tudják, gondolom, hogy jó páran nem tudják. Sose ismert föl senki az utcán, vagy a közértben, vagy egyéb helyeken, tehát nem vagyunk azt hiszem annyira népszerűek, mint egy szupersztár, akinek attól kell féljen, hogy nincs egy perc nyugta, mert léptennyomon fölismerik.
1: Nem baj az, hogyha nincs ilyen való világos népszerűséged.
0: Hát az nem tudom milyen, de nekem így nagyon jó, ahogy most élünk.
1: A repülésnek és a vitorlázásnak van valami közös nevezője valahol?
0: Szerintem nagyon-nagyon sok dologban hasonlítanak egymásra, hiszen mind a kettő a természetben történik, mind a kettő egy ember által üzemeltetett technikai eszköz. Leginkább úgy tudnám kifejezni a hasonlóságot, például egy barátom elvitt vitorlázó repülni, ahol elrepültünk Dunakesziről Egerig, illetve vissza, és hogy hát a vitorlázó repülőgépet is a emelkedő levegőáramlások, a termikeknek az energiáját használja, ki legalábbis mi akkor ezt tettük. Hát ezekből is többféle áll rendelkezésre, illetve hát különböző jelek utalnak rá, hogy hol lehetnek ilyen termikek, és egész végig az volt az érzésem, hogy ez pontosan ugyanolyan szörnyű dolog, mint vitorlázni, hogy az ember állandóan azt nézi, ha jobbra megyek, akkor ez lesz, ha balra megyek, ez lesz, ha jobbra megyek, akkor ennyit nyerek, vagy ennyit vesztek, ha balra megyek. Tehát egy folyamatos sakjátszma az egész. Nekem ez hihetetlenül hasonlított a vitorlás versenyzésre.
1: De nem féltél?
0: Nem féltem, hát nagyon szép élménynek maradt meg az egész. Mind a kettőben van egy rendkívül magas szellemi tevékenység, amit a sportolónak meg kell, hogy tegyen, hogy most a sportrepülésről, tehát még vitorlázó repülésről beszéltem. Talán annyit lehet mondani, hogy a hajóban annyival egy picit érdekesebb a dolog, hogy ott kettőféle közegben mozgunk, a vízben, illetve a levegőben. A repülőgép az jó esetben csak a levegőben mozog. Viszont a repülőgép az három dimenzióban mozoghat, a hajó az meg kettő dimenzióban. Tehát mind a kettő egy érdekes tevékenység.
1: Csak azért kérdeztem a félelmet, mert vannak olyan nagyon híres autóversenyzők, akik nem szeretnek jobb oldalon ülni.
0: Olyat már éreztem, hogy esetleg mással kimentem vitorlázni, mondjuk repülő hollandival, vagy más hajóval, és azért ez egy elég nagy bizalomkérdés a részemről a kormányos felé, hiszen én kínálok a hajó oldalán a drót végén. Megmondom őszintén, hogy a Szabolcson kívül még egy ember mellett éreztem úgy igaziból komfortosan magamat.
1: Dicsérjük meg!
0: Úgyse fogja érteni, mert Dán az anyanyelve, úgyhogy valószínű, hogy ez a hasonlat, amit mondtál, hogy az autóversenyző nem szeret jobb oldalt ülni egy másik autóversenyző mellett, ez ilyen mértékben talán rám is igaz, hogy igaziból komfortosan én a Szabolcs mellett érzem magamat a hajóban.
1: Végül is fölkapott benneteket a média, ezt szeretitek, elviselitek, mert erre van szükség a támogatás véget, és egyenes arányban áll a rajtolási lehetőségekkel az anyagiak miatt, szóval szeretitek, elviselitek, vagy éppen utáljátok?
2: Nem utáljuk, ez egy szükséges dolog, ahogy te is mondtad a támogatásokhoz. Mi is egyre jobban beletanulunk, hogy mit hogyan kell tennünk, hogy a legoptimálisabb.
1: Mit kell tenni?
2: Azt például, hogy ha hazamegyünk a versenyről, akkor nem csak saját magunkkal foglalkozunk, hanem azonnal nekiállunk és megírunk egy beszámolót, amit utána el tudunk küldeni a médiának, próbálunk képeket szerezni, próbáljuk már előre kiépíteni azokat a csatornákat, amiket majd akkor fogunk használni, amikor külföldön vagyunk. Úgyhogy szerencsére van ebben támogatásunk, az egyik kollégát pont, aki segíteni szokott nekünk, és a mi klubtársunk, tőle mindig nagyon sok támogatást kapunk ezen a vonalon.
1: Nyugodtan elmondhatjuk a nevét is.
2: Visi László hívják. Őt nevezhetném a mi sajtófőnökünknek. Ő szokta az ilyen esetekben ezeket a segítségeket megadni, és ő tartja a kapcsolatot az itthoni médiával.
1: Amikor hazaérkeztél a New York-i járattal, gondolom jó fáradtan, akkor a fotósok kicsomagoltatták veled azt a hatalmas ezüst szombrérót, amit nyertetek. Én nem vagyok benne biztos, hogy 10 magyar sportolóból 8 más megtette volna.
2: Nem egy nagy dolog kicsomagolni egy ilyen díjat és megmutatni a nagy közönségnek. Én nagyon örültem neki, hogy fogadtak minket a médiától is a repülőtéren. Szerencsére azért nagy részüket már régóta ismerjük is, tehát van, akivel abszolút közvetlen viszonyunk van, és nagyon szívesen állunk mindig bárkinek a rendelkezésére.
0: Igen, nagyon kellemes meglepetésként ért most. Tehát a mostani sajtó visszhang, ami megjelent

0: hallunk az újságokban, amit én mindig hiányoltam, és vártam, hogy egyszer megtörténjen, hogy arról írtak, ami a versenyen történt. Tehát a...
1: Nem jellemző.
0: Ez annak köszönhető, hogy valóban a Szabolcs szerénykedett, de az többes számban mondta, hogy ha befejeztük a versenyzést, akkor nem saját magunkkal foglalkozunk, hanem leírjuk, hogy mi történt a versenyen. Ezt ő írta le, és ő tette meg napi 2-3 órás munkával, és tényleg nagyon jól sikerült, hogy a mai napig jó ízűen tudom elolvasni azt, amit írt. Mert tényleg egy kívülálló számára is, de az én számomra is egy rendkívül jó leírása a futamoknak, versenynapoknak, és ezek némelyik újságban szinte betű szerint jelentek meg. Megadták az esélyt egy teljesen kívülálló embernek, aki sose látott vitorlást, hogy egy kicsit átélje azt, ami ott történt a 9 futam alatt. És ne csak azt, hogy mennyi pénzbe került, hány gyereke van, ki a felesége, vagy barátnője van, vagy nincs. Tehát ami számomra értéket képvisel, és talán néhány embernek közel hozta a vitorlázást egy picit erre az egy hétre.
2: Szerencsére még ilyen zavaró média kapcsolatunk nem nagyon volt. Tehát aki túlságosan tolakodó, azt természetesen valamilyen módon tudtára adjuk, hogy nekünk is van magánéletünk, vagy hogy talán hozzánk is illik igazodni, de általában nincsenek rossz tapasztalataink.
1: Szabolcs kicsomagolta az ezüst szombrérót, nem együtt jöttetek haza, te is kicsomagoltad volna?
0: Hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, nekünk, tehát a mi párosunknak, a csapatunk marketing tevékenységétől kezdve a technikai felkészüléséig, a logisztikáig, a sajtóval való kapcsolattartásig, ugye a Szabolcs mondta, a saját szállásunk megszervezéséig, minden a mi feladatunk. Tehát mi ezt tudomásul vettük, megszoktuk, és talán azért is szeretjük, mert hogyha valami nem úgy sikerül, hogy szeretnénk, akkor csak magunkra haragudhatunk.
1: A következő jelentős erőpróba az a fertőtavi kontinens viadal lesz. 97-ből és 2000-ből már van egy-egy Európa-bajnoki címetek. Lesz-e harmadik?
2: Ezt egy jósnőtől kellene megkérdezni, hát ha tudna erre válaszolni. Eleve a fertőtó az egyik legkiszámíthatatlanabb terület.
1: Kiszámíthatatlanabb, mint a Balaton?
2: Még a Balatonnál is sokkal szélsőségesebb. Nagyon sokszor versenyeztünk már ott, és én nem tudok olyan szelet mondani, ahol azt mondanám, hogy a rajt után erre kell menni biztosan. A Balatonon azért van egy-két olyan bevált szélirány bizonyos időszakokban, amikor jellemzően tudja az ember, hogy merre kell menni. A fertőtónál ez ennyire sem kiszámítható, úgyhogy így a szereplésünk sem.
0: A fertőtó egy szeszélyes hely.
1: Nincs benne Loch Ness iszony?
0: Nincs, nem regisztráltak még ilyen élőlényt. Mivel a tó rendkívül nyitott, tehát egy lapos területen fekszik, ezért jó esély lehet arra, hogy akár a nyár közepén is rendkívül erős szelek fújjanak, hogy...
1: Nincs bakony, ahonnan lezúdul a szél.
2: Hát van Alpokalja, illetve ott a Kisalföldön mindig erősebb a szél, meg tudja kavarni a szeleket. De ez az erősebb szél, ez általában izgalmasabb szokott lenni, mint a Balatonon.
0: Én személy szerint nagyon nem szerettem, mert rengeteget kell fordulni. De nagyon kényelmetlen. Tényleg nem szeretem az erőszelt ott annyira egy ilyen nagyobb mezőnybe. Tengeren ott meg tudunk húzni egy irányt, élvezetes, szép hosszan, itt meg...
1: Nyarasz, napozó.
0: Hát mondhatjuk így is. Itt meg sokkal több munkával jár egy-egy futam talán. Abból a szempontból. Viszont a hullámok jóval könnyebbek, laposabbak, kisebbek. A víz az mérhetetlenül iszapos, emiatt a sűrűsége az talán meg a Balaton vízénél is kisebb, emiatt a hajó egy picit mélyebben úszik, ez egy relatív dolog, hiszen ez egy siklóhajó, ami azt jelenti, hogy nincsen standard vízvonala, tehát a szél erősödésével egy jobban kijebb emelkedik a vízből, mint egy vízisíző. Emiatt a hajó lassabban megy a fertőtavon, talán a leglassabb víz, amit valaha is megvitorláztunk a elmúlt 25 év alatt. Erőszélbe szintén ezek a széllökésekre a hajó lassabban reagál, több rajta nyomaték, jobban fel akar borulni, tehát egy nyűgös hely.
2: A mezőny elég nagy lesz, legalább 70-80 hajót várnak erre a versenyre. Az európaiak a legerősebbek, és mindig többen vannak, mint amikor tengeren túlon van a verseny, és emiatt a kiszámíthatatlanság miatt sokkal nehezebb megmondani a végeredményt.
3: Földi Attila 2006-ban beszélt az akkor ötszörös világbajnok Majtényi Szabolccsal és Domokos Andrással, és a vitorlázásról szóló visszajátszást hamarosan folytatjuk itt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Visszajátszás minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Diák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Japánnal játszik ma a női kosárlabda válogatottunk a világbajnokságon. 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak. Ma is derült napos idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
4: Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország, Dél-Korea 82-73. Sikerében a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Ma 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé jutásért. A Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti a találkozót. Az Európa-bajnoki címvédő vitorlázó Érdi Mária három futam után a negyedik helyen áll az Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságán. A 28 éves világbajnok sportoló az első futamban ötödik, a másodikban nyolcadik, a harmadikban második volt. Bondár Anna párosban is búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságtól, miután az ukrán Angelina Kalininával három játszmában alulmaradt az ausztrál-indonéz kettőssel szemben a nyolcad döntőben. Ezzel nincs már versenyben magyar játékos az év utolsó Grand Slam tornáján. Illés Fanni bronzérmet nyert kategóriájában 100 méteres mellúszásban a törökországi paraúszó Európa bajnokságon.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu, egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A kormányfő bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizető helyeként működnek. A szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdőorvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában azt mondta, hogy a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reálértéke csökkent. Hozzátette, hogy jelenleg nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, ezért az orvoshiány mértékét sem lehet pontosan meghatározni. A Magyar Orvosi Kamara elnöke beszélt arról is, hogy ismét kötelezővé lesz az orvosok kamarai tagsága. Álmos Péter szerint a kötelező tagság elsősorban a betegek biztonságát szolgálja. Enyhén emelkedett az infláció augusztusban, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent, a háztartási energiáért 4,3%-kal, ezen belül a gázért csak nem 11%-kal kell kevesebbet fizetni. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Jelentős különbség van a fiatalok és az idősek gazdasági várakozásai között, derül ki a GKI felméréséből. A 18 és 29 év közöttiek fogyasztói bizalmi indexe a múlt hónapban már pozitív, 9 pontos volt, míg a 65 év felettieké mínusz 9 pont. A kutatók szerint a fiatalok jövedelme gyorsabban alkalmazkodik a gazdasági változásokhoz, és optimistábban ítélik meg a jövőt. Az idősebbek bizalma 2022 óta egyszer sem került pozitív tartományba. A klímaváltozás miatt rendszerváltásra lenne szükség a balatoni turizmusban, erről a Balatoni Kör alapítója beszélt a Felkelő című műsorban. Kardos Gábor azt mondta, a Balatonnál megmaradt a tömeges fürdő turizmusra épített nyaralási koncepció, amely a Kádár korszak politikai öröksége. Hangsúlyozta, az európai vízpartokra jellemző úgynevezett Riviera modell kiépítésre lenne szükség a Balatonnál is.
1: Közlekedés.
4: Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán kaszálás zajlik Székesfehérvár térségében. Az 59-es kilométertől helyenként lezárják a belső sávot, lassulásra kell számítani, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
4: Túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Szóba került már az adásunk elején, hogy Magyarország az újkori olimpiák során két érmet szerzett. Vitorlázásban 1980-ban a Detre ikrek bronzot szereztek. Tallinnban, Észtországban egyébként ott rendezték a moszkvai olimpiának a vitorlázó versenyeit. Ma ugyebár ez már egy egészen másik országnak a része, akkor még Moszkva és Tallinn egy országnak, a Szovjetuniónak volt a része. Szóval a Detre ikrek 1980-ban a moszkvai olimpián szereztek bronzérmet vitorlázásban, aztán a 2020-ról 2021-re csúsztatott olimpián egy fantasztikus magyar siker született Tókióban. Hallgassák meg Berez Zsombor éremfutamának a rövid összefoglalóját.
6: És második helyen Berez Zsombor, és most már elindultak a cél felé. Egyelőre ez a jelenlegi állás azt jelenti, hogy Berez Zsombor megtartja második helyét, és ezüstérmet szerez itt a tokiói olimpián, és az olimpiai bajnok az a Giles Scott lesz, aki Rióban is 2016-ban nyerni tudott. Nagyon haladnak a célvonal felé, és Berez Zsombor az első helyen van, sikerül le áthaladni első helyen, az óriási dolog lenne megnyerni az érenfutamot, ez volt számára a legfontosabb. Most hátra néz, hogy mi a helyzet, és érkezik Berez Zsombor, és szerintem Berez feláll a hajóban. Bizony, Berez Zsombor az első helyen érkezett meg, második helyen érkezik a holland Heiner, ez is biztos, hatodik helyen van egyelőre a brit, Heiner, nagyon-nagyon szoros lesz a vége, ötödik helyre feljött közben a brit sajnos, és nagyon örül, mert hogy Jake Lilly a harmadik, Giles Scott a negyedik helyen érkezik, ötödik a török Alisan Kainár, hatodik Cardona Mendez, hetedik Tom Remshaw, nyolcadik Josh Junior, kilencedik az argentin Oledza, és tizedik a svéd Max Salminen. Ez pedig azt jelenti, hogy az olimpiai bajnoki cím a brit Giles Scott birtokába került 36 helyezési ponttal. Berez Zsombor fantasztikus versenyzéssel az éremversenyt, az éremfutamot megnyerve a második helyen végzett 39 helyezési ponttal, és a harmadik helyen 51 helyezési ponttal a spanyol Juan Cardona Mendez végzett. Elképesztő magyar siker, ezúttal vitorlázásban, a magyar vitorlázás mindenkori legnagyobb sikere, Berez Zsombor ezüstérme a finn hajóosztály búcsú olimpiáján, itt a tokiói olimpián.
7: Az ezüstérmes magyar vitorlázót, Berez Zsombort Péter Ágoston kérdezte az érenfutam után.
8: Nem tudom igazából szavakba önteni, hogy mennyire boldog vagyok. Igazából ezt az eredményt nagyon sok embernek köszönhetem, és nagyon sokan, akik ma mai napig is velem vannak, mindent beleadtak, és hittek bennem az utolsó pillanatig, és ezt sosem fogom elfelejteni neki. Szintén a családomnak a háttere, illetve a baráti hátterem is olyan fantasztikus, hogy két gyerek mellett el tudtam menni egy ilyen olimpiára, és fel tudtam készülni, úgyhogy majdnem elvettük a vitorlásoknak a legjobb nemzetét, az angolokat. Talán a legszebb pillanat az életemben.
9: Ezzel a tökéletes futammal, amit most letudtál, nemhogy bebiztosítottad a második helyedet, hanem tényleg az utolsó pillanatig szorongattad a brittet, az éllovast. Ezt érzékelted a vizen?
8: Megmondom őszintén, kicsit küzdöttem a tempómmal, nem volt jó sebességem, úgyhogy nagyon oda kellett figyelnem. A végén néztem vissza, de tudtam, hogy azért abból a pozícióból nem fogja elveszíteni ezt az olimpiát. Abszolút megérdemelten, és gratulálok neki. Egy dologban majdnem biztos vagyok, szerintem én jobban örülök ennek az ezüstnek, mint az aranyának. Ez mindenkinek egy nagyon szép befejezés volt.
9: És tényleg bámulatos, egy héten vagyunk túl. túl, még a kiutazásod előtt azt nyilatkoztad, hogy a vitorlázásban bizony szerencsére is szükség van, de viccesen hozzátetted, hogy te úgy érzed, hogy az elmúlt időszakban valahogy a te vitorládba jobban belekap a szél. Nekem meggyőződésem, hogy ezt viszont ki kell érdemelni valamivel. Te tudod, hogy mivel sikerült?
8: Hát nem tudom, alapvetően tényleg szerencsés ember vagyok, ahogy alakul az életem, ahogy csinálom a dolgaimat, és milyen emberekkel veszem magam körül, nem is csoda, hogy ilyen szerencsés vagyok. Úgyhogy igazából ez egy olyan csapatmunka, amit soha az életemben nem fogok elfelejteni, és a csapatot.
9: És hosszú út vezetett idáig. A 17 éves Berec Zsombor a családját az anyagi és egyéb terhektől féltve úgy döntött, hogy inkább nem erőlteti a versenyvitorlázást. Aztán a család többi tagja azt mondta, hogy a te esetedben ez túl nagy hiba lenne. És most egy ország hálás, hogy ez a hiba ez végül nem lett valóság. Sok ilyen meghatározó fordulópont vezetett idáig?
8: Hát abszolút, szerintem mindenki azért a családjának köszönheti egyáltalán, hogy ért. Ezt nem nagyon kérdőjelezheti meg senki, hát ez nekem extrán igaz, hát nagyon erős a családi hátterem. Tényleg ez egy olyan pillanat, nem tudom szavakba önteni.
9: Látom, hogy sok minden kavarog a fejedben, de az biztos, hogy a finn hajóosztály ezzel búcsúzik az olimpiai programtól. Veled, Zsombor, mi lesz a jövőben?
8: Hatalmas terveim vannak a jövőre. Sokan mondják, hogy későn érő típus vagyok, ezzel nem értek egyet, és szerintem a magyar vitorlázásnak van jövője. Én későn kerültem bele egy olyan rendszerbe, amivel igazán tudtam fejlődni. Én igazából ezt a tudást, ami most frissen megvan nekem, én ezt tovább szeretném adni, és én hiszek a magyar vitorlázás jövőjébe. Én hiszem, hogy akár fényesebb érmet is el tudunk érni, anélkül, hogy csak a Balatonunk meg a tavaink vannak. Ez szerintem egy hatalmas bizonyíték mindenki számára, és számunkra is. Azért magadnak is kell bizonyítani, hogy tényleg nincsen lehetetlen ebbe az életben. Ha elhiszed magadba és küzdesz érte, és megteszel mindent minden nap érte, olyan tud érni. És ezt már bebizonyítottam magamnak párszor, de mindig az embernek vannak kétségei az élete során, de hál' Istennek mindenki csak tol előre engem, és a mai nap az ékes bizonyítéka, hogy most itt vagyok.
5: Hát ez fantasztikus siker volt. Berec Zsombor a 2020-ról 2021-re halasztott tókiói olimpián vitorlázásban ezüstérmet szerzett Magyarországnak. Ez volt egyébként a második olimpiai érem Magyarország történetében vitorlázó sportban. Az elsőt még a Detre Ikrek szerezték az 1980-as moszkvai olimpiának, a küzdelmeit egyébként Tallinnban rendezték. Ma már ugyebár Tallinn Észtország fővárosa, egy egészen másik országnak a része. De 1980-ban még a moszkvai olimpián a versenyeket ott rendezték. Most pedig térjünk vissza és evezzünk hazai vizekre, bár természetesen vitorlázás esetében azért furcsa ezt az evezés kifejezést használni. A vízről viszont azt hiszem, hogy nyugodtan beszélgethetünk, hiszen továbbra is a vitorlázó sportról lesz szó itt a visszajátszásban, hiszen említettem, hogy ezzel a sporttal foglalkozunk a délelőtt során, így a nyár elmúltával, vagy talán még egy ilyen nyár utóban, azt hiszem, hogy olyan jó hallgatni ezeket a szavakat, és azt hiszem, hogy akik valaha is láttak kékszalagversenyt a Balatonon, azok soha nem felejtik el, mert fantasztikusan látványos versenyről van szó. Természetesen idén is megrendezték a Balatonon a kékszalagversenyt, erről beszél a következő percekben Holzhauser András.
10: Megrendezték a kékszalagot idén is, 2026-ban is, most már két napja, hogy befutottak a hajók, így két nap távlatából milyen élmény volt?
11: Hát a szervezőbizottságnak is óriási élmény minden évben egy ilyen hatalmas sportrendezvény megszervezése. Ugye az 58. kékszalagrákra ezen nagy díjon 458 hajó 2217 sportolóval állt rajthoz. Már a rajt előtti napokban tudható volt, hogy nagyon gyenge, szeles, trükkös versenyre kerül majd sor. És hát ez így is volt, rendkívül izgalmas küzdelmeket vívtak a sportolók, mind az abszolút első helyen, mind pedig a hajóosztályokon belül, hogyha valaki esetleg végignézi a nyomkövetőt, vagy most visszatekeri, láthatja a hajóosztályokban folyó óriási küzdelmeket, illetve azt a kitartást, amivel az utolsó hajó 8 másodperccel a 48 órás limitidő előtt ért célba. Úgyhogy szerintem fantasztikus volt az esemény, és nagyon bízunk benne, hogy ez a sportág népszerűsítését szolgálja. Több mint 250 ezeren látták egyébként az élő közvetítést, ami azt gondolom, hogy újabb csúcsot jelent.
10: Az abszolút első az LSM hajója lett, ugye 13 óra 27 perc és 42 másodperc a pontos idő, tehát a tavalyihoz képest azért gyengébb idő, tavaly rekord az azért volt nagy szó a 50-50-től. Ez, hogy a címvédés nem sikerült most a 50-50-nek a sorozatban negyedszer, azt hiszem, ez minek köszönhető? Nehezebben birkóztak meg a körülményekkel?
11: A gyenge célben a többi hajóhoz képest a technika, illetve a csapat előnye nem olyan nagy, mint ahogy ez megmutatkozott a mostani versenyen. A földvár előtt visszafelé körülbelül egy órával, másfél órával a befutó előtt 7 hajó egy vonalban állt a füredi célhoz képest, tehát bármelyik lehetett volna a győztes, ezért is mondom, hogy nagyon-nagyon izgalmas esemény volt. Gyenge szélben nincs akkora technikai fölénye a 50-nek, illetve itt most azért egy-két helyen azt gondolom, hogy a szerencse is közrejátszott abban, hogy ki hol indult meg, illetve hol állt meg a verseny során. Ugye legjobban az RSM csapat a Vándor Robi kormányzásával kapta el a verseny utolsó fél óráját, óráját, és ezzel álltak a célba és nyertek, de sokáig vezetett Litkei Farkas is, a 13-szoros kékszalag győztes sportoló, mindenki ismeri a nevét, és összességében én azt gondolom, hogy a versenynek jót tesz az, hogyha nem mindig egy hajó nyeri. Elnézést kérek Józsa Marcitől és a 50-50-től, meg is beszéltem ezt velük, tehát én azt gondolom, hogy egy fantasztikusan jó és izgalmas versenynek került sor.
10: A vízállás mennyire nehezítette meg akár a szervezők dolgát, mert ha jól tudom, akkor az útvonalon is módosítani kellett picit, akár a hajók dolgát.
11: Így van, hát minimálisan módosítottunk a kékszalag távján. Verebély Tibor versenyvezető döntése volt, hogy körülbelül 1600 méterrel kijebb hoztuk ezt a pályajelet keszthelyi moló elől, annak érdekében, hogy 240 cm-es vízben tudják kerülni a sportolók, ezzel lehetőséget teremtve mindenkinek, aki a Balatonon vitorlázik, hogy részt vegyen. A versenyen visszanéztük az elmúlt 2-3 kékszalag rajtolói listát és a rajta levő hajókat, azoknak a merüléseit, és a döntést ez alapján hozta meg a versenyvezető, körülbelül olyan 20-25 hajó lett volna, amelyik már nem tudta volna a keszthelyi pályát megkerülni, hiszen a tőke súlya mélyebbre merül, mint az aktuális vízmélység volt. Nagyon fontos számunkra az, hogy minden sportoló részt tudjon venni az eseményen, hiszen ez a Balaton és a vitorlázás ünnepe hazánkban egy óriási rendezvény, úgyhogy ezért került sor erre a módosításra, és hát a versenyzőket is több helyen ugye akadályozta az alacsony vízállás, számos homokpadra futás történt, hál' Istennek komoly baleset nem volt a kékszalag során, de voltak olyan hajók, amelyek saját erőjükből nem tudtak leszabadulni a homokpadról, ezért külső segítséget vettek igénybe, így ki kellett őket zárni a versenyből.
10: Az első kérdésnél említetted, hogy hány nevező, hány induló volt a kékszalagon. Ez is mutatja, hogy töretlen a népszerűség?
11: Én úgy gondolom, hogy ez a 458-as szám, annak ellenére, hogy hőséget és gyakorlatilag nulla szeret és rettentő sok árvaszúnyogot prognosztizáltunk, ez egy nagyon, nagyon jó szám, töretlen a verseny iránti érdeklődés, és azt gondolom, hogy a vitorlázás iránti érdeklődés is úgy összességében. Egy ilyen esemény arra is szolgál, hogy az élsportolóinkat bemutatjuk, úgyhogy az online közvetítésben is beszéltünk az olimpiai sikereket halmozó sportolóinkról, Érdi Máriról és Vadnai Jonatánról, úgyhogy már készülünk töretlenül Los Angelesre, illetve utánpótláskorú sportolóinknak is megcsináltuk idén is a kékszalag vitorlás versenyt, és az Audi Speed Challenge-en pedig fölülhettek ezekre a fantasztikus katamaránokra ők is.
10: Olyanra egyébként akár a jövőben nem lett lehetőség, hogy volt élsportolók, nyilván nem kívánom, hogy akár a Vadnai testvérek, akár Érdi Mári visszavonuljon a közeljövőben, de majd elinduljanak már csak hobbi szinten a kékszalagon.
11: Vadnai Benjamin, aki kétszeres olimpikon, most egy új csapattal, a Forstay nevű katamaránnal állt rajthoz, és rettenetesen jól versenyzett ahhoz képest, hogy csak egy pár napjuk volt ahhoz, hogy a csapatot, illetve az eszközt fölkészítsék. Végig ott voltak az első az élbolyba gyakorlatilag, és csak egy picivel maradtak le a végén a dobogóról, tehát van ilyen sportolónk, hál' Istennek Benji személyében, és nagyon bízunk benne, igen, hogy sokan, akik az olimpiai vagy a nemzetközi karrier után egy kicsit már nem annyira komolyan, illetve más vitorlázásra vágynak, hiszen a túraversenyzés teljesen más, mint egy olimpiai hajóosztályban történő versenyzés, már a pályát illetően is, és részt vesznek ezeken az eseményeken, hiszen ez számunkra nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a vitorlázás szeretete összeköt bennünket.
10: Akkor ezek szerint itt is megvan, mint mondjuk egy tömegfutó versenyen, hogy ott van az élmezőnyben a profi rétege a sportnak, de megvan az is, aki csak hobbi szinten indul, és csak teljesíteni szeretné a távot. Ez a vitorlázás családjának mit jelent, hogy egy ilyen rangos versenyen mindenki ott lehet?
11: Igen, hát ez azt jelenti, ez a közösséget szimbolizálja szerintem, és sokszor szoktam hasonlítani a maratoni futóversenyekhez a kék szallagot. Vannak olyanok, akik az abszolút elsőségre hajtanak, nagyon sokat készülnek, hajót építenek, vagy fejlesztenek le, hogy az álmuk beteljesüljön, és egyszer kézbe vehessék a Balaton kék szallagát, és ott vannak családok, baráti társaságok, akiknek kifejezetten a kihívás, a közösségi élmény a vonzó. Van, aki imádja a kék szalagot, van, aki nagyon utálja a kék szalagot, tehát mindenképpen valamilyen reakciót kivált a vitorlázókból. Mi nagyon örülünk annak, hogyha évről évre bővül azoknak köre, aki kipróbálja magát egy ilyen rangos eseményen.
10: És talán ennek a vitorlázó családnak vagy közösségnek tudható be az is, hogy a győztes pezsgővel várta a 8 másodpercen a határidő lejárta előtt befutó utolsó helyezett hajót. Mekkora volt az izgalom, hogy befussanak még ott a végén idő előtt?
11: Hát én azt gondolom, hogy aki követte a Telekom Live-on, illetve a kékszalag.hu-na közvetítést, hát mindenki körmét rágta, hogy vajon 9 óra előtt idejére a hajó 48 óra vitorlázást követően egészen gyenge életies irányú szélben haladta a Nausicaa a befutó felé, és megcsinálta, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, körülbelül a mezőny fele ért célba, mint egy 200 hajó adta föl a versenyt a sok megpróbáltatás miatt, és hát a legidősebb sportoló Benedek Attila 84 évesen teljesítette ezt a nagyon megterhelő versenyt. Gratuláció neki innen is.
10: Ez egyébként mennyire számít átlagosnak, vagy jó átlagnak, rossz átlagnak, hogy ennyien adták fel?
11: A tapasztalatunk az, illetve a statisztikák azok, hogy a gyenge szeles kékszallagok sokkal jobban tizedik versenyzőket. Átlagosan a 30-35% adja föl, tehát a mostani ez kifejezetten nehéz verseny volt, hiszen közel 50%-a a sportolóknak kiállt.
5: Holzhauser András beszélt az idei 2026-os balatoni kékszalag versenyről, és a folytatásban is maradunk a vitorlázó sportnál, úgyhogy maradjanak önök is a Nemzeti Sportrádióval.
1: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A visszajátszás mai műsorában vitorlázó sikerekről beszélgetünk. Azt hiszem, hogy sokan úgy elmennek ezen sport mellett, talán sokan úgy vannak vele, hogy ez egy jó hobbi, ez egy jó szórakozás, látványos helyszíneken, de hát a gazdagoknak a sportja, a gazdagoknak a szórakozása. Nos, hát nyilván sokan tudják, főleg azok, akik hallgatják a Nemzeti Sportrádiót, hogy azért a vitorlázás egy nagyon-nagyon komoly sport, és Magyarország időről időre nagyon szép sikereket ér el benne. Hát a legfrissebb sikerről lesz szó a következő percekben. Vadnai Jonatán volt szeptember 3-án a Nemzeti Sportrádiónak a vendége. Csisztus Zsuzsa beszélgetett vele, és természetesen a beszélgetésnek az apropója egy fantasztikus nagy siker. Hallgassák csak!
2: Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán. Szerbusz!
3: Köszönöm a meghívást!
2: Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívából megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végelszámolásnál. De most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyzet, vagy világbajnoki negyedik, Európa bajnoki érmeid, ezüst, bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
3: Nem igazán. De azóta, amióta befutottam, és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne, és hát nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
2: Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni, és hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéséig az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ez lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam fel a lelkembe, hogy bármi jöhet.
3: Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira egyrészt, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Én sokszor voltam már így ezekkel a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a topformájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is, az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
2: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki, te győztesen?
3: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
2: Tehát abszolút a krém de la krém.
3: Pontosan.
2: Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
3: Az volt.
2: Mennyivel másabb?
3: Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, ha megismeri őket az ember. Nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy tehát örültek ennek a sikernek tényleg.
2: Ti olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig, nekik eddig jobban jött ki a lépés.
3: Szerintem igen, igen. Ők, hát jó, együtt vitorlázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk én az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az mostanában lettik az elmúlt 4 évben, de ők is tudják, hogy nekem is benne van ebben az egész életem. Tehát a 6 éves korom óta vitorlázom, és 10 éve vagyok egy nemzetközi profi csapatban benne, és amikor 10 éve lettem 21 világbajnok, akkor kerültem bele ebbe a nemzetközi legis nagyon elismert Jozo Jakelic horvát edző által egy nagyon krémje, egy nagyon magas,
2: krémnek
3: számító, igen, köszi, csapatba, ahol világbajnok van, egy ciprusi világbajnok, aki olimpiai ezüstérmes is, egy horvát olimpiai ezüstérmes, horvát világbajnoki bronzérmes, tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele a Benjivel együtt, tehát egy Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
2: Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez abban olyan szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében fel fogjuk idézni, hogy hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digisportban aztán találkoztunk, ugye Csisztus Podcastban, még akkor készültetek a Tokiói olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorlázó volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erményre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elért csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
3: Igen, kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt benne nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnénk majd olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
2: Tetszik a víz,
3: pontosan,
2: a saját erő, a napsütés, a kicsit innen,
3: tetszik,
2: annak
3: a közeg. Tehát nagyon, nagyon vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett az egy gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vízen egyedül, mert mégiscsak egy kíván egy 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vízen, most van motorcsónak kísérlet, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogy elúszik a hajó.
2: Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
3: Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benji-vel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
2: Mert legfeljebb,
3: azt nem tudom, hogy ez tudatos volt édesapámnak, pontosan, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
2: Azt, hogy ugye a bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden karnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világban, a sikerben, fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetted részt. De az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
3: Igen. Igen, mert azért ez vagányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vízen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezettel vitorláztak volna. Tehát amikor iskola időszak, általában hétvégén te voltak az edzések, még ifikorunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy jó, srácok, iskola után fúj a szél, meg nem megnézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor megyünk ki a vízre, mint a délután 3-kor. Édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakban, ő volt az edző, és hogyha most csak így belegondoltam, hogyha nem megtalálom ott a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
2: Ezt meg akarom mondani,
3: úgy motiválódni, hogy nincs aki húzza, meg aki...
2: Játszótárs, edzőtárs.
3: Pontosan.
2: Később edzőpartner, ugye? Tehát, igen. Hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársból lett aztán nyilván az edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala és a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
3: Igen, olyan 2,5 éve.
2: Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát hogy nincs megváltatkozások csoportokban.
3: Igen, sajnos nálunk van egy olyan szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
2: Igen.
3: De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából,
2: ez
3: hogy...
2: Ez fájdalmas a végén mindig.
3: Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji.
2: Mert hogy családon belül maradt a büszkeség?
3: Az egyik az pontosan, hogy családon belül maradt, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa. Tehát amikor én mentem Párizsba, és ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog.
2: Ugye előtte neki meg volt Rio, illetve
3: Tokió. Igen.
2: És aztán utána következtél te.
3: Igen.
2: Ami már azért óriási dolog volt a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett teljen egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz a elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz a elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
3: Igen, nem gondolom, még ifjúsági koromban, mivel az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga a dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vizen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-8 évesen kattant át az, hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
2: És ez tetszett, ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
3: Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert ez legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint

0: Ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugatni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berecz Zsombor óta kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a vadnai fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy fuha, hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
1: Igen, úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az szerintem minden ifjúsági VB-t megnyert, ami volt. Talán az U21-es nem, az előtt itt mindent, ott talán harmadik lett. Uh-huh. És utána azt mondták, hogy wow, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye, amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a nagy pofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-adik, amíg az U21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták, Berecz Zsombi is mondta, emlékszem, én mondta, hogy ez küzdjél keményen, edzél, mert ez más lesz majd, mert ő pont ebben a hajósztályban, akkor a felnőtt mezőnyben volt, és én meg tehát ilyen nagy kamasz önbizalommal mondtam, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, hogy gondoltam, de hogy is, ezt majd megoldom. Nem, persze, hogy nem úgy lett.
0: Szembe jött, mi a valóság?
1: Valósága szembe jött, igen.
0: Igen, de hát azért én azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportágnál, hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsókorhatár?
1: 17.
0: 17, jó, tehát mondjuk mit tudom, hogy az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát, tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
1: Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ba, az ő korosztályokban mindenki az volt.
0: Hoppá, bizony.
1: És akkor más megy be a mérce.
0: Világos. Csak ők azóta fölmennek, és azóta egymást gyűrik,
1: igen,
0: ugye?
1: Pontosan. És teljesen, és... sokkal profibb edzésmunkával, edzéselmélettel gyűrik egymást. Igen.
0: Melyik része volt neked esetleg, ha volt ilyesmi, amit bármilyen edzés, munka, elvárás mellett mindig szerettél megcsinálni, és melyik az, amit a mai napig is úgy vagy vele, hogy de most tényleg egészen mélyre mehetünk, tehát nyilván van a erőfejlesztéstől elkezdve, nyilván gondolom pszichológiai felkészülésen át nagyon sok minden más, és akkor még ezt hozzá kell jöjjön az is, hogy az ember meteorológusként sem kell, hogy utolsó legyen, szóval minden részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
1: Hát van olyan, amit nem szívesen, vagy nem annyira szívesen csinálnak. Például most, ahogy említetted, a fizikai felkészülésben én nagyon szeretem ezeket a hosszú, zonkettes, ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom.
0: Az oxigén hiányosokat?
1: Igen. Megcsinálom, tehát meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni. Hát nem szívesen.
0: Ez elhiszen, szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor indul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod meg tudod, meg hiszed. Ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
1: Hogyne, teljesen érzed. A hajóban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg a cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót vesszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlából ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusom.
0: Uh-huh. És minden izmadat mozgatod.
1: Minden, nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, ami levegőt venni is elég nehéz. Uh-huh. És utána ebből hirtelen 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni kell szinte, mint hogy egy hullámszörfösnek el kell kezdeni, hullámszörfözni egy 180-as púzussal.
0: Ezt nem mindenki.
1: És ott meg az meg arról

0: hogy hogy tudod elkapni a hullámot, hogy a legjobb szögön tedd a hajót a hullámvölgybe, hogy pontosan annyit húzza vitorlán, amennyit kell, hogy teljesen flóba kerülj azokkal a hullámokkal, szélerővel.
1: Miközben még dobog a szíved a torkodban.
0: Miközben nagyon dobog, igen.
1: Tehát, hogy utána meg kell tudni találni azt a relatíve nyugalmi állapotot, amiben a koncentrációd 100%-os.
0: Pontosan. És ezt csak úgy lehet igazából, hogyha felkészült az állóképesség. Nem beszélve arról, hogy miközben ezt az egész flow állapotot ugye ki kell alakítani, figyelni kell folyamatosan a felhőzetet, az ellenfeleket, hogy akkor hol van több szél, hol zavarnak engem a már többiek, hol van milyen hullámzás, milyen áramlás, közben meg stratégiai döntéseket kell hozni a pályán, hiszen nincs megadva egy szakasz, hogy itt kell végigmenni, hanem ott mi döntjük el, hogy merre menjünk a pályán.
1: Ennyi, szóval is komplex dolog ez, hogy így most itt hirtelen belemélyültünk, hogy mennyiféle fajta tudásban kell az embernek tényleg mesterfokra fejleszteni magát ahhoz, hogy akár egy szakaszt jól, vagy egy versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatíve stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz jól érzékelem, hogy a másikhoz képes nézed magadat?
0: Pontosan. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
1: Így van, és akkor ehhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
0: Igen,
1: elv.
0: Igen. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítom a vitorlámat, vagy máshova kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok leget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg, és csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
2: A Vanna Jonatánnal szeptember 3-án készült beszélgetés első részét hallhatták itt a visszajátszásban 2026. szeptember 8-án. Hamarosan következik ennek a beszélgetésnek a második része.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Vanna Jonatán vitorlázó néhány nappal ezelőtt fantasztikus sikert ért el, és ennek kapcsán szeptember 3-án a Nemzeti Sportrádió vendége volt. Csisztu Zsuzsa beszélgetett vele erről az óriási sikerről.
1: Vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vanna Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilka 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi minden van e mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picit azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy az ott éppen akkor megfelelő helyezést hozzon, amiből aztán természetesen minél több elsőség van, ugye annál jobb. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyrészt ugye nagyon sokat változott, alakult az elmúlt években nyilván az olimpiai hajóosztály, mondhatnám sokak bánatára kikerült a findingi, ugye amelyben Berec Zsombor olimpiai ezüstérmet szerzett és fantasztikus eredményeket ért el. Ezzel sokan azt mondják, hogy a nagyobb testű férfiaknak gyakorlatilag elveszett a lehetősége, hogy egyéniben kimagaslót alkossanak az olimpián. Ez igaz?
0: Ez nagyjából igaz, hiszen most talán ami a dingi kategóriában az én testakatom az egyetlen és legnehezebb. Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett, A nehéz súly az inkább most a szörfben jelenik meg, és a kite szörfben.
1: Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkezve azt gondolna az ember, hogy hát annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyt, de hát itt vagytok ti. Itt dekák, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
0: Annyi a hajó, igen.
1: Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formával tartson saját magán kívül, azért ezt gondolom egy másik fejtörés.
0: Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajó szinte a világon. Ezt úgy találták ki, hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így átfordítva föl lehet rakni, fejjel lefele, és pikpak, szét lehet szedni az árbócot két felé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindössze 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog, és
1: egy autó fölé lenyúlhat. És
0: pontosan, simán. Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságnál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8 az olimpiainál, és nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. A hajó meg maga a kötélzete az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylathoz képest. Ezt a hajót ezt nem is tudom megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Uh-huh. Nyilván a csiga rendszerek,
1: ez a lézer hajózták.
0: Ez a lézer,
1: ugye?
0: Igen.
1: Tehát, most már
0: igen, tehát azóta, de azóta nem sok változott. Ilkának átnevezték, igen. Kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonná, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak, de még mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból tényleg, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4. Aha. Mert ez a hajó, amit...
1: Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
0: Hát igen, általában minél többen csinálnak valamit, annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ehhez mit szólnak, tehát azért jó sokan fociznak.
1: Igen, vannak egy pár valamit. Ez ott azért vannak posztkülönbségek, meg igen, tudod, az sem mindenhol egyforma, tehát igen. Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt az embernek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy ehhez, erre tényleg születni kell?
0: Én nem gondolom, hogy én különleges tennék, és erre születtem. Szerintem ezt meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni. Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét. Tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
1: És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
0: Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció, és ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés, tehát igen. Az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög, nem tudom hány millió kis emlék, és igen. Utána dönt
1: lesz az ember. Lesz belőle valami, igen.
0: Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere. És ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyi mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntés hozni, hanem csak az intuícióra kell hallgatni, és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy fú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szél ott, tehát az jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen
1: kell. Igen, ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, hogy ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említettél, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván el kellett, hogy olyan egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
0: Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az, ameddig el tudott minket vinni ebbe a magas junior szintre, addig ott volt mellettünk nagyon közel, és ott a legjobb elérhető legjobb edzőkkel leszerződött, együtt edzettek minket, tehát ő is fejlődött, majd tovább folytatta ezt a munkáját, mint menedzser, mert belátta, hogy ezen a szinten neki, hogyha az tényleg az a célunk nekünk, hogy majd egy olimpián érmet szerezzünk, akkor egy olyan edző kell, aki erre abszolút, hát vagy már volt olimpiai érme, mint versenyző, vagy mint edző.
1: De olyan tapasztalatokat
0: hoz. De olyan tapasztalatokat, igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk, tehát ilyenkor kerültünk az Zoya Kadicshez, és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt 5-6-an, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abban is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam vele egy apartmanban, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan, tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól, tehát ez az egész nap. Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
1: 24.07-ben, ahogy ezt mondani szokás, ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
0: Igen, igen.
1: Nagyon érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján? Most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a spliti öbölben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
0: Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani ezt az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig fenntartható.
1: Tehát a kiégés.
0: Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én. Tesóm is ilyen volt, és vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távollét itthonról. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye ilyen 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy bosszantó
1: igen,
0: tud lenni.
1: Teljesen csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért ez egy nem egy olcsó műfaj. De nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
0: Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell odavinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
1: Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály gyakorlatilag.
0: Igen, és 150 hajót odavisznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
1: És itt lehet, és jó, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták az ötösebben, hogy járhatsz rosszul, vagy jobban.
0: Nem, ugye? Kevesebb lelke van, mint aha, egy lónak.
1: De van? Tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a
0: van olyan, igen.
1: Teste alá?
0: Azért hiába, ez egy őssablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sose szokott lenni, hogy a legrosszabb hajóban ne lehetne nyerni.
1: Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
0: Azt vinni kell.
1: Azt vinni kell.
0: Azt vinni kell.
1: Tehát és az már a saját, úgymond a sajátod.
0: Igen, és abból le is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új.
1: Aha.
0: Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát az nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
1: Most edzünk egyet.
0: Igen.
1: Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember megfelelően felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szálazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkárval, Holzhauser Andrással, hogy érti már is, és te ti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapádféle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között, akár edzés munkában, akár megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
0: Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ilyen a Berett Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe, azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág meg, lehet, hogy
1: nálunk,
0: nem
1: jön. De azért ez azért egy világsport, tehát persze, azért ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt szó, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, megszállítottad.
0: Én remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
1: Szóval ez nem könnyű, viszont az ember honnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát hogy nagy vagyont, ahogy így ezt nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor igen. is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
0: Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Tehát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhetem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
1: Azért mellett meg egy diplomát még így, mindezek a mellett az edzés munkában lehet összeszedtél a BGR-en.
0: Igen, szerettem van mindig is egy B-tervet. Uh-huh. Jobban, nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy az attól mindig is tartottam egy picit. És így nyugodtabb az élet.
1: Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát ugye elmondtad, hogy ez egészen elképesztő ez a fizikai terhelés, amit egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát, nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, egyébként nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
0: Igen, nagyon sok ilyen törzserősítő gyakorlatokat kell végeznünk, plenkezni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogy a max-erőt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van hirtelen, megdob egy hullám, úgyhogy kimondjuk ebbe a logó pozícióba, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
1: Akkor és a gerinc van igazán kitéve? Egy nagy...
0: Igen, az a gerincek az alsó része, az alsó szakasza az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, de azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
1: És mindezt az izomépítés azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84
0: kilót. Igen, igen.
1: Hát a finom balansz akkor
0: azért. Szerencsére ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem is kell sokat diétáznom, vagy esetleg többet ennem, de igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog, aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
1: Igen, ez nem az egy elég nehéz dolog. Na kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Dublin Ovalben történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe, ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, hogy eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam,
0: Egy nap és két érem futam.
1: Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami, vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézed fel magadban?
0: Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, a téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jó hajók, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem, meg mindenem a szezonra. Az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész teret végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tét versenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, és 9. európai. Majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóra, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely.
1: Van belőle már.
0: Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlőségre a harmadikkal, most megint negyedik.
1: Párizsban is, igen.
0: Negyedik, és meg azóta volt egy LB ötödik, meg előtte LB negyedik, tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a faérem kollekcióm az teljes, és utána Most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez az öt napon át, folyamatosan ott voltam, rajtam ott a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És négy napon át, mert az ötödik napon két rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az ötödik helyre.
1: Igen.
0: És még néztem, hogy most megint negyedik leszek, vagy hatodik, vagy ötödik, de most komolyan, most miért csináltam magammal, és úgy voltam a medál részen, hogy ez az éremfutam, hogy ez ilyen nincs, ezt meg kell csinálnom, ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye, mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, hogy ő hogy megy, az angol, hogy megy, az ausztrál, hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot, minden jobban. Az első futamon lettem negyedik, és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től 10-ig, az lett az 1-3 abban a futamba, és akkor ugye a virtuális
1: átrendeződésben
0: 8-dik voltam hirtelen. Mentem, 8-dik, de viszont az elsőtől a 8-ig szinte mindenki, hogy ugyanaz a ponton volt.
1: Döbbenet.
0: Nagyon, nagyon. Tehát, és utána hihetetlen az utolsó futam döntött a világbajnoki címről. A legutolsó futam, ami szintén olyan egy igazi hullámvasút volt. Nagyon jó rajtom volt, jól értem fel a bójához, utána a hátszélben rosszul olvastam a körülményeket, középen próbáltam lemenni, tehát a két széle között, ugye a mezőny közepén, és elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba, a következő krejzbe sikerült visszajönnöm, 4. vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az, az a mai napig nem tudom, hogy jött ez, pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
1: Szürreális volt egyébként, hogy ott az, ez megérkezett? Vagy, vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
0: Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekel, csak átadta magát a hajó. Tehát lehet érezni a hajót, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
1: Egy év állsz a hajóval szinte.
0: Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
1: Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Hogy lehet, mibe lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
0: Igen. Ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad a Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy alapkőve lesz a Los Angeles-i felkészülésemre.
1: Hát ez létezik. Ez a szenárió, ez megvalósítható. Ezt már
0: pontosan
1: megcsináltad.
0: Igen. Most van példa. Viszont oda is ki is kell jutni, tehát most Brazíliában lesz egy világbajnokság, azért sem hosszú a szünet. Tehát én szeptember végén elkezdek edzeni a speedben a csapattal, mert fel kell készülni 4-5 hónap van csak a világbajnokságig, tehát az meg túl kevés ahhoz, hogy most elengedjem magam, és akkor vissza alapozás, meg versenyrutint visszaszerezni.
1: Tehát, nagyon nem engeded el magad.
0: Nem engedem el magam.
1: Aha,
0: igen.
1: Okay.
0: Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát igyekszem, hogy ez ne így legyen.
1: És aztán utána, hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs jól sikerül, akkor az már biztosítja Los Angeles-i indulásodat?
0: Igen, igen. Tehát most ez Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angeles-re. Nálunk nem számít a világranglista meg semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinte néhány hónappal, szóval hogyha szeretnék nyugodtan készülni Los Angelesre, akkor most kell jól menni.
1: Köszönöm szépen, Vadnai Jonathan volt velünk.
2: Vadnai Jonathan vitorlázó néhány nappal ezelőtt fantasztikus sikert ért el, és ennek kapcsán szeptember 3-án a Nemzeti Sportrádió vendége volt. Csisztu Zsuzsa beszélgetett vele erről az óriási sikerről. Vakítóan kék ég, simogató hullámok, lélegzett elállító helyszínek. Ugye még rádióban hallva a vitorlázásról is kellemes, hűsítő érzés először, de reményeink szerint nem utoljára foglalkozott a visszajátszás ezzel a vonzó, tipikusan nyári sporttal, és miközben önök ezt hallgatták, el is repült a délelőtt, búcsúzik mára a műsor. A két társszerkesztő Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Két szempár között a végtelen, ki ezt látja, jöjjön most velem.
3: Változik a műsor, és változnak a hangok is.
4: Magyar előadó koncertjei az idei Sziget Fesztiválról, a közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. Platón Karatev.
3: Vágatlanul. Holnap 23 órakor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Olá Zsuzsa, háromszoros Európa-bajnok, 13-szoros beggyőztes asztali teniszező, edző, de hogyha jól tudom jegyzeteimből, akkor te lehettél volna baletttáncos is.
2: Köszönöm szépen a meghívást először is. Igen, így van.
1: Viszonylag gyenge szállal kötődik az asztali tenisz a baletthez.
2: Viszonylag gyenge szállal, igen, hát meg is voltak őrülve, úgymond a balettmesterek, illetve Ormai Laci bácsi, ahol a statisztikában kezdtem. Mivel én egy örök mozgó voltam, és állandóan ugráltam, mindennek a tetején voltam, a szüleim úgy gondolták, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a gyerekkel. Volt ismeretség egy balettmesterrel, és így elkezdtem balettozni. Ott egyébként nem csak balettot tanultunk, hanem gimnasztikát, néptáncot és steptáncot is. Tehát elég sokrétű volt az, amivel tanítottak. Én 5 évig üztem ezt a művészetet.
1: Volt valamilyen 4 lépcsős felvételi, hogyha jól emlékszem, és akkor ott a harmadiknál volt valami gond.
2: Így van, így van. Hát még visszatérnék arra, hogy 10 éves voltam, amikor Balatonlellén nyaraltunk, és ugráltam a pingpongasztal körül, és egy néni, aki minisztériumi dolgozó volt, megjegyezte anyukámnak, hogy milyen ügyesen mozogott a pingpongasztalnál, és az anyukámnak ezt szöget ütött a fejébe, és úgy gondolta, hogy tényleg a pingpong az tök jó sport, nem pontozásos, hanem valaki megcsinálja a poént, vagy nem vernek engem agyon, és akkor ez milyen jó. Megnézte az újságba, hogy melyik a legeredményesebb magyar sportklub, és azt látta, hogy statisztika, viszont nem tudtuk, hogy az hol van, vagy hol lehet jelentkezni, tehát semmi ilyet nem tudtunk, úgyhogy hát ez így abba maradt. És közben, mivel nekem a szüleim, az egész családom matematikus család, csak én lettem egy ilyen kakukktojás.
1: Pályaelhagyó.
2: Igen, pályaelhagyó. Az édesapám elment egy ilyen továbbképzésre vidékre, és ott az ebédnél többen ültek egy asztalnál, és akkor egy férfi megkérdezte, hogy nincsen lányotok? És akkor mondta az apuka, hogy de neki van, és hogyha tányéves. És akkor az apu mondta, hogy 9,5. És akkor Laci bácsi mondta, hát egy kicsit öreg, de hát miért? Hát mert, hogy ő a statisztikának az edzője.
1: Laci bácsi közgazdász volt, azt azért tegyük hozzá, így kerülhetett egy matematikusokkal teli értekezletre.
2: De hát így egész véletlenül találkoztak egy asztalnál. Én így kerültem a statisztikába, és akkor ott elkezdtem pingpongozgatni. De hát én még jártam balettre, és én nagyon-nagyon szerettem volna a balettintézetbe felvételt nyerni. Az anyukám nagy nehezen elvitt, mert ő viszont nem szerette volna.
1: Mi volt a fenntartása?
2: Az iskola. Uh-huh. Anyukám matematika tanár volt, és ő úgy gondolta, hogy az iskola nem tehát, elég erős.
1: Nem képeznek olyan magas szinten egyéb dolgokat, egyéb tantárgyakat, csak a táncra fókuszálnak.
2: Igen. Hát azért ő is tudta, hogy ugye a balett azért az egy véges szakma, és hogy akkor utána mi történik, vagy hogy van, tehát ráadásul nekem van egy nővérem, Vera, aki vörös diplomás volt az egyetemen, kitűnő tanuló, és akkor én jövök így ugrabugrálva.
1: Volt egy ilyen bezzeg testvér.
2: És hát akkor anyukám azt mondta, hogy ő csak annyit tesz meg, hogy elkísér engem a balettintézeti felvételire, és kitölti az űrlapot. Ez így is történt, de közben ugye a Ormai Laci bácsi kérdezte, hogy mi újság, és mondtuk, hogy én felvételizek a balettintézetbe. Ugye a balettintézetben minden egyes szűrő külön napon volt, és az első szűrőn átmentem, akkor a Laci bácsi már kicsit ideges lett, a második szűrőn szintén átmentem, bár ott rezgett a léc, mert először egy másik csoportba tettek, aztán visszahívtak, és akkor úgy végül túljutottam a második szűrőn, és a harmadik szűrőn volt orvosi vizsgálat, meg ilyen hallás-ritmus vizsgálat, és az orvosi vizsgálaton kiestem, hogy avval az indokkal, hogy ferde a gerincem, de én azt tudtam, hogy aki átment a harmadik szűrőn, azoknak a 90%-a már a negyediken is átment, meg én tudom, hogy átmentem volna a negyediken is, de ez nem sikerült. Hát, és akkor a Laci bácsi megkönnyebbült, hogy jó, akkor mégiscsak pingpongozni fogok, és nem lesz belőlem balettáncos.
1: De én valami éneklésre és zongorára is emlékszem, az is volt?
2: Igen, hát a zongora az csak egy évig volt, másfél évig volt talán, mert hát ugye egy helybe kellett ülni, és gyakorolni kellett, és ez nem nagyon tetszett nekem. Az éneklés pedig, ugye amikor nem vettek föl a balettintézetbe, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve. Ugye hát akkor a pingpong még csak nagyon az elején volt, egy héten háromszor jártam, és az anyukám látott az újságban egy hirdetést, hogy az Operaház gyermekkórusa felvételt hirdet, akkor alakult az Operaház gyerekkórusa, és az anyu azt mondta, hogy hát a Operaház szemben van a balettintézettel.
1: Ugyanaz a föld alatti megálló?
2: Pont így történt, és nekem felcsillant a szemem, hogy szembe van a balettintézettel, az Operaház jó, és akkor felvételiztem, és felvettek. És hát néhány operában szerepeltem is.
1: Vissza az asztali teniszhez, amikor te kezdted, akkor emlékeim szerint egy ilyen magos kisházi Lothaller trió uralta tulajdonképpen a magyar asztali tenisz női vonalát. Mennyire lehetett őket példaképnek tekinteni, vagy mennyire voltak ők egyáltalán megérinthetők, láthatók, találkoztál-e velük, követted-e az ő eredményeiket?
2: Igen, a Jurányi utcai iskola tornatermében voltak az edzések. 6 asztal volt, a 6. asztal már meglehetősen rá volt tolva a falra. Én általában ott kezdtem, a 6. asztalon, és a jók pedig, ugye az 1-es asztal, 2-es, 3-as így játszottak, és én láttam őket. Hát tátott szájjal néztem, és nagyon-nagyon tetszett, ahogy ők játszottak, de hát olyan elérhetetlen volt ez a színvonal. És aztán egyszer a tévében láttam egy magyar bajnoki női döntőt, és láttam, hogy a Pap Angéla nyert. Én akkor nem is tudtam, hogy ő kicsoda, hogy Pap Angéla, csak azt tudtam, hogy az edzésen én láttam őt az 1-es asztalon. És teljesen odáig voltam, hogy a magyar bajnokkal én egy terembe, ugyanakkor, és ő ott van mellettem, és látom, és hogy ő a magyar bajnok, hát akkor ez itt valami nagyon jó lesz.
1: Még anyukádhoz egy picit visszatérve, ő valami olyasmit mondott neked, hogy pingpongozgathatsz, de cserébe viszont kitűnőnek kell lenni a gimnáziumban, nem?
2: Ez már később volt. Ugye én bekerültem a serdülő válogatottba, majd az ifjúsági válogatottba, Volper László vezetésével, és 15 éves voltam, amikor arról volt szó, hogy esetleg felnőtt válogatottba is bekerülhetnék.
1: Bercik Zoltán volt akkor a szövetségi
2: kapitány.
1: Bercik
2: Zoltán volt a szövetségi kapitány. Én úgy tudom Ormai Laci bácsitól, hogy a Bercik engem annyira nem akart az elején, de a Laci bácsi meggyőzte őt, hogy vegyen be engem is, és hogy az majd jó lesz. Igen ám, de a Bercik Zoltánnál volt feltétel. Az volt a feltétel, hogy nála délelőtt délután kellett edzeni minden áldott nap. Méghozzá nem is keveset, 7-8 órát edzettünk mi naponta. Viszont hát akkor az iskolával mi lesz, és akkor válaszút elé állították a szüleimet, hogy vagy magántanuló leszek, és akkor jöhetek a válogatottba, vagy ha nem leszek magántanuló, akkor nem leszek válogatott.
1: Ez kemény döntés.
2: Hát és hát abba kell belegondolni, hogy a szüleim ugye értelmiségiek, és hogy tanulni, és jól tanulni, és az anyukám megkérdezett engem, hogy na te mit szeretnél? Magántanuló és pingpongozni, vagy pedig az iskola? Viszont ha az iskolát választod, akkor viszont kitűnőnek kell lenni, de legalábbis nagyon-nagyon jónak. Én egy 4-es tanuló voltam, és tudtam, hogy én soha nem leszek olyan, mint a nővérem, aki kitűnő. Én tudtam, hogy én akkor se leszek kitűnő tanuló, hogyha nem pingpongozok. És viszont nagyon szerettem pingpongozni, és éreztem magamban azt az erőt, hogy én jó tudnék lenni. És akkor én boldogan mondtam, hogy magántanuló szeretnék lenni, és hát akkor nem kell minden nap bejárnom az iskolába. Ennek ellenére, amikor én tudtam, vagy amikor időm volt, bementem, még volt olyan, hogy edzés után is bementem arra az 1-2 órára, viszont nekem nem kellett dolgozatot írnom, nem kellett felelnem, csak ha megbeszéltük a tanárral, hogy esetleg számot adok a tudásomról, akkor, úgyhogy ez nekem így nagyon kényelmes volt.
1: Olá Zsuzsával beszélgetünk, korábbi asztali teniszező, jelenleg edző, aki 74-ben a Göppingeni Serduló Európa-bajnokságon már ezüstérmet nyert csapatban, és pár évre rá az ifjúsági Európa-bajnokságon már aranyérmet. Ekkor érezted már, hogy jó döntést hoztál?
2: Tehát... Igen. Abszolút.
1: Mert hogy elkezdtek jönni az eredmények, és innentől kezdve olyan nagyon sok kérdés nem volt
2: abszolút,
1: már.
2: Abszolút éreztem. Tulajdonképpen már 15 éves koromban is éreztem. Volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap volt. A Magos Judit akkor Európa bajnok volt már egyéniben. És csöngött a telefon, Magos Judit, hogy Zsuzsa, volna-e kedved edzeni vasárnap délelőtt. Hát én boldogan mondtam, hogy igen, persze, megyek, és elmentem a Jutkával edzeni. És csak arra próbáltam figyelni, hogy ne roncsak sokat, hogy ne legyen az, hogy minden labdát én rontok el, és döbbenve láttam, hogy a Jutka is rontja a labdákat. És egyszerűen megfigyeltem, hogy mi az, amiben ő ront. És jött a következő verseny, és én a Jutkával játszottam. Elődönt négy közé játszottunk, és valahogy bennem volt, hogy hát miért ne lehetne legyőzni az Európa-bajnokot, hogyha én edzettem vele, és ő is rontott. És megvertem döntőszett 2 poénnal a Jutkát, hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy én 15 éves vagyok, és az Európa-bajnokot legyőztem. Kicsit kellemetlen is volt, ugye, hogy egy klubban vagyunk, és hát a kellemetlenebbik része az volt, hogy a tévé bemondta, hogy óriási meglepetés született, és hogy Olá Zsuzsa legyőzte Magos Juditot, és én olyan nagyon úgy szégyeltem magam, hogy júj, tehát ugye a Jutka helyébe beleképzeltem magamat, hogy hát szegény biztos rosszul érzi magát, mert úgy mondta be a tévé olyan szenzációsan, hogy hú, de klassz dolog történt. Úgyhogy én már 15 évesen éreztem, hogy ez jó lehet. 17 évesen, amikor megnyertük az ifjúsági EB-t, akkor meg már egyértelmű volt, hogy jó az út, ez az út, és Bercik Zoltánnal, Volper Lászlóval és a klubban Ormai Lászlóval ez menni fog, és sikeres leszek.
1: Említetted, hogy Bercik annyira nem akart annak idején, kisimult köztetek aztán ez a viszony, vagy szóba se került?
2: Teljesen nem került szóba, én erről nem is tudtam, nekem ezt az Ormai Laci bácsi mesélte később. Én nem tudtam, viszont azt látta a Bercik Zoli, hogy én borzasztó szorgalmas vagyok. Tehát nem én voltam a legtehetségesebb a világon, viszont a szorgalmammal, alázattal ezt kompenzáltam, és nála a szorgalom nagyon-nagyon sokat jelentett. Ő sem volt a világ legtehetségesebb sportolója, és a szorgalmával érte el azokat az eredményeket, tehát pontosan tudta, hogy mit lehet elérni szorgalommal, és ezt ő látta bennem.
1: És hogy mit hozott a szorgalom? 9-szer nyertél egyéni országos bajnokságot, 2-szer párosban is magyar bajnok lettél, ugye egyszer Csík Mártával, egyszer Bátorfi Csillával, 3-szor vegyes párosban is, egyszer Kristonnal, 2-szer Molnár Jánossal. Itt még mielőtt az Európa-bajnoki címekről beszéljünk, csak arra lennék kíváncsi, hogy az asztali tenisz végül is egyéni sport. Mégis több alkalommal párosban is diadalmaskodtál. Hogyan tud idomulni egymáshoz két egyéni játékos párosban? Tehát mi az, amit nagyon érezniük kell a másikban?
2: Hát ha párosról kérdezel, hát előjáróban el kell mondanom, hogy én nem voltam nagyon jó páros játékos. Voltak nálam sokkal jobbak, de hát tulajdonképpen ugye az adogatásnál kezdődik, hogy mit adogat a partnerem, abból én milyen labdát kapok vissza. Ugye mindig megbeszéljük a taktikát, általában a pozíciókat is megbeszéljük, hogy ki marad egy kicsit elől, ki marad egy picit hátrább. Tehát ezeket így össze kell hangolni, és nagyon fontos, hogy azért, tehát a kommunikáció, hogy egymással beszélgessünk, hogy azért ne utáljuk egymást, ne fordítsunk egymásnak hátat, de ez így működött, sőt, mi nyertünk Molnár Jánossal még egy nemzetközi versenyt is, még az NSK-ban, a német nemzetközi bajnokságot megnyertük, és az például a döntőben, hát ha mond valakinek valamit, hogy a svéd Persson volt a vegyes páros férfi tagja, és egy japán hölgy a női tagja, és a döntőben én úgy emlékszem, hogy összevesztünk a Janival, mert ő elvesztette azt a szettet, amikor ő fogadta a hölgyet, és én mérges lettem rá, és mondtam, hogy na, a következő szedben ugye fordul a felállás, és én fogom

0: hogyha van olyan technikai elem, amit a másik lát a partnerén, hogy valamit rosszul csinál, akkor igen, szokták mondani, hogy ezt csináld, vagy azt csináld. Csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem a svéd Ulf Bengtsson, aki szintén Európa-bajnok volt, egyéniben volt a vegyes párom.
1: Az említett Johanssonnak volt a párja, tehát a Bengtsson Johansson páros volt, nem? Az egy másik Johansson
0: volt? Nem, ez egy fiatalabb volt. Johansson. Igen, ez egy fiatalabb volt, egy balkezes, és vele voltam több évig vegyes párosban, hát sok babér nem termett nekünk, viszont emlékszem, hogy amikor szerváltam, ugye ötöt kellett akkor még szerválni, az egész svéd kispad szemben mutatta, hogy szerváljak, miért szerváljak, és én úgy éreztem, hogy én ott el akarok süllyedni.
1: De egyformát mutattak legalább?
0: Egyformát mutattak, de hát olyan, hogy Applegreen, Lind, Waldner, tehát szemben, és akkor mutatták, nagyon rossz érzés volt.
1: Elérkeztünk az Európa-bajnoki címeidhez, ugye 78-82-86 lettél Európa-bajnok Duisburgban, Budapesten és Prágában. Igen. Ugye akkor talán Bátorfi Urbán volt a páros, volt még a csapatban, hogy amit említettünk már, hogy egyéni sportág az asztali tenisz, de én úgy érzem, hogy a csapat az mindig egy kicsit hozzáad az embernek ahhoz, hogy nem csak magáért küzd, hanem további emberekért is. Te ezt hogy érezted annak idején?
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én csapatembernek tartottam mindig magamat. Tehát a csapat valahogy több erőt adott nekem, akár a klubban, a statisztikában, akár a válogatottban, és általában annak ellenére, hogy én több nemzetközi versenyt nyertem egyéniben, annak ellenére úgy gondolom, hogy csapatban talán sikeresebb voltam, de pluszt adott nekem, sőt, ugye vannak olyan edzők, akik mérgesek, hogy hányas helyre írják be a játékosukat, hogy a válogatott edző hányas helyre írja be, hogy a harmadik helyre írja be, vagy az elsőre, mert ugye nem mindegy, hogy ki kivel játszik. És engem többször írtak be a harmadik helyre, tehát amikor a döntő volt, hogy a döntő mérkőzésre is beírtak engem, és én erre büszke voltam, mert én úgy éreztem, hogy az edző annyira bízik bennem, hogy engem ír oda, és nem az volt, hogy engem a rosszabbik helyre írt, hanem én szerintem a Gergely Gábor is ugyanezt érezte, mert őt is mindig arra a helyre írták, ahol eldőlt, hogy na, Magyarország nyer, vagy nem.
1: Hogy mennyire csapatember vagy, azt jelzi, hogy a statisztikával 17-szer nyertél NB1-et, és 13-szor bajnok csapatok Európa kupáját. Ezt mai fejjel nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Tehát, hogy annyira egyeduralkodó volt Európában a statisztika. Hogy lehetett ennyire kitűnni ebből a meglehetősen színes és erős mezőnyből?
0: Hát az az igazság, hogy ehhez ismerni kellett Ormai Lászlót, Laci bácsit, mert, és ebben Bercig Zoli is partner volt. Tehát amikor megnyertünk egy bajnokságot, akkor mentünk le másnap edzeni. És akkor, na jó, akkor a következő versenyre készülünk, a következő bajnokságra készülünk, a következő EB-re készülünk. Hát nem véletlen, hogy ennyiszer nyertek a magyarok, a fiúk is, ugye Jónyár Klampár, Gergely, Krejsz, Kristónék, Takács, Jani, hogy ennyiszer nyertek, mert soha nem volt, hogy mondjam, gratuláltak, örültek, de az a megelégedés, hogy na jó van, hát akkor ezt megcsináltuk, tehát olyan, hogy úgy leülünk, megnyugszunk, és akkor ezen az eredményen ülünk, ilyen soha nem volt, hanem mindig hajtottak és hajtottak minket, és hát néha bizony gondoltunk csúnyákat az edzőkről, hogy ezt miért csinálják, viszont amikor megjött az eredménye, akkor utólag láttuk, hogy igen, nekik volt igazuk.
1: Mi lett volna, amit gondolsz, hogyha akkoriban olimpiai sportág az asztali tenisz?
0: Hát ilyen a sportban nincsen, hogy mi lett volna, ha... valószínű, hogy a

0: Szóval van, nagyon valószínű, hogy a fiúk, a Jónyer Klampár Gergely trió érmes lett volna. Most én azt nem mondom, hogy biztos aranyérmes, mert ilyen nem, de nagyon valószínű, hogy érmesek lettek volna. Ebben persze az aranyérem is benne van, de ugye ők a világ tetején voltak, és én nekem volt szerencsém ezt olyan 5 méterről látni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mi nők akkor a világbajnokságon 5. voltunk, tehát azt mondom, hogy nagy szerencsével, szerencsés sorsolással, mert a sorsolás is nagyban befolyásolta az eredményeket, talán tudtunk volna érmet szerezni, de hát ahhoz mindennek össze kellett volna jönnie.
1: Olá Zsuzsával beszélgetünk, aki pályafutása lezártával edzőként dolgozott tovább, olyan tanítványai voltak, mint Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, akár Harasztovics Fanni, vagy Nagyváradi Mercedes. Hogy tudtál nehézségek nélkül átállni a másik oldalra?
0: Nem álltam át nehézségek nélkül, tehát voltak nehézségek, mert ezt meg kell tanulni, ezt az edzői szakmát. Ugye mivel voltak előttem példák, Ormai Laci bácsi, Bercik Zoli, Wolper Laci bácsi, ők, szóval hogy mondjam, úgy tekintettek rám szinte, mint hogyha a gyerekük lennék, és nem csak rám tekintettek úgy, hanem a saját versenyzőikre is, és ezért mindent megtettek. Úgyhogy én nekem azt megtanulni egyébként, hogy nem csak a statisztikás versenyző az én játékosom, hanem a kecskeméti, vagy a soltvadkerti, vagy a tolnai, az is az én játékosom. Úgyhogy bele kellett tanulni ebbe a szakmába. Németországban próbálkoztam ezzel, oda kiki járogattam, és hát azért több év gyakorlata kellett ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Nem tudom, hogy mennyire csináltam jól, biztos lehetett volna jobban csinálni, de valahogy előttem van a Kemény Dénesnek a mondata, amit egyszer hallottam, hogy ő mindig arra törekedett, hogy minél kevesebbet hibázzon. Tehát ebben benne volt, hogy biztos hibázik néha, de minél kevesebbet. Úgyhogy én is ezt vallom.
1: Milyen állapotban van most a magyar asztali tenisz? Mert ahogy nézem a Facebook bejegyzéseidet, két konkrétumot tudnék kiemelni. Egyik, amikor Pósfai Gábort jelölték belügyminiszternek, akkor azt írtad, hogy ha annak idején nem Nátrán Rolandot, hanem őt választják az asztali tenisz szövetség elnökének, akkor másutt járna most a sportág, illetve amikor Tóth Krisztiánt megválasztották a judó szövetség elnökének, akkor azt írtál, hogy valami ilyesmit kéne csinálni nekünk is. Szóval úgy érzem, hogy elég kritikus vagy a mostani állapotokkal.
0: Igen. Hát sajnos nem áll jól a magyar asztali tenisz, véleményem szerint. Véleményem szerint rossz úton vagyunk. Egyre kevesebb klub van, utánpótlás klubok szűntek meg. Például csak egy példát mondok, hogy a mostani magyar csapatbajnokságon lányoknál 5 csapat nevezett játékosokat.
1: A te idődben?
0: 6-an indultak, mert az egyik csapat 2 csapatot nevezett. 5 csapat a magyar bajnokságban 13 éveseknél. Mi lesz itt a jövőbe? Hát az én időmben annyi csapat volt, hogy nagyon sok. Egyéniben 128-as tábla volt, amire be kellett jutni. Tehát volt, aki nem is tudott indulni, annyian voltak, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát más idők voltak akkor. Fiúknál is rossz a helyzet, valamivel jobb talán, mint a lányoknál, de ott sem jó. Tehát klubok szűntek meg, az edzői pálya nem lett egy olyan szakma, ami...
1: Vonzó lenne? Vagy vonzó szakma, ja, vonzó. Nem lenne vonzó?
0: Hát nem. Nem lenne vonzó, mert ugye hogy kevesebb klub is van, kevesebb edző kell, és a kluboknak nincsen annyi pénze. Ezért a klubok örülnek, hogyha bármennyi pénzt kapnak, de azok az edzők, akik főállásban vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, azok az edzők pedig, akik nincsenek főállásban, ugye mással is foglalkoznak, hogy meg tudjanak élni. A gyerekek pedig vidéken talán jobb a helyzet, mert ott nincs annyi lehetősége egy gyereknek, talán, bár én Budapesten élek, de Budapesten nagyon-nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mert a szülők 5-6 külön órára viszik a gyereket, és amikor ugye azt mondjuk, hogy hát minden nap kéne edzeni, akkor fogják a fejüket, ráadásul ha mondjuk, hogy ja, és hát hétvégén még verseny is van, tehát ez nem vonzó, de én nem látom jónak a tendenciát. Sajnos klubérdekek nagyon belejátszottak abba, hogy megszűntek klubok, és ez nem jó. És ez nem jó jel.
1: Láttál valami megoldást? Vagy meg kéne reformálni az egészet?
0: Meg kéne reformálni az egészet. Én szerintem olyan elnök kéne, aki azért valamennyire ért a szakmához, tudja, hogy ki kicsoda, nem kívülről jön, akit esetleg meg lehet vezetni, mert bizonyos körök ilyenkor az elnököt megkörnyékezik, és akkor hát történik, ami történik, hogy nem szakmai alapon történnek a kinevezések, vagy egyszerűen nem az eredményeket veszik figyelmül, hanem az ismerettségeket, barátságokat, kikivel van jóba, kikit szeret, és ez a sportban nem így működik, hogy kikit szeret. Mi a statisztikában, én legalábbis magamról beszélek, nem voltak barátnőim. Nekem nem voltak barátnőim. De amikor csapatot játszottunk, akkor én meghaltam az asztalnál a másikért. Tehát egymásért játszottunk, és azt mondtam mindig, hogy nem kell, hogy barátnők legyünk, de amikor ott vagyunk, akkor küzdjünk egymásért. És én ezt nem látom a magyar asztali teniszben, hogy ez lenne, hogy lehet, hogy nem vagyunk barátok, viszont te ehhez értesz, akkor ezt csináljad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmabelinek kéne lenni az elnöknek, és én ezért sajnálom, hogy 2013-ban nem is tudom pontosan, hogy akkor nem Pósfai Gábor lett a Magyar Asztaltenisz Szövetség elnöke, mert ő azért tudta, hogy ki kicsoda, tudta, hogy ez hogy működik, tudott volna talán olyan szervezeti felépítést csinálni, hogy ez működjön. Persze tudom, hogy ez a mi lett volna, ha ez nincs a sportban.
1: Hát a beszélgetésünk vége egy kicsit ilyen szürkébbre sikeredett, de Ollá Zsuzsa, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról, 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak. Ma is derült, napos idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, Magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal összeegyezhetetlen tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal, Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a párbeszédet Moszkvával. A miniszterelnök azt mondta az országgyűlésben, a Tisza kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét, és ha kell, diplomáciai eszközökkel is megvédik azt. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot. Az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizetőhelyeként működnek. Bajár Judit médiajogászt választotta a Független Közmédia Testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányosi öböl kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében még nem volt példa arra, hogy az üzemvitel biztonsága és az öböl élővilágának megtartása érdekében kotrást kelljen alkalmazni. Közlekedés. Dolgoznak az M0-ás északi szektorán az M3-as és az M2-es között. A 70-es kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már több mint egy kilométeres. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak, vezessenek óvatosan. Időjárás. Túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Dr. Béres, Mongo Rice!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Dél-Korea legyőzése után ma Japánnal játszik női kosárlabda válogatottunk a világbajnokságon a 8 közé jutásért. A Videóton nyerte a labdarúgó NB2 hetedik fordulójának záró mérkőzését. Ma megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar női kosárlabda válogatott szoros mérkőzésen a végjátékban nagyszerűen összpontosítva 82-73-ra jobbnak bizonyult Dél-Koreánál a berlini világbajnokság csoportkörének harmadik utolsó találkozóján. Így a Nigériát 111-56-ra verő Franciaország mögött a négyesből a második helyen jutott tovább. Csapatunk és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa Juhász Dorka volt 22 ponttal. Nemzeti együttesünk a negyed döntőbe jutásért ma 17:45-től Japánnal játszik. A meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Válogatottunkból elsőként a 18 éves centert, Josepovics Kingát kérdezte Nyágúj Gergely.
2: Amikor nagyon szorult a hurok, és amikor teljesen védekezést váltott Dél-Korea, ki kellett találni valamit, és át is vették a vezetést, és úgy tűnt, hogy akkor Völgyi Péter szövetségkapitánynak a megoldása Josepovics Kinga volt, hiszen bejöttél, és ott talán egy percemről volt két nagyon-nagyon kulcs lepattanod, és két olyan zicsed, amikor hárman öltek egyszerre. Hogyan tudtad ezt fejben egyáltalán oda tenni, és tudom, ez egy csapatjáték, mindenki hozzátesz a részét, de ez egy 18-es ifjú hölgytől szenzációs volt.
3: Köszönöm szépen. Azon voltam minden erőmmel, hogy az első fél időben hibával játszottam, és mindenképpen ezeket akartam kijavítani, és nagyon örülök, hogy még az utolsó negyedben is kaptam játék lehetőséget ezek után is. Azt meg, hogy tényleg így tudtam ezt kamatoztatni, ennek meg végképp örülök.
2: És ugye ezért is van ennek a sikernek jelentősége, mert így másodikak vagytok a csoportban, ami megint csak plusz 3 órát jelent, tehát több idő jut a regenerálódásra, több idő jut a felkészülésre.
3: Igen, mindenképpen én nagyon örülök ennek, hogy ez így végződött, és nagyon az ellen vagyok, hogy ilyenkor számolgassunk, mindig azon vagyok, hogy amikor meccset játszunk, akkor a legjobbat hozzuk ki magunkból, és hogy kijön szemben, őket is megverjük, mindenkit megverünk.
1: Josepovics Kinga után a magyar női kosárlabda válogatott másik centerét, a csapatkapitányt Takács Kisvirágot is értékelésekért érte Nyágúj Gergely.
2: Egyszerű a képlet. Ti azt mondtátok, vagy te azt mondtad, hogy meg akarjátok nyerni, és meg fogjátok nyerni, és megnyertétek.
4: Így van, bárcsak ilyen egyszerű lenne, de nagyon örülök neki, hogy sikerült. Úgy jöttünk ki a pályára egytől egyik, hogy igenis nyerni akarunk, és nem számít az, hogy tovább jutottunk vagy sem. Mi nyerni szeretnénk, és második helyen szeretnénk végezni, és én azt gondolom, hogy ez az a mentalitás, amit meg kell tartanunk, és ennek kell, hogy tovább vigyen minket, és a lehetőleg minél messzebb.
2: Most már elneveztetek benneteket ikertornyoknak, a magyar ikertornyoknak Dorkával, például Josepovics Kinga esetében, hogy amikor nagyon kellett, és amikor szorult a hurok, akkor egészen fantasztikus teljesítmény nyújtott ott rövid időn belül, Sudrágit a zseniális passzokkal hozott titeket játékba az elején, tehát mindig volt egy olyan ember, aki kisegítette a többieket, amikor tényleg meleg volt a pite.
4: Én mindig ezt is vallom, hogy szót kell ejteni azokról a játékosokról, akik elvégzik azt a munkát, ami sokszor a statisztikában nem látszik, és amit nem emelnek ki a különböző cikkek. Mindenki egytől egyig, aki pályára lépett, aki nem, aki keveset játszott, aki sokat, mindenki ugyanúgy hozzátette ez a győzelemhez. Én nagyon örülök annak, hogy Kinga is így szállt be, de bárkit ki tudnék emelni, akár kezdve Dúlpankától, Törökágig, hogy beszállt Kányási Veronika, sorolhatnám végig az egész csapatot, Judy is, tudtunk egy kicsit pihenni, és mindenkinek volt ideje arra, hogy szusszonjon egyet, hiszen hatalmas tempóban kellett játszani. Mindig ez volt az előnyünk, hogy csapatként játszunk, és mindig vannak olyan extra teljesítmények, amik előre visznek minket, de valójában együtt és egymásért küzdünk az utolsó másodpercekig.
2: Szeretnék valamit tudatosítani a fejedben, amit biztosan tudsz. A világbajnokság 12 legjobb csapata között Európában ott lesz majd Franciaország, Olaszország, ott lesz a házigazda Németország és Magyarország.
4: Jól hangzik. Nagyon sokat dolgoztunk és szenvedtünk az elmúlt években azért, hogy most ez megvalósuljon, és rengeteg bántást kapunk mindig, és mi ezt félre tudjuk tenni, és csak is egymásért és a játék szeretetért megyünk tovább, és tudjuk azt, hogy mi a célunk hosszú távon, ez a legfontosabb dolog. Ezután is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik itt vannak velünk, akik elkísértek minket, vették a fáradtságot, pénzt, időt, semmit sem sajnálva, hogy itt legyenek velünk és szurkoljanak. Egyszerűen tényleg nincsenek rá szavak, én minden egyes alkalommal libabőrös vagyok, amikor kilépek a pályára, és csak magyar hangot hallok körül. Ez egyszerűen csodálatos, és bízom benne, hogy ezeknek az embereknek a száma csak egyre nőni fog.
1: A magyar női kosárlabda válogatott csapatkapitányát, Takács Kisvirágot hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó NB2 hetedik fordulójának záró mérkőzésén a Videoton hátrányból fordítva Németh Dániel 2 góljával 2-1-re győzött a vendég Diósgyőr ellen. A Videoton jelenleg a 8., a Diósgyőr a 14. a tabellán. A hazai székesfehérvári csapat vezetőedzője Pető Tamás Marosréti Ervinnek nyilatkozott.
5: Ezt a mérkőzést nem tudtuk volna megnyerni, az megint csak a sors igazságtalansága lehetett volna. Nagyon sok helyzetünk volt, nagyon sok lehetőségünk volt. Egy nagyon-nagyon jó Diósgyőrrel találkoztunk. Eddig a legjobb csapattal találkoztunk a bajnokságban, és külön értéke van ennek a győzelemnek pontosan ezért, mert a játékosaim elhiszik, hogy ők most akkor bárkit megverhetnek. Csak így kell játszani, így kell küzdeni és hinni, és akaratot beletenni a futballba.
6: Az értékét pedig növeli, hogy vesztett állásból fordítva sikerült mindezt megtenni, hiszen bár mezőnyfölényben játszott a Videót, mégis a Diósgyőr szerzett vezetést az első fél óra végén.
5: Hát igen, ez egy szerencsétlen gól volt, hát ez jellemző volt ránk az elmúlt mérkőzéseken, hogy 5-ször pattan vissza az ellenfél ez a labda, és 6. rúgják, talán semmilyen veszélyt nem jelentettek a kapunkra. Ettől függetlenül nagyon örülök a győzelemnek. Amit mondtál, az, hogy külön értéke van annak, hogy mondjuk azt, hogy vert helyzetből álltunk fel. Azokat a mérkőzéseket, amiket elbuktunk a 90 plusz percben, ott mindig vezettünk. Például olyan dolog, amit nem lehet megmagyarázni.
1: A Videoton labdarúgó csapatát irányító Pető Tamás után a Diósgyőr vezető góljának szerzőjét, Galántai Tamást is interjúra kérte Marosréti Ervin.
6: A bajnokságban először szerzett vezetést a DVTK, mégis pont nélkül maradt a csapat. Hogyan élted meg ezt a fehérvári találkozót, amely rangadó jellegű volt, és 2-1-es hazai sikerrel ért véget?
7: Nehéz mérkőzés volt. Vidi az egy agresszív csapat. Saját szemszögünkből viszont kitettük szívünket a pályára. Betartottuk az edző utasításait, és másképp is végződhetett volna ez a mérkőzés. Túl kell tennünk magunkat rajta, és hétvégén a kupára kell fókuszálnunk.
6: Az első negyed órában jöttek a hazaiak, de megvolt a stabilitása a DVTK részén. És az első fél óra végéhez közeledve a góloddal sikerült megszerezni a vezetést. Erre az esetre, erre a támadásra hogy emlékszel vissza?
7: Szerencsém volt, a boxon belül volt egy kavarodás, ha jól emlékszem, elém pattant a labda, és ott már nem volt semmi más bennem, csak az, hogy lövőhelyzetet találjak, sikerült szerencsére.
6: A második fél időben viszont, ahogy sejteni lehetett, jött előre a fehérvári csapat, a beadásokat, a szélről érkező labdákat nem sikerült levédekezni. Tudtátok, hogy ez is lehet egy fegyvere a hazaiaknak.
7: Direkt játékot játszanak, viszont nagyon sokat küzdött a belső védőink, nagyon sok góltól megmentették a kapunkat, nem is mondanám, hogy figyelmetlenségi hiba, hanem egyszerűen csak szerencsétlenség.
6: Mint ahogy a bajnokságban eddig oly sokszor, mi kéne ahhoz, hogy átforduljon a DVTK szekere, mert most tényleg megvolt a stabilitás, és talán a pontszerzés azért benne lehetett volna ebben a meccsben.
7: Edzenünk kell tovább, bele kell tennünk a munkát napról napra, kőkeményen, és ez idő után át fog fordulni. Én ebben bízom, ezt váltig állítom, csak úgy dolgozni, dolgozni.
6: Már hétvégén is megismétlődik ez a párharc, fordított pályaválasztással, tehát a Diósgyőr lesz majd otthon, és a Magyar Kupában rendezik ezt a találkozót. Aki győz, tovább jut, nincs kérdés.
7: Tovább szeretnénk jutni.
1: A Diósgyőr futballistáját, Galántai Tamást hallották. Ma megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza. A Varga Barnabást és Vitális Milánt is foglalkoztató görög Alcatén az osztrák LASK Linz együttesét fogadja. Gulácsi Péter csapata, a spanyol Villarreal pedig a német Borussia Dortmundhoz látogat. Kiemelkedik még a Real Madrid Internacional és a Porto Manchester City összecsapás. A másik két mérkőzésen a belga Bruges az angol Aston Villát, a francia Lille a spanyol Real Betiszt látja vendégül.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Az Európa-bajnoki címvédő vitorlázó Érdi Mária 3 futam után a 4. helyen áll az Ilka 6-os hajóosztály írországi világbajnokságán. Bondár Anna is búcsúzott párosban az amerikai nyílt teniszbajnokságtól, miután az ukrán Anhelia Kalininával 3 játszmában alulmaradt az Erin Ratliff Aldila Sutyadi ausztrál indonéz kettőssel szemben a 8-döntőben. Ezzel nincs már versenyben magyar játékos a felnőttek mezőnyében az év utolsó Grand Slam tornáján. Ill és Fanni bronzérmet nyert kategóriájában 100 méteres mellúszásban a törökországi paraúszó Európa-bajnokságon. Kisorsolták a férfi vízilabda magyar kupa elődöntőinek párosításait. A címvédő Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas a BVSC-vel találkozik. A 4-es döntőt a Komjádi úszodában rendezik, a 2 elődöntőt szombaton, az éremcsatákat vasárnap játsszák. Véglegessé vált, hogy a kétszeres olimpiai ötödik helyezett Pupréka és végzsombor sérülés, a világbajnoki bronzérmes Gyertyás Róza pedig az októberi VB-re való felkészülése miatt nem lép tatamira a hétvégén az olimpiai kvalifikációs judo Grand Slam versenyen a Papp László Budapest sportarénában. A magyar színeket így 33 sportoló képviseli a viadalon, amelyre a belépés díjtalan. Tara Davis Woodhull nem indul a hétvégi budapesti atlétikai világdöntőn. A női távolugrás olimpiai és világbajnoka a két héttel ezelőtti autóbalesete miatt döntött úgy, hogy idén már nem vesz részt versenyeken. A 27 éves amerikai sportoló egy parkolóban ütközött össze egy másik autóval, aminek következtében súlyos agyrázkódást és több kisebb sérülést szenvedett. Ott lesz viszont a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes Európa-bajnok kalapácsvetőnk Halász Bence, aki Szőke Viktóriának beszélt a világdöntővel kapcsolatos várakozásairól.
8: Ti, kalapácsvetők, pénteken a nyitónapon fogtok versenyezni. Négy dobás lesz, és azért nagyon-nagyon illusztris a versenyzői társaság, hiszen itt lesz majd Ethan Katzberg is Kanadából, illetve mondjuk Pavel Fajdek. Kitől tartasz leginkább, vagy ki milyen formában van, hogy látod a tengeren túliakat is biztosan figyeled, az Európa-bajnokságon velük nem tudtál találkozni?
9: Ha egy embert kéne kiemelni, akkor ő a Katzberg, szerintem ő lesz a nagy esélyes. Viszont azt is meg kell említeni, hogy idén a világrang listán elég kerültem. Én szerintem egy nagy verseny lesz, de azt is el kell mondani, hogy ő neki nem volt gyakorlatilag idén Európa-bajnoksága nyilván, és ő erre a versenyt tudott teljes mértékben készülni. Ez abban is megmutatkozik, hogy azért ő nem indult idén túl sok versenyen. Legutóbb ő is a lengyelországi Gyémántliga versenyen versenyzett velem együtt, ahol közel 83 méter dobott, tehát akkor is látszódott, hogy ő jó formában van.
8: Tehát ott azért fel tudtátok mérni egymást.
9: Ez így van. Az én eredményem, mert lehetne sok mindenre magyarázni, de az utazás alatt megfáztam, és ez nagyon-nagyon visszavett, ugye éjszaka nem tudtam normálisan aludni, már csak az is, de azóta már rendbe jöttem, és teljes erővel tudtam folytatni utána a felkészülést. Nem lehet semmelyik versenyzőt lebecsülni. Az is előfordult, mind a 80 méter felé kerülünk, és nem is tudom, hogy voltam már olyan a kalapácsvetés történetében. Nagyon erős versenyre számítok, de azért az európai versenyzőknek tényleg nehéz egy hónappal az Európa bajnokság után ismét csúcsformába kerülni. Rossz példával élve, ugye a francia Chaussinant-nál ezt kifejezetten lehet látni, hogy ő gyakorlatilag már júniusban nagyon jó formában volt, hiszen francia csúcsot dobott 82,5 métert majdnem, utána ő nem tudta azt a formát tartani. Az Európa-bajnokság se sikerült neki, ahogy szerette volna, meg a statisztika azt mondja, hogy nem lehet az, hogy minden verseny nem sikerült, tehát egyszer majd fog neki, csak azt szeretném elmagyarázni, hogy nagyon hosszú a szezon, és az európai versenyzőknek ez azért nehéz. Természetesen már az a tény, hogy hazánk rendezheti egy ekkora eseményt, az nagyon megtisztelő, és ennél nagyobb motiváció szerintem egy magyar versenyzőnek sosem kell, mint az, hogy ilyen nagy színpadon itthon szerepelhet. Abszolút motivált vagyok, és nagyon izgatott. Nagyon sok újítás vár a versenyzőkre, ugyanúgy, mint a nézőkre, azt pedig kíváncsian várom. Picit azért félek itt attól, hogy hol lesz világítás, hol nem lesz.
8: Hát, ugye arról van szó, hogy aki éppen versenyez, azt nagyon meg fogják világítani, és rá irányul a reflektorfény.
9: Igen, és hogy azt fogjuk mi érzékelni, egy sötét helyre kell beledobni, ami a térérzékelésben lehet, hogy zavarni fog minket, de én azért remélem, hogy minden olyan flottul fog venni, mint általában a magyar rendezési versenyeken.
1: A kalapácsvető Halász Bencét hallották. A múlt héten elkezdődött a hazai férfi kézilabda bajnokság, ezen a héten pedig a Bajnokok Ligája is beindul. Veszprémben nagy célokkal várják az idényt, már csak azért is, mert a klub 2027-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Barta Csaba vezérigazgató, Szabó Szilvia vendége volt a Nemzeti Sportrádióban.
10: A felkészülésünk az egészen jól sikerült. Sok időt kaptak viszonylag a játékosok a feltöltődésre, hiszen több mint másfél hónap állt rendelkezésre. Ebben annyi információt elárultak, hogy nem teljesen pihenéssel töltötték ezt, hiszen kaptak egyéni felkészülési programot, amint el kellett végezni a nyár folyamán a játékosoknak, és ahogy visszaértünk, már egy komoly felméréssel kezdődött a szezon. Csavi Pascalra jellemző, ahogy az egész évben, hogy a felkészülés is napra meg volt precízen tervezve. A felkészülési protokoll, orvosi vizsgálatok, fizikai felmérések, mind az erőlét, fizikai, úgymond kondicionális része, akár az erő, akár az állóképesség tekintet. tekintetében, ami nekem nagyon-nagyon tetszett az idei felkészülés során. Így mentünk bele a Szeged elleni szuperkupába, ahol jól játszottunk, de nem 60 percig. Az első félidőben egy olyan 20 percet, a másik félidőben 10 percet játszottunk
11: szerintem. Volt 7 gólos vezetés is, ugye?
10: Igen, az első félidő 20 perce az kifejezetten jó volt, jól játszottunk védekezésben elsősorban, aztán a másik félidőben ez már csak 10-12 percig működött teljesen jó, úgyhogy nyilván van hova fejlődni. Ilyen szempontból jól jött az, hogy még volt két hetünk a bajnoksággal együtt a BL rajtig, illetve szerdán meglátjuk, hogy a Porto ellen. Én azt hiszem, hogy a Porto ellen nem fog beleférni az, hogy csak 15 percet játszunk jó félidőnként. Nem szeretnék senkit lebecsülni, vagy senkit túlbecsülni, de azért a papírforma alapján itt a Berlin és a Veszprém az a két csapat, akinek illene tovább jutni ebből a csoportból, és hát itt az a nagy kérdés, hogy a Berlin ellen milyen eredményt tudunk elérni. Hiszen majd a következők szakaszban nem kisebb csapatok, mint az Aalborg, vagy éppen a Paris Saint-Germain, a Nantes, vagy a Plock, vagy a Menzungen lesz az ellenfelünk, ugye ott még kétszer négy mérkőzést kell játszani. Ha a másik ágot nézem, akkor utána egy picit gondolkodik az ember, a Barcelona, illetve a Magdeburg valószínűleg az első két helyezettje a másik ágnak. Jó lenne őket elkerülni, ez viszont az kell, hogy legalább az első-második helyen végezzen a csapat.
1: A Veszprémi férfi kézilabda csapatot működtető ZRT vezérigazgatóját, Barta Csabát hallották. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órakor kezdődik a Nemzeti Sportrádió Horgász magazinja.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sport Rádió Horgász Magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
2: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a legnagyobb fogás mikrofonjánál Bálint Attila. Jó hírekkel kezdünk, és jó hírekkel is folytatjuk. A közelmúltban, a hétvégén több világbajnokság is lezajlott a horgássportban. A pontyfogó világbajnokságon, Észak-Macedóniában ezüstérmesek lettek a magyarok az ukránok mögött. Hát az ukránok ebben a műfajban verhetetlenek már évek óta. Itt arról a műfajról van szó, amelyik a partról történő bojlis horgászatot jelenti, és dobócsővel etetnek, illetve hatalmas paritjákkal. Aztán volt egy másik világbajnokság is, ez már a 72. gyakorlatilag a versenyhorgászat legősibb, legrégibb és legnagyobb versenyszáma, ez a király kategória, a nemzetek világbajnoksága. És ez szombaton ért véget, magyar sikerrel. Sikerrel, mert bronzérmes lett a magyar csapat sok-sok év, kihagyott év után, tehát volt, amikor nem sikerült dobogóra állni, legutóbb Plovdivban világbajnok volt a magyar csapat, de ennek már úgy jó 10 esztendeje. És a magyar csapat egyik horgásza, aki pont napra szinte 2 évvel ezelőtt egyéni úszós világbajnok volt, Csillag László, noha pár órája érkezett haza Korusból, Portugáliából, volt olyan kedves, hogy bejött ide a stúdióba, hogy megossza önökkel a világbajnoki bronzérem élményeit, és sok minden másról is beszélgetünk majd. Köszöntelek szeretettel a stúdióban, Laci.
3: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözöllek Attila, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Ugye így szokták mondani a rádióban. Köszönöm a behívást, tényleg hajnalba értünk haza 3 órára, de már délután 1 van, úgyhogy volt egy kis időnk aludni, és még nyalogatjuk a sebeinket.
2: Sebeket?
3: Nem sebeket. Igazából ez egy megnyert bronzérem volt, örültünk neki nagyon, mert hiába, hogy nagyon sikeres a válogatottunk, tehát nagyon ritka, hogy érem nélkül jövünk haza Európa bajnoki vagy világbajnoki versenyekről. Azért világbajnokságon 2019 óta a felnőtt kategóriában nem nyertünk csapatérmet. Azóta volt 4 egyéni érmünk, amiből az egyik az enyém volt. Volt ugye Szákovics Imre bronzérme, ezüstérme, bronzérme Csőregi Balázsnak, és aztán időrendben 2 éve nekem egy arany, és tavaly meg jó barátomnak, Nagy Andrásnak szintén egy arany. Tehát voltak nagy sikerek, és Európa-bajnokságon is voltak csapatérmek is, egyéni érmek is az elmúlt években, de ami igazán fontos ebben a sportban, a világbajnoki csapat érem, az már 19 óta nem volt. Úgyhogy most ennek a bronzéremnek is nagyon örülünk.
2: Olyannyira, hogy be is ugrottatok a vízbe fürödni egyet.
3: Természetesen, ehhez mondjuk hozzá kell tenni, hogy 40 fok volt, tehát nem esett nehezünkre a körülbelül 30 fokos vízbe beugrani.
2: Korusban, Portugáliában zajlott ez a verseny, és az előbbi eredményeket idéztél, hát ami Korust illeti, akkor is lehetne eredményeket idézni, hiszen sok szép magyar érem született ott.
3: Sok. Barna Diana ott nyerte az egyéni aranyérmét, nyert ott utánpótlásunk több kategóriában is érmet, aranyat is, mást is. Tavaly Hamar Ferenc egyéniben is, és a Masters válogatott talán csapatban is nyert, de lehet, hogy csapatban nem, de egyéniben az egész biztosan. Mozgáskorlátozottak is éremmel jöttek haza, szóval mostanában az egy számunkra kedves pálya. Nagyon speciális pálya, nagyon más horgászat, mint amihez mi vagyunk szokva. Régebben nem is ment olyan jól a csapatoknak, de az elmúlt 6-8 évben már rendre éremmel térünk haza.
2: Mire kell ott horgászni egyáltalán? Milyen ez a Soraya folyó?
3: Ez egy speciális víz, mint Portugáliában sok más, hogy télen csörgedező kispatak, és nyára mindig feltöltik, felduzzasztják azt a szakaszt vízzel, abból locsolnak, nagyon komolyan meg van csinálva ott a környék mezőgazdaságának a vízellátása, és teljesen homokos meder, homokos part, ilyen nagy szemű kvarchomokkal, és mindig olyan hal van benne, amit feltöltik. Most nagyon későn töltötték föl július elején, tehát a verseny előtt másfél hónappal, és nagy mennyiségű sneci, kárász, illetve márna. A márna kárász szokott lenni, most az volt a speciális, hogy sok sneci volt.
2: Taktikát ennek megfelelően kell kialakítani, illetve van a dolognak még egy fenéje, nevezetesen, hogy 5 szektorba vannak elosztva a versenyzők, mert hiszen egy ország csapatát 5 versenyző alkotja. Na most az egyes szektorokon belül is ég és föld a különbség az egyes helyek között. Ezt megtapasztaltátok rendesen.
3: Igen, ez a pálya alapvetően a városi szakasz kellene legyen, de mivel több csapat volt, ezért egy másik szakaszra is áttették az AB szektor, tehát két emberünk egy kicsit más feljebb ült, 1-2 kilométerre feljebb a folyószakaszon, és azon a részen teljesen más taktikával kellett leülni, mint a fő, a városi főszakaszon, ami a CDS szektort jelentette. Ott nehezebb is volt a horgászat, nem is volt mindegy, hogy a szektor melyik felére ülünk, ezt úgy kell elképzelni, hogy a szélek, illetve volt egy középső rész is, ami nagyon erős volt, nagyon halas, aki odaült, az természetesen a szektor egyesért tudott horgászni, de aki meg a gyengébb részre ült, ott muszáj volt apró halazni, és a 4-es, 5-ös, 6-os volt általában a cél, tehát onnan nyerni nem lehetett. Nyilván az egyéni eredmény az embernek elment, de a csapat éremnél ez kiegyenlítődik, mert más nagy csapat is fog oda helyet kapni, és ezért nem mindegy, hogy ott 11-est csinálunk, vagy 4-es, 5-ös, 6-ost.
2: Ami a csapatot illeti, az első nap után nagyon jó helyen, az ezüstérmes helyen fordultatok a cseh válogatott mögött.
3: Így van. Ezüsten fordultunk fél időbe, bronz lett belőle, ami annak is köszönhető, hogy a teljesítményünk visszaesett a második napra. Volt nekünk egy taktikánk a távoli meccsbotos márnázás, és az a másnap szél hiányába nem működött annyira. Illetve az angolok, akik negyedik, ötödik helyről várták a folytatást az első nap után, nagyon kicsi pontkülönbsége lemaradva, ők nagyon jót harráztak, tehát ők bejöttek elénk.
2: És ez a bronzérem, ahogy mondod, azért egy megnyert bronzérem, és nem egy elveszett ezüst.
3: Hát az ezüst, azt én nem tartom elveszettnek, mert az, hogy ezüst vagy bronzérem, az én számomra nincs különbsége. Ugye az arany lett volna, hogyha az aranyért tudunk menni a második nap hajrájában, az lett volna egy nagy különbség megnyerni. De az ezüst az nem fáj.
2: Majd legközelebb. Egyébként az is a verseny krónikájához tartozik, hogy itt két fordulós versenyről van szó, tehát két horgászattal dől el a világbajnokság, és jó néhány versenyágban már átállt arra a Nemzetközi Szövetség, hogy 3 fordulóban szülessen döntés, ami sokkal kiegyensúlyozottabb versenyrendezést tesz lehetővé.
3: Hát igen, minél több a versenynap, annál jobban kisimul a sorsolás adta különbség, és annál jobban a legjobban felkészült és technikailag legjobb versenyzők nyernek. Próba jelleggel van ez már tavaly óta, még a nagy kategóriát, az úszós felnőttet be még nem gyúltak bele, mert a Nemzetközi Szövetség úgy gondolkozik, hogy először megcsinál pár kategóriát az új rendszerrel, és akkor látják a tapasztalatokat, és akkor az alapján döntenek majd, hogy talán jövőre nekünk is 3 lesz, vagy marad a 2.
2: És ott a helyetek a dobogon? Valahol?
3: Ott, általában.
2: Reméljük, hogy minél feljebb?
3: Hát, mi is azt reméljük, de hát ahhoz sokat kell dolgozni. Meg igazából ez mindig a nem is a versenyen, az előtte levő héten dől el. Tehát jó fel kell készüljön a csapat kint.
2: Mondd, milyen érzés magadra húzni egy olyan meszt, egy olyan pólót, amin ott a magyar címer. Nálad ez olyan mennyi 30 évvel ezelőtt történt meg először?
3: Igen, 1998-ban, 13 évesen. Akkor még szerintem 13 évesen még csak egy versenynek fogtuk fel. De most már, ha ez nem lenne, tehát hogyha a válogatottban nem horgászhatnék, akkor valószínűleg nem is versenyeznék már. Tehát én ezért csinálom. Nekem ezt azt jelenti. Az a minden.
2: És annak idején, amikor először válogatott lehettél, akkor milyen érzéseid voltak? Emlékszel még valamire? Mit mondott mondjuk apa, aki nyilván kint volt veled az első ilyen világversenyen, mert hiszen nagyon gyakran láttam versenyeken a hátad mögött, mit mondott, hogy kisfiam, mi ez most?
3: Nem emlékszem, mit mondott, azt tudom, hogy ugye nagyon fontos volt, nagyon nehéz volt abban az időben megszervezni a kijutást is, a pénzt összeszedni rá. 90-es évek végéről beszélünk, óriási lemaradásunk volt a nyugati országokhoz képest horgász versenysportban, technikailag is, információtéren is, felszerelésben, mindenben. Arra emlékszem, hogy fontosnak tartottuk, de még azért a nemzeti válogatott jellegére, tehát arra az érzésre nem emlékszem annyira tisztán, mint ahogy most, mikor felveszek, és egy megnyitón megcsendül a himnusz.
2: És mondd, mit érzel? Szóval milyen, majd beszélgetnénk arról is, hogy a dobogó tetején milyen, na de milyen egyáltalán abban a tudatban leülni a vízpartra, hogy egy országot képviselsz?
3: Felelősségteljes, az biztos, tehát viselkedni is úgy kell az embernek, hogy nem engedheti el magát egy válogatottban, és hát, hogy mondjam, felemelő. Nekem, még egyszer mondom, hogy ha nem lenne a nemzetközi versenyzés, hogy a címeres meszt nem húzhatnám magamra, nem lennék válogatott, akkor valószínűleg nem is versenyeznék már. Mert alapvetően a horgász versenyzés nagyon sok időt vesz igénybe, óriási lemondásokkal jár, mint minden más versenyzés, tehát ezt se úgy kell elképzelni, hogy leülünk és akkor horgászhatunk, hanem ez azért a munka, a család, a mindennek a rovására megy.
2: Arra emlékszel, hogy mikor tudatosult először benned, hogy akkor én most egy magyar sportoló vagyok?
3: Szerintem az utánpótlás évek végén valahogy, amikor én 20 éves voltam, akkor 20 volt az utánpótlás kategória teteje, most már 25 év. 21 évesen már felnőtt voltam. És pont 20 évesen tudtam megnyerni az egyéniben az U20-as kategóriát, és akkor már biztos, most, hogy előtte, hogy volt, azt arra már pontosan nem emlékszem.
2: Akkor viszont megszólalt a magyar himnusz Csillag Laci tiszteletére.
3: Így van.
2: Mi történt? Mit éreztél? Remegett a lábad a dobogó tetején?
3: Nem. Akkor én úgy emlékszem, hogy a 20 évesen, amikor egyénibe fennálltam a dobogó tetején, és szólt a himnusz, akkor inkább ilyen felhőtlen örömet éreztem 20 éves fejjel, és amikor 2 éve 39 éves fejjel megszólalt, akkor már a felhőtlen öröm mellé már egy ilyen szentimentális meghatódottság, vagy nem tudom, az is elfogja az embert, hogy ez egy milyen útnak a vége, vagy a pont az én. Tehát, hogy mennyi minden kellett ahhoz, hogy ide felérjek, az úgy eszébe jut az embernek.
2: A horgászat az egyéni műfaj is, meg csapatsport is.
3: Bizony.
2: Mi a különbség a kettő között?
3: A taktika. Tehát egy egyéni versenyen én legalábbis sokkal bátrabb taktikai elemekkel tudok leülni egy versenyre. A csapatversenyen sokkal több biztonsági, tehát sokkal biztonsági opció van. Tehát sokkal jobban a biztonsági, nem rossz eredményre megy az ember, mint ahhoz, hogy feltétlen megnyeri a szektorát.
2: És nem ambicionál, hogy akkor többre vihetnéd egyéniben? Jobban tisztelnének az ellenfelek? Egyáltalán
3: tisztelnek milyen, így is.
2: Milyen a, hát, mint világbajnokot azért gondolom, hogy van neved rendesen, de milyen a magyar orgászok megítélése a nemzetközi mezőnyben? Te ennek már több évtizede tanulja vagy.
3: Erős, tehát Magyarország a horgász versenysport egyik fellegvárának mondható, mind szervezésben, tehát viszonylag sok világversenyt szervezünk, mind eredményekben. Tehát az U15-ös kategóriától az összes utánpótlás, a női, a felnőtt, a veterán, masters, most már pontyfogók, nagyon sok kategóriában. Az éremtáblázatban minden évben a top 3-ban vagyunk. A különböző ranglistákon egyéni csapat, azokban is folyamatosan az 5 éves ranglistákban top 3-ban vagyunk. Tehát az angol, olasz, Benelux álomok mellett mi vagyunk a keleti blokkból a legerősebbek. Persze más keleti országok is felzárkóztak, de abszolút az élmezőnyben vagyunk.
2: És milyen a kapcsolat a idézőjel bezárva nyugati országok horgászaival, mondjuk az angolokkal, franciákkal, olaszokkal, szóval mennyire respektálják a magyar színeket?
3: Teljes mértékben semmi olyat nem érezni rajtuk, hogy mi szegény keletiek, hanem épp ellenkezőleg, tehát hogy ők teljesen egyenrangú ellenfélként kezelnek minket, és barátságok is kötődnek, sokat együtt készülünk, sokat beszélgetünk, de ez nem igazából kelet vagy, tehát hogy nyugat-európai ellenfelek, itt van minden nemzetiségű, pont a francia nem jó példa, mert velük viszonylag keveset beszélünk, ők egy ilyen különc csapat, francia, spanyol, ők a nem tudom, hogy a kultúrájukból eredően, de nem egy barátság, nem egy barátkozósak. De az angol, az olasz, a holland, a portugál élmezőnyből, ott ővelük napi szintű kapcsolat van. Versenyek előtt és verseny közben is.
2: Versenyek előtt készítek egymást titkait?
3: Ha az embernek kialakul egy köre, akivel szokott beszélgetni, én most külföldi horgászokról beszélek, akkor olyan kör alakul ki, akiről tudjuk, hogy úgyse fog olyat kérdezni, amit nem illik. Tehát egy angolok kiválósága, William Raisen, most is harmadik lett, a világ egyik legjobb horgásza, hanem a legjobb most, ő az angolok csapatkapitánya is, náluk van ilyen titulus. Vele minden nap hétfőtől péntekig a tréningnapokon beszéltem, általában ő hívott fel, hogy milyen volt aznap a tréningboxunk, mert ők a pálya másik felén volt. És akkor én is elmondtam, hogy mekkora milyen a vízmélység, milyen halakat lehet fogni, meg ő, és ő is elmondta. De ezek alapinformációk, hogyha oda küldtem volna egy háttérmet, akkor ő is megmondta volna, vagy bárkit felhívok, aki látta őket horgászni. Természetesen ő se kérdez bele olyat, hogy milyen etetőanyaggal horgáztunk, vagy mekkora horoggal horgáztam, ami már ugye az apró finomságokat eldönti. De az alapinformációkat simán megosztjuk egymással.
2: Jó, hát ez

0: meg kell kérdezzem, mert hát azt kizárt dolognak tartom, hogy van 5 profi magyar horgász, 2 világbajnokok, a többieknek is vannak már nagyon híres eredményeik, és akkor egyik napról a másikra fele akkora a teljesítmény. A teljesítmény fele akkora?
1: Több összetevője van, ugye ez a horgászversenyzés egy nagyon, nagyon bonyolult dolog. A külső szemlélő ezt nem is érteni, itt egy 4 órás fordulóban sok ezer döntést kell meghozzunk. Az egyik az rajtunk kívül álló, vagy 2 rajtunk kívül álló ok volt, az egyik, hogy nem fúj cél, sem ekkora. Így, ami a mi fontos technikai elemünk volt, ez a 30-40 méterre meccsbottal nagy márna fogás, ez nem ment jól, mert a nagy célben sokkal óvatos, vagy a szélcsendben sokkal óvatosabb volt a hal, és nem fogtunk. Első nap azért 1-2 kilót abból mindannyian összeszedtünk. A másik, hogy az nem volt valami kedvező a sorsolásunk. Első nap 1 gyengébb helyet kaptunk az 5-ből, másnap azért 2-t is. És valószínűleg voltak olyan döntések is, amik nem voltak kedvezőek. Most ezt úgy értem, hogy a többiekét még nem tudom, mert majd át fogjuk beszélni az eredményeket részletesebben. Én biztos, hogy belehibáztam többször a döntéseimbe, hiszen abban a szektorban, ahol ültem, az előző napi stratégia az nem volt jó. Keveset kishalasztam, hamarabb kezdtem el nagyhalazni, későn tértem vissza. Tehát itt ilyen apróságokról, amit az átlag hallgató nem is ért meg, olyanokról van szó, és az ilyen hibás döntések 1-2 azután a pontokba kerülhet.
0: De hát végül is a csapat kiegészítette egymást, és sikerült ezt a bizonyos bronzérmet behúzni. Ez a mostani magyar válogatott, ez mennyire erős szerinted?
1: Nehezebb lenne erősebbet összetenni most, mint ez a világbajnoki keret volt szerintem. Nyilván egy nálunk nagyon sokat számít, hogy milyen pályára megyünk pont, hogy az egy snetszízős pálya, egy rakósbotos, egy meccsbotos, nagyhalas, kishalas. Ez a pálya, ez minden volt. Tehát itt aki itt volt, egy fordulón belül mindenféle hangszeren kellett tudni játszani. És erre a típusú pályára ennél a csapatnál jobbat nem nagyon tudtam volna összetenni.
0: Hát nevezzük meg a társaidat is azért, mert bőven megérdemlik. Hát melletted Nagy András, aki ugye tavaly világbajnok volt, ahogy ezt már említetted, Csöregi Balázs, neki ő is állt már világbajnoki dobogón.
1: Igen, világbajnoki és Európa-bajnoki egyéni érme is van, és hát csapatban sok. Ő is volt, benne volt a világbajnok csapatban, még 16-ban is.
0: Kaló Zoltán.
1: Ő pár éve felnőtt válogatott, fiatalabb ugye tőlünk.
0: Ti vagytok az öregek?
1: Igen, én a 40 évemmel a legöregebb korosztályban vagyok. Tímár Szabolcs, akinek az első nemzeti világbajnoki versenye volt, mivel klubon, meg Európa-bajnokságon volt már, de nemzeti válogatottom még nem. Ő is 40 éves, idén 41-ek vagyunk, mi voltunk a rangidősek a csapatban.
0: És Hamar Ferenc van még, aki ugye másnap ült be, előső nap tartalék volt.
1: Igen, és egy jó hármassal segítette a csapat bronzot.
0: És ő ifjú Hamar Ferenc, akinek az édesapja pont 1 évvel ezelőtt ott Kórusban világbajnokságot nyert a Masters kategóriában.
1: Így van, az 55 év fölötti kategóriában.
0: Tehát ez egy bivaly erős csapat.
1: Az volt, érem is lett az eredménye.
0: No, azt hiszem, jó lenne még arról szót ejteni, hogy milyen felkészülést igényel egy horgászvilágbajnokság.
1: Hát kezdődik a most ilyen szállásfoglalás, meg ilyesmiről nem beszélek, mert annak semmi köze a szakmához, azt a szövetségünk, az horgászszövetségünk elintézi, de a felkészülés az ott kezdődik, hogy az előző évi tapasztalatait elővesszük. Én is voltam 4 éve Európa-bajnokságon, itt tavaly is voltak, és hanganyagok, jegyzetek készülnek ezekről mindig. Azokat elővesszük, az alapján elkezdünk szerelni, csalit rendelni, a mostani

0: mostani szituációt, megkérdezzük a portugáloktól, akik sokat járnak oda horgászni, hogy most mi várható, és akkor a maga a csali etetőanyag össze kell álljon oda kintre, és a mi felszerelésünk is össze kell álljon ahhoz a fajta halhoz, ami várható. És akkor kiérkezünk előző hétvégén, és hétfőtől péntekig a tréningen ott meg már élesbe, az a legfontosabb része a világbajnokságnak egyébként, ott élesbe kell mindent kipróbálni.
1: A tréning persze nem olyan, hogy mindenki leül, aztán horgászik, és azt csinál, amit akar, hanem ennél azért egy árnyalattal bonyolultabb.
0: Nem, mindig az előző délután megbeszéljük az aznapi tapasztalatokat, és következő napra beosztjuk, hogy etetőanyagot próbálunk, vagy csali felhasználást próbálunk, vagy esetleg azt próbáljuk, hogy valaki végig kishalazza rövidben, az azt jelenti pár méterre a parttól, apró halra, hogy az mennyit tud 2 óra, 3 óra, 4 óra leforgása alatt, vagy valaki rakósbottal várja a nagy halat, és akkor azt mindent úgymond feljegyzünk, hogy melyik időszakában a versenynek melyik volt az eredményesebb. És ez alapján tudjuk a hétvégi taktikát összeállítani.
1: A világbajnokságon is, de a hazai bajnokságokon is elég jelentős szerepet kapnak a hátterek. Kiket értünk hátterek alatt?
0: A hátterek, akiket segítőnek is szoktunk hívni, ők a versenyzők mögött lévő emberek, akik szemük a pályán magyarul, ők ugyanolyan versenyzők, mint mi.
1: Annyi különbséggel, hogy nem horgásznak?
0: Nem horgásznak, de ők is horgászversenyzők. Tehát csak olyan tud háttér lenni, aki versenyzett már életében, mert különben nem látná a különbségeket. És ő neki két dolga van, egyik, hogy a tréningeken lássa a többi csapatot, ha lát bármi érdekességet, akkor azzal a tanácsokkal segít minket, hogy mit érdemes még megpróbálni.
1: Tehát elmennek kémkedni magyarul.
0: Hát igen, kémkedni, de nem apróságokat néznek, ők nem arra kell gondolni, hanem inkább azt, hogy a melyik pálya részen mire számíthatunk következő nap, hogy mi a hal összetétel, ilyesmi. Illetve, hogy a versenyen lássák, hogy az adott időben hogy állunk. Tehát minden egyes percben, a 4 órának minden egyes percében kell tudjuk, hogy hanyadik helyen állhatunk, mert az alapján hozzuk meg a döntéseinket.
1: Tehát ebben segítenek a hátterek. Gyakorlatilag akkor egy ilyen háttérmenedzsmentről van szó, hiszen több ember hátterei kapcsolódnak össze egymáshoz, és a verseny végére nagyjából már tudni lehet, hogy mi lesz az eredmény.
0: Igen, nem pontosan, de nagyjából már sejteni lehet. Sejteni lehet. Még a csapatnál nem említettük meg a kapitányainkat, mert ugye nagyon fontos, hogy Magyarországnak új kapitánya van 2 éve, Nagy Krisztián, és tavaly is nyertünk érmet idén is, tehát viszonylag jó volt a debütálása. Illetve most Timár Dániel volt a másodkapitány, mert Walter Tamás helyett ő ugrott be, akinek ezen a héten már versenyeznie kellett.
1: Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, nagyon eredményes perceket tölthettünk, és tölthettek itt Csillaglászlóval együtt a hallgatók. A legnagyobb fogás mai adása ezzel búcsúzik. Bálint Attilát hallották, a szerkesztőt, viszont hallásra 2 hét múlva.
2: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Hazánk egyik legemblematikusabb sportcsaládjával évek óta terveztem egy portrébeszélgetést. A szülők külön-külön is szekérderéknyi érmet szereztek, az olimpiai ezüst és bronzérmes világ és Európa bajnok párbajtőrvívó Imre Géza, valamint felesége, a magyar női kézilabdázás ikonikus alakja, olimpiai ezüst és bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes és Európa bajnok Kökény Beatrix két roppant tehetséges gyermeket nevel. Sokáig éppen a szülők tekintélyes eredmény listája jelentette a legnagyobb terhet. A ma már a Van Veszprém és a férfi kézlabda válogatott játékosa Imre Bence vállán, és lányuk Imre Szofi számára is, aki korosztályos világbajnoki ezüstérmes és Európa bajnok, ráadásul tehetséges kézilabda kapus az MTK-ban. De a vaskos múlton túl mit hoznak magukkal otthonról? Mit hordoznak a génjeikben? Kiben és hogyan keverednek a szülők klasszikus képességei? Ezek elől a kérdések erről nem tudtunk és nem is akartunk elugrani, sőt a szülői féltés és az izgalom kérdései is terítékre kerülnek, de talán a legkényesebb téma is az, hogy a szülők két olimpiai ezüstérmét, netán elveszített aranyát, miként dolgozta fel a család együtt. Erről is szó esik a Profil legújabb, a Kökény Imre családdal készült portrébeszélgetésében.
3: Büszkeség, hogy azért, amikor így kirepülnek. Jó, hát valami jó munkát végeztünk, azért megállják a helyüket. Hát jó, lehet, hogy mondjuk nem lesz belőle egy díjnyertes séf, oké, nem ez a cél. Na, de azért nem hal éhen, meg mit tudom
4: én. Mert van a telefonja is tud rendben. Tehát azért nem hal egyébként éhen, tehát magának azért nem nagyon főzött, pedig mindenféle okos eszközt kivittünk, hogy tudjon. De hát az Airfryer szerintem egy nagy találmány.
3: Igen, igen, igen. Igen. És hány szó volt bekapcsolva?
5: Az első két hétben volt talán bekapcsolva, két alkalommal utána.
3: Igen, ez szokott lenni az ilyen háztartási eszközök sorsa.
5: Igen, úgyhogy nem kellett annyit takarítani az airfryert.
3: Milyen, milyen jó dolog is ez. Igen. Azért nem titok, hogy mi ezt a találkozót szerveztük, hogy hát, ha össze tudjuk hozni Németországban, hát nem volt egyszerű, de egyszerűen nem jött össze, pedig mindenféle naptáregyeztetéseken túlestünk, mert azért megnéztem volna ugye azt a kis kuckot, ahol te ott ezt a önálló életet megkezdted. De tényleg neked, Gézu, volt aggodalmat, hogy a fiat hogy fogja megállni a helyét? Tehát nem tudom, hogy...
6: Csak az volt.
3: Csak az volt.
6: De nem értem a múlt időt.
3: Ja, értem, oké. Okay. Ja, most végül Veszprémben is végül csak megtalálja a helyét. Szóval nem tudom, amikor az ember így látja a gyereket így felnőni, és tényleg gyakorlatban kimerem jelenteni, néha azt érzi, hogy úristen, életképtelen lesz. Tehát hogy aztán valahogy mégis megoldják. Szóval akkor ezt hogy rendezted le magadban?
6: Ezt meg nem egészen értem, hogy hogy oldja meg, de valahogy megoldja, ez igaz. Vannak nekem kétségeim ebben kapcsolatban, de valahogy működik a dolog. Egyébként jó érzés azt látni, hogy azért most már tényleg ilyen felnőttként, és amikor hazajönnek, akkor is most már felnőttként lehet velük beszélgetni. Néha.
3: Az mind múlik, hogy éppen milyen felnőttként.
5: Nem értem, miért nézett rám.
3: Te vagy az, akivel ezt nehezebb megoldani?
5: Hát igen, szerintem.
6: Milyen jó ötletekkel áll elő.
5: Igen, én vagyok.
3: Például.
5: Nem, igazából én, tehát alapvetően szerintem én vagyok az a gyerek kettőnk közül. A Sofitól egyrészt félnek, tehát a Sofia, ki Németországban úgy hívják ezt, hogy séf, azaz a főnök otthon, tehát tőlem meg annyira nem, de alapvetően szerintem én vagyok az, aki érzelmileg talán ingadozóbb így a kettőnk közül, és sokkal többször van, nem az, hogy rossz kedvem, de hogy azért nem mindig van teljesen jó kedvem, meg nyilván azért én hazaviszem sokszor a munkát, szóval én otthon sokat beszélek kézlabdára, nem kéne, de sokat beszélek és panaszkodok nekik, legyen az bármi tényleg, szóval bármivel kapcsolatban, úgyhogy talán velem van ilyen szempontból. Most így, hogy így hazaköltöztünk, vagy ott voltunk otthon mindketten, vagyunk otthon mindketten, így velem van talán a több probléma.
3: Ebben a közegben nem hazavinni a munkát, azt szerintem majd, hogy nem lehetetlen, nem? Tehát, hogy mindenki masszívan benne van a napi aktuális sportban, adott feladatkörben. Egyedül ő az, aki nem tudja letenni ezt az ajtóban? Nektek sikerül?
4: Szerintem egyikünknek se sikerült, tehát mindenki hazaviszi. Igazából a Sophie tényleg egy nagyon tudatos, meg nagyon jól felépíti a kis saját életét. A Bence meg még, ahhoz képest, hogy a Bence idősebb, ő még nagyon gyerek, még nem gondolkodik így előre. Sophie az ő gyerekkora óta egy ilyen komolyabb gyerek volt, és hát azt mondta Bence, hogy félünk a Sophie, tehát igazából nem félünk, csak amikor Sophie-nak rossz kedve van, akkor tudjuk, hogy akkor őt nem kell felhívni telefonon, nem kell vele beszélni, ő el szeretne vonulni, egyedül megoldani ezt a dolgot, tehát ebben más, igazából akkor nem zaklatjuk. Tehát például van egy meccse, ami nem úgy sikerül, akkor tudom, hogy én nem is fogok hívni, mert akkor nincs jó kedve, nincs is kedve erről beszélni, aztán másnap a beszél róla, ha nem.
3: És vajon abban a korban, amikor ti kezdtetek, Kopetka Béla bácsi?
6: Igen.
3: Tehát ő mit tudott? Mi volt az a varázs, amitől olyan nagyon-nagyon sokáig tulajdonképpen összekötött veleteket ez a sportág?
6: Szerintem ilyen szempontból ez talán most is megvan, hogy ez a megszeretetni a sportágat, és az, hogy szól a gyerekekhez az adott edző, szóval ő jól szólított meg engem, legalábbis biztosan. De
3: mondjuk, hogy te is tőrözőként kezdtél, aztán
6: igen. De mindenféleképpen ez benne van, hogy tudják megfogni, hogyan tud velük kommunikálni, és valóban egy kicsit most megváltozik a mostani gyerekeknek a hozzáállása, vagy az értelme. És nem rosszabbak vagy jobbak, hanem mások egy picit, és meg kell tanulni ezt az edzőknek, hogy másképpen kell egy picit hozzájuk szólni, más a kommunikáció szint, más a szavakat is kell esetleg használni, de azért lehet őket is menni a sportra.
3: Igen, de megtanulják, szóval most eszembe jutott mondjuk például Lorenz László és az ő stílusa. Hát, hogy ő ma kapta munkát, Köke, szerinted?
4: Hát, szerintem ma nem hiszem, hogy kapna munkát, és még azt sem hiszem, hogy nem tanácsolnák el itt az egész sporttól az ő, hogy mondjam, ilyen nagyon szabad szájú, és hát igazából, ha ma úgy vesszük, hogy amit mi kaptunk verbálisan, az ma nem állná meg a helyét, de mi ebben nem, tehát ebbe akkor nem gondolkodtunk, elfogadtuk, mert azért a nagy rész azért ilyen volt az edzőknek.
3: Mondjuk meg, hogy ez volt a világ, amiben felnőttünk,
4: igen,
3: nem?
4: Igen,
3: tehát én magam is meg tudom erősíteni, igen, mi ugyanígy éltük
4: tehát
3: meg.
4: Biztos vannak olyan szituációk, vagy voltak a múltban is, amikért emberek mondjuk, akiket sajnálok, sportolók, mert olyan helyzetbe kerültek. Nem azt mondom, hogy természetes, de majdnem, hogy természetes volt, hogy velünk így beszélt az edző. És az volt, hogy megerősödtünk ebbe, vagy feladtuk. Uh-huh. És általában megerősödtünk, mert ez volt a világ. És nem mentem haza panaszkodni, mert 17 éves volt, amikor felkerültem, hogy hát a Laci bácsi csúnyán beszélt velem, mert hát anyukám megmondta, hogy hát ő az edző, hát ő, szóval, hogy nem
3: volt az volt a helyzet, hogyha az ember mondjuk panaszkodott volna, akkor azt látta, hogy oké, akkor kívül tágasabb, és jön helyetted valaki más, nem? Tehát, hogy volt egy ilyen jellegű...
4: Igen, ez is volt, de mondom, hogy otthon is azt tanultam, hogy a pedagógusnak és az edzőnek mindig igaza van, tehát, hogy éreztem sokszor, hogy ez igazságtalan, de igazából el kellett fogadni, és be kellett állnom a sorba. Mondjuk szerintem egyébként ez jó hatással volt így utólag rám, akkor nem éreztem annak.
3: Jó, hát a fegyelem kialakulásában azért ennek biztos, hogy volt szerepe. Ja. Volt olyan, hogy otthon azt mondták a szülők, hogy az edzőnek igaza van. Tehát fogadjuk el.
5: Szerintem nagyjából mindig így volt egyébként. Igen. Tehát egyrészt szerintem ez egy kicsit ilyen tanító módként is működött náluk, hogy bármi is van, az edzőnek van igaza. Azt gondolom, hogy ez a jó mód, vagy én is ezt vallom, hogy egy szülőnek inkább arra kell terelni a gyereket, hogy te tegyél többet az edzők, mint hogy mindig az edző a hibás. Dolgoztam olyan edzővel gyerekként, akik még úgymond a régebbi generáció is, és volt egy-két úgymond csúnyább szavuk esetleg, de nem úgy vettük, még szerintem az én generáció nem úgy vettük, aki úgy vette, az elment, és az úgymond csúnya szóval lemorzsolódott. Aki meg ezt így elfogadta, meg így megtanulta kezelni, az meg megragadt, és ott maradt. És szerintem ez az, amit anya mond, hogy ez a mai generációban már a gyerekek nagyon, nagyon érzékenyek, és nagyon könnyen megsértődnek, illetve a szülők is már talán tényleg így nagyon, nagyon érzékenyek az ilyenre, és emiatt talán sok gyerek vagy abba hagyja, vagy elmegy, és az se jó, hogyha egy gyerek 15 évesen az 5. klubjában van, mert hát, az nem előrelépés szerintem.
3: Igen, az valóban valószínűleg neki se, és hosszú távon nyilván a klubváltások miatt senkinek sem jó. De olyan érzés nem volt bennetek sose? Persze, nektek könnyű, hát ti már nektek sikerült, meg minden. Nem volt ilyen érzés benned, Szofi, hogy ők egy másik nézőpontból nézik a te problémádat? Vagy talán engedted, hogy nézzék?
7: Nem, úgy nem volt ilyen érzés bennünk. Szerintem mindig is jól látták a helyzeteket, szóval, hogy nem volt ebből fakadóan így probléma, ha ezt látanak, mert és tényleg az, hogy minket is próbálnak, vagy így erre neveltek, hogy inkább először mi tegyünk, mint hogy mindenki mást okolnánk, és ebben szerintem mind a ketten így mai napig így dolgozunk, meg így éljük a mindennapjainkat is, meg hát tényleg a sportba, szóval nem.
3: Mikor éreztétek meg először azt, és annak a terhét és súlyát, hogy itt vagytok ti ketten, két egyénileg is nagyon-nagyon sikeres sportoló, és mind a két gyerek elindult ezen a versenyszerű úton. Tehát ez most már ennek a felesett tréfa, hogy úristen, ennek az összes terhét viselni kell, hogy kik vagyunk mi, és kik lesznek ők, és hogyan lehet ezt rájuk nem tenni, a környezetet ezt lehetőség szerint erről leválasztani. Hány évbe telt ez, és szerintetek mikor jött el, ha ez a pillanat eljött, Gézu?
6: Ez nekik volt igazából inkább teher, nem nekünk, hanem nekik volt ez rossz, hogy megkapták, hogy a szüleik miatt esetleg előnyt élveznek, vagy könnyebb nekik, bár inkább nehezebb volt nekik, szóval igazság az, hogy ez inkább valóban teher volt, és amikor ezt megkapták, azt visszahallották, az nekik nem esett jól. Hát ebben küzdöttek egy pár keresztül, hát a Bence volt főleg, aki talán még hangosabban kapta ezt, és...
3: Volt ilyen konkrétan? Volt ennek kézenfogató?
5: Most így személyesen nem emlékszem, de úgy azért nyilván az interneten még mai napig, tehát most már nyilván kevesebb a...
6: Hát most is, én most is olvastam valami hozzászólást, okosan elolvastam egy-két hozzászólást itt a átigazolás ügyében, és akkor hát ugye a válogatott kapcsán, és akkor ott volt, hogy azért ott is még mindig ez jött, hogy a anyuka kedves fia, szóval egyszerűen. Szóval nem tudok mit kezdeni, ezen tényleg csak nevetni lehet, mert szerintem kiharcolták maguknak, és bizonyították, hogy valóban megérdemelten vannak ott. És egyébként hozzáteszem, hogy mi tényleg soha nem szóltunk egy pozitív szót valaki, hogy az ebbe ő érdekünkben.
3: Biztos vagyok,
6: szóval...
3: de azt azért az ember egy ilyen nagy döntő előtti éjszakán az végig gondolja, hogy azért ez körülbelül vajon nekik most ott belül milyen terhet jelent, és hogy ne nyomja őket össze az, ha nem úgy sikerül. Ti azért ott voltatok a világ csúcsán.
4: Ez nagyon érdekes, hogy az ember, ha a saját sikereire harcol, azt nem éli meg úgy, mint amikor én a Gézu miatt izgultam, és a gyerekek miatt még triplán izgulok, és rajtam nagyon is látszik,
3: hogy én... TV közvetítésekben keresik az arcotokat. Nagyjából ilyen színű szokott lenni körülbelül az arcodat.
4: Igen, de hát, hogy nekem ez borzasztó. Tehát én annyira tudok izgulni értük, hogy hát ez már tényleg... nem egészséges néha, úgyhogy nem is tudom, hogy ezt majd hogy fogom tudni levetkőzni. Amik ilyen kisebbek voltak, akkor én is ilyen játékként fogtam föl tényleg, hogy a saját örömükre csinálják, és tényleg, ha ügyesek, akkor örülünk, ha meg kikapnak, akkor nem baj, majd nyernek legközelebb, de Most azért már ilyen olimpián, a Bencénél, vagy, hát, vagy világbajnokságon, a Szofinak is egy csomó meccse olyan, hogy izgalmas, hát neki is azért a válogatottban ő ugye sokkal sikeresebb egyébként az utánpótlás válogatottban, mint a Bence, mert ő kétszer volt Európa-bajnok, és egyszer volt világbajnoki ezüstérmes, meg világbajnoki bronzérmes, ugye a Bencének egy világbajnoki ezüstérme van.
3: Na tessék, ugye?
4: Ugye, és azokat
3: biztos,
4: is...
3: Biztos, hogy erős rivalizálás köztetek még.
4: És ezeket megélni már akkor azért ott már komolyabb történetek voltak, persze, hogy nagyon-nagyon izgulunk, úgyhogy nekik sokkal könnyebb, mint nekünk, mert ők tudnak tenni azért, hogy a pályán
3: hát
4: megoldják.
3: Nem tudom, majd mondják el, ők ne könnyebb? Tehát azért anya-apa múltjával ez könnyű? Most őszintén, Szofi, de tényleg?
7: Szerintem már elértünk ahhoz a ponthoz, hogy ez ne zavarjon minket, és ne legyen rajtunk teher. Nyilván tudjuk, hogy milyen eredmények vannak mögöttük, de szerintem mindenképp a magunkért akarunk, hogy még jobbak legyünk, még nagyobb eredményeket érjünk el, szóval én már nem érem meg ezt így tehárként.
3: Szóval te le tudtad tenni ezt a apa vagy anya árnyékát típusú dolgot, ugye? Igen. És amikor az embert az év kézilabdázójának választja 2024-ben, akkor onnantól te már a saját jogodon vagy, Imre Bence?
5: Én úgy gondoltam már előtte is, hogy ezt kiharcoltam, szóval ez nem minden egó nagy képviség nélkül. Én azt érzem, hogy az Európa-bajnokság is, a kvalifikáció az olimpiára, az volt az időszak, amikor ezt be tudtam úgymond biztosítani úgy magamnak igazából, meg úgy az embereknek, hogy akkor most már úgy itt vagyok én, és nem miattuk, meg nem...
3: Hanem a saját
5: jogodon. Ő gyerek, igen. De egyébként ezt ők is utána nyilatkozták, hogy megmondják is úgy, hogy most már úgy jönnek oda gratulálni nekik, hogy mond miattam, úgyhogy ezek nyilván jó érzések, de amúgy nem zavart feltétlen annyira, tehát nem volt se az, hogy emiatt extrémen rosszul éreztem volna, de nyilván nem azért kezdtünk el kézilabdázni, mert hogy mondjuk miattuk, vagy bármi, hanem szerintem mind a ketten akartunk is, én nagyon korán ugye, de utána Szofi is azért elkezdte, és hogyha nekem volt is egy olyan időszak, hogy abba akartam hagyni, de aztán végül azért az ő segítségükkel, tehát azért ott kellett segítség tőlük, hogy azért ott egy kicsit mondták azt, hogy ne hagyjam abba, mert tehetséges vagyok. Úgyhogy visszatérve, szerintem ezt már ki tudtam harcolni, de nyilván ez most mondhatnám, ha olimpiai bajnokok lettünk volna Párizsba, akkor se valószínű, hogy mindenki elégedett lenne most. Tehát az...
3: Én azért tudnék két embert, aki elégedett lenne. Biztos,
5: igen, ez a kicsit talán, amiben talán kicsit irigyelem anyáikat, nem tudom náluk, hogy volt, de szerintem náluk azért egy kicsit másképp volt, hogy ugye a mai ez a média, ugye, hogy minden hír nagyon gyorsan jön, sok hír van, sok hírt kapnak az emberek, emiatt pont tegnap beszélgettem az egyik volt válogatott beli csapattársam, a Lékai Mátéval, és írtam neki egyet, hogy elkérte tőlem a két évvel ezelőtti portugál meccset, és hát én tudtam, hogy hol kell keresni, mert azért párszor visszanéztem. És akkor így gondolom, igen, és akkor hát ugye most azért nem a legjobb korszakát éri azóta a válogatott,
3: sajnos,
5: és főleg ez az év, ez nem úgy sikerül eddig, és pont mondtam, hogy két év alatt mennyit változott az embereknek a véleménye akár velünk kapcsolatban, és hogy így a válogatottal kapcsolatban, hogy tényleg akár ugye most egy edzőváltáson megyünk keresztül, meg tényleg, hogy azért ott majdnem azt mondom, hogy mi voltunk abban a pár hétben a királyok, aztán most meg mindenki azt mondja, hogy a kézilabdába minek fektetünk ennyi támogatás, meg stb., mert hogy ezt nem érdemeljük meg, ezt nem gondolom így. Igazából ez nyilván ez mindig az adott eredmény, tehát csak kicsit szomorú is, hogy persze, hogyha nem vagy annyira sikeres, akkor ez sokszor jó is, hogy elfelejtik gyorsan, de általában sajnos az megmarad az emberekbe. Amikor meg sikert érsz el, azt meg azért könnyebben felejtik az emberek.
3: Érdekes, ugye, hogy azon, hogy nagyon könnyen túllépünk, pedig hát én azért édesapát tok és édesanyátok szárnyalását újságíróként végignézhettem, és tényleg elképesztőek voltak azok az évek minden szempontból, és ez a tartósság is. De ugye van itt egy kérdés, amit velük kapcsolatban mindig szoktak emlegetni, ugye, hogy két olimpiai döntőt hoznak mindig szóba. Ti ezt valaki beszéltétek? Hiszen mind a kettőjüknek azt gondolom páratlanul sikeres pályája van, és hát csinálja utánuk bárki, tehát mindig ezt szoktam mondani. De valaha adott esetben az a Sydney döntő, vagy ez a riói döntő itt családon belül szóba került?
5: Akkor kezdem én. A Sydney döntő nagyon kevés szám, mert nem, még akkor ugye úgyhogy nem éltünk a húgommal, és semmiatt így nem nagyon éltük át, és most láttam, nem tudom, hogy én láttam, én emlékszem, hogy kazettán megnéztem, így a meccsét, anyák, nem akkor a CD-dön. Kazettán még én pont én, avaj még belekerültünk, meg volt ott a kazetta, és azon néztük, de úgy inkább az csak, hogy mondják nekünk, de igazából így persze fenn van a neten, meg tudtuk nézni, de hogy így nincs meg előttünk az, hogy még nem tudjuk úgy átélni, mert akkor ugye nem éltünk, és inkább nagyon sokan mondták nekünk annó, meg most is a szurkolók, akik legfőképp kézilabda szurkolók, hogy anyáik csapata, stb. De hogy így az így nagyon nincs meg előttünk az a kép, de ettől függetlenül...
3: Szóval annak a fájdalma, vagy amit ezzel kapcsolatban a közvélemény mond, az tulajdonképpen mondhatni nem érint meg.
5: De hát nyilván megérint, de hogy igazából úgy tényleg úgy nem tudjuk, hogy az anyának úgymond milyen érzés, ott még mondjuk 2016-ban úgy azért az nyilván másod, akkor már nem is az, hogy 5-6 évesek voltunk, hanem már azért úgy én voltam 13, te voltál 12 már, úgyhogy azért azt már úgy feldolgoztuk.
7: Néztük. Igen, úgyhogy... én anyával voltam, hogy júj.
5: Én meg edzőtáborban voltam egy kicsikét, de az, ami úgy így megmaradt, meg úgy apa versenyei, úgyhogy igazából így anyát, én egyre emlékszem anyát, talán egy debreceni gála meccsen láttam, amit olyára úgy kézilabdázni, de úgy
3: és ugyes volt?
5: Úgy emlékszem, hogy igen. És azt hiszem, hogy pont nem is nem akarok butasra mondani, hogy dánok ellen játszottak, úgyhogy...
4: Sydney döntő
5: is szolgáltuk. Tehát nyilván az, akkor meg még kisebbek voltunk, nem voltunk...
4: Igen, szerint, 2010-ben.
5: Igen, szóval még 7-8 évesek voltunk, szóval igazából úgy anyai nincs, anya meccsé nincsenek így nagyon megelőttünk.
3: Ez neked, Szofi?
7: Hát, igen, azt ugye hát anyával együtt... Hát, néztük,
3: összekapaszkodva részétek,
7: a másik vagy szobába.
3: Hogy? Vagy ő elfordult, vagy
4: hát kiment?
7: Anya kiment a szobában, és emlékszem, hogy az egyik barátnőm is ott volt, ő meg kiment az erkélyre, és én voltam az egyedül, aki így nézte, de így fél szemmel mertem nézni. Igen, azt ott anyával együtt éltük át annak a szomorú végfejletnek a jelentét, és igen, valóban, amit a Bence mondott, hogy ezt azért jobban át tudtuk élni, mivel hogy már azért tényleg hát így már kezdtünk felnőni, de hogy már nem az, hogy tényleg kicsik voltunk. Anya azért ugye szokott mesélni, néha így előbukál ez a történet, de valóban azt nem tudjuk úgy átérezni, hogy az neki mennyire lehetett fájó. Én meg hát ugye sokszor felmerül, hogy azért mégiscsak jó lenne, hogyha a mostani kézilabda az ugyanilyen eredményeket érni, és akkor így mondjuk második, de hogy azért mégiscsak most meg azért ráfogadnánk.
3: Persze, hát mondjuk azt mondom, tehát tessenek utánuk csinálni, és akkor nem lehet panaszkodni. A világ egyik legelegánsabb nyilatkozata mégiscsak hozzád fűződik, ez a 8 percig olimpiai bajnoknak éreztem magam. Állottok még egyáltalán és mivel? Vagy ez már azért annyira távol kerül? Hogy az ember most már a gyerekeiben éli meg tulajdonképpen ezeket a dolgokat?
6: Abszolút nem. Szóval már ez egy kicsit azért tényleg most már, ha belegondolunk, 10 éve lass.
3: Már az is új is.
6: Igen,
3: már jó is.
6: 10 éve.
3: Igen.
6: Szóval itt távolodik el, és már csak a szépre emlékezünk.
3: Például az, hogy egy évvel korábban meg egyéni bajnok lettél. Tehát ott a világ tetején voltál, Gézu. Azért az...
6: Igen. Volt ilyen is.
3: De az is eltávolodik? Azért az...
6: Hát, nem, ezek jó emlékek persze, de ugye a napi életben azért ebben foglalkozom, hogy hú, most hányszor nyertem, mit nyertem, vagy mit nem. Vannak más, tényleg fontosabb részei az életnek, vagy nem az, hogy fontosabb, mert másképpen fontos inkább, talán ez a jobb. És És inkább izgulunk a gyerekek meccseim.
3: Persze, hát azt látom.
6: Nem, tényleg szívesebben nézem most már őket, vagy járok ki más eseményekre, szóval már nem a múltból élünk, vagy nem a múltba élünk.
3: De, de ugyanakkor meg nyilván, hál' Istennek, ez egy olyan mag, amire minden más is épül. És ha rájuk nézek, akkor tényleg egészen elképesztő elegye mind a két gyerek, mindkettőtöknek, és ha a képességeket nézzük. Szóval van olyan, amit az ember felismer, hogy fú, de jó, hogy azért ezt mit, hogyha az ingényeimből hoztam volna, ezt talán esetleg tőlem. Mind a kettő a maga nemében azt gondolom, hogy nagyon éles. Dicsérjék.
4: Hát van olyan, amit persze az ember lát, hogy... Tehát szerintem a Bence az tényleg, főleg amikor még kisebb volt, de most is szerintem tiszta Gézu így kinézetre, bár sokan mondják, hogy ugye a szeme az igen, enyém, így az arcából is, de hát én látom azt a gyorsaságot, amit biztos, hogy nem tőlem, tehát az édesapjától. Szofiba látom azt a tudatosságot, ami a Gézuba benne van, Bencébe azt a játékintelligenciát, ami bennem volt. Úgyhogy azért látok bennük, így magunkra ismerünk, és a Bence egy kicsit szerencsésebb volt, mert mindenkitől a jót balkezes, ugye, jó gyors, jó magas a tugrik. Szofinak a mozgás koordinációja az enyémre hasonlít, de hál' Istennek, ő vele már foglalkozott atlétaedző kiskorában. És
3: azt éreztem, ezt, mintha egy kicsit negatívan csomagoltad volna
4: hát most. Az negatív, hogy az én mozgás koordinációm az szörnyű volt, és ugye
3: egész sokat kihoztál belőle.
4: Hál' Istennek most már kicsiként foglalkozott velük atlétaedző, és azért ez nagyon szépen kijavította a mozgását, úgyhogy ön is már hát fényévekkel előrébb van tőlem, mert én mindig mondom, hogy én ennyi idősen hány kiló voltam, ő hány kiló, de azért nehezebb nálam, mert izomzata sokkal nehezebb. Hát nekem ebben a korszakomban, emlékszem, nem volt vádli, meg nem volt semmilyen izomzatom, mert annyira még
3: nem is érti az ember, hogy ezeket az eredményeket hogy hoztad össze, ha minden ilyen negatív volt. Köszönjük szépen, hogy ebben egy picit beleláthatunk, és megéreztük ennek a csodálatos hátterét, ennek a dinamikáját, hogy végül is nektek milyen szépen és kereken alakul a pályafutásotok, amihez nagyon sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.
2: Az elmúlt fél órában Kökény Beatrix, Imre Géza, Imre Bence és Imre Szofi hazánk egyik legsikeresebb sportcsaládja volt a Profil vendége. Köszönjük a figyelmüket, és búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
0: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
8: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi kézilabda. 9 év után tér vissza Magyarországra a svéd pontvadászat első helyezettje. A bajnoki ezüstérmes Tisza partiak számára tökéletes első ellenfél az északi együttes. Szeged, Kristianstad, férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés élőben, csütörtökön 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, tenisz fél óra következik itt a Nemzeti Sport Rádióban. Krejsz Bálint és Farkas Márton tolmácsolásában érkeznek az elmúlt hét legfontosabb teniszes hírei, aktualitásai, történései, magyar vonatkozású eseményei, és a természetesen ezek még a US Open Openre vonatkoznak, mert hogy javában zajlik az év utolsó Grand Slam tornája, azonban a tegnapi játéknap volt az utolsó, amelyen magyar érdekeltség volt, hiszen Bondár Anna párosban az oldalán Kalininával búcsúzott, nem sikerült a negyed döntőbe jutni, illetve a junior torna is véget ért magyar szempontból. Beszélünk majd természetesen a magyarok szerepléséről, mint ahogy beszélünk arról is, hogy hát mi történik egyébként az egyéni küzdelmekben, hiszen már mind a férfiaknál, mind a nőknél kialakult a legjobb 8 mezőnye, vannak meglepetések, vannak mesebeli történetek, és vannak boruló tendenciák is, és hát véget ért egy 1877 óta íródó sorozat is a férfiaknál, szóval bőven van tartalmunk, csapjunk is bele. Szervusz Bálint!
10: Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is.
9: Beszéljünk a magyarokról, és kezdjük először egy röviden a nagy képpel. Ugye 5 egyéni főtáblás szereplésünk volt ezen a US Open-en, csak úgy, mint egyébként tavaly. Azonban egyetlen magyar győzelem van Bondár Annától, aki ugye az első mérkőzést megnyerte a cserivális ellen, a másodikban pedig a 22. helyen kiemelt amerikai Madison Keys ellen 5 mérkőzés labdaja is volt Annának, sajnos onnan nem sikerült behúzni azt a mérkőzést, és egy drámai küzdelemben végül is vereséget szenvedett. De hogy az összképet hogy nézzük, hiszen az elmúlt években hát nagyon örültünk volna, hogyha gyakorlatilag az ilyen megszokottá, rutinná vált volna, hogy minden Grand Slam tornán gyakorlatilag van 4-5 főtáblás versenyzőnk, viszont ugyanakkor megnyilván, hogyha azt nézzük, hogy most 5 játékostól jött egy győzelem, az akár lehet kevés is, de hát ha meg megnézzük, hogy egyébként ezek milyen párosítások voltak és milyen esélyek voltak, akkor meg végül is valahol ez a realitás?
10: Lehet ez a realitás, de igazából az a része fájó, hogy mennyire kevés játszma győzelem volt mondjuk az elvesztett mérkőzéseken. Itt az uraknál se Fucsovics Mártonnak, se Piros Zsombornak nem sikerült játszmát nyernie egy olyan ellenfél ellen, aki ellen azért erre volt jó esély, és tegyük hozzá, hogy Marozsán Fábiánnak sem. Tehát a férfi torna úgy ért véget magyar szempontból, hogy nem, hogy megnyert mérkőzés nincs, de megnyert játszma sincs. Ez szerintem nagyon fájó, és azért azt gondolom, hogy ennek nem a realitásnak kéne lenni. Piros Zsombor esetében lehet valamiféle magyarázatot találni erre, mert ő azért 3 mérkőzést már meg kellett, hogy nyerjen a főtábláig vezető úton, és megtette ugyanazt, amit tavaly is sikerült neki, pályafutása második Grand Slam tornás szereplése. Most nem kellett betegséggel megküzdenie, és a sorsolása is jobb volt, hiszen Mattia Bellut csinál azért, valljuk be, lehet nehezebb ellenfelet kapni a selejtezőből érkezve, hiszen Carlos Alcaraztól kezdve egészen bármelyik játékos megkaphatott, tehát azért itt elég széles skálán mozog a lehetséges ellenfelek sora. Bellucci ranglista helyezésben azért egy viszonylag zsombihoz közel álló teniszező, és ez az első játszmában egyértelműen látszott is, 6-4-re tudatot nyerni az olasz, aztán szép lassan olvadt le Zsombinak a játéka, 6-2-6-0 lett az utolsó 2 játszma. Fucsovics esetében a sérülésről sokat beszéltünk, és arról, hogy azért nála a tisztes helytállás, ami fontos, meg ami cél lehet, ez megvolt Merida Aguilar ellen, úgyhogy nyilván ő azért be is jelentette, hogy szünetet fog tartani, tehát neki egy ideig ez volt az utolsó mérkőzése. Fábinál is a tisztes helytállás, ami sikerült, hogyha a keménypályás idényét nézzük meg az elmúlt hónapjait, akkor nagyjából mindig ezek a pozitívumok, amiket el tudunk mondani, de ugyanattól az ellenféltől kikapott 3 héten belül másodjára is. A férfiaknál szerintem fájó, hogy így alakult, és nem ennek kéne a realitásnak lenni.
9: Beszéljünk akkor Bondár Annáról, mégiscsak ő az, aki mérkőzést tudott nyerni, és egyébként aztán párosban is ugye tudott menni több kört a partnerével. Az első mérkőzést Lucy Havlickova, egy cseh teniszező ellen 6-3-6-3 arányban nyerte meg. Magabiztos győzelem volt még a mutatott eredménynél is egyébként magabiztosabb, egy korábbi junior világelsőt tudott legyőzni Anna, aki egyébként aztán egy időre abba is hagyta a teniszt. Majd aztán következett Madison Keys elleni mérkőzés, és talán erről érdemes beszélni. Ugye 7-5, 4-6, 7-6 arányban veszítette el ezt Anna, a döntő tiebreak az 10-5 lett az amerikainak, de hát előtte Annának mérkőzés labdái voltak. Meg nyilván arról is lehet beszélni, hogy egyáltalán hogy jutott el oda Anna, hogy mérkőzés labdái legyenek, meg aztán erről a helyzetről is, hogy ott áll az ember egy ekkora lehetőség kapujában, ugye először juthatott volna itt a US Open Anna a harmadik fordulóba, és hát aztán ugye ő maga is értékelt ott a teniszszövetségnek a helyszínen, frissiben, és hát nyilván azt gondolom, hogy az a legfontosabb mondata, hogy azt csak azt tudja, hogy milyen ott mérkőzéslabdánál szerválni, vagy mérkőzéslabdánál játszani, aki már volt ilyen helyzetben, tehát nyilván nekünk innen kívülről ezt nem is igazából ezzel kell foglalkozni, de hát mégis azért ez így egy drámai mérkőzés lett, mert egy nagyon nagy skalp lett volna azért egy korábbi Grand Slam bajnokot megverni.
10: Igen, és így is fantasztikus volt az a teljesítmény, amit Anna nyújtott, hogy egyáltalán eljutott 5 mérkőzés labdáig egy ilyen magasan jegyzett játékos ellen, aki a világranglista legjobb 25 helyzetje között ott van, és hazai pályán versenyez, mert ezt is tegyük hozzá, hogy a szurkolók nem Bondár Anna mellett voltak, hanem Madison Keys-t támogatták.
9: Ami... És ez, bocsánat, ez azokban a pillanatokban lehet döntő, mert egyébként Anna azt mondta, hogy abszolút fair volt a szurkolás, de amikor elmegy az első meccslabda, elmegy a másik, és jön fel az ellenfél, na azokban a pillanatokban azt gondolom, hogy annak viszont már lehet tényező.
10: És ahogy a közönség is egyre lelkesebbé válik, hogy na, akkor itt igenis megéri szurkolni. Nagyon fájó az, hogy elment az 5 meccslabda, és az a része is, hogy mind a kettő adogató lehetőség kettős hibával. Tehát nyilván azért az emberben szerintem most itt annára gondolok, de akár a közvéleménye is lehet, bár a közvélemény véleménye ebből a szempontból kevésbé fontos, de hogy Anna is gondolom jobb szájízzel fogadta volna el azt, ami történt, hogyha úgy megy el a 2 mérkőzés labda, hogy beüti az első vagy a második adogatást, játszanak egy nagyon szép pontot, és Keys húz valami extrát a végén, mert akkor ő mutatta meg azt, hogy ilyen helyzetekben mennyire fókuszál tud maradni, így, hogy még az sem volt meg, hogy lejátsszák a pontot, és kiderüljön, hogy ki hogy bírná ezt menet közben, ezt a stresszt, meg ezt a mentális hadviselést. Ez így egy picit szerintem fájóbbá teszi, de amúgy érdekes az élet, mert Keys ugyanitt fordítani tudott, de a következő mérkőzésén Cheng Qingwen ellen meg ő volt az, aki 5-0-ról veszített a döntő játszmában, és sorozatban 7 játékot veszített el, tehát ez is mutatja azt mondjuk a teniszben, hogy amit egyik nap megoldasz, azt 2 nappal később már nem biztos, hogy meg tudod tenni, és akkor meg fordul a kocka, és te vagy a rossz végén a dolgoknak, és vele történik meg az, amit 2 napja még el tudták kerülni.
9: Az olimpiai bajnok Chengről majd még beszélünk, mert hogy aztán igaz Swiatek ellen is megmutatta ezt a 0-5-ről való fordítást, de még maradjunk picit ennél a harmadik játszmánál, és a Tannánál ugye 5-2-je volt, ott nem sikerült kiszerválni ezt a mérkőzést, te is említetted, és hát ő is beszélt arról, hogy nyilván utólag ő is lehet azt gondolja, hogy lehet, hogy egy másfajta szervát kellett volna ott húzni, de hát ugye a 10 másodpercek alatt, vagy másodpercek alatt kell dönteni, ami nagyon nehéz, és ezek tényleg olyan helyzetek, és Anna is beszélt erről a mérkőzés után, hogy azért ilyen jellegű mérkőzést keveset játszik egy szezonban. És nyilván ezáltal bár fájó, meg vereség egyébként ő több lesz, meg ez egy nagyon komoly tapasztalat neki is, ami lehet, hogy jövőre hasonló helyzetbe kerül, akkor segíteni fogja. Ez benne a pozitívum, de hogy nagyon nehéz ez. Tehát amikor az embernek mondjuk nem feltétlen van, ez nem minden heti rutin, hogy ilyen helyzetbe találja magát, akkor nyilván nehezebb is erre ott éppen helyben megoldást találnia, és hát azért tényleg egy olyan játékostól kapott ki, aki 51 nyerőt ütött ezen a mérkőzésen, szóval Madison Keysnek oké, hogy volt 50, ki nem kényszerített hibája is, mert elképesztő ütései vannak, és tényleg bármilyen helyzetből, bármilyen szögből elképesztő nagyokat tud ütni.
10: Igen, azt nem lehet rámondani, hogy összeesne a nyomás alatt, vagy hogy nagyon védekező teniszt nyújtanak Keysnek, ez az egyik fegyvere, hogy agresszív, ebbe belecsúsznak olykor a hibák, de nem arról volt szó, hogy a tudás alatt játszott volna, hanem onnan nőtt föl ehhez a feladathoz, ami a vereség ellenére is a mérkőzésnek az értékét szerintem növeli, és idén is sikerült az, hogy legalább 2 olyan Grand Slam torna legyen az évben, ahol mérkőzést tud nyerni, hiszen az Ausztráliában és itt a US Open-en is összejött. Ugye amikor tavaly beszéltünk vele, akkor Irész célként említette azt, hogy jó lenne egy Grand Slam-en már akár 2 fordulót is tovább menni. Ettől most egy labdára volt, nem sikerült, de így legalább maradnak célok jövő évre, és a kiegyensúlyozott teljesítmény megvan, hiszen hogyha meg karrier szinten nézzük, akkor Wimbledont leszámítva már az összes Grand Slam tornáról van megnyert mérkőzése, stabilan ott van a főtáblán 2024 vége óta. Ez volt sorozatban a 9. olyan Grand Slam, ahol Anna nevével találkozhatunk a főtáblán, és ugyan vannak olyan időszakok, mikor nem ő a legmagasabb a jegyzett magyar játékos, hiszen Udvardi Panna is elmondhatta ezt jó néhány hétig, de kiegyensúlyozottságot nézve ő az, aki rendre hozza az eredményeket, a szép sikereket, közel áll nagy skalpokhoz, vagy akár meg is valósítja azokat, úgyhogy az a tenisz, amit nyújt, az zseniális, és van benne egy folyamatos fejlődés. És ne felejtsük el, hogyha ugyan még nincs vége a szezonnak, de hogyha kicsit így áttekintjük az eddigieket, hogy azért Madridban volt egy negyedik fordulós menetelése is, ami szintén ritkaság számba megy, és a magyar teniszben azért az elmúlt években ez nem túl gyakran jellemző, és ha már az elej részben említetted, akkor a párost is emeljük ki, hogy ott is azért Kalinina oldalán nyertek két mérkőzést, és a harmadik is kifejezetten szoros volt, tehát ott is nagyon szépen játszottak összességében.
9: Amit megbeszéltünk, azt tudtam teljesíteni, és ki tudtam zökkenteni az ellenfelemet, így fogalmazott Anna a mérkőzés után. Ennek pont ellenkezőjéről beszélt Marozsán Fábián, miután három szedben kikapott Mihály Zseng ellen, ugye, akitől aztán pár héttel korábban Cincinnatiben is vereséget szenvedett. Fábián azt mondta erről a majdnem két órás mérkőzésről, amit 6-4-6-4-6-2 arányban veszítette, hogy amit szerettem volna, az nem működött, kipróbáltam mindenfélét, volt, hogy szervaröftéhez nyújtam, az sem sikerült, próbáltam mindenféle megoldásokat keresni, de valahogy az amerikainak mindenre volt válasza. Érdekes, mert szabad kártyával indult el Zseng, itt a US Open-en is, de azért ő is eljutott egyébként aztán a harmadik fordulóig, és Fábián maga is azt mondta, hogy egyébként abszolút megérdemli a szabadkártyát ez az amerikai, mert jól teljesít, hozza magát, viszont hát inkább Fábiánnal foglalkozunk, aki azt mondta, hogy sem lelkileg, sem testileg nem esett jól neki ez a mérkőzés.
10: Szomorú, hogyha ezt így látja, igazából olyan extrém nagy meccs terhelést nem kapott az elmúlt hetekben, de ugye ő is küzdött sérülésekkel, nála is el lehet ezt mondani. Remélem, hogy ez csak egy olyan érzés volt, ami mondjuk így a mérkőzés után és a vereség után volt meg benne, és néhány nappal később azért az elmúlt, már csak amiatt is, mert jövő héten ugye fontos Davis Kupa párharc vár a magyar csapatra, ahol Fucsovics Márton biztos, hogy nem lesz ott, hiszen bejelentette, hogy szünetet tart, így azért vélhetően Marozsán Fábián lesz majd a csapat húzó embere, és igen, az fájó, hogy a Cincinnati mérkőzés azért sokkal szorosabb volt, ott sikerült játszmát is nyerni, tehát ma bármit próbált ki, ezen a US Open mérkőzésen nem volt esélye legyőzni őt, és még momentumai sem nagyon voltak. Ez az, ami az esetében fájó lehet, de bízom benne, hogy gyorsan megtalálja azt, hogy hogyan lehet ebből a fajta spirálból kijönni, mert itt azért az év utolsó szakaszában neki fontos védendő pontjai vannak, elég csak a pekingi negyeddöntőjére gondolni, ami 100 pontot jelent, és azért ott menni kell majd néhány fordulót, hogy ne csukszon hátra nagyon a világranglistán.
9: Hát Zseng kevés első szervát ütött be a mérkőzésen, viszont amikor beütött, akkor 92%-ban megnyerte, ez egy elképesztő statisztika. Piro Zsomborról még beszéljünk pár szót, mert ő egy nagyon érdekes értékelést adott egyébként ott a helyszínen Siklós Eriknek, a Szövetség, Tenisz Szövetség kommunikációs igazgatójának, főnökének, mert hát a leginkább a páratartalomról beszélt Zsombi, hogy hát az bizony sajnos megette őt. Itt a Mattia Bellucci elleni főtáblás mérkőzésen ugye 80% körüli páratartalom volt, azt mondta Zsombi, hogy neki korábban 72 körül volt a legmagasabb, amivel találkozott még Mexikóban, és egyszerűen ahogy kilépett a szabad levegőre, abszolút megcsapta, és nagyjából 1 óra, 1 óra 10 percnél már nagyon komoly fájdalmai voltak. Ugye azt mondta, hogy amikor sorba ott ütötte neki az olasz az ászokat, és csak egyik oldalról sétált át a másikra, azt vette észre, hogy megy fel a púzusa, és ugye légzési nehézségei vannak. Arról is beszélt egyébként, hogy ugye genetikailag azért neki, hogy mondjam, a kondi felkészítés sem megy egyszerű, tehát az új kondi edzőinek lesz munkája. Szóval te ezt hogy látod, és tényleg tekinthetjük ezt Zsombi szempontjából inkább egy jutalomjátéknak egyfelől, azért, mert a selejtező harmadik fordulójában a talán esélyesebb Ausztrál Opennél ugye 1-1-nél sérülés miatt feladni kényszerült a mérkőzést, meg olyan szempontból is jutalomjátéknak, hogy ezért ebben a szezonban nagyon nagyot megy Zsombi, nyert 4 Challenger tornát, közelíti a top 100-at, most már tényleg nagyon közel van, és hogy életében másodszor játszhatott főtáblás meccset.
10: Erre az O'Connell elleni győzelemre, vagy hát feladott mérkőzésre úgyis utalt Piro Zsombi, mint egy előre hozott karácsonyi ajándék ugyanebben az interjúban. Szóval ő azért reálisan látja a helyzetet, meg az erőviszonyokat egy-egy adott mérkőzésen, és Bellucci esetében is vicces volt hallgatni azt, amilyen lazossággal tudta kezelni ezt a helyzetet, és ahogyan tudott értékelni őszintén, kicsit azért úgy magába is marva, de mégis lazán, és hát az eredmények azt mutatják, amiről beszélt, tehát hogy a második-harmadik játszmában már nem igazán volt egyenrangú ellenfél, az elsőben ezt tudta teljesíteni, lehet, hogyha ott mondjuk megszorongatja Bellucci-t és elhozza a játszmát valahogy, akkor lehet, hogy az adrenalin vitte volna tovább, így ez nem történt meg. Hát a páratartalom az Amerikában egy érdekes dolog, meg Ausztráliában is tud mondjuk nehéz tényező lenni, ott ugye az első fordulóban kiesett a selejtezőben, ezek is mutatják azt, hogy nem a levegőbe beszél, hanem tényleg vannak ezzel problémái. Hosszú távon a szezonját nézve csak olyan dolgokat lehet találni szinte, amiből építkezhet, és ami pozitívum lehet, de ne felejtsük az ő esetében is, hogy van még néhány hét hátra az évből, és ami kulcs fontosságú mondat volt az interjúban a szezonját nézve, hogy a luxemburgi Davis Kupa párharcot leszámítva, ő nem salakon képzeli el a szezonját. Az év utolsó néhány hetében van olyan torna, amikor már csak keményen lehet indulni, de ez azt jelenti, hogy azért ő a következő hetekben véhetően salakpályás Challenger tornákat fog nézni. Van jó néhány, akár Európában is, de Európán kívül mindenképp. Sokszor mondjuk ezek kicsit alacsonyabb szintűek, mert azért mégiscsak a kemény pályás idény van, de hogyha ő inkább a salakon érzi magát komfortosan, akkor ez egy bátor, de kifizetődő döntés lehet.
9: Meglátjuk majd, és hát bízunk benne, hogy eléri a top 100-at, ugye maga is arról beszél, hogy talán fejben is most ért meg arra, hogy ott legyen majd a top 100-on, és ezeket a hosszú küzdelmeket is majd remélhetőleg minél jobban tudja bírni. Ugye ezen dolgozik majd az új kondi edzőjével is. És hát majd akkor reméljük, hogy a Davis Kupa is egy sikeres állomás lesz Zsombor szezonjában. Következő adásainkban majd természetesen megbeszéljük ezt a Luxemburg elleni Davis Kupa párharcot is. Kanyarodjunk rá szerintem a nemzetközi mezőnyre, és kezdjük a férfiaknál, mégpedig egy picit a top 10-et nézzük meg, mert egy érdekes jelenség van. Ugye most a 10 kiemeltről beszélünk, ugye Sinner nyilván ugye sérülése miatt nem indult el ezen a tornán, de hogy a legjobb 8-ban 3-an vannak ott a 10 kiemelt közül a férfiaknál, a nőknél ugyanaz szám 6. Általában ugye az vagyunk hozzászok, hogy inkább a hölgyek küzdelmeiben borulnak így fel a papíron meglévő erőviszonyok. Ugye itt

0: gondoltuk, hogy már nem feltétlenül fogják elérni ezt a dolgot így az elmúlt hónapok, évek játék alapján, ide sorolnám Hacsanovot. És vannak olyanok, akikről meg nem is feltétlen gondoltuk volna, hogy egyszer Grand Slam negyed döntőben találkozunk velük. Én személy szerint ide sorolnám Van den Zandschulpot, akinek azért voltak egy-egy tornán villanásai, de azok két nyert szetre menő mérkőzések voltak. Ide lehet sorolni a belga Blokszot, aki ugyan 28. kiemel, tehát azért a világranglista helyezése mutatja, hogy jó játékos, de nem gondoltam volna, hogy valaha potenciális Grand Slam negyed döntős lesz, és Mikkelsen is ugyanebbe a kategóriába esik. Tegyük hozzá, hogy az alsó ágon három amerikai teniszező van, közülük...
1: Carlos Alcaraz.
0: Igen, közülük azért egy biztos elődöntős lesz, legalább egy, és ugye akár teljesen amerikai elődöntő is lehet, hogyha Ben Shelton el tudja kapni Carlos Alcarazt, ami azért nem lesz könnyű feladat, de hogy ismételten az amerikai teniszezők itt az év utolsó Grand Slam tornáján hazai környezetben megmutatják azt, hogy számolni kell velük, és hogy ez motiváló tényezőként hat rájuk, és hogyha esetleg meg Alcaraz lesz, aki döntőbe jut, akkor az ő útja érdekes lesz, hiszen a 8. döntőtől kezdve a döntőig amerikai játékosokat kell búcsúztatnia. Tommy Paullal kezdte, őt 3 játszmában ejtette ki, most Ben Shelton lehet a következő állomás, és aztán pedig a Tiafoe Mikkelsen mérkőzés győztese. Úgyhogy sokfajta érdekesség van a férfi tornát illetően, és ne felejtsük el azt is, hogy voltak nagyon-nagyon drámai 8-at döntős mérkőzések. Itt például ki lehet emelni a Hachanov team mérkőzést, de nem csak azt.
1: Hát például a már említett Zandschulpot is kiemelhetjük, aki hát minden idők negyedik leghosszabb mérkőzését játszotta a magyar idő szerint ma éjszakában nyúlóan 5 óra 13 perc alatt verte meg a francia Arthur Géát, aki egyébként szerencsés vesztesként került fel a főtáblára, tehát ő a selejtező utolsó fordulójában vereséget szenvedett, de ha jól emlékszem, akkor talán Casper Ruud visszalépése miatt lehetősége nyílt a főtáblán játszani, és rögtön el is jutott egyébként a negyedik körig. A 4 mérkőzéséből 3 is egyébként 5-szettes volt, és ugye amikor pont a Mihály Zsenget verte meg a 3. fordulóban, akkor ugye mondta, hogy hát reggel is már kicsekkolt a szállodából, most akkor megint a repülőjáratot át kell majd kalibrálni, most megint vissza kell menni szállást foglalni, mert hogy hát abszolút ő sem számított arra, hogy tényleg ebből egy ilyen menetelés lehet, de hát szerintem ettől szép egyébként a sport, meg egyébként szerintem jó, hogy a férfi mezőnyben is látunk ilyeneket. Tehát ugye volt ez idén a hölgyeknél olyan Grand Slam torna, ahol a lengyel Kvalinska játszotta ezt el, hogy a selejtezőből majdnem végig gyalogolt a mezőnyön, mert végül is ugye a fináléban alul maradt, de hogy vannak ilyen történetek, és ugye maga Zandschulp is jó pár évvel ezelőtt selejtezőből tudott eljutni a legjobb 8-ig.
0: Igen, és most kicsit én nagyobb képben fognám meg, mert ez a mérkőzés megint egy olyan, ami az év legjei között ezért előkelő helyen fog szerepelni. 3 játszma is, játszmavégi rövidítéssel zárult, volt 9-7-es tiebreak, tehát
1: olyan szintája volt Zsejának a 3. játszmában.
0: Igen, elképesztő az, hogy mennyire szoros találkozó volt, 2-0-ról fordítva, hihetetlen, órákig lehetne ezeket sorolni, és csak egy gondolattal visszakötnék néhány héttel ezelőttre, amikor a Grand Slam tornák átalakításáról beszéltünk, meg a vegyes páros kapcsán, hogy ott 4 játékig tartanak a mérkőzések. Szerintem ezek a találkozók mutatják meg azt, hogy nem érdemes a Grand Slam tornákhoz hozzányúlni, mert ilyen mérkőzésektől fosztanánk meg magunkat. Valószínű, Van den Zandschulp örült volna, hogyha 3 órával kevesebbet kell játszani, vagy Zsá, hogyha itt ez csak egy 2 nyert játszmáig tartó mérkőzés, mert akkor ő jut tovább. De hogyha összességében visszatekintenek ezek a játékosok az ilyen találkozókra, akkor ezekre tudnak úgy igazán emlékezni, és ezek azok, amik bevonulnak a tenisz történelembe. Elképesztő az az energia, amit Van den Zandschulp mozgósítani tudott, és ahogy elővette az ászokat, a nagyobb hatékonyságra kapcsolt, ami a szervákat illeti, sokkal több pontot tudott megnyerni, mint az első 2 szetben. Szóval az, hogy a tiebreaket úgy tudta lezárni, ahogy, és végül 9 héttel el tudta hozni, az úgyhogy neki is az első játszmalabdája azért elment, tehát hogy tényleg ide-oda ment a pillanat és a lehetőségek. Elképesztő mérkőzés, és kíváncsi vagyok, hogy Van den Zandschulp mire lesz képes a következő fordulóban. 5 órás mérkőzésből regenerálódni azért nem lesz könnyű, és az az Alexander Zverev lesz az ellenfele, aki

0: most már Grand Slam győztes, tehát lekerült róla a nyomás, és ezt az elmúlt hetekben be is bizonyította.
1: És az az Alexander Zverev, aki egyébként maga is 2 5-szettes mérkőzéssel kezdte ezt a tornát, de aztán hát egyre inkább játékba lendült, és a negyedik fordulóban már egy magabiztos 6-2-6-2-7-6-os győzelmet aratott Luciano Darderi fölött, és az a Sasha Zverev, aki először mondhatja el magáról, hogy egy évben mind a 4 Grand Slam tornán be tudott jutni a negyed döntőbe, és egyébként az idei évben a férfi mezőnyben ezt egyedül ő mondhatja el magáról. Cheng Chinwen pedig ugye azt mondhatja el magáról, amiről már utaltunk, hogy 2 mérkőzésen is 0-5-ös játék arányról tudott szettet nyerni. Ugye már említettük a Madison Keys elleni győzelmet, azt követően viszont a negyedik fordulóban igaz Swiateket fricskázta meg, az első játszmában 5-0-ra vezetett a lengyel, onnan tudott fordítani Cheng, és aztán lendületből a második játszmát is 6-3-ra megnyerte, és Cheng ezzel selejtezősként jutott el egyébként a US Open legjobb 8 játékosa közé. Korábban legutóbb ezt Emma Raducanu tudta elmondani magáról 2021-ben, aki aztán meg is nyerte ezt a címet. Hát majd meglátjuk, hogy Cheng végig tud-e menni, az viszont tényleg elképesztő, hogy 0-5-ről egymás követő 2 mérkőzésen is meg tud fordítani egy játszmát, és hát ilyen Swiatek mondta azt, hogy itt nem arról volt szó, hogy ő ott elkönnyelműskedte volna, mert ő mindig törekszik arra, hogy mi hamarabb lezárjon egy játszmát. Egyszerűen elkezdett rontani, Csengnek meg jöttek az ütései, és nyilván akkor ez ugye egy ilyen hát, negatív spirálba tudja jutatni azt az embert, aki elkezd hibázgatni.
0: Cheng Chinwenről ki kell emelni azt, hogy ő azért nem egy rutintalan játékos. És
1: olimpiai bajnok.
0: Igen, és Grand Slam döntősnek is mondhatja magát. 2024-ben az Australian Open-en jutott el idáig, és 23-ban és 24-ben is negyed döntős volt a US Open-en, tehát neki azért vannak nagyon komoly eredményei, csak volt egy komoly sérülése, ami miatt hátrébb csúszott a világranglistán, és most már a selejtezőből kell felküzdenie magát, vagy kellett ebben az esetben, ezután már nem kell, hiszen elég sok pontot fog gyűjteni, de ezt azért érdemes volt így tisztázni a kontextus miatt. Ennek ellenére az, hogy milyen erős fejben az elképesztő, az, hogy az egyik mérkőzésen úgy jön vissza 0-5-ről, hogy ott elmehetett volna az egész mérkőzés, mert más az első játszmában 0-5-ös hátrányban lenni, meg más a döntő játszmában 0-5-ös hátrányban lenni, ahol már nincs több javítási lehetőség, és nagyon jól is játszott, Elena Rybakina lesz majd a következő ellenfele. Úgy tűnik, hogy újra olyan formában van, mint amikor a legnagyobb sikereit elérte, mint a 2024-es évben, és hogyha ezt képes tartani és megőrizni, akkor ő lehet a torna egyik meglepetése, de ismételten hozzá kell tenni, hogy azért járt meg ilyen magasságokban, csak látva az elmúlt éveit és azokat a küzdelmeket, amiken ő keresztül ment, nem sokan gondolták volna szerintem, hogy újra ilyen magasságokban lesz.
1: Adásunk utolsó perceit szenteljük az egykezes fonák, hiszen ugye 1877 óta, amikor ugye az első Wimbledoni torna volt, azóta minden évben volt legalább egy olyan férfi elődöntős Grand Slam tornán, aki egykezes fonákot ütött. Na ez a sorozat ért véget idén, mert hogy itt az utolsó tornán, az utolsó lehetőségnél a US Open-en Stefanos Tsitsipas elvérzett a negyedik fordulóban, ugye ő az, aki egykezes fonákot játszik a mai játékosok közül, meg mondjuk Shapovalov, de ugye ő is hamarabb kiszállt ezen a tornán. Szóval, hogy hát Ben Shelton legyőzte Tsitsipast a negyedik körben, a balkezes amerikai játékos picit megidézve a régi Nadal-Federer ütközeteket, hát szépen azért rápörgetett Tsitsipas fonákjára, és a görög játékos, bár egyébként biztatóan játszott az egész tornán, végül is 3 játszmában itt alul maradt, szóval egy nagyon, hogy mondjam, történelmi és nagyon tradicionális dolog ér most így véget. Érdekes egyébként Roger Federert is megkérdezték még a torna előtt, hogy ő mit gondol erről, és hát ő egyébként azt mondta, hogy egész egyszerűen nyilván az is a magyarázat, hogy például amikor Federer gyerek volt, akkor az edzőinek 90%-a egykezes fonákot ütött. Ma ez az arány gyakorlatilag megfordul, könnyen megtanítani a kétkezes fonákot, és hát bizonyos szempontból ugye könnyebb is játszani a kétkezes fonákot.
0: Az elmúlt 2,5 évben, amióta tart a műsor, mi is úgy le tudjuk kicsit követni, hogy mi történik az egykezes fonákkal, hiszen ebbe az idősávba esett bele az is, hogy a világranglista első 10 helyezettje között már nincsen, aki egykezes fonákot üt, és most ez a sorozat is megszakad. Itt ami érdekesség, anélkül, hogy belemennénk így a Shelton Cicipász mérkőzés elemzésébe mondjuk, az hogy Cicipász hogy kezelte ezt az egészet, mert a saját közösségi médiában egy kisebb kampányt épített föl erre, kirakott először egy olyan posztot, ami az egyik mérkőzés utáni interjújából volt, azzal a hashtaggel, hogy Keep One Hander Alive, ami azt jelenti magyarul, hogy tartsuk életben az egykezes fonákot, és aztán, amikor készült a Shelton elleni találkozóra, akkor posztolt még egyet, van egy 150 éves sorozat, amit meg kell mentenem, tehát ő is eljutottak hozzá ezek a dolgok, érezte ennek a súlyát, emellett ő is a rájellemző lazasággal kezelte, ami nem mindig volt igaz rá az évben, tehát azért Cicipász esetében is van egy karakterfejlődés és egy játékfejlődés, amiről hosszabban lehetne beszélni, de visszatérve a sorozatra, ez egy újabb lépcsőfoka ennek a változásnak, amit évek, évtizedek óta lehet érzékelni, és igazából innentől eljutunk abba a korszakba, amikor már kuriózum, és lesz az, hogyha valaki egykezes fonákat üt, és ki kell élvezni az ilyen pillanatokat.
1: Hát egy következő műsorunkban majd lehet egyébként egy teniszes szakemberre picit kivesézzük ezt, mert nagyon érdekes egyébként, hogy mi a különbség az egykezes, meg a kétkezes fonák között, és egyáltalán az egésznek a tradíciója, kultúrája az, hogy változott meg ilyen drasztikusan az elmúlt évtizedekben. A mai adásunkba azonban ennyi fért, további jó rádiózást kívánunk, most a hírekkel megyünk tovább.
0: Viszont hallásra!
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ismét Feckó Tamás, a DVTK vezető edzője. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Folytatódik a derült száraz idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Feckó Tamás, a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Feckó Tamás három csapatot is feljuttatott az NB1-be, a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot. Jól ismeri a diósgyőri közeget is, hiszen 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Megnevezték a labdarúgó aranylabda gála jelöltjeit. A legjobb csapatok mezőnyében az Arsenal, a Bayern München, a Bodø Glimt, a Paris Saint-Germain és a Flamengo. Az edzők között négy spanyol is szerepel a névsorban. Mikel Arteta, Unai Emery, Luis Enrique és Luis de la Fuente. Az ötfős listán a belga Vincent Kompany is ott van. Az eredményhirdetés és a díjátadás október 26-án lesz. Ma reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, ahol a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. Egy közeli parkolóház szeméttárolójában keletkezett tűz. A magyar válogatott ma pályára lép a negyed döntőbe jutásért. 17 óra 45 perctől a japánokkal játszik. A találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre reagált az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta az országgyűlésben, a Tisza kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét, és ha kell, diplomáciai eszközökkel is megvédik azt. Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-jével távozik. Mint mondta, lemondásának nincs politikai oka, illetve személyes konfliktus sem áll mögötte. Brassói Sándor emlékeztetett arra, hogy több évtizedes pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt, 9 egymást követő kormányzat alatt. Megújult a Nemzeti Közadatportál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közlése szerint egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek és egyéb kifizetések felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Kigyulladt egy társasház teteje a főváros 14. kerületében, a Stefánia úton. A tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat, közölte a katasztrófavédelem. Az első információk szerint a Puskás arénával szemben álló 4 emeletes társasház tetőszerkezete lángol, mintegy 200-300 négyzetméteren. A lakók elhagyták az épületet, senki sem sérült meg.
2: Közlekedés.
3: 2 autó ütközött össze az M7-es Letenye felé vezető oldalán kápolnás nyék előtt. Az érintett járművek a 38-as kilométernél a leállósávon állnak, lassul a forgalom. A fővárosban tűzeset miatt lezárta a rendőrség a Stefánia út, Egressi és a Tököli út közötti szakaszát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz. Majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok. Estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
1: Ez itt a Sport Történelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral. Egy érdekes futballmérkőzéssel foglalkozunk a mai adásban. A magyar labdarúgó válogatott pont 60 éve 1966. szeptember 7-én Hollandia ellen játszott 2-2-t Európa-bajnoki selejtezőn. Ez önmagában még nem indokolná, hogy ezzel a mérkőzéssel foglalkozzunk, viszont ezen a találkozón játszott először a holland nemzeti együttesben a nagy későbbi aranylabdás Johan Cruyff. Így most erről a meccsről fogunk beszélgetni, és nem csak erről a meccsről, hanem erről a korszakról is.
2: Igen, inkább a korszakról. Én is köszöntöm a hallgatókat. A magyar labdarúgó válogatott az 1966-os angliai világbajnokságon a negyeddöntőben esett ki. 66. július 23-án Sunderlandben 2-1-es vereséget szenvedett a Szovjetuniótól, 4 évvel korábban a chilei tornán ugyancsak a negyeddöntőben és ugyancsak Baróti Lajossal a kispadon a csehszlovákoktól szenvedtünk 1-0-ás vereséget.
1: A közvélemény ezúttal is nehezen emésztette meg a kiesést, számos vélemény szerint le kellett feküdnünk a ruszkiknak.
2: Igen, szóbeszédet is költött hozzá a Pesti utca, idézem, akkoriban jelentek meg Budapest utcáin az új trolik, ezeket kaptuk a sunderlandi vereségért cserébe. Baróti Lajos szövetségi kapitány távozott a csapat éléről, ráadásul elég kínos körülmények között. A szakvezetőt még a pálya szélé megkérdezték, mi a véleménye a mérkőzésről, mire felindultam, válaszolt, idézem őt: hagyjon békén, nem bírom én ezt idegekkel, Magyarországon én leszek a bűnbak, a bitanga, hazaáruló, mert megint kikaptunk a ruszkiktól. Csinálja az, akinek több szerencséje van, én már nem vagyok szövetségi kapitány.
1: Hát ezzel a nyilatkozattal csak az volt a gond, hogy Baróti a BBC riporterének mondott le.
2: Igen, és ezért az őszörmestert eltiltották. Hiába írt 40 oldalas jelentést a világbajnokságról. Egyébként ez benne van Tóczenesi Attila Baróti könyvében. Az MLS-ben nem tárgyalták meg ezt a jelentést. A Lajos bácsi a 3 hetes adriai üdülést követően az ürömi szőlőjében tetvet, aztán 1967-től az Újpesti Dózsa edzője lett, az életére szóló könyvben később ezt mondta erről az időszakról: sokszor megkérdezték tőlem, melyik a kedvesebb csapatom, az 1962-es vagy az 1966-os, mindkettő kedves, de az angliai érettebb volt, tele 25-28 éves meghatározó játékosokkal, aztán megint ugyanaz történt, mint annyiszor a szövetségi kapitánságom alatt, jöttek a szovjetek.
1: Hát minden esetre a Magyar Labdarúgó Szövetség már a kiesést követő hónapban döntött az utódlásról.
2: Igen, 1966. augusztus 10-én ezt eképpen fogalmazta meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége keddi ülésén Ilovszky Rudolf előterjesztése alapján tárgyalta a válogatott csapat őszi turnéját. Baróti Lajos szabadságon van, így Ilovszky megbízást kap szövetségi edzői minőségben a csapat körüli teendők végzésére. A legjobbak mellett, mint ahogyan korábban a Vasasban, Baróti karolta fel pályaedzőként egy Európa-bajnokságon, 1964-ben 3. hely, és egy VB-n 66 negyeddöntő segítette a kapitány munkáját. Ilovszky Rudolf 1 héttel a holland-magyar előtt a képesportban nyilatkozott a miénk VB-n mutatott játékáról. Ezt mondta, idézem: akaraterő, erőnlét, küzdőképesség, technika dolgában nem vallottunk szégyent. A 4 mérkőzés közül 2-n egészen jól játszottunk, a másik 2-nek sajnos csak a 2. félidejében, az új kapitány leszögezte. Változatlanul tovább kell folytatnunk azt a tudatos és kemény munkát, amit klubcsapatainkban már 3 éve végzünk. Válogatott együttesünk csak így tud előbbre jutni. Állítom, hogy a magyar 11 semmivel sem gyengébb, mint bármelyik ország válogatottja. Javítani való természetesen akad, s ezek közül nagyon fontos, hogy a helyzeteket nem csak kidolgozni kell, hanem értékesíteni is. Hozzátette: úgy érzem, a játékrendszer a VB-n nem jelentett problémát, a játékosok megértették, hogy arra az adott esetben szükség volt. Biztonsági rendszer kétségtelen, de védekezőnek nem lehet nevezni, hiszen Káposzta, Szepesi, Mészői, Nagy, Matesz, Rákosi és Albert feladatkörének megfelelően 60-70%-ban támadó szerepet játszott. Ismétlem, ez a rendszer a VB-n szükségszerűnek bizonyult, hiszen olyan extraklasszis csatárok ellen óriási rizikó lett volna egy az egyben felvenni a küzdelmet, mint Pelé vagy Eusebio.
1: Még ha Pelé nem is játszott ellenünk, de helytálló volt a véleménye?
2: Teljes mértékben, ugyanakkor a képesport riportere úgy vélte, a játékosokkal szemben morális követelményeket is kell támasztani, erre a szakvezető így reagált: minden erőmmel azon leszek, hogy a játékosok megtiszteltetésnek, sőt kitüntetésnek vegyék a válogatottban való szereplést, az akarattal és a küzdőképességgel egyetlen játékosnál sem lehet probléma. ismerve a fiúkat, ez így is lesz. Nem tagadom, mindehhez klubedzők további fokozott segítségére van szükség. Iroszka azt is megjegyezte, a jövőt, a legközelebbi jövőt illetően messze menően figyelembe kell vennünk a játékosok egyesületbeli szerepkörét, ennek megfelelően kialakítani a válogatott játékát, szerkezetét.
1: Aki tud olvasni a sorok között, az érthette, mit mond Ilovszky.
2: Igen, Barót ugyanis korábban azt szerette volna, ha Görös János visszavontan játszik, nem abban a szerepkörben, mint Újpesten, de Titi nem kedvelte a posztot, és Barót nem is vitte ki a világbajnokságra. Tihila is ugyan ott volt, de a bal összekötővel a kapitánynak korábbról datálódóan nem volt felhűtlen a viszony, Angliában pedig csatárként Bene Ferencet és Farkast János részesítette előnyben. Varga Zoltán pedig Angliában sérültet jelentett, sokak szerint már akkora disszidálását fontolgatta, pedig a jobb összekötő vállalt minden posztot, akár kényszer jobb szélsőt vagy jobb fedezetet játszott. Az őszmester rezignáltan jegyezte meg a torna után, ott álltam az egy kicsit megsértődött Tihivel, a rejtélyes sérülésekkel bajlódó Vargával, a felkínált posztot visszautasító Göröccsel. Ha már Görögy, szeptember 3-án az újpesti Dózsa Milánóban az Internacionálé vendége volt, a lilafehérek 3-2-re győztek a mezőn legjobbjának, Titi bizonyult. A Népsport ezt írta, a játékállor rutinos karmesterként irányította a csapatot.
1: Hogyan zajlott a felkészülés?
2: Az EB selejtező előtt a keret Budapest válogatott néven Zágrábban játszott edzőmérkőzést, az első félidőben a Dinamo Zágráb 2-0-ra vezetett, az első gólt Lesről szerezte. A mieink a második játékrészben fordítottak 3-2-re. A szünetben Ilovszky azzal küldte ki a fiúkat, nem mehetünk haza vereséggel. Utána pedig elmondta, azért sem cserélt, mert azokra bízta a javítást, akik a hátrányt összehozták. Az MLS elnöke Hegyi Gyula hozzátette, a hollandok elleni EB mérkőzés előtt nagyszerűen szolgálta a felkészülést ez a találkozó. Az A csapat még egy edzőmeccset játszott, ugyancsak 2 gólos hátrányból győzte le 4-3-ra az utánpótlás válogatottat. Ilovszky csapatot hirdetett a hollandok ellen, Varga kapta a jobb fedezett posztot, Farkas lett a bal szélső. Az újdonsült szövetségi kapitány indokolt, Varga már teljesen egészséges, jó formába lendült. Jó magam, azék közé tartozom, akik azt állítják, hogy a 4-2-4-es játékrendszerben Varga kitűnő fedezet lehet. Nagy az áttekintő készsége, a helyzet felismerése, mindkét lábával nagyszerűen bánik a labdával, és elég jó a szerelő készsége is. Feltétlenül egyetértek azzal a megállapítással, hogy játékfelfogását le kell egyszerűsíteni, felesleges technikai trükkökre nincs szükség, mert ez némelykor a csapatjáték gyorsaságának az akadályozója. Középpályás játékos, aki védő feladaton kívül elsősorban irányító, előkészítő lesz, de szükség esetén felzárkózik és befejezi a támadásokat. Sokat várok tőle.
1: Hát az viszont szinte köztudott volt, hogy Farkas János nem szeretett balszélsőt játszani.
2: Ilovszky arra a felvetésre, Farkas szívesen játszik-e balszélsőt, így reagált, ha nem is lelkendezik, de megérte, hogy pillanatnyilag ez látszik a legjobb megoldásnak. Robbanékonysága, gyorsasága, határozottsága, lövőkészsége szélen is érvényesülhet, különben is nagy a mozgási területe, szükség esetén más posztokon is feltűnhet, változtathatja a helyét, persze a kiindulási pont a balszél. A kapitány azt is megígérte, Albert nem lesz olyan mélyen hátravonva, mint a világbajnokság mérkőzésein. Ilovszky elmondta, tisztában van az Ajaxra és a Feyenoordra épülő holland válogatott erényeivel, ugyanakkor nem tagadta. Küzdelmes, nagyiramú mérkőzésen legalább 1 gólos magyar győzelmet várok, sőt, jó játékot is.
1: Mit tudtak akkoriban a hollandok?
2: Az ellenfél májusban idegenben nagy meglepetéssel legyőzte Skóciát, Franz Hoekstra egyenesen így fogalmazott, a holland csatárok olyan ellenőrizhetetlenül röpködtek a pályán, mint a falevelek a viharos szélben. Az ellenfél kapitánya, Georg Kessler látta a világbajnokságon a miénket, és ezt mondta. A magyarok változatlanul remek futballt játszanak, ötletes, sziporkázó a támadójátékok, de mégsem túlságosan nehéz őket legyőzni, mert elég sok gólhelyzetet kihagynak, és nem szeretik, ha keményen játszanak ellenük. Úgy vélem, ha Albertet kikapcsoljuk, sántítani fog a csatárjátékuk. Nem állt az önbizalom hiány, idézem, noha a magyarokat tartjuk esélyesebbnek, mi is győzelemre pályázunk, és azt is elmondhatom, az Ajaxra épült csapatunk erős, egységes.
1: A magyar sajtóban először találkozunk bizonyos Johan Cruyff nevével.
2: Fékonyka gyerek, írta róla Peterdi Pál a Képesportban. Ezt írták róla egyébként, az Ajax 18 éves szélső csatára, a jövő nagy ígérete, kitűnően bánik a labdával, jól lő, elég gyors.
1: Hát nem indult különösebben jól Ilovszky kapitányi karrierje.
2: Hát nem bizony, a nemzeti együttes az akkoriban még a kontinens elitjétől távol lévő Hollandia elleni idegenben is ebbé selejtezünk csupán 2-2-es döntetlent játszott, és erre még az sem mentség, hogy Johan Cruyff ellenünk góllal mutatkozott be, és 2 gólos hátrán kellett ledolgoznunk, mint az előkészületi meccseken, teszem hozzá. Együttető volt a vélemény, sikerült ugyan az ellenfél játékát lelassítani, de a sajátunkét is. Ráadásul Varga fedezetjátéka hagyott kívánnivalót maga után, ezt a Ferencvárosi is megerősítette. Úgy vélem, hogy jelenleg ebben a feladatkörben nem vagyok többre képes. Nagyon szokatlan számomra az ilyen nagy területen való játék, sokat kell rohannom, nagyobb a felelősség hátul. Magam is éreztem, hogy nem mindig tudok felzárkózni a támadásokhoz, illetőleg ha felmentem, nem mindig értem idejében vissza. Nem tudtam megfelelően beosztani az erőmet, és szünet után alaposan elfáradtam. Így aztán, amikor a 16-os közelébe értem, már nem volt erőm a lövéshez, és nem tudtam megoldani azokat a technikai finomságokat, amelyre friss állapotban feltétlenül képes vagyok, ha a csapat érdeke azt kívánja, hogy továbbra is fedezett legyek, készséggel vállalom, de ugrásszerű javulást ne várjanak tőlem.
1: A hazaiak mennyire voltak elégedettek a döntetlennel?
2: A holland csatár Sjaak Swart, ő az Ajax emblematikus csatára egyébként, így látta a mérkőzést. 2-0 után azt hittem, kibújok a bőrömből, örömömben biztosra vettem, hogy legyőzzük a nagyhírű magyarokat. Ne vegyék szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy volt a játéknak olyan időszaka, amikor akár 4-0 arányú vezetésre is szert tehettünk volna. Aztán egyszerre csak döbbenten vettem észre, hogy remek védelmünk lendülete rombolókészség egyre inkább alább hagy, a magyarok pedig fergetegesen támadnak. Nekem is zihált a tüdőm, próbáltam hátul segíteni, de kevés sikerrel. Elfáradtunk, szinte ólomlábakon mozgott az egész csapat. A végén már nem mi, hanem a magyarok tehettek arról, hogy 2-2 lett a vége. Mi szerényebb képességű játékosok vagyunk, de ennyi gólhelyzetet nem hagyunk ki. Társa Klaas Nanninga ezt mondta. Pécs csodás gólja szárnyakat adott nekünk, őszintén meglepett, hogy némelykor bizony szabadon vehettük át a labdát, és az is, hogy a magyarok csapatjátéka az első félidőben nagyon lagymatag volt. Nem tudom, mi volt a magyarokkal, főleg a csatárokkal, az viszont nagyon elgondolkodtató, hogy hány gólhelyzetet teremt a magyar válogatott akkor, ha tudásához mérten játszik.
1: Mit mondott Ilovszky?
2: A dánok elleni selejtező előtt a szövetségi kapitány kijelentette, noha néhány játékos teljesítményével egyáltalán nem vagyok elégedett, különösebb változtatást nem tervezek, módot akarok adni egyik-másik játékosnak a javításra. Ám azért hozzátette. Azt is megmondom azonban, hogy a dánok elleni találkozó egyik-másik játékos számára esetleg utolsó lehetőséget jelentett. A képes sportban a vereséggel felérő döntetlen okait boncolgatta Peterdi Pál, és szerepel egy mondat, amelyről utólag megállapítható lehet, hogy ez volt az igazi ok a döntetlenre. Idézem, sétáltunk Rotterdamban. Egy kanyar után fantasztikus látvány tárult elénk. 11 csodálatos füves pálya terült el szorosan egymás mellett egy óriási parkban. 100 és 100 apró gyerek sietett az edzésre, a szerelésüket már otthon felvették, fekete-sárga csíkos mezben bőrszeges cipővel taposták a kerékpárt. Erre mondhatjuk utólag, na igen, a holland iskola.
1: Hát minden esetre nem csak Johan Cruyff mutatkozott be ellenünk, hanem az ezt követő évtizedekben nem is egy világsztár.
2: Igen, a 16 éves Diego Maradona 1977. február 27-én Buenos Airesben lépett pályára Argentina-Magyarország 5-1. Maradona gólt ugyan nem szerzett, de nem egy esetben villantotta meg klasszisát, az idővel 94-szeres válogatott.
1: Lionel Messi nem csak Magyarország ellen, de Budapesten esett át a tűzkeresztségen.
2: Ellenünk nem volt szerencsés a később 5-szörös aranylabdás a 2005. augusztus 17-ei Magyar-Argentinon, a vendégek 2-re nyertek egyébként, Vancák Vilmossal akaszkodott össze, Markus Merk német játékvezető 65. percben kiállította a világbajnoki címig és 201 válogatottságig jutó zsenit.
1: Cruyff és Messi később aranylabdást lett, Maradona is az lett volna, de akkor még ugye dél-amerikaiak nem kaphatták meg, és az aranycsapat ellen is bemutatkozott egy ugyancsak Európa legjobbjának választott játékos.
2: A már VB ezüstérmes aranycsapat 1951. október 24-én a Népstadionban 4-1-re legyőzte Csehszlovákiát, az ellenfélnél ezen a találkozón lépett pályára először a legjobbak között József Mazopust, az 1962-ben aranylabdás fedezett.
1: És későbbi világbajnokok is elmondhatják, hogy címeres mezben Magyarország volt az első ellenfél.
2: két 2014-ben világbajnok német labdarúgó is ellenünk debütált az 1954-es VB döntő 51. évfordulójára 2004. június 6-án Kaiserslautern-ben rendezett Németország-Magyarország mérkőzésen, amelyet egyébként két góllal Magyarország nyert meg 2-0-ra. A középes Bastian Schweinsteiger a 46-a, csakár Luhás Podolski a 62. percben állt be csereként, előbbi 121, utóbbi 130 válogatottságig vitte.
1: És később világbajnok kapust is avattunk.
2: Igen, az 1934-ben aranyérmes Jean-Pierre Combiról van szó, igaz, ő nem szívesen emlékezett a magyarokra és Budapestre, mert 7, azaz 7 kapott góllal mutatkozott be 1924. április 6-án a Hungária úton, Magyarország-Olaszország 7-1.
1: De nem ő az egyetlen olasz, akinek nem hozott szerencsét a magyarok elleni bemutatkozás.
2: Így van, az Európa-bajnok 1968-ban, Európa-bajnok VB ezüstérmes 1970-ben Luigi Rivaról van szó, a csatár is vereséggel kezdett. 1965. június 27-én a Népstadionban Magyarország-Olaszország 2-1.
1: Taka, ez volt már a sporttörténelem. Köszönöm szépen Turi Gábor nevébe is a figyelmüket, Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó magyar kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Krim Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
4: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kezdődik a Hazafutás, a pontos idő 15 óra 2 perc, a mai műsor szerkesztője Szilágyi Dóra, a műsorvezető Jó András. Budapesten az FM 105.9-en, az nso.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson is élőben követhetnek minket. Mai adásunk ezúttal egy kicsit eltér a megszokottól. 17 óra 45 perctől a magyar női kosárlabda válogatott Japán ellen lép pályára a világbajnoki negyeddöntőért. Ezt természetesen élőben közvetítjük majd. Emellett hallhatnak egy interjút az olimpiai ezüstérmes kalapácsvetővel, Halász Bencével, valamint Kézi Óra, a főszerepben a 240-szeres korábbi válogatott Kenyeres József és a budaörs női kézilabda csapatának vezetőedzője Budai Dániel. Az első órában atlétika. Péntektől vasárnapig Budapesten rendezik az atlétikai világdöntőt. A rangos idényzáró verseny előtt Tóth Béla beszélgetett Halász Bencével az Európa-bajnoki győzelmet érő nagy dobásáról, valamint arról is, mire számít az első alkalommal megrendezendő világdöntőn.
5: Bence, lassan egy hónap telt el az Európa-bajnokság óta, ugye Birminghamben szédületes országos csúccsal, egyéni csúccsal, a világ idei legjobb eredményével, a 84 méter és 25 centis dobásoddal nyerted meg az aranyérmet. Hogyan töltötted az elmúlt 4 hetet? Ugye nem teljesen tétlenül, mert azóta 2 versenyen is részt vettél, de mégis ezt az elmúlt 1 hónapot hogyan élted meg az Európa-bajnokság óta?
6: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Ez az elmúlt 4 hét nem volt egyszerű feladat, hiszen az Európa-bajnokság után nagyon kiverültnek éreztem magam mentálisan is és fizikailag is, de utána gyorsan sikerült talpra állni, és ez fontos is volt számomra, hiszen, ahogy te is említetted, gyakorlatilag volt 2 verseny, amin szerettem volna jól teljesíteni, és hát készülni kellett, folytatni tovább a felkészülést a most hétvégén megrendezésre kerülő világdöntőre. Nagyon nehéz volt igazából tényleg nem is fizikálisan összeszedni magam, hanem egy ilyen csúcs teljesítmény után mentálisan nagyon elfárad az ember, és én ezt nagyon éreztem magamon, és nem arról van itt szó, hogy nem szerettem volna edzésre menni, vagy azt éreztem, hogy nekem ennyi a szezonból elég, hanem nem éreztem igazából azt a mentális készenléti állapotot, mint mondjuk az Európa-bajnokság előtt. De ez a része meg egyébként normális.
5: Ugye egy hónap telt el most már az Európa-bajnokság óta, és egy hónap maga a távolság az EB és a világdöntő között, ami már csak ugye azért is kiemelt esemény ennek az idénynek, mert először rendezik meg ezt a világdöntőt, és Budapesten, itt a Nemzeti Atlétikai Központban ezen a hétvégén. Ez, hogy egy hónap eltelik a két esemény között, ez mennyire nehézség számodra, mert hát az ideális az lenne, hogy mind a kettőre csúcsformát időzítesz, de ez lehetséges?
6: Abszolút, egyébként lehetséges, és az edzős eredmények ezen a héten is, meg előző héten is, és egyébként az Európa-bajnokság után is, amikor már hazatértem, és újra edzésbe álltunk, tehát azt mutatták, hogy egyébként a formám abszolút jó, készen vagyok igazából versenyezni, viszont az is igaz, hogy ez igazából már nagyon a penge élen táncolás időszaka, ez az egy hónap, mert hogy a szakkönyvek is igazából azt mondják, hogy a csúcsforma 4-6 hétig tartható fönt. És ugye az Európa-bajnokság előtt már elkezdtünk csúcsformát időzíteni, folyamatosan szinte csak pihentünk, és nagyon intenzív, jó, magas minőségű edzéseket csináltunk. Utána az Európa-bajnokság után meg már nem volt értelme visszaállni a kemény munkába. Tehát ugye ez a 4-6 hét, ez folyamatosan telt, és hát ott tartunk, hogy ennek lassan elérünk a végére.
5: Ez alatt, az egy hónap alatt azért volt-e időt feltöltődni, tehát volt-e olyan része ennek az időszaknak, amikor egy picit kieshettél a napi rutinból, a napi edzésmunkából, és végig gondolhattad az Európa-bajnokságon történteket?
6: Hosszú, vagy hosszabb ilyen pihenő időszak abszolút nem volt. Volt időm megünnepelni a sikert családi vagy baráti körben, de nagyon gyorsan szerettem volna egyébként a hátralévő versenyek miatt visszaállni minél hamarabb a munkába, és igazából ez a része is sikerült a dolognak, de egy hosszabban tartó pihenés, vagy hosszabban tartó ünneplés, vagy egy kis kikapcsolódás, az majd igazából csak majd a jövő héten kezdődik.
5: A világdöntő után.
6: A világdöntő után.
5: Beszéljünk erről az Európa-bajnokságról, ami tényleg azért is, nem csak azért csúcs teljesítmény, mert aranyérmet szereztél egy Európa-bajnokságon, hogy ez a 8. felnőtt világverseny, ahol érmes helyen végeztél, olimpiai ezüstérem, 3 világbajnoki bronz, 2 EB ezüst és egy bronz után szerezted meg a hőn elhitott aranyat, de itt maga a dobás, annak a nagysága az, ami igazán extra teljesítmény ezen az Európa-bajnokságon. Az, hogy 2018 óta te folyamatosan ott vagy a világ élvonalában, mert ez jól látszik, hogy 2018-ban szerezted az első érmet felnőtt világversenyen, de az eddigi érmek közül most először aranyat. Ki lehet mondani azt, hogy ez egy szintugrás, tehát az eddigiekhez képest ez egy magasabb szint, ahova te eljutottál?
6: Szerintem abszolút igen. Én már pedig azért is, mert tényleg ez mind a távolságnak a dimenziója is más, mint amit korábban elértem. Az éremszíne is csillogóbb, és ezt még egyébként megfejeli az a tény is szerintem, hogy azért az utóbbi 2-3 évben a nemzetközi kalapácsvetés az olyan szintre fejlődött, ami nagyon-nagyon rég volt, vagy még azt is meghaladja, és az Európa-bajnokságon, ha bár nem így történt, előzetesen azért szerintem sokan nem lepődtek volna meg, hogyha végül 6-7 ember is 80 méter felé kerül, ennyire erős most és ez most csak az európai kalapácsvetés, amiről beszélek, ugye a világ tekintetében ez ugye még több ember is, tehát ilyen erős szintre fejlődött a kalapácsvetés, és hogy így sikerült ezt a sikert elérni, az még szebbé teszi számomra.
5: Hányszor nézted vissza azt a 84 méter 25 centis dobást?
6: Nagyon-nagyon sokszor. Hát legalább 200-szor. Nem is csak a dobás miatt. Hát nyilván ugye, amikor ilyen extázisban van az ember, akkor nem emlékszik utána vissza, hogy mi történt vele pontosan, hogy mit csinált, és a reakciómat is nagyon szeretem visszanézni, meg hát a szakmai stábot is nagyon szeretem látni, hogy ők hogy reagáltak, és hát nagyon nagy örömmel tölt el még most is, amikor meglátom a felvételt. De a dobást is rendkívül sokszor kielemeztem, és hát jó lenne még azt párszor elővenni.
5: Ja, több mint egy méterrel döntötted meg az addigi legjobbodat, ráadásul a magyar csúcsot is 6 centivel javítottad meg, tehát az egy olyan dobás volt, amire egyébként ott a helyszínen azt mondtad, hogy abban nem volt több, tehát a 100%-ot nyújtottad. Mi az, ami ott összeállt, akár technikailag, akár mentálisan, tehát minden klappolt, de mik azok a kis apró részletek, amik tényleg a helyükön voltak?
6: Ugye vannak technikálisan olyan műansz dolgok, amik 10-20-30 centiget hozzá tudnak adni az eredményhez, és ami mondjuk idén dobtam az országos bajnokságon közel 82 métert, ugye meg nem teljesen csúcsformában, azok is már viszonylag jó dobások voltak. Arra mondjuk, ha rájön még egy méter a formaidőzítéssel, és a maradék egy méter, az pedig ezek a műasz dolgok is, hogy annyira összeálltak például, tehát most század másodpercekről beszélünk, de abban a pont, abban a század másodpercben kerül le a jobb lábam a talajra, hogy annyira meg tudjon feszülni a kalapács, hogy a lehető legnagyobb erőt tudjon beleadni a kidobásba a végén, hogy eltaláljam azt a kidobási szöget, azt a kidobási ívet, ami nekem a legoptimálisabb, a legnagyobb erő kifejtés. Ez tehát ilyen nagyon minimális dolgokról beszélünk, amik ott végre összejöttek, és valóban szerintem abban a dobásban aznap nem volt több, viszont hogyha tök érdekes ez a dolog, én szerintem, hiszen idén ezt mondom, hogy ebben most nem volt több. Tavaly viszont, hogyha egy ilyet dobok, így a szeptemberi időszakban, amikor volt a világbajnokság, akkor is nyilván örültünk volna neki, ez nem is kérdés, de azt mondom, hogy hát ebben még mindig maradt. Tehát ennyire más volt igazából a tavalyi forma az ideihez képest.
5: Itt is említetted, meg elmondtad az EB után is, hogy inkább a tavalyi idényedben volt benne az ekkora dobás, meglepett a mostani 84-25-ös eredményed az EB-n, de azon gondolkodtál-e, vagy bármi megoldást találtál-e arra, hogy ez miért nem tavaly jött ki Tokióban, miért pont most? Tehát mi az, ami változott ez alatt az egy év alatt, hogy az elvégzett edzésmunka, a belefektetett energia, az valahogy most érett meg igazán arra, hogy az EB-n dobja el ekkorát.
6: Az edzésmunkán is nagyon sokat finomítottunk a tavalyi évhez képest, amikor már elkezdtünk egy viszonylag újfajta programot csinálni, de a leginkább, ami változó tényező volt, az az, hogy voltak technikai hibák a tavalyi tokiói szereplésemkor, tehát hogyha mondjuk úgy képzeljük el, és most egy picit szakmai szemmel próbálom
5: elmutatni. De nyugodtan van helye most ennek.
6: Hogyha a fej, a váll, a törzs, a csípő, meg a térd, az mind egy-egy építőkocka, annak folyamatosan egymás fölött kell lennie a dobás közben. És nekem a csípőm, mint egy építőkocka, ki volt húzva folyamatosan, és nem volt teljesen központos az egész mozgásom, és emiatt nem tudtam beleadni azt az erőt, ami bennem volt. És az a szomorú az egész, hogy előtte két nappal, az utolsó dobóedzésen, ugye tokiói verseny előtte az utolsó dobóedzésen pedig teljesen tökéletesen meg tudtam csinálni, és olyan távolságok voltak ott edzésen, hogy szerintem mindenki fogta a fejét. És ezért különösen fájó, vagy ezért volt különösen fájó igazából, hogy most macska körömmel mutatom, hogy csak harmadikak lettünk.
5: Na de hát ami ott nem állt össze, akkor így Birminghamre összeállt, és ott az EB-n ez kijött, ez az egész. Tehát ez az egy év kellett hozzá? Tehát még plusz munka? Vagy valami mentálisan más, mentális többlet kellett ahhoz, hogy ez végül is egy év múlva, de az EB-n kijöjjön? Ugyanúgy téthelyzetben?
6: Mind a kettő nagy szerepet játszott szerintem. Tehát a mentális többlet az abban mutatkozott meg Birminghamben, hogy mint az a kvalifikációnál is, ez a selejtező napján is látszott, hogy a versenytársaim nagyon küzdöttek a dobókörrel, az időjárásra is volt, aki panaszkodott, hogy ugye akkor azért Európa többi részén nagyon melegek voltak, elmentünk Angliába, ott pedig nagyjából 21-22 fok volt. És az óriási sokként érte őket, hogy ekkora hőmérséklet különbség van. A dobókörnek is a felülete gyakorlatilag olyan volt, hogy nem találták normálisan a lábukkal a fogást rajta. Én pedig ezekhez a dolgokhoz nagyon gyorsan alkalmazkodtam, és nem is próbáltam igazából ebbe többet belelátni, mint amit. Úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor igen, van a dobókörnek egy olyan része, olyan felülete, ahol elcsúszhat a lábam. Akkor megpróbáltam kicsit odébb állni, kicsit máshogy indulni, mint ahogy szoktam, és ezeken a hátráltató tényezőkön felül tudtam nagyon gyorsan kerekedni. Tehát a mentális részében ez is közrejátszott, hogy nem akadtam fönn a nehézségeken, hanem megpróbáltam minél gyorsabban megoldást találni és túllépni rajta. Valamint, hát, ahogy az előbb említettem is, az az edzésmunka, amit ugye elkezdtünk, hogy hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk a dinamikus munkára, a mennyiségi munkát pedig visszavettük, és ezt az idei felkészülés során tovább fejlesztettük, ez is hozzátett. Tehát ilyen a dolgoknak az összessége vitt előre ekkorát, hogy összejön ez az eredmény.
5: És ez a fejlődés még akkor igazán látványos, hogyha mondjuk az elmúlt 2 évet vizsgáljuk. Én most itt a párizsi olimpiát vettem, és ahhoz képest tényleg az elmúlt 2 esztendőben a dobások távolságán is érezhetően látványos fejlődésen mentél keresztül. Említetted már többször ezt az újfajta edzésmódszert. Ja, többször elmondtad, hogy hát azt hiszem, hogy az olimpia után volt merszetek változtatni ugye azzal az edzői csapattal, akivel együtt dolgozol. Volt bátorságotok hozzányúlni az addigi edzésmunkához. Miben mutatkozik meg mindez? Tehát mi az, ami változott, akár apró részletek is, és az edzésmunkán kívül mondjuk olyan dolgokat is átalakítottatok, mint teszem azt a táplálkozást, tehát nagyon apró részletekre menően változtattatok az eddigi módszereken?
6: Sok dologban változtattunk az alapokat, a részleteket viszont nem feltétlenül, tehát igen, egyébként pont a táplálkozásban is, ugye tavalyi évben ugye a testem egy nagy változáson ment át, ami szerintem a nézők számára is látható volt, hogy egy kicsit, nem is kicsit, tehát sok kilót le tudtam adni a táplálkozásra, elkezdtem ugye figyelni, elkezdtem egy dietetikussal együtt dolgozni, folyamatosan konzultálunk, és mindenben a segítségemre állt tavaly is idén is, és ennek meg is volt a látványos eredménye is, a dobás eredményén kívül is. Aztán tettünk be olyan gyakorlatokat edzésen, mint például a pliometrikus szögdelések, vagy excentrikus szögdelő, vagy erősítő gyakorlatok, és ezek olyanok, amik apró dolgoknak tűnhetnek egy már meglévő edzésprogramban, viszont nagyon sokat tudnak lendíteni, mert újak. Tehát eddig is csináltunk szögdelő gyakorlatokat, eddig is csináltunk hasonló erősítő gyakorlatokat, viszont nem ezeket. És ezek, amik új stimulások voltak igazából a testnek, nagyon sokat tudtak előre lendíteni. Tehát ez abban is látszódott, hogy ugye ezeket már a felkészülés legelején decembertől kezdve, vagy novembertől kezdve már beépítettük az edzéstervbe, és idén, és ez rám nagyon nem volt jellemző az utóbbi években, idén már március 1-én volt ugye megrendezve a téli országos bajnokság, már ott 80 méter felé tudtam kerülni, és hogyha most a párizsi évre nézünk vissza, tehát addig egészen az volt jellemző, hogy van a világverseny az adott évben, és ott majd reméljük, hogy 80 méter felé tudok kerülni. Ehhez képest ugye odáig tudtunk elfejlődni, hogy szinte az év legelső versenyén már megvan a 80 méter.
5: 84-25, ez az új magyar csúcs. Németh Imre, Németh Pál, Zsivócki Gyula, Gécsek Tibor, Kis Balázs, Pars Krisztián, és nem utolsó sorban Annus Adrián hazájában lettél te a magyar csúcs tartó. Ugye 6 centivel javítottad

0: örök ranglistáján, ez most a 10. eredmény, ez még jobban hangzik, de én szerintem lehet majd még ezen is tovább fejlődni. Nyilván itt már nem méterekről beszélünk, hanem centikről, hiszen itt azért a teljesítőképesség nagyon a határában dolgozunk, de úgy gondolom, hogy ha most tényleg már most harmadszor hozom fel a tokai formát, vagy ha olyan formába kerülök, összejön egy olyan dobás, mint Birminghambe, akkor az még lehet ennél is jobb majd.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor te ezen még érzel akár javulási lehetőséget, tehát ez még, ha nem is méterrel, de centikkel lehet tovább nyújtani.
0: Természetesen igen, de nagyon nem egyszerű feladat, és azt el is mondtam embereknek, hogy ne gondolja senki azt, hogy ez most megvan ez a 84 méter, és akkor innentől ez rendszeresen jönni fog, mert ez sajnos ez nem így van, bárhogy szeretnénk, tehát hogy ide nagyon sok mindennek össze kell állnia, hogy egyáltalán ezt az eredményt mondjuk egy méterrel megközelítsem. Tehát a 83 méteres dobás is olyan volt, amit gyakorlatilag ezt megelőzően 25 évig mindenkinek leesett az álla, amikor valaki dobott egy akkorát. És most szerencsére olyan érában élünk, hogy ketten is vagyunk gyakorlatilag a világon, akik tudnak 84 métert, vagy dobtak már 84 métert, de ezért is gondolom azt, hogy ezen lehet majd megjavítani, mert ugye most a Katzbergről beszélek, hogy ő motivál engem, hogy jobb legyek, én pedig őt, és akkor még majd szerintem tudjuk húzni egymást, és akkor még nem beszéltünk egyébként a többi versenyzőről is, akik én nálam azért jóval fiatalabbak, és ők is már 82 méter feletti egyéni csúccsal rendelkeznek, azért az sincs olyan messze.
1: Akkor beszéljünk majd erről a többi versenyzőről is. Halász Bencével, olimpiai ezüstérmes és Európa bajnok kalapácsvetővel beszélgetek, és akkor most már térjünk rá a pénteki világdöntős eseményre. Ugye nagyon exkluzív showt ígérnek a szervezők. Itt Budapesten tényleg az atlétika világnak a legjobbjai gyűlnek össze gyorsasági, ügyességi dobószámokban, és hogyha megnézzük a kalapácsvetésnek a döntőjét, a 8 legjobb versenyző érkezik. Ugye rajtad kívül itt lesz a már többször említett Ethan Katzberg, a francia Jan Sosinán, az ukrán Mihailo Kohán, a lengyelek klasszisa Pavel Fajdek, és még említhetném a német versenyzőt Merlin Hummelt, és akkor már nem hagyom ki sem az amerikai Winklert, sem pedig a Csemi Slivčukot. Tehát tényleg a legjobbak lesznek itt a kalapácsvetés döntőjében. Az, hogy ezen az atlétikai versenyen ilyen exkluzív körülmények között, mert tényleg egyszeri és első alkalommal megrendező viadal ez. Ez mennyire jelent neked motivációt, plusz extra bizonyítási vágyat az, hogy hát többi között hazai pályán is versenyzel, nem csak ilyen neves versenyzők között.
0: Abszolút, ez szerintem egy magyar versenyzőnek ez a legnagyobb motiváció, hogy hazai földön, hazai közönség előtt mutathatja meg gyakorlatilag a legnagyobb színpadon saját magát. Ez nekem is óriási motiváció, és szeretném is nyilván kihozni magamból a legjobbat, amit tudok. Szeretnék ezt most el mondani, hogy nyilván én is azért készülök, hogy szeretnék első lenni, a versenytársaim is ezért készülnek, és hogyha megnézzük itt a versenytársaim egyéni csúcsát, tehát 8 olyan versenyző jön el, aki gyakorlatilag az idén dobott már 80 méter, tehát szerintem egy nagyon nagy versenyre lehet számítani, és ahogy te is említetted, itt a rendezők nagyon nagy showt ígérnek. Erről nagyon keveset tudni igazából még versenyzőként is, hogy fog kinézni pontosan, de hallottam már dolgokat, hogy lesznek a világítások, mi lesz befestve, tehát ez nagyjából tényleg ilyen részletekig lemenően egy show műsor is lesz egyben, atlétikai viadal mellett, hogy fluoreszkáló festékkel fújják le majd a kalapácsot, és akkor az, ahogy száll, akkor az nagyon szépen meg lesz világítva, és ilyen nagyon impozánsan fog kinézni, meg ugye a versenyzőknek a verseny előtti bemutatása is egy ilyen különleges elemekkel lesz megtöltve, szóval én egyébként ezt a részét is nagyon várom már.
1: Ehhez hogy tudsz viszonyulni, ezt te élvezed, szereted, tehát azért elviseled, hogyha van egyfajta figyelem a kalapácsvetésen, az atlétikán, vagy pont az ellenkezője vagy, hogy nem szereted az ilyen felhajtást, az ilyen sót?
0: Az igazsága az, hogy verseny közben én ezekre a dolgokra megpróbálok

0: nem annyira figyelni. Tehát attól függetlenül, hogy ez most egy ilyen sóelemekkel körített verseny, attól függetlenül nekem ez egy világdöntő. Tehát ugyanúgy megpróbálok csak saját magamra figyelni, mint bármelyik más nagy nemzetközi viadalom, viszont nagyon kíváncsian várom tényleg, hogy ez hogy fog kinézni, mert ez egy első rendezésű verseny, szóval szerintem a rendezők nagyon oda fogják tenni igazából magukat, és hát az nem titok, hogy azért a magyar rendezésű világversenyek, azok mindig nagyon-nagyon jól sikerülnek, és jó hírrel mennek el a világba, és szerintem ez most sem lesz másképp. Tehát amennyire tudok, majd azért megpróbálom én is élvezni ezeket a dolgokat.
1: Versenyeztél már idén hazai pályán, nemzetközi mezőnyben, ugye a Gyulai Memoriálon, meg azt megelőzően ott volt a 2023-as világbajnokság is, szintén itt a Nemzeti Atlétikai Központban. Előnyt jelent az, hogy te ismered a dobókört, ismered a körülményeket, tehát tisztában vagy azzal, hogy mi vár rád a hazai pályán.
0: Igazából, hogyha most jól végig gondolom, talán a Mislivcsuk az egyetlen, aki igazából ebben a dobókörben meg nem versenyzett. Tehát ez, mindenki másnak megvan ez, hogy már ismeri azt, hogy milyen környezetben fog dobni. Az én előnyöm az a hazai szurkolótábor lehet majd, és most már nagyon sok éve folyamatosan bebizonyosodik saját magam számára is, hogy ez mekkora előnyt tud jelenteni. Ugye mind az idei Gyulai Memoriálon, a tavalyin is, a 23-as világbajnokságon is. Én azt éreztem, hogy óriási erőt kapok a lelátóról.
1: Feltehetően most is így lesz majd pénteken, ugye akkor rendezik a kalapáncsvetésnek a döntőjét a világdöntőn. Az, hogy az a döntős mezőnyről már arról volt szó, és elmondtuk, hogy 8 egészen kiváló versenyző van itt, de egyébként ezzel foglalkozol-e, tehát nézed-e a többi sportolót, az ellenfeleket, hogy ők milyen munkát visznek véghez, hogyan mozognak a dobókörben, tehát te figyeled-e őket mondjuk verseny közben, vagy abszolút magadra fókuszálsz, magadra összpontosítasz?
0: Hogyha ezt most el kéne osztanom mondjuk 100%-ban, akkor 85%-ban magamra figyelek, és 15 a verseny. Mert természetesen azt is figyelni kell, hogy hol jár a verseny, hogy a többiek mekkorát dobtak, de nálam nem fordul elő az, hogy leülök, és akkor végignézem a versenyt, mint egy néző, hanem nekem ott közben saját magammal kell foglalkozni, próbálom fejben összerakni a mozgást, az izmaimat melegen tartani, de természetesen figyelem, hogy mi történik körülöttem, de nagyjából ebben az arányban, ahogy elmondtam.
1: Most kedden beszélgetünk, maga a verseny az pénteken lesz, hogyan telnek majd a következő napok? Említetted korábban itt még stúdión kívül, hogy most már céltáborban vagy. Mit tartalmaz mindez, és valóban mit kell még elvégezned magáig a versenyig?
0: Ugye szombat óta itt vagyunk fönt a fővárosban, és egy ilyen mini edzőtábor, amit mi céledzőtábornak hívunk, a világdöntőig itt készülünk Budapesten. Ez egy picit azért jó, mert a hazai megszokott környezetből ki lehet szakadni, egy olyan helyen megcsinálni az edzéseket, ami világszínvonalú, felszereltségű, gyönyörű, szép, csak mi vagyunk igazából a pályán, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy nagyon jó minőség és nyugodt edzéseket tudjunk csinálni, hiszen ez a fontos ilyenkor már, és ezek igazából szerintem meg is van már most ebben a 3 napban, ugye, ami elment edzéssel. Ebben a 3 napban is megvan az eredménye, hiszen látszik az, hogy folyamatosan napról napra egyre javulnak a dobások, egyre messzebb száraz a kalapács, és még mindig van gyakorlatilag egy minimális idő péntekig.
1: Ugye említetted, hogy itt ezen a világdöntőn mindenki, aki részt vesz, győzni akar, te is természetesen. Nem azt kérdezem, hogy milyen helyezéssel lennél elégedett, viszont arra kíváncsi vagyok, hogyha méterben vagy centiben kellene megfogalmaznod a saját magad elvárását, akkor mi lenne az?
0: Én azt mondom így előzetesen, hogy az edzések eredmények alapján a 82 méter az elvárható lehet. Uh-huh. Helyezésben meglátjuk nyilván, hogy ez mire elég majd. Mert úgyhogy most a 82 métert nézzük, annál nem is tudom, lehet, hogy 7, a Mislivcsukon kívül lehet, hogy mindenkinek nagyobb a 82 méternél az egyéni csúcsa. Viszont azt azért nem túl elképzelhető, hogy azzal majd a hetedik helyen végzek, hogy a dobok 82-t, de tehát nagyon-nagyon, tényleg nagyon erősen veszőny, meglátjuk, hogy mire elég majd, én ezt tudom előzetesen mondani.
1: Egy kalappal várjuk a versenyt, és természetesen szurkolunk majd. Halász Bencivel beszélgettem.
0: Köszönöm szépen, itt lehettem.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
4: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Ismét Feckó Tamás a DVTK vezetőedzője. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Ma még marad a derült, száraz idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
6: Feckó Tamás a Diós Győr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Feckó Tamás három csapatot is feljuttatott az NB1-be, a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot. Jól ismeri a diósgyőri közeget is, hiszen 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Megnevezték a labdarúgó aranylabda gála jelöltjeit. A legjobb csapatok mezőnyében az Arsenal, a Bayern München, a Bodø Glimt, a Paris Saint-Germain és a Flamengo szerepel a listán. Az edzők között négy spanyol is szerepel a névsorban. Mikel Arteta, Unai Emery, Luis Enrique és Luis de la Fuente. Az ötfős listán a belga Vincent Kompany is ott van. Az eredményhirdetés és a díjátadás október 26-án lesz. Ma reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, ahol a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. Egy közeli parkolóház szeméttárolójában keletkezett tűz. A magyar válogatott ma pályára lép a negyeddöntőbe jutásért. 17 óra 45 perctől a japánokkal játszik. A találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre reagált az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta az országgyűlésben, a Tisza kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A mostani döntés célja, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek, következetesek és egyértelműek legyenek. A Duna rekordalacsony szintje miatt a lágymányosi öböl kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 centiméterrel mélyítették a medret. megakadályozták a tűz tovább terjedését a főváros 14. kerületében, a Stefánia úton, ahol egy társasház tetőszerkezete kapott lángra. A katasztrófavédelem közölte, mintegy 600 négyzetméteren égett a tető. A tűz tovább terjedt két lakásra, három erkélyre és több épületet is veszélyeztetett.
2: Közlekedés.
6: A fővárosban tűzesek miatt lezárta a rendőrség a Stefánia út, Egressi és a Tököli út közötti szakaszát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
6: Holnap délelőttig országszerte derült száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: 15 óra 35 perc pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Jó András. Adásunkat pedig kosárlabdával folytatjuk. A 28 év után ismét világbajnokságon szereplő magyar női kosárlabda válogatott már a második csoportmérkőzés követően bebiztosította szereplését az egyenes kieséses szakaszban, a Dél-Korea elleni győzelemmel pedig az is biztossá vált, hogy Völgyi Péter csapata a B-erő 4-es második helyén végez, így az A csoport harmadikjával Japánnal találkozik a negyed döntőért. Na, a mieink, mint ismert, tegnap 82-73-ra legyőzték Dél-Koreát a berlini világbajnokság harmadik fordulójában, majd Nyágúj Gergely készített interjúkat, először hallgassuk meg Studer Ágnest.
8: Feljött az ellenfél, viszont nektek volt válaszotok a legvégén, és gyakorlatilag a legnagyobb különbség éppen a legvégén volt, pedig azért rezgett egy kicsit a léc, de nyertetek, nyertünk. Két meccs a csoportban, megjött evés közben az étvágy.
9: Igen, mondhatjuk azt, szerintem egy nagyon jó meccs volt. Igazából tudtuk, hogy nagyon kellemetlen ellenfél, gyorsak, rohannak, nem állnak meg egy pillanatra sem. Próbáltunk erre készülni, teljesen más ez a kosárlabda, amit ők képviselnek, mint a mi európai stílusú kosárlabdánk. Úgyhogy erre próbáltunk teljesen átszellemülni, hogy tudtuk, hogy hány három pontos képesek dobni, milyen gyorsan tényleg össze-vissza futnak. Úgyhogy javarészt azt mondom, hogy sikerült megcsinálni, de nyilván, mivel nem ehhez vagyunk szokva, és ahogy fárad az ember, ezért vannak, esnek bele hibák, de aminek nagyon örülök, hogy a végén mi tudtunk jól reagálni, mert ők közben fél időben változtattak egy védekezést, ami egy kicsit, amit előtte figurákat csináltunk, az már többé nem volt olyan jó, mert magunkat hoztuk kellemetlen helyzetekbe, de végül nagyon örülök, hogy igazából az az akarat, ugye, mert láttuk, hogy mennyire fontos szerepe volt a támadó lepattanóknak, tehát ez a küzdés része, ezáltal így a végén így mi tudtunk jól kijönni belőle.
8: Őszinte leszek, az elején kerekedett a szemem egy-egy gólpasszad után, hiszen tényleg akár belőbölt labából, akár lábak között mindenkit kicselezve olyan labdákat adta, amiket a lányok nem tudtak kihagyni, és valóban a fél idő az kulcsfontosság volt, egész pályán letámad után a korra, de mégis fel tudtuk ebből állni. Mi volt ekkor a kulcs, hogy mit tudott elmondani Völgyi Péter szövetségkapitány, hiszen mégis úgy éreztem, hogy a nyugalmon és a megfoltottságon a szó vagy a hangsúly, és végis 80 pont fölött dobtatok Dél-Korea ellen.
9: Igen, amúgy igazából nagyon jó ritmusba kezdtem a mérkőzést, és azt éreztem, és aztán talán ez a szünet egy kicsit, hogy mondjam, az én ritmusomból egy kicsit visszament, de igazából ezért vagyunk csapat, hogyha esetleg egy-két játékosnak van egy-két rosszabb döntése, vagy eladott labdája, akkor fellép valaki más, és most láthattuk, hogy például milyen fontos volt nekünk Ivonnak a tapasztalata, ami maga mögött van, a karrierje mögött, úgyhogy, mert a végén ő így nagyon jól tudott, és igazából nagyon örülök, mindegy, hogy én vagyok a pályán a végén, vagy nem, örülök, hogy sikerült nyerni, és igazából mi jobban próbáltunk ott a kispadon egymás között beszélni, hogy figyeljünk akkor azokra a támadásokra, hogy ne annyi labdavezetés legyen, mert akkor magunkat hozzuk kellemetlen szituba, és plusz a bírók is változtak meccs közben, tehát amit az elején befújtak faltnak, azt így közben elkezdték engedni, úgyhogy ez kell majd a következő meccsre egy kicsit nekünk hamarabb kapcsolni és alkalmazkodni. Viszont amit még pluszba kiemelnék, hogy ami még át tudtunk lendülni, az a, vagy aminek köszönhetőleg az a fantasztikus szurkolók, akiket végig hallottunk, úgyhogy olyan úgy is lesz, hogy egy csapatnak vannak lentjei egy mérkőzésen, de ez az, ami egymás, a játékosok, ahogy biztatjuk egymást, és a szurkolóink tudnak átlendíteni minket, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok, hogy ennyien itt vannak kint és támogatnak minket.
7: A 4 pontos Studer Ágnes után következzen a 6 pontig jutó Josepovics Kinga.
8: Amikor nagyon szorult a hurok, és amikor teljesen védekezést váltott Dél-Korea, ki kellett találni valamit, és át is vették a vezetést, és úgy tűnt, hogy akkor Völgyi Péter szövetségkapitánynak a megoldása, Josepovics Kinga ott szemben bejöttél, és ott talán egy percemről volt két nagyon-nagyon kulcs lepattanod, és két olyan zicsed, amikor hárman öltek egyszerre. Hogyan tudtad ezt fejben egyáltalán oda tenni, és hát tényleg nyilván tudom, ez egy csapatjáték, mindenki hozzáteszi a részét, de ez egy 18-es ifjú hölgytől szenzációs volt.
10: Köszönöm szépen. Igazából azon voltam minden erőmmel, hogy az első fél időben kicsit több hibával játszottam, és mindenképpen ezeket akartam kijavítani, és nagyon örülök, hogy még az utolsó negyedben is kaptam játék lehetőséget ezek után is, és azt meg, hogy tényleg így tudtam ezt kamatoztatni, ennek meg végképp örülök.
8: Időközben elszaladt mellettünk ugye két tavalyi csapattársad, ugye Török Ági még mindig majd Pécsen folytatja, Dulpanka Győrbe igazolt. Jó látni a csapat egységet és azt a rengeteg mosolyt, és tényleg nem akarjuk már emlegetni ezt a francia meccset, de mintha az egy teljesen más világbajnokság lett volna, és valóban Nigéria ellen elkezdődött az a világbajnokság nektek. Meddig tarthat? Hiszen azért ugye most jön egy nyolcad döntő, és azért ha egy kicsit talán az ember már gondol előre. Biztosan ez a VB megint csak mutatta, hogy bárki megverhet bárkit, de amennyiben azt is behúzzátok, ugye tudod, hogy ki lesz a negyeddöntős ellenfél, Egyesült Államok, ami viszont azt hiszem, hogy egy ifjú kosárlabdó életében, pályafutásában egy világbajnokságon az USA ellen játszani elmondhatatlan 14 ezer ember előtt.
10: Mindenképpen. A meccseket illetően én azt gondolom, hogy most ez, hogy tényleg ezt tudtuk csinálni, ez szerintem adott nekünk egy olyan lendületet, ami még talán szerintem sokáig kitarthat, és annak ellenére, hogy kicsit elfáradunk, meg ez egy nagyon gyors lendületű meccs volt, és mindenképpen minden percben szerintem mindenki maximálisan kihozta magával, amit lehetett. Szerintem ez olyan lendületet tud nekünk így adni, így mentálisan is, hogy szerintem még sokáig kitarthat.
8: Nagyszerűen játszottatok sok elemben, de volt nagyon sok hiba, megint 20 fölötti eladott labda, nagyon sok kihagyott zicser, tehát ami ebből a jó, hogy még mindig van feljebb, lehetett, hogy jobban is játszani. Fogtok? Tudtok?
10: Mindenképpen, és minden meccsen kitűzünk magunknak egy célt, hogy pont az eladott labdában, hogy kicsit csökkenteni tudjuk őket, és azt gondolom, hogy ezen nagyon keményen dolgozunk, még mindig nagyon sok hibával játszunk, de az, hogyha még ezen felül is tudunk így játszani, akkor azt mondom, hogy ezt így elfogadjuk.
7: A tegnapi mérkőzés legeredményesebb játékos a Juhász Dorka volt 22 ponttal és 11 lepattanva, ez ugye dupla-duplának számít a kosárlabdában, de most nem vele következik egy interjú, hanem a 14 pontig jutó Takács Kisvirággal, a riporter pedig továbbra is Nyágúj Gergely.
8: Most már elneveztetek benneteket ikertornyoknak, a magyar ikertornyoknak Dorkával, viszont éppen ezt emeltem ki például a Josepovics Kinga esetében, hogy amikor nagyon kellett és amikor szorult a hurok, akkor egészen fantasztikus teljesítmény nyújtott rövid időn belül. Studer Ágica zseniális passzokkal hozott titeket játékba az elején, tehát mindig volt egy olyan ember, aki kisegítette a többieket, amikor tényleg meleg volt a pite.
11: Igen, én azt gondolom, és én mindig ezt is vallom, hogy szót kell ejteni azokról a játékosokról, akik elvégzik azt a munkát, ami sokszor a statisztikában nem látszik, és amit nem emelnek ki a különböző cikkek. Én azt gondolom, hogy mindenki egytől egyig, aki pályára lépett, aki nem, aki keveset játszott, aki sokat, mindenki ugyanúgy hozzátette ez a győzelemhez. Én nagyon örülök annak, hogy Kinga is így szállt be, de bárkit ki tudnék emelni, akár kezdve Dulpankától, Török Ági, ahogy beszállt, Kányási Veronika, tényleg sorolhatnám végig az egész csapatot, Judy is, tényleg tudtunk egy kicsit pihenni, és mindenkinek volt ideje arra, hogy szusszonjon egyet, hiszen hatalmas tempóban kellett ma játszani, és mindig ez volt az előnyünk, hogy csapatként játszunk, és mindig vannak olyan extra teljesítmények, amik előre visznek minket, de valójában együtt és egymásért küzdünk az utolsó másodpercekig.
8: Szeretnék valamit tudatosítani a fejedben, amit biztosan tudsz. A világbajnokság 12 legjobb csapata között Európában ott lesz majd Franciaország, Olaszország, ott lesz a házigazda Németország és Magyarország.
11: Hihetetlenül jól hangzik. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk és szenvedtünk az elmúlt években azért, hogy most ez megvalósuljon, és én azt gondolom, hogy rengeteg bántást kapunk mindig, és mi ezt félre tudjuk tenni, és csak is egymásért és a játék szeretetért megyünk tovább, és tudjuk azt, hogy mi a célunk hosszú távon, ez a legfontosabb dolog. És ezúttal is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik itt vannak velünk, akik elkísértek minket, vették a fáradtságot, pénzt, időt, semmit sem sajnálva, hogy itt legyenek velünk és szurkoljanak. Természetesen azoknak is, akik otthon a tévé előtt szurkoltak nekünk, hatalmas. Egyszerűen tényleg nincsenek rá szavak, én minden egyes alkalommal libabőrös vagyok, amikor kilépek a pályára, és csak magyar hangot hallok körülöttünk. Ez egyszerűen csodálatos, és bízom benne, hogy ezeknek az embereknek a száma csak egyre nőni fog.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: 15 óra 49 perc pontos idő a mikrofonnál Jó András Kosinttől. A hágyú után szabadon nem fogjuk elrejteni kollégánkat, Nyágúj Gergelyt, aki ott van a helyszínen, hiszen lassan kezdődik a Magyarország-Japán mérkőzés, női kosarad világbajnokság, tehát a sportág. És a tét már a VB-n egyed döntő. Szia Geri, köszöntelek. Lassan kezdődik a mérkőzés. Milyen most a hangulat a csarnokban? Mennyire érződik, hogy ennek a meccsnek már a negyed döntő a tétje?
2: Hát ezt nagyon szépen köszönöm a szót, és szervusz Andris, köszönöm a kedves hallgatót. Hát itt a hangulat az még, itt most jelenleg nem a hosszú távfutó, de a kommentátor magányossága, egyébként éppen a csapattal mindig együtt tartó média officer, ugye a magyar úriember, aki figyel a sajtóra, éppen most érkezett, tehát ebből azt gondolom, hogy a csapat is nemrég érkezhetett meg, hiszen azért van még 2 óra a mérkőzésig, és általában minket újságírókat is csak 90 perc a mérkőzés előtt engednek be, a szurkolókat pedig 60 perccel a kezdés előtt, úgyhogy jelenleg most egyelőre ott tartunk, hogy mindenki mindent éppen összepróbál, kipróbál, csak egy adalék, de az előttem lévő információs rendszer éppen nem működik, tehát most itt nagyon szerelnek, meg nyomkodnak, meg összeállítanak mindent, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy valóban 2 óra, most már kevesebb, mint 2 óra múlva, 17 óra 45 perckor megkezdődik valóban a nyolcad döntő, illetve az úgy nyolcad döntő, hogy nyilván 12 csapat maradt állva, a csoport elsők bejutottak automatikusan a legjobb 8 közé, a második és harmadik helyezettek pedig ugye keresztbe játszanak, tehát Magyarország most azért játszhat Japán ellen, hiszen mint emlékezetes, a magyar csapat pénteken először 46 ponttal kikapott a franciáktól, ám ezután a 2 nyerhetőnek hitt és remélt mérkőzés szerencsére behúzta előbb Nigéria ellen, ugye az 5-szörös címvédő Afrika bajnok, majd a 21-szeres Ázsia bajnok Dél-Koreát is megvertük, és majd jöhet egy újabb ázsiai csapat, jelesül ugye Japán, és egyébként az mindenképpen jó jel és jó hír lehet, hogy az előző 2 tétmérkőzése nem is olyan régen, idén márciusban a világbajnoki selejtezőn legyőztük Japánt, illetve 2 évvel ezelőtt az olimpiai selejtezőn is legyőztük Japánt. Ettől függetlenül azért természetesen ez nem lehet garancia a sikerre, vagy nem jelenti azt, hogy a magyar csapat jobb, mint a japán. Eleve ugye a japánok 10-ek a világranglistán, mi 17-ek vagyunk. Ők úgy lettek egyébként az A csoport harmadik helyezettje, hogy az első mérkőzésükön nagyon-nagyon nagy csatában, de 102-97-re megverték Malit, dobtak rengeteg sok, 20 darab egész pontosan 3 pontost, az akkor világbajnoki csúcs volt, azóta ezt egyébként tegnap a franciák 22-re növelték. Viszont amint a japánok szembe találkoztak 2 komolyabb játékerőt képviselő európai csapattal, Spanyolországgal és Németországgal, ott már csak 58, illetve 59 pontra voltak képesek, tehát nagyon-nagyon fontos lesz itt is majd a nagyon jó védekezés. A tegnapi Dél-Korea elleni csata mindenképpen felkészíthette a csapatot erre a csatára, és egy biztos, hogy a magyarok tényleg bizakodva, a jó kedvel, ugye most, ahogy mondtam, nemrég megérkeztek a csarnokba, és kérdésemre el, ugye válaszolva Völgyi Péter elmondta, hogy bár megint volt éjszaka egy tűzriadó a szállodában, de szerencsére ezúttal ez Japánt is érintette, hiszen ugye ők is ott alszanak abban a szállodában, tehát ebből a szempontból legalább egáról indulunk. És hát egyébként a japánok tegnap utánunk játszottak, tehát néhány órával kevesebb idejük volt a pihenésre, úgyhogy mindenféleképpen vannak jó előjelek, az eddigi 20, több mint 20 átlagosan eladott labda nem az, viszont az egyébként nagyon érdekes és nagyon fontos adat, hogy a Juhász Dorka, Takács Kis, Virág kettős, ugye, akit mindenki csak ikertornyoknak becéz most már a nemzetközi sajtóban is, második, illetve 5. helyen áll az egész világbajnokságot összefoglaló statisztikában a lepattanókat illetően, illetve Magyarország csapat szinten a 3., úgyhogy a kulcsembereinkre ezúttal is nagy feladat hárul, megvan a taktika, de hát értelemszerűen nem csak mi készülünk föl Japánból, hanem nyilván Japán is belőlünk.
1: Ugye Japánt már ismerhetjük, ezt ugye nem is olyan régen találkozott a 2 csapat. Mi változott azóta a japánok játékában szerinted?
2: Hát egészen pontosan 3 ember cserélődött ki a keretben, tehát abból a 12 főből, akik ugye ott voltak Törökországban a világbajnoki selejtezőn, ott 3 ember jött, illetve ment. És egyébként nagyon nagy különbség nem lehet, ha már egyébként a japán csapatról beszélünk, azért van, hát talán azt mondom, hogy hát ha nem is azt mondom, hogy sztárjuk, de van 2 kiemelkedő játékosuk, az egyik az a Mai Yamamoto, aki a Las Vegas Aces csapatában, a WNBA-ben játszik, és egyébként Juhász Dorkának lehet is vele szemben személyes tapasztalata, rövid, vagy hát nem régi emléke, hiszen éppen még augusztus 16-án a Minnesota és Dorkáék a Vegas vendégeként tudta 92-87-re nyerni, tehát eleve egy olyan játékos, aki bár egyébként ő is a csapatában mondhatjuk azt, hogy hát nem nem egy kulcsjátékos, nem akarom mondani, hogy mellékszereplő, de tehát Yamamoto azért nem a WNBA sztárok egyike, de ha már valaki ott játszik, akkor mindenképpen jó lehet. Illetve van nekik egy olyan európai légiósuk, Stefani Mavuli, aki pedig Spanyolországban éppen most az Avenida csapatához igazolt Zaragozából, és azért ő is a bajnokságban ugye 35 meccsen 17 percet és 6 pontot átlagolt, de a többségük egyébként a japán profiligában játszik, és hát amit tudunk az, hogy nagyon hajtós és gyors és kemény ellenfél a japán, illetve ha már a sztárokról beszélünk, az egyik legnagyobb erősségük az a Corey Gaines, az a szövetségi kapitány, aki 2025 óta az amerikai úriember irányítja a japán csapatot. Akinek egyébként japán az édesanyja, tehát innen a kötődés, és ő korábbi NBA játékosként, illetve WNBA-ben a Phoenix-el bajnok lett. Tehát mindenféleképpen egy nagyon-nagyon komoly taktikai és edzői háttér áll mögöttük. Ugye a japánok sosem adják föl, ezt pontosan tudjuk, de azt hiszem ismerjük a játék stílust, és amennyire nekik kellemetlen az európai stílus, az, hogy magasabbak vagyunk, jóval magasabbak vagyunk, nekünk pontosan annyira kellemetlen a japán stílus, ez a rohanós és tényleg ugrálós, pattogós, mindenhonnan is eldobják a hármast, és nyilván az első meccsen ez bejött, de megint csak ismétlem, Spanyolország és Németország komolyabban védekezett ellenük, és nem is jutottak 60 pont fölé. Ez a cél, hiszen ugye a legutóbbi két meccsen is sikerült őket ilyen 60-65 pont körül tartani.
1: Nyágúj Gergelynek köszönjük szépen, jó készülődést kívánunk neked a mérkőzésre. Ahogy mondtuk korábban, a Magyarország-Japán női kosárlabda világbajnoki mérkőzés 17 óra 45 perctől majd élőben követhetik itt a Nemzeti Sportrádióban a hallgatók. Mi most elmegyünk egy rövid zenére, aztán pedig folytatjuk majd a sportkörrel.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ugyan fél perce korábban, de köszöntjük Önöket, ez a Nemzeti Sportrádióban a Nemzeti Sportkör, a stúdióban pedig Spiller István, az MTI szakírója, Gergerics József, az MTI sportszerkesztője, valami Bitman Emil, az MS Sport hírekért felelős szerkesztője. Sziasztok! Igyekszem azért komolyabb lenni az adásban. Kosárlabdával kezdjük a szerkesztő javaslatára, ami egyébként nem is rossz javaslat, hiszen ugye Japán ellen játszik a legjobb 8 közé jutásért a magyar női kosárlabda válogatottunk ugye a berlini világbajnokságon. Hogyan értékelnétek eddig a válogatottunk játékát?
3: Osztályozzuk. Eddig egy erős négyes.
4: Ötös skálán, vagy tízes?
3: Ötös skálán négyes, de emelkedő négyes. Nyilván franciák elleni meccs az eredményt nézzük, az nagyon nem volt jó. Ugyanakkor, mint a későbbi eredményekből kiderült, a jó ugródeszka volt. Még akkor is, amikor a dobbantóra érve nagyon besüppettünk. És utána pedig nagyon jó játékkal, ugye mondjuk a szombatnál bele kell venni az, hogy az előző pénteken meg nagyon későn kerültek ágyba a játékosok, de azt leszámítva viszont szerintem tök jó, és tegnap este nézve a német Mali mérkőzést, tök jó, hogy a második győzelmünk is megvan, mert amúgy a németek játszanánk most, és az egy sokkal nehezebb falat lenne, mint ez a japán válogatott, amely egyébként önmagában nem rossz, de messze nem legyőzhetetlen Berlinben.
5: Egyetértek, ami nekem a...
3: Mit csinálsz?
5: Ami nekem a legnagyobb problémám, az a rengeteg labda eladás. Ezen kell feltétlenül változtatni. Ezt leszámítva viszont szerintem nagyon-nagyon jól játszik ez a női kosárlabda válogatott. Engem bevallom, a francia meccs nem zavart. Mi erről pont az Emilrel együtt itt voltunk közvetlenül a francia meccs előtt, és én ott is azért pedzegettem. Nyilván azt nem lehet kimondani, hogy el kell engedni, de mindenki tudta, hogy a második és a harmadik meccs a fontos. És egyébként én pont a hoki válogatottal példáloztam, hogy a hoki válogatott, amit megcsinált az Elit VB-n, hogy azért tudott bemaradni, mert pontosan tudta, hogy melyik meccsen kell jól játszania. És ezt csinálta meg. Tehát az, hogy kikapsz a francia, a olimpiai ezüstérmes francia a válogatottól 40 ponttal kosárlabdába, ezt be kell tudni nyerni. Ott mindenki tudta, hogy az a meccs nem fontos. Ott ki kellett menni, próbáljuk meg élvezni a játékot, játszunk bátran, ne legyünk görcsösek, de azért 40 pontos vereség, azért 40 pontos vereség, és egyébként pont a meccs után már nem emlékszem, hogy melyik játékosunk nyilatkozta, hogy ők előre beszéltek róla, hogy előfordulhat ez. Tehát, hogyha ez bekövetkezik, akkor ne demoralizálja a társaságot. És ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ez nem is történt meg, mert pont azért, mert erre föl voltak készülve, tudták, hogy mit akarnak megnyerni. A következő két meccs egyikét, vagy jó esetben mindkettőt, aminek köszönhetően egyébként az a japán jön, amelyik verhető. Ezt azért is mondom, hogy verhető, mert egyrészt ugye a isztambuli selejtező tornán, amiről kijutott a magyar válogatott, megverte Japánt, és hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor egyébként az olimpiai selejtezőn is megvertük Japánt, az mondjuk itthon volt. Tehát, hogy a legutóbbi két találkozón, ami tétmeccs volt, megvertük Japánt. Ez nem azt jelenti, hogy mi egyértelmű esélyesei vagyunk ennek a mérkőzésnek, de reális esély van 8-ba kerülni, ami például a legutóbbi magyar VB szereplés alkalmával ugye nem így történt, mert ott 10-ek lettünk.
2: Amiről beszéltél a franciákkal kapcsolatban, azoknak szól, akik most csöppentek bele így a női kosárlabda életébe, vagy ámblok, nem tudom kinek, mert hogy alapvetően ez érthető, hiszen ugye, ahogy mondtad, a jégkorongnál is ezt láthattuk.
3: De ugye 46 pontos vereség az hokiba egy 5-6 gól.
5: Sőt, és akkor több. Lehet, hogy 7-8. De benne, most például hokiba, kikap a magyar válogatott 8-0 Kanadától, és akkor mi van?
3: Ja, csak nem nekem tudod, mi jutott eszembe, hogy amikor a francia egy tök jó csapat, és hogy esetleg ő kényelmesebben, meg első meccseken könnyebb legyülni, maradjunk hokiválogatott, 70 év után feljutunk, Zürich, szlovák, azt hittük, hogy átgázol rajtunk. 13 másodpercen múlt, hogy nem szereztünk pontot ellenük. Én abban bíztam, hogy ebből ezért lesz szorosabb, mert ez a francia még neki ugyanúgy egy nyitó meccs, mint nekünk. De az a 46 pont, ez nem ülte meg senki gyomrát, csak azoknak, akik totál felületesen követik ezt a sportágat.
2: Pontosan erre gondoltam, így van.
3: Csak azoknak üli meg a gyomra. De a lányok ezt előre kalkulálták, és nyilván utána tök jó pszichológiailag belementek a másik két meccsbe, és most remélem a maiba is. Ez egy nehezen, de hozható meccs.
4: Szerintem a francia meccsel egyáltalán nem kell foglalkozni, meg is mondom, hogy miért. Ugye ez egy esti találkozó volt, és mi másnap kora délután játszottuk azt a Nigéria elleni találkozót, amiről pontosan tudta a játékosok, a szakma és a csapatmenet dolgozók, hogy azt meg kell nyerni. Főleg azok után, hogy tudtuk, hogy Japán is mit játszott, nem Japán, Dél-Korea mit játszott az első mérkőzésén. Na most onnastól kezdve egy pont, direkt megnéztem a kezdést, hogy úgy kezdett Franciaország, hogy 29-11. Mindenki tudta az első negyed után, hogy ebben nem szabad több felesleges energiát beletenni, mert játszol egy szoros meccset a franciákkal, és lehet, hogy a másnap látja a kárát. Tehát szerintem egy tökéletes csoportkör terve volt a magyar válogatottnak, és mivel megnyertük a második és a harmadik meccset, szerintem teljesen felesleges arról beszélni, hogy most a franciák mennyivel kaptunk ki, és látva azt, ahogy egyébként utána Nigéria elleni mérkőzést egy picit nehezebben, de megnyertük, majd volt egy nagyon picit döcögős Dél-Korea elleni kezdés, de egyébként végig magabiztosan vezettünk és nyertünk. Innestől kezdve nincs miről beszélni, ott vagyunk a legjobb 12-ben, egy kosárlabdában, szerintem ez óriási dolog. Ma pedig jön az a japán válogatott, amely szerintem abszolút verhető, és ennek a találkozónak szerintem az esélyese most már a magyar csapat, nem csak a közelmúlt miatt, hanem az itt látott teljesítmény alapján is. Japán mind a két európai csapat elleni meccsét simán elveszítette, és nézegettem így a legjobb játékosainak a statisztikáit, nekik is van egy WNBA játékosuk, de eddig eléggé visszafogott. Nekünk meg van két olyan magas emberünk, főleg Juhász Dorkáról mindenképpen beszéljünk, aki elképesztő formában van, és ha nem találják még itt néhány óra alatt az ázsiaiak az ellenszert ellenük, akkor szerintem ez egy nehéz, de nyerhető meccs lesz. Én nagyon szurkolok a lányoknak. És aztán jön az ajándék, az amerikaiak elleni találkozó, mert az, bárki bármit mond, ott nyilván az esélyesség terhe nélkül lehet megnézni, hogy milyen a kosárlabda a tengeren túlon. Juhász Dorka tudja, a többiek még nem látták, de ne szaladjunk ennyire előre. Nehéz meccs lesz, de szerintem mi vagyunk az esélyesek, és ezzel élni tudni kell, és szerintem élünk is.
2: Akkor beszéljünk Juhász Dorkáról, hogy az előző mérkőzésen 22 pontot szerzett, és 11 lepattanó, jól emlékszem. És ha szinte jól emlékszem, akkor az előző japánok elleni mérkőzésen 35 pontot dobott.
3: Igen, de ebből nem fog tanulni fog.
2: A kérdés az, hogy most is rá fog így épülni.
4: Varga Barnára is készült a Fener, aztán mégis fejlett egy gólt, tehát hogy ne tudják, hogy mit kell csinálni, hogy meg tudják-e valósítani, az egy másik kérdés.
3: Meg a többiek mennyit dobnak.
5: Az Euróliga előző idényének legjobb játékosáról beszélünk. Tehát, hogy erre készülhet, de ő azért lett az Euróliga legjobb játékosa, mert ő klasszis.
4: Amit István mondott, nyilván kellenek hozzá a külső emberek. Mert hogyha...
2: Nyilván,
3: ez egy edzői stratégia, hogy van az ellenfélnek egy sztárja. Hogy azt mondod, hogy őt hagyom, és a többit fedem le, vagy megpróbálom őt kiszedni. Ez nyilván attól függ, hogy mennyire tud egy játékszervezésbe is. Ezt majd a japán szövetségi kapitány és a stábja fogja eldönteni, hogy mit, vagy fogd meg, erezd meg. Ha ez nem megy, akkor mikor váltok? Mert ha első negyedben a Dorka már két számjegyű pontnál jár, akkor nyilván nem jó volt a receptkönyv helyen kinyitva. A francia válogatottra annyit még mondanék, hogy 110 pontok fölött dobált. Tehát tegnap meghallgattam a nigériai nemzeti sportkört, ott a nigériai újságírók nagyon szomorúak voltak, hogy úgy estek ki, hogy 111 pontot
4: kaptak. Harmadik negyed végén 96 pontnál járt.
3: Igen, három negyed után.
2: Félelmetes.
5: Szóval egy kosár van 10 perces negyedekkel.
3: Igen.
5: Tehát, nem NBA-ről beszélünk.
3: A Dorka meg egy hete mondtam, hogy ő a ilyen szoboszlai kategória, és a magyar sportegén, beleértve, hogy a világ legerősebb bajnokságában játszott, és ugye ez egy ilyen idény bajnokság, tehát mellette kell egy európai klubnak is lennie. mind a két lovat nagyon jó üli meg. Volt sérülése, de hogy látszik, testileg, lelkileg, tehát a saját lelke is rendben van, és az egész mentalitás, amit ő hordoz, az úgy végig ragad mindenkire. Tehát ahogy amikor pihenteti a szövkap, akkor is lehet látni, hogy a padon is milyen hangulat uralkodik egy szoros meccsen is. Nem éreztem az utolsó két meccsükön, hogy a kollégákkal megmondhatja, de ezt nyerjük. Tehát tegnap volt, hogy fordított a Korea, de közben úgy lopott labdát, hogy visszajátszásra visszapattan, itt dőlt el.
4: És volt még olyan jelenet, szintén a negyedik negyedben, hogy Dorkáról dobtak egy hármast a koreaiak. Nem a következő támadásból, de az azt követőnél pedig elkérte, visszaválasz.
5: Meg egyébként, hogy hogy teszik ki, tehát, hogy a, ugye két magyar meccsen is ő volt a meccsembere, és akkor a Európai Szövetség úgy teszi ki, hogy Dorka time. Tehát, hogy egy ilyen...
4: Amúgy az ilyen, az ilyen sokat
5: mond, ez sokat mond egy játékosnak a tudásáról, meg megítéléséről.
2: Mert nem csak azt, hogy magyar sajtó emeli csak fel, hanem a nemzetközi sajtó
5: is. Egy kevésbé ismert játékos, akinek van egy nagy meccse, ott biztos, hogy nem ilyen felütéssel teszik ki. Tehát, hogy úgy veszik a Kossáth Szövetségnél, hogy őt mindenki ismeri. Ami egyébként jogos, mert most még egyszer, tehát ez olyan, mintha a Szoboszlait a Bajnokok Ligája legjobbjának választották volna.
4: Az nagyon jó példa volt a Dominik, igen. Meg egyébként vele egyébként szintet lépett szerintem a válogatott, tehát mondjuk a 4 évvel ezelőtti válogatott, és amelyik egyébként nem jutott ki ugye az olimpiára, erről beszélgettünk ezen a bizonyos spanyolok elleni utolsó negyed, ahol egyébként eldőlt, hogy leadtunk, nem tudom, 21 pontot igen. Talán, hogy azóta azért a Juhász Dorkában benne van két európai év, plusz WNBA év, egy-két fiatalunk még ügyesebb lett, de
3: 18 éves gyerek van a csapatban.
4: Igen, szóval azért szintet tudott lépni vele a magyar női kosárlabda válogatott, és az, hogy ott vagyunk a világon a 12 legjobb csapat között. Tehát ha ez a végállomás, szerintem az is egy nagyszerű eredmény, bár biztos, akik imádják a kosárlabdát, meg tudjuk, hogy mondjuk nem a franciákkal vagy a spanyolokkal játszunk, hanem a japánokkal, lehet, hogy sokan legyintenek, hogy hát őket meg kell venni, és bemegyünk a 8-ba, de ha nem sikerül, és ott vagyunk a 12-be, ezt is meg kell becsülni szerintem, mert kevés olyan labdajáték van, vagy csapatsportág, ahol egyébként ott vagyunk a világ 12 legjobb válogatottja.
3: Ez a japán nemrég olimpiai döntős volt.
4: Otthon 25-ben, igen.
3: Döntős volt.
2: Mi lehet a kulcs a japánok ellen, ha és amennyiben Juhász sikerül kiszedni?
5: Külső dobásokat jól védekezni, tehát hogy ne szórják a triplákat, hogy abba szórni fogják.
3: Azzal vettük őket legutóbb kétszer, hogy ezt a méregfogukat kihúztunk.
5: Tehát, hogy a triplákat nem szabad engedni, hogy tisztán dobják, mert ha tisztán dobják, akkor
3: ezzel befognak. Magassági fölényünk megvan, nyilván akkor mi kell, akkor ők messziről dobálnak. Korea is ezt próbálta.
2: És gyorsak is.
4: Korea is gyors volt, de azért van még egy Takács kis virág, tehát lehet, hogy a...
2: Ez az van a kérdésem, kire kell még támaszkodni a Juhászon kívül.
4: Ha azt mondom, hogy ikertornyok, a szó pozitív értelmében, szerintem mindenki így érti, azért ott nem csak a Dorkát kell nekik semlegesíteni, hanem a másik magas emberünket, aki szintén nagyon jól játszik a tornán, és kellenek a lelik triplák, az Ahonina betörések, tehát itt azért félrejtés nehézség, a Dorka volt eddig mind a három meccsen a magyar csapat legjobbja, vagy egyik legjobbja, de nem ő nyerte meg, hanem a csapat a meccseket. Tehát kellenek hozzá a többiek. Erre utaltál az első válaszodban, hogy azért az nem elég, hogy most van egy Juhász Dorkánk, és betesszük neki a palánk alá a festék
3: alapját.
4: Persze, tehát hogy itt azért abban a pillanatban, hogy őt becsapdázzák, ki kell lakni a labdát oldalra, jöhetnek a triplák, milyen egyszerű innen a recept Óbudáról, de hogy itt csapatmunkának kell lennie, és szerintem Bölgyi Péter ezt a csapatot most nagyon jól össze is rakta, jól olvassák a játékot, úgyhogy én nagyon optimista vagyok. Remélem, hogy nem egy túlzott optimizmus van bennem, de én most nem bizakodom.
3: Kellemes optimizmus.
4: Ez jó, ezt a szót kerestem kifejezést.
3: Nem bíztuk el magunk, én úgy érzem, hogy nem bíztuk, mert az meg egy rákfele lenne.
4: Azt nem hiszem egyébként, hogy
5: elbíztunk. De nem szabad készpénznek lenni.
4: Biztos, persze.
5: Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy a előjelek alapján, a mutatott játék alapján ez a magyar válogatott jelenleg esélyesebb Japánnál, de nem annyival, hogy ez egy nagyon egyértelmű meccs legyen. Tehát ezt föl kell fogni, hogy a két csapat között azért nincs akkora különbség. Tehát, hogy itt ezt kell látni, hogy az, hogy esélyesebb valaki, az nem azt jelenti, hogy az biztosan nyer. Mert nem mindegy, hogy úgy mondjam, egy USA-magyar meccsen azért sokkal egyértelműbb különbség van, vagy markánsabb. De egyébként mindegy, ha Tehát az USA-nak azért kevés ellenfele van a világon.
4: És talán még egy dolgot meg lehet említeni, hogy egy picivel talán most többet pihentünk, azért ennek is lehet jelentősége egyébként, hogy amíg mondjuk a franciák után mi gyorsan játszottunk Nigériával, itt most a japán válogatottnak mondjuk egy 3 órával kevesebb ideje volt pihenni, lehet, hogy ez is egy olyan pici nüansznyi dolog, ami mondjuk a negyedik negyed végén majd jelentőséggel bír, de sok sikert a csapatnak.
2: 17-től 45 perckor tehát majd Magyarország japán nőjükos labda világbajnoki mérkőzés, és itt élőben tudják majd követni a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. És hát miközben beszéltetek egyébként, figyeltem, csak próbáltam frissítgetni laptopot, hogy hát látom már majd azt, hogy a labdarúgóknál ugye elkezdik csepegtetni azt a 30-as listát, akik esélyesek arra, hogy megnyerjék az aranylabdát. Kollégának köszönjük szépen, sikerült, megjött, és látjuk, és előttetek is ott van az első 10 név. Elmondom gyorsan, Bellingham, Kubarsi, Kukureja, Dembélé, Bruno Fernandes, Luis Diaz, Gabriel, Haaland, Hakimi és Kane. Itt az első 10-es. Van-e nektek bármilyen meglepetés itt az első 10 név között?
4: Egyrészt nincs, másrészt nyilván a 30 alapján lehet azt megmondani, hogy...
3: Igen. De hát innen... vannak hiányzók még. Mm.
2: Mégpedig kire gondolsz?
3: Betennék egy magyart is a 30-as.
2: Akkor nyissuk meg a Szoboszlai aktát. Szoboszlainak ott van a helye a legjobb 30 között?
3: A mi szívünkben ott van.
5: Nem, szerintem akkor sportszakmailag is elfogadhatatlan lenne, ha nem. És annak egyetlen oka lenne, hogy nem volt ott a VB-n.
4: De ha nem lesz ott, az azért lesz.
5: Az csak azért lesz. Szoboszlai a világ 30 legjobb labdarúgója közé tartozik. Én ezt kimerem jelenteni. Itt szerintem ez sportszakmailag ez nem kérdés, és nem elfogultságból mondom. Tehát, hogy igazániból én azért itt ezt többször elmondtam a sportkörben is, tehát, hogy a világ legjobb középpályásai közé tartozik, a sokoldalúságát bizonyította, kiemelkedő volt a Liverpoolban. Tehát, hogy most inkább úgy fogalmazok, a Liverpoolból bárki más bekerül, nem, tehát az egy vicc lenne.
4: Szerintem
3: de mondjuk a Liverpool... Mondjam,
4: most pont azt pörgetem, hogy a Liverpool ki az, aki esetleg bekerülhetne.
3: Meg a Liverpool nem volt olyan jó szezonja.
4: Igen, szóval én ezt akartam kérdezni. Azért nehéz ügy, mert mi egy picit a Szoboszlai másképp látjuk, mint értelemszerűen mi világklassz is magyar futballista. Én nem lepődnék meg azon, ha nem lenne benne a legjobb 30-ban, pont a világbajnokság miatt. Most ezt a 10-es névsort innen egyébként mindenki ott volt, és azért én arra is kíváncsi vagyok, hogy például Lionel Messi újra bekerül-e a 30-ba, Ronaldót lemerik-e hagyni, vagy sem. Szóval itt azért még 20 név hiányzik. Ha most itt nagyon összedugnánk a fejünket, akkor mi biztos betennénk a 20-ba, de nagyon kíváncsi vagyok.
3: Szóval azt hittem, hogy ABC-ben jönnek.
4: Jó, igen, akkor még úgy indult.
5: Itt a Luis Diaznál, meg a Bruno Fernandesnél kicsit ott meg
4: egyébként nem, egyébként...
5: De amúgy egyébként...
3: Van benne valami az ABC is?
4: Szerintem ABC ez ABC, igen.
5: Csak itt lehet, hogy valami, most mondja egy Luis Diaz, nem tudom az összes nevét, de hogy egyébként szerintem...
2: Diaz, Luis, úgy majdnem ott vagyunk.
5: Igen, csak mindegy, akkor...
4: Sokra Bruno Fernandes.
5: Tehát, hogy akkor ott lehet valami év, de egyébként szerintem az szerint haladnak.
4: Akkor mi ne lepődjünk meg, hogyha 11-20 között nem lesz.
3: Szoboszlai.
4: Mert akkor az eszmény. Hát...
2: Van két új nevünk, Kvaratskhelia és Jamal. Azt hiszem rájuk Y-na. Abszolút számíthattunk.
5: Lamine Jamal, tehát egyébként ABC-be mennek.
4: Akkor igen.
3: Jó, akkor legalább ezt el találni.
4: De akkor, hogyha Lamine Jamal és Dominik Szoboszlai...
3: First name, given name. Attól, hogy mi alapján nézik, művésznél.
2: Gyorsan mondok egy SMS számot a hallgatóknak, és 0-30-55-55-605-ös.
4: Ha valaki tudja, írja meg, igen.
2: Igen, várjuk az üzeneteket, hogy ki hogy
3: de
2: gondolja.
3: Szoboszlai küldje már elő, hogy nem vagyok.
2: Igen, nekem alapvetően az esélyes, a győzelemre Kvaratskhelia, nem tudom, hogy hogy gondoljátok.
5: Semmi.
2: Nálam ő abszolút annyira szépen építkezett évről évre, én nálam abszolút győztesnek számít.
4: Nálam ő nincs a háromba.
5: Nem.
4: Akkor inkább odaadnám Harry Kane-nek, aki legalább annyit tett a saját klubcsapatáért, mint a Kvaratskhelia, bár nem nyert bajnokok ligáját, meg ott volt a világbajnokságon, ahol szintén jól futballozott. Én azt nehezen tudom elképzelni, hogy olyan játékos legyen 2026-ban, ugye ez a 25 ősz és 26 tavasz-nyár, aki nem volt ott a világbajnokságon. ha olyan nevet kellene mondani,
3: de vagy akkor... nálad számít, hogy a VB-n hogy szerepel elődöntő.
2: Hát Messinek ugye írtunk aranyodat.
5: Hát, hogy csak Messinek Ronaldo így kapott 2002-ben.
4: Ezt a Messi Ronaldo, tehát azért nem nyitnám ki, mert ez nyilván egy...
3: Túl vastag.
4: Igen.
2: Én csak a világbajnos helyre.
5: Ennek az idények a legfontosabb eseménye. Nyilván, aki ott jól játszott egyébként nálam, a PSG-ből sem Kvaratskhelia kapná.
4: Hanem egy középpályás.

0: olyan teljesítmény, a Kvaratskhelia az abszolút a legmagasabb szint, nem is nagyon tudok mondani még olyan játékost, aki Dominik. De ugye klubszinten viszont hiányoznak a trófeák is. És azért ilyenkor a döntéshozóknál nyilván a futballra gyakorolt hatás.
1: Annyira nem mondhattam rosszat egyébként, mert az NSO cikkében is lehet olvasni, hogy a legutóbbi aranylabdás Ousmane Dembélé szerint PSG-s csapattársa a grúz Kvaratskhelia kapja. Hogy ő lehet az egyik esélyes az év legjobb labdarúgóját megérhető díjjal nyerésére.
0: Dembélé úri ember volt egyébként, ha most megint megkapná.
2: Rúgott 5 gólt a VB-n.
1: Ha jól hallottam, egyébként a fülemre azt mondta a kollégánk, a Kreisz Bálint, hogy Marquinhos a következő. És Mané, úgyhogy valószínűleg marad.
3: Ugye 5-ig eszig eljutnak. 5-ig eszig eljutnak.
1: Mané, nem Mané. Az, nem fura egy kicsit? Nekem ez így megütötte a fülemet. Tehát,
0: kérdezzük meg Bálintot, hogy biztos ez csúpta. Mané nekem meglepetés.
2: De, nekem is.
3: 30-ba.
1: Azt mondták, hogy biztos Mané, igen.
0: Ha Mané igen, akkor Szoboszlai is igen.
1: Akkor ez már egy jó hír. Igen.
0: De most nálam, tehát hogyha ha Máné bekerült a legjobb 30-ba, akkor...
3: Kik szavaznak?
2: Nem, ez egy jelölt lista, és utána a 100 a FIFA világra...
3: De a 30-ast kérhetj össze.
2: Azt szerintem maga a France Football. És utána a 100 a FIFA világra lista az első 100 helyezettjének egy-egy szakírója szavaz.
3: Igen, de ez a 30-as listát kirakta.
2: Magyarországról Szőlősi György.
3: Tehát, hogy a 30-as listát kérhetj össze.
2: Azt biztos vagyok a France Football magazin.
1: Amíg...
0: Bocsánat, most Mánét megnéztem azért a biztonság kedvéért, és valóban az Al Nassr csapatában egészen jó statisztikái vannak, de azért elnézést, szóval, hogy itt...
1: Akkor viszont Ronaldo is jelölt lehet.
2: Az a viccek vicce lenne.
1: Hogyha jelölt lenne?
2: Abszolút.
1: És akkor Mané?
0: Mánénak egy gólpassza volt egyébként a világbajnokságon. Belgák ejtették ki végül Szenegált. Azért Ha egy szaudi bajnokságos teljesítménnyel, meg egy nagyon visszafogott VB szerepéssel be lehet kerülni a legjobb 30 közé, nyilván Máninak viszont van a futballra és a futballon kívül azért eredménye, mert jótékonykodik, meg egy abszolút pozitív figurája ennek a mai nagyon pénzközpontú futballnak. Máni egy pozitív példája, hogy iskolákat épít, kórházaknak adakozik, na de amikor a világ legjobb futballistáját keresünk, akkor ezek nem lehetnek szempontok, de ez jutott eszembe, hogy mi másért.
3: Francia gyarmat is volt szönege. Ha már franc futball szóbozt.
2: Úgyhogy nem tudom, én már, tehát ezért mondom, ha már nem van, akkor szóbozta, hogy ott helyet.
3: 45 kóbb tényünk vissza.
2: A világ legerősebb bajnokságában BL helyre befutó Liverpoolnak a kiemelkedően legjobb játékosa volt a Szoboszlai. Amit egyébként annyiban díjazott is a klub, vagy hát maga az egész csapat, hogy ugye helyettes csapatkapitány lett.
0: Hát meg új szerződést kapott, ami kiérdemelt.
1: Lautaro Martínez és Mbappé.
2: Nem meglepődik.
3: Az első tízből hiányzott, csak utána észrevettük, hogy az ABC sor.
1: No, engem az érdekelne, hogy ti mit gondoltok azzal kapcsolatban, hogy ha és amennyiben Messi megnyerte volna a világbajnokságot Argentínával, akkor ismét aranylabdás...
0: Akkor nem kérdés.
1: Akkor nem kérdés.
2: Szerintem igen, még akkor is, hogyha nem értettem volna vele egyet, de igen, akkor megkapta volna.
0: De ez ugye a ha kategória, igen. Tehát hogyha 39 évesen még az utolsó két meccsre is tudott volna valamit elővarázsolni a kis cilinderéből, akkor szerintem akkor nem kérdés. Ha Modric megkapta 18-ban, és oké, most a Messiak, tehát én mondtam, hogy ne nyissuk ki, de 18-ban ott mondjuk nyilván Modricnak elképesztő éve volt a Reállal, meg motorja volt annak a horvát válogatottnak, de...
3: Meg most de, is kerettag a nemzetek ligájára.
0: Igen, de viszont de Messi nem nyert VB-t 26-ban, úgyhogy...
1: Viszont ott van a Rodri, aki ugye már kapott egy aranylabdát, és az volt talán az egyik legvitatottabb aranylabda.
2: Hát legalábbis a Real Madrid nagyon vitatta.
1: De a Real Madrid nagyon vitatta, igen.
3: Meg el sem mennek a diát a Dóra, hogy
2: igen, nem, igen, ahogy igen,
0: volt. Az volt az nem is mentek el.
2: Nem bolykottálták, igen.
0: Hát ne, mondjuk kinek hiányoztak, ugye ez egy jó kérdés, mert az európai futballnak a Real megkerülhetetlen, meg a világ futballjának. Szerintem azzal inkább saját maguknak ártottak. Most is azt mondom, hogy a Viniciusra volt írva az aranylabda Madridban, a világ másképp gondolta, és szerintem nem gondolta rosszul. Egyébként

0: Rodri ugye most pedig világbajnok lett, meg a Cityben bár csak egy fél idényt futbolozott, de akkor mondom még egyszer, ott van mellett a Fabián Ruiz, aki legalább annyit tett a spanyol válogatott VB címéhez, miután bekerült a kezdőbe a második csoportmeccsen, és ő meg BL-t nyert, és a PSG-ből is kirobbanthatatlan volt, úgyhogy ez azért szép, mert van legalább 3-4 olyan játékos, aki mellé tudsz érveket felsorolni, hogy ő miért érdemelné meg. Most itt pont Haalandot látom magam előtt.
1: 17 másodperccel jött a következő jelölt, Lionel Messi.
0: Bár szerintem az, hogy a 30-ban benne van, az szerintem nem kérdés. Szerintem a 10-ben is benne lesz, de a világfutballnak azt tenne jót, ha ott is maradna. Én, aki nem szeretem, tehát ne legyen harmadik, meg negyedik, mert az akkor megint... Tehát abból...
2: Nem, a rossz nem az optikája, nem?
0: Igen, tehát a 10-ben ott legyen, mert jó VB-je volt, nyilván az Inter Miami azért nem feltétlenül az a szint, az MLS-ben is... Na, szóval...
2: Nem bajnok.
0: Igen. De a 10-ben ott van a helye.
2: Abszolút.
1: Jó, és akkor van még egy jelöltünk, ugye, Nuno Mendes, egy védő, Paris Saint-Germain védője.
3: Mikor járt utára a védő
0: arra? Kánaváró, igen. Jó idénye volt, tehát ő azért, de mondjuk abból a PSG kezdőből 5-6-7 nevet ide lehet varázsolni.
2: Én megnéztem tavaly, mert előkészítettük az anyagot, hogy Szobosztai benne lesz a 30-ba, aztán meglátjuk, hogy ezt ki kell adni, vagy
0: adjátok
2: nem. Adjátok
0: ki végcím.
2: De hogy a lényeg, hogy a tavaly 9 PSG-s játékos volt, tehát hogy azért a
0: B1, 30-ban?
2: Igen. Tehát, hogy azért a B1 győztesből azért a belső védő az be fog kerülni.
3: Majdnem az egész csapat.
2: Vagy egy kapus, vagy tehát, hogy azért mindig van egy kapus is például. Most valószínűleg nem nyer aranylabdát, de ettől még a 30-ba be szokott kerülni.
1: Szerintem menjünk ezzel, néljünk egyet, jöjjenek a hírek.
0: És amíg eljöttünk adásban az eszik, hogy tudjuk
1: meg, igen, abba bízom, most várjuk, nagyon csepegtessék itt a neveket még, de egyelőre most megálltunk egy picit, úgyhogy jöjjenek a hírek, aztán pedig majd folytatjuk a Nemzeti Sportkörrel.
4: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Két szempár között a végtelen, ki ezt látja, jöjjön most vele.
2: Változik a műsor, és változnak a hangok is.
3: Magyar előadó koncertjei az idei Sziget Fesztiválról, a közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. Platón Karater.
2: Vágatlanul. Holnap 23 órakor az M1-en.
4: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
5: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
4: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
6: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
4: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Indul az atlétikai világdöntőben Armand Duplantis. Megalakult a független közmédia testület. Késő nyárias idő van. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Feckó Tamás a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Feckó Tamás három csapatot is feljuttatott az NB1-be, a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot. Jól ismeri a diósgyőri közeget is, hiszen 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Ma reggel is tűzriadó volt abban a berlini szállodában, ahol a női kosárlabda világbajnokságon szereplő magyar válogatott is lakik. Egy közeli parkolóház szeméttárolójában keletkezett tűz. A magyar válogatott ma pályára lép a negyed döntőbe jutásért. 17 óra 45 perctől a japánokkal játszik. A találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Armand Duplantis indul az atlétikai világdöntőben, amelyre péntektől vasárnapig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban kerül sor. A rúdugrás világcsúcs tartójának, olimpiai, világ és Európa bajnokának részvétele azután vált kérdésessé, hogy előző héten visszalépett a Gyémánt Liga brüsszeli döntőjében. Noah Lyles azonban nem áll rajthoz, az olimpiai bajnok amerikai sprinter sérülés miatt befejezte a szezont.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Nanita hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. A következő időszakban nyílt pályázaton kell kiválasztani a közmédia és az MTI új állandó vezetőjét, tette hozzá a tárca vezető. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre, a vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig, a településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Megakadályozták a tűz továbbterjedését a főváros 14. kerületében, a Stefánia úton, ahol egy társasház tetőszerkezete kapott lángra, mintegy 600 négyzetméteren. A tűz továbbterjedt 2 lakásra, 3 erkélyre és több épületet is veszélyeztetett, közölte a katasztrófavédelem. Több mint 20 lakónak kellett elhagynia otthonát.
0: Közlekedés.
7: A fővárosban tűzeset miatt lezárta a rendőrség a Stefánia út, Egressi és a Tököli út közötti szakaszát. Az érintett útszakaszon torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Holnap délelőttig országszerte derült száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Spiller Istvánnal, Gergerics Józseffel és Bitman Nemélel folytatódik a Sportkör, én pedig Jó András vagyok, és hát ugye arról beszéltünk, hogy már csepegtetik nekünk a 30-as listát, az aranylabda listáról van szó. Azóta megérkezett már Pacho is, Quiñones, Declan Rice, Rodri. És ennyi. Igen, bocsánat, azt nem jött még valaki rajtuk kívül. 24 főnél tartunk most.
10: Akkor hatan vannak hátra.
9: Hát igen, ha az ABC során az ül. Igen.
11: X. Remélem a C. Igen, remélem a Véli Pozinja nem kerül be.
12: Remélem már nem kerülhet be, Gergely is. Nem jó, nem, mert csak...
10: Igen, igazából már csak...
12: Mert csak én vagyok.
10: Izgalmas, hogy ugye Rodriról beszéltünk, az imént Rice, az Arsenal motorja volt. Mert szerintem az angol válogatottban a VB-n egy kicsit szürkébb volt.
9: Kicsit szürkébb volt, de hogyha a mennyedik a bajnokok ligáját, akkor szerintem...
11: Igen, meg döntős volt, tehát angol bajnok.
10: Igen,
11: döntős.
10: Abszolút. Ott van a helye, nem kérdés.
9: Ott van a helye.
11: A Quiñones, az nem tudom. Te,
10: amúgy neki jó VB-je
11: volt. Jó VB-je volt egyébként.
10: Amiről beszélgettünk, hogy mennyit számít a VB.
12: A VB-t súlyozzák. Ez meg nem...
9: Jó, csak ő is ugye az Alcázia. Jól mondom, Alcázia.
12: Mindegy.
9: Jó csatára, mondod. Úgyhogy köszönöm szépen. Mindegy is. Ugye, hogyha és amennyiben Szoboszlai itt tesz, akkor ugye, ha minden információ pontos, akkor Nyilasi Tibor és Détári Lajos után 1985 után van újra magyar jelölt itt a aranylabda listán.
10: Nagyon komoly lenne.
12: Izgulunk?
9: Én abszolút.
11: Én is azért 85 óta ugye nem kapott magyar szavazatot, de legyünk őszinték, hát senki közelében nem járt annak, hogy az aranylabdán szóba kerüljön valakinek a neve. Tehát ha ő kap egyetlen szavazatot már, akkor is azt mondom,
10: akinek
11: hogy ez jó.
10: Akinek legutóbb felmerült a neve, az szintén Dominik volt tavaly. Amikor ugye bajnok lett a Liverpool-al, és akkor nagyjából ugyanígy beszélgettünk erről, hogy de akkor még talán korai lett volna.
9: Most rossz hírem van. Mert hogy megjött Saliba neve.
11: És Ferran Torres.
10: És Upamecano.
9: És Fabián Ruiz. Mert hogy egyszerűen négy nevet dobta ki, azért kellett kicsit össze is szomondanom.
10: És akkor hátra,
12: ugye? Tudod, mi jár a rossz hírhozójának a...
10: Jó, most nyilván ezeket a neveket most mindegyiknek ott van a helye, tehát most nem az a kérdés. Nekem az eddig elhangzott nevek alapján, vagy nevek közül Mané a kakukk tojás, de erről beszélgettünk az adás igen. Első felében, hogy neki egy viszonylag szolidabb VB-je volt, és szerintem egy átlagos klub idénye egy szaudarábiai csapatban.
9: Nekem kinyúl eszeve is kicsit ilyen.
11: Szerintem is az is.
12: Igen, van néhány.
9: Saliba, ismét egy védő.
10: Hát most nyilván ő meg angol bajnok, meg, de
12: fájna a szívünk, na.
10: Most akkor itt van a Gabriel az előző, tehát most Gabriel, Saliba.
12: Úgy ítéljük meg mi itt,
11: igen.
12: Obudán.
11: Én azért nem is azt mondom, hogy találnék belőle olyan nevet, aki helyett beraknám Szoboszlait, de...
10: Én inkább azzal zárnám le ezt a történetet a magam oldaláról, mert itt látjuk, hogy nincs benne a...
11: Igen.
10: Hogy eleve óriási dolog, hogy mi arról beszélgethetünk, hogy egy magyar játékos lehet, hogy benne van a 30-ban, vagy nincs. És idén nem kerül be, majd bekerül a következő 1-2-3-4-5 évben valamikor. Szerintem ez nem kérdés, csak az, hogy melyik évben. hálásak lehetünk annak, hogy mi abban a korban élünk, hogy tényleg van egy világsztár magyar futballistánk, aki játszik a Bajnokok Ligájában, és a világ egyik leghíresebb csapatának egyik legelismertebb futballistája, mert erről szól a nyári szerződés. Úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, és most nincs benne a 30-ba. Na bum, hát nem volt ott a VB-n, erre ez a magyarázat. Ettől még ugyanannyira szeretjük és kedvéljük, és mondom még egyszer, óriási dolog, hogy egyáltalán téma ez. Egy magyar sportrádióban, egy újságban, egy tévében, hogy és ma nyilván vitát fog szolgáltatni, hogy Szoboszlai miért nem került be.
12: De jövőre nincs se EB, se VB, akkor nyilván akkor BL alapján fognak rangsorolni, meg szezon, az angol, mint a világ legerősebb
10: bajnokságban. Ez egy jó dolog. Hogy egyáltalán...
12: Most akkor vége a 30-as?
9: Nem, még kettőt várunk, ha minden igaz. Kit várható még ide a végére Szoboszlán kívül? Ki az, aki még hiányzik erről a listáról?
10: Hát most akkor a végét kéne megpörgetni, hogy kik vannak.
12: Z, Y.
9: Vinicius Junior.
10: Igen. Én remélem, hogy nem a Vozinja, semmi bajom az ötfokja a kapusával, de...
11: Egyébként azért kapusok közöttjele ott van.
10: Én azért nem lepődnék meg, láttunk már ilyet.
9: Így van, Vitinha és Vinicius. Ja,
10: Vitinha, igen, elhangzott a neve.
9: De hogy ők itt is vannak? Megjelent ez a két név.
11: Ja,
9: most.
11: Akkor ja, csak azt gondolkoztunk, hogy ki van a V betűvel, meg a T betűvel.
9: És akkor meg is vagyunk, úgy néz ki. Tehát akkor a végére értünk.
11: Igen.
9: Akkor nincs egy Szoboszlai.
10: Máni helyett Szoboszlai, és részemről rendben van.
12: Mi lenne, úgy adnád ki az MT-be, hogy Szoboszlai, és akkor javítás. De most átkérnünk az évszámba.
11: Kottasítjuk
12: a France futballistáját.
9: Emil, hogy vitatárgya lehet az, hogy miért került be.
10: Mármint kicsoda?
9: A Szoboszlai, bocsánat, azt nem mondtam, hogy vitatárgya lehet majd, hogy miért került be a 30-as listára, de az is lehetne például vitatárgya, hogy most miért nem került be.
10: Én szerintem nem úgy fogalmaztam. Igen,
11: hogy miért nem került.
10: Ha nem kerül be, az
12: vitatárgya. Az volt keményebb. Tehát ő mondta, hogy...
9: Én már fejben ott voltam, hogy a kommentelők mit írnak.
10: Hát most nyilván a kommentelők egyrészt az fogja írni, hogy nem kell túlsztárolni, ezt ismerik ezt a kategóriát. Mások pedig föl tudnak sorolni érveket, hogy miért lett volna ott a helye. És egyébként mi is fel tudunk sorolni, bár azt mondtam, én ezt a magam részéről lezártam, úgyhogy nem is folytatom. Nálam ott lenne a hely a listán, de mivel nem voltunk ott a VB-n, nem tudta magát megmutatni a futball legnagyobb színpadán, így számomra érthető, hogy miért nem vették számba.
11: Igen, egyébként ezt kéne megnézni, most nem látjuk, én legalábbis itt egyben nem látom névsort a 30-ról.
9: Hogy... Elmondom gyorsan, mert megvan jó.
11: Hogy ki nem volt ott a VB-n? Mm-hmm. És én sem ezért vagyok végül. Kvaretszelia. Tehát, hogy ebbe ez
10: ő pedig BL-t nyert.
11: Csak ezért akartam a
10: 30-ot. És húzó embere volt a PSG-nek. Igen,
11: tehát, hogy igazán, valószínűleg ez az oka, én továbbra is tartom, hogy nálam Szoboszlai Dominik benne van a világ 30 legjobb labdarúgójában, de ahogy az Emil is mondta, azt gondolom, hogy ez a VB miatt az az év, hogy mégse került be.
10: Nálam is benne van a 30-ban, és ugyanazt gondoljuk.
11: Uh-huh. Tehát ez sokat mondó a listáról, hogy csak Kvaretszelia, aki nem volt ott.
9: Oké, okay. És akkor ez lista alapján kinek adnátok oda? Vagy mondjunk egy top 3-at, az úgy egy kicsit könnyebb.
10: Amíg mi gondolkodunk, Lécius, te mondjál egy nálad ki, mert
9: én mondjak 3-at?
10: Nekem olyan 5-6 név van.
9: Jó, nálam, aki mondjuk az első, azt mondtam
10: talán. Sorrendet mondjunk, vagy...
9: Jó, legyen top 3 inkább az, hogy
10: egyszerű volt. Egyszerűbb is.
9: Jó, Messi. Kvaretszelia és Kane.
11: Kezdem én.
12: Nincs világban.
11: Sorrendben mondjam?
9: Hát,
12: a Szoboszlai vagy
11: nála megint Dembélé, Vitinha és Kane.
9: Dembélé, Vitinha, Kane.
11: Uh-huh. Egyébként Vitinhának szerintem nem volt annyira jó VB-je, viszont imádtam a játékát a PSG-ben. Tehát egyszerűen olyan szinten dominálta a középpályát, hogy elképesztő.
10: Nálam Fabián Ruiz, Kane. Az előbb meg volt a harmadik nevem.
11: Bocsánat.
10: Most magamnak, illetve nem magamnak mondok ellent, azt mondtam, hogy jó, hogyha Messi 10-ben van, és nem ad okot arra, hogy ezért az emberek kommentelgessenek, de egyébként meg Messi.
12: Dembélé, Haaland, Mbappé.
9: Dembélé, Haaland.
11: Egyébként Mbappé is azért
9: ti sem mondhatok ketten világbajnokot, azt figyeltem.
11: Nem, én ezt egyébként kifejtettem, hogy ez a spanyol válogatott. Tehát ez most nem azért lett világbajnok, mert volt egy olyan kiemelkedő játékosa, amelyik húzta végig. Év
12: csapatának jelöljük.
11: Igen, tehát inkább ez egy nagyon egységes, nagyon kompakt csapatszinten volt nagyon jó, de nem éreztem azt, hogy, hogy lenne benne két olyan ember, aki azon múlik a spanyol válogatott sikere. Bocsánat.
10: A spanyol válogatottról én a Rodri féle gondolatmenetet, hogy aranylabdás lett, azt vittem tovább a Fabián Ruizzal, tehát nálam ő a spanyol válogatottból, aki BL-t nyert, alapember volt. Egyébként pedig egy dolognak nagyon örülnék, én Barcelona szimpatizáns vagyok, de nagyon örülnék, hogyha nem Yamal kapná meg még most, mert annak egy nagyon, nem lenne jó üzenete szerintem, hogy már erre megkapja. Az kétségtelen, hogy a legnagyobb futballtehetség az elmúlt 10 évben. Félig meddig sérülten kezdte a VB-t, illetve nem épült még föl, ez nem az ő VB-je volt, bár láttunk tőle szép pillanatokat. Nem ő vitte a hátán, 24-es EB-vel ellentétben nem ő vitte most a hátán a válogatottat. A Barcelonában Rafinhával ketten vitték. Szerintem most még korai lenne, de ez a saját véleményem, Yamalnak odaadni, mert az nem lenne egy jó üzenet, egy Haaland, egy Kane, akik elképesztő futballt,
9: vagy egy
10: Mbappé egyébként.
11: Csak most a VB-n is a Rodrit választották a VB legjobbnak, ha már világbajnokról beszélünk.
10: Sok olyan helyen olvastam, hogy már akkor Yamal az aranylabdás, meg ő a legjobb futballista a világon. Ő lehet majd a legjobb, szerintem most még nem tartott, kétségtelen, hogy nagyon így szárnya felfelé. Szóval remélem, hogy ő még most nem lesz, nem most kap aranylabdát. Egyébként jut eszembe, a Rafinha benne volt a...
9: Nincs. Rafinha nincs benne.
11: Igen.
10: Akkor, bocsánat, a Quiñones helyére a Rafinhát betenném, már nem egy Szoboszlait, és akkor az az én 30-as listám. Köszönöm.
9: Várjuk nagy örömmel szerintem. Szeretnék még valami?
12: Nem. Igazából mindig mi magyar újságírók így teljesen megdobog a szívünk, hogyha tényleg egy péntek este van egy Liverpool meccs, mint múlt héten, teljesen másképp állunk az egész dologhoz, vagy egy tévékapcsolóhoz. Vagy most mindjárt visszamegyünk a helyünkre, Juhász Dorka és a női válogatott. Nekünk megvannak ezek a nagyon aranyos embereink, sikeresek a saját sportágukban.
10: Kiegészítettem akkor... még valakivel, ha már ma?
12: Persze. Most...
10: Varga Barna 3-4-7-től.
12: Igen.
10: Én annyira várom, hogy hogy
12: szerepel a... Azt mondom, a Gulácsi fog védeni a
10: Dorka. Ők nem már arról ír, hogy megkapja a lehetőséget. Szóval, hogy ma 3 magyar van a BL-ben. Tehát, hogy amúgy egy...
12: Vagy ennyi magyar a mai nap csak.
10: Csak ma.
9: Akkor forduljunk rá BL-re.
10: Meg hajrá a női kosárlabda válogatottnak, utána
12: szóval lássunk magyar gólokat. Szóval ez jelenti a mindennapi feltöltődést.
11: Bocs, még tényleg egy szót hagy fűzzek, vagy egy mondatot hagy fűzzek rá. Nekem ebben azt tetszik, hogy vannak világsztárjunk, mondjuk vízilabda, és tényleg nem akarom degradálni a vízilabdát, de a kosárlabda, meg a labdarúgás, az olyan szinten világsport, vagy egyébként az úszást is ide sorolnám. Igen, de még a kézilabdánál is sokkal nagyobb a kosárlabda, tehát mondjuk a kézilabdát Ázsiában azért viszonylag kevés ország játszott, de például a kosárlabda...
9: Amerikában
10: a tengeren túl.
11: Igen, okay. Tehát hogy azért a kosárlabda, ahol van Amerika, meg van Kína, azért ez mindig egy ilyen nagy mérce nálam, hogy a tőlünk keletre nyugatra a nagyhatalmak, a sport nagyhatalmak küzdik. Tehát kosárlabdában és labdarúgásban van ilyen klasszisunk. Ez nem volt így 10 éve, meg 20 éve. Tehát ezt most csak ennyit akartam hozzáfűzni, hogy annyira örülök, hogy ilyen sportágakban is megjelentünk igazi húzó nevekkel.
10: Na jó, de és ebből a válogatott is profitál. Bocsánat, hogy összeblavágok, mert Dorkánál pont azt látjuk, hogy jön a válogatottban szeret játszani, akar játszani,
11: ezért szerepet felvállalja.
10: És föl tudja hozni a csapatot, mi meg tapsolhatunk annak, hogy ott van egy magyar női válogatott a kosár VB-n, tapsolhatunk egy győzelemnek, tapsolhatunk kettőnek, reményeim szerint 3 óra múlva a harmadiknak is tapsolhatunk, mert nagyjából 1 óra múlva kezdenek a lányok. Úgyhogy ez egy jó, ilyen értelemben ez egy jó korszak.
11: Igen.
10: Szegény Pistába beleszorítottam a szót, én meg...
12: Én már várom a kosár, mert tegnap mondom, még átkapcsoltam, hogy ott sem megmondtam, direkt megkerestem a német-mali meccset, mert hogy ott annyira körbeverés volt, hogy a német, ha kikapott volna, nem, akkor kiesik otthon.
10: A tegnap a másik csoport vesztesei közül valaki kiesik, ez volt Mali. Mali megverte a spanyolokat?
11: Igen. Az volt egyébként a VB legnagyobb meglepetés.
10: Azzal teljesen megkavart azt a csoportot.
12: És akkor mondtuk még, te mondtad, az ikertonyok, a kínaiak idejönnek tényleg olyanokkal, hogy létra nélkül meszelik a mennyezetet, és olyan simán kikapnak, és az ügyességi faktoruk nem olyan jó. Magasak, tényleg csípőjükig, mellükig érnek, földobják neki, nem tudja elkapni. Tehát ebből a szempontból a mi magas embereink viszont triplákat is vállalnak.
11: Labdaügyesek.
12: Tegnap az utolsó percben a Dorkolyan triplát bevágott, azzal elsülyeztette teljesen a remény.
10: Előtte dobtak róla egy hármast, utána pedig fogta, és a Dorka egy olyan képzett játékos, hogy egyébként most némi túlzással egyest is tudna játszani.
12: Jó. De ezek a égi messzelők
9: hogy átalakult az NBA, tehát a Viktor Wembanyama is kimegy, és a hárompontos dobát. Tehát
11: az a durva, hogy ilyen magassága, hogy van ilyen dinamika benne, meg ilyen ügyesség, ez szinte. Tehát azért emlékszem még egy Yao Mingre, ha már kínaiak, meg magas emberek.
12: George Muresan, román srác.
11: Úgyhogy,
12: nem tud pattogtatni.
9: No.
11: Igen.
10: Találkoztunk vele Kolozsváron 17-ben.
12: Szóval, na mindegy. Mit BL? Mit mondtam?
9: BL, lehet BL is, igen. Az AKT-n ugye Varga Barnabás és Vitális
12: Mulácsi.
9: Mulácsi, Real, Dortmund ellen, így van. Nagyon várjuk, ezt is elmondtátok. Egy picit kanyarodjunk a magyar élvonal felé. Vagyis hát egy picit lejjebb a másodosztályon, mert a Feczko Tamás nevezték ki a DVTK élére. 6 év után visszatér. Ezt az interjút gyorsan hallgassuk meg. Marosséti Ervin készített vele beszélgetést.
13: Ja, a BVSC meccs után hívtak, és nagyon jó érzés volt, hogy rám gondolt a klub vezetősége, hiszen a legnagyobb vidéki bázisról beszélünk. Egyik legfanatikusabb szurkolótáborról. Miskolcon, ahol mindenki szereti a Diós Győrt. Tényleg nagyon jó érzés volt, és egyben óriási felelősség is, hiszen a DVTK az első csapat a pályafutásom, amelyik másodszor adja meg a lehetőséget arra, hogy bizonyítsak.
14: Sokat kellett gondolkodni, vagy egyeztetni, amíg megszületett az egyesség? Egész biztos, hogy sok mindent mérlegre kellett tenni, többek között azt is, hogy milyen helyzetben van most a csapat.
13: Gondolkodni nem kellett, hiszen a Diós Győr hív az arra, szerintem mindenki igent mond. Az, hogy milyen helyzetben a csapat, az se érdekelt, hiszen amikor 7 éve ide érkeztem, akkor utolsó volt. Most ugye 14. helyen van a csapat. Volt már ettől sokkal rosszabb pozícióban lévő csapat, amit átvettem, úgyhogy ezzel nem kellett foglalkozni.
14: Igazából a részleteket, a feltételeket kellett egyeztetni, és az is egy fontos kérdés lehet, hogy miért nem vetted át már a Videoton meccsre, hétfőre a csapat irányítását.
13: Ugye sok dologba kell ilyenkor egyezkedni, átbeszélni dolgokat. Itt az átigazolási szezon utolsó napjai voltak. Ugye fontosabb volt szerintem a klubnál az, hogy sikerüljön még minőségi játékosokat ide csábítani, valamint ugye Tamás Márk távozásával megüresedett űrt betölteni, hiszen nagyon jó ember és játékos távozott a csapattal, amit én nagyon sajnálok, de boldog is vagyok, hiszen csak egy ciprusi első osztályba igazolt. Az, hogy miért nem imecseltem, azt meg nem tőlem kell megkérdezni.
9: Nos, hát ugye Feczko Tamásnak újra a P-Mobil Acélváros című zene a csengő hangja. Én a legjobban őt sajnáltam az előző idén végén, mondhatjuk így, ugye, ami a Honvéddal történt. Egy egészen elképesztő történés volt ez, ugye, amit vele csináltak. Vissza a DVTK-ba, de mi történik Miskolcon most?
11: Ugyanaz, ami a legtöbb kiesőve. Tehát
9: ez széthullás.
11: De ez törvényszerű, tehát egész egyszerűen más szabályok vonatkoznak az NB2-re meg a magyar élvonalra. Tehát az NB2-ben nem lehet idegen légiósod, tehát vagy legalábbis lehet papíron, de nem lesz, mert akkor nem kapsz annyi pénzt ugye a központi MLS által biztosított büdzsébe. Tehát
9: ugye ez Etónak sikerült.
11: Ez Etónak sikerült, igen. Meg egyébként talán a Kisvárda is nem tartotta be, szerintem a Kisvárda igen. Sem tartotta be. Egyébként tök rögtön vissza is jutottak, tehát hogy és a Győr is előbb megpróbálta csak magyarokkal vissza, vagy feljutni, nem sikerült, és akkor mondták azt a tulajok, hogy jó, akkor viszont más módszert választunk, mert olyan különbség van, tehát megéri a MB2-ben külföldit vagy idegenlégős foglalkoztatni. Na szóval, hogy az történik Diósgyőrben, ami minden kiesővel történik, teljesen a nulláról új csapatot kell építeni, ennek pedig az az ára, hogy nem tudsz visszajutni. Nem tudsz visszajutni. Se Honvéd, se Vasas. Egyre a Kisvárda csinálta meg, amelyik nem tartotta be ezt a magyar ajánlást. Nem tudsz egyből visszajutni. A mezőköves, tehát mondhatnám a csapatokat. Egyébként Feczko szerintem tökéletes választás, ezt itt pont Emillel beszéltünk közben, a Honvédot 16. sereghajtó pozícióban vette át, és másfél évvel később följutott a Honvéd. Ez a Diós Győr nem fog följutni, nem is ez a cél, szerintem ezt ki lehet jelenteni egy ilyen rajt után. Az a cél, hogy összerakjon egy olyan csapatot, amelyik tavasszal már látszik, hogy jó lesz a következő idényben. Pontosan ez történt Kispesten is, és utána a következő idényben kell ennek a Diós Győrnek visszajutnia, mert a magyar élvonalnak egyébként szüksége van a Diós Győrre. És a szurkolóira, a bázisára.
10: Feckó Tamás egyébként egy olyan szép foglaló beszédet tartott, amit egyébként Miskolcon kell tartani. Ugye a szurkolókat szólította meg, hogy kell a támogatásuk, és pont a szurkolók azok, akik a, hogy fogalmazzak, a legtöbbet szenvedtek az elmúlt években, mert lett egy gyönyörű szép új stadion, egyébként tényleg minden a futballról szól, élnek, halnak az emberek a DVTK-ért, a Miskolcon a futball az kis túlzással vallás, aztán valami mégsem működik, tehát valahogy az a futball az ott az ölgyepen nem igazán megy, miközben a csapat egyik korábbi vezetőedzője, aki ilyen-olyan úton-módon végül elkerül Diósgyőrről csütörtökön, az Old Traffordon fog meccselni. Az a szakember, az a litván szakember, Dambrauskas nem kellett a DVTK-nál, és szem tavaly...
12: A Fedko se kellett máshol.
10: Igen, tavaly júniusban elment, szóval mindig az az ember érzése, hogy akkor most megújulás van a DVTK-nál, aztán mégse. Fedko Tamás szerintem is egy ideális választás a Diósgyőrnél, és egyébként a magyar futballnak pedig szüksége van az erős vidéki fellegvárakra, ahogy a Győr fel lett építve, és lett bajnok ugye májusban. Ugye a DVTK-re is szükség van NB1-ben, vagy erős NB2-es csapatként, mert most egyelőre az a következő lépés. Én egyébként azt gondolom, hogy nem olyan nagy a hátránya még a DVTK-nál, az a kérdés, hogy kik akarnak majd feljutni NB1-be, télen fogjuk azt látni, hogy hogyan áll a tabella, úgyhogy még nem zárnám ki annak a lehetőségét, hogy a DVTK esetleg harcban lesz a bajnoki címért.
9: Az más kérdés, Soroksár?
10: Nem tudjuk.
11: A Soroksár szerintem, ugye, bocsánat, a Fradinak a maja, tehát fiók csapat, szerintem a Soroksár, hát, nem tudom, hogy egyáltalán feljuthat-e, vagy ott, ha igen, hát akkor meg kell szüntetni a Fradival
12: a tulajdonos, igen, tehát meg kell szólni.
10: Tehát dönthet úgy, hogy egyébként, ha megnyeri a bajnokságot, hogy vállalja, de akkor annak nyilván vannak következményei.
12: Elég súlyosak.
9: Egyébként. Hát, biztos vannak egyéb dolgok, ami
11: miatt ez. Feszkó Tamás már három csapatot juttatott fel az NB2-ből, Balmazújváros, MTK Kispest, tehát hogy azért ő tudja, hogy kell NB2-ben, ami egy daráló.
10: Igen, ért a játékosok nyelvén. Igen.
9: Milyen szerződés fog aláírni a következő évben a feljutásnál, hogy neki fix pozíciója van? Van ilyen szerződés, egy megújuló szerződés az első osztály esetén, és akkor ezt újra kell tárgyalni?
10: Hát ez egy jó kérdés. Most van a papírban, vagy a szerződésben.
12: Teljesen más összegek vannak, és azt meg kérdés, hogy ki tudja gazdálkodni, mert amik így hallunk, akár újságírók, hogy az NB1-ben, hogy van 2-3 csapat, amelyik ez, és a többi az állandóan a létszámból fakadólag kiesés ellen harcol, és állandó idegbetegség. És ezt nem mindenki vállalja. Belefutsz egy rossz hónapba, 3-4 meccs, és azonnal a negyedik helyről 11. Tehát olyan szórossá vál, és azt mondja, ezt nem vállaljuk. Tehát maga az edző is dönthet így, és az, hogy most átalakul egy kicsit anyagilag is a piac, nem biztos, hogy mindenkinek úgy baromira megéri az NB1-nek ez a, ha nem vagy ott az első háromban. Ez egy tényleg idegbeteg, és akkor fölmész, olasz bajnokság, 3 meccs után edzőcserélt.
10: Fiorentina, nagyon edzőváltás.
12: De itt is most jön a nemzetközi szünet majd, akkor mindig van edzőváltás. Tehát ezt nézzétek meg.
10: Mondjuk most, ha megnézzétek a tabellát, az utolsó helyezett Honvédnek is van már 6 pontja, az első helyezettnek van 12, bár a Fradi ugye a vesztett pontok
12: alapján.
10: Igen, szóval szerintem most még én most nem látok olyan csapatot, ahol úgy nagyon indokolt lenne, de hát láttunk már olyat, hogy mi másképp láttuk, aztán egyszer csak elküldtek valakit. Én most nem érzem azt, hogy bármely csapatnál billegne a pad, de a válogatott szünetig még van 2 forduló, szóval ez simán megváltozhat.
11: Most gondolkoztam, hogy nem csak egy, mert most hétvégén Magyar Kupa van,
10: és szerintem még kettő. Egy vagy kettő? De mondjuk egy kiesés, az lehet, hogy...
12: Egyébként a DVTK még jókor lépett, tehát most kellett ezt meghozni.
10: Igen.
12: Egyrészt a saját szempontjából, más pedig Feckót elvitte volna valaki. Az első adandó
11: MV1-es
12: üres nő lett volna szerintem.
9: Egy forduló van.
10: És a
9: hivatalban. Így van. Spiller Istvánnak, Geiger és Józsefnek és Bitman Emélnek köszönjük szépen. Mi pedig folytatjuk nem sokára a kézi órával itt a hazafutást.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 3 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Jó András. A műsorunkat, a Hazafutás pedig a kézi órával folytatjuk, hiszen itt van a stúdióban a 240-szeres korábbi válogatott kézilabdázó Kenyeres József, és a Budai Ösnői csapatának vezetőedzője Budai Dániel. Hát kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Azt hiszem, hogy most kivételesen kezdjük az urakkal, hiszen nem sokára kezdődik, holnap kezdődik a kézilabda bajnokok ligájának új idénye, és a Portót fogadja majd a Veszprém az első fordulóban. Milyen idényre számítanak itt a jelenlévő vendégeink?
4: Hát én mindenféleképpen arra számítok, hogy a Veszprém eljut a legvégéig, de hát ez már évek óta így megy. Nem titok, hogyha elmondhatom, hogy én benne voltam abban a csapatban, aki egyetlen férfi csapat, aki BL-t nyert, vagy bajnokok ligája, és az már 40, lassan 45 éve, jövőre lesz 45 éve. Én minden évben szurkolok, hogy a Veszprém eljusson most már odáig, mert végül is náluk az a cél, hogy nem csak az, hogy a négybe kerüljenek, hanem hogy a BL-t meg tudják nyerni. Hát és most, hogyha ez a csapat szerintem lesz olyan erősségű, hogy ott lehet a végjátékban.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy eddig mindig évről évről arra beszéltünk, hogy de ez a csapat, ha ez a csapat nem, akkor majd melyik. Na most viszont tényleg, ha ez a csapat nem, akkor melyik nem tud bejutni a négyes.
4: Igen, mert hogyha most megnézzük csak az erősítéseket, hogy
3: mindenképpen nézzük, így
4: a világ legjobb kapusát ideigazolták, most azt mondom, hogy az mérkőzésenként plusz 3-4-5 gól minimum, azért ez a csapatnak biztos, hogy egy óriási pluszt fog jelenteni.
3: Dani esetleg.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, ahogy az előttem szóltatok, én is úgy érzem, hogy ugye évről évre igyekszik a Veszprém, és ott voltak azok a lehetőségek, tényleg az elmúlt két évben is hajszálon múlott, hogy nem jutottak a négy közé, és az a véleményem, hogy ott hogy az igazolások jól sikerültek, és az a igazi félelmetes kapus az hiányzott eddig ebből a keretből, mint ugye azért, akik megnyerik ezt a bajnokok ligáját, ugye ott Nielsen, Wolf, vagy Sterbik, Perics, vagy Miloszáviev, tehát azok az igazi félelmetes kapus, akik meg tudják azt a különbséget adni. Most a Veszprémnek is megvan, voltak jó kapusok, de nem tudták azt a kis krízisen, vagy azokon a holtpontokon átlendíteni a csapatot, ha van az időszakban, és ez most megvan, a keret rendben van, minden poszton 2-3 klasszis játékos, nem mondom, hogy ez könnyű, mert rengeteg jó csapat van, de tényleg talán az elmúlt években most a legnagyobb esély arra, hogy Final Four-ba kerüljön, és ott pedig ugye nyilván egy mérkőzések, ott bármi történhet.
3: Készült itt egy beszélgetés, a Nemzeti Sport Rádió vendége volt Barta Csaba, ebből hallgassunk meg egy részletet.
6: Én azt hiszem, hogy a felkészülésünk az egészen jól sikerült. Sok időt kaptak viszonylag a játékosok a feltöltődésre, hiszen több mint másfél hónap állt rendelkezésre. Nyilván ebben annyi információt elárultak, hogy nem teljesen pihenéssel töltötték ezt, hiszen kaptak egyéni felkészülési programot, amit el kellett végezni a nyár folyamán a játékosoknak, és ahogy visszaértünk, már egy komoly felméréssel kezdődött a szezon, hogy a Csavi Pascalra jellemző, ahogy az egész évben, hogy a felkészülés is tényleg azt mondom, hogy napra meg volt precízen tervezve. A felkészülési protokoll, ugye orvosi vizsgálatok, fizikai felmérések, mind az erőlét, fizikai, úgymond kondicionális része, akár az erő, akár az állóképesség tekintetében, ami nekem nagyon-nagyon tetszett az idei felkészülés során. Így mentünk bele a Szeged elleni szuperkupába, ahol azt gondolom, hogy jól játszottunk, de nem 60 percig, az első fél időben egy olyan 20 percet, a másik fél időben 10 percet játszottunk.
7: Volt
6: szerintem
7: 7 gólos vezetés is, ugye?
6: Igen, az első fél idő 20 perc az kifejezetten jó volt, ott jól játszottunk védekezésben elsősorban, aztán a másik fél időben ez már csak 10-12 percig működött teljesen jó, úgyhogy nyilván van hova fejlődni. Ilyen szempontból jól jött az, hogy még volt 2 hetünk a bajnoksággal együtt a BL rajtig, illetve szerdán meglátjuk, hogy a Porto ellen. Én azt hiszem, hogy a Porto ellen nem fog beleférni az, hogy csak 15 percet játszunk jó fél időnként. Nem szeretnék senkit lebecsülni, vagy senkit túlbecsülni, de azért a papírform alapján itt a Berlin és a Veszprém az a két csapat, akinek illene tovább jutni ebből a csoportból, és hát itt az a nagy kérdés, hogy a Berlin ellen milyen eredményt tudunk elérni. Hiszen majd a következő szakaszban nem kisebb csapatok, mint az Aalborg, vagy éppen a Paris Saint-Germain, a Nantes, vagy a Plock, vagy a Melsungen lesz az ellenfelünk, ugye ott még 2x4 mérkőzés kell játszani, és hát ugye a másik ágat nézem, akkor utána egy picit gondolkodik az ember, utána ott a Barcelona, a Magdeburg valószínűleg az első két helyzetje a másik ágnak, hát jó lenne őket elkerülni, ez viszont az kell, hogy legalább az első-második helyen végezzen a csapat.
7: Csaba, nem kerülhetjük meg ugye a magyar kérdést, állandóan felvetülő, nem probléma, inkább elvárás ugye a Veszprém felé, hogy minél több magyar játékost, fiatalt építsetek be a csapatba. Mi ezzel a helyzet?
6: A Veszprémben, illetve a Szegedben olyan játékosoknak kell játszania, aki arra a szintre való. Nyilvánvalóan, hogyha mindig azt mondom, hogy ha ez magyar játékos, akkor neki ebben előnyt kell élvezni egy külföldivel szemben. De az nem lehet szimpatikus, és nem csaphatjuk be sem a szurkolóinkat, sem a szponzorainkat, sem a egész közvéleményt, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik nem erre a szintre valók, nincsenek még készen, és gyakorlatilag egyrészt elvárjuk tőlük azt a feladatot, amit nem tudnak végrehajtani, és ezáltal nem érünk el az eredményt.
3: Barta Csabát, a Veszprém Handball vezérigazgatóját hallhatták, a riporter Szabó Szilviót. Egy picit szemlézzük ezt az interjút, akkor a magyar kérdésre. Magyar kérdésnél picit álljon meg, és forduljunk vissza, hogy ti hogyan látjátok ezt a magyar kérdést. Ugye Imre Bence hazatért, egyel több magyar, ugye ligetvári pacikunk még van.
4: Igen. És aztán?
3: És itt megállunk.
4: És itt megállunk. És itt jön az, amit a Csaba mondott, hogy nincsenek azon a szinten, ő szerintük, tehát azért nem valók oda a Veszprémben, amit valahol el kell fogadnunk, ami fájó, mert szerintem azért egy-két játékos lehetne följebb tolni. Itt a Fazekas Gerire gondolok például, aki azért egész BL szinten is egész jó teljesítményt nyújt. Meg hát azért lehet, hogy ott a fiatalok közül azért van egy-két játékos, akit még lehetne úgy beépíteni, hogy eljusson erre a szintre minél hamarabb. Tehát ez valahol érthető, hogy ő nekik ez a tervük és ez a céljuk, hogy csak olyan szintű játékost igazoljanak, akik ezen a szinten vannak, de valahol meg azért nézni kéne a magyarok érdekeit is.
3: Itt szóba került a Füksze Berlin és társa is. Egészen kemény ez a csoport egyébként, amiben Veszprém van. Bár az egész Bajnokok Ligája mezőnye nagyon-nagyon kemény. Mikor lehet majd az a fordulópont, amikor már látjuk azt, hogy hol tart a Veszprém? Mert most ide visszakötném a szuperkupát. Mert a szuperkupa, amit láttunk a Veszprémtől, a Szeged ellen, az egy egészen jól kinéző játék volt. És Az volt félelmetes látni, hogy milyen mélysége van a veszprémi keretnek. Tehát, hogy milyen emberek ültek a padon akkor, amikor mondjuk volt közte 8 vagy 9. A kulcs a csapat mélysége lesz idén?
5: Sok tényező játszik szerepet egy ilyen hosszú Bajnokok Ligája szereplésben, de az biztos, hogy azért, hogy az elmúlt években a Bajnokok Ligája mezőnyét, döntőjét néztük, azért majd olyan, azt kijelentetjük, hogy Barcelona és egy német csapat az majd olyan tuti résztvevő. Tehát ott majd olyan két hely marad, a maradék, azt mondom, 10 csapat, akinek van egyáltalán reális esélye azt a két helyet megszerezni. Én ide sorolnám a Szegedet is, akik évről ők is jól építkeznek és próbálkoznak, nyilván nem olyan erősségben, mint a Veszprém, de igyekeznek. És nyilván a Veszprém vezetése és a játékosok is nagy nyomás alatt dolgoznak. Ugye a szurkolók is mindig a legjobbat és a legtöbbet várják el a csapattól, úgyhogy nehéz összeegyeztetni azt, hogy az eredmény is meglegyen. igen, próbálnak fiatalokat, tényleg aki arra érdemes, és beépíteni a csapatban, ez többnyire azért általában széleken lehet ugye mondani, elrejteni, vagy egy védőjátékos, mint ahogy azok vannak úgy többnyire magyarok, úgyhogy nehéz, nagyon erős a mezőny, és tavaly kiderült, hogy a csoportmérkőzések, amikről azt gondoltuk, hogy majd fejlődik a csapat, nem olyan fontos, azok most nagyon fontosak lesznek, hogy ott a legjobb formát tudjuk, vagy a Veszprém tudja nyújtani, mert ugye a német csapatok olyan erős bajnokságuk van, hogy ők megtehetik azt, hogy a csoportmérkőzéseken nem játszanak 100%-on, mert folyamatosan mérkőzésben vannak az erős bajnokságuk miatt. A Veszprém nem teheti meg, úgyhogy eltelik egy-két hónap a magyar bajnokságban, nincsenek rákényszerítve arra a fizikai és szíjés küzdelemre, amit egy bajnokligája mérkőzés ad, úgyhogy nagyon fontos lesz a kezdés, és a csoportból való továbbítás, hogy hány ponttal, milyen pozícióban, hogy a túloldalon azért, ha lehet, a legerősebbeket elkerülje a csapat.
3: És ha már a szuperkupát szóba hoztam és a Szeged, akkor térjünk át a Szegedre, hogy a Szeged majd a Christian Stade-dal kezdi meg a Bajnokok Ligája szereplését. Én egy picit aggodalommal figyeltem a Szegednek az idei keretét. Rengeteg a magyar fiatal tehetség, ami rendkívül jó hír, viszont mint egy picit átalakult volna a Szegednek a játékos politikája. Egy egészen más irányba.
8: Igen, csak én úgy vagyok vele a Szeged, de hogy még nem látom azt, hogy mi a játék. Játékuk, a Szeged játéka. Tehát ott vannak azok a játékosok, akiket igazoltak, akik vannak a Szegednél, de nem látom azt, hogy ők mit szeretnének, mit akarnak. Régen volt egy stílus, a spanyol stílus, ugye, ami a beállós játék körüli játék és a beállóssal való kapcsolat volt. Amióta az új edző van, én igazából nem látom, hogy mit akarnak ők játszani. És ez az, ami hiányzik a Szegedből, mert nem rossz csapat, de valami pici hiányzik. És szerintem még ami egy kicsit furcsa volt számomra, kapus kérdés.
3: Mert ő Advanszky Attila, Mikler Roland és Nikola Portner.
8: Így van.
3: Három kapus, akik elindítják a szezont.
8: Most, hogy a Portnert leigazolták, én nem tudom, hogy ez a Portner, láttam már jó védeni, de nagyon sokszor nem láttam jó védeni. Tehát most megint az lesz, hogy a 40 éves Mikler Roland lesz szerintem a meghatározó, ami oké, mert nagyon jó, mert Roli az tényleg egy igazi sportember, és ha tudja, ő meg is fogja valósítani, de lehet, hogy ez még kevés a Szegednél. Tehát itt igazából ebben én nem láttam egy olyan jó fantáziát, hogy öt szupportnert kellett leigazolniuk a kapuba.
3: Rosta Miklós ugye hazatért. Ez egy jó döntés volt? Most jelenleg ebbe a Szegedbe hazatérni? Mert ugye ennél már szerintem láttunk már erősebb keretet is, ami a Szegednél volt, senkit nem levecsülve, de én már talán volt erősebb is ez a szegedi keret.
5: Nyilván nem tudhatjuk, hogy milyen gondolatok és milyen szisztéma szerint igazolt a Szeged, tehát nem látunk bele pontosan. Az látszódik, hogy a legtehetségesebb magyar fiatalokat, akiknek van arra egyáltalán reménye vagy sansza, hogy arra azt a szintet elérjék, ahova szeretne tartozni a csapat, őket megpróbálták összeszedni. Ugye a Bányi Bence az elmúlt időszakban rengetegszer sérüléssel bajlódott, és az egy problémás pozíció volt, tehát összességében indokolt volt a Mikinek a leigazolása, nyilván egy tehetséges fiatal játékosról van szó, tehát ő azért a bajnoki címekben is komolyan kivette a részét, tehát a játéktudása abszolút indokolt, hogy a Szegedbe játszon, és hát azok a fiatalok, akik jöttek, azok is még nem kész játékosok, de bennük van az a potenciál, hogy fejlődjenek. Nyilván ez kérdés, hogy a türelem meddig tart, milyen célokat tűzött ki a Szeged, mert nyilván eredményt is fel kell mutatni, nem lehet mindig az, hogy majd jövőre összeállunk, meg jövőre, tehát nehéz idénye lesz a Szegednek, az biztos, főleg egy ilyen bombaerős keretű Veszprém ellen, meg kell nézni a nemzetközi szinten, milyen súlycsoportba kerül majd, itt a csoportmérkőzések alatt azért már kirajzolódik majd ezek az erőviszonyok.
3: Hát ha csak a válogatottat nézzük, akkor nyilván az nagyon-nagyon jót tesz majd a válogatottnak, hogy Lukács Pepe, ugye Lukács Péter is hazatért a Szegedbe, játszik majd, fog eljátszani eleget Lukács Péter, és ő lesz az, akit majd árgus szemekkel fogunk figyelni Fazekas mellett, hogy mire lesz képes a pályán?
8: Hát bízunk benne, hogy megkapja azt a lehetőséget, meg él is a lehetőséggel. Hát itt majd azért, hogyha felépül az első irányítójuk, a
3: Kukić, így van, igen.
8: Kukić, tehát neki azért ott fontos szerepe volt, főleg az utolsó időszakban a Szeged játékában, tehát ő meghatározó volt, hogy akkor mennyi szerepet kap a két irányító, meg kettő is van, ugye a Lukács meg a kis Fazekas, ugye?
3: Igen.
8: Tehát ő náluk azért ez majd kérdéses lesz, hogy akkor az edző milyen szerepet és mennyit szán rá, vagy játszik egy olyan játékot, ami régen is volt, hogy két irányítós játék, és azzal fognak többet variálni. Visszatérve a Bányi Dimencén megint megsérült, tehát ugye eltört az ujja, azt hiszem, ha jól hallottam, vagy valami
3: most igen, is volt, igen.
8: A Mikinek megint lesz bőven szerepe itt a Szeged beállós játékában, és azt hiszem a Totóval együtt ezt meg kell oldani, ők is meg is fogják oldani szerintem.
3: És Totónak nem is ment rosszul az utolsó néhány Bajnokok Ligája mérkőzésen, sőt, pont ezt beszéltük jó néhány közvetítésnél, hogy nagyon-nagyon felnőtt a feladat, az már el kellett nőni ahhoz, hogy nem volt a Bánhidi Bence.
8: Itt inkább a védekezés összerakása lesz, ami, mert azért az a Kanalas, aki ott volt, azért az egy elég komoly védekező ember volt, most őt pótolni nem lesz egy egyszerű feladat, hogy kivel pótolják, mert a Maszkovsek oké, a Totó oké, de valamelyik kiesik ebből a kettőből, akkor egy érdekes helyzet lesz, hogy akkor ki fog oda kerülni, és ki tudja őket helyettesíteni, pótolni.
3: Ugye érkezett Csörgő Kristóf is a Ferencvárosból. Neki mi lehet majd a pozíció ebben a Szegedben? Leginkább a bajnokság? Mennyi életben tartása a cél?
5: Igen, hát a Kristóf volt játékosom is, és nagyon tehetséges játékos itt a Ferencvárosban, ugye bontogatta a szárnyait. És nyilván ugye Kukić sérülés, a váll sérülés, ez mindig egy ilyen kérdéses dolog, hogy mennyi idő a felépülés, hogy épül föl, ez mindig egy ilyen vékony jég, hogy sikerül. Nyilván nem véletlenül biztosította be a Szeged irányítók terén magát, és természetesen a bajnokság az teret ad. Sok olyan mérkőzés van, ahol ezeket a még nem nemzetközi tapasztalattal bíró, bármikor rúgás vagy az, játékosokat lehet tanítgatni, próbálgatni és fokozatosan hozzáedzetni ahhoz a szinthez, amit majd később elvárnak tőlük. Úgyhogy szerintem a játékperceket valószínűleg majd a bajnokságban, úgymond a kisebb mérkőzéseket,

0: Ligája idényt, ugye Podravka Győr 23-26, hát Podor Csengét hirtelen meg kellett műteni, így Zálkányi Janka kezdett, és megszerezte első Bajnokok Ligája gólját, és most hallgassunk meg tőle egy interjút a riporter Szilágyi Dóra.
1: A védekezésben azért voltak apró hibák, néha eltolódtunk, nem úgy jöttek ki, ahogy azt alapvetően elvárják tőlünk, illetve sok viccel is kimaradt, erre nyilván jobban fogunk fókuszálni a jövőben. A védekezés meg szerintem ennél a klubnál nagyon fontos, és nagy energiát is fektetünk bele, úgyhogy én hiszek abban, hogy a következő mérkőzésen ezzel már nem lesz probléma.
2: És ha már a védekezést említed, akkor egyébként Hajdú Jánossal is beszéltem, aki az ETO kézilabda akadémiáján dolgozik, és természetesen veled is együtt dolgozik. Megkérdeztem a véleményét rólad, és azt mondta, hogy vaddisznó típus vagy, nem tudom, hogy ezt neked mondta-e már.
1: Nem, még nem kaptam meg ezt tőle.
2: Nem, még nem kaptad meg? Azt mondta, hogy vaddisznó típus vagy, de idézőjelbe tegyük, és ezt elmondom, hogy mire értette, hogy nagyon jól típus vagy a védekezésre, és felmered vállalni az ütközéseket, nem félsz odaállni, és jól védekezel, és egyébként a legutóbbi Podravka elleni teljesítményedre is azt mondta, hogy rendben volt. Szeretsz-e védekezni?
1: Hát én őszintén leszek, én jobban szeretek védekezni, mint támadni egyébként. Én is talán azt mondanám, hogy bátran és szívesen fel is vállalom ezeket a kontaktokat, ütközéseket, labdaszerzéseket. Nyilván még van hova fejlődnöm. Most is volt, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, viszont nagyon szívesen védekezek és gyakorlom is, úgyhogy remélem ezt a szezon végére akár már fejleszteni is tudom.
0: Zálkányi Jankát hallhatták. No, Dani, van-e Budaörsön vaddisznó típusú játékosod?
3: Hát vannak olyanok, akik jó védők és agresszív játékosok. Hát nyilván a képzettség meg a kézilabda tudás sem árt néha. Tehát ezt a kettőt azért úgy kell vegyíteni, hogy a csapat hasznára váljék, ne csak az, hogy kiállításokat vagy kárt okozza a csapatnak, úgyhogy szükség van minden csapatban ilyen játékosra, aki úgymond azt a munkát is, amit nem nagyon ír meg a nemzeti sport, de el kell végezni, tehát az ütközéseket, a vetődéseket, a sáncolásokat, azt az akarnokságot, amit bele kell tenni ebbe a sportba. Minden csapatban vannak azért ilyen játékosok.
0: Per Johanssonnak azért nem lesz könnyű feladata, hiszen vissza kell hódítani idén a Bajnokok Ligája trófeát, ugye a Metztől, aki megnyerte az előző idényben. Hát a Győr mindent megtesz ennek érdekében, most már ugye majdnem mindenkit leigazoltak, ugye eddig is mindig All-Star világválogatottról beszéltünk, most hogy megérkezett Bukdi is, beálló pozícióba, ki lehet az az ellenfél az európai porondon, aki meg tudja állítani a Győrt vajon?
4: Szerintem senki. Tehát, hogyha felgyógyulnak a sérültek vagy a betegek, igen. Tehát visszajönnek, meg mit
0: egy akkor... fontos információ, öt fontos, hát fontos meghatározó játékos nem volt most a hétvégén.
4: Így van. De a mérkőzést nézve, én úgy láttam a mérkőzést, hogy a Győr az elején beletett valamennyit ebbe a mérkőzésbe, tudta, hogy nyerni fog, és utána ilyen 50%-on játszott, tehát én nem hiszem, hogy teljes erőbedobással játszották végig ezt a mérkőzést. Ott láttam, hogy többfajta variációt kipróbáltak, mindenkinek adtak lehetőséget, hogy játszon, tehát itt igazából ez egy ilyen gyakorló mérkőzésnek tűnt, tehát nem volt ez annyira komoly mérkőzés a Győrnek.
0: A mélységet kérdeztem a Veszprémnél, akkor gondolom ez a Győrre is hatványozottan igaz, hogy a mélység lehet itt a kulcsa majd a végső sikernek.
4: Hát, hogyha mindenki meggyógyul és ott lesz a keretben, akkor feltétlen. Tehát most, hogyha egy Paulát játszhatják bal szélen például, aki a világ egyik legjobb belső embere, tehát azért vannak kérdések, hogy akkor most mi történik, de hát megoldják, és szerintem ennél a Győrnél nincs jobb csapat most a világon.
0: Nincs jobb csapat, menjünk tovább. Buducnosz Ferencváros 20-29 ennek a mérkőzésnek a vége, és akkor is szintén hallgassam meg egy interjú részletet Hársfalvi Júliával, szintén Szilágyi Dóra beszélgetett.
5: Kezdeném akkor Lizával, Csapcset Lizával. Ő egy nagyon laza, nagyon nyitott játékos. Ezt úgy értem, hogy ő az, aki nem stresszeli, meg nem pörgi túl a dolgokat, hanem a legnagyobb lazasággal, meg a legnagyobb természetességgel kezeli a dolgokat, úgyhogy szerintem neki alapvetően sem egy nehéz feladat bármilyen új környezetbe beilleszkedni. Hasonlókat tudok elmondani a másik Lizáról is, és egyébként még azt is emlem, hogy ő is nagyon segítőkész, és nagyon sokat tesz hozzá a tapasztalatával, és azzal a rutinjával, Lizával, amit így a

0: kézilabda pályán megszerzett és hozzá tudott tenni a felkészülésünkhöz is, akkor a programokhoz is, tehát hogy alapvetően egy, ő is egy nagyon segítőkész, és látszik, hogy a tapasztalatával is jól élő játékos, illetve a két dán lány, most annyiból így egy kalap alá venném, hogy már nyilvánvalóan ők dolgoztak együtt Jesperrel is, meg hát ők csapattársak is voltak, tehát azt tudom róluk is elmondani, hogy nekik is nagyon könnyen ment a beilleszkedés, ők is egyébként nagyon nyitottak, mint ahogy jellemző is rájuk, vagy ahogy a skandinávokra is jellemző, és ezzel a vidám, mosolygós személyiségükkel szerintem nagyon jó hangulatot teremtenek az öltözőben is.
1: Aki régóta követi a kézilabdát, az megszokatta, hogy ha az ahhoz szokott hozzá, van egy Ferences női kézilabda csapat, ahol Ellen Gábor a vezetőedző, és a falban csípnek, rúgnak, harapnak, de pont úgy, hogy a bíró még azt pont nem veszi észre, pont nem bünteti sárgalappal, két perce, stb. És most pedig már szépen szisztematikusan azt látjuk, hogy a Jesper Jense féle csapat az, amelyik most a teljes egészében ott van a Ferencvárosnál, amit ő szeretne, amit ő képzelt el?
2: Nyilván most a második évét kezdi, ugye, tehát az idei igazolások az már az ő kérései voltak. Szerintem jól igazolt a Ferencváros, nincsen az a keretnek azért nincs olyan mélysége, nincs olyan minősége, mint a Győrnek, tehát nekik azért nagyon vigyázni kell patika mérlegen a játékpercekkel, mert ott egy-két meghatározó játékos kiesése azért komoly gondot okozhat, de a csapat jó, és fejlődőképes még, szerintem nekik is nagy esély van arra, hogyha elkerülik ott a keresztbejátszásnál bizonyos csapatokat, hogy a Final Four-ba jussanak, és ahogy kérdezted is az előbb is, hogy a Győrnek is mi lehet az ellenség, vagy ki, az, hogy a Final Four-ba egy mérkőzésen dől el minden. Tehát ez tavaly is szerintem a világ legjobb kerete volt, és láttuk, hogy egy rossz 10 perc, egy rossz 5 perc, és megpecsételte a sorsát, tehát annak az egy meccsnek azért más varázsa van, két meccs alapján szerintem a Győrt nem lehet megverni, fantasztikus kerete van, a Fradinak viszont megvan az esélye arra, hogy a nemzetköziben, amit nagyon szeretne, hogy a Final Four-ba jusson, ott pedig bármi megtörténhet.
1: De sebezhetőbb a Ferencváros, úgy gondolod?
2: Igen, tehát minőségben is jobb a Győr, nem megbántva a Fradi játékosokat, de az, hogy létszámban is sokkal több variációs lehetősége van a Győrnek. De még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy ez garancia arra is, hogy mindent meg is tud nyerni.
3: Én még azt látom a Fradinál, hogy még szerintem nem találta meg az edző, hogy milyen játékstílust játszon a Fradi. Tehát jöttek két olyan játékos, három új játékos, ez az Omoregi szerintem a világ öt legjobb játékosa közé tartozik, igen. Tehát ő neki a helyét meg kell találni, hogy ő hol fog játszani, hogy most a Simon Petra helyett, vagy a Bölk helyett, vagy együtt ezekkel, ezt még nem tudni. Még a beállós játék, az látom, hogy az még ilyen még ilyen kiki alapon megy, hogy inkább a instad játszik, és a Csapset az csak ilyen epizód szerepeket, őt is meg be kell építeni. Ez a Möller sem találja még a helyét, hogy most ő melyik posztra lesz igazából jó, és hol tud segíteni a Fradinál. Szerintem ezek mind a három jó játékos nagyon, és ha megtalálja a helyét a Fradi ebbe a játékban, az ő helyüket, akkor szerintem komoly teljesítményt fog tudni nyújtani.
1: Remek, amit itt most elhangzott, mert megnéztem a Debrecen elleni felkészülési mérkőzés még, és ott azt láttam, hogy a páros kapcsolatok, azok nagyon-nagyon hiányoznak. Nem értette meg egymást Omoregi, Simon Petra, hogy nagyon-nagyon fura igen, volt az ő jelenlétük a pályán, és talán a BL meccsen is egy nagyon-nagyon picit ez volt érezhető. Igen, akkor ez igen, volt
3: így
1: az.
3: Így van. Tehát, hogyha őket ez egy szintre fogja tudni hozni, és már tudni fogják egymásról, ki mit csinál, és hogyan, akkor ebből egy nagyon jó csapat lehet. Tehát ez egyértelmű.
1: Ki most az első számú kapus a Ferencvárosban? Szerintetek?
2: Nyilván nem véletlenül igazolták ugye a norvég Krisztiánzen, tehát tényleg fantasztikus kapus. A Blani jön vissza ugye szülés után, tehát egyre jobb formában van. szerintem két majd hogy azonos képességű kapusa van. Szerintem teljesen mindegy, hogy melyik kezdi a mérkőzést. Nyugodt lehet olyan TRMZ-en, hogy van egy hasonló képességű posztása, tehát ha nem úgy megy, akkor ki tudja segíteni. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem két hasonló képességű kapusa van.
1: Krujbel Katrinnek milyen idénye lehet vajon ebben az évben? Ugye láthatunk már tőle egy ilyen túlterhelt időszakot, amikor tényleg mindenki lett sajtóval belőle, és azért termelte a gólokat, és látunk egy picit hanyatóbbat, amikor próbálkozik, 11 lövésből 3 gól, 15 lövésből 4 gól, tehát látjuk azért, hogy már kevésbé pontos, de azért mindig, amikor kell, akkor oda tudja tenni magát. Most például Möller hogyan tudja őt egy kicsit tehermentesíteni, vagy kell őt tehermentesíteni? Hát ez már egy... nem játszik annyit az utóbbi időben.
3: Igen, ez egy érdekes kérdés, mert szerintem a Katrin egy olyan játékos, aki, hogyha rá van téve egy teher, akkor ő azt nagyon keményen megcsinálja, és ő akkor tud teljesíteni, amikor tudja, hogy rászámítanak. Hogyha már érzi azt a kicsi bizalomvesztést, hogy majd jön a helyettem valaki más, és az oldja meg, akkor ő egy picit leenged, és akkor már nem azt a teljesítményt tudja játszani. Én nem tudom, hogy a Müller tudja őt helyettesíteni, hát mert nem más stílusú játék, tehát ő jobbkezes, jobb átlövő, tehát ő egy egészen más stílus, tehát ő nála más kell játszani, mint a Katrina. Szerintem a Katrina az sokkal improvizatívabb játékos. Tehát ő, hogyha megérzi azt, hogy ő neki ott a lehetőség, akkor ő azokat nagyon szépen meg fogja oldani, és be fogja tudni vállalni, és akkor újra góltermelés az elindul nála. Tehát ez biztos. A Müllernél még nem látom azt, hogy őt hogyan fogják ide betenni ebbe a helyzetbe. És akkor még ott van a védekező specialista, igen, jobb átlövő, ugye, aki alig játszik, és már szerintem elfelejtett támadni is. Tehát ez egyértelmű.
1: Beszélj még egy picit a Ferencvárosról, ugye Jesper Jensen érkezésével Simon Petra nem igazán játszott, aztán pedig volt egy hazarendezés Európa-bajnokság, ahol csillogott, villogott Petra, és megmutatta, hogy mire képes, úgy, hogy alapvetően a bajnokságban nem is nagyon játszott, vagy maximum a bajnokok ligájában is egy 5-10 percet kapott, majd miután megvolt a bronzérem, utána pedig már konkrétan első számú irányító a Ferencvárosban, és most ugye megérkezett Omoregi, és ugye beszéltünk is, sokan is mondták, hogy egészen más kaliberű játékos Omoregi, szóba is került, hogy a világ top 5 játékosával benne van, technikásabb is talán. Át kell adni a Simon Petrának a stafétát? Omoreginek? Szükség van ilyenre? Nem. Csak a vezéregyéniség miatt kérdezem, hogy ki lesz majd a Ferencvárosban.
2: Nem gondolom, ez a mi időnkben volt, amikor mi voltunk úgymond komoly játékosok, hogy ki kezd, ki játszik többet. Szóval annyira felgyorsult ez a sport, olyan teher van a játékosokon, hogy szerintem ezt már mindenkinek el kell fogadni, hogy van egy posztásod, aki remény, hát hogyha jó a csapat, akkor valószínűleg hasonló szintű, vagy lehet egy kicsit jobb is, és bátran lehet hozzányúlni bármilyen helyzetben az edző, tud cserélni, megnézi mérkőzés alatt, hogy melyiknek van jobb napja, ki van egy kicsit jobb formában. Tehát szerintem ez egy intelligencia kérdés, ezt el kell fogadni. Megnézzük a világ legjobb csapatait, egy fél óránál többet a világ legjobb játékosa sem játszik. Tehát ott is ugyanúgy megvannak ezek a rotációk, pihentetések. Annyi mérkőzés van, hogy egyszerűen fizikálisan csak tönkretenni az embert, hogyha ezek nem lennének. Úgyhogy nem hiszem, hogy erről lenne szó, hogy most nekem át kell adni valamit, hanem egyszerűen a saját játékomat, a saját tudásomat pályára kell vinni azzal, hogy segítsem a csapatot. Lehet, hogy egyik nap rosszabb napon van, akkor majd a másik jobb, következő mérkőzésen fordítva, és akkor az idény végén meg lehet nézni, hogy azon a pozíción akkor egy stabil, jó teljesítmény lett hozva, és az a klubnak és a csapatnak is az érdeke.
3: Kivétel a Gidze.
1: Hát, igen. Kivétel Gidzen.
3: Igen.
1: Egy kicsit kevésbé...
2: Nem is nyernek bajnokok ligáját, csak szólok.
1: Hát nem is nyernek bajnokok ligáját.
2: Kétszer volt Final Four-ban, olyan fáradt volt, hogy nem is tudott olyan teljesítmény nyújtani. Lehet, hogy neki is jó lenne, hogyha olykor lenne egy posztása, aki...
1: De ez ugyanez, mint Reisztád? Ugyanaz a két temperamentumú játékos, hogy nem megy le pihenni inkább, hanem csak a szélre lerakják magukat konkrétan.
3: Igen.
1: Jó, a végére egy kicsit rosszabb, vagy hát kellene kevésbé jó hír, ugye ma lenne 44 éves Marian Kozma, ebbe kérnék egy kis segítséget, emlékezzünk meg róla, hogy milyen embernek ismertétek őt. És hogyan emlékeztek vissza rá?
2: Nagyon szomorú és nehéz erről beszélni, mert nekem csapattársam volt, és egy nagyon vidám, jópofa fickó volt, egy segítőkész, mindenig lehetett rá számítani, és tényleg akkor jött oda fiatal játékosként, hatalmas jövő előtt állt, olyan fizikuma volt, olyan képességei, természetesen még nem volt kiforrott játékos, de nagyon szerettük, tényleg egy mókamester volt, és teljesen beleillett a csapatunkba és ebbe a közegbe. Hát nagyon sajnálom, ami történt, erre nehéz szavakat találni.
1: Kenyeres Józsefnek és Budai Dániának köszönjük szépen, hogy itt voltak. Ez volt már a hazafutás, és egyben ugye a kézi óra is. Búcsúzik a szerkesztő Szilágyi Dóra nevében és műsorvezető Jó András. Adásunk újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. Hamarosan pedig ugye 17 óra 45 perctől kezdődik majd a Magyarország-Japán női kosárlabda világbajnoki negyed döntő mérkőzés. És várjuk mindenkit majd, hogy hallgassák a Nemzeti Sportrádiót. Kellemes napot kívánunk!
4: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Hétről hétre különleges vendégek.
6: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
7: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
9: Kezd a magyar válogatott 28 év után ismét németországi világbajnokságon. Franciaország, Magyarország 99-53. Megmaradt 4 pont abból a 14-ből, amit a magyar csapat összekovácsolt, és végeredményben elmondható, hogy joggal ülelkeznek itt előttem a magyar lányok, hiszen itt Berlinben az világbajnokság második csoportmérkőzésén a magyar válogatott 71-67-re legyőzi Nigériát. Áll a publikum, tapsol mindenki, Solaria Hungária, Lelik, Takács kisfiának zicser, 2 pont, bent van, 82-73, nyertünk! Magyarország 82-73-ra legyőzi Koreát, Magyarország ott van a 8-ad döntőben, csoport másodikként.
10: Most ez, hogy tényleg ezt tudtuk csinálni, azt szerintem adott nekünk egy olyan lendületet, ami még talán szerintem sokáig kitarthat.
11: A szerkesztők Reisz Bálint, munkatársam Berelmese, Cserjés Bendegúz, Jámbor Tamás, Katona László, Károly Andrea, Nyágúi Gergely, Szabó Bence és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Pillanatokon belül kezdődik a női kosárlabda világbajnokságon Berlinben a negyed döntőbe jutásért a Magyarország-Japán mérkőzés. A stúdióban állandó szakértőnk Károly Andrea. Engem lenyűgöztek a lányok eddig. Ha egy nagyon kicsivel kevesebb labdát adnának el, akkor még inkább lennék nyűgözve. De milyen esélyekkel megyünk neki Japánnak? Rengeteg kis ördög futkározik a pályán, mint a dél-koreaiak, és elképesztő mennyiségű pontot is szoktak dobni.
12: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Nagyon jó esélyekkel megyünk ennek a találkozónak neki, mert az elmúlt két nagyon fontos tétmeccsen mind a kétszer meg tudtuk őket verni. Ahogy tegnap Dél-Korea ellen is, bár a tegnapi egy picit döcögős volt a vége, de alapvetően fekszik nekünk ez a típusú ázsiai játékstílus. Nagyon jól ki tudjuk használni a magas embereinket, és ők nagyon jól játszanak mind a ketten, Juhász Dorka is és Takács Kisvirág is. Azt gondolom, hogy talán a tegnapi játék az nem feltétlenül lesz elég mára, mert ez a japán azért egy jobb csapat, de szerintem egy bőven nyerhető mérkőzés ez.
11: Én úgy érzem, hogy mentálisan a magyar válogatott jobb állapotban lehet, mint a japán. Ez segíthet-e?
12: Alapvetően szerintem ez a csapat nagyon jó állapotban van mentálisan. Mi sem bizonyítja jobban, ugye a francia nagyon nagy veresség utáni Nigéria meccs, és igazából az elmúlt két évük mutatja nekem azt, hogy mentálisan mennyit fejlődtek. Ugye mi győzelemből érkezünk, japán vereségből, ugyanakkor azért Japánnak is egy ugyanakkora lehetőség ez a nyolc közé jutás, mint nekünk. Úgyhogy biztos, hogy harcias meccs lesz, biztos, hogy a japánok nagyon oda fogják magukat tenni. Nem, jelen pillanatban nem dobják olyan nagyon jól a hármast, bár ugye ők úgy abból élnek, hogy távolról nagyon jól céloznak, de ez idáig csak 32% körül dobták a hármast, de ez nem jelenti azt, hogy a mai meccsen is csak ennyivel fogják dobni, úgyhogy nagyon-nagyon észnél kell lenni a külső védekezésnél.
11: Azt, hogy a sportolók szállodájában ma megint tűzriadó volt, az jelentette bármit is. Igaz, hogy nem csak a magyar csapatnak, de a japánoknak is ki kellett vonulni az épületből. Most egy kicsit rövidebb idő alatt, 20 perc alatt derítették ki, hogy nincs komoly baj, úgyhogy vissza lehetett menni folytatni talán a reggelit. 9 óra után volt mindez reggel.
12: Hát akkor ez szerencse, hogy nem megint az éjszaka közepén. Érdekes, azt gondolom, hogy kétszer egymás után ilyen rövid időn belül semmi konspirációt itt nem akarok elindítani, de nem gondolnám, hogy ez megzavarta volna őket így, hogy csak reggelizés közben volt.
11: Ilyen sorozatterhelés kapcsán, illetve emellett van bármi jelentősége annak, hogy a japánok a világranglistán a 10. helyen állnak, mi meg a 19.
12: Szerintem nincs. Nincs. Ugye tegnap játszott mind a két csapat, úgyhogy nem érezném különösebben. Azért azt tudni kell, hogy az ázsiai csapatoknak világversenyeken részt venni jóval egyszerűbb dolguk van, mint az európaiaknak, de nem gondolnám, hogy az, hogy most 9 helyen előrébb vannak, ez bármi helyzeti előnnyel járna.
11: Kiemelték a helyi szerkesztő Kokoro Tanakát, aki elég jó átlaggal dob, és jól szedi a lepattanókat is. Talán ő lehet az egyik, akire figyelnünk kell.
12: Igen, ő 16 pontos átlaggal bír most a világbajnokságon. Azt gondolom, hogy ez tipikusan az a meccs, hogy nem szabad egy embert kiemelni, hogy ráfigyelni kell, hanem összességében mindenkire, mert alapvetően mindenki egy tűzkezű kintről a japánoknál. Nem szabad tesztelni azt, hogy ne adj Isten egy olyan ember vegye a kezébe a mérkőzést, aki eddig nem csinált semmit.
11: Tőlünk pedig Juhász Dorkát emelik ki.
12: Hát őt lehet is. Azt gondolom, hogy ha valakit ki lehet emelni, akkor a Dorka. Voltak bennem kérdések azzal kapcsolatban, hogy a női NBA-ből érkezve, ahol jóval kevesebb ilyen lehetőséget kap, milyen állapotban lesz a Dorka, de le a kalappal előtte, mert olyan szinten cipeli a hátán, és igazából nem csak ő, mert Takács Kisvirággal ketten cipelik a hátán a csapatot, hogy tényleg minden elismerést megérdemelnek.
11: Nincs már egy perc a kezdésig, úgyhogy kapcsolunk Berlinbe, Nyágui Gergelyhez.
13: Nagyon szépen köszönöm, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egész pontosan 13 másodpercet mutat még a visszaszámláló óra, sőt már 10 másodpercen belül vagyunk, és rövidesen megkezdődik a mérkőzés, és néhány gondolatra reflektálva, mielőtt elmondom a kezdőcsapatokat, valóban a japánoknál nagyon-nagyon fontos lesz, hogy egyébként nagyon érdekes, hogy 12 játékosukat a szövetségi kapitány Corey Gaines úgy rotálta, hogy gyakorlatilag mindegyikük 12 és 20 perc között játszott eddig, tehát gyakorlatilag teljesen eloszlanak a percek. Tehát nagyon-nagyon fontos lesz, hogy erővel jól bírjuk, hiszen azért a mi kulcsjátékosaink közül Kisvirág 27 percet átlagolt eddig, Juhász Dorka 27,9-et, Lelik Réka 26,1-et. Egy biztos, valóban a triplákat nagyon jól dobják a japánok általában, és egy picit, megmondom őszintén, egy kicsit meg is illetődtem, mert megint csak pontosan itt előttem edzettek, készülődtek ezen a térfélen a japánok, és nem nagyon hibáztak, de ugyanez volt az érzésem tegnap is, amikor Dél-Korea ugyanígy dobálta a bemelegítésre a triplákat, és mi hál' Istennek a mérkőzésen nem erről volt szó. Majd a feldobásnál mi más történne, mint hogy Juhász Dorka elhozza a feldobás után a labdát, és jöhet az első magyar támadás. A válogatottunk a negyedik mérkőzésre is ugyanazzal a kezdőtössel folytatott ki a pályára, jelesül Studer Ágnes és Ahonina két irányító, miközben dobunk egy nagyon szép tripla pont, egy tripla dobást, miközben még néztem a statisztikámat, a lényeg, hogy nem láttam, de hallottam, mint Studer Ágnes egy hármassal megadta az alaphangot a mérkőzésnek, no tehát Studer Ágnes és Ahonina irányít, miközben Ahonina le is szed egy tripla utáni lepattanót, majd ott van még Lenik Réka, és a két magas emberünk, Takács Kis Virág és Juhász Dorka a pályán. Ugyanakkor ugyanez az ötös, illetve a kezdő ötös a japánoknál, egy nagyon jó beátszás egyébként közben Takács Kis Virágnak, tehát a japánoknál Stefani Mauli, Rami Takasaki, illetve Kokoro Takana, Saki Hayashi és Nanko Todo a csapatkapitány, miközben egy jó bejátszás, egy újabb két pontos, és már is 5-0-ra vezetünk, jól kezdődik a mérkőzés, eltelt egy perc, ezúttal Lelik volt eredményes, és akkor lássuk a magyar védekezést, és egyébként azt is hozzátegyük, hogy valóban a japánok jól dobnak kintről, az első mérkőzésükön nagyon megszórták magukat, akkor az VB csúcsnak számított az a 20 darab tripla, ezt azóta a franciák éppen Dél-Korea ellen megjavították tegnap 22-vel, miközben egy betett labda lejár az idejük a támadásnál, el is rontotta Mahuli a dobást, kivédekeztük, és már is Ahonina nyargalhat. No tehát vissza az eredeti gondolatmenethez, miközben Ahonina megveri 1-1-be Tanakát, felteszi 7-0. Azt hiszem, hogy ez nagyszerűen kezdődik, jól kezdtük a mérkőzést, fejben is jól dobunk egyedre, 3 dobás, 3 kosár, és akkor igazából amit szerettem volna ezzel elmondani, hogy valóban Japán nagyon jól dobott az első mérkőzésen a csoportban, viszont amint két komolyabb csapat ellen jött szembe, illetve találkozott, miközben ezúttal Tanaka kihagyott egy újabb triplát, tehát Spanyolország és Németország ellen már mindössze 59 és 58 pontot tudtak dobni a japánok, tehát tényleg amennyire, ezt már sokszor elmondtuk, a japán és az ázsiai stílus nekünk és az európai csapatoknak roppant kellemetlen. De az ázsiaiaknak legalább olyan kellemetlen a mi stílusunk, hiszen egyébként pont Japánnak van egyetlen egy magas embere, 193 cm Ramu Tokasaki, de hozzáteszem, ő volt az, aki eddig 18 perc alatt mindössze 5 pontot átlagolt. Tehát azért nem tudta kihasználni magasságát, és a többiek mind 181-2-3. Közben 1-1-be megveri az emberét Juhász Dorka, és feltenni a labdát, odaütnek neki, a labdája nem jó, nincsen megint 2+1, de mondanám én, hogy 2 dobhatunk, de nem így van, ezt csak szerettem volna látni, ugyanis a játékvezető hölgy, itt előttem egész pontosan lengyel Paulina Gajdos, azt mondja, hogy Juhász Dorka szabálytlanul fordult le az emberről, amikor feltette, ezért támadó hibát ízelt, úgyhogy marad a javunkra 7-0, eltelik most már bő 2 perc, és akkor egy gyors kapcsolás Kári Andreához, hogy tetszik az első 2 perc?
12: Most már szokásosan mondhatjuk, jó, szokásosnál vegyük le a francia mérkőzést, hogy jól kezdtük a meccset. Most pont kaptunk egy 2-es Mavuli óvatából, de szerintem nagyon fókuszáltak a lányok, úgyhogy én a púzusom megint nincs az egekben.
13: Reméljük, hogy így is marad a vérgéig, és az se baj, hogyha a végén felmegy, csak nyerjünk legalább egy ponttal, hiszen valóban említettük már sokszor, a két csapat két legutóbbi nagyon fontos találkozóját ugye a magyar válogatott nyerte. Idén márciusban Törökországban a világbajnoki selejtezőn le tudtuk győzni. Japánt egy nagyon-nagyon kinezett végjátékot bírtunk jobban, illetve tavaly, miközben Lelik tesz fel egy újabb triplát, nézem, hogy triplát mutat, nem két pontos, ezek szerint rálépett a vonalra, teljesen mindegy, a dobása jó, 9-2-re vezetünk, miközben egy gyors hatalmas japán támadás, 1-1 elmegy Todo, megver is Tudert, 9-4-re módosul lesz az állás, megint csak egy rohanós játék a pályán. No de lényeg a lényeg, legutóbb kétszer, tehát megvertük Japánt, mind a világbajnoki selejtezőn, mind pedig korábban az olimpiai selejtezőn. Időközben Juhász Dorkával szemben Mauli védekezik, kiteszi Studernek, vissza Juhásznak, vissza Studernek, vissza Juhásznak. Egy tripla kísérlet nem, inkább 1-1-be megveri az emberét, lelik, nagyon szépen elmegy, középtávoli, felteszi, ez is két pont. Hát eddig akárhogy is nézem, vagy jó, ha úgy emlékszem, nem hagytunk ki dobást, így van, 5-ből 5, 5 dobás, 5 pont, közben hagyunk egy tiszta lehetőséget Japánnak, de szerencsére Takahashi ezt a dobást kihagyta, úgyhogy amíg mi egyelőre 100%-kal dobunk mezőnyből, addig a japánoknál mindez 6-2, 33. Lelik, leteszi oldalra Takács virágnak, ismét mit támadhatunk, Takács kis elmegy az embere mellett, majd kap egy sapkát, ezt most nagyon szépen csinálták, ezúttal Tanaka volt az, aki megszerezte a labdát, és már is jöhet a japán támadás, ide kiteszik elém Todo egy tiszta tripla a sarokból, nem jó, rádobja a gyűrű tövére, de sajnos hiába üt bele Ahonina, a japánoknál köt ki a labda, támadhatnak tovább 10 másodpercig. Eltelik lassan 4 perc a mérkőzésből, Magyarország 14-re vezet Japán ellen, ez most egy középtávoli nincs tripla, el sem találja a gyűrűt, és egészen pontosan lejár a támadidő, ugyan megmentik a japánok, de nekünk passzolják, már is lelik robokat. Juhász Dorka egy triplával kintről, ez most sajnos rövid, és ezúttal Mauli leszette a lepattanót, ez volt az első hibás dobásunk, de maradjon ki minden hatodik dobásunk, és akkor nem lesz baj a végére. Nézzük Tanaka, leteszi megint csak Todónak a sarokba, ő megveri 1-1-be a Honinát, Takács kis virág védekezik vele szemben, kiteszik ismét, és bent egy nagyon nagy csata, és akkor most a játékvezetők azt mondták, hogy a Honina elég lesz, hiszen ő, ahogy védekezett Tokashiki ellen, Ramu Tokashiki ellen, azt ők már szabálytalannak látták, és egyébként tényleg, ha már a japánokról beszélünk, talán két játékosukat feltétlenül ki kell emelni. Az egyik ugye éppen már többször említett Stefani Mauli, aki az Avenidához igazolt éppen Spanyolországban, az előző szezont is Spanyolországban játszotta, illetve Mai Yamamoto, aki a Las Vegas Aces csapatában játszik a WNBA-ben, és ugye, ahogy elmondtam ezt korábban is, éppen WNBA-ben Dorka csapata Minnesota ellen augusztusban játszottak, és szenvedtek vereséget. A többségük egyébként, illetve a többi csapattag a japán profiligában szerepel, miközben most Takadának ütött oda, ha jól láttam, akkor Kányási, aki időközben bejött, úgyhogy ez egy újabb csapat személy. Jelenleg eltelt 4 perc és 30 másodperc, vezetünk 14-re, ez volt a harmadik magyar csapat személy, 2 a japánok neve mellett, úgyhogy jöhet majd alapvonali bedobással innen előlem Mai Yamamoto révén Japán. Beteszi megint csak ide a Machidának az oldalra, ő elzárnak neki, szépen megveri az emberét, de közben már védekezik vele szemben Yvonne Turner, aki bejött időközben. Aztán nézzük, most már Takács kis virág próbál egy nagyon pattogós, alacsony japán lány ellen védekezni. A dobás szerencsére nem jó, Takács kis virág leszedi a lepattanót, és már is rohanhatunk mi is, de egy kicsit meg kéne állni. Egy nagyon szép bejátszás, egy zicser, lejön, felteszi, és végre ez egy 2-1 kell, hogy legyen, mondom én, hiszen így is van, hiszen Josepovics Kinga bejött, és közben kivárok, mert én másodszor is azt szerettem volna látni, hogy jó volt ez a kosár, és odaütöttek Josepovics Kingának, de nem ellene fújtak, illetve nem nekik, hanem ellenünk fújtak. Ezzel megvan az ötödik csapat személy. Hát nem vagyok boldog ezektől a játékvezető ítéletektől, meg majd én is próbálok egy kicsit jobban figyelni. Nagyon-nagyon szerettem volna, hogy ismét dobhassunk, de nem. 11-4 az eredmény, Takada most már kiteszi oldalra, aztán középről egy tripla, nem. Eladják a labdát, inkább egész egyszerűen odapasszolják Takács kis virág kezébe, aki most mutatja, hogy álljunk meg, és akkor már is megkapta Turner labdát. Yvonne Turner fantasztikusan játszott tegnap, nagyon sokat tett hozzá a csapatjáték az, és most ő irányít. A pályán nálunk Takács kis virág, Kányási, Ahonina, Josepovics Kinga, aki meg is kapja bent, felteszi az ittszert, de sajnos lejön, megint nyűjték ketten-hárman, nem volt szabálytalan, de sajnos nem tudta bedobni a labdát, majd kipasszolják ide előn Konónak, fölteszi a triplát, ez sem jó, majd belül elzárnak, de sajnos nem tudjuk megszerezni a labdát, ismét japán lepattanó, és egyébként ránézek, egyelőre a japánok 6-6-ra, egálba vannak velünk a lepattanókat illetően, ebben mindenképpen azt gondoltuk, hogy mert erősebbek leszünk, majd Ahonin ellen fújnak egy újabb faltot, egyelőre keményen védekezünk, a falt határon játszunk, és egyelőre a játékvezetők ezt nem értékelik, eltelt most már csak nem 6 perc, nálunk ez már a hatodik csapat személy, jöhet majd a két japán dobás, de ami a legfontosabb, 11-4-re vezetünk, szépen peregnek a percek, és nálunk az előny, Andi. Jól folytattuk a mérkőzést? Úgy látom, hogy igen, de azért most már jönnek a hibák is.
12: Hát ez természetes egy ilyen sorozat terhelésben, hogy jönnek a hibák, bár egy picit azt érzem, hogy könnyű síppal fújnak a játékvezetők, de ha ezt tartják mind a két oldalon, akkor szerintem az nekünk jó lesz, mert az biztos, hogy akkor center poszton is fogunk faltokat kiharcolni.
13: Akkor megnyugodtam, hogy nem csak én éreztem így, de hát igazából az a leglényegesebb, hogy ne a játékvezetőkkel kelljen foglalkozunk. Az első büntető jó volt, a második nem. Josepovics Kinga leszedi a lepattanót, 11-5, és támadhatunk. Most egyébként Yvonne Turnert egészen a félpályánában letámadják, de áthozzuk az alapon, vagy a felezvon a labdát. Takács kis virág vissza Yvonne Turnernek, aztán Lelik kapja. Most Yvonne Turner elfut keresztbe, Lelik egy csellel megver két embert, fölteszi az ittszer, de átdobja a gyűrű fölött, a lepattanót pedig Josepovics eltérdeli, ami egy japánhoz pattan, újabb kiagyott zitszer, és ismét jöhet Japán. 11-5, 3-40 még az első negyedből. Egy az egyben megver egy embert, két embert, három embert a japán hölgy. Felteszi, nem jó a dobása, de megint csak azt mondják a játékvezetők, hogy Otónak odaütöttünk, ezért ismét dobhat majd Japán kettőt. Akkor, amikor 11-5-re vezetünk, abból indulok ki, hogy eltelt most már csak nem, hát szűk 6,5 perc, és 5 pontot dobott eddig Japán, ez mindenképpen jó védekezést jelent, de most egy icipicit megint, mintha talán a támadásban itt megakadtunk 11 pontnál. Takács Kisvirág lettörök Ágnes behelyette, és Josepovics Kinga helyére is visszajött Juhász Dorka, és akkor lássuk, ahogy Otoha Gotó dobhat két büntetőt, az első dobása jó. Gotó egyébként éppen az eddigi legkevesebbet játszó japán játékos, 9,9 percet átlagolt, és ezzel 2,3 pontot dobott, összeszedett átlagban 0,7 lepattanót, ez három meccsen kettőt jelent. Nos, most dobott két pontot egymás után, mind a két dobása jó volt, 11-7, és most már Juhász Dorka hozhatja át a labdát, át is teszi a jobb oldalon Turnernek, aki most már átlép a felező vonalon, le a sarokba Leliknek, közben egy szép elzárás Juhász Dorkától, egy bejátszás Török Áginak, ő nagyon jókor dobott, nagyon jó pontokat most nem teszi fel, kipasszol Leliknek, majd ahogy megpróbál elmenni Lelik a földön fekvő japán ellen, akit egyre nem látok, hogy ki az, de ahogy nézem, Gotónak hívják a faltot, tehát valószínűleg ő volt a tettes, mégre most nekünk is fújtak, hát nem könnyű sípon, egész egyszerűen feldöntötték Török Ágnes, úgyhogy jöhetünk majd az oldalvonalról, vagy az alapvonalról, nem, az oldalvonalról hozza majd Yvonne Turner, ma még 14 másodpercünk. Na nézzük, egy csel, elzárás, most Lelik beteszi oda a Töröknek, Török leteszi a sarokba, Turner megveri az emberét, és szerintem lép. És sajnos így van, a játékvezető hölgy is lépést ítél, és egyébként, ha már említettem Paulina Gajdost, a másik két játékvezető az ausztrál Ruben Vulkok, illetve a kanadai Wassim Husseini, és ezúttal a négy mérkőzésünkből harmadszor a zsűri elnök, az pedig a kosztarikai Gabriela Scher, csak a rend kedvéért, és akkor lássuk, van még vissza 3 perc a negyedből, 11-7-re vezetünk, de jöhet Japán. Yamamoto, megpróbálunk nagyon szépen ketten csapdázni, és Lelik megszerzi a labdát, oda teszi Törnenek, egy bejátszás Juhásznak, egy az egybe felmegy, kellene az ittszer, megint nem jó. Felmegy szépen a palánkról a gyűrűn, és a gyűrűn lepattan sajnos Dorka az ittszere, ezt is kihagytuk. Hát 5-5-tel kezdtük a mérkőzést, azóta 11-5, 6 dobás zsinórban elrontottunk, és remélem, hogy nem lesz ennek büntetés az ára. Most egy újabb két pontosan az van, és gondoltam is, hogy most előbb-utóbb közbe kell lépni, közbe is lépett Völgyi Péter, hiszen 5 jó dobás kezdtünk, 6 rossz dobásra folytattuk, 11-9 az előny még nálunk, de időkérés, Andi.
12: Hát most picit leállt a támadó oldalon a játékunk, ugye pont szerintem amikor előbb kérdeztél, akkor is 11 pontnál álltunk. Erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, én nem hiszem, hogy fáradtak a lányok, de azt gondolom, hogy egy világbajnoki 8-ba jutás, ez egy olyan mérkőzés, ahol tudni kell félretenni mindent, legyen az fájdalom, legyen az fáradtság. Ez életük lehetősége, ez a mai mérkőzés. Szerintem maximálisan képesek is rá, hogy behúzzák ezt a meccset, de ahogy a bevezetőnél is említettem, jobb játékkel, mint a tegnapi. Ugye Lelik Réka, ahogy elkezdte a meccset, számomra abszolút azt mutatta, hogy elő akar lépni ezen a meccsen vezérré, de akkor neki is folytatni kell, és a két eddig extra centerünknek is fel kell mellé lépni.
13: És bizony, hogyha centerikről beszélünk, meglepő módon eltelt a mérkőzésből a 7 perc és 13 másodperc. Takács Kisvirág 0.1 lepattanó, Juhász Dorka 0.1 lepattanó. Szerencsére tényleg Lelikrék a 6 pontjával viszi a prímet, Stúder és Ahó dobott még pontot mellettük, de azért most tényleg a sztárjainknak majd fel kell venni a ritmust, és most egy alapvonal bedobással már is elhoztuk a labdát, és nyilvánvalóan felkészültünk Japánból. Japán valószínűleg ugyanúgy felkészült a magyar csapatból, hiszen azért ne felejtsük el a tegnapi mérkőzésen, és remélem, hogy ugyanúgy az lesz a minta, mint tegnap, hogy hol sokkal vezettünk 8-10 ponttal, hol visszajöttek. Nézzük egy kinti dobás, Kányási, 3-as, így is van. Kányási megint jókor dob 3 pontos, 14-9. No, egyelőre az úgymond kiegészítő embereink viszik a prímet, és hát ahogy mondtam, Korea tegnap nagyon megszorongatott minket a második félidő elején, a harmadik negyedben, hiszen nagyon agresszív védekezése váltottak, és akkor ott nem is tudtuk megjátszani az egyébként előtte nagyon jól működő két centerünk játékát. Most egyébként egy újabb kijött japán zicser, és akkor ismét támadhatunk, Lelik töröknek passzolja. És tényleg legyen így, ahogy tegnap, hogy hol 8-szal vezetünk, hol kevéssel, de a végén nyerünk. Török Ágnes Törnernek, Törner 1-1-be próbálja megverni az emberét, nem könnyű, de elmegy, felteszi az icert. Na ez végre bepottyan, 6 rontott dobás után itt a második jó, 16-9, ismét 7 pont, és van még vissza 1 perc 50. Tripla kísérlet kintről, ez is rossz, de sajnos nem is megyünk a lepattonért, mert egyenesen a japán hölgy kezébe pattan, méghozzá Gotóhoz. Újabb tripla kívülről, ez viszont sajnos jó, ez a tipikus ázsiai előkészítetlen tripla kísérletek, ez most sajnos behullott, 16-12 másféllel a vég előtt, ezúttal már Yamamoto szerezte meg az első pontjait. Nézzük, Lelik a jobb oldalon, elzár neki Juhász Dorka, Lelik elmegy két ember mellett, ez egy nagyon szép zárás volt Juhásztól, és egy nagyon jó helyzetfelismerés. Valóban Lelik Réka zseniális ma, eddig 8 pontot dobott a magyar 18-ból, miközben egy újabb tripla kintről, ez is lejön, és akkor rá is nézek gyorsan, hogy a triplákat jelenleg 7-1-jel dobják a japánok, 6 dobálják, nem baj, dobálják csak a labdát, csak egy picit mi is próbáljuk meg megbecsülni azt. Kányási kapja, bal oldalon kéri Lelik, nem ő kapja, hanem Ivon Törner jobb oldalon. Török Ágnes megint meg bemutat egy cselt mellett, elmegy Ivon Törner, és felteszi, szerintem odaütnek neki. No, most a játékvezetők sípja néma maradt, lejön a dobás, a japánok megszerezték, és akkor jöhet a japán ellentámadás. Nagyon szépen elmegy, sajnos egy az egybe megveri, viszont megint egy érthetetlen zicser hiba. Mi az abban nagyon szépen megverte Törnert, és gyakorlatilag egy tényleg egy alap zicsert feltette a palánkra, és pattogott a gyűrűn labda, szerencsére lejött. Juhász Dorka messziről, nem jó a triplája, Török Ági leszedi a lepattanó, támad a lepattanó, 7 pont, 20-12. No, hát kérem szépen, megy ez hátul is, megy ez elől is, egy picit megint pontosabbak lettünk Völgyi Péter időkérése után, 18 másodperc, még a negyedből 13 a támadás, ugye végén majd még hozhatjuk, jó lenne ezt megúszni 20-12-es vezetésünknél, nézzük, ne engedjük őket könnyű triplára, nagyon jól védekezünk, Török Ági kiszorítja, aztán nézzük, ott középen Lelik is, egy eladott labda, mondanám én, de szépen megszerzik, de lejár a támadidő, plusz lepattanó, plusz Juhász Dorka, de lejár az idő is. No, hát eltelik kérem szépen az első negyed, akkor, amikor a magyar válogatott a negyed döntőért lép pályára, a legjobb 8 közé jutásért, és Magyarország Japán 20-12, nagyon jól kezdtünk, jött egy kis megtorpanás, de szerencsére magunkhoz tértünk, eddig azt hiszem, hogy minden a kívánságunk szerint zajlik.
12: Igen, abszolút a kívánságunk szerint zajlik, és ugye, ahogy mondtam, hogy fel kell lépnie a külső posztnak, hát most maximálisan azt látjuk, hogy a külső posztunk hozza a mérkőzést. Igazából úgy vagyok vele, és szerintem jelen pillanatban Juhász Dorka és Takács Kisvirág is, hogyha ne adj Isten, mind a ketten 0 ponton maradnak, de nyerünk, akkor szerintem nagyon-nagyon boldogok lesznek. Lehet, hogy ma úgy érzik mind a ketten, hogy nem gyűlköznek ott a náluk kisebb japán centerek ellen, hanem ha már megy a mezőny sornak, akkor vállalják a mezőnyök fel a mérkőzést.
13: És tényleg elmondható, sokatszor mondom azt, nyilvánvaló, hogy felkészült a magyar csapat Japánból, és nyilvánvaló, hogy ezt ki is hangsúlyozták mind a lányok, mind pedig Völgyi Péter, hogy az a tegnapi Dél-Korea elleni mérkőzés nagyon jó lehetőség volt gyakorolni. De tényleg ne felejtsük el, a japánok legalább ennyire felkészültek belőlünk, és talán éppen ugyanabból a mérkőzésből, ahol pontosan látnak, hogy Dél-Korea mivel tudott nekünk nagyon komoly problémát okozni. egyelőre a labdákat nem igazán tudjuk bejátszani a festékre, sem Takács Kisvirágnak, sem pedig Juhász Dorkának, és ha esetleg a két, hát tényleg az ikertornyoknak becézi most már mindenki őket, hölgy meg is kapja a labdát, akkor egyelőre az ő dobásaik kimaradnak, na de se baj, hát majd remélhetőleg előbb-utóbb kiváltanak jobban a tripláinkra és a kis embereinkre, és akkor majd jöhet az a játékelem is, ami tegnap és tegnap előtt és az egész VB-n eddig nagyon jól működött, hiszen eddig ránézve a statisztikára a 20 pontunkból Lelik 8, Török Ágnes 2, Kányási 3, Rátkai Eszter 2, Studer Ágnes 3, ahonnan a 2 pontot szerzett. Juhász Dorka és Takács Kisvirág változatlanul 0 ponton. De akkor kezdődik is rögtön a második negyed, oldalt most már hozhatják majd a japánok, méghozzá Todó. Nálunk pedig a pályán Kányási, Török Ágnes, Juhász Dorka, Lelik Réka és Ivon Törner irányít ismét. Pattogtatja a labdát Todó, és akkor lássuk, vele szemben Törner védekezik. Kányási nagyon szépen kivált, nincsen tripla lehetőség, most viszont van, de nem meri elvállalni a hölgy, aki eddig egyébként már kettőt kiagyott, jelesül egész pontosan Tokas, aki volt az. Most viszont a másik oldalon van egy tripla kísérlet, viszont a legkisebb emberünk a pályán, Ivon Törner felmegy, leszedi a lepattanót, és már is támadhat a magyar válogatott. Ivon Törner kezében a labda, majd leteszi balra, aztán Juhász Dorka, egy elzárás, közben Kányási az, aki keverget, majd átteszi Török Ágnesnek, egy bejátszás Juhász Dorkának, felteszi az zicser, egy újabb kimaradó zicser, viszont odaütnek neki, lejött a labdája, viszont végre ezúttal a játékvezetők azt mondták, hogy szabálytalanság előzte meg ezt, 2 pontot nem szereztünk, de 2 dobhat Juhász Dorka, és megszerezheti az első pontjait. Közben nálunk is csere, jön Studer, lement Török Ági, és bejött Takács Kisvirág, úgyhogy most ismét a kezdőötösünk a pályán, és akkor lássuk, illetve bocsánat, nem, mert Kányási is a pályán, ez az egyetlen egy változás Ahoninához képest. Nézzük, Juhász Dorka első dobása jó, megvan az újabb egy pontunk, 21-12, 40 másodperc után, tehát 1-0-ra vezetünk ebben a negyedben, és ami még fontosabb, 9-el a mérkőzésen. Juhász Dorka felteszi, a második labdája nem jó, viszont Takács Kisvirág lepattanót szerez, majd Juhász Dorka lemegy az alapvonalra, megérkeztek vissza lányok, akik már hátrahúzódtak, Studer is, Lelik is kintről a sarokból, és viszont aki hagy egy büntetőt, Juhász Dorka majd dob helyette egy triplát. Kérem szépen, eltelik 1 perc a második negyedből, 24-12, 12 pont a különbség, az eddigi legnagyobb differencia. No, lássuk, beteszik középen Tokasikinek. Változatlanul nem tudnak triplát dobni, nagyon jól védekezünk, nagyon jól szorítjuk őket kifelé, szorosan, közben egy elzárás Lelik, most ellép Tokasiki, és sajnos mondom én, amikor, hogy milyen jól kizárjuk őket, egy megint csak egy könnyen eldobott tripla, de sajnos ez most jó, úgyhogy ezzel 24-15-re zárkózik Japán, de már is hozhatja Studer Ágnes a labdát, aki egyébként tegnap az első negyedben különösen hihetetlen gólpasszokkal támogatta meg a társait, és tényleg tegnap is igazi csapatként mindenki hozzátette. Most Studer beteszi középre, viszont visszakapja, majd lejön jobbra Kányásinak, visszakapja a labdát középen Studer, de ezúttal kiveszik a kezéből, és labdát szerez Japán, indulhat Japán. Most már a bal oldalon Todó hozza, Todó lepasszolja társának, Tanakának, Tanaka leszeci középre, a legmagasabb Japánnak, Tokasikinek. Ő egyet, kettőt, hármat lép. Én már azt vártam, hogy mikor fújja át közben a lépés, de nagyon ügyesen sarkozott, viszont Kányási odaütött neki, úgyhogy sajnos személyhiba, de szerencsére nem dobás közben volt, mondom én ezt, és remélem így van, úgyhogy nem lesz ebből dobás, de megvan az első csapat személyünk, akárcsak Japánnak. 8 perc, 8 az áll az órán, annyi van még a fél időig eltelt, tehát szűk 2, vezetünk 24-15-re itt a negyed, itt a 8-ad döntőben azért, és erről még ne is beszéljünk, hogy egy nagyon-nagyon nagy mérkőzés várhasson a lányokra csütörtökön. No, de erről majd később, ha egy kicsit biztosabb. Todó, nézzük, most már csak 4 másodperc, ne engedjük dobni, egyet elsarkaz, befölteszi, és megint labdát szereznek, lepattanót szereznek a japánok. Egyelőre sajnos nem tudjuk tartani Rambu Tokasikit, a 193 centis centert, aki egyébként ránézek, és most már 7 perce a pályán. Hát ő eddig egyébként 18 percet átlagolt, tehát az egy az legstandardebb centerük, de mondom, eddig 5 pontot, 3 lepattanót tudott hozzátenni az egész csapat játékához az egész VB-n. Most ma jól játszik, de nem baj, a miénk is jól játszanak, kis híján Lelik Réka labdát szerez, Studer Ágnes odavetődik a lepattanóra, de sajnos Tanaka megszerzi, és Studer odaüt Tanakának, ismét falt, ez volt a második csapat személyünk, jött egy újabb oldal bedobás, változatlanul 24-15. Ezt a negyedet is nyerjük egyből ugyan 4-3-ra, tehát nincs nagy baj. Minden negyedet nyerjünk meg egy ponttal, és akkor azt hiszem, mindenki pontosan tudja, mi lesz a vége. Na nézzük, Todó beteszi középre Tokasakinak, Tokasaki visszateszi Todónak, majd Tanaka, egy elzárás, nagyon kint védekezünk, Lelik ügyesen, aztán nézzük középen egy zárás, ez a tripla annyira rossz, hogy nem, hogy a gyűrűt, ha éppen, hogy a palánkot alig találja el, és mondanám én, hogy kifelé így is van, az egyik játékvezető úr a másikra néz, aztán Hussein és Vulkok, a két sípmester megegyezik, hogy valóban ezt a japán játékos ütötte ki, ismét jött a magyar támadás Leliktől. Viszont a japánok már most feljönnek úgy egész pályás letámadásra, mint Korea tegnap a harmadik negyedben. De egyenlőtt viszont most legalább könnyen átjátszuk. Studer betesti Josepovicsnak középen, majd ismét Studer, Takács Kisvirág kéri, de nem kapja el, zár Lelik, tripla kísérlet, nem, hanem egy csel, elmegy két ember között, felteszi, nem jó, Josepovics leszedi a lepattanót, és szerintem odaütnek neki, és hála jó Istennek, ezúttal Paulina Gajdos is így gondolta, úgyhogy megadta a lepattanót, megadta a faltot lepattanózás közben, és én úgy éreztem, hogy ezt szerette volna föltenni Josepovics Kinga, tehát dobással kéne, hogy jöjjünk, de sajnos alapvonalról jövünk. De egy fele, az a lényeg, hogy nálunk a labda, eltelt 2 perc 40 a második negyedből, 24-15, tripla kísérlet kintről, Takács Kisvirág eldobta, nem jó, lejött a lepattanó, egyenesen megint egy japán kézbe, támadhat Japán. A gyerünk lányok, tartsuk meg ezt szépen, és minimalizáljuk a hibákat, de természetesen könnyű ezt mondani. Megint egy Tokasiki bejátszás középre, az Itzer viszont lejön, viszont labdát szerez ismét, a saját labdáját szerezi meg Asina, és ismét folytatódhat a japán támadás. Meglepően sok, jelenleg 16-14 egyébként a lepattanózás, de egy újabb rossz dobás és egy újabb lepattanó, majd egy újabb eladott labda Takács Kisvirágtól, egy középtávoli Itzer és egy újabb kihagyott japán dobás, és egy újabb lepattanó magyar részről, ezúttal Josepovics Kinga. No hát az a helyzet, hogy jelenleg szerencsére sokat hibáznak a japánok, vezetünk is 9 ponttal, csak ugye az a félelmetes, hogy mi lesz, hogyha majd már nem hibáznak ennyit. És mi lesz, hogyha annyit hibázunk, mint most, hiszen megint csak eladtuk a labdát, és ráadásul oda is ütöttek. Hát kérem szépen, ez megint nem jött jókor, egy könnyen szerzett labdát majdnem eladtunk, szerencsénkre oda ütöttek Josepovics Kingának, aki tényleg, illetve hát mondhatjuk azt, hogy eladott labda, azért ne felejtjük ezek az eladott labdák, amiből egyébként eddig 4 volt a mérkőzésen, megint csak ahogy a stúdióban már hallhattuk, tényleg egy ilyen nagyon kellemetlen pattogó játékot játszanak az ázsiai apró játékosok, a japánok tegnap délkora is, és hát nagyon könnyen megelőzik a magyar csapatot, ami persze nyilván nem mentség, de ettől függetlenül maradjunk így, 4 eladott labdával én azt hiszem, hogy egyőre kibékülünk, közben Lelik nagyon szépen megkerül mindenkit megint, körbefutja a védőket, felteszi az Itzert, jó a 2 pont, 26-15, ismét 11 pont. Egy nagyon távoli tripla, nagyon kintről, nagyon jó sajnos, Tanaka elkezdi magát bedobni, ez a második hármasa, úgyhogy jó rá lesz, vagy rá majd jó lesz egy kicsit jobban figyelni. 26-18, 4 perc telt el a második negyedből. Studer Ágnes belöbböli most Takács Kisvirágnak, aztán ismét Lelik kapja, Lelik vissza Takácsnak, az fel lehet tenni Virág, nem teszi fel, hanem egy triplára kitesszük, majd még egyszer tovább, és még egyszer tovább, tripla kísérlet nagyon tisztán, és nagyon szépen be is száll, gyönyörű szép 3 pontos, Lelik Léga 13 pontos, a magyar előny pedig 29-18, akárcsak korábban is ugye mondtam, ha dobnak egy triplát az ellenfelek, dobjunk egyet mi is. Aztán most viszont Lelik nagyon szabályosan próbált megvédekezni, nem sikerült neki, nagyon agresszív volt, és sajnos megvan neki a harmadik csapat személye, úgyhogy akkor, amikor eltelik most már 4 perc 20 a második negyedből, közelítünk a negyed feléhez, ez nekünk már a harmadik csapat személyünk, és 3 van japán neve mellett is. Jöhet majd a japán támadás, no hát eltelt most már csak nem a negyed fele, vezettünk 11-el Kári Andrea, azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk a mérkőzés menetével.
12: Maximálisan elégedettek lehetünk, még elégedettebbek lennénk, hogyha ezek a hullámvölgyek nem lennének, de ez úgy tűnik, hogy valamiért ez állandó velejárója a mérkőzéseinknek, hogy minden egyes negyedben van egy ilyen periódus, amikor egy picit gyengébben megy, most épp egy hullámhegy tetején vagyunk, reméljük, hogy kibekeljük ezt a negyedet hullámvölgy nélkül.
13: És hát azt se felejtsük, hogy az ellenfél is ott van a pályán, és ők is próbálkoznak, és ők is próbálnak kitalálni mindent a magyar trükkökre, és bizony egy-két dobás itt ott kimarad, a másik oldalon egy-két dobás bemegy, és 4-5-6 ponttal már is közel tud jönni az ellenfél, vagy már is meg tudunk lépni. Hál' Istennek csak egy büntető volt jó a kettőből, 29-19-10 ponttal vezetünk, Takács Kisvilág oda teszi Studernek, ő vissza Virágnak, majd ismét Studer, Studer cselez, Takács Kisvilág elzár, Studer messzi tripla, magas hívű, gyönyörű szép, 3 pontos jó. És közben nézem, hogy mit ítél a játékvezető. Az egyik játékvezető azt mondta, hogy a 3 pontos dobás jó volt, miközben ment a másik lökést ítélt. Most egy kicsit tanástalanul nézem, a táblán fölöttünk 32-19, de alapvonal, hát így van, akkor nem volt itt semmi, csak egy 3 pontos. Közben hallom, azt hallom és hallgatom a hangosban, hogy Takács Kisvilág ellen közben ítéltek egy szabálytalanságot, de a 3 pontos jó volt, úgyhogy az a lényeg, hogy vezetünk 32-19, és jöhetnek a japánok. Középen egy támadó faltnak tűnik, és nézzük, ellökik a 8-as számú játékosunkat, Rátkai Esztert, Eszter föl kell, és valóban így volt, a 2-8-as csapdájából ezúttal a támadó Maki Takadát látták szabálytalannak, támadó szabálytalanság, de kicsit talán úgy éreztem, hogy Rátkai Eszter rájátszott, vagy ha nem is rájátszott, de nagyon könnyen ment, de se baj, hát a 18 éves ifjú hölgynek legyen ez a legnagyobb trükkje, és tényleg nagyon szépen ifjúkor ellenére nagyon szépen rásegített a játékvezetőknek, hogy számunkra kedvező döntést hozzanak, így megvan a japánoknak a negyedik csapatszemélyük, és természetesen megint nem így van, ahogy mondtam, hiszen valamiért most a másik játékvezető azt mondta, hogy nem ő volt a szabálytalan, hanem Rátkai. Egyelőre nincs összhang a 3 játékvezető között, és a dobás lett a vége, pedig hát én megint csak nagyon szerettem volna látni azt, hogy miénk a dobás, de nem volt jó, úgyhogy ezzel most már jöhetünk, hiszen bedobták ezt a büntetőt, úgyhogy 32-20 az állás, és most egy kicsit viszont elkezdett lassan csordogálni a mérkőzés, hiszen még mindig 5 perc és 7 másodperc ebből a negyedből, és nem nagyon jutunk most előre, úgyhogy ismét jöhetünk majd alapvonali bedobással. Na nézzük, Rátkai Eszter kezében a labda, 32-20, 12 pontos az előny, most már mindkét csapat 5 csapat személynél, és változatlanul a japánok egész pályán letámadnak, de nem olyan túl nagy intenzitással, hogy ezt Rátkai ne tudja könnyen átcselezni magát a félvonalon, a felező vonalon. Nézzük, Rátkai középen kéri Takács Kisvilág, Studernek teszi egy elzárás, nézzük, Studer Ágnes megint csak egy embert, két embert megver, föltenni, azt mondják a játékvezetők, hogy nem történt semmi, nem volt fal, hanem egész egyszerűen kidobta a labdát, pedig hát megpróbálta feltenni az icert. Közelében nem volt a gyűrűnek, annyira ölték szegényt, és mégsem történt semmi. Úgyhogy a játékvezetők most engedték a kemény játékot, Studer Ágnes értetlenkedik, Völgyi Péter lehívja, jön helyette Ivon Turner. Most Josepovics Kinga próbál zavarni, de már hozhatja a következő támadást Japán. Változatlanul ezt a negyedet is nyerjük 12-8-ra, de ismét a hullámhegy tetején egy pici megtorpanás. De amíg a védekezésünk rendben van, addig nincs nagy baj. Szerencsétlen japán hölgy Rui Machida elnézést ki Ivon Turnert, mert fejbe dobta a passzával, és Turner kifejelte a labdát. Meglepődött oldalról jöhetnek majd a japánok. Van még 13 másodperc a támadásukból. Ivon természetesen is szerencsére jól van, és akkor mehet tovább a magyar védekezés. A pályán nálunk jelenleg Takács Kisvilág, Rátkai, Ahonina, Josepovics Kinga és Turner, Ivon Turner. Juhász Dorka ismét pihen, egyelőre Juhász 4 pontnál, Kányási 3-nál. Nézzük azt a támadást, 6 másodperc, egy könnyű zicsert Tanakának fel is teszi, viszont a könnyű zicsert megint csak kihagyja Tanaka, és a lepattanó ezúttal is Josepovics Kingáé. És már is rohanhat a magyar gárda, álljunk meg, hölgyek, Ahonina leteszi oldalra Turnernek. Turner ismét vált, most 3 alacsony ember, 3 irányító szinte a magyar csapatban, és akkor rögtön betör oda nagyon szépen Josepovics Kinga, itt teszik ide Rátkainak, Rátkai nagyon magas tripla, sajnos nem jó, ráadásul ne, így van, meg is szerezte a labdát Josepovics Kinga, de ahogy visszadobta, rálépett már a vonalra, nem volt jó ez a tripla, de hát dobni kellett, hiszen majdnem lejárt a támadó, de ismét végig támadtunk egy támadidőt, és még 4 perc van ebből a negyedből, és 32-20-ra vezet Magyarország Japán ellen. A japánok változatlanul sokat hibáznak, mindössze 22%-kal dobnak mezőnyből, ez a szám nálunk 54. A lepattanó csata 19-15, az eladott labdáink száma eddig mindössze 5. Távoli tripla kísérlet, majd egy újabb, legalacsonyabb ember szed lepattanót a japánoknál, méghozzá Takada, de hál' Istennek rátartunk, hogy úgyhogy legalább most miénk a labda, hiszen mi voltunk a kezdeményezettek. Nagyon harcos volt most középen Rátkai, és Juhász Dorka egyszerre markolták meg Takada labdáját, és és ezzel jöhet majd az újabb magyar támadás. Hát most próbálom visszapörgetni, hogy mikor volt az utolsó kosár. Hát szerintem 2 pontos már jó rég nem láttunk. Legutóbbi pontot Takada szerezte 5-0-9-nél, tehát nagyjából másfél perce a két csapat kihagyja sorban a dobásait. Átjöttünk most már a felezőn. Yvonne Turner oda passzolja Josepovicsnak, majd Lelik megint elfut mindenki mellett. Egy embert, két embert megver, átfut az alapvonal alatt le a sarokba, nem dobja most ezúttal Lelik, hanem beteszi középre, aztán Lelik oda átmegy. Ezt kérem szépen, megint letaglózzák Yvonne Turnert középen, és a játékvezető nem ítél semmit. Jöhet a japán ellentámadás, tripla, ez most sajnos tökéletes. Most egy picit szerintem azért valamit Völgyi Péter szólhatna, vagy tehetne, mert tényleg ezek a szabálytalanságok. Andi, ti ezt hogy látjátok bentről, hiszen lehet, hogy csak én vagyok elfogult, de egyőre ezek a faltok szerintem nincsenek egy súlycsoportban a két oldalon.
12: Most sajnos ellen kell, hogy mondjak neked, mert valószínűleg olyan szögből látod a mérkőzést, mi ugye itt a képernyőn tudjuk kísérni, és ezek az ütközések teljesen a játék velejárói, és a védő mind a két esetben elfoglalta a védő pozíciót, és a támadó ütközött nekik, úgyhogy szerintem ez egy jó bírói ítélet volt, de ugye ismét az előző megszólalásomnál mondtam, hogy a hullámvölgy, vagy a hullámhegy tetején vagyunk, most sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a hullámvölgyben vagyunk, a játékunk velejárója, hogy minden egyes negyedben van egy ilyen. Szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy nem dobnak jó százalékkal a japánok, és nagyobb gondot nem okoz ez a hullámvölgy, de ezt valahogy meg kéne próbálni kiküszöbölni.
13: És hát egyébként köszönöm, hogy ellenmondasz nekem, hiszen én itt nyilván helyszínen izgulva, meg egy kicsit elfogultan, te vagy a szakértőnk, ezért is adom át a szót neked. Na a lényeg, legyen ez a legnagyobb bajunk, hogy akkor vagyunk hullámvölgyben, és akkor kell időt kérni, amikor 9 pontra feljön Japán. Hiszen eltelik most már a mérkőzésből szűk 17-18 perc, van még vissza 3-24 a szünetig, és 32-23-ra vezet Magyarország itt a 8-6 döntőben. És most már lassan mondhatjuk azt, hogy 23 perc választja a lányokat, hogy életük mérkőzését játszhassák majd sütörtökön. Na nézzük, Török Ágnes légnyargal a pályán, egyen ütik, ketten ütik, kiteszi a könyökét, és megint csak Török Ágnes ellen fújnak. Hát amikor őt megütik egyszer-kétszer, akkor játék az

0: Két pontra feljönnek a japánok, rég nem volt már ilyen szoros, gyerünk lányok, kell most valakitől egy jó dupla, egy jó tripla, vagy egy jó zicser bárkitől. 32-25, 12 másodperc a támadidőnkből, egy tripla nem dobja el, hanem beteszi Juhásznak, vagy Juhász kezéből térdel lökik el, vagy térdel ütik el a japánok, visszakapja labdát Lenik, egy embert megver, kettőt megver, fölteszi, magas, nem jó, de odaütnek neki, és végre ezúttal most a miénk a sípszó, úgyhogy akkor, amikor Lenik próbált egy középtávolit feltenni, odaütött neki, nem egészen pontosan, Norika Konno, aki egyébként mindössze egyetlen egy lepattanót szerzett, és így most Lelik kettőt dobhat. Lelik Réka 13 pontos, a 32 pontunkból 13-at dobott, ezzel ő a vezető szerepben lévő játékosunk ma. Változatlanul Takács Kisvirág bármennyire hihetetlen pont nélkül, Juhász Dorka 4-jel, de egy fene bárki is, csak dobjunk pontokat, dobjunk több pontot, mint a japánok, és akkor nem lehet nagy baj. 33-25 az első dobás, jó. Ezt most már megszokhattuk, és nekem nagyon nagy öröm látni, hogy tényleg a magyar csapat ezen a VB-n nagyon-nagyon jó százalékkal dobja a büntetőket. Az egyik rákfenéje a játékunknak általában, amit mindig szoktam mondani, hogy az egyik legkönnyebb dobás, és most ebből is látszik a magyar fejek rendülnek. Én szerettem volna itt megint látni egy belemenést, és nagy nehezen végre Vasim Huszáin, a kanadai úriember be is fújta, úgyhogy jöhetünk majd oldalvonalról. Nagyon vehemensen próbálta meg Stefani Mauli támadni a középen álló két emberünket, fel is borította mind a kettőt, és úgy tűnik, ha egyet borít, még nem fújnak, kettőt borít, az már szabálytalanság. 2-22, a születik 34-25, és Turner kezében a labda, oda teszi Juhásznak, Juhász elzár, Turner visszakapja, ahol in a sarokban kiteszi töröknek tripla, egy viszonylag jó zicser lehetett volna, vagy könnyű lehetett volna, belöbböli Juhász Dorkának, de Juhász Dorka egy fejjel magasabb, mint Tanaka, Tanaka megüti a kezét, ismét szabálytalanság, és akkor jöhet újabb két dobás. 34-25, Juhász Dorka eddig 4 pontot szerzett, ebből egyet, büntetőből egyet triplából. Ugye amikor egy büntetőt kiadott, rögtön utána dobott egy triplát. Egyefen ezzel most is kiegyeznénk, bár az se baj, ha bedobja Juhász Dorka mind a két dobását. Az a Juhász Dorka, aki egyébként, hát sajnos az első nem jó, aki tényleg idén, illetve ezen a világbajnokságon mind a három mérkőzésen dupla-duplát ért el, és ez eddig a világbajnokságok történetének mindössze két játékosnak sikerült. Na nézzük, Dorka, lejön a második dobása, és viszont megvan a lepattanó, Török Ági felteszi a zicsert, és ez is lejön. Két kihagyott zicser, illetve két büntető és egy zicser kihagyva, kimaradva 24-25. 9 pont, most egy picit elléphettük volna ismét 10 fölé, de ez nem sikerült, de se baj, ott a védekezésen a hangsúly. Tripla, olyan rossz a tripla, hogy közben el sem megy a gyűrűig, de azért, mert azt mondják a játékvezetők, és ez a nagyobbik baj, hogy Lenik nem sapkát adott, hanem sajnos személyhibát szerzett, és ez neki már a harmadik. Lelik Rékára nagyon kell vigyáznunk, 15 pontos, ő a legjobb, legponterősebb emberünk van, de nagyon jó, hogyha nem pontozódik ki idő előtt. Le is ül, jön helyette csapattársa, vagy legalábbis előző szezonban Diós Győri csapattársa Kányási Veronika. Az első büntető jó, 34-26, 8 pont, Mai Yamamoto szerzi meg negyedik pontját. Yamamoto pattogtat, felteszi a másodikat, ez is jó. És akkor lássuk, 34-27, és akkor kérdezem Andit, hogy itt jön egy harmadik dobás, hogy itt mi történt, amit én vagy nem láttam.
1: A három pontos dobás közben lefajtolta Lelik Réka a japán játékost, úgyhogy ennek következtében láttuk ezt a három büntetőt.
0: No, mondjuk egyébként itt velem szemben éppen mindenki előtt, mert nem láttam, hogy ez hármas volt, sokkal közebbnek éreztem, de sajnos a háromból három jó. 34-28, 6 pont most a különbség, és akkor Ahonina tovább teszi Török Áginak. Török Ági betenné, de nem tudja, végülis meg tudja játszani Juhász Dorkát, de ő nem tud vele felmenni. Aztán egy elzárás, Ivon Turner egy ember, két ember mögött elmegy, de elveszti a labdát, ahogy pattogtatják, kiütik a kezéből, viszont sajnos ráfognak, bármennyire visszapróbálja szerezni labdát Török Ágnes, ez ezúttal a kezdeményezett tartott labdánál japán, és jöhet ismét a japán támadás. 1-32 a szünetig, 34-28, 6 pontra olvadt az előnyünk, és bizony most már ezt a negyedet japán nyeri 16-14, és bizony volt már 11, és most itt a negyed végén jó lenne megfogni ezt a japán rohamot, de megint csak egy rossz tripla dobás, majd megint a legkisebb emberük szerez lepattanó, de szerencsére Török Ágnes harcos, és megszerzi. középen most már Juhász Dorkán labda, Ahóninak ér vissza, Juhász Dorkán inkább befordul, megpadja feltenni, és kap egy sapkát, nem fújnak ezúttal semmit, ismételten Tokasiki volt az, aki nyerte ezt az összecsapást, és sajnos, ahogy nálunk nem jönnek a 2+1-ek, ez a dobás ezúttal jó,

0: Csida bedobja a kettesét, plusz még majd dobhat is egyet, ugyanis Oza ütött neki, Török Ágnes. Ezért most nagyon kár. Remélhetőleg a japán hölgy jól van, hiszen még mindig a földön van, és úgy tűnik, hogy fájlalja. Nem tudom, hasra esett szegénykém itt előttem. Hát lássuk, Andi, most van egy kis időnk szusszanni. 4 pont az előnyünk, 1 perc a szünetig. Meg tudjuk még tartani ezt az előnyt, vajon a szünetre?
1: Hát itt igazából nem, ezt nem kérdésként, hanem tényként kell. Új, a könyöke kiugrott a helyéről. Az fáj neki, most nagyon most pont lassították vissza. Szóval ez nem kérdésként kell feltenni, hanem tényként, hogy igen, meg kell tartanunk ezt az előnyt, mert mi jobb csapat vagyunk ennél a japán gárdánál. Hullámzóbb a játékunk, ez tény.
0: És egyébként Saki Hayashi az ifjú hölgy, aki a pályán van, és egyébként őróla kell azt tudni, hogy Mali ellen ő dobott 9 triplát akkor, amikor Japán 20-at dobott, és hát most áll a játék, valóban úgy tűnik, hogy Hayashi nincsen jól, úgyhogy áll a játék, és itt valóban egy súlyos sérülésnek lehetünk valószínűleg szemtanúi, úgyhogy a csapatok elvonulnak, és hát nem tudom, hogy addig esetleg nem tudom, hogy tehetünk-e bármit a stúdióból, illetve miről tudunk egy kicsit elterelni figyelmet, de tényleg most le is takarják, körbe takarják teljesen kék zacskókkal, illetve kék falakkal a japán hölgyet, és hát valóban úgy tűnik, hogy sajnos egy nagyon-nagyon komoly sérülésnek lehetünk itt szemtanúi. Úgy tűnik egyébként, hogy Török Ágnes természetesen csak oda akart faltolni, tehát ez egy szerencsétlen esés volt, de most itt a csapat és az orvosi csapat megpróbál beavatkozni, úgyhogy addig a szót visszaadnám a stúdióba, hogy egy kicsit valami vidámabb dolgokról beszélgessetek.
2: Egy picit nézzünk rá a statisztikákra. Ugye beszélgettünk itt arról, hogy a kétpontos mezőny kísérleteknél mi 43% fölött járunk, még Japán 27,7%-nél. A hárompontosoknál mi 55 fölött vagyunk, a japánok pedig 30,7%-nál járnak nagyjából ezek a számok most. Ezek nem tűnnek olyan rossznak, ami egy kicsit szomorúbb, hogy mindössze 4 pont pillanatnyag a különbség.
1: Igen, alapvetően nem dobunk rossz százalékkal, keveset vállalunk. Valahogy most mindig úgy alakul, hogy nem jutunk el dobó helyzetig, pedig most az eladott labdánk is, hát 7 eladott labda van, de egész jó.
2: Folytatódott a játék Berlinben, úgyhogy megyünk Nyágui Gergelyhez.
0: Na és akkor itt egyébként szerettem volna egy újabb elemlés, de nem lett az, hanem egy nagyon nagy öröm, hiszen Tokasiki az előbb, amikor kihagyták a plusz büntetőt, akkor megint leszették a lepattanót, folytathatták a támadást, majd Tokasiki a 193 centis centerük feltette, az ő dobása ezúttal jó volt, plusz még egy szabálytalanság is ezúttal Török Ágnestől, illetve ezúttal is Török Ágnestől, újabb egy dobás, 34-32, 2 pontra felzárkózott Japán, és egyet még dobhat. Cserélünk, Ahonina lejön, jön helyette most, ha jól látom, akkor így van, jön helyette Rátkai Eszter, és van még 51 másodperc a szünetig. Sajnos most nálunk van sokkal több hiba, és a japánok most a momentumot nagyon elkapták, jó lenne, hogyha ezt nem hagynánk meg nekik, megint megpróbálnak egy, illetve ez nem jó, megint egy kimaradt büntető szerencsére, és ezúttal Studer Ágnes összeszedi lepattanót. Jól fog jönni a szünet, érdekes módon eddig minden mérkőzésen arról beszéltünk, hogy vezetünk, de jól jön a szünet, aztán összekaptuk magunkat, reméljük, hogy ez most is így lesz. Studer cselez, beleszemben Tokasaki, két fejjel nagyobb nála, egy-egyben megpróbálja megverni, el kell dobni 4 másodperc, lelik, el kell dobni, a támadó, hogy a nagyon messzi tripla, és majdnem jó, de ezúttal megszerezzük a mi legkisebb emberünk, Studer szerzi meg a labdát Tokasaki ellen. Na nézzük, 9 másodperc még mehetünk, 18 a fél időből, de jó lenne ezt ponttal befejezni. Török, Studer megint eldobja, tehát innen jónak tűnik, és megint lejön ugyanúgy rá a polánkra, rá a gyűrű tövére, 9 másodperc, és jöhet Japán. És jön a japán támadás, és jön a magyar szabálytalanság, és ezúttal a 13-as számú Török Ágnes ellen ismét. Ez a harmadik személy egy gyors egymás utánjában Török Áginak, és a még nagyobb baj, 34-32-nél 2 dobhat Tokasaki. Tokasiki, bocsánat. Már hozzáteszem, hogy Tokasiki eddig nagyon jól támad középen, de pontot még nem dobott. Hát bedobta az első pontját, és tényleg látszik is a mosoly arc az arcán, egy megkönnyebbülés, az első pontját dobta a japán center, aki nagyon-nagyon hajt most itt az utolsó pillanatokban. A második is jó, és akkor, amikor 7,6 még a fél időig, 34-34, erre legutóbb 0-0-nál volt példa. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, nagyon jól kezdtük a másik negyedet. Struder Ágnes beteszi, bocsánat, Rátkai most Strudernek, Struder a félpályán átnyarga, 4 másodperc, tripla kísérlet kívülről, és egy gyönyörű szép tripla, Strudertől, akkor, amikor már csak másodpercek voltak az órán, nem dudaszós, de a lényeg, hogy bent van, és így legalább elmondhatjuk azt, hogy a félidőre 37-34-es magyar előnnyel mennek a csapatok. Nagyon kellett ez a 3 pontos, hiszen 3 pont a magyar előny, de a magyar előny nálunk, úgyhogy egy kicsit most mindenki szusszanjon meg. 37-34-nél a szó a stúdióé.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány. Az oktatás globális válságát mutatják a PISA felmérés adatai. Hideg front érkezik holnap. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az 1 órás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-al. Volodymyr Zelenszkij feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésében, és ezeken ő általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trump-al. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendég éjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadár megyét választották úticélnak.
3: Közlekedés.
4: 3 személygépjármű ütközött össze az M0-áson az M3-as irányába, Gyál térségében. A 34-es kilométer után néhány száz méterrel csak a külső sáv járható. A torlódás több mint 5 kilométeres. Baleset történt a másik oldalon Vecsésnél is. A 41-es kilométer közelében megszűnt a lezárás, de még torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55-55-605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Holnap délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. Majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok. Estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Jó estét kívánok, Szegő Tibor vagyok. 10 perc múlva Varga Barnabással és Vitális Milánnal a kezdőben lép pályára az AEK Athéna LASK Linz ellen a Bajnokok Ligájában. Gulácsi Péter pedig először lehet kezdő tétmeccsen a Villarrealban a Dortmund ellen. Ezek mellett a Bajnokok Ligája alapszakaszának első mérkőzés napján rendezik például a Real Madrid Internacionale találkozót is. A mai összecsapásokról Cserjés Bendegúz készített összeállítást.
6: Csúcsformában a nyitány előtt Varga Barnabás, mester és tanítványa találkozik edzőként, ismét a BL-ben a Porto. Végre ismét itt van a Bajnokok Ligája. Kedden, szerdán és csütörtökön Európa legjobbjai ismét egymásnak feszülnek, és már a mai forduló is tartogat igazán nagy összecsapást. A BL 2026-27-es idényének első mérkőzéseit ma 18:45-kor játsszák. A Varga Barnabást és Vitális Milánt is foglalkoztató AEK Athén az újonc Lask Linz ellen lép pályára. Ugyanebben az időpontban rendezik a Klub Rouge Aston Villa találkozót is, majd 21 órától még 4 mérkőzést lehet követni, amelyekről szintén szó lesz ebben az összeállításban. De kezdjük a sort az AEK Athén Lask Linz mérkőzéssel. A hazai görög csapatban két magyar játékos is szerepel Varga Barnabás és Vitális Milán személyében. Úgy tűnik, mindkettő remekül alapozott a BL-re, hiszen az előző bajnokin az Aris ellen 5-0-ra megnyert találkozón Varga duplázott, Vitális pedig gólpasszt adott. A magyar támadó ezzel egyébként a góllövő lista élén van Görögországban, de az európai porondon is szép a kezdése. Az Athénnak csak egy pár harcot kellett vívnia a selejtező során, a 0-0-es kezdés után a hazai visszavágon 4-0-ra nyert az Athén a Levski Szófia ellen. Varga itt is duplázott.
7: Back in by Lovren Meyer, nodded down and a chance, and 2-0, Barnabás Varga, corner kick for the home side, and a free header. The goalkeeper has made an absolute hash of it, and Barnabás Varga scores again. It's 3-0.
6: Szóval remek előjelekkel játszhatja az AEK az első BL mérkőzését hazai pályán a Linz ellen. A görög Sport 24 cikkéből kiderül, hogy a vezetőedző Márko Nikolic szerint nem vakációzni jöttek, cél a továbbjutás. A szakember ugyanebben az interjúban Varga Barnabást is méltatta, aki Luka Jovicsal remek duót alkot elől. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón egyébként a vezetőedző mellett Vargát is kérdezhették az újságírók, aki arról beszélt, hogy remekül érzi magát és nagyon motiváltan várja a BL mérkőzéseket.
8: Úgy gondolom, hogy jó formában vagyok, de ez elmondható szerintem az egész csapatról. Minden csatárunk gólokat szerez, nagyon jól indítottuk a szezont. Természetesen a kihagyott 11-es után még motiváltabb voltam. Örülök, hogy azóta sikerült gólokat szereznem és ezzel segíteni a csapatot, úgyhogy készen állunk a feladatra.
6: Ellenfelük a Linz története során először jutott be a Bajnokok Ligájába csodával határos módon. Az osztrák klub a Celtickel vívott párharcot a playoffban, és az első fordulót 3-0-ra megnyerő skótok ellen a visszavágón már összesítésben 4 gólos hátrányba került, majd innen tornázta vissza magát, és a 91. percben Flecker góljával sikerült hosszabbításra menteni a találkozót. Ott aztán a 109. percben Adenarin döntötte el a mérkőzést, és a Linz 5-4-es összesítéssel jutott a BL főtáblára. Szóval hiába nem szerepelt még a nemzetközi kupában a LASK, semmiképp sem veheti félváról az AEK. A hazai oldalon egy rendkívül gólerős támadó Varga Barnabás, a vendégoldalon pedig az imént említett csoda miatt lehet ez egy igazán színes találkozó. A Borussia Dortmund Villarreal mérkőzésen is lehet magyar érdekeltség, a spanyoloknál játszik ugyanis Gulácsi Péter, aki 11 évet töltött el Lipcsében, így jól ismeri a Dortmund csapatát. A magyar válogatott kapusa nyáron érkezett Spanyolországba, de még nem lépett pályára tétmérkőzésen. Ez ma megváltozhat, a spanyol sportnapilap márka szerint ugyanis Luis Junior nem szerepel jól első számú kapusként, a vezetőedző Inigo Pérez türelme pedig fogyóban. Nem csoda, hiszen a Villarreal 2 döntetlennel és 2 vereséggel kezdte az idényt, így nem jó előjelekkel érkezik a Dortmund otthonába, amely 2 győzelemmel kezdett a német bajnokságban. A pálya szélén mester és tanítványa találkozik. José Mourinho ezúttal a Real Madrid vezetőedzőjeként találkozik korábbi csapatával, az Interrel, amelyet az a Christian Kivu irányít, aki Mourinho játékosa volt 2008 és 2010 között. Ahogy az ismert, a portugál szakember ebben az időszakban az Inter edzője volt. 2-szer nyert bajnokságot, 1 kupát, 1 szuperkupát és BL-t is ünnepelhetett Kivuékkal. Most már mindketten edzőként, sőt egymás ellenfeleiként csaphatnak egymás kezébe. Bizonyos sajtóhírek szerint a két fél már telefonon is beszélt egymással a meccs előtt. Persze Mourinhónak óvatosan kell feltenni az ilyesfajta kérdéseket.
9: Con quién ha parlato tú ayer al teléfono? Con quién ha parlato?
10: Ha? Te kivel telefonáltál tegnap? Kivel beszéltél? Anyáddal, apáddal, barátnőddel vagy barátoddal? Kihez beszéltél? Te nem mondod el? De tudni akarod, én kivel beszéltem tegnap? Nem. Mit akarsz bizonyítani? Nem kell semmit bizonyítani. Kivúval megöleljük egymást a mérkőzés előtt és után, de ami meccs közben történik, azt majd meglátjuk. A meccset meg szeretném nyerni, és ő is meg szeretné. Nem lesz időnk közben a gyönyörű közös múltunkon elmélkedni. Kriszt jó személyiségnek tartom, mindig is tisztelni fogom. Nagyon-nagyon odafigyelek rá, és boldog vagyok amiatt, amit ő elért.
6: A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón természetesen Kivút Mourinhóról is kérdezték.
11: Nagyon jól bele tudja képzelni magát a játékosok helyzetébe, és így gyorsan át tudja adni a gondolatait és a mentalitását. Egyértelműen győztes típus. Egy edző, aki pontosan tudja, kivel, hogyan kell kommunikálni, és mindig képes közölni, mit akar. Ilyen értelemben nagyon kevés olyan edző van, mint ő.
6: A Real Madrid a negyedik BL idényét kezdi meg José Mourinhóval, hiszen a portugál már 2010 és 2013 között is irányította a spanyol klubot. Első idényében az elődöntőig meneteltek, ahol a Barcelona búcsúztatta őket, egy évvel később pedig a Bayern München ellen hullottak ki ugyanebben a szakaszban. A 2012-13-as idényben a Real Madrid a Dortmund ellen köszönt el a BL-től az elődöntőben. José Mourinho visszatérésével a cél ezúttal sem lehet kisebb, mint hogy a Real ezúttal túlélje az elődöntőt és a döntőben is győzelmet arasson. De hasonló lehet a célja Kivújéknak is, akik 2025-ben még a fináléig jutottak, majd a következő idényben a legjobb 32-ben a norvég Bodø Glimt búcsúztatta őket. Jelenleg az Inter jól készül a BL-re, hiszen az eddigi három bajnoki mérkőzéséből mindhármat megnyerte. Ellenfele a Real Madrid pedig három győzelemmel és a legutóbbi bajnokián elszenvedett Betis elleni vereséggel hangol a nagy küzdelemre. A nagy visszatérő Porto a hosszú idő után új vezetőedzővel felvértezett Manchester Cityvel találkozik a BL alapszakasz első fordulójában. A Porto az előző két idényben nem jutott be a legrangosabb kupasorozatba, így az Európa Ligában szerepelt. Erről a Porto csapatkapitánya Diogo Costa beszélt.
12: Sim, tal como tu disseste, é uma competição que já não estávamos a participar há algum tempo.
13: Ez egy olyan kupa, amelyben jó ideje nem szerepeltünk, és néhányunknak már nagyon hiányzott ez. Minden játékos ezen a szinten akar lenni, és ez egy igazi bajnokok ligája összecsapás lesz. Tudjuk, hogy a világ egyik legjobb csapatával nézünk szembe. Kemény meccsre számítok, de szívünket, lelkünket ki fogjuk vinni a pályára. Kemény találkozó lesz, de tiszteljük a Manchester City-t, és fel tudunk nőni a feladathoz. Tudjuk a saját erősségeinket és a gyengeségeinket is, ahogy az övéket is. Az ő gyengeségeiket pedig ki kell használnunk.
12: Somos capazes de competir, sabemos os nossos pontos fortes, também os pontos fortes deles, também os fracos, e no qual queremos também explorar isso.
6: Természetesen a csapatok előtt álló mérkőzésről is szó volt az azt megelőző sajtótájékoztatón. Most a hazaiak vezetőedzője Francesco Farioli következik.
2: Olyat mondok, ami mindenki számára egyértelmű. A világ egyik legerősebb csapata ellen fogunk játszani. Olyan klub ellen, amely 527 millió eurót fektetett be előző átigazolási időszakában, és több mint 3 milliárd eurót tavaly. Szóval ez egy olyan együttes, amely sok éve építkezik egyre feljebb, hogy mindent megnyerjen. A mérkőzés ellenük egy lehetőség, hogy jócskán megnehezítsük a dolgukat.
6: Farioli után pedig következzen a vendég Manchester City vezetőedzője Enzo Maresca, aki egyelőre nem akar a távoli jövővel foglalkozni.
14: Többször elmondtam már, hogyha te képviseled a Manchester City-t, az elvárások mindig nagyon magasak. Ismétlen magam, napról napra szeretek haladni a feladatokkal, és azokra összpontosítani. Szóval egyelőre nehéz arra gondolni, hogy mi vár ránk majd februárban, márciusban és áprilisban. Számomra a legfontosabb, hogy azt lássam, hogy mérkőzésről mérkőzésre képesek vagyunk fejlődni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
6: A Manchester City vezetőedzője emellett arról is beszélt, hogy nehéz mérkőzés vár rájuk a Porto otthonában, és azt is megemlítette, hogy az elmúlt 14-15 mérkőzésén csak egyszer vesztett a portugál csapat hazai pályán a nemzetközi porondon. Ezt a vereséget egyébként 2025. januárjában szenvedte el a Porto az Olympiakos ellen az Európa Liga alapszakaszában. Ezúttal a BL-ben kell jó hazai sorozatot megtartani, első körben a Manchester City ellen. A Porto eddig 4 bajnoki mérkőzést játszott és mindegyiket megnyerte, a Manchester City pedig 3 bajnokin 3 győzelemmel alapozott a mai mérkőzésre. 18 óra 45 perckor két mérkőzést rendeznek ma. Az AEK Athén Linz mérkőzésről már sok szó esett, a Klub Rouge Aston Villa meccsről már annál kevesebb. A belga klub 3 győzelemmel és 1 vereséggel kezdte a belga bajnokságot, ám ami az Aston Villa teljesítménye lesújtó eddig. Az előző idényben 4. helyen végző angolok most csak árnyékuk önmaguknak. Az Európa Liga győztes a PSG ellen szuperkupa döntőt játszott az idény elején és kikapott. Önmagában ez még nem fájdalmas, hiszen a BL címvédő ellen nem szégyen kikapni, ám 2 vereséggel és 1 döntetlennel indítani az idényt már annál rosszabb. Az első fordulóban a Brighton 4-0-ra győzte le az Aston Villát, majd az Arsenal elleni 1-0 után sikerült az első pontot megszerezni a Hull elleni 0-0 után. Az Aston Villa tehát 3 mérkőzésen 1 gólt sem szerzett. Hát nem jók az előjelek a BL-re nézve, minden esetre a lehetőség adott a javulásra a belga Klub Bruges ellen. Szintén ma találkozik a Lille és a Betis. A franciák 2 győzelemmel és 1 döntetlennel hangolnak a francia pontvadászatban, a spanyol Betis pedig 3-szor nyert és 1-szer kikapott. 2 győzelem után a Levante 5-2-vel küldte haza a Betiszt, ám az újabb pontszerzés látványos lett, hiszen az eddig veretlen Real Madridot 1-0-ra legyőzte a magyaroknak sajnos túl jól ismerős támadó Troy Parot góljával. Tehát jól készül a Betis a Lille ellen. A Bajnokok Ligája főtáblájának első mérkőzés napján 6 találkozót rendeznek. 18 óra 45 perctől AEK Athén Linz és Klub Bruges Aston Villa, 21 órától pedig Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Dortmund Villarreal és Lille Betis mérkőzést rendeznek.
2: A női kosárlabda világbajnokságon a második félidővel folytatódott a Magyarország-Japán mérkőzés. Kapcsoljuk Berlinben Nyágui Gergelyt.
15: Eltelt most már jó másfél perc a második félidő elejéből, és triplával zártuk az első, triplával kezdtük a másodikat, ezúttal Takács Kisvirág, majd egy újabb 2 pontos tett hozzá Lelik Réka, ezzel ismét megnyugtatva egy kicsit az előnyünk, 42-34-re, azaz 8 ponttal vezet a magyar válogatott. Ne felejtsük el, 5 másodperccel a félidő vége előtt még egál volt, akkor ugye nagyon jókor jött Studer, majd hogy nem ugye buzzer beater, tehát tényleg a dudaszó pillanatában már néhány tized másodpercen múlt triplája, és most azóta eddig 5-0-al vezetjük ezt a negyedet, úgyhogy egy kicsit megnyugodhatunk. A pályán ezúttal Takács Kisvinág, Kányási Veronika, Studer Ágnes, Juhász Dorki és Lelik Réka, tehát megint csak majd, hogy nem a kezdőnk, annyi, hogy nem a Honina, hanem Kányási Veronika van a pályán, és akkor lássuk ezt a személyi hibát, amit ezúttal támadónak fújtak, hála Istennek a sporttársak, úgyhogy akkor jöhet majd oldalról Studer Ágnes, bepasszolja Leliknek. Eltelik most már 2 perc ebből a negyedből, 5 pontot dobtunk, nem kaptunk semmit, majd egy újabb falt, Tanaka ütött a Leliknek, ahogy hozná át a labdát, nagyon szépen eltáncolt, mert Lelik Tanaka utána ütött, rövid másodperceken belül 2 csapat személy a japánoknál, de ez legyen az ő bajuk. 42-34, 8 pont az előny, vezetünk már 13-mal is, volt már megint csak egális, de most 8-szal vezetünk, marad a hullámvasút, de a lényeg, hogy a hullámvasutat, és most egy eladott labda, mondom én, tárgyal össze tud viszedni Juhász Dorka, felteszi az ittszert, és ez is kimarad. Dorka ma sok hibával játszik, de a többiek hál' Istennek kisegítik. Azt egy nagyon szépen betett labdát Kányási majdnem elcsíp, Lelik is majdnem labdát szerez, de nem sikerül. Nézzük tovább. Most megint csak egy betett labda. Egy az egybe szépen elmegy Juhász Dorka mellett. Ha jól láttam, Tokasiké volt az, de ismét feltette egy labdát, és nem volt jó. Jön a tripla, ez sem jó. Hál' Istennek úgy tűnik, egy picit kihűltek a japán kezek, és nagyon bedobták magukat, beszórták magukat egy kicsit a negyed végére, a félidő végére. Most megint rosszul dobnak, eddig szinte minden kimarad. Keresztlabda. Bent Takás Visvirág kapja az ittszert, leteli a saját lepattanóját, ismét föltenné, hiszen kihagyta a dobás, de odaüt neki Todó, úgyhogy Takás Visvirág 2 dobhat. Jöjjenek azok a pontok bárhogy, jöjjön így, hogy bedobjuk az ittszert, jöjjön úgy, hogy leszedjük belőle a lepattanót és odaütnek, de lényeg a lényeg, Takács Kisvirág eddig 3 pontos és 4 lepattanója van. Eddig a legtöbb lepattanót meglepő módon a csapatunkból Török Ágnes szerezte 5-öt. Egyébként a csapat lepattanózás most már ismét nagyon kezd a mi oldalunkra hajlani, 28-21. Az első dobása jó Takács Kisvirágnak, megszerzi negyedik pontját, 43-34, 9 az előny. Eltelt most már 2 perc, 44 másodperc ebből a félidőből is, 7-16 a végéig ennek a negyednek, és közben bedobja a másodikat is Takács Kisvirág. Kezdjük egy 7-0-ás rohanással a második félidőt, és ismét 10 pont, 44-34. magyar előny Japán ellen. Itt a 2026-os női kosárlabda világbajnokság 8-ad döntőjében tripla kísérlet, de ez is lejön. Ezúttal Maui volt az, aki nem tudta bedobni, és ezúttal nagyon szépen Takács Kisvirág leszette 5. lapattanóját. Lelik, most szépen megfontoltan lassan támadunk, nem kell kapkodni, nem kell rohanni. Lelik, közben egy váltás, itt most már előttem elkérni labdát, Studer, de nem ő kapja. Aztán lássuk, Juhász Dorka egyezében megveri az emberét, egy középtávoli kettes, sajnos ez is lejön, és nem tudja megszerezni a lepattanott Takács Kisvirág, ismét rohanhatnak a japánok. Yamamoto megveri Studert, most már vele szemben Yamamoto utaléri Studert, és leszedi a lepattanót, ismét Takács Kisvirág. No, most Takács Kisvirág a lepattanózásban és a két büntetővel is egy picit úgy tűnik, hogy kezd felébredni, már ha mondhatjuk ezt Sipke Rózsika álmából, de szerencsére megint csak mondjuk Lelik Réka már 17 pontnál jár, tehát vannak, akik kisegítik. Studer 9-nél jár, most ez a Lelik dobás nem jó rövid, megszerzi Mauli a lepattanót, jöhetnek ismét a japánok. Mauli visszakapja, Zitzerdog felteszi, ez most ezúttal jó, megszerzik az első két pontot ebben a félidőben a japánok, 44-36, eltelt 4 perc ebből a negyedből, vezetünk 8 ponttal. Lelik hozza fel a labdát, egy elzárás közben Takács Kis Lelik körbe nyargolja az egész védelmet, majd keresi Juhász Dorka, hogy teljesen ülesen át tudjuk-e neki passzolni, inkább Takács Kis Lelik egyezében megveri az emberét, felteszi az ígyszert, és nagyon szépen teszi fel, 2 pont, 46-36, ismét 10 pont az előny. És akkor ismét Yamamoto rohanhat, ide kiteszi, megint csak Tokasikinek. Tokasiki le a sorokba tódolnak, Tokasiki visszakapja, egy az egyben elmegy a kisember, méghozzá Yamamoto, beteszik egy nagyon szépen tisztán játszott labdával, de Juhász Dorka fölé magasodik előtte, mindjárt lejár a támadó, kettő elteszik a triplát, nagyon magasan, rövid, nem jó, széles is, rövid is, Juhász Dorka lepattanót szerez, ismét támadhat Magyarország. És amikor megint csak Lelik Réka hozná át a labdát, akkor Machida most ezúttal a tettes, aki odaüt neki. Ez már a negyedik japán csapat személyi, úgyhogy akkor, amikor vezetünk 10 ponttal, jöhetnek a japán cserék, ketten, hárman is lemennek, sőt, szinte teljes sort cserél a japán csapat. És akkor nézzük, hogy jön itt egyébként egy időkérés, egy japán időkérés, ami teljesen érthető, hiszen ugye ezt a negyedet egyőre 9-2-re nyerjük, jönnek a táncos lányok. Hát Károly Andrához szólok, megint csak marad a sor, mint a marad a hullámvasút, elhúzunk, felzárkóznak, elhúzunk, reméljük, hogy ez lesz a vége is, hogy elhúzunk.
1: Ahogy mondod, a sor mintát követjük, de bízom benne, hogy ugye mindig szoktam mondani, hogy nem szabad elengedni az ellenfelet, mert abba fárad el egy csapat a felzárkózásban, és nagyon remélem, hogy ez erre a mérkőzésre is igaz, hogy már szerintem most jönne a harmadik nekifutása a japán csapatnak, hogy felzárkózzon, és azért ezt nem lehet fizikailag az idők végezetéig csinálni, úgyhogy én bízom benne, hogy el fognak fáradni. Ugyanakkor azért azt kell, hogy mondjam, nem tudom, ott nálad a helyszínen ez mennyire érzékelhető, de itt televízión keresztül elég nehézkesen mozognak a magyar lányok. Én valahogy azt érzem, hogy fizik, vagy legalábbis Virág és Dorka, hogy fizikailag talán most értek el arra a pontra, amikor nagyon ki vannak merülve.
15: Igen, a szünetben sikerült néhány szót váltanom az M4-es kollégákkal is, és Ibra Pézérővel abban maradtunk, ő is azt mondta, hogy nagyon-nagyon fáradtak vagyunk. Hát ezt a mérkőzést még valahogy be kell húzni, 15 perc van a végéig, és tényleg jöhet a jutalomjáték, és tényleg ne kiabáljuk el, de egy csak akkor tényként közöljük azt, hogy ennek a mérkőzésnek a tovább jutójára csütörtökön az Egyesült Államok vár már az elődöntőért. Na most Lelik szépen bemegy három ember közé, kisarkazza a labdát, itt elkerítő Rátkai, nem, bocsánat, Lelik az, felteszi, nem teszi föl. Lelik teszi fel a triplát, és nem jó lejön, viszont Yvonne Turner labdát szerez, mondom én, de hogy lepattintja, kiszedik a kezéből, méghozzá Konno, ismét lehet japán. Jöhet japán Machida révén, és egyébként azt se felejtsük el, hogy volt egy szerencsétlen sérülés, a japánok elveszítették a 27-es számú Saki Hayashit, akinek kiment a könyöke, elvitte szegény hölgyet a mentő, tehát egyel kevesebben vannak a japánok, pedig ők nagyon szeretnek rotálni, hogy ennek lesz-e jelentősége, nem tudom, egy biztos, most kaptunk egy viszonylag könnyű kettest, 46-38, akkor amikor viszont már csak 4,5 perc van ebből a negyedből. Takács Kis Virág leteszi Leliknek, elzár neki, Lelik megint körbe megy, ketten rontanak rá, Juhász Dorka kintről egy tripla, ez is nem jó, ez sem jó, rövid. Tapsol egyet nem örömében, Juhász Dorka megüti a tenyerét, hogy ez sem sikerült, gyerünk tovább, lányok. majd a következő sikerül. A tripla nem sikerült a japánoknak sem. Szórják el a triplákat majd, amikor megszerzel a lepattanót Lelik Réka, akkor egy újabb szabálytalanság ellene, és ezúttal pedig a kettes számú Konnó volt az. Most az elmúlt néhány percben Lelik Réka sok-sok-sok-sok-sok szabálytalanságot kiharcolt maga ellen, nagyon jól fedezi a labdát, és ahogy megindul, folyton odaütnek neki, kettőt dobhat. 46-38, az órán 4 perc 9, és akkor mégiscsak megint végig szaladunk itt a statisztikán. 17.5 lepattanó Leliktől, 5 lepattanó Török Ágitól, Takács Kisvilág 7 pontos. Lelik bedobja az első büntetőt, ezzel már 18, és milyen jó azt látni megint csak, hogy arról beszélgettünk ugye a tegnapi mérkőzésen, hogy milyen jó lenne, hogyha kis emberek felnőnének a nagy embereik mellé. Most Lelik Rékától szerintem talán épp Andi többet várt, tehát többet vártunk mindannyian, és most abszolút vezéregyéniség. 21 percet töltött már a pályán az eltelt 26-ból, és egyelőre 19 pontos és 5 lepattanója van. Bedobta mindkét büntetőjét, ismét 10 pont a különbség. 48-38, akkor amikor kereken 4 perc a harmadik negyedből. Szerintem ette igen, nagyon elfociszta saját maga elől a japán hölgy, jelesül. Mi az ava volt, Török Ági megszerezte a labdát, majd leteszik a sarokba ide elé Mahoninának, majd Takács Kisvilág egy az egybe orba vágják, de bedobja a kettőt, na, 2 plusz 1, nem ütnek, vagy nem fújnak semmit, kérdezem én, de bizony ott kell, hogy legyen az a plusz 1 végre. Úgyhogy Takács Kisvilág most újabb 2 pontot dobott, ezzel Takács Kisvilág már 9 pontos. És még végre, amit én olyan sokszor kértem már, reméltem, kívántam, hogy jöjjenek azok a 2 plusz 1-ek, hiszen a japánok sokat szabálytalankodnak. Ezúttal megvolt a jó dobás is hozzá, 50-38, 12 pont, és Takács Kisvilág büntető dobhat. És lazán, nemes egyszerűséggel behinti, mint a világ legtermészetesebb dolga. Ismét 13 pont, ismét az eddigi legnagyobb különbség. Egy tiszta tripla most a japánok előtt, elteszik, ez is rövid, és egész egyszerűen leszedi Takács Kisvilág. Takács Kisvilág nagyon összekapta magát a szünetben, vagy nagyon jót fújt a szünetben tényleg, de mintha kicserélték volna, és most Lelik mellé ő is felnő, ez a különbség. Döntetlen volt megint, csak ne felejtsük el szint a félidőnél, és most vezetünk 13-mal, de közben egy eladott labda, majd Lelik labdát, bocsánat, Kányási volt az, aki visszaszerzi, ahol Ninának passzolja. Na nézzük tovább. Ahonina irányítóban most lepasszolja maga mellett Török Ágnesnek. Takács Kisvirág elzár, Juhász Dorka egyébként leült. Kicsit hadd pihenjen ő is. Kányásit nagyon szépen kizárják, de tovább tudja tenni Takács Kisvirágnak. Most nagyon szépen és mozgékonyan támadunk. Ahonina triplás sajnos lejön, meg tudjuk szerezni, nem tudjuk meg leszerezni a lepattanót. Szépen elzárták Takács Kisvirág elől, nem tudott kiugrani a lepattanó labdáért és visszajátszani. Ez a támadás most elment, de se baj, már csak 2 perc 54 másodperc a negyedből. 51-38, 13 ponttal vezetünk, és a japánok mindössze 27%-kal dobnak mezőnyből. Mindössze 4-3 pontost engedtünk nekik. Ezek nagyon-nagyon fontos és nagyon jó dolgok. Nézzük a támadást, ez megint egy tripla lehetőség volt, de inkább egy az egyben megverte az emberét nagyon szépen. Konnó elment, feltette az icert, 2 pont, 51-40. Kányási hozza a labdát, mellette Yvonne Turner kéri, meg is kapja, illetve nem ő kapja, Török Ágnes, Yvonne Turner leszad a sarokba, még mindig nem kapja meg, Takács Kisvilág egyet pattint, elmenne az embere mellett, de sajnos kiesik a kezéből a labda, egy újabb japán zicser, végigviszik újabb 2 pont, 13-ról így lesz 9, de még mindig 9 pont az előnyünk. Na most egy picit nyugodjunk meg, lányok, most egy jó támadás befejezés, egy szép, nyugodt, végig gondolt támadás, újabb 2 pont nagyon sokat lendít majd rajtunk. Kányási elzár neki Takács Kis, tovább teszi Yvonne Turnernek, mutatja, hogy menj be Virág, Virág be is megy, egyet pattint, két ember között feltenni, és amikor feltenni, odaütnek neki, hát hogy ez most az 52-es mi az ava, vagy a 2-es Konnó volt, mind a ketten ütötték, vágták, már is nézem az előttem lévő képernyőt, igazából jelentősége nincs, mi az ava kapta a szabálytalanságot, a személyhibát, és egy biztos, ismét kettő dobhat Takács Kis Virág, aki sokáig pont nélkül volt, és most már 10 ponttal és 7 lepattanóval nagyon jó úton van egy esetleges dupla-dupla felé. Juhász Dorka még mindig pihen, a neve mellett jelenleg mindössze 4 pont, 3 lepattanó, 2 gólpassz. De kérem szépen, ez egy csapatjáték, és ettől erős a magyar csapat. Ezért van ott a legjobb 12 csapat között a világbajnokságon, miközben egy újabb nemes egyszerűséggel elvégzett Takács Kisvirág büntető, 11 pontos Virág, a magyar csapat 52. Tehát ezért jó csapat a magyar, mert amikor kell, akkor akinek nem megy, azt a többiek kisegítik. Nolássuk Takács Kisvilágot. A második is gyönyörű, nagyon szépen dobja, 12 pontos, 53-42, ismét 11 pont az előny, és akkor jöhetnek a japánok. amiről még nem beszéltünk egyébként, a világbajnokság egyenes kiesése szakasza, most már még jó 14 ezer férőhelyes a Berlin arénában van. Körbenézek, ma talán nincs akkora százalékban magyar szurkolósereg, így is hallani magyar hangokat, de vagyunk egy nagyjából jó 5-6 ezeren. Mögöttünk, hogy lehet, utánunk majd jön a németek mérkőzésen, azon garantáltan teltház lesz. Na de támadnak a japánok, 1.38 a szünetig. Egy szép zárás, de nem tudják eldobni. Juhász Dorka visszajött és szépen védekezett. Egy felpasszolt labda Tanakának. Ivan Turner majdnem kiveszi a kezéből labdát, de nem tudja. De a dobást ismét elrontják. Majd amikor megszereznénk a lepattanót, akkor kiesik a kezünkből. Oda megy a játékoshoz, a japán játékoshoz, és Maoli bedobja a triplát. A csuda vigye el. A csuda vigye el. Ez egy nagyon jó, könnyen megszerzett labda volt, és egy könnyen eladott labda volt. Na de, ahogy rohantunk előre, már is odaütöttek a japánok. 53-45, 8 pont az előny, kár volt ezért a tripláért, de odaütöttek török, bocsánat, nem török Ágnesnek, hanem Ivon Turnernek. Ivon Turner dobhat kettőt. Turner tegnap nagyon jó teljesítmény nyújtott egyelőre, 2.1 lepattanó, most már 3.1 lepattanó neve mellett megszerzi az 54. magyar pontot, ismét 9 az előny. 1-17 még ebből a negyedből. A második pattog, de sajnos kijön, pedig nagyon közel volt, marad a 9 pont, 54-45, és Tanaka hozhatja a labdát. Na nézzük, beteszi oda középre Takadának, Takada visszateszi, aztán most már Yamamoton próbál meg egy az egy belmenni, de átdobja a gyűrű fölött, Juhász Dorka lepattanót szerez, már is teszi tovább Turnernek, Turner pedig megáll, nagyon ügyesen mutatja a figurát, mutat egy négyest, lássuk ebből mi lesz, hát négy pontos biztos, nem egy triplával kiegyeznénk. A Honi, na leteszi az Stúdrágnak a sarokba, ő bepasszolja a török Áginak, majd keresztbe fut, lassan letelik a támadő, de dobni kell. A Honi, na megveri az emberét, ez egy az egybe, beviszi, felteszi az icert, jó dobás, 2 pont, 56-45, ismét 11 pont és 35 másodperc. No, hát ezt a negyedet mindenképpen megnyerjük, most már elmondható, és nem is kicsit. Lássuk, hogy hogy kevergetnek a triplával. Egy nagyon rossz tripladobás, olyan homály, hogy épp hogy csak eltalálta a gyűrűt, egész pontosan Nokoro Tanaka. Dobott már kettőt, illetve volt eddig egy darab büntetője, és ez most nem volt jó. Végig támadhatjuk most már a hátralévő 17 másodpercet, amikor vezetünk 56-45-re 11 ponttal. No, lássuk. Turner kezében a labda, egyre hangosabb a japán kórus mögöttem, nyilván érzik, hogy ők nagyon-nagyon bajban vannak, és kell majd nekik most már ezt a néhány pontos előnyt faragni, és közben egy újabb szabálytalanság, hiszen ketten rontottak rá Ivan Turnerre, és nem tudták szabályosan szerelni. Turner kettőt dobhat, 22,6 még a negyedből. 10 perc és 22 másodperc választja a magyar válogatottat a negyed döntőtől. Nézzük Turner első dobását. Az első dobása tökéletes, Ivan Turner ezáltal most már 4 pontos, és dobhat még egyet. 56-45. Sőt, most már 57-45, bocsánat, és lássuk a másodikat is. Turner dobás ezúttal mind a kettő jó. 58-45, ismét 13. Ezt a bűvös 13-at harmadszor vezetünk 13 ponttal a mérkőzésen, és jönnek a magyar cserék az utolsó 5 másodpercre, hiszen 5 másodperc mindössze. Kicsit magasítottunk. Nézzük, ne üss oda, de odaüt Dulpanka sajnos. Odaüt sajnos Dulpanka, kár volt érte, de legalább nem volt még ugye csak egyetlen egy csapatszemélyünk, tehát nincs dobás. Maradt 3,5 másodperc, és jöhetnek majd a japánok a saját térfelükről, oldalról. Egészen hátulról. Na nézzük. Sőt, egészen az alapvonalig visszarendeli a játékvezető hölgy, jelesül Paulina Gajdos, és akkor lássuk az alapvonalig bedobást. Tisztán kapja Tanaka, vele szemben Turner, és nagyon szépen Turner labdát szerez, rádobja még, és majdnem dob egy triplet, de már időn túl, de nem baj az. Az a lényeg, hogy nem kaptunk, ha nem is dobtunk. 58-45, egy újabb pálfordulás, ezt a negyedet megnyertük 21-11-re, akárcsak az elsőt 20-12-re, és ez egyelőre döntőnek bizonyul. Vezetünk 13 ponttal, akkor, amikor másfél perc szünet még. Károly Andrea sokadik kérdése, mit lehet ilyenkor mondani, illetve hogyan tetszik ez a sorminta?
1: Ez a sorminta már határozottan jobban tetszik, mint az előző, azért ez a 13 pont így a harmadik negyed végén elég megnyugtató. Szerintem ugyanúgy a türelemre és a koncentrációra hívja fel Völgyi Péter a csapat figyelmét, hogyha megpróbáljuk ezt a negyedik negyedben a szokásos hullámvölgyünket, bár ugye most a harmadik negyedben nem volt, hála jó Istennek, kiküszöbölni, akkor én azt gondolom, hogy ez a különbség a két csapat között már csak nőni fog a negyedik negyed végére, és egy nagyon magabiztos játékkal fogunk a nyolc közé jutni.
15: És hát ugye visszautalhatunk arra, hogy a legutóbbi két alkalommal ugyanilyen, hát mondhatjuk azt, hogy ha nem is magabiztos, hogy sima mérkőzésen, de kontrollálva találkozott. Én azt gondolom, hogy a magyar csapat elképzelése érvényesül sokkal inkább, és bármennyire felkészültek belőlünk is a japánok, egyre úgy tűnik, hogy a magyar akarat érvényesül. Ne felejtsük el is, egy nagyon fontos adat a mérkőzésen. A világ legjobb nyolc csapata közé jutása tét, és a mérkőzésen Japán még egyetlen egy másodpercig sem vezetett ellenünk. Ez azt hiszem, hogy mindent elmond. Ráadásul ugye arról beszéltünk, hogy milyen jól dobnak és milyen sok pontot a japánok. Hát ugye nem véletlenül, hogy az előző németek és spanyolok elleni meccsen nem jutottak 60 pontig se. Hát ha most is 60 pont alatt tudjuk tartani őket, akkor gyakorlatilag kijelenthetem, hogy nyertünk és nyerünk, hiszen nekünk már 58 van. No, de lássuk, akkor az újabb, az utolsó negyedet kezdünk már is, és akkor nézem, hogy kik vannak a pályán. Dulpanka bent maradt az eredeti, illetve a harmadik negyed végén lévő csapatból. Takács Kisvilág, Studer Ágnes, Juhász Dorka visszajön, és Ivon Törner változatlanul irányít Studer Ágnes egyetemben. Marad a két irányítós, két alacsony emberes szerkezetünk, de ezúttal most Japán kezdte a második, illetve a negyedik negyedet, és akkor már is hozhatja Machida. Machida nagyon tisztán beteszi, egy-egybe elfutott sajnos. Nagyon megverte Takada az emberét középen, Takács Kisvilágot, dob egy könnyű kettest, az első pontot ezúttal Japán szerzi, és a japánok megint csak egész pályán letámadgatnak, de csak olyan ímmel ámmal, úgyhogy Studer simán át tudja hozni a labdát. Most már, ha minden támadást végigjátszunk, minden egyes szűk fél percet kibulizunk és dobunk egy-egy pontot, én azt hiszem, hogy akkor sem lehet nagy baj. Okosan, szépen, lassan, nyugodtan, lányok. Törner belöbbölő labdát Dorkának, kiteszik Studernek egy triplára, és hogy jött ki, kérem szépen, de ezúttal végre leszedjük a lepattanót Juhász Dorka révén, bedobja Dorka a kettesét, 5 lepattanó, 6 pont a neve mellett, 60-47, 13 pont és labdaszerzés. Vigyázz Ágica, Studer Ági szerezte meg, mögötte ott futott Todó, de nem tudta kivenni a labdát a kezéből. Törner bent kéri labdát Juhász Dorka, mellette Takács Kisvilág, ismét bent van a két nagy emberünk, Juhász Dorka kezéből megint kiütik, Juhász Dorka földön, a bírók nem fújnak, rohanhat a japán ellen támadás. Nagyon szépen védekezik Dulpanka keményen, de túl keményen, személyhiba, ez neki az első személye, de nem baj, vezetünk 13 ponttal, eltelt újabb bő egy perc ebből a negyedből, 8-49 a meccs végéig. Vezetünk 13 ponttal, 60-47-re Japán ellen, a világbajnokság 8-at döntőjében. Az első csapat személyek ebben egyetben, jöhetnek majd a japánok. Na, lássuk, kiballag a labda mellé, illetve a labdáért az 5-ös számú, bocsánat, a 8-ös számú Takada, nem, a 75-ös számú Todó, elnézést, és beteszi a labdát Machidának. Machida most szépen pattogtat, még 15 másodperc, középen Takada elzár, nézzük, tripla nem, hanem kit beteszik megint Takadának, és mondom én, hogy Studer Ágnes kiüti a kezéből a labdát, de ezek szerint kézzel együtt, én takarásból nem láttam pontosan, meg megint csak természetesen azt szerettem volna látni, hogy szabályosan, ezt a játékvezetők nem látták, annak, na, de se baj, támadhat tovább Japán, 14 másodperc, de megvan viszonylag korán a második csapat személyünk is. Pályán változatlanul Dulpanka, Ivon Törner, Juhász Dorka, Studer Ágnes és Takács Kisvilág. Jön az alapvonali beadás, ismételten Takadát keresik, aztán odapasszolja Machidának, Machida nagyon kintről, Studer Ágnest elzárják, teszik balra megint csak, ott a tripla kísérlet, ott tiszta lehetőség, hármas lejön, és ki a lepattanó, orba vágják Takács Kisvilágot, odapattan labda japánokhoz, megint csak hozhatják, majd megint csak Dulpanka üt oda viszonylag könnyen Takadának. Ezekre most egy kicsit figyelni kell, mert ezeket a test-testelni harcokat most nagyon könnyű síppal fújják a játékvezetők, de hát fújják, és természetesen, ha szabálytalankodunk, ez a dolguk, de az biztos, hogy eltelt másfél perc, és van már más három csapat személyünk. Tanaka beteszi ismét Machidának, Machida szinte a fél pályánál, kijön ismét Tanaka zárni neki, egy az egyben megver egy embert, két embert, egy újabb nagyon könnyű zicser, simán elfutnak az alapvonalon Takács Kisvilág mellett, és ezúttal jó a kettes, 2-2-ről 4-2 ez a negyed, és 60-49, az előny 11 pont, 8 perc van hátra a mérkőzésből. Törner Studernek teszi, Dulpanka kéri a sarokban, nem kapja meg, Studer egy az egyben levesz, most kapja Dulpanka tripla kísérlet, tökéletes, tökéletes Dulpanka triplája. 63-49, átléptük a bűvös 13-at, 14-gyel vezetünk. 14 ponttal vezetünk, és meg is jön a magyar csapat, vagy a magyar szurkolók hangja, és Dulpanka ezután pedig lepattanót szerez, majd eladja a labdát. lányok, most kellene egy kicsit a jó megoldások után kevesebb hibát, ezt nagyon jól meg lehetett volna lovogolni ezt a japán, tényleg a japánok is most egyre többet hibáznak, viszont megint egy nagyon könnyen betett zicser, egy nagyon könnyen bepasszolt lap, de most nagyon szellős a védekezésünk ott bent a festékben, úgyhogy előbb-utóbb ezt Völgyi Péter számon fogja kérni a japánok ellen, és nem szabad, hogy ilyen sok pontot kapjunk, hiszen már kaptunk 6-ot szűk 3 perc alatt. Yvonne Turner. Na de dobjunk mindegyikre egy válaszként egy 3-ast. Yvonne Turner Studer Ágnesnek passzolja, Studer megnézi, de nem dobja föl, egyet sarkoz, majd visszateszi Turner, nem, eldobja a triplát, ugyanolyan messziről, mint az első negyed, az első fél a végén, de ez most sajnos lejön, és ismét jöhet Japán. Le a sarokba, nincsen tripla kísérlet Konnótól, beteszi Takadának, és egy nagyon jó szerelés, és megint csak oda csap, hogy kiüsse a labdát Studer Ágnes ott középen Maguli kezéből, de sajnos labdát és babát üt együtt, úgyhogy ezzel 6.51-jel a vége előtt, tehát kb. 3 perc, 9 másodperc alatt 4 csapat személyünk megvan. Innentől kezdve minden egyes faltnál dobhat majd Japán. 14-ből eddig 10-et bedobtak, ne adjuk meg nekik a könnyű dobási lehetőséget, hiszen eddig ők dobják úgy, akárcsak mi tegnap Magyarország, az egyik legbiztosabb pontforrásunk, azok a büntetők voltak. Ne adjuk meg nekik a lehetőséget, lányok. Ha már a triplákat ilyen szépen kivédekezzük, hozzáteszem, egyelőre 5-ön állnak a japánok, és azért a magyar csapat is dobott most már triplából egészen pontosan 8-at, úgyhogy ebben egyelőre verjük őket. A lepattanózás pedig 37-30, és egy labdaszerzés most magyar részről 63-51-nél. 12 pont, Juhász Dorka elmegy 1-1-be, gyerünk Dorka, így is van, ott van az ittszer végre. Juhász Dorka 8 pontos. Jól van, a centereink összeszedték magukat, egy kicsit szusszantak, és természetes mindenki fáradt, hiszen ez a magyar válogatott negyedik mérkőzése. Két meccset játszottak a csoportban gyakorlatilag 14 órán belül, az első és a második körben, majd most, amikor Studer Ágnes megpróbálna szerelni, akkor szabálytalanul zárnak ellene, ezúttal a falt ellenük, a japánok ellen miénk a labda. Tehát ez a negyedik mérkőzése a magyar csapatnak, és milyen jó kimondni ezt, hogy az eddigi háromból egyet elvesztettek, az Európa, illetve egyik, a világ egyik legjobb csapata az olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen, de utána Nigériát és Dél-Koreát, ha nem is meggyőző játékkal, de remek védekezéssel legyőzték. Ezért vannak itt a legjobb 12 között, ezért van esélyük játszani a 8 közé jutásért Japán ellen, és ha már játszanak, vezetnek is, 65-51-re 6 perccel a mérkőzés vége előtt. Egy magyar támadás át a Honinának, Juhász Dorka kapja kint, lejár mindjárt a támadidő, egy tripla kísérlet messziről. Gyönyörű szép ismét Kányási triplája, neki ez a második, ezzel 6 pontos, és 68-51, 17 pont, de a japán mester még nem kér időt. Majd ha 20-szal vezetünk, akkor kérjen. Na nézzük azt a japán támadást. Egyet sarkoz a hölgy, 13-assal Machida volt, az Machida visszakapja, úgy mondják, hogy ezt a kígyót ebből eldob egy triplát, és sajnos jó, hát most még nem lesz 20, de 68-54, így is 14. És most már csak 5 perc, 30 másodperc. Leliknék a végnyargal pályán, kiteszi Takács Kisvirágnak, aki bedobja nemes egyszerűséggel az triplát, hatalmasat ordít, a levegőbe csap, és 71-54-nél, 17 pontnál, most már kérdezem, hogy van-e, még mindig nincsen időkérdés, illetve nem kérdezem, csak nézem, mert az a japánok edzője, aki jelesül egyébként Corey Gaines, az amerikai születésű úriember, akinek egyébként az édesanyja japán, ezért ugye a kötődés a csapathoz nagyon hevesen ugrál és reklamál valami ellen, de szerintem csak a csapatát próbálja jobb teljesítményre bírni, és már is jöhet majd Tokasiki révén a labda bedobásuk az alapvonalról, átborítják a palán, illetve az egész félpen labdát, ott veszi csak föl majd Yamamoto, majd egy újabb tripla kísért messziről, hát épp hogy eltalálja a gyűrűt, és egész egyszerűen Lelik Rék a kezében landol, Takács Kisvirág kér ide, aztán így kicsit lelassítunk, hadd teljen az idő. Hát mondtam, hogy ha az idő, Ahonina újabb eladott labjája, sajnos Nina ezen a VB-n sok labdát elad, most megint egy nagyon rossz passz volt, Juhász Dorka várta bent, és jó egy méterrel Juhász Dorka mellett szállt el a labda. Na de nem baj, nincsen jó teljesítmény, néha hibák nélkül, és így van ez jól, hogyha valaki hibázik, akkor a többiek kisegítik. Most vagyunk kereken 5 percnél, eltelt az utolsó negyed fele, 71-54, 17 pontos a magyar előny. Úgy tűnik, hogy most már nem nagyon merik elvállalni a triplákat sem, hanem inkább megpróbálják ugye kívülről betenni a labdát. Majd viszont ez egy nagyon jó csel volt, hiszen sajnos megint csak befutott Yamamoto egy tripla kísérlet után, bezártunk rá, majd kipasszolta, és sajnos a kipasszolt labdát Norika Konnó bedobta kívülről, úgyhogy ezúttal ez a hármas jó, és megint csak azt mondom, hogy feljöttek, és tessék ezt jól hallani, feljöttek 14 pontra a japánok, viszont már 57 ponton vannak, és az utolsó 5 percen belül vagyunk, Andi. Hogy érzed, hogy áll a vérnyomásod, hogy áll
16: áll a pulzusod?
1: Én teljesen nyugodt vagyok, amit ugye beszéltünk, vagy mondtam a mérkőzést megelőzően, hogy több játékosnak elő kell lépnie, és a távoli dobásainknak sokkal jobban kell ülnie. 10-3 pontos bedobtunk, az 30 pont, Studer 9 pontnál jár, Takács Kisvirág hozza a formáját a 15 ponttal, Lelik Réka 19, azt gondolom, ennél jobbat nem is kívánhattunk volna.
16: És tényleg 35 perccel, és már 70 fölött dobtunk, tehát olyan nagyon nagy baj nem lehet valóban. A magyar csapat kereken 50%-kal dob a mezőnyből, 48 kísérlet, 24 gól, a japánoknál szerencsére mindez 59 per 20, tehát alig 34%. És ami a legfontosabb, kihúztuk tényleg a méregfogát, hát nem is a kígyónak, de az ázsiai sárkánynak, hiszen egyelőre mindössze, nézem, 7-es darab, azaz 7-es darab triplát dobtak, szemben azzal a 20-szal, amit az első csoportmeccsen dobtak a japánok. Próbálkoznak, hiszen már 27-szer dobták rá labdát, tehát amíg csak 26%-kal haigálják, és tényleg haigálják el ezeket a tripla kísérleteket, addig hadd próbálkozzanak. Na lássuk, van még 4-51, vezetünk 14 ponttal. Vezetünk 14 ponttal, és Takács Kisvirág hozza a labdát, ketten mennek oda, és te ketten ugye meg is támadják. Kono egyébként rá is tart, de a tartott labdánál szerencsénkre a kezdeményezett a magyar csapat, tehát jövünk oldalbedobással. Most egy kicsit lassan és nehézkesen hoztuk a labdát, és ugye ezért is beszéltünk többször arról, hogy most a klasszikus irányító a csapatban, a Hónina, már pedig ő ma nem az élete meccsét játsza, nézzük, Lelik van még, és ott van Takács Kisvirág, és labdát adunk el, de szerencsére Lelik visszaszerzi, majd ezzel megindulna a japán, viszont ott marad a palánk alatt Juhász Dorka, megkapja a labdát, felteszi, 2 pont. Juhász Dorka is most már 10 pontos, megvan neki a dupla számjegy, és van már 6 lepattanója is, hát ha meg lett még az a dupla-dupla, és támadhat japán akkor, amikor 4-23 a végéig, 73-57, 16 pont. Egy az egybe próbálja ismét megvenni Yamamoto az emberét, felteszi, Lelik megy föl, és a nála egy fejjel magasabb ember mellett leszedi a lepattanót. Azt hiszem, hogy szép lassan talán, hát ha nem is azt mondom, hogy megnyugodhatunk, de kezdhetjük élvezni ezt a mérkőzést, hiszen a magyar csapat egy világbajnoki 8-at döntőt játszik, és meggyőző fölénnyel 16-tal vezet japán ellen. Juhász Dorka felé a labda megint csak nem jó, úgyhogy azért még meg teljesen nem nyugodhatunk. Na de lássuk a japán támadást, teljesen elváltottuk magunkat középen, sajnos Takács Kisvirág lemaradt, mellette nagyon egyszerű és simán elléptek. Könnyű 2 pont, 73-59-14 a különbség. 14 a különbség, és amikor hoznánk a labdát, akkor ott történt valami, amit megnőztem, hogy nem láttam, mert felnéztem a táblára, de hozhatjuk a labdát, úgy látom, de egy biztos, így van, a játékvezetők azt mutatják, hogy majd miénk lesz labda, viszont a magyarok időt kérnek. Talán jókor, pont jókor kérik ki Völgyi Péter az idejét, hiszen most kell még meggátolni egy esetleges újabb japán felzárkózás, ami már a negyedik lenne, de ezt már biztosan nem tudják bírni, bírják-e?
1: Szerintem nem bírják, abszolút olyan a mérkőzés menete, hogy bár hullámzó, de most már egyre kevésbé a mi kárunkra, nagyon magabiztos a csapat, ha nem is játszik tökéletesen, és látszik a fáradtság, de nagyon magabiztosak.
16: És ami egyébként a jó hír, hogy valóban Lelik Réka változatlanul fantasztikusan játszik, már 19 pontos, és ne felejtsük, hogy a második negyed közepeig Juhász Dorka és Takács Kisvirág 0 ponttal álltak. Most azóta Takács Kisvirág már 15 pontos, Juhász Dorka már 10 pontos. A lepattanózás 40-30 a magyar csapat javára, és csak ha már mindenképpen a statisztikákról beszélünk, eddig a világbajnokságon a magyar válogatott 43,7-es átlag lepattanóval a harmadik a teljes mezőnyben. A mérkőzés előtt Juhász Dorka 12,3-as átlaggal a lepattanózó lista második helyén állt. Tehát vannak itt nagyon-nagyon jó magas embereink, akik lehet, hogy egy picit mondjuk pihentek az első félidőben, vagy talán természetesen nagyon fáradtak, de most úgy tűnik, hogy a meccs végére, amikor nagyon kell, akkor oda teszi magát mindenki. Na nézzük, jöhetnek a japánok. Betette Tanaka a labdát oldalról, Tanaka visszakapta, vele szemmel Lelik, aztán egy elzárás, nézzük meg, de az alapvonalon átron a legmagasabb japán lány, egy az egybe próbál meg megint elmenni a 23-as játékosuk, és sajnos ezúttal mondanám én, hogy ott van a tripla plusz a dobás, de azt mutatja a játékvezető, hogy hiába dobták ezt be ezt a triplát, szabálytalan volt a zárás, ezért támadó szabálytalanságot ítélnek, nagyon jó, hogy Maki Takada már a negyediket szerzi meg, és ezzel ismét jöhetünk. Most volt egy kis szerencsénk is ezúttal, úgy érzem. vagy talán csak szépen halkan jegyzem meg, és titkon abban reménykedem, hogy amit én korábban kértem, most a játékvezetők egy kicsit kompenzálnak. Na nézzük, Lelik áttesz ide oldalra, Kányási nagyon messziről a tripla, ez sajnos lejön, viszont a lepattanó, a csuda vigyel megint, Juhász Dorka és Takács Kisvirág között egy apró kis japán szedi fel. Na se baj, ezt megint csak meg lehetett volna lovagolni, de 73-59, 14 ponttal vezetünk.

0: csapdás nem túl meggyőző, és ezután ez a csapdázás sem működött. Studer Ágnes itt lent a sarokban, Kányási Géri nem kapja, Juhász Dorka kilép, középen Takács Kisvirág várja. Lelik megint csak jobbra-balra, de ezt még el nem kell eldobni, majd most el lett Kányási, jól dobta a triplákat, ezt is jól dobja. Hát ha jól dobja a triplákat, dobjon triplákat Kányási Veronika. 9 pontos, 3-3 tripla, 76-61-15 pont. 2-41, egy hatalmas homály tripla részről, illetve jobb hár részről triplából, Nokoró Tanaka, ezúttal nem baj, hadd dobja mellé, majd odaütnek Leliknek. És akkor lássuk, hogy ez a harmadik csapat személye a japán hölgynek, 76-61, és akkor lássuk, hogy ez most már a japánok ráadásul harmadik csapat személye is, jöhetünk oldalról. A japánok cserélnek, de se baj, hadd cseréljenek, hadd üljenek friss emberek, 15 pont az előnyünk, és 2,5 perc van hátra. 2,5 perc, nagyon szépen beteszik Juhász Dorkának, megint csak le a sarokba. Kányási újabb tripla, ez most sajnos nem jó, és sajnos megint egy apró ember szerez Juhász Dorka mellett lepattan a Dorkának, már ugrani is alig van ereje. Tényleg szegény, látszik, hogy teljesen elkészült az első négy, ez most már negyedik meccsén az erejével. Mindenféleképpen jól jöhet majd a pihenő, lejöhetjük a pihenő nap a csütörtöki negyed döntő előtt. Tripla kísérlet kintről, ez jónak tűnik sajnos, de szerencsére nem jó, és hogyha a magas embereink nem szednek lepattanót, majd Lenik Réka szed. Ez volt a nyolcadikja. Lelik Réka ma nagyon-nagyon jól játszik. Lelik Réka igazi vezérégyeniség, és nézzük, hogy hogyan tudja most oldalra passzolni a labdát. Nem, tartja, szépen kivár, most már 2 percen belül, belöbböli Takács Kisvirágnak, Takács felteszi, és ott az újabb 2+1, amit én olyan nagyon szeretek. Bent van a 2 pont ezúttal, nagyon szépen feltette Takada mellett, Tokasaki mellett, és ott van még az a falt is, 78-61, 17 pontos előnynél egyet még dobhat Takács Kisvirág, aki már 17 pontnál tart, és ha megszerzi a 18 pontját, akkor 18 pontos lesz a magyar előny. 1 perc 51, 78-61, és a japán mester nem kér időt, remélem, hogy azért nem kér időt, mert érzi, hogy ez a meccs már elment. Na lássuk. Takács Kisvirág kivár, nagyot fúj, most egyet, kettőt, hármat pattogtat, meg egy negyediket is felteszi. Ezúttal ez most sajnos lejön, de Dorka megszerző lepattanót, de sajnos elveszik a kezéből, viszont utána a japán hölgy egész egyszerűen a labdát, Machida, elpasszolja oldalra, miközben az összes többi japán támadó, vagy japán játékos elszalad, úgyhogy a labda szépen lassan elpattog, kipattog az oldalvonalon, úgyhogy miénk a labda. 1 perc 50, azért a japánok is fáradnak, látszik rajtuk. És látják azt, hogy ez bizony egy nagyon jó magyar csapat a hibák ellenére is. Ismét Leliknél beteszi Takácsnak, át lehet tenni az középre, nem, Studer betör, nagyon szép 2 pontos kísérlet, Studer leszedi a saját lepattanóját, és kiteszi ismét Leliknek. Nem jó a pont, de megvan a lepattanó. 42-33 a lepattanó csata, és Lelik ellen szerintem szabálytalan volt, így is van, szabálytalan volt Tokasiki, úgyhogy Lelik 2 dobhat. Lelik nagyon jól dobja a büntetőket, de az egész csapat jól dobja a büntetőket. Ezen a mérkőzésen is magabiztosan 13-at pontra váltottunk, és akkor lássuk azt a 14-et is, gyerünk Réka. Lelik Réka most készülődik a büntetője, ez aki egyébként a Diósgyőrből, nem tudom, hogy mennyire, ugye sokáig nem lehetett tudni, hogy hol folytatja, egy biztos volt, hogy eljön, Lelik dobása jó. Itt egyébként az információs portál szerint Törökországba szerződik majd Lelik, de a második dobása is jó, és akkor, amikor bedobja mind a 2 büntetőjét, akkor én most hátradőlök, felnézek a lelátóról a magasan lehelyezkedő információs táblára, hiszen 1:27-tel a vége előtt 80-61, azaz 19 pont az előny, és a japánok feladták, megint könnyen adják a labdát, Studer labdát szerez, odaütnek neki, Studer 2 dobhat, 19 pont az előny, 1:20 a hátralévő idő. Hát ne összegezzünk még, Andi, de azért pár pozitív és jó szót mondjunk, hiszen hát kérem szépen, csütörtökön jöhet Egyesült Államok.
1: Igen, jöhet Egyesült Államok, és azt gondolom, hogy egy olyan mérkőzés után, amit ennyire magabiztosan nyerünk, nem is kell azzal kapcsolatban túl sokat mondani. Nagy valószínűséggel az lesz nekünk a végállomás, de nagyon-nagyon büszke lehet ez a csapat arra, hogy bejutott a 8-ba, és tényleg az az út, amit az elmúlt 2 évben végigjártak, amit megfejlődtek egyénileg és csapatként, az egészen fantasztikus, és maximálisan megérdemlik, hogy ott lehetnek a világ legjobb 8 csapata között.
0: Különösen annak fényében, hogy a 2 büntető jó volt, Studertől egy tripla után ismét leszettünk egy lepattanót, 82-6.

0: 61 ponttal vezetünk Japán ellen, és a mérkőzés utolsó percén belül a csapat, és jöhet az örömperc, az örömjáték, és jöhet majd a mérkőzés után ismét a szurkolókra az érik a szőlő, közben egy gyönyörű szép középtávoli Leliktől, ezzel ő már 23 pontos, és így már 84-61, 23 pont a különbség. Egy középtávoli, majd hogy nem tripla kísérlet Japán részről, nem jó, leszedik ezúttal lepattanót, ismét visszateszik a triplát, ez sem jó, a lepattanó megint az övék, hát hadd dobáljanak, hadd játszanak egy kicsit, egy újabb tripla kísérlet, egy újabb lepattanó, ezt most a japán hölgy ütötte ki, így is van, jöhetünk mi, 31,8 a mérkőzésből, 24 másodperc a támadóidőnk, vezetünk 23 ponttal. Azt hiszem, hogy a magyar csapatról elmondható, hogy egész egyszerűen felnőtt a feladathoz, és egyre jobb mérkőzésről mérkőzésre egyre jobb teljesítmény nyújt. Ráadásul most két meccset egymás után lejátszottunk két nap alatt, jöhet a pihenőnap, és utána lehet majd azzal az Egyesült Államokkal küzdeni, akik bizony nagyon-nagyon megszenvedtek az olasz kemény védekezés ellen. Más kérdés, hogy tegnap nagyon megverték a cseheket, de azt hiszem, hogy Studer triplája, ha nem is jó, de a lepatton ezúttal szerintem Lelik ütött el, de letelik a támadóidőnk, se baj, 7 másodperc a mérkőzés végéig, és 84-61, azt hiszem, hogy lesznek majd örömszavak bőven itt a mérkőzés után, hiszen tényleg ez egy fantasztikus teljesítmény volt, és megint, amikor egy icipicit a magyar válogatott meginogott, jókor jött a nagyszünet, kitaláltuk nagyon a taktikát, ugyan a legvégén dobnak még egy pontot a japánok, de ez is csak kozmetikázása jó, hiszen mégis 84-63-ra 21 ponttal nyer a magyar válogatott, és nézem közben körbe, hogy hát egy jó 500-600 magyar szurkoló megint csak lehet, ugyan most nincsen magyar nagy tábor, és nem volt akkor a szurkolás, mint korábban, de a lányok teljes joggal ölelkeznek, hiszen ott vannak a világ legjobb 8 csapata között. Egészen hihetetlen jelenetek, fantasztikus teljesítmény. A mérkőzésen Takács Kisvidág 17 ponttal, 8 lepattanóval, Juhász Dorka 10/7-tel zárt, de a vezérjeniség ismét Lelik Réka volt, aki 23 pontot dobott és 8 lepattanót szerzett, és ami a legbeszédesebb adat, a triplákban kérem szépen 11 hétre megvertük Japánt, úgyhogy a legfontosabb, és még egyszer a végszó innen, mielőtt megyek és próbálok minél több magyar lányjal beszélgetni. Magyarország ott van a világbajnokság legjobb 8 csapata között, és csütörtökön az Egyesült Államok ellen folytathatja a negyeddöntőben, miután Japán ellen 84-63-ra győzni tudott egy nagyon-nagyon jó teljesítménnyel. Én ezzel most átmenetileg megköszönöm a szót, és a stúdió a szó.
1: Károly Andit kérdezem, hogy az a mélység, ahonnan vissza tudott jönni mentálisan ez a válogatott, gondolok itt az elmúlt néhány év történéseire, az valami elképesztő, hogy bejutott a világ legjobb 8 csapata közé.
2: Az egészen elképesztő, igen, és azt gondolom, hogy ez a siker, ez nem jöhetett volna létre anélkül, a nagyon-nagyon mély gödör nélkül, ami ugye 24 februárja óta tartott a csapatnak. Nagyon jól kezelték mentálisan ezt az időszakot, nagyon sokat fejlődtek egyénileg, nagyon sokat fejlődtek csapatszinten, nagyon jó kommunikáltak igazából mindent, a sikereket is. Ugye ott abban az időszakban volt kudarc is, még az elveszített olimpiai selejtezőn kívül, mert ott ugye Európa-bajnokságra nem jutottunk ki, a 25-ösre. Szóval úgy nagyon azt érzem, hogy olyan szinten van együtt ez a társaság, játékosok is, stáb is, hogy jó látni azt, hogy még amikor nehézkes is a játék, akkor is látszik, hogy ott vannak egymásnak, és tényleg, ahogy a képeket nézzük mi itt a stúdióban, a siker is úgy van kezelve, hogy nagyon, nagyon kultúráltan, és megünneplik, mert meg kell, de tudják pontosan, hogy másnap feladat van.
1: Ez a másnap, ez már holnap után lesz, ugye 10-én játszunk az Amerikai Egyesült Államok ellen, és van egy olyan információnk, hogy előfordulhat, hogy ez a találkozó csütörtökön délelőtt 11:30 kezdődik. A kosarasok bioritmusa hogy viszonyul egy 11:30 kezdődő, ráadásul a világ egyik legjobb csapata elleni mérkőzéshez?
2: Hát ugye ezen a világbajnokságon már kétszer játszottunk 2:30-3 tájékán. Egyszer játszottunk este 9-kor, most játszottunk 5:45-kor, úgyhogy nem gondolom azt, hogy ebből nagyon messze menő következtetéseket kell levonnunk. Egy ilyen világbajnokságon akkor játszunk, amikor kell, és akkor kell a legjobb formánkat hozni.
1: Ilyen két mérkőzés után, mint a Dél-Korea, illetve a Japán, nagyon jól fog jönni a holnapi nap, és véletlenül csütörtökön befejezzük a pályafutásunkat a világbajnokságon, de se baj, mert azért ez történelmi léptékű volt, amit a lányok letettek a parketre.
2: Ez abszolút történelmi léptékű volt. Ugye, ha jól emlékszem, nagyon-nagyon régen volt egy 5. helye Magyarországnak, de az tényleg még időszámításunk előtt, de nem. Mi, amikor utoljára kint voltunk 98-ban a világbajnokságon, akkor mi 10-ek lettünk, ami akkor egy óriási eredmény volt, és azóta eltett 28 év, és azzal, hogy 28 év után kijutottunk a világbajnokságra, és ott 8-ba jutottunk, szerintem ennél többet nem kívánhatunk.
1: Te is kint leszel ezen a mérkőzésen csütörtökön, már van jegyed is, és van egy információm, hogy viszel magaddal műszaki átalakítót, és így aztán tudsz beszélni is.
2: Igen, már a szekrénybe elő van készítve.
1: Károly Andrea, köszönjük szépen, jó utat, folytatás csütörtökön, vélhetően 11:30-tól az Amerikai Egyesült Államok ellen.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi kézilabda. 9 év után tér vissza Magyarországra a svéd pontvadászat első helyezettje. A bajnoki ezüstérmes tiszapartiak számára tökéletes első ellenfél az északi együttes. Szeged, Kristianstad, férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés élőben, csütörtökön 18:45-től a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 9. aranylabdáját nyerheti meg Messi. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Hidegfront érkezik holnap. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Feckó Tamás a Diós Győr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Feckó Tamás 3 csapatot is feljuttatott az NB1-be, a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot. Jól ismeri a diósgyőri közeget is, hiszen 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Megnevezték a labdarúgó aranylabda gála jelöltjeit. A legjobb férfi labdarúgók között a tavalyi győztes Dembélé, a szintén francia Mbappé, valamint a korábbi győztes Rodri is jelen van. Az argentinok 8-szoros aranylabdása Lionel Messi is tagja a 30 fős mezőnynek, amelyben magyar futballista nem szerepel. Az edzők között 4 spanyol is szerepel a névsorban. Mikel Arteta, Unai Emery, Luis Enrique és Luis de la Fuente. Az 5 fős listán a belga Vincent Kompany is ott van. Az eredményhirdetés és a díjátadás október 26-án lesz. Marozsán Fábián és Piros Zsombor mellett Füle Mátyást és az újonc Mag Pétert nevezte a Luxemburg ellen készülő magyar tenisz Davis Kupa csapatba Bardóczky Kornél szövetségi kapitány. Fucsovics Márton sérülése miatt hiányzik a válogatottból. A magyarok jövő pénteken és szombaton lépnek pályára. A hercegségben a párharc győztese jövőre is a világdöntő selejtezőjében szerepelhet.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-al. Vladimir Zelenszky feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésében, és ezeken ő általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trump-al. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit. A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére.
3: Közlekedés.
4: A fővárosban baleset történt a Kerepesi úton az Egyenes utcai lakótelepnél. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Holnap délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
1: 5 perc múlva, 3:48, jó estét kívánok, Szegő Tibor vagyok. A magyar női kosárlabda válogatott, tehát a világbajnokságon bejutott a legjobb 8 közé, és csütörtökön vélhetően délelőtt 11 óra 30 perctől az Amerikai Egyesült Államokkal mérkőzik. Zajlik két labdarúgó bajnokok ligája mérkőzés, mindkettőn fél idő van. 45 percnyi játék után az AEK Athén 1-0-ra vezet a LASK Linz ellen. A gólt a 21. percben az Athén román légiósa Marin szerezte. A második találkozónak Club Brugge otthonában 3-1-re vezet az Aston Villa. A találkozón az angolok szerezték meg a vezetést a 11. percben meg Ginn révén. 8 perccel később Fetlézen egyenlített, majd a 22. percben Buendia, a 43. pedig Jackson volt eredményes. Ma további találkozókat rendeznek, egészen pontosan 4-et. Este 9 órakor kezdődik a Real Madrid Internacionale, a Borussia Dortmund Villarreal, az FC Porto Manchester City, valamint a Lille Real Betis találkozó. Vannak még híreink, nevezetesen, hogy Érdi Mária az 5. helyen áll az Ilka 6 világbajnokságon Írországban 5 futam után. A címvédő magyar vitorlázó célja az éremszerzés. A Dublin öbölben zajló viadalon a 28 éves világ és Európa bajnok hajós a mai második versenynapon előbb második, majd hatodik lett, így 15 helyezési ponttal az ötödik helyről várhatja a folytatást. És akkor váltsunk vissza a kosárlabdára, hiszen ott van a helyszínen kollégánk Nyágui Gergely, aki folyamatosan készíti az interjúkat. Először a magyar csapatból megszólaltatott játékos Rátka Eszter.
0: Hát Eszti, nagyon-nagyon gratulálok. A világbajnoki negyed döntőt játszotok az Egyesült Államok ellen csütörtökön. Első reakciók?
6: Hát hatalmas öröm igazából. Szerintem a csapatból mindenkinek nagyon nagy álma volt, hogy először is tovább jussunk a csoportból, és most bekerüljünk a nyolcba, és az, hogy Amerika jön velünk szembe, akik egy olyan csapat, akivel nem minden nap tud játszani az ember, és szerintem ez mindenkinek hatalmas élmény lesz, úgyhogy rettentő boldogok vagyunk, és szerintem most megyünk és eszünk egy jó sushit ennek a másnak a győzelmére.
0: És azért, hogyha egy kicsit belegondolunk, én úgy mondtam a közvetítés alatt, hogy meccsről meccsre egyre jobbak vagytok. És elnézve, hogy az USA hogy játszott Olaszország ellen, nagyon nem ízlett nekik a kemény védekezés, a fele csapat Pécsi, kell egy zsajkos védekezés, és már is meg lesz ugye az, hogy ami kell. Szerintem igenis lehet úgy belemenni abba a meccsbe, hogy bizony van esély.
6: Persze, nem feltett kézzel fogunk egyértelműen neki menni a másnak, és szeretnénk azért mi is egy kis erőt fitoktatni, és ott lenni a bajszuk alatt, és minél közelebbi meccset játszani. Visszatérve arra, hogy egyre jobban játszunk napról napra, szerintem a felkészülésünk során nem volt sok olyan meccsünk, amit válogatottak ellen tudtuk játszani, és nyilván más, mint hogy edzésen játszunk egymással, és tudjuk, hogy mi fog történni. Úgyhogy szerintem ez a meccsek mindig értünk vannak, és másra tényleg minél jobbak vagyunk, és ezt nagyon jól látni rajtunk.
0: És egy ifjú kosárlabdázót, akit éppen draftoltak a WNBA-be, azt hiszem, hogy itt a lehetőség, hogy megmutasd magad.
6: Persze, nem izgulok igazából, az amerikai stábból is több ismerősöm van, úgyhogy nagyon várom, hogy velük is találkozzak, ugye nem egy hotelben vagyunk, úgyhogy jó lesz ellenünk játszani, és azért megnézni, hogy mégis hol tartunk.
0: Minek volt köszönhető ez a mai nagyon sima győzelem, hiszen tényleg gyakorlatilag végig kézben tartottátok a meccset?
6: Szerintem a szívünk a pályán volt, és ez volt a lényeg. Mindenki kitette azt, amilyen van, és tényleg úgy voltunk vele, hogy később pihenünk, de nem most a meccs közben, úgyhogy mindenkinek ott volt a szíve, és akár egy perc, vagy 31 perc, mindenki ott volt a pályán mentálisan és a szívével is.
0: Struder Ágnes, én azt mondtam, hogy a mérkőzés döntő momentuma az a tripla volt, amit, hát nem volt buzzer beater, de egyébként nem mondjuk egy másodperc a fél előtt dobtál, amikor visszajöttek a mérkőzésen X-re és Egára a japánok. Onnan meglett a három pont, majd újabb tripla, és onnan kezdve nem volt megállás, több mint 20 a különbség. Gratulálok!
7: Nagyon szépen köszönjük, igazából ott csak azt gondoltam, hogy valahogy nagyon jól kell befejeznünk, láttam, hogy még van pár másodperc, és igazából ott úgy voltam vele, hogy ezt a labdát nem adom ki a kezem közül. Ma éreztem ezt a jó ritmust, ugye az első támadásban rögtön üresen hagytak engem, kicsit meg is lepődtem, mert nem is rögtön dobtam el, hanem így körbenéztem, így mondom, nincs rajtam védő, úgyhogy de hál' Isten az a dobás bement, és igazából így kicsit átszellemültem, hogy talán ezen a mérkőzésen tényleg jobban figyelnek, főleg az első félidőben nagyon figyeltek a centereinkre, hisz eddig ők dobták a legtöbb pontot. Úgyhogy teljesen megnyílt itt nekünk mezőnyöknek a terület dobásra is, illetve betörésre, ezért is Lelik Réka is olyan jól olvasott mindent, és most kicsit talán mi is jobban be voltunk vonva a pontdobásba, de igazából megmondom őszintén, ma volt az a meccs, hogy átestem egy ilyen flowba, így a csapat által, hogy amikor volt kicsit szorult a hurok, akkor is úgy azt éreztem, hogy nyugodtabbak vagyunk, és már tanultunk az ezelőtti meccseknek a hibájából, és nem aggódtam, és úgymond nem éreztem azt, hogy úgy jövök le a pályáról, amikor lecserélnek, hogy a kellemetlen helyzetbe hoztak eladott labdák, és hogy megy le az önbizalmam, hanem amikor voltak eladott labdák, de amit ma úgy tepertünk, úgy futottunk vissza, hogy kijavítsuk mindenki hibáját, úgyhogy megmondom őszintén, tényleg ahogy beszélek, amúgy ráz a hideg, mert azt érzem, hogy ami a legjobb, hogy meccsről meccsre jobban játszunk, és így már, hogy mai meccsen kicsit jobban megtaláltuk az egyensúlyt a kinti-benti játékból, nem csak az van, hogy van Virág és Dorka, és ők mindig rájuk kell bízni minden pontot, hisz meccsről meccsre jobban figyelnek rájuk, illetve ők is fáradnak, azért ez már a negyedik mérkőzésünk, úgyhogy azt kell mondanom, hogy nagyon boldog vagyok, hogy már 4 mérkőzést játszottunk, és játszottunk egy 5. is mindenféleképp. Ez szerintem ez most már egy álom nekünk. Én megmondom őszintén, eszembe nem jutott, hogy elkezdjek pakolni, hogy megyünk haza. Kicsit sem fordult meg a fejembe, úgyhogy így jöttünk, szerintem ezzel a mentalitással jött mindenki erre a mérkőzésre.
0: És hát ugye most már zsinórban harmadjára elmondhatjuk, hogy jobbak vagytok Japánnál, és ha a saját fegyverünkkel nem tudtuk megverni őket, megvertük az övékkel, hiszen nem tudom mennyire vagy benne tisztában, 11 hétre megnyertük a triplázást.
7: Igen, lehet mondani, hogy most Japánnak mi vagyunk a mumus. Nekünk is mindig van egy ilyen csapat, szerintem Japánnak mi vagyunk, biztos, hogy mindig mosolyognak, nagyon kedves lányokról van szó, és mellesleg remélem, hogy a játékos jó van, aki ott a másik negyedben megsérült. De igen, érdekes, itt az M4-nél az előbb mondták, hogy megnyertük, és én csak azt tudom mondani, hogy ezzel az önbizalommal kell vállalni tovább, és tudod, az a legjobb, hogy dobunk most, de tudjuk, hogy megyünk lepattanóért is, illetve hogyha kihagyjuk, akkor lesz belőle lepattanó, úgyhogy szerintem erre a mai meccsre teljesen összeérett a játék, most úgy érzem.
0: Akkor igazából most már rettegjen az Egyesült Államok, hiszen nekünk nincs félnivalónk, igaz?
7: Pont ezen gondolkodtam itt a vége felé, amikor már azért kicsit több volt a pontkülönbség, és gondolhattam arra már előre, hogy tovább jutunk, hogy vajon nézik-e a mérkőzést, és vajon mit gondolnak, vajon lenéznek-e minket, vagy, és úgy vannak vele, hogy ez könnyű lesz, vagy tartanak tőlünk. És megmondom őszintén, hogy szerintem nem gondolják úgy, hogy könnyű lesz, mert azért láttuk, hogy az olaszok is eléggé ott voltak, és itt Európában, az európai kosárlabda nem feltétlen nekik kedvez. Aki nézte az olaszok elleni meccset, az láthatta, hogy kik voltak fent az Egyesült Államoknál a végén, azok, akik játszottak Európában, ők tudták a végén csak megnyerni a mérkőzést, úgyhogy én azt várom tőlünk, hogy egy az ez most tényleg ráz a hideg folyamatosan, hogy itt vagyunk legjobb 8-ban, és ez sem adatik meg sokszor, hogy egy Egyesült Államok ellen játszott az ember, ezt élvezni kell, nem szabad görcsölni, mert veszíteni valunk semmi nincs, és a lehető legjobb kosárlabdánkat játszani.
0: Velem szemben Völgyi Péter, a magyar válogatott, a 8 közé jutó magyar válogatott szövetségi kapitánya. Ezek a meccsek egyre könnyebbek, úgyhogy nyilván nem így van, de egyre jobban játszik a csapat.
8: Azt tudtuk jó, hogy így lesz, és ezért is reméltem, hogy tovább jutunk a csoportból, és lesz esélyünk itt a mai napon meg pályára lépni, hiszen igazából egy alapozásunk volt, nem voltak ritmusban a játékosaink, ez a franciák elleni első félidőben rettetesen megmutatkozott, azt gondolom onnantól kezdve mindegyes félidőt, mindegyes mérkőzést jól tudtunk használni, arra, hogy ritmusba kerülünk, megérezzék egymást jobban támadásban, védekezésben a játékosaink, azért is egy kicsit talán szerencsék is volt, hiszen a Korea elleni mérkőzés nagyon jó felkészülés volt a japánok elleni összecsapásra. Szerintem egy kisebb megingást, amikor mi akartuk sietetni a támadás befejezést, ahelyett, hogy játszottuk volna türelmesen, ez volt egy olyan 5-6 perc másik negyed végén, azt leszámítva végig mi irányítottuk a mérkőzés alakulását, jól reagáltunk a játékvezetői felfogásra, és szépen türelmesen felőröltük őket, úgyhogy büszke vagyok a csapatra. 40 éve nem volt legjobb 8 között magyar női kosárlabda válogatott, és nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre.
0: És ha jól hallottam ki a szavaiból szövetségkapitány úr, a csapatra az csupa nagybetűvel mondta, hiszen úgy érzem, hogy ma lett igazán csapat a csapat, hiszen amikor esetleg a kulcsjátékosoknak nem ment, akkor bizony nem egy, nem kettő, hanem sokan felléptek és kisegítették a csapatot.
8: Így van, és hát kulcsjátékosok nyilván vannak kulcsjátékosaink, de én is azt gondolom, hogy ettől lesz csapat a csapat. Többen itt a világbajnokságon belül is rengeteget léptek előre fejben, döntéshozatalban, és hát nagyon sok ilyen mérkőzésre van szüksége ennek a válogatottnak, hogy ezt a formát, ezt a teljesítményt tartosan tudja hozni.
0: Talán egy kicsit furcsa a kérdés, de felkeltenem, hiszen a felfelévelő pálya egyértelmű. Fél ilyen, vagy félhet az Egyesült Államok?
8: Szerintem nem az a típusú csapat, amelyik félni szokott az ellenfelétől, ugyanakkor kétarcú teljesítményt jutatott idáig a világbajnokság, hisz az olaszok egy labdás meccset játszottak, azt után nagyon megverték a cseheket, úgyhogy reméljük, hogy belül is megfelelően föl tudunk készülni. De alapvetően azt gondolom, hogy annak a következő párharcnak inkább ők lesznek az esélyesei.
0: És tényleg mindjárt engem is, hogy ünnepjen lányokkal, de csak hogy mégis mindenkinek az én fejemben még nem ülepedett le az önében, igen, negyed döntős a VB-n a magyar válogatott.
8: Igen, óriási.
0: És tényleg mindjárt engem is, hogy ünnepén lányokkal, de csak hogy mégis mindenkinek az én fejemben még nem ülepedett le az önében, igen, negyed döntős a VB-n a magyar válogatott.
8: Igen, óriási büszkeség. Édesanyám is nagyon büszke lesz rám, azt gondolom, hogyha hazaérünk, úgyhogy és én is lehetesen büszke vagyok tényleg mindenkinek, aki ebben az egész úton velünk volt, és bármit is tett a csapatért.
1: A vonal minőségért, illetve a technikai hibákért elnézést kérünk, de ott abban a pillanatban, ahogy véget ért a mérkőzés, kollégánknak rögtön el kellett kezdeni az interjúkat. Folytassuk labdarúgással. Feszkó Tamást 49. születésnapján nevezték ki új csapatánál. A Honvéd a legutóbb NB2-es bajnoki címet szerző szakember a DVTK együttesének irányítását vette át. A borsodiak ugye nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a Merkantil Bank ligában 4 ponttal mindössze a 14. helyen állnak. Feszkó Tamást ma délután sajtótájékoztató keretében mutatták be, hétvégén pedig már a Fehérvár elleni hazai Magyar Kupa mérkőzésen debütálhat is a kispadon. Marosréti Ervin kollégánk először Vince Richard sportigazgatót kérdezte a kinevezés hátteréről, majd Feszkó Tamással a Diósgyőr új régi vezetőedzőjével is beszélgetett.
9: Bő egy héttel ezelőtt döntött az edzőváltás mellett a DVTK. Hogy zajlott le ez a folyamat, és miért Feczkó Tamásra esett a választás?
10: A folyamat úgy zajlott le, hogy a BVSC meccs után beszéltem a Petivel, a héten előtte jeleztem neki, hogy ha nem verjük meg a BVSC-t, akkor nagy valószínűséggel váltanunk kell. Láttam egy folyamatot, amit azt gondolom, hogy nem sikerült megfogni. Ettől a Peti nem lett rosszabb edző, sőt. Ha valaki megkérdezi, egyáltalán nem bántam meg, hogy kineveztem őt. Jelenleg ez nem sikerült, de azt gondolom, hogy egy hosszú edzői pályafutás vár rá. BVSC meccs után, miután Petivel beszéltem, addig ugye nem vettem fel egy edzővel sem a kapcsolatot, hiszen azt gondolom, hogy a kollegialitás és a korrektség az azt kívánja, hogy mindaddig, amíg van vezetőedzőnk, addig mással ne beszéljünk. Nem azon a néhány napon fog múlni, amit ott esetleg egy megbízott edzővel tölt a csapat. Teszem hozzá egyébként most a Vidi meccs, az pont azért hosszú hét volt, tehát ott lett volna ideje a Tominak dolgozni, de nem akartunk kapkodni. A meccs után beszéltünk a Tomival, ki elmondta, hogy szívesen dolgozna újra Diósgyőrben, és akkor utána elindultak a úgymond a hivatalos tárgyalások, és akkor a végén pont került a dologra.
9: Mit vár tőle a szakmai stáb Diósgyőrben? Mert Feczkó Tamást jól ismerik ennél a klubnál, hiszen 7 évvel ezelőtt az NB1-ben dolgozott a DVTK kispadján.
10: Hát az elsődleges cél az, hogy stabilizálja a csapatnak a helyzetét, hiszen én azt látom, hogy mentálisan nagyon mélyen van jelenleg a csapat, és ebben a Tomi nagyon jó. Vannak edzői skillek, abban a Tominak szerintem nagy erőssége az, hogy nagyon jó pedagógus. És azt várjuk tőle, hogy mondom, stabilizálja a csapatot, hogy a játékosok önbizalma a helyére billenjen, és elkezdjünk felfelé kapaszkodni a tabellán, tehát bármiről beszélni. Mindig az a legfontosabb, hogy a hétvégén mi történik, tehát elkezdjünk mérkőzéseket nyerni, és a tabellán elkezdeni felfelé kapaszkodni.
9: Az is Feczkó Tamás mellett szólt érvként, hogy 3 csapattal már korábban feljutott az NB2-ből?
10: Igen, az is érvként szólt, hogy tudja, hogy kell feljutni az NB2-ből. Bajnok edző, jelenleg is ő a bajnok edzője a másodosztálynak, a magyar NB2-nek, illetve, hogy dolgozott már nálunk, tehát pontosan tudja, hogy milyen a Diósgyőri nyomás, mindenhol másfajta a nyomás, de sokan azt mondják, hogy nálunk elég különleges, és szerintem a Tomi jól bírta az első időszakában is a nyomást, úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont volt.
9: Nyilván egy edzőt mindig az eredmény határoz meg, és a profi futballban semmit nem lehet biztosra venni, de akár egy hosszú vagy hosszabb távú megoldás is lehet Feczkó Tamás, mert ha kiindulunk az elmúlt 5-6 évből, akkor 10-12 edző fordult meg a DVTK kispadján.
10: Persze, Ervin, mondtam az elején, ugye, hogy szerintem a siker titka az állandóság, és a nyáron sem úgy vágtunk neki, hogy augusztusban edzőt kell cserélnünk, vagy edzőt fogunk cserélni. És azért is esett a Tomira a választás, én nagyon remélem, hogy most egy jó darabig azért ezzel nem kell foglalkozni. Bízok benne, meg hiszek benne. Úgyhogy remélem, hogy a Tomi most egy állandóságot fog nekünk hozni.
9: Feczkó Tamás 49. születésnapján vág neki a diósgyőri munkának, és hát láthattuk az előző szezonban is, hogy a Magyar Kupában is nagyon jól menetelt a korábbi csapatával, a Honvéddal épp a Diósgyőrt verték meg a negyeddöntőben. Akár lehet egy kiugrási pont a Magyar Kupa fontos a klub számára ebben a helyzetben, amikor az NB2-ben is döcög a szekér?
10: Szerintem minden helyzetben fontos a Magyar Kupa. Nyilván a tavasszal azért ez egy másik lélektani helyzet volt, hiszen a Honvéd a bajnoki címért ment, Nadi József pedig a kiesés ellen, és a Honvéd ezt nagyon jól kihasználta. Megérdemelten jutottak akkor tovább a kupából, tehát mondhatjuk azt, hogy a Tomi a kupába is tudja, hogy mire van szükség. Most mondom, más helyzetben vagyunk, viszont pontosan tudom, hogy egy továbbjutás az megnyitná azt az utat, vagy megnyitja az ajtót arra az útra, ahol újra elkezdesz nyerni, vagy megtanulsz nyerni. Mert ugye Tomi mondta, hogy az elmúlt 50 meccsen, jól mondta, 9 győzelme van a klubnak. És emiatt amúgy teljesen megértem, hogy a szurkolók nagyon sokan érdektelenek. Tudod, amikor sokszor pofon vágnak, utána már nem akar sorban állni a pofonokért, de nekünk én azon dolgozok minden nap, és tudom, hogy a stábba is, meg a Tomiék is ezen fognak, meg eddig is ezen dolgoztunk, hogy ezt valahogy megállítsuk. De a kupa az nagyon fontos nekünk, és tudjuk, hogy a szurkolóinknak is, főleg, hogy a Vidivel játszunk, ugye tudjuk, hogy az ultráinknak, a Vidi és a Vidi ultráknak is. Ez egy kiemelt mérkőzés mindig, tehát vissza kell vágnunk a tegnapi vereségért.
9: De többet jelenthet, ahogy mondtad is, mint egy szimpla továbbjutás.
10: Szerintem mind a két csapat így van, tehát azért a Vidi is így van, de most ők nyertek, most nekünk kell nyerni. Tehát, hogy ez sokkal többet jelenthet szerintem, mint egy szimpla győzelem, de hát messze vagyunk még tőle, illetve tényleg, hogy nagyon rövid a hét, ugye éjszaka érkezett haza a csapat, ma igazából semmit nem tudsz velük csinálni, regenerálni tudnak, majd szerda, csütörtök, péntek és szombat meccs, de azért Tomi látta a csapatot többször élőbe, az összes meccset látta felvételre, jól ismeri a csapatot, és abban reménykedem, hogy a személye egy olyan energiát hoz be az öltözőbe, amivel sikerül nyernünk a kupába, és utána elindulni a bajnokságban is felfelé, de mondom, jól mondta a Tamás, hogy stabilizálni kell először a helyzetünket.
9: Az edzőváltás sokszor szokott új impulzusokat adni a játékosoknak, ebben lehet bízni most is?
10: Hát persze, azért váltanak edzőt a csapatok, hogy új impulzust hozzanak és elinduljanak egy másik úton, de nagyon remélem, hogy nálunk ez bejön most.
9: Mikor történt meg a kapcsolatfelvétel a Diósgyőrrel, és mi volt az első gondolatod, amikor Vince Rihárd sportigazgató felhívott, ha így történt a kapcsolatfelvétel?
11: Ja, a BVSC meccs után hívtak, és nagyon jó érzés volt, hogy rám gondolt a klub vezetősége, hiszen a legnagyobb vidéki bázisról beszélünk, egyik legfanatikusabb szurkolótáborról. Miskolcon, ahol mindenki szereti a Diósgyőrt, tényleg nagyon jó érzés volt, és egyben óriási felelősség is, hiszen a DVT-k az első csapat a pályafutásom, amelyik másodszor adja meg a lehetőséget arra, hogy bizonyítsak.
9: Sokat kellett gondolkodni, vagy egyeztetni, amíg megszületett az egyesség? Egész biztos, hogy sok mindent mérlegre kellett tenni, többek között azt is, hogy milyen helyzetben van most a csapat.
11: Gondolkodni nem kellett, hiszen a Diósgyőr hív az, arra szerintem mindenki igent mond. Az, hogy milyen helyzetben van a csapat, az se érdekelt, hiszen amikor 7 éve ide érkeztem, akkor utolsó volt. Most ugye 14. helyen van a csapat. Volt már ettől sokkal rosszabb pozícióban lévő csapat, amit átvettem, úgyhogy ezzel nem kellett foglalkozni.
9: Igazából a részleteket, a feltételeket kellett egyeztetni, és az is egy fontos kérdés lehet, hogy miért nem vetted át már a Videóton meccsre, hétfőre a csapat irányítását.
11: Sok dologba kell ilyenkor egyezkedni, átbeszélni dolgokat. Itt az átigazolási szezon utolsó napjai voltak. Ugye fontosabb volt szerintem a klubnál az, hogy sikerüljön még minőségi játékosokat ide csábítani. Valamint ugye Tamás Márk távozásával megüresedett űrt betölteni, hiszen nagyon jó ember és játékos távozott a csapattal, amit én nagyon sajnálok, de boldog is vagyok, hiszen csak egy ciprusi első osztályba igazolt. Az, hogy miért nem imecseltem, azt meg nem tőlem kell megkérdezni.
9: Említetted, hogy a helyszínen nézted meg a BVSC elleni hazai 0-2-t, és ott voltál Fehérváron is, hétfőn este, amikor a csapat 2-1-re alul maradt a Videótonnal szemben. Mire lehet építeni, és mit láttál ezen a két mérkőzésen a jelenlegi DVTK-ról?
11: Ugye nagyon fontos tényező az, hogy a csapat minél hamarabb induljon fölfelé, amihez arra van szükség, hogy minél több mérkőzést nyerje meg, és tényleg a győzni akarás az ne csak látszódjon, hanem meg is valósuljon. Ilyenkor, amikor belekerülsz a spirálba, fontos az, hogy a szerencsefaktor megváltozzon, és ne csak kifelé pattanjon a kapufáról a labda, hanem végre egyszer már befelé is.
9: Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy az öltözőben ne lógó orrokat és szomorú arcokat lehessen látni, hanem a diósgyőri labdarúgók felemelt fejjel menjenek ki a pályára, és higgyenek magukban.
11: Ugye a hitet és önbizalmat kell adni a játékosoknak, valamint olyan taktikai utasításokat, amiből ha álmából felkeltik, akkor is fogja tudni azt, hogy mikor, melyik lépésnél mi a következő. Valamint, hogyha Diós Győri labdarúgóról van szó, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy érezzék azt, hogy Miskolcon és itt Borsodban mindenki imádja és szereti a klubot, és tényleg mind a gyerekek, mind a felnőttek úgy néznek a játékosokra, hogy ők a Diós Győri labdarúgói, és ezért fontos tényező az, hogy ezt átérezd, és úgy menjél ki hétvégén a mérkőzésre, hogy tudd azt, hogy milyen közegben lépsz pályára, és hogy mennyi embernek tudsz örömet szerezni ezáltal, hogyha megnyered a mérkőzéseket.
9: Korábban 3 csapatot is feljuttattál a másodosztályból. Szokták mondani, hogy MB2-es specialista vagy, hogy fogadod ezt a jelzőt?
11: Igen, jó eső érzéssel tölt el, hogy az országban én vagyok az egyetlen, aki 3 csapattal is feljutott, de nem szeretem azt, amikor ezt rám sütik, hiszen közel 100 MB1-es mérkőzésem van. Ugye mindenki azért dolgozik, hogy a legmagasabb szinten tudjon érvényesülni. Néha egyet vissza kell lépjünk ahhoz, hogy 2 előre tudjunk lépni. Engem soha nem támogatott senki, mindig az eredményeim által jutottam el a következő csapatig. És ugye viccesen mindig mondtam, hogy én csak akkor leszek MB1-es edzőhely csapattal feljutok. Annó 2 csapattal kellett, hogy feljussak, hogy meglegyen az első MB1-es mérkőzésem. Lehet, hogy most is ezt adta a sors nekem, hogy 2 csapattal kell, hogy feljussak ahhoz, hogy meglegyen a következő MB1-es mérkőzésem.
9: Hiszel a sorsszerűségben, mert a Balmazújvárost utolsó helyen vetted át, a Honvéd talán szintén utolsó vagy utolsó előtti pozíció volt, és a Diósgyőr is ott van most a táblázat alján, tehát nagyjából hasonló a helyzet, mint 2 előző klubodnál.
11: Hát igen, Balmazújvárosba 2,5 év alatt sikerült feljutni az utolsó helyről. Lehet, hogy rutinosabb lettem, és a Honvédnál már másfél év után sikerült. Én bízok benne először az, hogy tudjuk stabilizálni a helyünket, és tényleg fogjuk nyerni a mérkőzéseket, és akkor utána tudunk arról beszélni, hogy mi a következő cél, de természetesen tisztáljuk azzal, hogy miért engem igazolt a klub. Tudom azt, hogy mit várnak el a vezetők, tudom azt, hogy mit várnak el a játékosok, és azzal is tisztában vagyok, hogy mit várnak el a szurkolók. Én is ugyanazt várom el magamtól, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez minél hamarabb meg fog valósulni.
9: Hogy kell nekivágni neked a munkának, mert a DVTK utoljára ebben a stadionban, ahol beszélgetünk, 2025. december 6-án nyert a Nyíregyháza ellen. Azóta jó néhány MB1-es és MB2-es bajnoki mérkőzés lezajlott, de talán ez diósgyőri szempontból rosszabb, mint az, hogy az elmúlt 50 meccsből 9-et nyert a csapat. Idegenben voltak sikerek, de a saját pályáján a Diósgyőr több mint 8 hónapja nem nyert.
11: Említettem, hogy számomra elszomorító érzés volt látni a BVSZ mérkőzésen, hogy diósgyőri szinten milyen kevés ember volt ezen a meccsen, de ez teljesen érthető, hiszen 8 hónapja nem nyersz hazai pályán. Az egy óriási negatív dolog, de a célunk nem lehet más, mint hogy visszaadjuk a szurkolóknak a hitét és a bizalmát a csapat felé. Ezt tudom jól, hogy csak egy dologgal tudod elérni, hogyha nyered a mérkőzéseket. Úgyhogy nincs más választásunk, mint hogy minél több mérkőzést megnyerünk, és minél gyorsabban.
9: A keret alkalmas arra? A jelenlegi keret, amelynek rövidesen be fognak mutatni, illetve bemutatkozol, alkalmas arra, hogy ettől jóval előrébb végezzen?
11: Hát, hogyha megnézzük a tabellát, akkor inkább fölfelé vezet az út, mint lefelé, de természetesen tényleg ez a keret sokkal jobb helyezésre prognosztizálja magát, és én nagyon bízom benne, hogy ez a következő hetekben meg is fog mutatkozni, de a válogatott szünet után egyenes út fog felfelé vezetni, mert ott lesz egy hosszabb időszakunk arra, hogy tudjunk közösen dolgozni. Ahogy 7 éve ezelőtt sem, most se kérek időt és türelmet, hiszen ma megtartom az első edzés után, ez már az én csapatom, és én vagyok a felelős a következő napok történéseért már.
9: Az átigazolási időszak utolsó napjaiban 2 labdarúgót is leigazolt a DVTK. Egyes Zoltán éppen volt csapatottól, a Honvédtól érkezett Diósgyőrbe, Szekszárdi Milán pedig a Pakstól szerződtette a klub. Ebben már benne volt a te kérésed is?
11: Ugye Vince Ricsivel már több mint 20 éve ismerjük egymást. Még MB3-ba dolgoztunk, amikor jóba lettünk. Nagyon örültem, amikor kinevezték erre a pozícióra. Ugye sok játékossal szoktam beszélgetni, amikor hívnak. Ugye vannak olyanok, akik nem érzik jól magukat a csapatuknál, vannak olyanok, akiknek nincsen csapata, vagy vannak olyanok, akik sokkal több játékletőségre számítanának. Amikor felmerült olyan név, akit úgy gondoltam, hogy a Diósgyőr segítségére lenne, azt Bricsinek átküldtem mindig. Miután Takit kinevezték edzőnek, akkor is próbáltam segíteni. Ugye most is ez történt, és valakire azt mondták, hogy igen, valakire azt mondták, hogy nem.
9: 7 éve volt el a DVTK vezetőedző, ugye 2019-ben. Azóta mi változott itt Diósgyőrben, milyenek az első tapasztalataid, és mi változott benned, mennyivel lettél más, jobb, fejlettebb, más mentalitású edző akár?
11: Ugye szinte napra pontosan 7 éve érkeztem. Az biztos, hogy sokkal több mérkőzés van a hátam mögött, nagyobb rutinom van, és tényleg máshogy látom már a dolgokat. Viszont, ahogy Ricsi is fogalmazott, hogy az a szenvedély az ugyanúgy megmaradt, mint amikor NB3-os felnőtt csapatnak az edzője voltam.
1: Veszkó Tamást, a DVTK ma kinevezett vezetőedzőjét Maros Réti Ervin kérdezte. Vissza még egy kicsit a kosárlabdára, női válogatottunk Berlinben a világbajnokságon 84-63-ra legyőzte Japán együttesét, ezzel bejutott a legjobb 8 közé, és csütörtökön az Amerikai Egyesült Államok ellen lép pályára. Itt lévő kollégánk, Nyágói Gergely, Juhász Dorkát, a 8 pontot és 7 lepattanót szerző játékost is megszólaltatta.
12: Mennyire vagy fáradt, mert ránézésen nagyon annak tűntél, mindenféle kritika nélkül megpróbálták kihúzni a japánok a méregfogunkat, a 2 centet, ez egy darabig sikerült, és én azt mondtam már a mérkőzés közepén is Egánál, hogy semmi vész, Dorka már az USA ellen készül.
13: Nyilván fáradtság van, ettől függetlenül azért érezhető volt az, hogy próbálták nyilván a festéket bezárni, meg nehezíteni az én dolgomat is, egy kicsit frusztráltá tenni talán. De még jó, hogy van egy Lelik Rékánk, aki beindította nekünk a mérkőzést, és ez ilyen pillanatokban kellenek nyilván ezek az extra teljesítmények, a többi extra játékost. Nyilván személy szerint nem mondanám a legjobb mérkőzésemnek, de tudta, azt csináltam, amit kell lesz szerintem, ettől függetlenül kellettek ezek az extra teljesítmények a Virágtól is a második félidőben, úgyhogy ilyen, ez fog kelleni az USA ellen is nyilván az, hogy több fronton tudjunk helytállni, és nagyon örülök, hogy a Rékának ilyen sikeres mérkőzése volt.
12: Hiszen ettől csapat a csapat, hogy ha valakinek nem megy, akkor a többiek kisegítik, és úgy érzem, hogy ma lett igazán csapat a csapat, és mivel az Egyesült Államok valóban, ha valaki, akkor te ezeket a játékosokat nagyon jól ismered. Ugye ma is volt egy japán hölgy, aki ellen játszottál nemrég a Vegas csapat ellen, is nyertetek a Minnesotával. Ez neked személy szerint mekkora motiváció, hiszen tényleg itt most megmutathatod, hogy milyen a magyar virtus.
13: Motiváció nyilván, ismerem a nagy részét, annyias ellen játszunk, ettől függetlenül. Az a büszkeség, hogy ebben a magyar csapattal itt vagyok, és csapatszinten tényleg nekiálljunk, és nem sokszor volt ilyen, hogy a magyar válogatott az USA-val játszott, úgyhogy ezt élvezni kell szerintem. Büszke vagyok abban, hogy a top 8-ban benne vagyunk a világbajnokságon, ez óriási szó. Innentől kezdve pedig minden ajándék lesz szerintem. Szívvel lélekkel ki kell jönni, küzdeni, és megpróbálni nyerni. Nyilván ez a cél, nem fogjuk feladni a kezünket azért, mert az USA ellen fogunk menni. De ahogy mondod, szerintem ez ma teljesen csapatszintű győzelem volt. Amikor kellett, valaki más erőre lépett, és ennek nagyon örülök.
1: Juhász Dorkát, női kosárlabda válogatottunk, játékosát hallották. Ma a sajtónyilvános edzést tartott az FTC Telekom férfi vízilabda csapata. Cifra Boróka kolléganőnk először a vezetőedzőt, Nyéki Balázs szólaltatta meg.
14: Kezdjük onnan, hogy tavaly az évedzője lettél, és idén pedig megkaptad a mesteredzői díjat, elismerést. Nyilatkoztad, hogy nagyon hihetetlen érzés neked ilyen nevek között szerepelni, és hát Gerendás György nevét emelted ki, nem véletlenül mentorod. Mit jelent számodra az, hogy vele egyszerre te is díjat kaptál, illetve hogy beválasztottak a mesteredzők közé?
15: Hát ezek nagyon megható pillanatok. Már amikor felhívtak, vagy felterjesztettek rá, az is egy különleges érzés, meg élmény volt. Nyilván akkor még nem tudtam, hogy meg fogom kapni, de azért amikor közeledett az idő, mert tudtam, hogy mikor lesz a döntés, akkor azt gondolom, hogy talán vártam is a telefont, hogy igen vagy nem a döntés. Amikor fölhívott Kemény Dénes, akkor nyilván nagyon jó érzések voltak bennem, és örültem, hogy így alakult.
14: És mit jelent számodra Gerendás György? Az ugye tudjuk, hogy ő volt az, és Varga Zsolt, aki még megkeresett, hogy gyere vissza a Ferencvároshoz, és másodedzőként elkezdj ott dolgozni. Milyen hatással volt ő a pályafutásodra?
15: Hát azt mindig el szoktam mondani, hogy az ő kettőjük személy, a Gerendás Gyuri és a Varga Zsolté volt talán a legmarkánsabb hatással rám, pozitív értelemben. Értek azért olyan érzések, meg csalódások, amikor játékos voltam, amiből szintén tudtam egyébként építkezni, de azok általában a negatív tapasztalatok voltak, úgyhogy azt is el szoktam mondani, hogy nekik nagyon hálás vagyok, mert amikor a karrierem már a végéhez közeledett, akkor bármennyire is szerettem volna edző lenni, mert tényleg ez volt mindig a vágyam, ők voltak azok, akik kitalálták azt, hogy a Fradiban legyek másodedző a felnőtt csapatnál, és utánpótlásban dolgozzak, úgyhogy nem csak a tanulás, amit tőlük tanultam a mesterektől, hanem az a fajta hála, és mindig ott van a szemem előtt, hogy nélkülük nem biztos, hogy így alakult volna az egész edzői karrierem, úgyhogy sokszor apróságokon múlik a történet, hogy ki hova jut el, nekem ők azért a mentoraim ilyen téren is.
14: Beszéljünk egy kicsit a klubról, a Ferencvárosról. Ugye a tavalyi év történelmi duplázásokról szólt, ugyanis a nőknek is sikerült megnyerniük a Magyar Kupát és a bajnokságot is, illetve nemzetközi porondon a BL-ben is érmeket szereztetek. Mit jelent az, hogyha a másik szakágnak is ennyire jól megy, mennyire tudják egymást húzni a szakágak, vagy mennyire adtok egymásnak így akár tanácsokat is?
15: Hát szerintem mindenképp pozitív a játékosoknak is, és az edzőknek is. A játékosoknak az, hogy mondjuk előttünk nyeri meg a női csapat a bajnokságot, azért az mindenképp ad egy motivációt, vagy előttünk jut be a Final Four-ba, nem akarnak lemaradni. A végén pedig azt gondolom, hogy egyébként az is egy ilyen plusz motiváció volt, bár nyilván a meccs közben már nem ugrott be a játékosoknak, hogy a lányok ugye az Olympiakos Pireus ellen veszítették el a döntőt, mi meg ellenük játszottuk a bronzmeccset, úgyhogy azt semmiképp sem akartuk, hogy a Pireus úgy menjen haza, vagy két éremmel menjen haza, mindenképp szerettünk volna lenni mi az a csapat, aki két éremet hoz haza a Bajnokok Ligájáról, de mondom, hogy egyébként tényleg motiválóként hat mindkét csapatra, szerintem a lányok nevében is beszélhetek, meg az edző nevében is, hisz látták, hogy mi milyen sikereket értünk el, mi meg azt láttuk, hogy mondom, mindig előttünk van a szezon vége a lányoknál, és az mindenképp egy olyan érzés, hogy lemaradni soha nem szeretnénk, úgyhogy ez abszolút pozitív, és az is pozitív egyébként, hogy a két edzői stáb folyamatosan kommunikál egymással, kérdezgetik egymást, mik azok, amit látnak a vízilabdáról, tehát egyik pillanatban se szeretnénk lemaradni a nemzetközi elittől, úgyhogy ez is pozitív hatással van a mindkét szakágra.
14: Beszéljünk akkor egy kicsit a férfi csapaton belül történt változásokról. Ugye Miguel de Toro távozott, és Molnár Eriket pedig kölcsönadtátok. Viszont, ahogy olvastam egy interjúdat, hogy neked már régóta fájt a fogad bizonyos Kakarisra, akit Argyropoulos segítségével is sikerült ide csábítani a klubba.
15: Hát így van, ugye a változásokat mondtad, Eriket kölcsönadtuk a lyukhoz, azt gondolom, hogy neki szükséges volt, hisz jelen pillanatban nincs azon a fizikális szinten, ami a Ferencvároshoz szükséges lenne, valamint, ami mindenképp fontos, hogy itt neki sokkal nehezebb lenne a visszaintegrálódása a csapatba, és akár a válogatottságát is kockáztathatná. Úgyhogy ez volt a kiinduló pont vele kapcsolatban, a De Toro távozása pedig ugye adott volt azzal, hogy nem is akartunk több külföldit, magyar bajnokságban nem is játszhat háromnál több, így is nehéz lesz a játékosoknak a kijelölése a magyar bajnokságon belül, biztos, hogy valamilyen feszültséget fog okozni, de ahogy említetted, a Kakarisz megszerzése az pedig régóta tervben volt, amikor edző lettem, ő is az első terveim között volt, de addigra, amikor már a Árzsin keresztül megkerestem, addigra már megegyezett a Rekkóval, úgyhogy vártuk azt a pillanatot, amikor a legideálisabb, és azt gondolom, hogy ez volt az. Bár volt közben egy olyan év, ugye az első évem után, amikor a Rekkó így félig meddig megszűnt, de mégse szűnt meg, ugyan a külföldieket elengedte, akkor megszerezhettük volna, de azt gondolom, hogy nem lett volna korrekt, már akkor kialakult keretünkkel, hogy idehozunk még egy világsztárt, bevállaltuk azt, hogy úgyis nagyon erős csapatunk van, és azzal az adott csapattal kell megnyerni esetleg a Bajnokok Ligáját, úgyhogy ez sikerült, így különösen örültem, és az is mindenképp egy jó dolog, azt gondolom, hogy egy edző életében és egy csapat életében is van egy fokozott épülési lehetőség, fejlődési lehetőség, ahogy javult és fejlődött a játékunk, úgy javult nyilván a center pozícióban is, most pedig azt gondolom, hogy eljutottunk a center pozícióban a csúcsra, és szeretném, hogy a Kakarisz azt a plusz energiákat hozna a csapatban, mivel vissza tud juttatni minket a európai trónra. Ez az egyik álmunk, és hogyha ez teljesülne, akkor biztos vagyok benne, hogy bármilyen problémánk lenne, azt a reggeli kávé meg tudná oldani.
14: Mondtad, hogy Kakarisz majd megtanít titeket centerezni, ti pedig megtanítjátok, hogy hogyan kell Bajnokok Ligáját nyerni, úgyhogy a célokra kanyarodjunk az idei év céljaira.
15: Ez egy érdekes kérdés, mert nyilván, ha bárkit megkérdezel, meg engem is megkérdezel, mindent meg akarunk nyerni. Magyar Kupa, Bajnokság, Bajnokok Ligája, Ami azt gondolom, hogy fontos, és a csapatnak elmondtam az idei szezonban, ez volt a szezonnyitó beszédem tulajdonképpen, hogy nem, az első perctől kezdve nem a Bajnokok Ligáját akarom hajszolni. Tudjuk, hogy mit akarunk, ha megkérdezünk bárkit, mindenki azt fogja mondani, mert akarja nyerni a Bajnokok Ligáját, de egy picit szeretném ezáltal a játékosokról levenni olyan értelemben a terhet, hogy ne az legyen a szeptemberi, októberi, novemberi időszakban, hogy mi lesz majd a Final Four-ban, mert akkor egyszerűen nem tudjuk megélni azokat a sikereket, amik esetleg jöhetnek az út közben. Most nyilván hétvégén Magyar Kupa van, ezt szeretnénk megnyerni, ha meg tudnánk nyerni, azt tudna adni egy lökést a csapatnak, úgyhogy én egyben a pillanatban nem foglalkozom a Bajnokok Ligájával, azzal foglalkozom, hogy nyerjük meg a Magyar Kupát, és utána pár napra rá lesz majd a Bajnokok Ligája sorsolás, majd megnézzünk majd milyen lesz, ott szeretnénk csoportelsők lenni, és ezen az elven szeretnénk haladni az egész szezon során. Azt most nagyon korainak érzem, és egy kicsit levenni a fókuszt a csapatról, hogyha ha a Bajnokok Ligáját kezdenénk el magunk előtt folyamatosan hajszolni, úgyhogy lépésről lépésre haladunk, ezt elmondtam. Az is fontos, hogy megemlítsük, hogy a alap céljaim, kitűzései között az szerepelt, hogy eljussunk a rekord szintjére, mikor edző lettem, minden tekintetben, profizmusba, eredményekbe eljutottunk, és a sikerek megélését is úgy kezeltük, mint a rekord, mert ők már nem tudnak örülni egy olasz kupa győzelemnek, úgyhogy mi nagyon szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát, és nagyon szeretnénk, nagyon boldogak lenni azon a hétvégén, hogyha ez így alakul. Egyelőre ez van a fejemben, ha ez sikerül, akkor elégedett leszek, úgyhogy felesleges a továbbiakról egyelőre beszélni.
14: Miben készül máshogy a Ferencváros itt a vízilabda idény előtt? Olvastam, hogy nagyon sok meccsterhelést kaptatok, és ugye kiutaztatok Kassára, aztán a Panathinaikosszal edzőtáboroztatok. Miben más ez, mint mondjuk, ahogy egy másik vízilabda csapat nekivág az idénynek?
15: Az előző években is hasonlóképp állítottuk össze a felkészülést, de talán ennyi hivatalos mérkőzés, vagy azt nyugodtan mondhatom, ennyi hivatalos mérkőzés és ilyen kupa rendszerek nem voltak benne, nem terhelték a játékosokat, de valahol pedig erre azt gondolom, hogy sokszor a fejemben van, amikor hosszú Katinka sikerét kérdezték, hogy mitől lett sikeresebb, mint az előző időszakban, és egyszerűen csak annyit mondtak, hogy nyilván ugyanazt a munkát beletette előtte is, de elkezdtek versenyekre járni, és egy picit más felfogásba néztek akár az edzésekre is, meg a meccsekre, vagy ott nekik az úszóversenyekre. Mi hasonló elvet próbálunk követni, azt gondolom, hogy minden héten, amikor majd valahova megyünk, valamilyen kupát játszunk, akkor szeretnénk azt megnyerni, mert az semmiképp sem nézett volna jól ki, hogyha Kassán nem tudunk nyerni. Ez egy motiváció volt, a Magyar Kupát szeretném megnyerni, és utána, hogyha jön a Telekom Kupa, akkor a Telekom Kupát nyilván a hazai közönségünk előtt, az Olimpiákosz előtt, meg a brazil válogatott, és a Vasas előtt szeretnénk behúzni. Egyébként még októberben is lesz egy felkészülési torna majd Batumiban, amire elhívtak minket, ráadásul az pénzdíjas lesz. Úgyhogy valahol azt gondolom, hogy a játékosoknak is egyszerűbb mérkőzéseket játszani, mint állandóan edzeni. Jobban kijönnek az éles helyzetekben a hibák és akár a jó dolgok is, úgyhogy kicsit tisztában fogjuk látni azt, hogy merre is vagyunk tulajdonképpen.
14: Mi lesz az a Telekom Kupa, amit majd jövő héten a Népligetben rendeznek?
15: Hát ez alatt, az időszak alatt egyébként az Olimpiákosszal lesz egy közös felkészülésünk. Ez az, ami tulajdonképpen korábban is megvolt más csapatokkal, mert minden évben kerestünk egy ellenfelet, de azáltal, hogy téthelyzetben játszunk a Telekom Kupáért, az biztos, hogy ez nem ugyanolyan lesz, amikor a harmadik, negyedik két kapu lesz vagy a Olimpiákosz ellen, hogy már nem nagyon tudok mit mondani a játékosoknak, játszok a saját játékunkat, lesz egy motiváció előttük a szombat délelőtti mérkőzésen, hogy megnyerjük a kupát. Ahhoz meg kell majd venni az Olimpiákoszt, azért, aki nyilván a világ egyik legjobb csapata, és azt gondolom, hogy ezáltal is erősebbek leszünk mentálisan, ha ez sikerül, ha nem, akkor pedig a kudarcokból kell majd tanulnunk. Nyilván ez nem úgy működik, hogy mindent oda fognak nekünk adni, hiába mi fogjuk rendezni, meg hiába magyar játékvezetők lesznek, ugyanúgy fogunk hozzáállni, hogy meg kell dolgoznunk érte, és szeretnénk ott is sikeresek lenni.
14: Utolsó kérdésként, mitől Ferencváros a Ferencváros, mitől a te csapatod a legjobb a világon?
15: Hát a Ferencváros nem feltétlenül kell csak a vízilabda csapatként emlegetni. Ferencváros az maga egy szerintem egy életérzés is, mert azt lehet tudni, hogy nyilván a legnépszerűbb csapat Magyarországon, és nagyon sokan szeretik. Majdnem ugyanannyian nem is szeretik, az is mindig plusz energiákat tud adni, de azt gondolom, hogy a FTC vízilabda csapata az attól is az egyik legjobb csapat a világon, mert ilyen kaliberű játékosok, ilyen kiváló harcosok játszanak nálunk, tudják a dolgukat. Amit ugyan el szoktam mondani, de mostani idében már kevesebbet szeretnék mondani, hogy szeretik is egymást, meg szeretnek együtt dolgozni, mert azt gondolom, hogy azért nem kell ezt állandóan hangsúlyozni, mert ez ma már az élsportoknak az alapja, hogy valaki sikeres legyen, hogy olyan közegbe tudjon lejönni, hogy tényleg szeressen együtt dolgozni, akár mind az edzőjével, vagy a csapattársaival, és ez fontos, fontos, de most már nem extra, hanem alapkövetelmény a csapatoknál.
1: Az FTC Telekom vezetőedzője Nyéki Balázs után kolléganőnk megszólaltatta az egyik játékost, Nagy Ákost is.
14: Beszéljünk egy kicsit a csapatról, ugye Miguel de Toro távozott, és Molnár Eriket pedig kölcsön adtátok, viszont itt van veletek bizonyos Kakaris.
16: Igen, volt egy ilyen változás a csapatban, nyilván nagyon hiányzik nekünk Miguelito, meg az Erik is, de örülünk, hogy jött Kaká, egy nagyon üde színfoltja a csapatnak, és biztos, hogy nagyon sokat hozzá fog tudni tenni ahhoz, hogy jól játszunk egész évben, és elérjük minden célunkat.
14: Mielőtt még erre a szezonra kanyarodnánk, egy kicsikét nézzünk vissza, és menjünk vissza nyárra, nyár elejére, ott a Margit-szigeten játszottatok egy világkupa felkészülési tornát. Mennyire szeretsz te a Hajósban vagy a Szécsiben meccset játszani, és szomorú vagy-e, hogy majd most a hétvégén a Magyar Kupa döntőjét végül is itt a Komjádiban rendezik meg?
16: Ez egyébként egy nagyon jó kérdés, és a kérdésre válaszolva igen, én szomorú vagyok, mert bármennyire is szeretem a Komjádit, és bármennyire is itt játszom a legtöbb mérkőzésemet most már negyedik éve. A Margit-szigeten játszani, ez egy olyan élmény, amit

0: Az egész csapat nagyon egybefort, és úgy érzem, hogy ezek a plusz programok, amiket együtt el tudunk tölteni, azok mindig nagyon sokat segítenek, hogy meglegyen utána a csapaton belül az összhang. És az, hogy pecázás volt ez a plusz program, az pedig nekem külön öröm volt, mivel eléggé szerettek pecázni.
1: Hogyha visszaemlékszem még a nyárra, akkor világkupa szuperdöntő, utána volt idő egy kis pihenésre is?
0: Abszolút, rengeteg szabadidőnk volt most, kicsit zavarba is jöttem, hogy nem tudtam mit kezdeni magammal, de azért...
1: Valami utazás, nyaralás belefért?
0: Volt több helyen is, amikor jöttünk haza Sydneyből, akkor megálltunk pár baráttal Dubajba és Isztambulba is, és utána még Portugáliába is sikerült ellátogatnom, szóval teljes volt a repertoár, vagy minden helyre el tudtam látogatni, ahova el szerettem volna, és az összes süteményt meg tudtam enni, amit meg szerettem volna.
1: Mi a kedvenc süteményed?
0: Nagymamának a birsalmás vaníliás palacsintája, egyértelműen.
1: Nem hangzik rosszul? A nagymamák aztán tudnak sütni.
0: Hát a nagymamák mindig a legfinomabbakat csinálják, ez egyértelmű.
1: Most beszéljünk azokról az utazásokról, amiket már a Fradi csapatával például elmentetek Kassára.
0: Igen, ott volt egy tornánk, ahol talán 40 óra alatt játszottunk 4 mérkőzést. Nagyon fárasztó volt, tényleg az egy hatalmas terhelés a testnek, de nagyon sokat fejlődtünk, és egyre inkább úgy nézünk ki, mint egy csapat, amikor a vízbe vagyunk. Nyilván még azért messze van a csúcsforma, és sokat kell még fejlődnünk, hogy úgy játszunk, mint ahogy mi szeretnénk játszani, és úgy játszunk, hogy el tudjuk érni a céljainkat, de ezek a tornák, ezek a mérkőzések jelentik az előre lépési lehetőséget, mint egyénileg, mint pedig csapatként.
1: Milyen volt edzőtáborozni a Panathinaikosszal?
0: Ez csak magam a tudom ismételni, roppant fárasztó volt az is, de tényleg ezek azok a meccsek, azok a pillanatok, amikből utána tudunk fejlődni, tudunk előre lépni, és amikor jönnek a nehéz szituációk, mint a most a hétvégén a Honvéd meccs első negyedébe a Kőér utcába, azok a pillanatok, amikor vissza tudunk nyúlni azokhoz az emlékekhez, amiket hétközben megszerzünk.
1: Fókuszáljunk akkor most már az idei szezonra, ugye említetted, hogy pont a Honvéddel kerültetek össze itt a Magyar Kupa negyed döntőjében. Sikeresen 36-17-es gólarányjal ti jutottatok a négyes döntőbe. A következő ellenfél pedig meglepő módon a Kaposvár lesz.
0: Igen, mint mondta, tényleg meglepő eredmény számomra is. Én is a Szolnokot vártam volna. Igen, hogy velük fogunk játszani, de ez egy jó intőjel a számunkra, hogy nem szabad lebecsülni senkit, főleg nem a Kaposvárt, és 110%-os erőbedobással neki kell menni első pillanattól, és meg kell tenni mindent tényleg, hogy megnyerjük, és utána a vasárnapi nap döntőt játszhassunk.
1: És akkor a magyar bajnokság pedig holnap kezdődik, ott pedig a Vasas ellen kezdetek. Mi a cél a bajnokságban?
0: Nem titkolt célunk, hogy megnyerjük a magyar bajnokságot, és nyilván ennek fényében fogunk belemenni a holnapi mérkőzésbe is. Mindent meg kell tennünk minden meccsen, ez egészen biztos, nem fognak semmilyen pontot, semmilyen győzelmet ingyen adni. Szóval így készülünk, hogy tényleg lépésről lépésre, meccsről meccsre közelebb kerüljünk ehhez a célunkhoz.
1: Hogyha kitágítjuk a kört, akkor nemzetközi porondon pedig a Bajnokok Ligájában játszotok idén is. Tavaly egy Bajnokok Ligája bronz, előtte 2 aranyérem. Idén a cél nem más, mint?
0: Az aranyérem, nyilvánvalóan. De csak magammal tudom ismételni, amikor azt mondom, hogy hétközben kell úgy dolgoznunk, hogy el tudjuk érni a céljainkat, és évvégén fel tudjuk emelni azt a bizonyos trófát.
1: Hogyha pedig válogatott szinten nézünk a vízilabdára, akkor egyértelműen az idei szezonnak a végén lesz egy csúcsesemény, a vízes világbajnokságot itt rendezzük Budapesten. Gondoltok-e már erre, vagy vannak-e tervek?
0: Szerintem mindenkinek a fejében már ott motoszkál, hogy bekerüljön a csapatba, és úgy csinálja, úgy végzi a munkáját évközben, hogy megkaphassa a lehetőséget, mert ez tényleg egy olyan elképzelhetetlenül hatalmas dolog lenne oda kijutni, és remélem, hogy teltház előtt Magyarországon játszani egy világbajnokságot, és ott ne adj Isten egy jó eredményt elérni, hogy az örökre élmény maradna mindenkinek.
2: Az FTC Telekom vízilabdázójával, Nagy Ákossal, Cifra Boróka beszélgetett. A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulójában a 84. percben az AEK Athén 1-0-ra vezet a LASK Linz ellen. Varga Barnabás és Vitális Milán is a pályán van. A másik találkozón a Klub Brugge otthonában 3-2-re vezet az Aston Villa. Ebből a mérkőzésből, a rendes játékidőből még 8 perc van hátra.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. műsora.

0: Álló.
1: Egykor a legfeszültebb mérkőzéseket vívták egymással. Most a labdarúgó Magyar Kupában néz egymással farkas szemet a DVTK és a Vidi. Ezzel egy időben a kézilabda rajongók sem maradnak izgalmak nélkül. Az FTC a Kreml Ljubljana együttesét fogadja a női bajnokok ligájában, hogy hazai pályán gyűjtse be a kulcsfontosságú pontokat. A programot a Győr összecsapása koronázza meg a svéd Nyköping ellen, ahol a győriek célja nem lehet más, mint a magabiztos siker a nemzetközi elitben. Élő közvetítések szombaton 16 órától a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
3: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
4: És megvalósítja a döntős a magyar férfi kalandválogatott.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kérek hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Világbajnoki negyeddöntős a magyar női kosárlabda válogatott. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Hideg front érkezik holnap. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
6: Magabiztos 21 pontos győzelemmel jutott a legjobb 8 közé a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország-Japán 84-63. Lelik Réka 23 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa. 40 évet követően lesz ismét negyeddöntős a magyar csapat, az ellenfél az Amerikai Egyesült Államok csütörtökön. Megnevezték a labdarúgó aranylabda gála jelöltjeit. A legjobb férfi labdarúgók között a tavalyi győztes Dembélé, a szintén francia Mbappé, valamint a korábbi győztes Rodri is jelen van. Az argentinok 8-szoros aranylabdása Lionel Messi is tagja a 30 fős mezőnynek, amelyben magyar futballista nem szerepel. Az eredményhirdetés és a díjátadó október 26-án lesz. Matthew Brennan negyedik szakasz győzelmét aratta a spanyolország úti kerékpáros körversenyen. 16 szakasz után a Movistar spanyol kerekese mász az élen, Walter Attila az 55.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 ezer ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit. A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es dunai vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Az időjárás előrejelzések alapján a hétvégén várhatóan emelkedni fog a vízszint. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai. Jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek. Lakhatatlanná vált az a 14. kerületi épület, amely délután gyulladt ki. Csak nem 600 négyzetméteren lángolt a tetőszerkezet. A tűz 2 lakásra és 3 erkélyre is tovább terjedt, valamint több épületet veszélyeztetett. Mivel a fővárosi Stefánia úti társasház víz és áramhálózata megrongálódott, a lakók nem térhettek vissza otthonukba. Járatok százait kellett törölni brit repülőtereken a légiirányítási rendszer meghibásodása miatt. A repülési adatfeldolgozó rendszerben keletkezett hibát már sikerült kijavítani, de a feltorlódott forgalom miatt így is több órás késéssel indulnak a gépek.
2: Közlekedés.
6: A fővárosban baleset történt az Üllői úton a Kálvin tér közelében. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
6: Holnap délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. Majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
0: 3:09. Jó estét kívánok, Szegő Tibor vagyok. Nyáron távozott a ZTL-től Mim Gergely, akinek sérülés miatt az egész 2025-26-os labdarúgó idényt ki kellett hagynia. A 27 éves szélső készül a visszatérésre, azonban még nem gyógyult fel teljesen, és egyelőre azt sem tudja, hogy igazából hol folytatja pályafutását. Szabó Bence beszélgetett Mim Gergellyel.
7: Ugye, amit legutóbb lehetett veled kapcsolatban hírt olvasni, az még a nyáron volt, amikor az Alaegerszektől távoztál, és ugye akkor még a sérülésedről is nyilatkoztál. Kíváncsi vagyok, hogy azóta hogyan alakult ez a helyzet a sérüléseddel, hogy vagy úgy általánosságban, mi a helyzet veled?
8: Még mindig a rehabilitáció folyik, igazából egész nyáron dolgoztam, és bízom benne, hogy minél előbb meg lesz az eredménye. Közben voltam a doktornál, aki csinálta a műtétet, tehát kontrollvizsgálatokon voltam. Ő se tudott pontos időpontot mondani, annyit mondott el erről a fajta műtétről, hogy ennek sok idő, mire 100%-os lesz.
7: Aki esetleg nem tudná, hogy pontosan milyen dolog történt veled, azok kedvéért esetleg el tudnád mondani, hogy hogyan zajlott ez, mert ugye neked ez már egy hosszú történet.
8: Tavaly tavasszal, tehát kettővel ezelőtti szezon végén nem történt konkrét sérülés, tehát nem az volt, hogy rossz belépő vagy baleset történt volna, hanem folyamatosan rosszabb lett sajnos, és az utolsó 6 fordulóban már nem is tudtam játszani. Aztán akkor még úgy volt a helyzet, hogy egy tisztítás megoldja a dolgot, tehát egy ilyen rutin műtét megoldhatja a problémát, csak sajnos ez nem oldotta meg, és akkor tavaly októberben volt egy porcpótlás a térdemben, ami azóta is, aminek a rehabilitációja azóta is folyik.
7: Ezt a helyzetet az elmúlt időszakban hogyan tudtad kezelni? Ugye lehetett arról olvasni, hogy az Alaegerszegnek a játékosa voltál, és most nyáron engedtek el végül. Te hogyan birkóztál meg ezzel a szituációval? Mennyire nehéz ez a mindennapokban neked?
8: Jobb volt olyan szempontból sérülten is. Nyugodtabb voltam, amikor volt csapatom, tehát abban a szempontból most rosszabb a helyzetem, de úgy dolgozom minden nap, hogy meg lesz az eredménye. Azon még nem gondolkodtam, még nem tartok ott, hogy hol lesz a folytatás. Én most elsősorban arra szállok, hogy igyekszem pozitív maradni ebben a nehéz időszakban.
7: E tekintetben ez mennyire volt nehéz, vagy illetve volt ennek az egész sérülésnek, ami történt veled, egyfajta olyan tanulság, hogy hogyan kell egy ilyen szituációt kezelni, mert én azt hiszem, hogy ez nyilván sok sportoló életében előfordul, és abból akár adott esetben lehet egyfajta tanulságot levonni, hogy egy ilyen hosszú sérülést hogyan kell kezelni.
8: Igen, nem volt még ilyenben részem, szerencsére. Úgy mondhatom, hogy korábban nem volt ilyen, sajnos most ebben a helyzetben vagyok. Nehéz. Voltak nehezebb időszakaim, de én azt gondolom, hogy nehezén túl vagyok. Tudtam tanulni, már most is, de én akkor leszek teljesen nyugodt, hogyha már tényleg újra pályára tudok lépni. Sokan segítettek nekem eddig is, és jelenleg is, ezért hálás vagyok, mert tényleg sok olyan ember van, aki tartja bennem a tüzet. A nehéz időszakokon túl kellett esni, és még mindig nem vagyok a végén, de bízom benne, hogy ez a közeljövőben létrejön.
7: Ezt a fajta sérülést, tehát a gyulladást, tehát hogyan kell elképzelni, ez a mindennapi járásodra is valamilyen szinten hatással van?
8: Nem, azon a részén szerencsére már túl vagyok, tehát annyit előreléptem már. Folyamatosan szakemberekkel dolgozok minden nap, úgyhogy talán mondhatom, hogy már látom az alagút végén a fényt, de mondom még egyszer, én csak akkor leszek teljesen nyugodt és stresszmentes, hogyha már tényleg újra a pályára tudok lépni.
7: Egyébként, hogyha kicsit így visszatekintsz lesz a pályádra, akkor így nem tudom, mennyire értékeli az ember át egy ilyen hosszabb kihagyás után az, hogy mit tudott elérni. Hogyha így visszatekintesz rá, akkor azért ott van egy magyar kupa győzelem. Arra gondolom, így 27 évesen az ember büszke lehet.
8: Abszolút, igen. Ráadásul az első szezonom volt az NB1-ben. Én nagyon jó szívvel gondolok vissza erre a periódusra, erre a 4 évre, amit ott eltöltöttem, és az is pozitív, hogy folyamatosan a háttérben érdeklődnek felőlem.
7: De akkor mondhatjuk, hogy hajtál olyan nyomot a magyar futballban, hogy azért megjegyezzenek téged a klubvezetők.
8: Így van. Ez teljesen pozitív, ez is tud előre vinni ebben az időszakban, ha erre gondolok, és ez is még inkább arra ösztönöz, hogy minél előbb visszatérjek.
7: Adott esetben sok sportoló életében, vagy labdarúgó életében előfordulhat az, amikor ilyen klub nélküli állapotban van, és keresnie kell klubot. Ez a te esetedben, ez nyilván ez egy sérülés is párosul, de ez mennyire egy ilyen különlegesebb szituáció, vagy adott esetben tényleg ez hogyan néz ki? Tehát így egy-egy telefonhívással megkeresnek a klubok?
8: Engem közvetlenül nem keresnek meg, tehát ezt menedzseremen keresztül folynak ezek az érdeklődések, és én addig nem is nagyon szeretnék így gondolkodni ezeken, tehát amíg tényleg nem vagyok a célegyenesben, de mondom még egyszer, az pozitív, hogy az a tudat, hogy folyamatosan várnak rám, hogy mikor leszek hadrafogható. Egyelőre még nem szaladok ennyire előre, hogy ezeken gondolkodjak így folyamatosan. Várom tényleg, hogy már ott tartsak.
7: És akkor kicsit így a sérülésen kívül hogyan telnek számodra a mindennapok mostanában, vagy én nem tudom, hogy ez olyan szinten, ugye mondtad, hogy egyeztesz nyilván szakemberekkel, de így a mindennap életedet eképpen hogyan befolyásolja, vagy próbálkozol egy-egy ilyen labdába éréssel, vagy ezt hogyan kell elképzelni?
8: Nem, ilyen partizán akciókban nem kezdek bele, még ha nagyon hiányzik is, hogy labdázhassak már. Most jelenleg a rehabilitáció miatt Budapestre költöztem, és innen oldom meg a mindennapos rehabilitációt. Közben nyilván fontos az, hogy azokkal az emberekkel tartsam a kapcsolatot, akik, mint mondtam, tartják bennem a tüzet. Kicsit monotonnak tűnhet ez a mindennapi élet most számomra, de úgy vagyok vele, hogy meg lesz a gyümölcse ennek a munkának, és dolgozom teljes erővel.
7: Kívánjuk neked azt, hogy vissza tudját érni, de egy utolsó kérdésképpen arra azért kíváncsi vagyok, hogy nem tudom, azon elgondolkodtál-e, hogy a labdarúgáson kívüli élet az hogyan nézhet ki majd akár a jövőben számodra. Nyilván mondom, tegyük hozzá, hogy azért térj vissza a pályára, és lássunk még ott.
8: Igen, hát nyilván ez az időszak az erre is hagy időt, hogy ezen tudjam gondolkodni. Ez is része a mindennapoknak. Most nyilván ez a későbbiekre van kihatással. Most elsősorban ez a fontos számomra, hogy a rehabilitáció sikeres legyen.
0: A legutóbb Zalaegerszegen futballozó Mim Gergelyt hallották. Időközben a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulójában véget ért az AEK Athén-Linz mérkőzés, melyet a görögök hazai pályán 1-0-ra nyertek meg. A Club Brugge ugyancsak hazai pályán 3-2-re kikapott az Aston Villa együttesétől. Ma este 9 órakor további 4 találkozót rendeznek a bajnokok ligájában. A hétvégén folytatódnak a labdarúgó Magyar Kupa küzdelmei. A főtáblán már az első és másodosztályú együttesek is szerepelnek. A címvédő Ferencváros a Deac csapatával találkozik Debrecenben. Az együttes vezető edzője, a korábbi kétszeres kupagyőztes szakember Kondás Elemér. A párharc kapcsán őt kérdezte Szabó Bence.
7: Érdekesen alakult a sorsolás a Deac szempontjából, és nyilván a kérdés adott, hogy az ember mennyire örül egyáltalán így egy Ferencvárosnak, mert ugye most így beszélgettünk már a felvétel előtt, és azt mondtad, hogy azért jó lett volna menni egy-két körte. Felteszem én a kérdés, hogy nem lehet kiverni a Fradit?
9: Hát most mondhatnám azt, hogy kaphatunk volna jobb, erősebb csapatot is, de ez csak a vicc része. Nyilván úgy vagyunk ezzel, persze bárkit ki lehet verni, de nyilván maradjunk a realitás talaján. Azért a Ferencváros jó csapat, nem véletlenül játszik a nemzetközi kupában, nem véletlenül jutott be a csoportkörbe. Rengeteg jó játékosuk van, tehát tudjuk, hogy hol a helyünk. Nyilván az nem azt jelenti, hogy akkor kimegyünk és föltesszük a kezünket. Meg fogunk tenni nyilván mindent azért, hogy egy jó mérkőzést játszunk. De a srácoknak egy óriási lehetőség, hogy meg tudják magukat mutatni, akár ország világ előtt, a tévéképernyő előtt tudnak egy ilyen csapat ellen, ilyen játékosok ellen játszani, úgyhogy szerintem ez abszolút pozitívan kell fölfogni. Nyilván jó lett volna, hogyha egy olyan csapatot kapunk, amelyik könnyebb ellenfél lett volna, de ha már ki kell esni, úgymond, és ez nem előre feladva, akkor ha egy Ferencváros történetesen kiver minket, akkor azt gondolom, hogy elfogadható.
7: Egyébként a játékosok, vagy éppen a városban lévő emberek mennyire örültek annak, hogy a Ferencváros érkezik?
9: Örülnek neki természetesen, tehát nyilván felfokozott izgalmi állapotban vannak, ugye sokan szeretnének kijönni, gyerekek is, ugye az utánpótlás labdarúgók is örülnek neki természetesen, és sokan jelezték, hogy kijönnének. Hát itt igazából meg lehet mutatni magát a klubot is, hogy néz ki.
7: Ugye, hogyha egy kicsit a személyes oldalát vizsgáljuk, még az előző idényben Tiszaújvárosban voltál vezetőedző, most visszatértél Debrecenbe. Milyen érzésekkel, ugye voltál már Deacnak az edzője?
9: Egyértelmű voltam, tehát nem kerültem új helyre. Egyrészt itthon vagyok Debrecenbe. Én nagyon jól éreztem magam Tiszaújvárosban, és rengeteg barátot szereztem, ott meg egy jó családias környezet volt. Viszont itt azért közel vagyok, helyben vagyok, nem kell utaznom napi 160 kilométert. Másabbak a feltételek is, nyilván másabbak a célok is. Úgyhogy abszolút itt most jól érzem magam, ráadásul készülünk egy ilyen jó mérkőzésre, úgyhogy mi bajunk lehet.
7: A célok tekintetében akkor arra rákérdeznék, hogy nektek milyen megfogalmazott célotok van a harmadosztályban, ugye az észak-keleti csoportban szerepel a Deac.
9: Igen, nyilván az a célunk, hogy majd az év végén olyan helyen tudjunk végezni, a bajnokság végén, amelyik esetleg lehetőséget ad egy osztályozós mérkőzésre, párharcra. Ezért próbálunk dolgozni, mert jó lenne az, hogy a Debrecenben kialakulna egy ilyen futballpiramis, és ugye van az NB1-es csapatunk, a DVSC, és akkor ott lenne a második csapatunk, amelyik az NB3-ba tud szerepelni, és akkor az lenne jó, hogyha lenne még egy NB2-es csapat is. De a játékosok szempontjából, a fiatal tehetségek fejlődése szempontjából ez nem lenne utolsó szempont, mert aki jobb lenne, az játszana a másodosztályba, aki még esetleg kevésbé, az pedig tudna pallérozódni az NB3-ban.
7: Egyébként ugye nyilván az a két csapat nagyon közel van egymáshoz, a mindennapi munka, együttműködés, az mennyire jellemző a DVSC és a Deac között?
9: Hát igazából egyelőre ez két különböző klub, de tehát természetesen jó a kapcsolat a két klub között, úgyhogy már korábban egyszer megpróbáltuk megvalósítani 19-20-as bajnokságba, ott fel is került a Deac, de a Loki sajnos kiesett. Aztán utána, amikor Loki fölkerült, akkor a Deac esett ki a második osztályból is, akkor így az a piramis nem tudott létrejönni, de hát ha sikerülne, úgyhogy azon dolgozunk, hogy ez meglegyen, mert ez. Korábban azért a Debrecenben volt 3-4 komolyabb csapat, úgyhogy volt az itt élő embereknek volt lehetőségük futballmérkőzésekre is látogatni, valamint a fiatal labdarúgóknak volt lehetőségük különböző csapatokba szerepelni és fejlődni.
7: És egyébként hogyan alakult számotokra az eddigi bajnokság? Ugye eléggé jól kezdtetek itt, rögtön bekezdtetek 4 győzelemmel. Most volt 2 döntetlen, egy vereség, ami a bajnokságot illeti. Milyen ez a Deac keret?
9: Az az igazság, hogy az a vereség is, az igazából 50-szer voltunk a 16-oson belül az ellenfélnél, csak 1 gólt tudtunk szerezni, ők pedig 2-szer lőttek kapura és 2 gól lett, ez ilyen a futball. Tehát nekünk igazából nem ment be semmi, az ellenfelünk egyébként kulturáltan játszott a gödöllő, 2-szer el tudtak menni és 2 gólt tudtak szerezni. Hát ez egy ilyen mérkőzés. A másik 2x az egyik Kisvárdán volt, ott egy megerősített Kisvárda ellen játszottunk. Tehát több játékos az első csapatból visszajátszott a második csapatból, ugye egy szerdai forduló volt. Azt gondolom, egy jó iramú mérkőzést játszottunk. Az, hogy 1-1 lett, az szerintem valahol tükrözi a realitást. Itt a mostani hétvége, a Máté Szalka, ez egy kicsit nem tetszett, de azon dolgozunk, hogy ezt kijavítsuk.
7: És hát a következő ilyen formán akkor majd a Fradi lesz, ami nyilván sokan várhatják majd ezt a mérkőzést. Ugye te magyar kupagyőztes, 2-szeres magyar kupagyőztes edzőként várhatod ilyen téren azért neked, hogyha az edzőket vizsgáljuk, azért itt komoly rutinod van a magyar kupát tekintve. Ezt mennyire lehet felhasználni?
9: Jó, hát nyilván a magyar kupát, mikor a magyar kupa győztesek lettünk, akkor az a Lokival történt. Akkor természetesen azért a Lokival jó csapatunk volt. Úgyhogy bárki ellen játszottunk, az forma-forma mérkőzés lehetett. Itt azért osztálykülönbségek vannak nyilván, de az nem azt jelenti, hogy most éppen feladnánk a párharcot. Részletesen itt az, hogy már az ember 25 éve edzősködik, látott már egy-két dolgot, megpróbálunk segíteni a játékosoknak, hogy minél jobb teljesítményt tudjanak nyújtani ezen a találkozón.
0: Kondás Elemért hallották. A Deacos hasonlóan a Magyar Kupa mérkőzésére készül az MB2-es Kazincz Barcika is. Ők szombaton 15 órától fogadják a Paks együttesét. A hazaiak vezetőedzőjével, Kuttor Attilával is Szabó Bence beszélgetett.
7: Mit szóltatok ehhez a sorsoláshoz, hogy megkaptátok azt a Paksot, amely az elmúlt években azért nyert egy pár kupát, tehát azért ilyen szempontból egy érdekes mérkőzés áll előttetek. Szóval mi volt a te reakciód, meg a csapat reakciója erre a sorsolásra?
10: Hát természetesen ugye bízott benne az ember, hogy esetleg nem a legerősebb csapatok közül kapunk ellenfelet, de ha pedig azt veszük figyelembe, hogy a magyar kupának ugye eredmény szempontjából van, akkor van igazán nagy értéke, hogyha mondjuk egy csapat be tud jutni a döntőbe, akkor pedig óvatatlan, hogy egy erőfelmérő, hogy egy NB1-es csapat ellen, vagy egy ilyen idézőjelben kupa specialista ellen is mire vagyunk képesek.
7: Egyébként ugye, hogyha rátekintünk az MB2-re, akkor a Barcika nagyon jól kezdte ezt a bajnokságot, mármint hogyha veretlen a csapat, tehát így kimondva ez nagyon jól hangzik, te mennyire vagy elégedett az eddigiekkel?
10: Hát elégedett nem mindig szeretne ugye eredményesebb lenni mindenki, a csapat is, úgyhogy elégedettnek nem mondanám magunkat. Ez az említett veretlenség, ez idézőjelben jól néz ki, de természetesen szeretnénk még több meccset nyerni, úgyhogy ebből indulunk ki minden mérkőzésen.
7: Edzőként mennyire volt nehéz feladat ezt a keretet valamelyest átgyúrni, mert azért nyilván az NB1-hez képest változott a csapat, hiszen ugye a légiósok azok elmentek.
10: Igen, de hát annyi folytonosság, ugye, amit már nem tudom, már mondtam egyszer-kétszer, hogy megvan a csapatnál. A második fél évben az NB1-es szezonunk második felében már arra törekedett a klub, hogy olyan játékosokat próbáljon igazolni, vagy megállapodásokat kötni, hogy az NB2-ben is, akik az NB2-ben is velünk maradnak. Úgyhogy ebből a szempontból nem kellett annyira nulláról kezdenünk az építkezést, mint tavaly nyáron. Ez egy pozitív dolog is, talán ennek is köszönhető, hogy kicsit stabilabbak vagyunk, vagy sokkal stabilabbak vagyunk. Ami viszont ugye most a kupa mérkőzésre vonatkozóan hátrány, vagy érdekes, ugye a szabály azt mondja ki, hogy a kooperációs játékosok nem játszhatnak ezen a mérkőzésen. Ez azért érint minket nagyban, mert ugye mi a keretünket úgy alakítottuk ki, hogy abban az 5 kooperációs játékosnak helye van, emiatt egy szűkebb saját keretet terveztünk. Úgyhogy ebből az aspektusból viszont most elveszítettünk erre a mérkőzésre 5 játékost, és így azért ott a variációs lehetőség azért kevesebb, plusz az 5 játékostól is elvették ugye a lehetőséget, hogy mondjuk pont egy Paks ellen, egy NB1-es csapat ellen pályára lépjen.
7: Egyébként, hogyha egy kicsit az NB2-ről is beszélünk, ez számotokra szerinted mekkora előnyt jelent, hogy nektek van egy ilyen klub az NB1-ből, akivel kooperációban álltok?
10: Akinek esetleg kiemelt utánpótlása van, mint mondjuk egy Diós Győr, az ugye nem is biztos, hogy rászorul egy ilyen kooperációs együttműködésre, de tehát most nem tudom kivel szembe, tehát azzal a 12 vagy 11-el szembe, akinek szintén van, azzal szemben nem előny, mert nekik is van. Tehát nekik is van első osztályú partnerük. Akinek esetleg nincs, annak pedig esetleg komolyabb utánpótlása van, ami szintén megoldja ezt a problémát. Úgyhogy tehát ilyen fajta előnyt nem látok. Pontosan nem tudom, hogy kinek nincs első osztályú partnere, talán azzal a egy-két csapattal szemben van előnyünk ezzel az együttműködéssel, ami egyébként nekünk nagyon nagy segítség, ugye itt az NB2-es utolsó pillanatban meghozott megszorításokkal kapcsolatban nekünk ez egy óriási előny, hogy van egy ilyen partnerünk, amiről már most is mondtam, mert így az, ugye azokat a játékosokat, hogy úgymond belőle tudtuk számolni a keretünkbe, de most erre a mérkőzésre őket elveszítjük.
7: És akkor beszéljünk konkrétan erről a kupáról, hogy egyáltalán így, hogy ilyen, így jött ki a sorsolás, fogalmaztok meg komolyabb célokat? Mert ugye mondtad nyilván, hogy ebben viszont a kooperáció hátrány, hogy nem szerepelhetnek ezek a játékosok.
10: Hát igen, ez most minket idézőjelbe sújt, de ettől függetlenül, ahogy mindig is mondtam, mindig a következő mérkőzést szeretnénk megnyerni, és ez most a kupa mérkőzés.
0: Kutor Attilát, a Kazincbarcika labdarúgóinak vezetőedzőjét hallották.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 3 perc múlva 9 óra, a telefonnál pedig Elpap István, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztője. Tőle tudjuk meg, hogy miről olvashatunk a holnapi lapban.
2: Természetesen női kosarasaink világra szóló bravúria 8 közé jutás fontos helyet foglal el a szerdai Nemzeti Sportban, a Bajnokok Ligájával, az Induló Bajnokok Ligájának a keddi, szerdai és a csütörtöki játéknapjával is három oldalon keresztül foglalkozunk, de Feszkó Tamás Diósgyőri kinevezése épp úgy hangsúlyt kapott, mint Borsos László összeállítása azokról a játékosokról, akik szabadon igazolhatók, ilyenek vannak köztük, mint Kleinhelser László vagy Varga Roland, szóval korábbi válogatottak, ami pedig a nem futball részét illeti az újságnak, például Gyulai Zsoltal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével van egy nagyobb interjú, amelyben többek között arról is beszél az egykori olimpiai bajnok kajakos, hogy a magyar sport idei eredményein végigfuttatva a szemét egyáltalán nem tartja irreálisnak az LA 10-et, azaz a 10 Los Angeles-i aranyérmet.
1: Elpap István, köszönjük szépen! A hétvégén 8 gól szerzett, így két bajnoki forduló után már 15 találatnál jár Pödör Rebeka, a Román Krajova kézilabda csapatának irányítója. A magyar NB egy előző két kiírásának gólkirálynője 18 év után hagyta el nevelő együttesét, és távozott Szombathelyről, hogy a szerinte a világ legerősebb bajnokságában bizonyítson. Mesélte a romániai mindennapokról, a körülményekről, a célokról, de arról is, hogy 5 évre tervez külföldön, és Franciaországban játszani, ez lenne az álma. Pödör Rebekával Berelmese beszélgetett.
3: 8 gólt lőttél hétvégén az IASI ellen, mondhatnám, hogy ez kiemelkedő teljesítmény, mert egyébként az is, de hogyha megnézzük az első fordulót, ahol 7 gólt lőttél, akkor mondhatjuk azt, hogy ez a olyan megszokott teljesítmény tőled, főleg annak tudatában, hogy a Magyar NB1-ben az előző két évadban gólkirálynő voltál. Ez a kiegyensúlyozott teljesítmény, ez annak is köszönhető, hogy megtaláltad a helyed a Krajova csapatában?
4: Én abszolút így gondolom, nagyon jól érzem magam, tényleg. Így már az első naptól fogva otthon éreztem magam, és a csajok is nagyon rendesek. Szerencsére szerintem egy nagyon jó csapat alakult ki. Nyilván még nagyon az elején vagyunk, szóval még nem lehet annyira ilyen kiegyensúlyozott teljesítménynek mondani, de nagyon örülök, hogy jól tudtam kezdeni, és a csapat is egyébként jól kezdett. Szerintem nyilván ott az első meccsen az is benne volt végig, hogy nyerünk, szóval azért kicsit ez keserédes ez a döntetlen, viszont legalább szereztünk pontot, ami jó szerintem.
3: Nyilván a jó kezdés az nagyon fontos majd a folytatás miatt is. Ugye egy döntetlen, egy győzelem eddig a román NB1-ben, vagy a román első osztályú bajnokságban, és hogyha már szóba került ez a Szlatina elleni döntetlen, ott ugye két magyarral is szembe találhattad magad, hiszen abban a csapatban játszik Kácsor Gréta és Pap Nikoletta. Az mennyire volt furcsa, vagy mennyire volt szokatlan, hogy rögtön egy külföldi bajnokság az első fordulóban magyarokkal találod magad szembe?
4: Nagyon furcsa, viszont szerintem idén azért bőven jött pár magyar, meg voltak is alapból is itt magyarok a román bajnokságban, de nyilván azért jó néhány ismerős arcot látni, és Niki velem például nagyon mindig kedves volt, amikor tavaly ott voltunk a válogatott összetartáson is beszéltünk, és most is az edzőmeccs után, és a múlt hétvégi bajnoki után is sokat beszéltünk, és adott pár jó tanácsot itt a romániai életről, meg a bajnokságról, szóval én neki ezért nagyon hálás vagyok, de nagyon izgatott vagyok tényleg, mert még azért vannak bőven, ugye Bukarestbe is, meg ugye már találkoztunk a Rapid csapatával is felkészülési mérkőzésen Korsos Dorinával, és ő is nagyon kedves volt, és volt pár kedves szava hozzám, szóval nagyon várom, hogy még találkozzak több honfitársammal is.
3: A romániai életről mindjárt beszélgetünk egy picit, de miért olyan vonzó most a román bajnokság, akár a magyar játékosoknak, akár más külföldi játékosoknak, mert sokan azt mondják, hogy most a román női bajnokság talán Európában az egyik legerősebb, hanem a legerősebb.
4: Én is ezen a véleményen vagyok teljesen. Szerintem idén, de már az elmúlt években is nagyon erős volt, de idén rengeteg játékos jött, főként külföldről, és szerintem, ha valaki azt mondja, hogy ebben a szezonban nem ez a legerősebb bajnokság, akkor hazudik. Tényleg, szerintem idén nem lehet megmondani, hogy ki hányadik lesz, hogyan, és ez alapból is jellemző volt a román bajnokságra, és tényleg érzem, hogy mekkora különbségek vannak azért a tavalyi évhez képest, meg alapból is a bajnokság is teljesen más, szerintem sokkal fizikálisabb, a magyar bajnokság azért szerintem sokkal futósabb volt tavaly, de nyilván mivel még nem találkoztunk azért az összes csapattal, ezért még nem akarok kijelentéseket tenni, viszont szerintem az nagyon vonzó, hogy tényleg sose lehet tudni, hogy ki milyen meccset játszik, és hogy tényleg csak a forma, meg attól függ, hogy a csapat milyen szériában van. Szóval szerintem ez az izgalmas, meg hogy tényleg rengeteg nagyon jó nevű játékos van itt, főleg idén.
3: És melyik volt előbb? Azért lett rengeteg jó játékos, mert alapvetően a román bajnokság színvonala eleve magas volt, vagy azért lett magasabb és egyre magasabb a színvonal Romániában, mert hogy egyre több jó külföldi játékos igazolt oda?
4: Ezt nem tudom megmondani pontosan, hogy mi minek volt a hozadéka, viszont tényleg szerintem a sok jó játékos vonzza a többit is, szóval meg én úgy gondolom, hogy eddig nekem nagyon pozitív tapasztalatom van Romániában, és ez szerintem másoknak is így van, és ez így körbe megy. És gondolom, a jó játékosok mondják a többinek, és akkor így megy körbe ez az egész, és akkor így már most mindenki ide csoportosul.
3: Hogyha már a jó tapasztalatokat mondod, akkor mit tapasztaltál már úgy az országból, a környezetből, hogyha egy picit kilépünk a kézilabda pályáról, akkor ott is igaz ez, hogy nagyon kedvesen fogadtak, jók a körülmények, tehát hogy valóban nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is jól érzed odakint magad.
4: Igen, abszolút, szóval most nyilván én főként a kézilabda területén a csarnok és az otthonom között mozgok a nap nagy részében, viszont itt az infrastruktúra is nagyon fejlett, szóval, hogy nekünk minden adott arra, hogy ne kelljen stresszelnünk a külső dolgok miatt, szóval konkrétan mindig az edzésünk utánra oda van hozva az ebéd, szóval nem kell egy külön helyre elmennünk. Tényleg mindenféle regenerációs és rehabilitációs kérésünk vagy szükségünk ki van elégítve, és egyébként nyilván nekem nincsen kapcsolatom a mindennapi életben a román emberekkel, viszont akikkel itt találkoztam, szurkolók vagy a csapat körüli emberek, mindenki nagyon pozitív volt, és hogy nyilván van aggodalma az embernek, hogy magyarként jön ide, mert nyilván én is kaptam ilyen aggodalmakat az ismerősi körömben, hogy úristen, milyen lesz Romániában, és hogy ott nem szeretik a magyarokat, de eddig egyébként nem találkoztam rossz indulatú emberekkel, akik így közvetlenül így most azt mondták volna, hogy fú, most menjek innen, vagy ilyesmi, és eddig tényleg akárhol voltunk, meg találkoztunk emberekkel, nagyon pozitív csalódás, úgymond ez az egész.
3: Ez nagyon fontos nyilván, hogy meglegyen ez a háttér is, de tudtad, hogy ilyen jó infrastruktúra, ilyen jó körülmények várnak, és ezért választottad elsősorban Romániát és a Craiova csapatát, mert azt azért lehetett tudni rólad, bár ezt leginkább az eligazolásodkor mondtad, hogy régóta szeretted volna magad kipróbálni külföldön, vagy mindenképpen szeretted volna magad kipróbálni külföldön, ezért esett a választásod Romániára és a Craiovára?
4: Igen, ahogyan elmondtam, én nagyon-nagyon szerettem volna kipróbálni magamat külföldön, mivel ez volt már tényleg gyermekkori álmom, és a Craiovára azért esett a választásom, mivel azért nyilván Romániában is megvannak azok a klubok, amik jobban felszereltek, és itt Craiovában szerencsére nagyon élvezi a város támogatását, ezért tényleg minden adott sportolási körülmény itt, szóval mindenképp szerettem volna egy olyan helyet, ahol például nagyon odafigyelnek az erőnléti edzésre, és hogy ne az legyen, hogy én most nekem azon kell stresszelnem, hogy rakom össze az edzést, mert biztos vannak ilyenek is, és egyébként nagyon gondolkodtam Franciaországon is, mivel az is ilyen álom hely nekem, viszont jelenleg úgy jöttek az ajánlatok és a körülmények, hogy Romániára esett a választásom, de mi mindenképpen nagyon szeretnék egyszer Franciaországban is játszani.
3: Hát reméljük akkor majd ez is megadatik, de azért a te eseted nem csak azért érdekes, nem biztos, hogy ez a legjobb szó, mert hogy ugye először játszol külföldön, hanem először hagytad el a Szombathely csapatát, hiszen 2008 óta játszottál Szombathelyen. helyen, tehát ez egy ilyen dupla ugrás, ha lehet így mondani, hogy nem csak elhagytad a nevelőegyesületedet, hanem egyből külföldre mentél. Mennyire volt nehéz azért ez az átállás? Mert nyilván nem tudom, hogy kényelmetlen vagy szokatlan, de mindenképpen nagy lépés.
4: Hát egyértelműen a komfortból jöttem, szóval az, hogy nekem Szombathely a szülővárosom, én ott mindent mindig tudtam, hogy hogy volt, hova megyek, mikor, és ez ettől nagyon-nagyon féltem, hogy nem csak egy mondjuk 3-4 órányira költözök nagyon max, hanem tényleg most, hogyha autóval jövünk, ez majdnem 10 óra. Szóval nem az van, hogyha van egy rosszabb napom, akkor csak hazaugrok, vagy ilyesmi, nem tényleg itt meg kell hatalmas adminisztrációkat kell szervezni, hogy minden hazajuthassunk, főleg, hogy itt a kiskutyám is, szóval így nem csak repülőre ugrok, hanem tényleg mennünk kell mindig kocsival, hogyha hazamegyünk. És nagyon féltem egyébként, viszont szerencsére egyébként nem volt akkora hatalmas törés nekem. Szerencsére könnyen adaptálódtam, de nyilván nagy segítség volt ebben a klub, és tényleg a lányok, hogy ilyen befogadóak voltak, mert konkrétan, amikor elkezdtük az alapozást, meg a mai napig így annyit programozunk, meg menjünk mindenhova, hogy nincsen időm annyira azon stresszelni, vagy hogy így igazán honvágyam legyen, de már nyilván nagyon várom, hogy hazamenjek, és most a szeptemberi szünetben valószínűleg haza is fogunk tudni menni, de szerencsére nagyon pozitív volt ez az egész, és hogy azt gondoltam, hogy sokkal nehezebb lesz az átállás, de azért ez a napi rutin, és hogy edzések, mindig megyünk valahova, ez azért sokat segített.
3: És ez még elvesz a koncentrációból, hogy azért figyelned kell az utazásokra, a mindennapokra, hogy hol vannak a legjobb boltok, tehát ezek olyan megszokott dolgok voltak neked Szombathelyen, amire nyilván most figyelni kell, most ki kell építeni újra ezeket a rutinokat, de ez mondjuk a kézilabda pályán meglátszik, hogy a koncentrációból ez még egy picit elvesz?
4: Egyébként nem, mert hát már lassan azért 2 hónapja itt vagyunk, és nagyon nem vagyok jó ilyen tájékozódós dolgokba, szóval azért néha Szombathelyen is volt, hogy bekapcsoltam a GPS-t, viszont most már azért én itt az Oceanba járok mindig, és már tudom oda az utat, szóval de már nem kell GPS használnom meg ilyeneket, meg nyilván azért a sok utazás itt Románián belül, például most is, amikor mentünk ki Ásiba, 10 óra volt, és itt mindig mindenhol egy nappal előbb mennek. Szóval nekem ez fura, mert Bukarestben is azt mondták, hogy egy nappal előbb mennek, és körülbelül 2,5 óra innen, szóval vagy maximum 3. Szóval ez még kicsit fura, de amúgy szerencsére már nem, meg ugye nagyon sokat segít, hogy nekem itt van velem a vőlegényem, szóval azért így a stresszem nagy részét ő elveszi, szóval ha megyünk boltba, akkor egyébként nagy részt ő vezet, vagy elmegyünk. Ő azért otthonosabban mozog már itt, mint én, de egyébként szerencsére nem veszi el a fókuszt, és tényleg tudok azért nagy részt erre fókuszálni.
3: Hogyha már említetted ezt, hogy egy nappal előbb utaztok a bajnoki meccsek helyszínére, ezen kívül van még olyan nagy különbség a magyar és a román bajnokság között, és itt most nem a pályán mutatott játékra gondolok elsősorban, hanem ami körülveszi, mert ugye a játékról tettél már említést.
4: Hát egyébként nekem ez volt a legnagyobb, szóval én így mondtam, de hát, hogy mi volt olyan, hogy jó, nyilván azért nem akkora távok vannak, de volt olyan, hogy aznap mentünk Debrecenbe, vagy aznap mentünk Kisvárdára, szóval, hogy nekem ez annyira fura volt, hogy... De egyébként szerintem tök jó, meg talán ezért is lehet, hogy vannak ilyen szoros mérkőzések, akár egy top csapattal szemben, mert a lányok mondták, hogy tavaly előtt például megverték a Bukarestet itthon, szóval, hogy talán ez az, ami így, ez az a plusz faktor, hogy ennyire szoros mérkőzések vannak, hogy ott van idejük az embereknek ott lepihenni, ott nem azon az utazáson stresszelnek, vagy hogy éppen tényleg. De ezen kívül egyébként szerintem annyira nincsen nagy különbség. Ja, talán még az, hogy amikor fiatalok vagyunk, ugye nyilván, akkor mindig mi pakolunk, a fiatalok, és hát én hosszú éveken keresztül én voltam az, aki cipelte a labdát, pakoltunk, labdát szedtünk, stb. És itt például megvan mondva, hogy ezen a héten ők ketten, a következő héten ők ketten, és hogy nekem az annyira fura volt, hogy akár a csapat legidősebb tagja is cipeli a labdát, szedi a vaxot, stb. És hogy ez azért meglepő volt, és mondtam is a többieknek, hogy mondom, hogy nem azért szenvedtem hosszú évekig, hogy most akkor újra, de nyilván nem esik le a gyűrű az ujjamról ilyenkor, és ezt így csapaton belül így megoldjuk egymásért, szóval. De szerintem amúgy ez így fair, meg jó nyilván, csak hogy akkor az elmúlt évek így a sok munka az így kárba vész, de nem baj amúgy, szerintem csak ez így még ez volt az milyen kis furcsa dolog volt talán.
3: De jó, hogy ilyen vidáman beszélsz mindenről, már mint arról, ami körülvesz, és akkor ugorjunk vissza az elejére, ott beszéltünk a bajnokságról, két fordulón vagytok túl, és azt is említetted, hogy azért most a román bajnokságban bárki megverhet bárkit. Ennek tudatában a célkitűzések hogy alakulnak erre az idényre?
4: Szerintem mindenképpen a vezetőség is ezt kommunikálta felénk, hogy szeretnénk odaérni az első helyre, szóval valószínűleg nyilván az ötödik hely a cél, hogy a nemzetközi kupában indulhassunk, mert még annó ez a klub 2018-ban megnyerte az Európa Ligát, és most is szeretnének hasonló ambíciókkal lenni, ezért volt egy ilyen teljes átalakulás egyébként itt a csapatban, körülbelül 10 új játékos vagy 11 jött, szóval mindenképpen nagy célok vannak, nyilván meglátjuk, mert ezt nem lehet ugye sose előre megtudni, főleg így a román bajnokságban, de viszont nagyon izgatottan várom, és szerintem jó csapatunk lett, és nagyon hiszek benne, hogy idén vagy akár jövőre sikerülhet elérnünk az ötödik helyet.
3: Említetted Franciaországot, mint célt, és azt is olvastam, hogy szeretnél majd egyszer Szombathelyre visszatérni, de akkor most Romániában mennyi ideig tervezel?
4: Hát én nagyon ilyen tervezős ember vagyok egyébként, ilyen 5-10 éves terveim vannak. Terveim szerint én 5 évet szeretnék külföldön játszani mindenképpen. Ezt még nem terveztem el, hogy milyen leosztásba, stb., de egy 5 év után már úgy érzem. De nyilván ember tervez, Isten végez, lehet, hogy abból 4-6, vagy nem tudom pontosan mennyi lesz, de most jelenleg ezek a terveim.
1: Pödör Rebekát, a Krajova kézilabdázóját hallották. Armand Duplantis indul az atlétikai világdöntőben, amelyre péntektől vasárnapig a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban kerül sor. Ennek azért van jelentősége, mert nem olyan régen visszalépett a brüsszeli Gyémántliga döntőtől apróbb sérülésre hivatkozva. Készült a rudugró zsenivel, a világcsúcs tartóval egy exkluzív interjú, aki kérdez Spirje Varti, aki válaszol Mondo Duplantis, aki tolmácsol Krejsz Bálint.
5: So let me just ask you a couple questions about
6: a zenész karrieredről, mert azt hiszem, ezt most már hívhatjuk zenész karriernek, nem csak egy mellékküldetés, jól gondolom? Igen, azt gondolom, mondhatjuk ezt. Az elején úgy kezdtem, mintha csak egy ilyen mellékküldetés lenne, egy hobbiként indult az egész, de egyre jobban szerelembe estem ezzel a világgal, és egyre jobban megszerettem a zenék alkotását, szerettem azt, hogy a stúdióban vagyok, azt, amikor elkészül egy dal, és azt, ahogyan ez egy egészé válik, úgyhogy azt gondolom, hogy lassan ezt már lehet egy karriernek hívni, és igyekszem így tekinteni erre, mert nagyon más ez a világ, mint amikor sportolóként állok egy verseny előtt, és ilyenkor nagyon összetudok kapcsolódni a zenével, illetve azzal a világgal, amit alkotok, mert ez egy teljesen más világ, mint a sportolói karrier. Az elején csak néhány dalt alkottam a barátaim kérésére, de egyre jobban hozzászoktam ehhez. Előfordul az, hogy a bemelegítéseken is hallgatod a saját zenédet? Nem, bemelegítéseken azért nem. Azt gondolom, hogy a legtöbb ember, aki zenét készít, az egyet fog érteni ezzel, amit mondok, de a legjobb dolog a világon, amikor az autóban ülve hallgatod a saját demóidat, azokat a dalokat, amik éppen készülnek, mert olyan hangulata van ennek, amit nagyon kevés dolog tud pótolni, és így vezetni, átszellemülve, ez egészen elképesztő érzés.
5: Something new and it's something fresh and it's something like you feel like there's this endless possibilities of where the song can go.
6: Ilyenkor azt érzi az ember, hogy a lehetőségek tárháza végtelen, és igazából bármit lehet csinálni, látja maga előtt, elképzeli azt a dalt, azt a világot, amit ez a zene képviselni fog, amikor teljesen kész lesz. Úgyhogy bemelegítéseket nem hallgatom, de az autóban nagyon szeretem a saját dalaimat hallgatni, és ezeket a demókat, amik éppen készülnek.
5: Give me the bounce. Like, I need it now because I want to listen to it on the way.
7: Yeah, yeah, yeah. I saw a video of you working
8: Láttam
7: on
8: egy videót, amikor zongorázni tanultál. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogy állsz ezzel a világgal a tanulási
5: okay.
8: folyamattal.
5: Lassabban
8: megy, mint terveztem. Ez részben amiatt is van, mert viszonylag kevés az időm a versenyek és a sportolói élet miatt, de igyekszem, élvezem, és próbálom ezt az oldalát megfogni, haladok olyan tempóban, ahogy tudok, és egyszer eljutok majd oda, hogy ezt is minél magasabb szinten üzzem, de nyilván a sportolói életmód és a versenyek mellett azért ez egy elég nagy kihívás.
5: Compared to the guys that I'm in the room with, which probably brings a good balance too. So
8: igyekszem egyensúlyt találni.
5: It's gonna come. It's coming.
8: De el fog jönni ez a pont.
7: I also saw a comment on one of your videos. That was funny. Like,
8: láttam egy hozzászólást az egyik zenei videód alatt, amiben valaki azt mondta, hogy kérlek, azért hagyj már egy kis tehetséget másoknak is. Mi volt az a pillanat az életedben, amikor rájöttél arra, hogy igenis tehetséges vagy ebben a világban, és jó zenész lehetsz? Azt gondolom, hogy talán még mindig nem fogtam ezt föl. Eljött már néhány éve az a pont, amikor felismertem azt, hogy akár ebben lehet keresni valóm, és élvezem is ezt a világot, és szeretem a zenék megalkotását, és mondjuk a producerkedést, illetve az éneklést is tudom én magam végezni. De nem feltétlen gondolnám azt, hogy óriási istenadta tehetség lennék. Ez inkább egy olyan dolog, ami neked része bennem van, a másik felét viszont az évek alatt tanultam meg, és a munkával, amit beletettem, váltam jobbá, és így születtek meg azok a dalok, amikre egyébként büszke vagyok. Nem volt soha ijesztő az, hogy leüljek és órákig dolgozzak egy-egy komponáláson, de a vége az mindig pozitív volt, és mindig jobban sült el, mint ahogy azt vártam. Sokak számára talán furcsa lehet az, hogy egy sportoló itt ül és zenéket alkot, de én nagyon élvezem, és élőnek érzem magam tőle, hogy jobban hozzátesz az életemhez, úgyhogy ez az, amiért csinálom, mert nagyon különleges, és hát miért ne? Egy sportoló is alkothat zenéket, és kiadhatja a saját dalait, a saját ízlésvilágát, és azt, amit szeretne közölni a világgal.
5: Probably even more, which I think is also nice because it makes me bring me to the ground.
1: Az előző percekben Armand Duplantist hallhatták, aki a zenei karrieréről osztott meg információkat Spirjev Artival. A folytatásban pedig azzal az atlétikai világdöntővel foglalkozunk, amelynek ő írta a hivatalos himnuszát. Ma az M4 Sporton látható Sporthíradó című műsor vendége volt Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója, aki Szőke Viktóriával beszélgetett.
3: Fantasztikusan sokan várják már ezt a világdöntőt péntektől vasárnapig, nagyon nagy az érdeklődés, még az utolsó belépők várnak a gazdájukra, de már talán nagyon kevés van, és 21 ezer férőhelyesre sikerült alakítani
9: a
3: létesítményt?
9: Egy picit, 23 körülbelül a bruttó, de ugye ott mindig vannak kommentátorállások és a többi leszámított ülések, de igen, egy kicsit kibővítettük, és igen, egy pár jegy még van, de már nem sok az igazság, ami az egyik oka annak, hogy miért van itt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség. Az a népszerűség, aminek az atlétika örvend Magyarországon, az pályát ritkítja. Jó olyan helyre jönni a sportágnak, ahol szívesen látják.
3: És ott fantasztikus a stadion, azt már tapasztalhattuk 2023-ban a világbajnokságon, és hát nem csak a létesítmény, hanem a magyar szervezői csapat is nagyon-nagyon jó. Ez bölcs döntés volt, hogy erre lehetett építeni, de mi minden kellett ahhoz még, hogy ez a nagy esemény megvalósulhasson? Nagy története van ennek.
9: Elég hosszú története van. Miért van egyáltalán ez a nagy esemény? Talán ide lépnék vissza még egy fél mondatot, ha szabad. Akkor, amikor ez még 2022-23 tájéken elkezdte tervezni a Nemzetközi Szövetség, akkor megnézték a versenynaptárt, hogy minden évben van vagy egy világbajnokság, vagy egy olimpia, ahol el lehet dönteni, ki a legjobb abban az adott versenyszámban. Igen ám, de van a 2026-os év, amikor nem volt ilyen. Tehát persze van Európa-bajnokság, van Ázsia-bajnokság, de világra szóló verseny nincs. És ezért hoztuk létre a világdöntőt, ez a World Athletics Ultimate Championship-et, hogy legyen egy olyan lehetőség a szezon zárásaként, az utolsó versenyként, hogy minden versenyszámban eldönthesse az a pár atlét, hogy tényleg elvileg ki a legjobb, és akkor egymás között azt le tudják játszani. Egy elég nagy pénzdíjat is mellé társítottunk, és amikor megnéztük, hogy ki tudná ezt megrendezni, hol lenne egy olyan helyszín, akkor volt egy csomó jelentkező különböző földrészekről, de az egyik fontos feltétel kvázi nem csak az volt, hogy legyen népszerű, hogy legyen tele a stadion a nézőközönséggel, hanem az is, hogy a szervezők tudják, hogy mit csinálnak. És a 23-as világbajnokság után adott volt, hogy Budapest, hogyha erre nyitott és vállalkozik, akkor miért ne jönnek ide?
10: A hangulati elemek, fénytechnika, minden professzionális
9: lesz. Szó szerint egy nagy színpadot kell elképzelni.
10: Lesz Bence, klasszisunk volt itt a stúdióban, és ő azt mondta, hogy egy picit attól tart, hogy sötétben kell majd dobni, és hogy azért rá irányul majd a figyelem, amikor ugye dob, és utána, hogy ehhez hogy lehet egyébként hozzászokni?
9: Mindenkinek ugyanúgy fel kell majd hozzászokni, ez mindenkinek egy első bál lesz, egy első alkalom. Persze elmondjuk a versenyzőknek, hogy mire számítanak. Tehát nem lesz az, hogy mint egy, nem tudom, egy szellem vasúton hirtelen valaki megijeszti, de az, hogy más körülmények között és sokkal nagyobb figyelemmel, sokkal inkább a központban fognak ők szerepelni, az egészen biztos, pont ez a lényeg. Nagyon sokat beszélgettünk a versenyzőkkel, menedzserekkel, edzőkkel korábban, és minden versenyzőtől az jön vissza, hogy ők szeretnének több figyelmet. Hát most megkaphatják. Ugye az egész stadion az mindig arra az egy versenyzőre, vagy arra az egy futamra fog figyelni, ami éppen történik.
10: Az első reakciók is hamar érkeznek majd a versenyzőktől, tehát interjúk is készülnek gyorsan.
9: Most először lesz tévéadásban az, hogy már a pálya szélén lesznek interjúk, korábban ez csak a stadionnak volt látható, nagyon figyeltünk arra, hogy ez a tévéadásban ne kerüljön bele, viszont úgy gyártjuk magát a TV produkciót, hogy ez a nemzetközi feednek úgymond a része, és előre megbeszéltük a közvetítési jogok tulajdonosaival, hogy ők erre készüljenek, tudják, hogy ki csinálja az interjút, mikor ki lesz az interjú alany, hogy egy teljes csomagot lehessen adni. Egyébként a világ minden sarkára annak nagyon nagy öröm nekünk, hogy tényleg mindenhová

0: csapatnak a része, az after party az, amiért felel, illetve a versenyző bemutatásokban adott még nagyon sok tanácsot és tippet a sportprezentációnak. A versenyzőkkel azt is egyeztettük, hogy fog kinézni a színpad, azt is, hogy amikor nagyobb figyelem hárul rájuk, akkor ők azt mennyire szeretik, mennyire nem szeretik. Tehát nem az volt, hogy mi kitaláltunk valamit, és akkor neszetessék, ezt így kell csinálni, hanem szinte mindenhol voltak visszajelzések, és a visszajelzések alapján változtattunk, finomítottunk azon, hogy mi az, amit szeretnénk megvalósítani.
1: Norájszt nem láthatjuk majd a pályán, viszont találkozhatnak vele a szurkolók. Armand Duplantisszal kapcsolatban mik a legfrissebb hírek? Mert az biztos, hogy a verseny végén majd előadja a Gold című számot, ami egyfajta himnusza is lesz a világdöntőnek. Láthatjuk a versenypályán is?
0: Abszolút mértékben, tehát Mondó indul, pont amielőtt ide érkeztem, azelőtt egyeztettünk a menedzserével, jól van, készül, neki egyetlen egy célja van, hogy ezt megnyeri ezt a versenyt. Tehát ő azért jön, és pont azért készül, és tesz meg mindent azért, hogy tudjon indulni, hogy itt legyen velünk Budapesten. Nekünk az nagyon nagy öröm, hogy amikor kerestük a versenyt, amikor egyeztettünk a versenyzőkkel, hogy ki az, aki tud ezen indulni egyáltalán, egy meghívásos alapon, hogy a világ legjobb 8, 12 vagy 16 versenyzője, akkor egyetlen egy versenyző nem mondta azt, hogy ő nem ér rá, ő nem érdekli, ő nem szeretne indulni. Tehát aki távol marad, az csak azért maradt távol, mert megsérült, vagy valamilyen más olyan dolog közben jött számára, amitől nem tud versenyezni. De az összes friss világ, az összes világcsúcstartó idénről itt van a mezőnyben, és az, hogy az elmúlt pár hétben milyen világcsúcsok születtek, ugye egy 100 gáton, ők mind itt lesznek, és ne gondoljuk, hogy nekik könnyű dolguk lesz, tehát mindenki az ő címüket akarja elvenni, pont erről szól ez a verseny, idén ki a legjobb.
1: Viszont lesz azért egy nagy távolmaradó is a nők mezőnyében, a távolugrás olimpiai és világbajnoka, akkor ezt is meg lehet erősíteni, hogy ő nem lesz.
0: Hát egy olyan autóval esetett szenvedett nem régen, hogy örülünk, hogy egyáltalán velünk van, és hogy fog tudni majd még versenyezni, most nem tud eljönni, de ahányan ugrottak 7 méter fölött idén, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezt ő tudná nyerni ezt a versenyt, és szerintem így is fogunk találni bőven olyan versenyzőnőt, aki 7 méter környékén ér majd a rózsaszín homokba, hiszen azt is kicseréltük, LED csíkokkal van a nekifutó ki jobbra-balra kiszélesítve, és egy teljesen más rózsaszín homokba fognak érkezni.
1: Hát ez mindenképpen nagyon extra lesz. A legnagyobb sztárok, a külföldiek, a tengeren túliak már itt vannak Budapesten, vagy éppen a verseny előtt érkeznek majd?
0: Na, vannak már sokan, akik itt vannak, egy pár.
1: Szurkolók készülhetnek akkor, hogy hát ha felfedezik őket?
0: De nem árulom el, hogy hol. Igen, sokan már itthon készülnek, szeretnek visszajönni, és itt megint a 23-os VB-n jön vissza, tehát azért Budapest-Magyarország az a vendégszeretet, ami az atlétákat itt tövezi, ami itt várja, itt fogadja, nagyon szívesen jönnek ők vissza, ugye sok-sok éven keresztül versenyeztek itthon, és most is szinte hazatérnek, úgyhogy nekik ez egy nagy élmény, és sokkal többen fognak érkezni. Hát összesen több mint 380 versenyző, több mint 80 ország, rettetesen sokan lesznek.
1: Hatalmas nagy logisztika kell mindehez, de már a magyar versenyzők is körülbelül egy helyen vannak. Halász Bence elárulta, hogy már ugye tegnap óta a Nemzeti Atlétikai Központ melletti edzőpályán tud gyakorolni, és akkor Halász Bence mellett gyorsan elmondom még a magyar csapat klasszisait: Molnár Attila, Enyingi Patrik, Takács Boglárka, Kozák Luca, Mátós Ára, a 4x100-as vegyesváltó és a 4x400-as vegyesváltó tagjait is üdvözölhetjük. Nagyon erős ez a magyar csapat, és hogy azért mindenki nagyon oda teszi majd magát, és hatalmas nagy önbizalmat is adhatott sokaknak a Birminghami Európa-bajnokság. Te személy szerint mit vársz a magyar versenyzőktől?
0: Én nekem nagyon nagy büszkeség és öröm az, hogy van 3 olyan versenyzőnk, Halász Bence, Molnár Attila és Kozák Luca, akik alanyi jogon kijutottak erre a világdöntőre. Tehát ők saját maguk elérték azt, hogy bárhol rendezik ezt a világon, ők ott vannak a világ legjobbjai között. A többiek pedig azért fontos, hogy rajthoz tudnak állni, mert az atlétikának nem csak az a fontos, hogy tele legyen a stadion nézővel, de az is, hogy fejlesztjük a sportágat, hogy népszerűsítsük a sportágat, bárhova, hova megyünk. És megbeszéltük a szervezőbizottsággal, hogy bizonyos kereteken belül biztosítunk lehetőséget pár magyar atlétának, akik úgy elférnek ebben nagyon precízen, tényleg másodpercre lebontott forgatókönyvben, hogy ők indulhassanak. De ők mind megérdemlik, ők mind elérték, akár Birminghamben, akár a szezon során, hogy ők olyan szinten vannak, hogy ennek a mezőnek a részesei. És az, hogy már ennyi ilyen magyar atléta van, szerintem az egy előrelépés, és nekem személy szerint ez egy nagy öröm.
1: Bence azért elárulta nekünk, hogy Kácsberget tartja az igazán esélyesnek, de hogy azért nagyon felveszi vele majd a kesztyűt. Te mit látsz így a kalapácsvetőknél?
0: Bence szerény.
1: Igen, szerintem is.
0: És szerintem ez az sok jó tulajdonság közül az egyik. Én biztos vagyok benne, hogy ő is, mint az összes többi magyar versenyző, mindent bele fognak adni, apait, anyait, és nekem vannak titkon nem elvárásaim, hanem álmaim, hogy kitől mit várok. Nem szeretnék ezt ezen nyomást helyezni rájuk, de szerintem lesznek meglepetések. Szerintem az összes

0: magyar versenyző erőn felül fog teljesíteni, és lesznek meglepetések.
1: Nagyon nézőbarát lesz az egész világdöntő, és ennek egyik népszerű kísérő programja lehet vasárnap 17 óra 30-tól a magyar bajnoki sprinterek váltófutása. Ugye 16 klasszis magyar sportolóval, Klujber Katrintól Kovács Kokó Istvánon át Guzi Blankáig, és ugye 4 atléta a csapatkapitány. Nagyon impozáns a névsor, ez még inkább népszerűvé teheti az atlétikát, és még inkább kihívhatja a stadionokba a nézőket?
0: Én abban bízom, hogy igen, szerintem ez önmagáért beszél, ilyet egészen biztos még senki nem látott, nem csak Magyarországon, hanem máshol sem, és szerintem ez ott kell lenni. Szerintem ezek azok a dolgok, amikor az ember kimegy, vesz magának valamit a büfébe, csinál pár szelfit, végigtapsol, és elmesél, hogy én ott voltam akkor, amikor ez kezdődött. Ugyanez elmondható egyébként a világdöntőről is, ilyen nem volt még atlétikában. Én abban bízom, hogy majd egy jó pár évtized múlva, amikor ez már, ha nem is mindennapos, de minden éves program lesz, mert azért az a cél, hogy ezt sokszor meg tudjuk ismételni, ha nem is Magyarországon, de hasonlóan kellemes körülmények között, akkor nagyon sokan leszünk, akik azt fogjuk mondani, hogy emlékszem az elsőre, részt vettem a szervezésében, milyen jó, hogy ilyen messzire jutott.
1: Szerteágazó feladatkörödben most itt ebben a 3 napban, ami rajtig van még, nagyon röviden Dióhéjban összefoglalva, milyen fontos feladataid
0: vannak?
1: Van egy iroda,
0: annyi
1: amit
0: nincs,
1: sajnos
0: ezt most minden mondjam, de azt gondolom, hogy ezek a kellemes dolgoknak a részei, hogy ilyen körülmények között korábbi kollégákkal, barátokkal, egy ismerős, kellemes környezetben dolgozhatom. De az egyik dolog, amire említettünk egyébként egy szót sem, az előző nap, a Day Before nevű ruhabemutatótól kezdve, a pályaválasztáson keresztül, a médiával való találkozáson át. Rendezünk egy olyan napot, amikor a versenyzők az utcai ruhájukat bemutatva egy kicsit önmaguk lehetnek, és teljesen más zárt keretek között tudnak a médiával magánéletükről is, és saját magukról is beszélni. Megmutathatják, hogy ők kik valójában, akkor, amikor nem fáradtan, izzadtan, lihegve jönnek le a pályáról. Ezt is nagyon nagy szeretettel fogadták. Ennek van még egy pár apró részlet, amit a helyére kell tenni.
1: Ehhez is sok sikert kívánok az egész világdöntőhöz, mind a 3 naphoz, minden részletéhez, és hát úgy ne induljanak el autóval az emberek, hanem választják a közlekedést.
0: Mint ahogy én is a 2-es villamossal járkálok ki a stadionba, de az egyik előnye ennek a stadionnak, hogy könnyen megközelíthető, és a tömegközlekedést ajánlom mindenféleképpen.
2: Gyulai Mártonnal Szőke Viktória beszélgetett. A labdarúgó bajnokok ligájában 4 mérkőzés kezdődött el este 9-kor, 2 már van gól, a Lille 1-0-ra vezet a Betis ellen hazai pályán, míg a Real Madrid 2-0-ra vezet az Internacionale ellen, Mbappé és Valverde talált be.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Világbajnoki negyeddöntős a magyar női kosárlabda válogatott. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány. Hideg front érkezik holnap. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
5: Magabiztos 21 pontos győzelemmel jutott a legjobb 8 közé a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország-Japán 84-63. Lelik Réka 23 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa volt. 40 évet követően negyeddöntős a magyar csapat, az ellenfél az Amerikai Egyesült Államok lesz csütörtökön. Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt az AEK Athénban. A görög együttes 1-0-ra nyerte az osztrák Linz ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Klub Brugge, Aston Villa 2-3. Matthew Brennan negyedik szakasz győzelmét aratta a spanyolországi úti kerékpáros körversenyen. 16 szakasz után a Movistar spanyol kerekese mász az élen, Walter Attila az 55. A világ első fehér orosz Arina Sabalenka bejutott a legjobb négy közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután három játszmában legyőzte a cseh Linda Noskovát.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trumppal. Volodymyr Zelenszky feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésében, és ezeken ő általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trumppal. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, a kiutasított diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. A településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. A tárca hangsúlyozza, hogy a program az erdős területek növelése mellett javítja a települések mikroklímáját, mérsékli az erdőtüzek kockázatát, valamint erősíti az erdők szénmegkötő, víz- és talajvédelmi szerepét. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es dunai vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Az időjárás előrejelzések alapján a hétvégén várhatóan emelkedni fog a vízszint.
3: Közlekedés.
5: A fővárosban lezárták a Stefánia utat az Egressi és a Tököli út között, várhatóan holnap este 8 óráig. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
3: Időjárás.
5: Holnap délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. Majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok. Estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 8 perc múlva, 3:40, jó estét kívánok, Szegő Tibor vagyok. A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulójában 4 mérkőzés zajlik. Borussia Dortmund, Villarreal 0-0, Gulácsi védi a spanyolok kapuját. FC Porto, Manchester City 0-0, Lille, Betis 2-1, Real Madrid, Internazionale 2-0. Sportágat váltunk, atlétika, azon belül is kalapácsvetés. A mai hazafutás vendége volt az a Halász Bence, aki a világ idei legjobb eredményével országos csúccsal nyerte Birminghamben az Európa-bajnokságot. Tóth Béla beszélgetett vele.
7: Bence, lassan egy hónap telt el az Európa-bajnokság óta, ugye Birminghamben szédületes országos csúccsal, egyéni csúccsal, a világ idei legjobb eredményével, a 84 méter és 25 centis dobásoddal nyerted meg az aranyérmet. Hogyan töltötted az elmúlt 4 hetet? Ugye nem teljesen tétlenül, mert azóta 2 versenyen is részt vettél, de mégis ezt az elmúlt 1 hónapot hogyan élted meg az Európa-bajnokság óta?
8: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Ez az elmúlt 4 hét nem volt egyszerű feladat, hiszen az Európa-bajnokság után nagyon kiberültnek éreztem magam mentálisan is és fizikailag is, de utána gyorsan sikerült talpra állni, és ez fontos is volt számomra, hiszen, ahogy te is említetted, gyakorlatilag volt 2 verseny, amin szerettem volna jól teljesíteni, és hát készülni kellett folytatni tovább a felkészülést a most hétvégén megrendezésre kerülő világdöntőre. Nagyon nehéz volt igazából tényleg nem is fizikálisan összeszedni magam, hanem egy ilyen csúcs teljesítmény után mentálisan nagyon elfárad az ember, és én ezt nagyon éreztem magamon. És nem arról van itt szó, hogy nem szerettem volna edzésre menni, vagy azt éreztem, hogy nekem ennyi a szezonból elég, hanem nem éreztem igazából azt a mentális készenléti állapotot, mint mondjuk az Európa-bajnokság előtt. De ez a része meg egyébként normális.
7: Ugye 1 hónap telt el most már az Európa-bajnokság óta, és 1 hónap maga a távolság az EB és a világdöntő között, ami már csak ugye azért is kiemelt esemény ennek az idénynek, mert először rendezik meg ezt a világdöntőt, és Budapesten, itt a Nemzeti Atlétikai Központban ezen a hétvégén. Ez, hogy 1 hónap eltelik a 2 esemény között, ez mennyire nehézség számodra, mert hát az ideális az lenne, hogy mind a 2-re csúcsformát időzítesz, de ez lehetséges?
8: Abszolút, egyébként lehetséges, és az edzés eredmények ezen a héten is, meg előző héten is, és egyébként az Európa-bajnokság után is, amikor már hazatértem, és újra edzésbe álltunk, tehát azt mutatták, hogy egyébként a formám abszolút jó, készen vagyok igazából versenyezni, viszont az is igaz, hogy ez igazából már nagyon a penge élen táncolás időszaka, ez az 1 hónap, mert hogy a szakkönyvek is igazából azt mondják, hogy a csúcsforma 4-6 hétig tartható fönt. És hogy az Európa-bajnokság előtt már elkezdtünk csúcsformát időzíteni, folyamatosan szinte csak pihentünk, és nagyon intenzív, jó, magas minőségű edzéseket csináltunk. Utána az Európa-bajnokság után meg már nem volt értelme visszaállni a kemény munkába. Tehát ugye ez a 4-6 hét, ez folyamatosan telt, és hát ott tartunk, hogy ennek lassan elérünk a végére.
7: Ez alatt az 1 hónap alatt azért volt-e időt feltöltődni, tehát volt-e olyan része ennek az időszaknak, amikor egy picit kieshettél a napi rutinból, a napi edzés munkából, és végig gondolhattad az Európa-bajnokságon történteket?
8: Hosszabb ilyen pihenő időszak abszolút nem volt. Volt időm megünnepelni a sikert családi vagy baráti körben, de nagyon gyorsan szerettem volna egyébként a hátra lévő versenyek miatt visszaállni minél hamarabb a munkába, és igazából ez a része is sikerült a dolognak, de egy hosszabban tartó pihenés, vagy hosszabban tartó ünneplés, vagy egy kis kikapcsolódás, az majd igazából csak majd a jövő héten kezdődik.
7: A világdöntő után.
8: A világdöntő után.
7: Beszéljünk erről az Európa-bajnokságról, ami tényleg azért is, nem csak azért csúcs teljesítmény, mert aranyérmet szereztél egy Európa-bajnokságon, hogy ez a 8. felnőtt világverseny, ahol érmes helyen végeztél, olimpiai ezüstérem, 3 világbajnoki bronz, 2 EB ezüst és egy bronz után szerezted meg a hőnáhított aranyat, de itt maga a dobás, annak a nagysága az, ami igazán extra teljesítmény ezen az Európa-bajnokságon. Az, hogy 2018 óta te folyamatosan ott vagy a világ élvonalában, mert ez jól látszik, hogy 2018-ban szerezted az első érmenet felnőtt világversenyen, de az eddigi érmek közül most először aranyat. Ki lehet mondani azt, hogy ez egy szintugrás, tehát az eddigiekhez képest ez egy magasabb szint, ahova te eljutottál?
8: Szerintem abszolút igen. Én már pedig azért is, mert tényleg ez mind a távolságnak a dimenzió is más, mint amit korábban elértem. Az érem színe is csillogóbb, és erre, ezt még egyébként megfejeli az a tény is szerintem, hogy azért az utóbbi 2-3 évben a nemzetközi kalapácsvetés az olyan szintre fejlődött, ami nagyon-nagyon rég volt, vagy még azt is meghaladja, és az Európa-bajnokságon, ha bár nem így történt, előzetesen azért szerintem sokan nem lepődtek volna meg, hogyha végül 6-7 ember is 80 méter felé kerül, ennyire erős most a, és ez most csak az európai kalapácsvetés, amiről beszélek, ugye a világ tekintetében ez ugye még több ember is, tehát ilyen erős szintre fejlődött a kalapácsvetés, és hogy így sikerült ezt a sikert elérni, az még szebbé teszi számomra.
7: Hányszor nézted vissza azt a 84 méter 25 centis dobást?
8: Nagyon-nagyon sokszor. Hát legalább 200-szor. Nem is csak a dobás miatt. Hát nyilván ugye, amikor ilyen extázisban van az ember, akkor nem emlékszik utána vissza, hogy mi történt vele pontosan, hogy mit csinált, és a reakciómat is nagyon szeretem visszanézni, meg hát a szakmai stábot is nagyon szeretem látni, hogy ők hogy reagáltak, és hát nagyon nagy örömmel tölt el még most is, amikor meglátom a felvételt. De a dobást is rendkívül sokszor kielemeztem, és hát jó lenne még azt párszor elővenni.
7: Ja, több mint egy méterrel döntötted meg az addigi legjobbodat, ráadásul a magyar csúcsot is 6 centivel javítottad meg. Tehát az egy olyan dobás volt, amire egyébként ott a helyszínen azt mondtad, hogy abban nem volt több, tehát a 100%-ot nyújtottad. Mi az, ami ott összeállt, akár technikailag, akár mentálisan? Tehát minden klappolt, de mik azok a kis apró részletek, amik tényleg a helyükön voltak?
8: Ugye vannak technikálisan olyan műansz dolgok, amik 10-20-30 centiget hozzá tudnak adni az eredményhez, és ami mondjuk idén dobtam az országos bajnokságon közel 82 métert, ugye még nem teljesen csúcsformában, azok is már viszonylag jó dobások voltak. Arra mondjuk, ha rájött még egy méter a formaidőzítéssel, és a maradék egy méter, az pedig ezek a műansz dolgok is, hogy annyira összeálltak például, tehát most század másodpercekről beszélünk, de abban a pont, abban a század másodpercben kerül le a jobb lábam a talajra, hogy annyira meg tudjon feszülni a kalapács, hogy a lehető legnagyobb erőt tudjon beleadni a kidobásba a végén, hogy eltaláljam azt a kidobási szöget, azt a kidobási ívet, ami nekem a legoptimálisabb, a legnagyobb erő kifejtés. Ez tehát ilyen nagyon minimális dolgokról beszélünk, amik ott végre összejöttek. És valóban szerintem abban a dobásban aznap nem volt több, viszont hogyha tök érdekes ez a dolog, én szerintem, hiszen idén ezt mondom, hogy ebben most nem volt több. Tavaly viszont, hogyha egy ilyet dobok, így a szeptemberi időszakban, amikor volt a világbajnokság, akkor is nyilván örültünk volna neki, ez nem is kérdés, de azt mondtam, hogy hát ebben még mindig maradt. Tehát ennyire más volt igazából a tavalyi forma az ideihez képest.
7: Itt is említetted, meg elmondtad az EB után is, hogy inkább a tavalyi idényedben volt benne az ekkora dobás, meglepett a mostani 84-25-ös eredményed az EB-n, de azon gondolkodtál-e, vagy bármi megoldást találtál-e arra, hogy ez miért nem tavaly jött ki Tokióban, miért pont most? Tehát mi az, ami változott ez alatt az egy év alatt, hogy az elvégzett edzésmunka, a belefektetett energia, az valahogy most érett meg igazán arra, hogy az EB-n dobjál egy ekkorát.
8: Az edzésmunkán is nagyon sokat finomítottunk a tavalyi évhez képest, amikor már elkezdtünk egy viszonylag újfajta programot csinálni, de leginkább ami változó tényező volt az, hogy voltak technikai hibák a tavalyi tokiói szereplésemkor, tehát hogyha mondjuk úgy képzeljük el, és most egy picit szakmai szemmel próbálom elmutatni.
7: De nyugodtan van helye most ennek.
8: Hogyha a fej, a váll, a törzs, a csípő meg a térd, az mindegy egy építőkocka, annak folyamatosan egymás fölött kell lennie a dobás közben. És nekem a csípőm, mint egy építőkocka, ki volt húzva folyamatosan, és nem volt teljesen központos az egész mozgásom, és emiatt nem tudtam beleadni azt az erőt, ami bennem volt. És az a szomorú az egész, hogy előtte két nappal az utolsó dobóedzésen, ugye tokiói verseny előtti az utolsó dobóedzésen pedig teljesen tökéletesen meg tudtam csinálni, és olyan távolságok voltak ott edzésen, hogy szerintem mindenki fogta a fejét. És ezért különösen fájó, vagy ezért volt különösen fájó igazából, hogy most macska körömmel mutatom, hogy csak harmadikak lettünk.
7: Na de hát ami ott nem állt össze, akkor így Birminghamre összeállt, és ott az EB-n ez kijött, ez az egész. Tehát ez az egy év kellett hozzá, tehát még plusz munka, vagy valami mentálisan más, mentális többlet kellett ahhoz, hogy ez végül is egy év múlva, de az EB-n kijöjjön, ugyanúgy téthelyzetben.
8: Mind a kettő nagy szerepet játszott szerintem. Tehát a mentális többlet az abban mutatkozott meg Birminghamben, hogy mint az a kvalifikációnál is, az a selejtező napján is látszott, hogy a versenytársaim nagyon küzdöttek a dobókörrel, az időjárásra is volt, aki panaszkodott, hogy ugye akkor azért Európa többi részén nagyon melegek voltak, elmentünk Angliába, ott pedig nagyjából 21-22 fok volt. És az óriási sokként érte őket, hogy ekkora hőmérséklet különbség van. A dobókörnek is a felülete gyakorlatilag olyan volt, hogy nem találták normálisan a lábukkal a fogást rajta. Én pedig ezekhez a dolgokhoz nagyon gyorsan alkalmazkodtam, és nem is próbáltam igazából ebbe többet belelátni, mint amit. Úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor igen, van a dobókörnek egy olyan része, olyan felülete, ahol elcsúszhat a lábam. Akkor megpróbáltam egy kicsit odébb állni, kicsit máshogy indulni, mint ahogy szoktam, és ezeken a hátráltató tényezőkön felül tudtam nagyon gyorsan kerekedni. Tehát a mentális részében ez is közrejátszott, hogy nem akadtam fönn a nehézségeken, hanem megpróbáltam minél gyorsabban megoldást találni és túllépni rajta. Valamint, hát, ahogy az előbb említettem is, az az edzésmunka, amit ugye elkezdtünk, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk a dinamikus munkára, a mennyiségi munkát pedig visszavettük, és ezt az idei felkészülés során tovább fejlesztettük, ez is hozzátett. Tehát ilyen a dolgoknak az összessége vitt előre ekkorát, hogy összejön ez az eredmény.
7: És ez a fejlődés még akkor igazán látványos, hogyha mondjuk az elmúlt két évet vizsgáljuk. Én most itt a párizsi olimpiát vettem, és ahhoz képest tényleg az elmúlt két esztendőben a dobások távolságán és érezhetően látványos fejlődésen mentél keresztül. Említetted már többször ezt az újfajta edzésmódszert. Ja, többször elmondtad, hogy hát azt hiszem, hogy az olimpia után volt merszetek változtatni ugye azzal az edzői csapattal, akivel együtt dolgozol. Volt bátorságotok hozzányúlni az addigi edzésmunkához. Miben mutatkozik meg mindez? Tehát mi az, ami változott, akár apró részletek is, és az edzésmunkán kívül mondjuk olyan dolgokat is átalakítottatok, mint teszem azt a táplálkozást, tehát nagyon apró részletekre menően változtattatok az eddigi módszereken?
8: Sok dologban változtattunk az alapokat, a részleteket viszont nem feltétlenül, tehát igen, egyébként pont a táplálkozásban is, ugye tavalyi évben ugye a testem egy nagy változáson ment át, ami szerintem a nézők számára is látható volt, hogy egy kicsit, nem is kicsit, tehát sok kilót le tudtam adni a táplálkozásra, elkezdtem ugye figyelni, elkezdtem egy dietetikussal együtt dolgozni, folyamatosan konzultálunk, és mindenben a segítségemre állt tavaly és idén is, és ennek meg is volt a látványos eredménye is a dobás eredményen kívül is. Aztán tettünk be olyan gyakorlatokat edzésen, mint például a pliometrikus szögdelések, vagy excentrikus szögdelő, vagy erősítő gyakorlatok, és ezek olyanok, amik apró dolgoknak tűnhetnek egy már meglévő edzésprogramban, viszont nagyon sokat tudnak lendíteni, mert újak. Tehát eddig is csináltunk szögdelő gyakorlatokat, eddig is csináltunk hasonló erősítő gyakorlatokat, viszont nem ezeket. És ezek, amik új stimulások voltak igazából a testnek, nagyon sokat tudtak előre lendíteni. Tehát ez abban is látszódott, hogy ugye ezeket már a felkészülés legelején decembertől kezdve, vagy novembertől kezdve már beépítettük az edzéstervbe, és idén, és ez rám nagyon nem volt jellemző az utóbbi években, idén már március 1-én volt ugye megrendezve a téli országos bajnokság, már ott 80 méter fölé tudtam kerülni, és hogyha most a párizsi évre nézünk vissza, tehát addig egészen az volt jellemző, hogy van a világverseny az adott évben, és ott majd reméljük, hogy 80 méter felé tudok kerülni. Ehhez képest ugye odáig tudtunk elfejlődni, hogy a, szinte az év legelső versenyén már megvan a 80 méter.
7: 84-25, ez az új magyar csúcs. Németh Imre, Németh Pál, Zsivócki Gyula, Gécsek Tibor, Kis Balázs, Parcs Krisztián, és nem utolsó sorban Annus Adrián hazájában lettél te a magyar csúcs tartó. Ugye 6 centivel javítottad meg Annusnak a rekordját. Mit jelent ez számodra, hogy magyar csúcs tartó vagy?
8: Természetesen nagyon nagy büszkeség számomra, hogy, ilyen eredményes atlétákat sikerült megelőzni a ranglistán. Nagyon nagy dolognak tartom, de ez is szerintem csak egy állomás. Lehet, hogy jönni fog majd valaki a jövőben, aki ezt a csúcsot fogja megdönteni, de ezért vannak a rekordok. Szóval, ami igazából, tehát tényleg nagyon nagy dobás, főleg, hogyha azt vesszük, hogy a világ örök ranglistáján, ez most a 10. eredmény, ez még jobban hangzik, de én szerintem lehet majd még ezen is tovább fejlődni. Nyilván itt már nem méterekről beszélünk, hanem centikről, hiszen itt azért a teljesítőképesség nagyon a határában dolgozunk, de úgy gondolom, hogy ha most tényleg már most harmadszor hozom fel a tokiói formát, de ha olyan formába kerülök, összejön egy olyan dobás, mint Birminghambe, akkor az még lehet ennél is jobb majd.
7: Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor te ezen még érzel akár javulási lehetőséget, tehát ez még, ha nem is méterrel, de centikkel lehet tovább nyújtani.
8: Természetesen igen, de nagyon nem egyszerű feladat, és azt el is mondtam embereknek, hogy ne gondolja senki azt, hogy ez most megvan ez a 84 méter, és akkor innentől ez rendszeresen jönni fog, mert ez sajnos ez nem így van, bárhogy szeretnénk, tehát hogy ide nagyon sok mindennek össze kell állnia, hogy egyáltalán ezt az eredményt mondjuk egy méterrel megközelítsem. Tehát a 83 méteres dobás is olyan volt, amit gyakorlatilag ezt megelőzően 25 évig mindenkinek leesett az álla, amikor valaki dobott egy akkorát. És most szerencsére olyan érában élünk, hogy ketten is vagyunk gyakorlatilag a világon, akik tudnak 84 métert, vagy dobtak már 84 métert, de ezért is gondolom azt, hogy ezen lehet majd megjavítani, mert ugye most a Katzbergről beszélek, hogy ő motivál engem, hogy jobb legyek, én pedig őt, és akkor még majd szerintem tudjuk húzni egymást, és akkor még nem beszéltünk egyébként a többi versenyzőről is, akik én nálam azért jóval fiatalabbak, és ők is már 82 méter feletti egyéni csúccsal rendelkeznek, azért az sincs olyan messze.
7: Akkor beszéljünk majd erről a többi versenyzőről is. Halász Bencével, olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok kalapácsvetővel beszélgetek, és akkor most már térjünk rá a pénteki világdöntős eseményre. Ugye nagyon exkluzív showt ígérnek a szervezők. Itt Budapesten tényleg az atlétika világnak a legjobbjai gyűlnek össze gyorsasági, ügyességi dobószámokban, és hogyha megnézzük a kalapácsvetésnek a döntőjét, a 8 legjobb versenyző érkezik. Ugye rajtad kívül itt lesz a már többször említett Ethan Katzberg, a francia Jan Sosinán, az ukrán Mihailo Kohán, a lengyelek klasszissa Pavel Fajdek, és még említhetném a német versenyzőt Merlin Hummelt, és akkor már nem hagyom ki sem az amerikai Winklert, sem pedig a Csemi Slivchukot. Tehát tényleg a legjobbak lesznek itt a kalapácsvetés döntőjében. Az, hogy ezen az atlétikai versenyen ilyen exkluzív körülmények között, mert tényleg egyszeri és első alkalommal megrendező viadal ez. Ez mennyire jelent neked motivációt, plusz extra bizonyítási vágyat az, hogy hát a többi között hazai pályán is versenyzel, nem csak ilyen neves versenyzők között.
8: Abszolút, ez szerintem egy magyar versenyzőnek ez a legnagyobb motiváció, hogy hazai, földön hazai közönség előtt mutathatja meg gyakorlatilag a legnagyobb színpadon saját magát. Ez nekem is óriási motiváció, és szeretném is nyilván kihozni magamból a legjobbat, amit tudok. Szeretnék ezt most erre mondani, hogy nyilván én is azért készülök, hogy szeretnék első lenni, a versenytársaim is ezért készülnek, és hogyha megnézzük itt a versenytársaim egyéni csúcsot, tehát 8 olyan versenyző jön el, aki gyakorlatilag az idén dobott már 80 méter, tehát szerintem egy nagyon nagy versenyre lehet számítani, és ahogy te is említetted, itt a rendezők nagyon nagy sót ígérnek. Erről nagyon keveset tudni igazából még versenyzőként is, hogy hogy fog kinézni pontosan, de hallottam már dolgokat, hogy hogy lesznek a világítások, mi lesz befestve, tehát ez nagyjából tényleg ilyen részletekig lemenően egy show műsor is lesz egyben, atlétikai viadalom mellett, hogy fluoreszkáló festékkel fújják le majd a kalapácsot, és akkor az, ahogy száll, akkor az nagyon szépen meg lesz világítva, és ilyen nagyon impozánsan fog kinézni. Meg ugye a versenyzőknek a verseny előtti bemutatása is egy ilyen, hát, különleges elemekkel lesz megtöltve, szóval én egyébként ezt a részét is nagyon várom már.
7: Ehhez hogy tudsz viszonyulni, ezt te élvezet, szeretet, tehát azért elviseled, hogyha van egyfajta figyelem a kalapácsvetésen, az atlétikán, vagy pont az ellenkezője vagy, hogy nem szereted az ilyen felhajtást, az ilyen sót?
8: Az igazság az, hogy verseny közben én ezekre a dolgokra megpróbálok nem annyira figyelni. Tehát attól függetlenül, hogy ez most egy ilyen sóelemekkel körített verseny, attól függetlenül nekem ez egy világdöntő. Tehát ugyanúgy megpróbálok csak saját magamra figyelni, mint bármelyik más nagy nemzetközi viadalom. Viszont nagyon kíváncsian várom tényleg, hogy ez hogy fog kinézni, mert ez egy első rendezésű verseny, szóval szerintem a rendezők nagyon oda fogják tenni igazából magukat, és hát az nem titok, hogy azért a magyar rendezésű világversenyek azok mindig nagyon-nagyon jól sikerülnek, és jó hírrel mennek el a világba, és szerintem ez most sem lesz másképp. Tehát amennyire tudok, majd azért megpróbálom én is élvezni ezeket a dolgokat.
7: Versenyeztél már idén hazai pályán, nemzetközi mezőnyben, ugye a Gyulai Memoriálon, meg azt megelőzően ott volt a 2023-as világbajnokság is, szintén itt a Nemzeti Atlétikai Központban. Előnyt jelent az, hogy te ismered a dobókört, ismered a körülményeket, tehát tisztában vagy azzal, hogy mi vár rád a hazai pályán.
8: Igazából, hogyha most jól végig gondolom, talán a Mislivcsuk az egyetlen, aki igazából ebben a dobókörben meg nem versenyzett. Tehát ez, mindenki másnak megvan ez, hogy már ismeri azt, hogy milyen környezetben fog dobni. Az én előnyöm az a hazai szurkolótábor lehet majd, és most már nagyon sok éve folyamatosan bebizonyosodik a saját magam számára is, hogy ez mekkora előnyt tud jelenteni. Ugye mind az idei Gyulai Memoriálon, a tavalyin és a 23-as világbajnokságon is én azt éreztem, hogy óriási erőt kapok a lelátóról.
7: Feltehetően most is így lesz majd pénteken, ugye akkor rendezik a kalapácsvetésnek a döntőjét a világdöntőn. Az, hogy az a döntős mezőnyről már arról volt szó, és elmondtuk, hogy 8 egészen kiváló versenyző van itt, de egyébként ezzel foglalkozol-e, tehát nézed-e a többi sportolót, az ellenfeleket, hogy ők milyen munkát visznek véghez, hogyan mozognak a dobókörben, tehát te figyeled-e őket mondjuk verseny közben, vagy abszolút magadra fókuszálsz, magadra összpontosítasz?
8: Hogyha ezt most el kéne osztanom mondjuk 100%-ban, akkor 85%-ban magamra figyelek, és 15 a verseny. Mert természetesen azt is figyelni kell, hogy hol jár a verseny, hogy a többiek mekkorát dobtak, de nálam nem fordul elő az, hogy leülök, és akkor végignézem a versenyt, mint egy néző, hanem nekem ott közben saját magammal kell foglalkozni, próbálom fejben összerakni a mozgást, az izmaimat melegen tartani, de természetesen figyelem, hogy mi történik körülöttem, de nagyjából ebben az arányban, ahogy elmondtam.
7: Most kedden beszélgetünk, maga a verseny az pénteken lesz. Hogyan telnek majd a következő napok? Említetted korábban itt még stúdión kívül, hogy most már céltáborban vagy. Mit tartalmaz mindez, és valóban mit kell még elvégezned magáig a versenyig?
8: Ugye szombat óta itt vagyunk fönt a fővárosban, és egy ilyen mini edzőtábor, amit mi céledzőtábornak hívunk. A világdöntőig itt készülünk Budapesten. Ez egy picit azért jó, mert a hazai megszokott környezetből ki lehet szakadni, egy olyan helyen megcsinálni az edzéseket, ami világszínvonalú, felszereltségű, gyönyörű, szép, csak mi vagyunk igazából a pályán, tehát hogy minden minden adott ahhoz, hogy nagyon jó minőség és nyugodt edzéseket tudjunk csinálni, hiszen ez a fontos ilyenkor már, és ennek igazából szerintem meg is van már most ebben a 3 napban, ugye, ami elment edzéssel. Ebben a 3 napban is megvan az eredménye, hiszen látszik az, hogy folyamatosan napról napra egyre javulnak a dobások, egyre messzebb száraz a kalapács, és még mindig van gyakorlatilag egy minimális idő péntekig.
7: Ugye említetted, hogy itt ezen a világdöntőn mindenki, aki részt vesz, győzni akar, te is természetesen. Nem azt kérdezem, hogy milyen helyezéssel lennél elégedett, viszont arra kíváncsi vagyok, hogyha méterben vagy centiben kellene megfogalmaznod a saját magad elvárását, akkor mi lenne az?
8: Én azt mondom így előzetesen, hogy az edzések eredmények alapján a 82 méter az elvárható lehet. Helyezésben meglátjuk nyilván, hogy ez mire elég majd. Mert úgy, hogy most a 82 métert nézzük, annál nem is tudom, lehet, hogy 7, a Mislipcsukon kívül lehet, hogy mindenkinek nagyobb a 82 méternél az egyéni csúcsa. Viszont azt azért nem túl elképzelhető, hogy azzal majd a 7. helyen végzek, hogy a dobok 82-t, de tehát nagyon-nagyon, tényleg nagyon erősen veszőny, meglátjuk, hogy mire elég majd, én ezt tudom előzetesen mondani.
7: Egy kalappal várjuk a versenyt, és természetesen szurkolunk majd. Halász Bencével beszélgettem.
8: Köszönöm szépen, itt lehettem.
9: Halász Bencével Tóth Béla beszélgetett, és ezzel műsorunk véget ér, de újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztők Kreisz Bálint és a munkatársak Berelmese, Cserjés Bendegúz, Jámbor Tamás, Károly Andrea, Nyágúj Gergely, Szabó Bence és Tóth Béla nevében is búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor. Hamarosan kezdődik a Sportvilág Katona Lászlóval. Szép estét kívánok!
4: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Két szempár között a végtelen, ki ezt látja, jöjjön most velem.
3: Változik a műsor, és változnak a hangok is.
4: Magyar előadó koncertjei az idei Sziget Fesztiválról, a közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. Platón Karatev.
3: Vágatlanul. Holnap 23 órakor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Labda válogatott a világbajnokságon, Heckó Tamás a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzője, Lionel Messi 9. aranylabdáját nyerheti meg. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt az AEK Athénban. A görög együttes 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Klub Bruges Aston Villa 2-3. Jelenleg is zajlik 4 mérkőzés, az 54. percben járnak a csapatok. Borussia Dortmund Villarreal 1-0. A vendégeknél Gulácsi Péter védi a spanyolok kapuját. Porto Manchester City 0-1, Lille Betis 2-3. És Real Madrid Inter Vinicius és Mbappé góljaival 2-0. Magabiztos 21 pontos győzelemmel jutott a legjobb 8 közé a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország Japán 84-63, Lelik Réka 23 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa. 40 évet követően lesz ismét negyed döntős a magyar csapat, az ellenfél az Egyesült Államok lesz. A WNBA-ben kosarazó Juhász Dorkával Nyágúj Gergely beszélgetett.
2: Azért érezhető volt az, hogy próbálták nyilván a festéket bezárni, meg nehezíteni az én dolgomat is, egy kicsit frusztráltá tenni talán, de még jó, hogy van egy Lelik Rékánk, aki beindította nekünk a mérkőzést, és ez ilyen pillanatokban kellenek nyilván ezek az extra teljesítmények, a többi extra játékost nyilván személy szerint nem mondám a legjobb mérkőzésemnek, de azt csináltam, amit kellett szerintem, ettől függetlenül kellettek ezek az extra teljesítmények a Virágtól is a második félidőben, úgyhogy ez fog kelleni az USA ellen is nyilván az, hogy több fronton tudjunk helytállni, és nagyon örülök, hogy a Rékának ilyen sikeres mérkőzése volt.
3: Hiszen ettől csapat a csapat, hogy ha valakinek nem megy, akkor a többiek kisegítik, és úgy érzem, hogy ma lett igazán csapat a csapat, és mivel az Egyesült Államok valóban, ha valaki, akkor te ezeket a játékosokat nagyon jól ismered. Ugye ma is volt egy japán hölgy, aki ellen játszottál nemrég a Vegas csapat ellen, is nyertetek a Minnesotával. Ez neked személy szerint mekkora motiváció, hiszen tényleg itt most megmutathatod, hogy milyen a magyar virtus.
2: Motiváció nyilván az a büszkeség, hogy amivel a magyar csapattal itt vagyok, és csapatszinten tényleg nekiágyunk, és nem sokszor volt ilyen, hogy a magyar válogatott az USA-val játszott, úgyhogy ezt élvezni kell szerintem. Büszke vagyok abban, hogy a top 8-ban benne vagyunk a világbajnokságon, ez óriási szó. Innentől kezdve pedig minden ajándék lesz szerintem. Szívvel lélekkel ki kell jönni, küzdeni, és megpróbálni nyerni. Nyilván ez a cél, nem fogjuk feladni a kezünket azért, mert az USA ellen fogunk menni. De ahogy mondod, szerintem ez ma teljesen csapatszintű győzelem volt, amikor kellett valaki más erőre lépett, és ennek nagyon örülök.
1: A mai mérkőzésen 11 pontot dobott Studer Ágnes, ő is nyilatkozott.
4: Ma volt az a meccs, hogy átestem egy ilyen flowba, így a csapat által, hogy amikor szorult a hurok, akkor is úgy azt éreztem, hogy nyugodtabbak vagyunk, és már tanultunk az ezelőtti meccseknek a hibájából. Nem aggódtam, és úgymond nem éreztem azt, hogy úgy jövök le a pályáról, amikor lecserélnek, hogy kellemetlen helyzetbe hoztak eladott labdák, és hogy megy le az önbizalmam, hanem amikor voltak eladott labdák, de amit ma úgy tepertünk, úgy futottunk vissza, hogy kijavítsuk mindenki hibáját, úgyhogy megmondom őszintén, tényleg ahogy beszélek, amúgy ráz a hideg, mert azt érzem, hogy ami a legeslegjobb, hogy meccsről meccsre jobban játszunk. Így már, hogy mai meccsen kicsit jobban megtaláltuk az egyensúlyt a kinti-benti játékból. Nem csak az van, hogy van Virág és Dorka, és ők mindig rájuk kell bízni minden pontot, hisz meccsről meccsre jobban figyelnek rájuk, illetve ők is fáradnak azért, ez már a negyedik mérkőzésünk. Azt kell mondanom, hogy nagyon boldog vagyok, hogy már 4 mérkőzést játszottunk, és játszottunk egy 5. is mindenfélekét. Ez szerintem ez most már egy álom nekünk. Én megmondom őszintén, eszembe nem jutott, hogy elkezdjek pakolni, hogy megyünk haza. Kicsit sem fordult meg a fejembe, úgyhogy így jöttünk, szerintem ezzel a mentalitással jött mindenki erre a mérkőzésre.
3: És hát ugye most már zsinórban harmadjára elmondhatjuk, hogy jobbak vagytok Japánnál, és ha a saját fegyverünkkel nem tudtuk megverni őket, megvertük az övékkel, hiszen 11 hétre megnyertük a triplázást.
4: Lehet mondani, hogy most Japánnak mi vagyunk a mumus. Nekünk is mindig van egy ilyen csapat, szerintem Japánnak mi vagyunk, biztos, hogy mindig mosolyognak, nagyon kedves lányokról van szó, és mellesleg remélem, hogy a játékos jó van, aki ott a második negyedben megsérült, de én csak azt tudom mondani, hogy ezzel az önbizalommal kell vállalni tovább, és tudod, az a legjobb, hogy dobunk most, de tudjuk, hogy megyünk lepattanóért is, illetve hogyha kihagyjuk, akkor lesz belőle lepattanó, úgyhogy szerintem erre a mai meccsre teljesen összeérett a játék, most úgy érzem.
3: akkor igazából most már rettegén az Egyesült Államok, hiszen nekünk nincs félnivalónk, igaz?
4: Pont ezen gondolkodtam itt a vége felé, amikor már azért kicsit több volt a pontkülönbség, és gondolhattam arra már előre, hogy tovább jutunk, hogy vajon nézik-e a mérkőzést, és vajon mit gondolnak, vajon lenéznek-e minket, és úgy vannak vele, hogy ez könnyű lesz, vagy tartanak tőlünk. És megmondom őszintén, hogy szerintem nem gondolják úgy, hogy könnyű lesz, mert azért láttuk, hogy az olaszok is elég jót voltak, és itt Európában az európai kosárlabda nem feltétlen nekik kedvez. Aki nézte az olaszok elleni meccset, az láthatta, hogy kik voltak fent az Egyesült Államoknál a végén, azok, akik játszottak Európában. Ők tudták a végén csak megnyerni a mérkőzést, úgyhogy én azt várom tőlünk, hogy ráz a hideg folyamatosan, hogy itt vagyunk legjobb nyolcban. Ez sem adatik meg sokszor, hogy egy Egyesült Államok ellen játszott az ember. Ezt élvezni kell, nem szabad görcsölni, mert veszíteni valunk semmi nincs, és a lehető legjobb kosárlabdánkat játszani.
1: A mai sikerhez mindenki hozzátette a magáét. A 19 esztendős Rátkai Eszter is.
0: Hatalmas öröm igazából. Nagyon nagy álma volt, hogy először is tovább jussunk a csoportból, és most bekerüljünk a nyolcba, és az, hogy a Marika jön velünk szembe, akik egy olyan csapat, akivel nem minden nap tud játszani az ember, és szerintem ez mindenkinek hatalmas élmény lesz, úgyhogy rettentő boldogok vagyunk, és szerintem most megyünk és eszünk egy jó sushit ennek a mesnek a győzelmére.
3: És azért, hogyha egy kicsit belegondolunk, én úgy mondtam a közvetítés alatt, hogy meccsről meccsre egyre jobbak vagytok. Elnézve, hogy az USA hogy játszott Olaszország ellen, nagyon nem ízlett nekik a kemény védekezés, a fele csapat Pécsi, kell egy zsajkos védekezés, és már is meg lesz ugye az, hogy ami kell. Szerintem igenis lehet úgy belemenni abba a meccsbe, hogy bizony van esély.
0: Persze, nem feltett kézzel fogunk egyértelműen neki menni a másnak, és szeretnénk azért mi is egy kis erőt fitoktatni, ott lenni a bajszuk alatt, és minél közelebbi meccset játszani. Visszatérve arra, hogy egyre jobban játszunk napról napra, szerintem a felkészülésünk során nem volt sok olyan meccsünk, amit válogatottak ellen tudtuk játszani, és nyilván más, mint hogy edzésen játszunk egymással, és tudjuk, hogy mi fog történni, úgyhogy szerintem ez a meccsek mindig értünk vannak, és másról másra tényleg minden jobbak vagyunk, és ezt nagyon jól látni rajtunk.
3: És egy ifjú kosárlabdázót, akit éppen draftoltak a WNBA-be, azt hiszem, hogy itt a lehetőség, hogy megmutasd magad.
0: Persze, nem izgulok igazából, az amerikai stábból is több ismerősöm van, úgyhogy nagyon várom, hogy velük is találkozzak, ugye nem egy hotelben vagyunk, úgyhogy jó lesz ellenünk játszani, és azért megnézni, hogy mégis hol tartunk.
3: Minek volt köszönhető ez a mai nagyon sima győzelem, hiszen tényleg gyakorlatilag végig kézben tartottátok a meccset?
0: Szerintem a szívünk a pályán volt, és ez volt a lényeg. Mindenki kitette azt, amilyen van, és tényleg úgy voltunk vele, hogy később pihenünk, de nem most a más közben. Úgyhogy mindenkinek ott volt a szíve, és akár egy perc, vagy 31 perc, mindenki ott volt a pályán mentálisan, és ezt a szívével is.
1: A magyar csapat csütörtökön az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Amerikai Egyesült Államok ellen játszik a legjobb 8 között. A nap másik 8-döntős mérkőzésén Németország, Dél-Korea 94-56, a házigazda németek majd a belgákkal játszanak a 8 között. Leckó Tamás lett a Diós György labdarúgó csapatának új vezetőedzője, a Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Leckó Tamás 3 csapatot is feljuttatott az NB1-be, a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot. Jól ismeri a Diós Győri közeget is, hiszen 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. A régiói vezetőedzővel Maros Réti Ervin beszélgetett.
5: A BVSC meccs után hívtak, és nagyon jó érzés volt, hogy rám gondolt a klub vezetősége, hiszen a legnagyobb vidéki bázisról beszélünk, egyik legfanatikusabb szurkolótáborról. Miskolcon, ahol mindenki szereti a Diós Győrt, tényleg nagyon jó érzés volt, és egyben óriási felelősség is, hiszen a DVT

0: hogy miért nem vetted át már a Videoton meccsre, hétfőre a csapat irányítását?
1: Sok dologba kell ilyenkor egyezkedni, átbeszélni dolgokat. Itt az átigazolási szezon utolsó napjai voltak. Ugye fontosabb volt szerintem a klubnál az, hogy sikerüljön még minőségi játékosokat ide csábítani, valamint ugye Tamás Márk távozásával megüresedett űrt betölteni, hiszen nagyon jó ember és játékos távozott a csapattal, amit én nagyon sajnálok, de boldog is vagyok, hiszen ciprusi első osztályba igazolt. Miért nem imecseltem, azt meg nem tőlem kell megkérdezni.
0: Említetted, hogy a helyszínen nézted meg a BVSC elleni hazai 0-2-t, és ott voltál Fehérváron is, hétfőn este, amikor a csapat 2-1-re alul maradt a Videotonnal szemben. Mire lehet építeni, és mit láttál ezen a két mérkőzésen a jelenlegi DVTK-ról?
1: Ugye nagyon fontos tényező az, hogy a csapat minél hamar beinduljon fölfelé, ami ez arra van szükség, hogy minél több mérkőzést nyerje meg, és tényleg a győzni akarás az ne csak látszódjon, hanem meg is valósuljon. Ilyenkor, amikor belekerülsz a spirálba, fontos az, hogy a szerencsefaktor megváltozzon, és ne csak kifelé pattanjon a kapufáról a labda, hanem végre egyszer már befelé is.
0: Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy az öltözőben ne lógóorrokat és szomorú arcokat lehessen látni, hanem a diósgyőri labdarúgók felemelt fejjel menjenek ki a pályára, és higgyenek magukban?
1: Ugye hitet és önbizalmat kell adni a játékosoknak, valamint olyan taktikai utasításokat, amiből ha álmából felkeltik, akkor is fogja tudni azt, hogy mikor, melyik lépésnél mi a következő. Valamint, hogyha diósgyőri labdarúgóról van szó, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy érezzék azt, hogy Miskolcon és itt Borsodban mindenki imádja és szereti a klubot, és tényleg mind a gyerekek, mind a felnőttek úgy néznek a játékosokra, hogy ők a Diósgyőr labdarúgói, és ezért fontos tényező az, hogy ezt átérezd, és úgy menjél ki hétvégén a mérkőzésre, hogy tudd azt, hogy milyen közegben lépsz pályára, és hogy mennyi embernek tudsz örömet szerezni ezáltal, hogyha megnyered a mérkőzéseket.
0: Korábban 3 csapatot is feljuttattál a másodosztályból. Szokták mondani, hogy MB2 specialista vagy, hogy fogadod ezt a jelzőt?
1: Igen, jó eső érzéssel töltem, hogy az országban én vagyok az egyetlen, aki 3 csapattal is feljutott, de nem szeretem azt, amikor ezt rám sütik, hiszen közel 100 MB1-es mérkőzésem van. Ugye mindenki azért dolgozik, hogy a legmagasabb szinten tudjon érvényesülni. Néha egyet vissza kell lépjünk ahhoz, hogy 2 előre tudjunk lépni. Engem soha nem támogatott senki, mindig az eredményeim által jutottam el a következő csapatig. És ugye viccesen mindig mondtam, hogy én csak akkor leszek MB1-es edzőhelycsapattal feljutok. Annó 2 csapattal kellett, hogy feljussak, hogy meglegyen az első MB1-es mérkőzésem. Lehet, hogy most is ezt adta a sors nekem, hogy 2 csapattal kell, hogy feljussak ahhoz, hogy meglegyen a következő MB1-es mérkőzésem.
2: Megnevezték a labdarúgó aranylabdagála jelöltjeit. A legjobb férfi labdarúgók között a tavalyi győztes Dembélé, a szintén francia Mbappé, valamint a korábbi győztes Rodri is jelen van. Az argentinok 8-szoros aranylabdása Lionel Messi is tagja a 30 fős mezőnynek, amelyben magyar futballista nem található, elemek 9 PSG játékos igen. A svéd Armán Duplantis is indul az atlétikai világdöntőben, amelyre péntektől vasárnapig kerül sor a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Noah Lyles azonban nem áll rajthoz, az olimpiai bajnok amerikai sprinter sérülés miatt befejezte a szezont. Ott lesz azonban Halász Bence, az Európa bajnok kalapácsvető, napok óta Budapesten készül. Vele beszélgetett Tóth Béla.
3: A rendezők nagyon nagy sót ígérnek. Nagyon keveset tudni igazából még versenyzőként is, hogy fog kinézni pontosan, de hallottam már dolgokat, hogy lesznek a világítások, mi lesz befestve. Tehát ez nagyjából tényleg ilyen részletekig lemenően egy show műsor is lesz egyben atlétikai viadal mellett. Fluoreszkáló festékkel fújják le majd a kalapácsot, és akkor az, ahogy száll, akkor az nagyon szépen meg lesz világítva, és ilyen nagyon impozánsan fog kinézni. Meg ugye a versenyzőknek a verseny előtti bemutatása is egy ilyen különleges elemekkel lesz megtöltve, szóval én egyébként ezt a részét is nagyon várom már.
4: 8 egészen kiváló versenyző van itt, de egyébként ezzel foglalkozol-e, tehát nézed-e a többi sportolót, az ellenfeleket, hogy ők milyen munkát visznek véghez, hogyan mozognak a dobókörben, tehát figyeled-e őket mondjuk verseny közben, vagy abszolút magadra fókuszálsz, magadra összpontosítasz?
3: Hogyha ezt most el kéne osztanom mondjuk 100%-ban, akkor 85%-ban magamra figyelek, és 15 a verseny. Mert természetesen azt is figyelni kell, hogy hol jár a verseny, hogy a többiek mekkorát dobtak, de nem fordul elő az, hogy leülök, és akkor végignézem a versenyt, mint egy néző, hanem nekem ott

0: közben saját magammal kell foglalkozni, próbálom fejben összerakni a mozgást, az izmaimat melegen tartani, de természetesen figyelem, hogy mi történik körülöttem, de nagyjából ebben az arányban, ahogy elmondtam.
1: Maga a verseny az pénteken lesz. Hogyan telnek majd a következő napok? Említetted korábban itt még stúdión kívül, hogy most már céltáborban vagy. Mit tartalmaz mindez, és valóban mit kell még elvégezned magáig a versenyig?
0: Ugye szombat óta itt vagyunk fönt a fővárosban, és egy ilyen mini edzőtábor, amit mi céledzőtábornak hívunk. A világdöntőig itt készülünk Budapesten. Ez egy picit azért jó, mert a hazai megszokott környezetből ki lehet szakadni, egy olyan helyen megcsinálni az edzéseket, ami világszínvonalú, felszereltségű, gyönyörű, szép, csak mi vagyunk igazából a pályán, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy nagyon jó minőség és nyugodt edzéseket tudjunk csinálni, hiszen ez a fontos ilyenkor már. Ezek igazából szerintem meg is van már most ebben a 3 napban, ugye, ami elment edzéssel, az eredménye, hiszen látszik ez, hogy folyamatosan napról napra egyre javulnak a dobások, egyre messzebb száraz a kalapács, és még mindig van gyakorlatilag egy minimális idő péntekig.
2: A Halász Bencével készült beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán meghallgathatják. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
3: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Van egy kedves vendégünk is, sportszakember, világpolgár Vajda László, aki 25 év után tért haza 3 évvel ezelőtt Magyarországra. És hogyha olimpia, akkor szerintem Laci mindent tud erről, de mi a pontos titulus?
6: Igen, hát először is talán mindent nem lehet tudni, nem akarok szerénykedni. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Sok mindent láttam, tapasztaltam, hogy mindent tudnék, ez megtisztelő, hát igyekszem. Mi a titulusom? Hát szabadúszok most már kb. 20 éve, tehát Peking volt az utolsó, ez 2008, amikor főállásban voltam a szervezőbizottságban, kvázi alkalmazottként, akkor a hivatalos titulusom valahogy úgy szólt, ugye kínaiul kicsit komplikáltabb volt, hogy a igazgató tanácsnak a fő tanácsadója, tehát a döntéshozatalban részt tudtam venni, javaslatokkal sokszor elfogadták, sokszor nem, ami természetes és rendben van. Úgyhogy azóta szabadúszó vagyok, sportszakember, ez egy picit olyan üresen hangzik, de lényeg az, hogy olimpiák, nagy események, főleg ázsiai játékok, ugye a kontinens miatt, és ezeken való részvétel, operatív, illetve előkészítő, és talán ami érdekes még, ha lehetek picit hosszabb, hogy 5 olimpiai kandidatúrán volt szerencsém részt venni, mindig mint külföldi, ami egy különleges aspektus egyébként. Úgyhogy azt mondanám, hogy bár az olimpiai kandidatúrák átíródnak ezekben a napokban, ezekben a hetekben, mióta új elnöke van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ezzel együtt ez egy speciális tevékenység, ez egy intenzív kampány, amely tart valameddig, ezt most aláhúznám, ez most nem világos egyébként, hogy meddig és hogyan, de az 5 egymást követő kandidatúra is adott nekem egy különleges tapasztalási lehetőséget.
7: Ezek mindegy akkor ilyen projekt alapú munkák, tehát tólig szólnak,
6: így van.
7: Akkor van, amikor lezárul az időszak, van egy mérleg, lehet vonni egy mérleget, és akkor eldől, hogy jól dolgoztatok-e, vagy nem, hogyha jól értem.
6: Gondolkodtam, amikor jöttem a stúdióba, meg gondoltam, hogy fölmerül majd a kandidatúra. Igen. Ugye ez egy különleges dolog, sportvilágban élünk, sportoló is van köztünk, élsportoló. Ugye az olimpiai kandidatúrának az a pszichéje, hogy itt van egy kijelölt, mondjuk így győztes város, az összes többiek meg nem kapnak érmet, helyezést, válveregetés, tehát a munkánknak a sikere tulajdonképpen attól függ, hogy behúztuk-e az adott...
7: És csak egy győztes van, nincs helyezés.
6: Egy győztes van, az összes többit szinte el is felejtjük, hát szerintem a legtöbb ember zavarba lenne, ha hirtelen megkérdeznénk tőlük, hogy a 18-as kandidatúrában mely városok vettek részt, tudták, hogy Koreába ment ugye a téli játékok abban az időben, de hogy még ki volt ott. Hát ez egy kegyetlen dolog egyébként, és borzasztó erőfeszítés megy egyébként egy ilyenféle projektbe. És a végén ugye egy pillanattal eldől, hogy mennybe megyünk, vagy ha tetszik pokolba. Én nekem volt győztes, volt kvázi vesztes tapasztalatom is, de mindenképpen ez az embert természetesen gazdagítja.
8: Uh-huh. Nehéz olimpiát rendezni?
6: Nehéz. Nehéz. Ezen is szoktam gondolkodni úgy magamban, mert furcsa dolgok járnak az eszemben, amikor nagy eseményekről van szó. Azért ez nem a nem a mélységében vagy a komplikáltságában nehéz, hanem a komplexitásában. Egész egyszerűen nagy. Egész egyszerűen túl sok a mozgó paraméter, nagyon nagy a rizikó, a dominó az dől, bárhol valami megmozdul, tehát a szervezési munka szerintem legtöbb országban megvan a helyi tapasztalási szakértelem, a mérete miatt nagyon nehéz.
7: És ha már itt említetted ezt a sportolói párhuzamot, ugye a sportoló beugrik a vízbe, most Gegére nézek, tudja, hogy ha aznap mindent megtett, akkor sikeres, ha valamit elrontott, nem sikeres. Viszont amikor ti végzitek egy olimpia szervezésével, rendezésével kapcsolatos dolgokat, több ezer, több tízezer ember munkája adódik hozzá, és nem feltétlenül csak a te munkád minőségén múlik az, hogy valami sikeres lesz-e, vagy nem.
6: Hát persze, igen, ez az a komplexitás, ez az egymásra utaltság. Itt nem csak személyekről van szó, hanem egyes funkciókról is természetesen. Plusz, ami még nagyon nehéz, nincs halasztás. Tehát a nyitó ünnepély az a nyitó ünnepély. Ott nincs olyan, hogy jaj, még kéne egy néhány nap. Nincs második próbálkozás. Tehát nincs olyan, hogy hát ez most nem volt rossz, de akkor most csináljuk meg újra, és akkor már... Tehát nagyon sok olyan dolog van benne, ami triviális ugyan, de sokan nem gondolnak erre így. Feszített. Az, hogy az ember nem alszik két hétig, meg mit tudom én, tehát ezeket úgy az ember, rengeteg anekdóta van egyébként, és különböző statisztikákkal is lehet bombázni az érdeklődőket, hogy hány adag ételt szolgálnak ki a sportolóknak, hány versenyhelyszín van, hány edzéshelyszín, csak ugye egy-két dologgal, hogyha megengeditek, így persze, előállnék. Ugye nagyon sokszor szó van a sportról, természetesen, hiszen ez a lelke az egésznek, körülbelül 40 egy-néhány versenyhelyszínen lehet lebonyolítani egy nyári olimpiát, de ehhez még tartozik közel 60 edzéshelyszín, amiről úgy nem nagyon van szó, hiszen az úszásnál maradva van a versenyúszoda, ugye ott történnek dolgok, ugye általában ez egy komplexum, általában ott van a vízilabda is, vagy a műugrás is, illetve az úszás, ugyanakkor az edzést biztosítani kell a vízilabda csapatoknak, ugye itt női-férfi tornáról van szó, több csapat, egyszerre kettő lehet a medencében maximum, nem folytatom, nem izgatom a fantáziát senkinek, de hát itt a versenyhelyszínek körülbelül 60, durván még, tehát ez fölviszi az egészet olyan 100-110-re, és akkor vannak az úgynevezett nem versenyhelyszínek, olimpiai falu vagy falvak, a szállodák, az akkreditációs központ, a különböző logisztikai központok, egyebek, úgyhogy ez egy közel 150 hivatalos helyszínnek a koordinációja. Hiszen
7: elképesztő, hogy Gege, nehéz.
8: Úgyhogy, bocsánat, itt a halasztásra, ugye említetted, hogy nincs halasztásra lehetőség, ugye ez 21-ben, vagyis hát 20-ról 21-re ez megcáfolódott.
9: És kicsit rezgett a léc a 2022-es pekingi téli játékokat illetően.
6: Hát
9: is.
6: Nagyon.
9: Ugye az ember... Akkor beszélgettünk mi egymással többször Skype-on.
6: Igen, emlékszem. Igen. Volt szerencsém vagy bal szerencsém átélni ezt az időszakot. A halasztásra inkább egy konkrét játékoknál gondoltam, amikor azt mondjuk, hogy szerdán indulunk, ja ne indulunk szerdán, inkább pénteken, mert kéne még két nap valamire, de valóban egyelőre az olimpiai mozgalom azt megúszta, hogy törölni kelljen játékokat, vagy halasztani, mondhattuk ugye ezt egészen 20-ig. Nekem meggyőződésem egyébként, megint csak egy picit az anekdóta felé tolva a dolgokat, hogy az, hogy a 20-as és a 22-es olimpia megtörtént, ugye a pandémia közepette, igaz, hogy a 20-as 21-ben, de akkor is végül is lement, ez kizárólag annak köszönhető, véleményem szerint, hogy Japán és Kína volt a házigazda. Minden más ország halasztott volna, vagy törölt volna. És halasztott volna sokkal drasztikusabban. Én azt gondolom, hogy valószínűleg kimaradt volna olimpia, ha nem Ázsiában vagyunk. Ez két olyan ország, aminek megvan a saját jellege. Nem kell feltétlenül ilyen extra kulturális dolgokra gondolni, de mégis azok az országok másképp működnek.
7: Presztízsveszteségnek élték volna meg.
6: Igen, hogyne, természetesen. Tehát igazából ebbe Japán nagyon beleállt. Őrületes extra pénzt költöttek egyébként, ki sem merem mondani. De még pedig ugye Pekingben a 22-es szervezők vártuk aggodalmaskodva, hogy mi lesz velünk. Ugye a 20-ast halasztották 21-re, mi jöttünk 22-ben, ráadásul mi téliek vagyunk, tehát a 22-es után alig 6 hónappal már február volt ugye a következő évben, rettenetesen rövid idő állt rendelkezésre, próbáltuk a tapasztalást átvenni, hogy mégis hogy kell ezt csinálni. Én azt mondom így utólag, hogy nagy levegőt, lement, kerüljön be a történelemkönyvekbe, aki érdekel, az utassa, nézze, de alapvetően ez egy különleges időszak volt.
9: És mikor volt az a pont, amikor fel tudtatok lélegezni, hogy igen, meg tudjuk rendezni a pekingi téli játékokat?
6: Nagyon közhelyes lesz a válasz, amikor lement. Értem. Akkor azt mondtuk, hogy ez megvolt.
9: Mert hogy mi gyorsan is úgy készültünk, hogy akár még januárban is mondhatják, hogy nem.
6: Persze, hát ugye nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Addigra mondjuk a pandémia kicsit csökkent. Más kérdés, hogy most megint ugye lavírozhatnék mindenféle vizekre. Kínában azért még ott egy jó bőéves teljes zárlat volt, amikor már, ha tetszik, a világ nagy része kezdett nyitni, vagy már nyitottá is vált. Csak halkan emlékeztettem úgy magam inkább a katari futball VB-re, ugye, ami előtte volt, és a kínaiak, én is kín voltam akkor Kínában lezárva, és láttuk, hogy 80-90 ezer ember ül. A stadionban élvezik a futballt, a sportot, semmi maszk, semmi megszorítás, úgyhogy ez ugye elgondolkodtatta még a kínaiakat is, hogy hát azért itt nem biztos, hogy ezt így kéne tovább csinálni, aztán pillanatok alatt feloldottak minden, de ekkora már túl voltunk az olimpián.
7: Szépen megpróbálunk majd végig menni a színes életutadon, és az egyes fontos lépcsőfokokon, de akkor ugorjunk vissza az elejére, arra az időszakra, amikor idézőjelben még a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi titkára voltál, tehát az akkor már ilyen nemzetközi vizekre is elvesztél, gondolom ez volt a munkád, és akkor jött először a Sydney Olimpiai Bizottság, szervezőbizottság megkeresése, szóval onnan indult talán ez az olimpiával kapcsolatos tevékenységed?
6: Igen, 91-ben csatlakoztam a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, abban az időben friss diplomásként, megmondom őszintén, fogalmam nem volt, hogy olimpia, meg olimpiai bizottság, hogy ez az egész hogyan is működik. Az, hogy és mint csatlakoztam, az is egy vadregényes dolog, nem mutatnék vele senkit.
9: És miért pont az, a nemzetközi vonal?
6: És a nemzetközi vonal, ugye a nyelvek miatt, meg egyáltalán talán az affinitás, meg egyebek, úgyhogy én nekem ott nagy szerencsém volt egyébként, mert akkor ugye ritmust váltott az olimpia, ugye lement Barcelona, és két évre rájött Lillehammer, tehát ott volt az, amikor igen, a téli és a nyári, tehát igen, nagyon sok olimpia lett hirtelen az én időmbe úgy belezsúfolódva, ami nagyon jól jött természetesen.
9: Hát két évente jöttek tőle.
6: Igen, ugye előtte 4 évente volt párba rendezve, tehát ez egy szerencsés időszak volt, és nagyon rövidre fogva Nagano-ba voltunk én a csapattal, ez 98 február, és ott kaptam egy megkeresést Sydneyből. Ez egy ilyen tipikus, ilyen fejvadász szenárió volt. Leültünk, átbeszéltük a dolgokat, hazajöttem, mondtam a feleségemnek, hogy hát kéne menni Ausztráliába.
9: Ez
6: mondta,
9: elég,
6: hogy jó, és hát mégis mikor, hát mondom, például azonnal, és mennyi időre, hát mondom, ez egy 3 éves dolog, és mi lesz utána, mondtam, nem tudom. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hát ez nagyon jó, csináljuk.
7: De úgyhogy akkor levadáztak. Mit tudtak rólad? Igen, tehát az Ausztrál Szervezőbizottság miért keresett egy magyar szakembert? Vagy ahogy mondod, fejvadás segítségét?
6: Tulajdonképpen igen, ugye ott megint aki emlékszik rá, ez nagyon rég volt, az Atlantai olimpia körül rengeteg zűr volt.
9: Ez így van.
6: És főleg a nemzetközi részen, és Sydney elhatározta, hogy ezt mindenképpen javítani szeretné. Ráadásul Ausztrál kell nézni a térképre, hol van, tehát ott a távolságok, meg egyebek, tehát teljesen más hangsúlyt kapott a nemzetközi olimpiai bizottságok, csapatok, sportok részvétele. És mindenképpen kerestek olyan embert, aki európai, Európa sporthatalomként, vagy az eredmények kapcsán ugye kulcs helyzetben volt, van jelenleg is. És én ismertem Sydneyből embereket, ugye az olimpiai közeg az egy relatív kevés ember az egész világon el szétszórva, vagy elterjedve, vagy hogy mondjam. Tehát tudtak rólam, irányított volt a dolog, fejvadászcégnek kellett olyan embert találni, aki, és engem megtaláltak. Leültünk, mondom, és innentől kezdve tulajdonképpen már minden történelem. Ez volt ugye február, és májusban már kint voltunk.
7: Ha most a szívedre teszed a kezed, és visszagondolsz, tudtad, hogy mire vállalkozol, vagy menet közben tanultál?
6: Hát azt semmiképpen sem tudtam akkor, hogy ebből 26 év lesz, majdnem, egyben. Az izgalom megvolt, persze, a megtisztelő érzés megvolt, az ember fiatalabb volt, úgy éreztem, hogy na, itt van egy olyan kihívás, még azt is elhitettem magammal, hogy megérdemlem, meg ilyenek. Tehát az ember ilyenkor úgy magát is panolja egy kicsit, úgyhogy igen, kimentünk, és hát onnantól kezdve egy teljesen más világ, ugyanis amíg a MOB-ba voltam a Magyar Olimpiai Bizottságnál, óhatatlan, ugye a magyar szempontból néztem mindent. Tehát az, hogy mit tudom én az úszóinknak rendben legyen. Minden az, hogy a német, meg a mozambiki, meg az uruguayi úszókkal mi van, az különösebben nem izgatott minket. Tehát ott van egy önzés. Egyébként ezt nem negatívan mondom, hanem ez a dolgok természete. Úgyhogy az ember átkerült a kerítés túloldalára, ha tetszik, szervezőként, ahol hirtelen közel 200 ország ugye abban az időben jött, mindenféle földrészekről, mindenféle hátterekkel, mindenféle ambíciókkal, és hát ezt kell a szervezőbizottságnak kiszolgálnia. Tehát egy teljesen más perspektíva került elém pillanatok alatt, gyakorlatilag kedről szerdára, és ebbe bele kellett nagyon tanulni. Plusz hát egy több ezer fős szervezet, az előbb elhangzott, hogy milyen sok ember munkája. Hát a MOB-ba voltunk 7-8-an, keményebb napokon akár 10 is, és akkor az ember bekerül egy olyan szervezetbe, aminek az indulási létszáma az olyan 4000-4200 volt abban az időben.
9: Ez volt 1998-ban?
6: Ez 98, ugye 2000-ben volt az olimpia, amikor indultunk, akkor ugye teljes stábbal már az olyan 4000-4200 fő.
9: És Sydney-ben volt a fő hadiszállás.
6: Sydney-ben volt, igen. Hát ugye a futball az mindig erre arra van, Sydney tengerparton van, tehát a vitorlás az ott van. Ugye ez a két fő gyanítható sportág, ami ugye elvisz az olimpiát máshova is, a városból. Egyébként itt csak zárójelet nyitok, ugye ez a több nemzetes rendezési dolog, ez most fölmerülőben van elég erősen, akár nálunk is. De abban az időben ez nem került szóba. Más kérdés, hogy Ausztráliát ismerve, ugye ott nem nagyon van szomszédos ország, tehát adva volt minden.
9: Amúgy is 4,5 órát, 5 órákat kell utazni egy másik városba,
6: hát
9: nem?
6: Hát igen, hát Új-Zéland az 3 óra, igen. Ugye egy Sydney, Auckland az 3 óra eleve, tehát és ők vannak legközelebb, mindenki más az ugye még odébb. De lényeg az, hogy minden egy városban volt lényegében, igen.
7: És először találkoztál új kultúrával, új munkamódszerekkel, gondolom. Mi volt a leglényegesebb különbség, vissza tudsz emlékezni, ami az ausztrálokat jellemzés, amit Magyarországról nézve furcsálhattál, vagy furcsálhatunk most is?
6: Próbálkozom egy picit a mentalitáson, meg a metodikákon gondolkodni, és óhatatlanul úgy fel jön bennem, hogy mi volt Görögországban, ami egy teljesen más kultúrához
9: képest. Ez volt a következő.
6: Hát én azt mondom, hogy főleg a görögökkel összehasonlítva, ahol az improvizáció egy teljesen bevett dolog, és nagyon jól tudják csinálni, nincs pánik, valami nem úgy jön össze, abban a pillanatban reagál rá a következő, tehát a dominó nem dől, hanem mindenki reagál. Ez egyébként fantasztikus a görögöknél, és én ezt borzasztóan élveztem. Nek megvan a maga varázsa. Néha persze idegeskedést okoz, de ezzel együtt a végére minden összeáll, mint ezt láttuk. Ausztrália talán azt mondanám, nem kritikusan, inkább csak mint megfigyelő, ilyen belsőként, hogy kicsit túl gondolt volt, szerintem. Nagyon sok volt benne a kollektív döntés, tehát az egyszemélyi döntések kevésbé, ez mondjuk inkább egy görög milliőre jobban illik, és mindenféle terv, A, B, C, D, E, F, G terv is volt, és aztán még volt Z terv is, ha netán kellett, tehát nagyon, nagyon gondosan meg volt ez kreálva, és igazából egy-két példától eltekintve nem nagyon ért minket meglepetés, hiszen megvoltak a szenáriók igazából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Sydney egy nyugodtabb, hogy mondjam, belátható vagy kevésbé rizikós szervezés volt. A görögnek meg volt a maga varázsa, én imádtam egyébként, nagyon szerettem az embereket is, a kultúrát is, szerintem vizuális szempontból az Athén olimpia azóta sem felülmúlva.
9: Ez a kedvenc?
6: Abszolút, igen, lelke volt, mégpedig nem akármilyen lelke, tehát óhatatlanul, hát ott a bölcső, onnan jött minden, és azért a görögök ezt tudják, hogy kell csinálni. Tehát az az érzelem, ami körülvette a néha esetleg döszögös szervezést egyébként, hadd legyek önkritikus, az felülírt minden. Tehát úgy gondolom, hogy hogy ezek ilyen különleges kulturális élmények is, igen.
8: Most próbálok visszaemlékezni, de talán, mint hogyha Gyurt Dániel mondta volna azt, hogy Athénban volt az olimpiai falu konténerekből összeállítva, vagy ez nem Sydney volt? Valamelyik olimpián volt egy konténeres megoldás, és hogy az is elképesztő rizikót is mondhat magával, hogy egy nem felépített, ugye rendes tégla épületből rendezett olimpiai faluban vannak a sportolók, hanem kvázi egy konténerben.
6: Hát igen, most visszamennék egy picit arra a megjegyzésedre, hogy nehéz ezt csinálni. Van egy olyan dolog, amiről megint kevés szó esik, egyébként egy budapesti ambíciónál ez is nagyon-nagyon benne kell, hogy legyen a gondolkodásba, hogy jelenleg is, de abban az időben ugye 7 évvel korábban ítélik oda a városnak. Most 7 év alatt, csak halkan mondom, amit a technológia fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a telekommunikáció fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a geopolitika és a politika produkál, kiszámíthatatlan, és itt most megint egy zárójelet nyitok a zárójelben. Ugye visszaemlékszünk talán az ezredfordulóra, nagy hirtelen fák, nagy hirtelen Jugoszlávia földbomlása, mind-mind olyanok, hogy egyszerűen lett 20-szal több ország, mégpedig szinte egyik napról a másikra, és az Ausztrál, ott voltunk, és azt mondtuk, hogy a mi falunk az X férőhelyre lett tervezve, ugye a 7 évvel korábbi úgynevezett szervezővárosi szerződés alapján, ami egy aláírt szerződés, abban megvannak a kötelezettségek, tehát egyszerűen fölülírta az élet azt, hogy évekkel korábban mi mire készültünk. Se büdzsé nem volt rá, a kivitelező már megcsinálta a falut, az ott volt a kerítése, tehát ezek fizikai dolgok, úgyhogy egyszerűen nem tudtuk, hogy mit kezdjünk, erről nagy belső viták voltak, hogy ez hogy legyen, esetleg még egy falut bevonni talán kollégiumi szobákat, de hogy a sportolók legyenek együtt, tehát ment a húzavona, és végül azt gondoltuk, hogy hely van annyi hely, inkább így mondom, úgyhogy konténer szobákkal egészítettük ki. Tehát minden mögött vannak dolgok, nagyon ritka az, hogy valamilyen fura döntés születik csak úgy magában. Sydneyben egész egyszerűen az, hogy itt nem annyian jöttek, mint amennyire az egész el lett képzelve és el lett tervezve. Úgyhogy igen, Sydneyben valóban konténer szobák voltak, hát az eleve egy eléggé suta megoldás, mindenki érti. Talán az volt a szerencsénk, ugye szeptemberi olimpia volt, ami, ha tetszik, az ausztrál télnek a vége, tehát nem volt olyan gondunk, hogy esetleg túl meleg van benne, vagy egyebek, tehát egy nyári olimpián ez mondjuk lett volna. Tehát ezek is megint csak az anekdotákra, igen, visszatérve vannak efféle dolgok.
9: És akkor a Sydney szakasz 2001-ben zárult
6: 2000
9: le?
6: Végén, 2000 végén, decemberben költöztem át.
9: És evidens volt, hogy akkor Athénban folytatódik? Hát, a család élete is Vajda László munkássága?
6: Hát semmi nem evidens, de hát az élet tele van szerencsés egybeesésekkel, már akinek, aztán sokszor meg sajnos nem, de talán lehet emlékezni, ugye ez is megint 7 évtizedes sztori, még akkor Szamarancs volt az olimpiai elnök, sárga lapot adott Athénnek, mert valahogy nem nagyon haladtak a dolgok, és ott volt egy választás, és új kormány jött, ez 99 vége, vagy olyasmi, és a bejövő új kormány kicserélte a szervezőbizottsági vezetést, ami akkor már működött, és olyan emberek kerültek oda, akiket én jól ismertem. Miért? Ki tudja miért? Sors keze? Nem tudom. Úgyhogy én nekem 2000, ugye szeptember volt az olimpia, én 2000 májusában már szerződtem velük. Tehát én tudtam azt, hogy onnan egyenesen megyünk, és annyi időt vesztegetett ugye Athén és Görögország, hogy gyakorlatilag nem haza se jöttem, hanem egyből költöztünk Athénbe, és akkor ott voltunk egy 5 évet. Úgyhogy szükségszerű volt, nem tudom, szerencsém volt, igen, mindenképpen, lehetett volna más vezérkar is, és akkor nem biztos, hogy pont engem néznek ki, de így ez összejött, igen. És akkor mentünk.
7: Egy korábbi interjútban úgy fogalmaztál, hogy Athénban, vagy az athéni rendezéssel kapcsolatban 7 év feladatait kellett 5 év alatt megoldani,
6: így van.
7: Tehát ott egy ilyen időszűkében voltatok.
6: Így van. Ez konkrétan így van. Ugye 2004, tehát 97-ben kapta meg a szervezést Athén, és 99-ig az ominózus váltásig gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát ott 2 év elszállt, ugye ez az a 2 év, amikor az infrastruktúra felmérése, az előkészületek, a tervek, stb. Megszülethettek volna, semmi nem történt.
9: Akkor nagyon bele kellett húzni.
6: Bele. De
9: és szűkíteni a dolgokat.
6: Igen, de nagyon élveztük, nagyon. Én azt hiszem, hogy az volt a mondhatom így személyesen is, meg talán szakmailag is az volt a csúcsa az én pályafutásomnak eddig.
9: És akkor az, bocsáss meg, Sydney után, ugye ezt fel is írtuk, hogy 3 év Sydney után jött 5 év aténi tartózkodás, majd 18 év Peking,
6: igen.
9: És ez pedig már a 2008-as pekingi olimpia rendezésével indult, gondoljuk
6: így van.
9: Mi.
6: Igen, így indult, gondoltuk, kimegyünk 3 évre, ugye 5-től 8-ig, és akkor utána majd meglátjuk. Hát abból a 3 évből lett 18, mert azok az ambíciók, amelyek Kínában visszajöttek, ugye ott nagy csalódás volt a 2000-es játékok nem megkapása, ugye ment Sydneybe, az ott 2-3 szavazaton múlott, egyébként 93-ban volt a döntés, és hát azon Kína, nem keresem a szavakat, úgy megsértődött, mert úgy gondolták, hogy ez nekik járt volna, Sydney elvitte, 2004-re nem is jöttek, ugye akkor Athén nyert, és aztán 8-ra jöttek vissza. Tehát valahogy azt mondanám, hogy fölé lett ismét az az ambíció, amit a sportrendezések mentén egy ország társadalmilag, gazdaságilag, főleg politikailag, befolyásszerzés és egyéb területeken el tud érni. Úgyhogy a 2005 tavaszán mentem ki, és akkor 2008-ban olimpia volt, és ezt követően jöttek az események. Nanjing, ifjúsági olimpia, közben onnan elkezdtem kandidálni, mert volt koreai meg japán kandidatúra, tehát az olyan kényelmes volt, ugye az ember ugye átevezett egy kicsit. Ázsiai játékok, ugye 2010-ben volt Guangzhou-ban, lent Kantonban a következő nyári ázsiai játékok, tehát egyszerűen vitt valahogy a, nem is tudom mi a lendület, vagy a szükség, és újabb és újabb felkérések jöttek, úgyhogy csomagoltunk, aztán kicsomagoltunk, aztán megint, hogy megyünk, aztán mégsem megyünk. És ez valahogy 18 év lett a vége.
9: A hírek után majd még folytatjuk természetesen, de addig még egy utolsó kérdés, hogy ez egy kultúrsok volt számotokra? Már akkor is világpolgárok voltatok, de Ázsia azért az egy nagyon speciális terület.
6: Ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem, és ilyen kicsit cinikus válaszom van rá. Nem. Én úgy gondolom, ha valaki valahova megy, akkor egy legyen nyitott, semmi nem kötelező, tehát ha végképp nem tetszik, el kell jönni. Nem kultúrsok kezén, azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem akar, vagy nem képes a saját komfortzónájából kilépni.
9: Szerintem ez a kulcs.
6: Mert az, hogy milyen a nyelvük. Hát olyan, amilyen. Mit esznek? Azt, amit? Milyen a társadalmi mozgás például, a barátságok, az ismerettségek. Egy más világ kétségtelen, de én úgy gondolom, ha valaki nyitott, és megvan benne az a képesség, hogy nem kritikus, hanem inkább adaptív, és azt mondja, hogy na, ez nekem megfelel, ez kevésbé, akkor attól elhatárolódik, mert erre megvan a lehetőség. Úgyhogy a kultúrsok, én úgy gondolom, például Pekingben csak még nagyon gyorsan befejezve, nagyon sokat vitatkoztam európai barátaimmal, hogy jó, így a kínai, mondom, figyelj ide, nektek egy új kultúrát kell megtanulnotok átmenetileg egy pár évre, az a kínai. Képzeld el, Kínában ott ülünk a sok kínaival, és jön ide 200 ország. Még egyszer mondom, Uruguaytól, mit tudom én, Mongóliáig, és mit tudom én, Leszotótól Kanadáig. Hát, akkor ki van nagyobb nyomás alatt kulturálisan? Hát, hogy igen. Hát, mondom, akkor ez perspektíva kérdése. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Hát a 18 év azért.
9: Az így van, és 2008-on pedig minden idők legjobb, vagy egyik legjobb olimpiáját.
6: Hát szervezetileg én azt mondom, hogy makulátlan.
9: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban a vendégünkkel, Vajda Lászlóval. Ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy eljutottunk 3 év Sydney, 5 év Athén után, egészen Pekingig, és a 2008-as olimpiáig, ami úgy tituláltuk, hogy az egyik legjobb olimpia volt, vagy hát sokak kedvence tulajdonképpen máig is a sportolókat is tekintve egyébként. Ezt hogy lehetett belülről megélni? Szervezőbizottsági
6: egyet szinten. Értenék azzal, hogy szervezetileg a legkiegyensúlyozottabb, legkiszámíthatóbb, mindenféle dráma nélküli, kitűnően működtek a dolgok, és nagyon büszke vagyok, hogy én ennek részese lehettem, és fantasztikus kollégák és erőforrások álltak rendelkezésre erre persze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott Kína meglepte a világot. Ugye ne felejtsük, ez 2008-as Kína, Tehát abban az időben Kína kereste a helyét a világban, ugye nem régiben csatlakozott, akkoriban egyébként az olimpia kapcsán a nemzetközi, ez a trade, a WTO-hoz, ez a nemzetközi kereskedelmi egyezmény talán. Igen. Ugye ez egy globális szervezet, aminek akkor Kína tagja lett. Ez rendkívül sok mindent kell csinálnia. Tehát nagyon sok olyan dolog történt, ami azt mutatta, hogy Kína úgy beérkezett a világ politikájába, nem csak mint egy hatalmas gazdasági potenciál, még egyszer mondom, ez 2008, tehát nem a mostani Kínáról van szó. És itt nagyon sok meglepetés érte szerintem az odalátogató külföldieket, újságírókat is, pozitív. És a sporttól pozitív mindenképpen. Beszéltünk a kultúrsokról. Hát én azt gondolnám, hogy ott nem a kultúrsok volt a fő beszédtéma, hanem az, hogy ez egy fantasztikus város, hihetetlen emberekkel és elképesztő képességekkel. És erre nagyon rámentünk egyébként, hogyha fogalmazhatok egy kicsit szerintelenül így több, első többesbe, hogy ezek az üzenetek átmenjenek. Én tanítok egyébként Kínában egyetemen, foglalkozom sportpolitikával, meg sportdiplomáciával, és a kínai az egy egész különleges metodikát követ, ugye ez fel lett építve. És most nem mondom, hogy a sport miatt van Kína ott, ahol jelenleg, globálisan, de mindenképpen az olimpiák, ugye a nyári, majd a 22-es téli, ennek is megvan a maga emóciója, érzelme egyébként, hiszen az első város, ami téli és nyári olimpiát is szervezett.
9: Közt eltelt 14 év.
6: Az eltelt 14 év, de nincs még egy olyan város a világon, ami nyárit és télit is vendégül látott. Az ember ismeri a földrajzot, erre nem sok város képes egyébként földrajzilag. Pekingben is kérdőjeles, de megoldottuk, igen. Tehát ez is hozzátett ahhoz a presztízshez, amit ott szerintem Kína a világ elé tárt, és meglepte a világot mindenképpen.
8: És ez olyannyira volt meglepő, hogy ugye azt már úgy néztem, hogy már majdnem ott tudtam lenni, és én nekem Pekingi olimpia, 2008-as Pekingi olimpia volt az, ahol az olimpiai megnyitó mutatta azt, hogy itt egy olyan fajta olimpiát láthatunk, amit szerintem soha korábban nem. Szóval szerintem az a megnyitó, az tükrözte azt, hogy micsoda profizmus és micsoda
9: grandiózus.
8: Tehát most is a hideg kiráz attól a látványtól, és igazából nekem ott fogalmazódott meg, hogy én ezt át akarom élni. Igen. Tehát, hogy az minden szempontból egy olyan olimpia volt, ami szerintem sok másik ország tanulhatna abból a megnyitóból.
6: Hát igen, és nagyon magasra tett a lécet. Egyébként az 2000 dobos, amikor elindult, talán emlékszünk.
9: Igen.
6: Anekdóta, ha nem, megengeditek.
9: Persze.
6: Hagyományosan az olimpiai megnyitó az nagy titoktartások közepette készül, és mindig van egy főpróba. Ez egy vagy két nappal a megnyitó előtt a stadionban következik be, és erre általában a szervezőbizottságban dolgozók kapnak jegyet családtagjaikkal. Ez egy fajta elismerése is, és egyfajta buzdítása is a résztvevők, a szervezésben résztvevőknek. És nem hiszitek el, én ott voltam a főpróbán, ez egy nappal a 2000 dobos előtti esemény előtt történt, és azt kell mondjam, hogy mintegy 90%-ban különböző volt a főpróba. Tehát két olyan megnyitót csináltak, ugye a főpróbára már a sajtó is beengedtetést nyer, vannak bizonyos titoktartási megegyek, de mindig valami szivárog. Lényeg az, hogy ami történt másnap az igazi megnyitón, a 2000 dobossal indulván is minden, ami utána történt, az mindenkinek új volt. Annak is, aki látta a főpróbát. Én láttam az aténi főpróbát is, ami lényegében a megnyitó volt. És továbbra is fenntartom, hogy lélekben Atén verhetetlen, grandiózusságban, azt hiszem ezt említetted, ezt a szót, ez nagyon jó, pedig Peking valószínűleg nem lehet túlszárnyalni. Hozzáteszem, ha valakinek tényleg nincs jobb dolga, és rámegy a YouTube-ra, és megnézi a két évvel későbbi 2010-es ázsiai játékok megnyitóját Kantonban, hát mit mondjak?
7: hasonló?
6: Hadd ne izgassam tovább senkinek a fantáziáját. Tehát akkor, hogyha valaki a 2008-as megírtót úgy látta, gondol rá valamilyen módon, nézze meg, mit csinált Dél-Kínak.
7: Köszönjük az ötletet.
6: De csak, ha nincs jobb dolga tényleg az embernek.
7: Azt nagyon csodálkozva olvastam, hogy te úgy értél el ilyen fantasztikus sikereket és teljesítményeket, hogy nem tanultál meg például kínaiul, görögül, tehát az adott rendező ország nyelvén, hanem gondolom akkor angolul ment a kommunikáció, és ez számomra azt csugalja, hogy akkor a nyelvtudás egyrészt angolul kiválóan működött, másrészt, hogy gondolom az emberi kvalitásaiddal tudtál hatni másokra, vagy kapcsolatot teremteni, vagy összhangot teremteni.
6: Na, erre mi a jó válasz?
7: Igen.
6: Köszönöm az elismerést. Nem tanultam meg görögül, sem, és kínaiul sem. Természetesen legyártottam a magam okait, ugye ezt minden ember megteszi, nem mondom, hogy lusta voltam, természetesen. Az igazság az az, hogy angolul dolgozik a cég, mindenki angolul dolgozik, az egész mozgalom angolul működik, és majd, hogy nem azt mondom, hogy ez egy olyan feszített dolog, ugye én az utolsó 4-5 években csatlakoztam be, hogy biztos lett volna időm rá. Nem mondom, hogy nem, de ott már az intenzitás olyan, és hogy viszi az embert az a fajta fura lendület, vagy sodrás, amiben jó, az ember persze van szabad ideje, meg a család, meg egyebek, de én úgy gondolom, hogy egyszerűen, és ezt szomorúan mondom ki, nem volt rá szüksége. Nem kellett, mert egyszerűen angolul ment minden, Kínában is egyébként.
7: És a családtagok megtanultak?
6: Hát igen, az én feleségem nagyon okos, és ő megtanult görögül.
7: Ez igen.
6: Nem tudom, hogy. Piacon láttam, hogy vitatkozik valami görög kofával, és elképedtem. Aztán pedig, mit tudom én, Pekingben nem egyszer egy kínai taxisofőrrel vagy valakivel, szintén szót eszmét cserélt, meg ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy nagyon ez vajon hogy történik meg. Úgyhogy, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekünk, aki egyébként Ausztráliába született, de Kínában nőtt fel, ő ír, olvas, beszél kínaiul is. Úgyhogy azért ez a része megvan befektetésként.
7: És ő esetleg követheti az édesapját?
6: Hát nem.
7: Sportdiplomácia területén?
6: Hát nem követi, biztos, hogy nem követi. Egyébként úszó volt, nagyon jól úszott, csak aztán elvitte a zene. Ő nem is Magyarországon, él Londonban lakik. Minden családnak megvan a maga dinamikája. Úgyhogy ő nem fog engem ebben követni, úgy tűnik, de remélem, hogy a zene vonalom más.
7: És hogyha már Londont említetted, akkor még a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságában azért oszlopos részed volt?
6: Nem.
7: Szereped? Már nem?
6: Nem, ugye szóba került 2008 után, hogy mi legyen Londonnal, ráadásul nekünk rokonaink is vannak, elég sok Angliában, tehát ott a családnak egy nagy része ott van. Hát az igazság az, hogy amint talán említettem az előző periódusban, hogy 2008 után elkezdte Kína gyártani az újabb feladatokat.
7: Csak azt hittem, hogy esetleg még pluszban
6: beleszél. Nem, a vége az volt, hogy nem mentünk Londonba, mert elkezdtem dolgozni a 16-os tokiói kandidatúrán, ugye, ami akkor már gőzerővel ment, illetve volt Guangzhouban a 2010-es ázsiai játékok, és Shenzhenben, ami szintén Dél-Kínában van, 11-ben az Univerziádé. Majd jött 2014 Nanjing az ifjúsági olimpiával, majd jött a kandidatúra 22-re, igen, a télire, és a szervezi. Tehát valahogy úgy Kína nem engedett ki magából, talán, úgyhogy London ilyen szempontból kimaradt, de hát a londoni, és aztán később ugye a riói olimpián már mint budapesti kandidáló stábtag, ha tetszik, vagy hivatali résztvevő voltam jelen, és hogy ott már Budapest 2024 volt a fő témám, amikor ugye Rióról beszéltünk. Hogy
7: izgalmas ott feladat lehetett.
6: Hát nagyon, az ember ugye lehúzott 4 kandidatúrát, mint idegen légiós. Mindig egy picikét talán objektívebben, talán kívülről látva azt, ami a belső dinamikákat jellemzi, legyen az Korea, legyen az Spanyolország, legyen az Azerbajdzsán, ugye Bakuval. Úgyhogy Tokió, ugye a 16-os, ami Tokió nem kapott meg, a 20-ast megkapta, én akkor átnyergeltem ugye a spanyol kandidatúrára Madridhoz. Miért? Nem tudom miért, ezek azok a szerencsés vagy bal szerencsés dolgok. Valahogy úgy éreztem Európa, meg kicsit úgy visszacsatolni, meg ilyesmi. És ugye aztán jött a 24 ugye Budapesttel, az volt az első olyan, amikor magyarként ha tetszik, a saját kandidatúránkat tudtam támogatni, úgyhogy ez egy különleges érzelmi töltetű dolog volt mindenképpen.
7: És itt a beszélgetésünk előtt azért céloztál, hogy volt párhuzam a madridi elveszített pályázat és a budapesti elveszített pályázat között, és nem olyan szempontok miatt, amire esetleg mi halandók vagy laikusok gondolnánk.
6: Hát a laikusok valóban sok mindent látnak, nagyon sok mindent talán nem. Az embernekben, főleg, hogyha ilyen feszítetten, ugye ez egy két éves etapokban megy az olimpiákon, vagy ment, ugye jelenleg ez egy különleges kérdés, hogy most mi folyik, erről is válthatunk szót egyébként, de abban az időben két évente volt egy téli, aztán egy nyári kampány, aztán megint egy téli, megint egy nyári, egyébként ez azért ott fantasztikus, mert presztízs szempontból az öt karikát képbe tartotta. Előtte azért mindig ki kellett várni a következő olimpiát, úgy köztes időben nem nagyon volt öt karikázás, de a kandidatúrák miatt a nemzetközi sportsajtó és a nemzetközi közvélemény nagy része rajta volt az olimpiai branden, az olimpiai gondolaton. Tehát valahol életbe tartotta az olimpiák között is az olimpiai lelkületet a kandidatúra. Egyébként ezért is csodálkozom, hogy ebbe ilyen élesen az előző elnök belenyúlt. Ez csak egy személyes vélemény. Nagyon sokszor ugye úgy bedobnék egy-két gondolatot, ha megengeditek. Az egyik az, hogy mindig a legjobb város kapja-e, a legjobb propozíció kapja-e. Válasz, hogy nem. Sőt, abszolút nem. Tehát a technikai, tehát a helyszínek, a közlekedés, az infrastruktúra, az egyéb kiszolgáló logisztikai dolgok, az fura módon nagyon alul van. A NOB elbírálásánál relatív magasan, a technikusoknál, technokratáknál, ha tetszik, nem akarok negatív lenni, de a döntéshozóknál, a tagoknál ez valahol ott mélyen lent. Csak halkan mondom, ugye ez megint anekdóta, tömegek jönnek a fejembe, ugye, ahogy Stockholm veszített Milánóval szemben, az egy klasszikus példa volt. Stockholm, Silécen születnek a gyerekek, mi a kérdés, ó, nyakig, és az olaszok simán behozták egy olyan technikai javaslattal, amiben vagy öt helyszín, nem tudom hány kilométerek, egy nagyon rossz technikai, nehéz, komplikált technikai javaslattal, a Stockholm is sokkal egyértelműbb volt, és Olaszország simán nyert, simán, és mi beszélgettünk a svéd barátokkal, megint nem azért, mert nagy okos az ember, de hát mondtuk nekik, hogy gyerekek, ez elment, ez kizárt dolog, hogy ezt be tudjátok húzni. Ugye, tehát a technikai dolgok az egyik, és ez Budapest kapcsán is egy érdekes aspektus lehet, a legnagyobb rizikó mindig a belpolitika. És itt utalnék vissza a kérdésre ugye Madridnál, mert az egy nagy tévhit, nem innen kezdem. Talán úgy mondanám, hogy az ember nem mindig döbben rá arra, hogy az angol, mint nyelv hogyan működik egy ilyen kampánynál. Nagyon sokszor vagy angol anyanyelvű ország kampányol, vagy pedig olyan kultúrkör, mit tudom én, egy nyugat-európai, az angol adott. Ezzel szemben vannak országok, Kína például, Korea, ahol még a betűtípus is más, nem is latin betűkkel írnak, hogy magyar, ami egy különlegesen fura dolog egyébként nyelvészeti szempontból Európában, hogy majd a nyelvvéd minket úgyse tudják, hogy itt mi folyik. Hát tudják, ma már erre megvannak az eszközök, azonnal minden kín van. Tehát nem védi meg a nyelv, nem védi meg a belpolitikai kultúrkör a kandidatúrát adott esetben botrányoktól, és hát nem szeretnék most mélyebben visszautalni a sajnálatos dolgokra, ami ugye a 24-es budapesti kandidatúrával történt, de hát ott a belpolitikán dőlt be az egész. Mi lett volna, ha eljutunk Limáig, annak idején, ez most már mesekönyveknek a lapjaira való, vagy a nem tudom, valaki ezen biztos lamentálhat, de lényeg az, hogy Koreában ugyanez volt, hogy a belpolitika kétszer bedöntötte a pjongcsangi kandidatúrát, és harmadszorra kapták meg egyébként. Talán emlékeznek rá mindenki, hogy Vancouver és Szocsival szemben elbuktak. Tehát nagyon, nagyon komplex dolog, és csak még egy dolgot hadd mondjak, egy picit hosszú vagyok, elnézést, hogy a másik, amit nagyon ritkán realizálnak a résztvevők, a kandidatúra projektvezetők is résztvevők, hogy sok profi résztvevő van egy abszolút amatőrrel, ez pedig a város. Mert a helyi olimpiai bizottság, a helyi szövetségek, a helyi sport ezt csinálja, profi. Mennek VB-kre, EB-kre, olimpiákra rendszeresen. A város az, aki nem csinál ilyet. Nem csinált soha, és nem is fog. Mert az, hogy Londonban 48-ban volt olimpia, ez teljesen irreleváns egy 2012-es rendezésnél. Tehát a város szerepe az egy különleges téma, és hát ebben is lehet beborulás, hiszen a városban egyéb ambíciók is vannak természetesen.
7: 3 percünk maradt, mert igen, a kajakkenu Európa-bajnokság, világbajnokságot közvetítjük majd hamarosan. Azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy Szalai Berzovici Attila volt itt a Nemzeti Sportrádióban, és ő elmondta, hogy most már a pályázó városok nem abban a helyzetben vannak, hogy egy pályázatra kell felfűzni azt a projektet, vagy azt a portfóliót, amit ők bemutatnak, hanem a NOB folyamatosan ellenőrzés, folyamatosan tartja a kapcsolatot a rendezni kívánó városokkal. Ez valóban így van-e, és e tekintetben Budapest is ott van-e most a lehetséges indulók között?
6: Lényegében így van. Egy kicsit komplikáltabb, és a 3 perc miatt nem mennék ebbe most bele, de nem nyílt, nem átlátható a rendszer. Ezt kimerem állítani, ez lehet, hogy negatívan hangzik, hogy miért nem, erre megvan a magam cinikus válasza, talán egyszer majd ezt is kifejthetem, de lényeg az, hogy nem átlátható, de amit az Attila mondott, az önmagában áll, így van, és megmondom őszintén, hogy a budapesti kandidatúráról nem tudok semmit, nem vagyok benne, ezt nem keserűen mondom, csak tényszerűen, úgyhogy nem, én úgy tudom, hogy valami történik ebben a kérdésben. Ugye a Magyar Olimpiai Bizottság a jelenlegi NOB tagunk Füriyes Balázs kapcsán hol tart, merre jár, mi van a várossal például, annak bekötöttségével, erről nem tudok semmit ebben a pillanatban.
7: Akkor mi kimondhatjuk, keserűen mondjuk, hogy nem vagy benne a szervező bizottságban, és azért is, hogy ilyen gyorsan eltelt az idő. Még nagyon sokat kérdeztünk volna szerintem, és sok anekdotát.
9: Lehet, hogy lesz egy második rész.
7: Én szeretném, úgyhogy majd itt adáson kívül megbeszéljük. Viki a fitness teremben majd szeretném, hogy kapcsolatokat
9: is folytatni Lacival.
6: Örömmel, nagyon köszönöm nektek.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Most következő vendégünk Kis Péter Pál, aki megvédte aranyérmét a KL1-es kategóriában a poznani kajakerű világbajnokság paraversenyei során, és itt van velünk a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Peti.
3: Jó reggelt, köszöntök mindenkit.
2: Na, hát azt kell mondanom, hogy ha van állandóság, ha van tényleg a csúcsminőségnek talán megtestesítője, az te vagy. Már-már azt kell mondanom, hogy ez szinte a versenytársaknak unalmas lehet, hogy ahol te megjelentsz ott, lemondhatnak az aranyéremről, de hát azért ez emögött egészen elképesztően döbbenetes munka van, és azért vagyunk itt most ebben az órában, és azért hívtunk el téged, hogy ennek a részleteit egy kicsit mélyebben is meg tudjuk beszélni. Hasonló örömet szerez még neked egy világbajnoki aranyére, mint amilyen az első volt, meg a második, meg a harmadik, egészen a hatodikig, Peti?
3: Azt tudom mondani, hogy igen, egyrésztről, mert mindegyik egy kicsit más. Én ugyanúgy a nagy szívvel, lélekkel nyertem meg ezt is, mint az előzőket. Szerintem ez látszik is a futamon, hogy nem engedek ki, tehát amit kell, azt végigcsinálom. Megtisztel mennyi az ellenfeleimet is, úgyhogy nagyon örülök, hogy a hatodik aranyérmemet is sikerült megnyerni most Poznanban.
2: És az addig vezető út mérföldkövei is nagyjából ugyanúgy telnek? Tehát amikor az ember egyszer csak megtanulta, megérezte az aranyérem megszerzésének a receptjét, akkor az azt jelenti, hogy betöltöm a programot a szezon elején, végigcsinálom, és az aranyérmet hoz.
3: Hát helyek közben azért nyilván vannak változók a dolgokba, de az a jó, hogy a kajakkenő azt hiszem egy nagyon mérhető sport, tehát hogy itt azért nem szubjektívek a vélemények, itt ha kell, akkor van egy célfotó, és az el tudja dönteni ugye a futamokat, úgyhogy szerintem edzéseken is ugye tudunk mindig időt mérni, hogyha azért úgy évelején meg így közben is jönnek a számok, akkor azért tudjuk azt, hogy versenyen is ez egy jó eredmény tud szülni, úgyhogy hál' Istennek azért ez így csomagolható, igen.
2: Igen, de azért egy szabadtéri sportról beszélünk, azért van szél, meg ellenszél, meg hátszél, meg oldalszél, meg hullámok, meg tarajok, meg kutyafüle, ez nem olyan tényező, ami átírhatja a terveket?
3: De egyébként nagyon, főleg ez a poznani pálya, ez nagyon ilyen szeles, eléggé be is hullámzik ott a víz, tehát ez egy pont egy ilyen pálya, amit meg kell ugrani így versenyzőként. Hál' Istennek befordult hátszélbe a szombatra az én versenyemre.
2: Nagyon rendes a szél.
3: Nagyon rendes egyébként, mert szembeszélben nem szeretek, az nagyon visszafog, úgyhogy kedves volt hozzám, igen.
2: No, hát szerintem érdemes egy picikét a te életedet egy másik perspektívából is megmutatni, Peti, jó? Mert egyrészt régóta ismerjük egymást, tudod, hogy nagy rajongód vagyok, és különösképpen annak az elkötelezett, fejlehajtott munkának vagyok mindig a nagy tisztelője, amit te évről évre leteszel az asztalra, és ami hát láthatóan a világ tetejére repít téged. De talán kevesen tudják annak ellenére a te történetedet, hogy most már azért évek óta az év sportolója gálán is ugyanúgy, ahogy így a döntőben. Nem nagyon van az ellenfeleknek esélye veled szemben, és ugye te hozod el az év férfi parasportolója címet. Mire emlékszel így a gyerekkorod első 8 évéből, ugye? Mert te egy egészséges fiúnak születtél, és aztán majd elmondod, hogy mi történt veled. Mi van meg abból a gyerekkorból? Mert hogy azért nyilvánvalóan dominánsan az életedet most már ugye mennyiségben is kerekesszékben töltötted, de emlékszel még a gyerekkorodra?
3: Igen, az a durva, hogy nagyon mély emlékeim vannak róla bizonyos szempontunkból. Hát azt tudom, hogy nagyon egy ilyen családcentrikusak voltunk. Nagyon fontos volt nálunk így a szeretet, hogy így kitartsunk egymás mellett, úgyhogy nagyon jól teltek tényleg így a gyermekévek.
2: Vannak olyan emlékek, hogy te egészséges kisfiúként szaladsz, esetleg focizol, nem tudom, hát amit a fiú gyerekek, ugye kétszer-két fiú gyerek szülőiként élünk itt, meg dolgozunk Ferivel, tehát az ember tudja, hogy vannak természetes mozgásformák, amit egy fiú azonnal elsajátít. Ez neked is megvolt?
3: Abszolút, nagyon mozgékony gyerek voltam már kiskoromban is. Nagyon szerettem, tehát ahogy mondtad, említetted, focizni, futni, tehát nagyon-nagyon ez a része volt a mindennapoknak. jártam Novodába ilyen gyerekkori ilyen kis bozsik programos meccsekre is, úgyhogy egyszer-kétszer, úgyhogy tényleg szerettem a sportot, nagyon mozgékony gyerek voltam.

0: Hogy mondd el nekünk.
1: Igen, 8 éves koromban történt ez a vírusfertőzés, Guillain-Barré szindróma betegség neve. Ilyen 40-41 fokos lázam volt, tehát írtó magas, alig tudták levinni. Tényleg nagyon szélsőséges volt az a pár nap azért, amikor így a tetőzött.
0: Mondhatni, hogy ilyen élethalál között lábegtél, azért az a 41 fokos láz az már nagyon igen. A pereme.
1: Igen, hát úra kimondani, de igen, abszolút egyébként. Úgyhogy ott nagyon megijedtünk, átmentünk a házi orvoshoz. Hát nyilván ez egy nagyon ritka betegség volt, nem gondolt bele a szövődményekbe, és ő egy sima megfázással vagy egy influenzával kezelt. Nyilván kaptam antibiotikumot, meg a lázcsökkentéssel foglalkoztunk, de akkor ott ennél többet nem. A házi orvos se esett pánikba, tehát hogy akkor ez tűnt a megfelelő kezelésnek. Viszont egy hét múlva sem akart nagyon enyhülni. Nyilván a láz az lement, de hogy azért így ez a betegség, gyengeség, ez továbbra is fennmaradt, és éreztem, hogy a lábam, a talpom elkezd zsibbadni, illetve hogy a kezem is így kezd gyengülni. Tehát, hogy ez a végtag gyengeség, ez nem múlt el. És visszamentünk a házi orvoshoz, és ő akkor javasolta, hogy küldött egy beutalóval be Pécsre a gyermekklinikára, és akkor ott is elkezdődtek a vizsgálatok. Ott is egy jó pár hétbe beletelt azért, amire így megtalálták.
0: Hiszen ez egy ritka kor, tehát nyilvánvalóan nem volt annyira egyszerű ezt diagnosztizálni, mi is történt.
2: És bocsánat, Péter, hogyha ezt a kezdetekkor, az első tünetek jelentkezésénél diagnosztizálják, akkor megelőzhetőek lettek volna a végkifejlett állapot?
1: Hát igen, ez a kemény az egészben, hogy nem szerettem ez a mi lett volna, ha, de egyébként igen, abszolút. Tehát ugye ezt mondták is, hogy előbb észreveszik, előbb megkapom a kezelést, kaptam egy plazmaferezést, egy vértisztítást, az nagyon sokat segített, mert ugye ezek a fehér vérsejtek ölték ugye az ideg végződéseket, az ideggyököket, hogyha ez így előbb ugye kapok egy reszetet így a rendszerbe, akkor ez így leállt volna, és nyilván több idegvégződés maradt volna épp, sokkal kisebb lett volna akár, vagy akár szinte minimális, igen.
0: Nyilvánvalóan ezt most utólag, hogy mondod, ami lett volna, hát azt nem lehet ide citálni, illetve
1: abból gondolom. Kell főzni, ami van.
0: Igen, meg nyilván már azok az évek, meg azok a pillanatok elteltek nálad is, meg a családodnál is, amikor ennek a fázisain át kellett magatokat rágni, ugye, hogy az idő, ez a faktor, és stb. Stb. És te magad egyébként ott ebben az egész egészségügyi, hogy mondjam, állapot kellős közben, mikor érezted azt, hogy enyhülnek a problémák? Tehát, hogy hány hét vagy hónap kellett ahhoz, hogy azt mondd, hogy enyhül, de valami mégsem, mert hogy végül is valami olyasmi történik, amit nekünkre nem vagy már hatással.
1: Hát igen, az a baj, hogy a kezelés alatt nem nagyon éreztem, tehát mindig hol jobb volt, hol rosszabb, nyilván ez az egész kórházi lét, kezelésem egy ilyen leányálom, tehát hogyha egy kicsit így javult is az állapot, azért nyilván így annyira nem éreztem magam így, hogy jó, most ez így, ezen így túl vagyunk, úgyhogy hogy kicsit jobb lenne így érzésre. Nekem itt tényleg az volt az első ilyen nagyobb ilyen lépcsőfok, amikor már egy kicsit így jobb irányba terelődött az életem, mikor a mozgásjavítóba kerültem, és akkor ott újra el tudtam kezdeni tanulni, amit nagyon szerettem, mert ugye hát ugye évet is kellett ismételni, meg tényleg ugye elszakadtam barátoktól, tehát nagyon nem volt lehetőségem tanulni, és tehát az első egy fél évben ugye kijártak a tanárok, osztályzót tettem, de hát utána már átkerültem Zalaegerszegre, oda nyilván majd nem is tudtak utánam jönni, úgyhogy akkor kikerültem egy kicsit úgymond a rendszerbe, úgyhogy ezek nyilván nagyon nehéz dolgok voltak, ugye a család is két részre szakadt, ugye a apukám maradt otthon a bátyámmal, ugye Pécs mellett, Nagyváton, ugye a szülőfalumba, anyukám, amikor tudott, hogy ő jött velem, így hónapokig Zalaegerszegre, eleinte Pestre is, de hát azért ő is így érezte, hogy hát az egész az így nagyon nem, azért nyilván a otthoniak is hiányoztak, úgyhogy hát nehéz időszak volt, az biztos.
0: És amikor tulajdonképpen nem tudom, hogy mi volt, amikor így véglegessé vált, hogy az állapotod az milyen lesz, mennyi idő múltán. Szóval akkor az úgy nagyjából meddig tartott ezt a tényt egyáltalán felfogni, megemészteni, elfogadni, hogy amit most már úgy mondasz, hogy azzal főzünk, ami van, hogy ezt ebből kell a legjobbat majd kihozni.
1: Igen, ugye úgy volt, hogy kezeltek Pécsen, Zalaegerszegen, utána megint visszakerültem Pécsre, és ugye ott mondták meg, akkor kb. 9, majdnem 10, tehát 9 és fél évesen, hogy jó, ez most már állandó, tehát hogy ez egy

0: állapot marad a számomra. Úgyhogy hát ott az kemény volt feldolgozni, szóval ott az egy több hónap, amilyen nagyon kemény időszak, de utána is szerintem egy bő két és fél év kellett egyébként tényleg, hogy így teljesen így azért le tudjam így ezt zárni magamból, hogy jó, ez most már így marad.
1: Családod hogyan élte ezt meg?
0: Hát nagyon nehezen mindenki tényleg, tehát nyilván anyukám az így jobban kimutatja, mert nagyon érzelmes, ő rajta nagyon láttam, anyukám csak ugye mondta, hogy így van. Anyum csak mesélte, hogy apum is ugye nagyon nehezen viseli, de hát nyilván azért neki tartani, mert kell magát, keménynek kell lenni. Illetve hát bátyámon is láttam, hogy azért amikor így kicsit hazakerültem, már így inkább a mozgásjavítós időszakban, ugye akkor ilyen heti szinten jártam haza, hétvégente, akkor hát azért nem tudtunk úgy játszani, mint előtte, tehát azért akkor úgy újra így fel kellett venni a dinamikát kettőnk között, igen.
2: Mivel egy óriási példakép vagy sokak számára, így számomra is, hogyan dolgozza fel az ember, amikor szembesül a megváltoztathatlannal, és hogyan válik a magyar sport korszakos egyéniségévé már 23 évesen. Tehát számomra ez olyan, hogy akkor jó, akkor holnaptól új dimenziók, és akkor elindulok egy más irányba. Tehát hogy tudtad ezt fejbe átkonvertálni magadat, vagy ez hogy zajlott le?
0: Hú, hát szerintem nem volt egy ilyen kapcsoló, tehát ez egy folyamat. Egyébként egyre jobban kezdtem lenni, nyilván a sorstársak is nagyon sokat segítettek, tehát azért szerettem én is sajnáltatni magam, mindenki más, bármilyen problémája is van, és akkor láttam a sorstársakon, hát, hogy azért mosolyognak, boldogok, nekik is van céljuk, és akkor rájöttem, hogy azért annyira nem vagyok egy ilyen elveszett gyerek, hogy azért jó valamit nekem is így kell kezdeni magammal, meg az életemmel, hogy azért ez így nem lehet ennyi, így tényleg tizenévesen. Mondom, a mozgékonyság az szinte megvolt, bár eleinte azért fura volt, hogy azért tehát más a mozgásforma, amit végezhettek is, ami boldogságot tud adni, de azért mégiscsak ez volt, ami így gyerekkorom óta így mozgatott. Akkor már így a sport azért így tudtam, hogy valamilyen szerepet azért fog játszani az életemben. Azt nem tudtam, hogy ilyen mértékben, de hogy részese lesz.
1: És hát ennek mi is nem csak részesei, hanem nyertesei vagyunk a te fantasztikus eredményeid nyomán. Amikor pár héttel ezelőtt Mertz Tamásék voltak itt, és beszéltünk a hazai para vízilabda megteremtéséről, akkor ugye nagyon mélyen belástuk magunkat abba, hogy a mozgásjavító tulajdonképpen egy sok tekintetben bölcsője bizonyos sportsikerek születésének, és a te életedben is tulajdonképpen ez volt. Ugye innen kívülről nem látjuk ezt, hogy ott mi zajlik benne, de kicsit mutasd bár be nekünk azt, hogy amikor a sorstársakról beszélsz, vagy arról, hogy ott hogyan, milyen módon kapcsolódnak hozzátok, vagy hogyan értetik meg, hogy itt most azért vagyunk, hogy ebből a végleges állapotból sokkal jobb dolgokat hozzunk ki. Milyen az a közeg?
0: Hát a mozgásjavító az tényleg egy fantasztikus létesítmény, azt tudom mondani, hogy ott minden adott arra, hogy egy mozgássérült gyerek kiteljesedjen az életben és lehetőségeket kapjon szerintem. Tényleg a tanulástól kezdve, hogy óvodától végigmegy egészen gimnáziumig. Ugye,
1: ezt nem is tudtuk például, nem is tudtam valóban, tehát végig kísérik egy kis gyerekkorát óvodától.
0: Van, igen, érettségit ad a kezedbe, és ott tudsz lenni tényleg az elejétől a végig, szerintem ez hatalmas szó, hogy tehát nem kell megtörni ezt a folyamatot, és biztonságos közegben tudsz végighaladni. Nyilván a kollégium adott, tehát ugye én is ugye vidéki vagyok, Pécs mellől jöttem, és akkor tudtam ott lakni, van lehetőség a lakhatásra, tényleg nagyon jó környezetben, tehát az is akadálymentes, és mindent kielégít, és hát nagyon jó szakemberek dolgoznak ott, akik tényleg nagyon lelkesek, és próbálnak mindig valami új dolgot behozni az iskola falai közé, mindenféle szakkörrel, és tényleg úgy nézett ki, hogy én a iskola után, órák után, 3-4 óra, akkor már mentem a szakkörre, és akkor este 8-ig így, vagy 7-ig legalább, akkor nem is mentem a kollégiumba, hanem mindig volt valami sporttevékenység, amit lehetett tűzni.
1: Tisztelegjünk egy kicsit akkor valóban ezen pedagógusok munkája előtt, akik annyira nincsenek a szemünk előtt, és annyira nem tudunk erről a sokszor heroikus munkáról, amit ott elvégeznek. Miközben nyilvánvalóan ezt úgy teszik, elétek, mint hogy ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, nem? Kik voltak, akik igazából segítettek neked valóban elindulni, hiszen ott azért mindenféle sportokat elkezdtél?
0: Így van, talán tényleg ez a legfontosabb, hogy te is említetted, hogy ott az elején bele se gondolunk, de hogy ők teremtik meg az alapokat, amiből aztán később el lehet indulni. Tényleg, hogyha ki kéne emelni egy pár embert, az biztos, hogy első körben Szűcs István lenne, úszóedzőm, ő nevelőedzőmként tekintek rá. Ugye úszással kezdtem 3 évig a parasportokat, úgyhogy ő nagyon sokat formált rajtam abban az időben, szerintem meg a sport szeretetét lekaptam. Úgyhogy őt mindenféleképp nagyon lelkes, tényleg mindenki belátja a jót, azt a kis tehetséget, és szerintem az a legfontosabb, tehát a mi esetemben is történt, hogy nem fogalkörömmel ragaszkodik a gyerekhez, hanem hogyha látja, hogy másba tehetségesebb, akkor ő viszont engedi tovább, tehát hogy tudjon kiteljesedni abban, amiben ő
1: a
0: szeretne.
1: Gyerek a fontos.
0: Így van, tehát gyerek az első. Az önös
1: célok.
0: Hát innen
1: is köszönjük neki, hogy valóban ilyen módon bontogatta a szárnyaidat ezek szerint, és segített ebben. Az úszás egyébként, hogyha a későbbi vízzel való kapcsolatot nézzük, azért az neked segítség volt, hogy végülis volt egy vízbiztonságod most már ebben az állapotban?
0: Abszolút, mert egyébként ez egy nagyon mélyről indultam ebben a tekintetben is, tehát én még gépkoromban, amikor emlékszek, elmentünk strandra gyerekkoromban a családdal Szigetvára, akkor is ott volt egy ilyen rossz élményem, hogy véletlenül ugye egy mélyülő medencébe mentünk, hogy ott még leért a lábam, de viszont hirtelen nem, és akkor még nem tudtam úszni, és nem jött senki segíteni. Valahol ott volt apukám a környéken, meg ugye bátyám is ott a vízbe játszott, de a úszómester nem vette észre, és akkor tehát végül a bátyám látta, hogy baj van, és akkor ő segített, ő mentett úgymond ki, hogy az egy ilyen nagyon, az is egy ilyen nagyon maradandó rossz élmény volt számomra, hogy ebből indultunk ki, hogy akkor én elkezdek úszni.
1: Hát tulajdonképpen akkor még egy lelki sebet is valamilyen szinten rendbe kellett tenni, most már nyilvánvalóan úgy, hogy azért deréktől lefelé nem voltál egészséges, tehát ha jól értem, akkor itt volt feladat.
0: Volt, nagyon bőven, úgyhogy ez is egy feladata volt a Szűcs Istvánnak, úszóedzőmnek, úgyhogy tényleg nagyon mélyről indultunk, de ezt is megugrottuk, és ebben is tudott segíteni nekem. És aztán a későbbiekben meg tényleg nagyon fontos, hogy ez a vízbiztonság meg legyen a kajakban, úgyhogy ez nagyon sokat segített, hogy én ezt a kajakot is el tudjam kezdeni, mert aztán nyilván a nyílt vízen Dunán mély víz is, már amikor jó a vízállás, akkor elég mély a víz.
1: Igen, az jogos.
0: Sajnos, de igen. Itt ugye van azért sodrás is, úgyhogy azért abszolút azért oda fontos, hogy egy jó vízbiztonságod legyen.
1: Volt-e köztes sport, ami a kajakozásig vitt? Az úszás után?
0: Hát úszás után nem, de ott mellette volt, igen. Akkor azért nagyon sok sportot ki tudtam próbálni a mozgásjavítóban. Tényleg a kerekesszékes kosártól kezdve azt nagyon szerettem. Nagyon szerettem a csapatsportokat egyébként. Abba még így el tudtam volna képzelni magam. Az úszóba és a váltót szerettem a legjobban a végén, úgyhogy ezek, a kerekesszékes vívást is próbáltam, az asztali teniszt is, de hát ezekben annyira nem, ezeket annyira nem éreztem.
1: De tényleg fantasztikus, hogy aztán a végén úgy alakult, hogy a csapatsportok szeret, hogy mondjam, a rajongása ellenére egyéniben teljesedett ki a pályafutásod, méghozzá nem is akárhogyan, hiszen ugye kétszeres paralimpiai bajnok, vagyis most már 6-szoros világbajnok. Úgyhogy a folytatásban elkezdjük majd kibontani, hogy akkor hogy is érkezett a parakajak az életedben, és hogy épült fel ez a fantasztikus pályafutás, amielőtt most is mindegyen nevével mondhatom, hogy kalapot emelünk. Vendégünk Kis Péter Pál, itt a Nemzeti Sportrádió sportreggelében, aki már a 6. alkalommal lett világbajnok a kategóriában. K1-es kategóriában. Majd ezt is kivesézzük, hogy egészen pontosan ez mit jelent, úgyhogy maradjatok velünk, és természetesen, ha van hozzá kérdésetek, akkor várjuk a 0630 55 55 605-re. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy már az elmúlt fél órában is itt volt, és még ebben a fél órában is itt lesz velünk Kis Péter Pál, aki hát a legutóbbi parakajak világbajnokságon ismét diadalmaskodott főversenyszámában, és megnyerte a K1-es kategóriát, ezúttal 6-szor, ugye kétszeres paralimpiai bajnokunkról beszélünk, és hányszoros év parasportolója vagy? Számoltad már?
0: Hát az is 6-szoros.
1: Az is 6-szoros,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen.
1: Egészen elkever. Letaszíthatatlan.
2: Hányszoros év sportoló, és így el kell gondolkodni, mennyi is? Tehát
1: Ezt viszonylag kevesen mondhatják, amikor számolni kell ezt a dolgot, mert ha valaki ezt egyszer, ezt a címet magának mondhatja, általában az is óriási dolog. És ugye az elmúlt fél órában beszélgettünk arról, hogy 8 éves korodban, hogy értéged el ez a nagyon ritka vírusfertőzés, és ennek a következményei végül is sajnos maradandóak lettek, de régtől lefelé?
0: Igen, igen, de régtől lefelé.
1: Így van, de ugye már arról is azért szót ejtettünk, hogy hihetetlen, de új perspektívák nyíltak számodra, ugye mozgásjavító, fantasztikus nevelői, oktatói, pedagógusai, edzői jó voltából, és elindultál ugye először a paraúszással, és mindenféle egyéb sportokat végeztél, majd megérkezett ugye a kajak, de hogyan, Peti? Hogyan kacsintott rád ez a sportág?
0: Igen, igen. Hát igazándiból már nagyon benne voltam a közegbe, az úszós közegbe, és lent voltam pont egy úszóedzésen, és ott jött a kajakos, volt kajakos edzőm, Pruzsina István, aki meglátott ott úszni, és lát, már így kinézett magának, hogy látta, hogy ez a srác, ez még jó fiatal, de hogy úgy jó erőben van, ügyes az úszásban, hogy így lelkes akarja, és hogy hát megkérdezte, hogy ő kicsoda, és akkor mondták, hogy ő a kis Peti, és akkor mondták, hogy maradjon lent egy órát még, és próbálja ki a kajakot, és próbálja ki. Én megmondtam, hogy miért ne, igazándiból tetszett a gondolat.
1: Minden elő volt állandigra, már lehetett tudni.
0: Igen, igen, úgyhogy tetszett a gondolat, és ki is próbáltam. Hát szerintem sikerült az egyik legnehezebb sportágat kiválasztanom magamnak. Uh-huh. Már a kezdetek sem voltak könnyűek, tehát egy eszkimó kajakba próbálgattuk ott lent a 25 méteres medencében, amiben úsztunk. Úgyhogy hát kemény volt, mindenféle ilyen kis szivacsokkal, mert mindennel ugye így tömködtek ki oldalt, hogy azért így alapból ugye elég széles a hajó, és akkor így meg tudja ülni. Úgyhogy kalandos volt, de egyébként nekem tetszett ez a kis, nem tudom, kis nomádság, meg kis a barkács benne, hogy így hogy lehet ezt megoldani.
2: De pont erre lennék kíváncsi, mert én, aki rendkívül szorosan kötődöm a kajakkenu sporthoz, úszni se tudok, és sportosztályba jártam, és ott nagyon sok kajakos osztálytársam volt, főleg hölgyek, akik csodálatosan, gyönyörűen néztek ki, és hát a kajakkenóhoz való kapcsolatom, és hát sajnos hozzájuk is abban nyilvánult meg, hogy a nagy szünetekben Szkanderba folyamatosan lenyomtak minket, fiúkat. Tehát elképesztő felsőtestrendek ezek, hogy te is, tehát csodálatos, kidolgozott felsőtestetek van, és azért tudok csak a létezőleg amatőröbb és közelálló kérdéseket feltenni, hogy mégis ez hogy működik, hogy a kajakot kell egy személyzet, aki szállítja neked, hogy működik a maga a beszállás, a sportszerek óvása, tehát elképesztő a maga a háttérmunka is. Én erre vagyok kíváncsi, hogy nem csak az, hogy hát beérsz, aztán megint első lettem, jó, újabb aranyérem, jó, de hogy az egész felkészülés, meg a logisztika azért az se semmi munka.
0: Igen, azért kemény nálunk ebbe a sportágba, hogy most voltak is érdekességek, de hogy kezdjük az elején, hát nyilván így az a kiszolgáló személyzet, az így egy főben ez így az edző.
2: Az kemény.
0: Hogy úgy mondjam, az igen, nálunk, hogy úgy néz ki az edzés, hogy ugye le kell vinni, levisszük a hajót ugye a stégre, és akkor már itt is kezdjük az első problémát, tehát ugye mi, ahol edzünk fönt a Újpesti öbölben, a Marina parton, ugye ott van egy ilyen 20 lépcsőfok lefele a stégig, tehát ugye azt is meg kell oldunk valahogy, hogy egyáltalán vizet tudjak szállni, tehát nekünk a mindennapi edzések.
2: Nincs ezek... akadálymentesítve a maga az edzőkomplexumot se.
0: Hát nem edzőkomplexum, az ez túlzás, ez egy kis egyesület, és ott sajnos nincs, tehát egyébként már jöttek igen többen forgatni oda, és így kérdezték is, hogy ez most ez így tényleg, de hát annyira meredek, hogy nem is tudom, hogy lehetne ott kialakítani egy rámpát, tehát hogy ezt nagyon így kéne csiki-csukiba. Igen,
1: de azért már illő lenne, tehát már szerintem tettél annyit az osztályra.
2: Hány évnek kell még nyerni?
1: Most ezek valakinek ez az eszébe jutott, innen üzenjük, hogy ez nem lenne egy probléma.
0: Tehát egyébként
1: hogy...
0: ez már egy kemény, megugrandó feladat, és ezt az edzőmön úgy oldjuk meg, hogy hátiba vesz, és akkor úgy levisz. Igen. Úgyhogy neki is jó kondiba kell lenni, úgyhogy ő is edzelünk.
1: Igen, mert azért így masszív izomzat van rajta, tehát nem tudom, hogy azért ezt igen, ezt meg kell tudni emelni. Nyilván akkor ugye le kell vinni értelemszerűen ugye a kajakot. A beülés az mennyire nehézkes, mennyire, hogy mondjam, megoldandó szintén, mint feladat.
0: Igen. Hát ez is ugye érdekes, mert nyilván most már rutinból, hát ugye minden nap, tehát azért ez most már így megy, de tehát ugye ez úgy néz ki, hogy a hónom alatt megfog az edzőm a felső testemet, és akkor így lendületből berakta, nem kell egy nagyot emelnie, nyilván is azért, mert tudok segítek, tehát ez nem egy ilyen nagyon nehéz dolog, de hát nyilván ezt ki kellett tapasztalni, viszont azért most, hogy tényleg voltak ezek az alacsony vízállások, ugye a stég, meg a hajó között azért van, most már volt, hogy egy ilyen 30 centi legalább, aha, és akkor jó mélyre kell rakni, tehát akkor megint így elég necces ez a vízösszeállás. Tehát nem olyan egyszerű, tehát nagyon körülményes.
2: Volt beborulás?
0: Hál' Istennek mostanában nem, már nem, nem, az elején igen, felavattam, így magamat meg a hajót, de most már nem.
1: Na, és akkor az ember vízen van, akkor összességében azért ennek a hajónak a stabilizálása, így, hogy neked ott alul ezek szerint az érzékelőid meg egyáltalán igazából saját mindenük. Mennyire nehéz dolog ez?
0: Hát igen, nagyon-nagyon nehéz egyébként. Ugye azt kell tudni, hogy a mi versenyhajónk egy icipicit szélesebb, mint az épeké, de azért nem, tehát tényleg nem annyira. Úgyhogy egy kicsit stabilabb, de hát én sem hiszem, a portjahajóból abba kezdenek általában a fiatal versenyzők, és akkor abból átültem egy ilyen parahajóba, hát egyből borult meg minden. Tehát ugye van két márka, van a Nélo meg a Plastex, hát a Nélo az annyira borult, hogy az esélytelen volt, hogy ezt megüljem, úgyhogy sokan át is ültek egyébként a parába, ilyen magasabb kategóriába, akik kevésbé sérültek is ebbe a Plastexbe, mert ez ami így nekünk bevált. Úgyhogy hát nagyon kemény. Az elején mondom, volt is borulás, meg kellett tanulni nagyon ezt így amennyire lehet ezt igazán, hogy felső testből meg így lapáttal, kézzel így kiegyensúlyozni, igen.
1: Ez azt jelenti, hogy neked már fura módon, de mondhatni plusz izomzatot kell erre is kialakítani?
0: Úgy mond, igen, ez úgy ott van mélyen legbelül, és igen, akkor azokat azt használni kell. Igen,
1: ezek ilyen rejtett izmok, de ezek, igen, a balanszhoz meg nagyon sok minden máshoz kellenek, és hát persze kellenek a tolóizmok, ugye, mert aztán egyszer csak el kell rajtolni. 200 méter a táv?
0: 200 van, méter, 200
1: ugye?
0: Méter,
1: tehát ez egy nagyon komoly sprint táv. Itt ezt tényleg izomból, tüdőből ki kell tolni minden szempontból. Az, hogy te végül is ugye ebben jó lettél, ehhez mennyi szárazföldi munkát kell elvégezni? Nyilván nagyon fontos a kajaktechnika, meg maga egyáltalán ugye a húzás, meg mi egyéb, de hát azért ezek nem véletlenül vannak, ezek a markáns izmok rajtad.
0: Igen, hát nagyon-nagyon sokrét egyébként a felkészülési programunk, egyébként tehát nem csak a kajakozásból áll meg az, hogy nyáron, tehát ugye most is lesz ugye egy hosszabb leállás, egy ilyen, hát pár hetes, az nekünk már hosszú nyilván, és csak májusban lesz a következő verseny, viszont addig van igazániból a lényegi munka, tehát abból tudunk jövőre dolgozni, szerintem az ilyen 70% az a téli felkészülés, hogy sikerül, kell egy nagyon jó erőálló képesség, amit nagyon sok kondival tudunk elérni, tehát ilyen télen heti 3 kondi edzés, de akkor ez egy ilyen másfél 2 órás is, tehát nagyon hosszú, és akkor mellette van úszás, tehát azt is rengeteget, tehát az is heti 2-szer, az is egy ilyen 2 órás úszás edzés, és akkor mellette van a téli ergométeres, kajak ergométeres edzések, tehát nagyjából így néz ki a téli felkészülés, és mondom, szerintem az egyik legfontosabb. Tehát én most azt érzem, azért tudtam, nyilván így eredményekben ez így nem látszik, de így belülről érzem előrelépéseket, a fejlődés, hogy a téli munkának köszönhetően, hogy nagyon sokat fájt a derekam, illetve a kis mellizmom, egyebek, és ezeket úgy meg tudtuk erősíteni, mondom, főleg a derekamat, hogy így szezon közben, vezés közben így nem volt jelen, vagy nem annyira.
1: Hát igen, hiszen volt neked azért olyan év, ami a sérülés miatt, ugye még a Párizs olimpia is, hát mondjuk így billeget, hogy menni fog, aztán azt megnyerted utóbb a paralimpiát.
2: Annyira billeget, hogy megnyerted.
1: Igen. Hogy akkor azért erről ne feledkezünk el, hogy itt azért pontosan azért, mert elképesztő mennyiségű izmot kell nagyon használnod, sőt kiváltanod, ugye, itt bizonyos szempontból, akkor ez egy sérülés veszély, ez azért egy komoly probléma.
0: Hát abszolút, nyilván így a kajakönú sport is így szeretem, imádom, de hát azért nem a legegészségesebb, nagyon profi szinten üzenő, ez a csavaró mozgás, ez mondja is, ugye, amikor így a derekama volt probléma, ugye az orvos, hogy hát ez a csavaró mozgás annyira nem tesz jót nekik, hát mondom, jó, mit csinálja? Kajakos
1: vagy. Igen. A teniszkönyök.
2: Nekem is, amikor vonult a térdemmel, akkor kérdezte, voltam már 25 éves, 10 év profi karrierrel, és akkor kérdezte az orvos, hogy biztos a labdarúgás jó ennek a térdnek? Hát most már
1: hát
2: szok változtatni. De viszont becsaptál minket, Péter, szóval komolyan mondom, mert hogyha azért anatómiailag meg ugye edzőként azért tiszta vagyok azzal, hogy a izomrostok meg gyorsrost, lassúrost, tehát ha 200 méteren valaki a világ legjobbja, hát jó, igen, rendben van. De mi az, hogy 6 kilométeren is VB ezüstérmes vagy? Hát az hogy létezik ilyen, hogy egy sprinter 6 kilométeren is a világ legjobbjai közé tartozik? Tehát
0: hát szenvedtem is rendesen vele.
1: Azért egészen jó kijöttél belőle.
0: Egyébként első 200-on ott is elő voltam, hogy ez valakit megnyugtat.
1: Szóval, hogy akkor tulajdonképpen alapvetően sprinter alkat vagy. Ebből én arra engedek következtetni, jól mondom? De bírod a hosszú távokat is.
0: Igen, helyek közel amúgy abszolút. Azt beszéltük edzőmmel, hogy nyilván így nálunk a parhában csak 200 méter van, de épeknél van 500, és hogy így a testalkatból 100-500 lenne a legideálisabb egyébként az a táv, de úgy nem bánom, szeretem persze a 200-at is, de egyébként nem kipróbálnám magam 500-on is így éles, hogyha lenne egy versenytáv, mert egyébként jó ez a 200, csak ugye amikor már így feleszmélsz, hogy most mi történik, a vége is.
1: Igen, hát ezek a sprinttávoknak a valódi nehézsége. Akkor kicsit arról beszéljünk, hogy ez a Poznan, ami szerintem speciális viszony fűz, ha jól tudom, ebben az esztendőben, ez hogy zajlott? Mi az a pont, amikor az ember, nyilván amikor meglátnak téged a versenytársak, akkor azért hát lelohad a kedvük, tehát tudják, hogy itt a legnagyobb esélyes, de azért ezt valóra is kell tudni váltani. Tehát ennek van azért egy rendkívüli nyomása, amit az embernek el kell tudni viselni. Hát látszólag te ezt elég jól viseled. Szóval érezted, amikor megérkeztél idén, hogy igen, megvan a csúcsforma?
0: Igen, azt tudom mondani, hogy hál' Istennek te jó volt a formaidőzítés, és nagyon jó volt a felkészülés, tehát szerintem ott is akkor mentem a legjobban, amikor kellett, így a körülményekhez mérten, tehát nyilván így most az időket így mindig próbáltam egyébként visszagondolva így az Európa-bajnokságon is így kicsit így egy ilyen jobb időt menni, esetleg valami új rekordot, ez most idén nem jött össze egyébként, de nem bánom, hát ilyenek voltak a körülmények, de igen, most itt a VB-n nagyon jó volt szerintem a forma, úgyhogy most volt tényleg szerintem tehát a legnagyobb mezőny ever, tehát így a 6 év alatt most volt a legnagyobb a mezőny, úgyhogy jó volt egy ilyen versenyben is így nyerni.
1: Hát azért úgy, hogy ahogy valóban azt mondod, hogy tényleg mindenki, aki ebben a műfajban jó, ott van és rajthoz áll, és közülik is újra a legjobbnak lenne, kell, hogy legyen egy speciális íze, nem?
0: Abszolút, tehát tényleg így ez a poznani világbajnokság, ez nekem nagyon kedves volt számomra, azért is, mert ugye 19-ben ott nyertem először, meg az első nemzetközi érmemet, az első nagy siker ott volt a Európa-bajnokságom, úgyhogy tényleg nagyon kedves emlékek fűznek hozzá. Attól eltekintve, hogy amúgy a pálya maga az azért hagy ki vetni valót, tehát ugye tavaly ott volt a világkupa, és akkor másfél méter hiányzott a vízből, meg azért ugye elég szeles, tehát ugye azóta már több pályán is versenyeztem, de ettől függetlenül ez azért egy kedves pálya lesz mindig is számomra.
1: Na most, amikor ugye mondtad, hogy szerettél van az EB-n esetleg rekordot, vagy ilyesmit, amikor az ember tényleg valóban ennyi címet gyűjt be, és hát most már azért mondtad, hogy nem magaddal harcolsz, akkor mik lehetnek még azok az új motiváló erők, amik most téged majd egy kis pihenés után rávesznek arra, hogy jön egy újabb szezon, és hát nyilván te már ellátsz, sőt gondolkodzol is, gondolom a Los Angeles-i paralimpiában, szóval mit lehet még az embernek úgy maga elé, mint egy ilyen nem tudom, mint nyúl az agarak előtt tenni, hogy vigyen tovább valami?
0: Igen, hát már nagyon lövő távolban van szerintem, vagy kezd Los Angeles lenni, már gyűjtjük is keményen a paralimpiai pontokat rá, vagy ez a kvóta pontokat, úgyhogy abszolút, hát szerintem tényleg ezek a kis célok kellenek, ezekkel lehet így tovább fenntartani, úgymond a motivációt, az érdeklődést, ezek visznek előre. Szerintem az a jó, hát hogyha lehet így fogalmazni bennem, az a jó számomra, hogy egyébként az edzéseket talán jobban is élvezem, mint a versenyt, és akkor edzésekből mindig tudok találni egy kis célt, ami visz előre. És a versenyekre talán itt tényleg ez marad, hogy ezeket a rekordokat így beállítani, hogyha sikerül.
1: Hálás lehet akkor veled dolgozni, ha te szeretsz edzeni. Ez azért egy jó dolog, gondolom.
0: Egyébként igen, a téli felkészülés egyébként annyira nem szeretem, azért azt tud monotó lenni, azért abba bele lehet fáradni. Ha? Illetve amennyire szerettem úszni, szeretek most is, de azért azért a hideget annyira nem bírom, azért az ott korán van, hideg a víz, tehát azért erre egy kicsit így rá kell venni magam egyébként.
1: Elhiszem.
0: De igen, azért alapvetően azért szeretek edzeni, úgyhogy ez nyilván ez sokat segít.
1: Abszolút így van. Egy kicsit akkor nézzünk még így körbe. Ugye beszéltünk arról, hogy KL1. Nyilván nagyon sokszor, aki már hallgatta itt a paralimpiával kapcsolatos beszélgetéseket, és nincs is most hosszú időnk erre, hogy ezt kifejtsük, de a kategorizálás mindig egy érzékeny dolog. Ez mit jelent ez a KL1, csak hogy ezt is röviden megértsük?
0: Igen, hogy a parasportágban ugye különböző kategóriák vannak, ugye sérültség szerint az, hogy igazságos legyen ugye a versenyzés, és mi nálunk a para kajak szakákban ugye három kategória van, fiúknál, lányoknál, KL1, KL2, KL3, ez különböző sérültségi fokokat jelez, és akkor az én KL1-es kategóriám az úgymond a legsérültebb kategória. Hát az enyém az konkrétan ezt akarja, ugye, hogy deréktől lefelé, ugye, tehát ugye hát törzsi funkciók sem teljesen jók, minimálisak, és ugye a láb az viszont teljesen nem aktív, igen. Tehát ezt akarja az én kategóriám, és akkor úgy kell elképzelni, hogy ugye mikor elkezdesz versenyezni, akkor előtte ugye van egy ilyen kategorizáló bizottság, egy ilyen ortopéd, vagy több orvosból álló tím, igen.
1: És ők sorolnak be téged gyakorlatilag.
0: Így van, először megnéznek szárazföldön is, tehát ott átmozgatnak, megkérik, hogy amit tudok, azt ugye használjak, meg kell ülni, tehát egy ilyen bosón, az ágy szélén ilyenek, hogyha tudsz, tehát ilyenek, ilyen tesztek vannak, és akkor utána van egy a vízen lévő teszt is, ami a hajóban történik. Ott is nagyon profin, hogy felvesznek GoPro-val, tehát raknak a hajó elejére, megkérik, hogy rajtoljál, indulj el, menjél versenytempóba, és akkor nyilván ezeket vissza tudják nézni, hogy mondjuk amikor tényleg élesbot versenyzel, akkor mi a különbség, hogyha Bilágos. Van.
1: Aha.
0: Úgyhogy úgy néz ki egy kategorizáció nálunk így a parakajakban, és hát volt vele azért megszenvedni való, mert hát nyilván
1: persze.
0: Nyilván jól megy, és ott akkor azért jönnek az ellenérdekek, ellenlábasok, nagyon sokszor visszahívtak, ugye 19-ben kezdtem el ugye nemzetközi versenyeken indulni, és 22-ben, augusztusban volt a kanadai világbajnokság, és egészen addig ugye visszahívtak. Tehát az egy ilyen minden verseny, 4-5 alkalom azért volt évente majdnem. És akkor már így mondták Kanadában, ugye így a magyarok és a szövetségi kapitány, mindenki, hogy jó, most akkor nézzenek mindent, amit csak akarnak, elejétől a végéig, és akkor döntsük el, hogy akkor most jó ez a kategória, vagy nem. És akkor ott egyébként úgy van, hogy tehát ugye jogszabályilag ugye meghatároztam, hogy 1 óra 15 perc lehet ugye a max vizsgálati idő, és ugye rendelkezésre is álltunk, de még több is volt, mert több mint másfél órát vizsgáltak.
1: És már nem tudták hova
0: és
1: vizsgálni
0: nem tudtak
1: a képességeidet.
0: És olyat is kértek, tehát olyan gyakorlatokat, amit amúgy nem is lehetne, de mindegy, túl vagyok rajta, és KL1-es vagyok, úgyhogy ennyi.
1: Egészen hihetetlen a történeted. Zárásként azért pont azon gondolkodtam, hogy szoktál a magadban néha így egy ilyen nagyobb cím után mérleget vonni, hogy azért amit egyszer az élet rendkívül igazságtalan módon elvett tőled, hogy azért nyújtott egy másik esélyt, amit te remekül megragadtál. Van-e egyensúly most? Van-e balansz szerinted az életedben?
0: Abszolút, szerintem nagyon sokat visszakaptam, amennyit elvett, még szerintem többet is adott vissza az élet, én ezt így tudom elfogni, szerintem ezt így is kell, úgyhogy hálás vagyok.
1: Hát mi meg hálásak vagyunk, hogy ezt elmondtad nekünk, mert ha valamibe lehet kapaszkodni, ha valami erőt adhat, azt gondolom a sokkal kisebb problémáknak a feldolgozásában, akkor az, hogy te ezt milyen mosolyogva és milyen elképesztő lelkesedéssel csinálod. És a mi örömünkre, úgyhogy kérlek, szaporítsd az érmeid számát, szaporítsd a győzelmek számát, valóban legyen belátható távolságon belül ez a Los Angeles-i paralimpia, és ismételj és hozzá az aranyakat, ahogy eddig is megtetted, úgyhogy hát reméljük az év sportoljag állam pedig újra ott leszel a jelöltek között, én erre komoly esélyt adok. Nagyon köszönjük, és szívből gratulálunk. Pihenj jól, rád fér, hiszen nagy mondása az néhány komoly sportolónak, hogy aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni sem. Úgyhogy azt kívánom neked, hogy lazulj el, és nagy erőbedobással a következő szezonra hasonló sikereket.
0: Köszönöm szépen nagyon a beszélgetést. Köszönöm.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendéget köszönhetünk a stúdióban, hiszen itt van velünk a friss világbajnoki aranyérmes Guzi Blanka és edzője Kálla Jákos. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Gondolom, hogy most ilyenkor nagyon kapósak vagytok, mindenki hív benneteket, mert hát azért ez egy óriási siker.
3: Köszönjük a lehetőséget, és köszöntöm a kedves hallgatókat én is. Igen, hál' Istennek ez egy édes felajárója egy ilyen szép eredménynek, úgyhogy hál' Istennek most már azt tudom mondani, hogy tudom, hogy mire számíthatok egy ilyen szép eredmény után.
2: Nem is olyan régen, augusztus 12-én jártál itt a stúdióban a hazafutás műsorban, és akkor ugye még az EB aranyéremről beszélgettünk, meg arról, hogy a világbajnokságon is azért szeretnél valami maradandót alkotni. Hát betartottad a szavadat, nem sok időt eltelt el, és sikerült.
3: Így van, azt mondtam magamban, hogy ez egy nagyon, nagyon jó kis év volt eddig, és szeretném méltóképpen lezárni. Én nem korlátoztam arra, hogy ez csak egy aranyéremmel lesz teljes, hanem egy jó érzéssel szerettem volna ezt befejezni, és ez sikerült.
2: Minden esetre beálltál egy nagy sorba, Simóka be a Vörös Zsuzsa, és Kovács Sarolta volt eddig ugye egyéniben világbajnok, és most már te is ott szerepelsz. Majd a végén azért még megkérdezem egyszer, de most már a sorban így az EB meg a VB győzelem után, most már az olimpiai aranya, ami motiváció?
3: Nem csak az olimpiai aranya, hanem egyáltalán az olimpiai érem, azt gondolom az a legfőbb célom még, úgyhogy abszolút egy állomásként tekintek erre a világbajnoki címre is, még hogyha ha ez egy nagyon nagy dolog, de jó érzés, hogy azért volt egy némi hiányérzetem a versenyen, ugyanis a lövészetemmel, illetve az úszásommal nem voltam maradéktalanul elégedett, úgyhogy éhesen fogok belemenni a jövő évbe, az biztos.
2: Majd még részletesen beszélünk a versenyről. Az a két ezüstérem, ami korábban volt Ákos, az kellett ehhez az aranyéremhez? Ez egy út volt? Így lehet elérni, vagy lehet úgy robbantani, mint mondjuk a nagy vetélytárs, az egyiptomi lány, aki hát elképesztő, háromszor megnéztem, hogy tényleg még csak 15 éves.
4: Én is köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetünk. A két ezüstérem biztos, hogy nagyon fontos volt ahhoz, hogy fejlődjön, ahhoz, hogy tovább lépjen. Bár az első ezüstéremnél közelebb állt az aranyhoz, mint a másodiknál. De ugye volt egy sportágváltás, gyakorlatilag egy új elem került be a lovaglás helyett, és ez a kislány akkor 14 évesen olyan előnyből indult, mert már 2 éve csinálta ezt a sportágat, és annyira kora éretnek tűnt, vagy tűnik, és annyira edzetnek tűnt, hogy gyakorlatilag nem is lehetett őt megverni, tényleg nem lehetett megverni. És ez a motiváció szerintem Lankában benne volt, hogy ő szeretne most már a két ezüstérem után aranyéremmel föl előlépni, de azt is tudni kell Blankáról, hogy ő soha nem úgy megy oda a versenyre, hogy most ő nyerni fog. A verseny napján lehet, hogy kimondja magának, hogy ma meg lehet, ma megcsinálom, de a verseny nem úgy készül föl, hogy nyerni fog, mert nem is szabad ötösában, mert nagyon hamar közbejöhet valami kis apróság is, az kizökkenti az embert, meg hát ugye mások is pont ugyanarra készülnek. Úgyhogy ez az, hogy aranyémet érte el, és hogy ennyire össze tudta magát tenni ezen a versenyen, a döntőben is, meg az egész versenyen, ehhez ezek a lépcsőfok kellenek. És akik ezt nem lépik meg, hanem csak felugnak a csúcsra, onnan nagyon könnyen vissza lehet esni. Nem szeretnék jós lenni, mert nem vagyok, de én úgy érzem, hogy az egyiptomi kislánynak ez nagyon-nagyon-nagyon nagy teher, és innen inkább visszafelé fog fejlődni, vagy csúszni, és nehéz lesz neki fönntartani a fókusz még 2 évig.
2: Persze, mi beszéljünk Blankáról, és hát arról, hogy a ti munkakapcsolatotok az mióta tart már?
3: Gyakorlatilag ugye Ákos szövetségi kapitányként indult az én életemben, és utána gyakorlatilag 2023-ban volt az a státuszváltás, amikor ő koordináló edzőm is lett, és gyakorlatilag a stábomat elkezdte koordinálni. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy egymásra találtunk, és tényleg ennyire összepasszulunk, hogy ilyen jól tudunk együttműködni, mert ez azt látom, hogy nagy áldás.
2: Mi az, amiben többet tud adni? Most Ákos, te fogd be a füled, mert fel is érni fog, akkor nehogy elbízd magad. Szóval mi az, amiben többet ad, mint a korábbi edzőid?
3: Én nem mondanám azt, hogy többet ad, mint a korábbi edzőim, mert nagyon jó kapcsolatom volt mindig is az edzőimmel, és mindig is nagyon, nagyon tisztelettel fordultam feléjük. Azonban Ákosnak az a különlegessége, hogy talán a szüleim, a családom után ő ismer legjobban, vagy nem is azt mondom, hogy után, hanem úgy azok között van, akik a legjobban ismernek, és már egy pillantásomból, vagy egy nem tudom én gesztikulációmból pontosan tudja, hogy mire van szükségem, és éppen ezért működik ez olyan jól, mert érzi azt, hogy mikor van mondjuk egy ölelésre szükségem, mikor van inkább csendre, és ezt nagyon jól alkalmaz a gyakorlatban is most már.
2: Ez az ölelés azért úgyis szóba került volna a beszélgetésen, ez edzői ölelés ilyenkor, vagy azért nyilván tudja mindenki, hogy ti együtt is éltek, együtt is vagytok, hogy ez a kettő gondolom azért olykor okoz egy kis problémát, bár láttunk sok olyan versenyzőt már, aki a párjával, a férjével együtt versenyzett, például ugye Hosszú Katinka, csak kíváncsiak erre az emberek nyilván, hogy működik ez közöttetek.
4: Ez nem párkapcsolati ölelés, hanem ez egy érzelmi töltés, tehát ilyenkor a versenyzőt megnyugtatni kell, nem a magánéletbe kizökkenteni, nem a versenyből kimozdítani, hanem kellene ki egy olyan rezonancia, ami őt megnyugtatja, ami helyre billenti, ami egy picikét a fókuszt újra megtalálja. Mert ugye ilyenkor az a baj, hogy nagyon elmennek a gondolatok, és az indulat, a gondolat az elindul abba az irányba, amit nagyon nehéz menedzselni, és ilyenkor meg kell nyugodni. Most ilyenkor jön egy jó ölelés.
3: Egy biztos pont.
2: De ezt megkapja mondjuk Gipsz Júli.
4: De ezt megkapja Gipsz Júli és az edzőjétől, tehát hogy ez nem egy testi érintkezés, hanem ez egy olyan szeretet, megnyugvást ad a versenyzőnek, amire szerintem nekik szükségük van adott pillanatban. Valamikor nem erre van szükség, mert azt persze nem mondta Blanka, hogy időnként keményen szólok hozzá, amit később megbeszélünk, hogy nem kellett volna, de az eredmény szempontjából viszont ott nem megy rosszul a dolog, tehát bizony nem esik jól néha a nyers és őszinte kritika, vagy vélemény, viszont hosszú távon meg kell találni azokat a pontokat, mikor így, mikor úgy szóljon, vagy nyúljon a versenyző, az edző.
2: Nyilván neked is megvan a tapasztalatod versenyzőkorodból, mert azért nem egy hétköznapi öttusázó voltál. Ezt tudod hasznosítani?
4: Hát más, mert ugye én fiú vagyok, ő meg lány, és a fiúkat az edzők nem szokták különlegetni, és nincs is rá annyira szükségük, ugye más a kommunikációnk. Én azt gondolom, hogy lehet azért sok mindent hasznosítani a tapasztalatból, amit mi tanultunk, vagy mi kaptunk az edzőktől, ezeket használjuk, de tényleg változnak a mai fiatalok, egészen másképp gondolkodnak, másképp vannak becsatornázva, bekötve. Blanka tényleg egy különleges személy minden szempontból, tehát hogy ezt erre tényleg rá kell érezni, hogy őre, neki mire van szüksége. Úgyhogy az ember próbál tanulni mellette is, meg a tapasztalatot előhozni, de itt a tankönyv semmit nem segít. Tehát azt azért nagyon fontos mondani, hogy lehet itt bárki akármilyen adjunktus, vagy professzor, vagy mindegy milyen tanár, ezek nem segítenek. Tehát hogy nem a tankönyvből kell, hanem az életből kell, és sokszor ösztönből kell meríteni azt, hogy mi segíthet a versenyzőnek.
2: Persze, az is egy fontos dolog, mindig mondják az edzők, hogy a formaidőzítés milyen fontos, de hát most ez egy speciális helyzet volt, mert nem sokkal az EB után idejött a VB, nem lehetett kiengedni. Volt, aki tudom, hogy pihent a fiúk közül is, éppen az interjúban beszélgettük is akkor, de te dolgoztál végig.
3: Így van, ugye mi a budapesti világkupa és világkupa döntő között pontosan azt is mondtuk, hogy ez egy fő próba az EB és a VB közöttre, hogy mi az a munka, ami esetleg beválik, vagy éppen nem válik be, de kipróbáltuk, és én tudatosan ebből merítettem is egyébként, hogy mi volt az, ami esetleg ott nem vált annyira be. Én azt gondolom, hogy egy hatalmas gratuláció az összes táptalnak, ugye most 14 szakemberre dolgozom együtt, mert nagyon-nagyon jó munkát végeztek, és oké, én viszem a vására a bőrömet, nem szabad így fogalmazni, de azért ebben nagyon-nagyon sok embernek a lelkiismeretes munkája van benne, és örülök, hogy ezt is sikerült összehoznunk csapatmunkával.
2: Azért 14 ember munkáját nem könnyű gondolom koordinálni. Te mondod meg mindig az utolsó szót, Ákos?
4: Nem, Blanka, de az elsőt is.
2: Nem.
4: De tulajdonképpen itt az a különleges dolog, hogy Blanka az nagyon jól kezeli saját magát, irányítja az embereket, menedzseli saját magát, de kell egy kontroll, és amikor olyan a szituáció, akkor én beavatkozom a szituációkba, de alapvetően a nagy ernyőt azt a háttérben összetesszük neki, hogy mi az irány az edzőkkel, és akkor mindenki teszi a saját szakmai legjobbját teszi bele, és ott nem nekem kell megmondom, azt ő tudja. Hát azért ő a szakágért a felelős. Visszatérve erre a kérdésre, amire előbb Blanka válaszolt, hogy két verseny között két hét volt, vagy két és fél hét, és ugye ez a világkupa, világkupa döntő, és az EB és VB között is ugyanez az élethelyzet jött elő. Hát mondhatnám, hogy dicsérjük magunkat agyon, hogy milyen jól sikerült, mert hogy főpróbája volt a VK és a VK döntő, és hogy az EB-n ugye harmadik lett, nem negyedik, mint a VK döntőn, a VB-t pedig megnyerte, tehát meg tudta fordítani a sorrendet, de azért ez nem ilyen egyszerű. És a fő szempont az az volt, hogy alapvetően abból lehet sokat tanulni, de nem az EB a főverseny, hanem a VB, és az EB-t mint egy ilyen terhelést tettük bele, és például az EB-n a váltót ezért is szerette volna annyira Blanka, mert az egy gyorsító edzés volt számára egy nagy terheléssel. Speciális környezetben, mint a verseny, mert ugye azt nem lehet sehol szimulálni, úgyhogy mi azt tényleg edzésként fogtuk föl, ahhoz nagyon jól sikerült, mert egy szép bronzérem lett, zárójelben a hallgatóknak, hogy csak is azért, mert ott az egyik asszót, három asszót a zsűrik elcsaltak, és így a Blankáinak is egyik asszóját elcsalták, az asszó azt amúgy megnyerte, tehát ezt edzői szemmel vagy zsűri szemmel azt megnyerte, hogyha azt hivatalosan beírták volna az ő neve mellé, akkor ott Európa bajnok lett volna.
2: De miért? Mi történt ott pontosan?
4: Az utolsó tized másodpercekben adott egy találatot a Blanka, mint kedvezményezett vívó, azzal kiegyenlítette az asszót, azzal nyert volna, de a zsűri valamit nem adta meg, amit a Blanka nem realizált, visszaállt középre, és lejárt az idő, ugye volt még hát a 9-10, és akkor döbbent rá, hogy gyakorlatilag most kikapott. Az egy teljesen szabályos tus volt, a zsűri úgy ítélte meg, annyi előzménye volt, hogy ez a zsűri két asszót már levezetett korábban a török lánynak, aki később megnyerte a versenyt, és ott látványosan elcsalta az asszót a török lány javára. Ez egy török születésű edző volt, Isztambulban volt, és senki nem feltételezi, hogy egy szándékos dolog volt, de hogy nem volt hozzáértő, az egészen bizonyos. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy ez is kellett ahhoz de elején beszéltünk, hogy mi kellett ahhoz, hogy a Blanka a világbajnok legyen, az a két ezüstérem. Ez is nagyon fontos volt a Blankának, hogy ezt a lépcsőfokot meglépje, hogy túltélje magát rajta, hogy ezt ne teherként élje meg, ezt ne kudarcként élje meg, hanem ebből fejlődött és tanult, és most megnyerte az első asszóját.
2: Ott abban a szituációban kinek van lehetősége arra, ha felismeri, hogy akár óvjon, akár jelezze, hogy itt hiba történt a zsűri asztalnál?
4: Csak a versenyzőnek, és egy dolgot tehet, hogy a fő zsűrit kihívja. De ugye ez egy veszélyes dolog, vagy nem, önmagában ez nem veszélyes, hanem az a nehéz, hogy a fő zsűri nem feltétlenül látja az asszót, a zsűri elmondhatja, hogy mi történt, általában tudják, hogy mi az a mondat, ami levédi őket. A után volt, kilépett a pástról, tehát azokat a bővös szavakat megtanulták már, hogy mivel védik le magukat, és akkor onnantól kezdve nem lehet vele vitatkozni.
2: Akkor ez is egy olyan felkészülést igényelt mondjuk tőled a VB-re, hogy jobban figyelj arra is, hogy a bírók hogy ítélnek, hogy észrevedd az ilyet, erre kell figyelni, készülni?
3: Alapvetően engem nem igazán rázott meg az, hogy ez nem egy EB aranyérem lett, hanem bronzérem. Én örültem a bronzéremnek, de úgy egy jó kihívás volt az élettől, hogy hogyan reagálok egy újabb szituációra. És azért is voltam büszke, hogy sikerült egyáltalán érmet szerezni, mert ott kicsit elment a kedvem versenyzéstől, és ezt utána szépen menedzseltem. Viszont azért egy jó tanuló pénz volt az a verseny, mert azóta is sokkal szemfülesebb vagyok, és jobban követem a szabályokat, hogy mi az, ami mondjuk így a jogkörömbe tartozik, úgyhogy élelmesnek kell lenni a vívás alatt, amit így szépen az évek alatt megtanultam.
2: Mert ugye itt már pici kis különbségek vannak a legjobbak között, és ezért is kell, hogy nehogy véletlen becsúszon egy ilyen baki.
3: Így van, nem lehet azért itt oda ajándékozni egy-egy értékes pontot sem az ellenfélnek.
2: Hogy telt el az az időszak az EB és a VB között? Ott munka-munka, vagy azért lelki fölkészítés? Hogy zajlott ez?
4: Ez azért érdekes, mert annyira a VB-re készültünk, hogy gyakorlatilag az EB az már majdnem, hogy így az utolsó finom hangulásnak kellett volna, hogy legyen, ahelyett egy hatalmas terhelés volt, és gyakorlatilag annyira elfáradt a vers az Európa-bajnokság után, hogy ott az volt a kihívás, hogy hogyan tudjuk úgy föltölteni, pihentetni, de közben ugye azért mozogni kell, hogy visszatöltődjön, hogy energetikus legyen, energikus legyen, hogy motivált legyen. Plusz megjött ugye az utazás az akklimatizációhoz, ami ugye szintén ott meleg van, időeltolódás van, ezeket ott meg kell szedni, tehát hogy ott sem lehet egyből nekiesni az edzésnek, és itt ez okozta inkább a kihívást, hogy ezt hogyan menedzseljük, de én azt gondolom, hogy ezt Blanka nagyon jól helyretette. Mindig van egy kis apróság, ami megzavarja az embert, vagy közben jön, ugye a repülőnek kicsit megfájdult a válla a rossz tartástól, ami egy érzékenyebb pontja neki évek óta.
2: Igen, itt egy elég hosszú repülőút.
4: Igen, és ott éppen ezért az első héten nem is tudott az OCR pályára fölmenni, de ezeket ott rögtönözni kell, és meg kell oldani. Amúgy azért nem nehéz, amiről beszélünk, mint hogyha ilyen lehetetlen dolgok lennének ezek, mert Blanka nagyon jól reagál ezekre a dolgokra, tehát hogy nem ijed meg attól, hogyha azt mondjuk neki, hogy kevesebbet kell, könnyebben kell, szeretne többet, tehát őt vissza kell húzni inkább, de pont ezért sokkal egyszerűbb, mint hogy valakit előre kéne rögdösni, hogy most már jól ne hamozognál.
2: Akkor te nem úgy vagy, mint a sztár futballisták, ott azt mondta éppen Löw Zsolt, hogy úgy tudta motiválni Mbappékat, hogyha nyernek, akkor kapnak két nap szabad napot, mert már pénzzel nem lehet őket motiválni, annyit keresnek. Tehát neked nem az a motiváció, hogyha azt mondják, most két napot nem kell edzeni.
3: Hát nekem a belső motivációm a legerősebb, úgyhogy általában a külsőségekkel nem lehet engem nagyon megvenni. De szerintem a legtöbb ilyen sportoló egyébként ez jellemző, hogy van valami különleges belső hajtómotor, amit egyszerűen nem lehet elmondani, hogy mi az élvezet abban, hogy az ember mondjuk reggel 6-kor felkelésekor, vagy reggel 6-ra elmegy úszni, vagy nem is tudom bármit így csinálni a sportolóként, de ez jó dolog egyébként.
2: Fogunk beszélni természetesen magáról a versenyről, és csak így kíváncsi vagyok a részletekre. Az, hogy Kínában volt már világbajnokság, már jártál Kínában, ez segített?
3: Abszolút segített, már csak olyan szempontból is, hogy tudtam, hogy mire számít csak mondjuk az étkezés terén. Igen, én nem árulok el nagy titkot, 9 napra legendő készítellel utaztam ki Kínába, dietetikusommal egyeztettünk, hogy na, akkor mit legyenek ezek, hogy ne érjen meglepetés, és bár jobb volt az étkezési lehetőség, mint 2 évvel ezelőtt, azt gondolom, hogy lehet, hogy még volt az, aki így volt rám, hogy na, nekem nem lehet meglepetést okozni a kajával, és nagyon jó volt az, hogy például nem éreztem azt, hogy elfogynék a verseny végére, mert 2 évvel ezelőtt viszont ez megvolt, ott rendesen elfogytam a versenynek a legvégére, illetve azért hasonló volt ugye az hát azt mondom, hogy nem az időjárás, hanem az időeltolódás ugye az ugyanaz volt, de hogy az időjárásban a verseny legelején nagyon füllett volt, páras volt az idő. Ez picit másabb volt, mint 2 évvel ezelőtt, mert akkor 42 fokos hőségben futottunk, az semmihez nem fogható, nekem azóta sem. De jó volt, hogy...
2: Itt is volt ilyen Magyarországon, tehát végül is erre is tudták készülni. A 42 fok az itt is meg volt az idén nyáron, de akkor, aztán végül is itt nem annyi lett.
4: Akkor éppen edzőtemben voltunk, ott meg hűvös volt.
3: De az a kínai hűség 2 évvel ezelőtt, az nekem azóta sem fogható semmihez.
2: Ja, van egyébként olyan, hogy mondjuk be van osztva az étrended, és akkor olyan lábbal keltél, hogy azt mondod, hogy nekem nem ez kell, hanem most a másikat választom. Van ilyen lehetőséged?
3: Most már nem tartok olyan szigorú étrendet, hogy na akkor csak ennyit eltek ebből és ennyi grammot. Sokkal jobban beválik nekem az, hogyha kicsit ez ilyen szabadabb. És az irányvonalat azt tartom, azt megtartom. Főleg egyébként a versenyek között meg úgy még szigorúbb ez, hogy mondjuk nem eszek már úgy csokit például. De szerintem ami most 2 éve tart mondjuk, az nagyon jól működik, és nagyon-nagyon beválik.
2: És ha ott nem tudott Blanka edzeni, akkor mivel tudta tölteni az időt, hogyha fájt a vállad, vagy azért volt olyan munka, amit tudtál végezni?
4: Hát természetesen azért gyógytornázott, futni tudott, úszni tudott, vírni megpróbáltunk, az mondjuk másokból csináltunk csak féledzést, de alapvetően igen, edzeni azért lehetett.
2: Amikor ott vagy a Páston, és most már térjünk át a versenyre, tudod azt, hogy az EB-n voltak ilyen dolgok, akkor ez hoz ki belőled valami dacot? Vagy nem lehet így indulni, mert akkor az félrevisz?
3: Nem, abszolút nulláról indítok. Majdnem, hogy minden versenyt, legalábbis az évben ez volt a jellemző, hogy igyekeztem úgy menni, hogy na, ez a verseny is nulláról indul. Persze az előző versenyek tanulságai, tapasztalatai azor ott vannak már a kis tanisztjámban, és ezeket jól tudom hasznosítani. De abszolút úgy megyek oda a versenyre, hogy legjobb tudásom szerint felkészültem rá, és gyakorlatilag szerintem az évben a vívásom volt az, ami a legnagyobb fejlődési éven ment keresztül, és itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon nagy köszönet a hazai veterán öttusázóknak, veterán vívóknak, mert olyan lelkiismeretesen segítettek nekem a felkészülésben, hogy szerintem ez látszódott a vívásomon.
2: Tehát tudni, hogy kik ők?
3: Nem akarok mindenkit egyesével felsorolni, mert biztos, hogy kihagynék egy-egy nevet, de voltak olyanok, akik majdnem minden edzésen ott voltak, például Kálmány Roland, Bánkút Imre,
4: Csikós Attila,
3: Lőrincs Leó, vagy éppen Bárdi Róbert, és tényleg nem akarok senkit kihagyni, úgyhogy nem is akarnám folytatni a sort, de ők pontosan tudják, hogy mennyit segítettek.
2: És a 14 tagú stábba tartoznak, úgy számoljátok őket, nem ők még külön?
4: Ők extrák, de ők nem stábtagok, de nagyon-nagyon segítőkészek.
2: Ugye, ha emlékeim nem csalnak, régen, ha valaki a vívásban elvívta magát, akkor gyakorlatilag vége volt a világversenynek. Ez most is így van? Hogyha ott nem sikerül el jól, akkor reménytelen a helyzet?
3: Most azért nagyon sokat változott a sportág, mióta ugye a lovagást felváltotta az OCR, az akadássportág. Úgyhogy így nehéz azt mondani, hogy az ember elvívja magát, mert hogyha mondjuk egy rossz alapkört vív, onnan kezdve ő még gyakorlatilag megnyerheti a vívást, mert egy új nap indul az elődöntő.

0: szerint mennek a pástra az elődöntőben, meg aztán végül a döntőben, és ott, ha olyan napja van valaki, hiába vívott rosszul, vagy gyengében a rangsorolvíváson, még másnap, vagy két nappal később lehet, hogy egy jó teljesítmény nyújt. De ha nem, akkor sem esik el annyira a mezőnytől, hogy teljesen kiesen a versenyből, viszont a selejtezőben ott még a régi pontszámítás van, és ott egy gyengén sikerült vívással bizony ki lehet esni a versenyből ideje korán, mert ott nagyon erős pontokat tudnak adni, különösen akkor mondjuk egy sajtó csoportban csak mondjuk 28-an vannak, akkor az 7-8 pontot is jelenthet egy találat, míg mondjuk a 35-en vannak, akkor csak 5 pontot ér. És az meg 10 vereségnél az már rengeteg.
1: Ha összehasonlítod a korábbi EB-kkel, VB-kkel, olimpiával a mostani vívásodat, ez hova tartozik?
2: Ez az év nekem abszolút a csúcs volt eddig a karrieremben a vívás szempontjából. Nagyon-nagyon sok munka volt ebben, és nem csak ugye a vívó edzéseken, hanem a mentális oldalról is, hogyha nézem. És hülyeség azt mondani, hogy mi lett volna, ha így vívok az olimpián, vagy az eddigi világbajnokságokon, mert én hiszek abban, hogy mindenek oka van, és ezeket a lépcsőfokokat nem lehetett kihagyni. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a körvíváson például most nagyon jól sikerült magamhoz képest, meg egyébként a mezőnyben sem volt egy rossz eredmény, mert szerintem nagyon kevés az az ember, aki pontosan látja, hogy én mind mentem keresztül, hogy egy ilyen eredményt végre tudjak hajtani.
1: Munka, munka, munka?
2: Nem feltétlenül csak munka volt egyébként, mert a munka ugye az általában erőfeszítést jelent. Itt meg nekem nagyon sokat kellett lazulnom is, vagy könnyed felfogást találni hozzá, vagy mondjuk az alap személyiségemben is kellett úgy kicsit úgy változtatni gondolatokon, hogy felfogáson, hogy eredményesebb legyek.
1: Persze ezek után egy világbajnok vagy, nem biztos, hogy érdemes ilyet kérdezni, van musod azért ott a páston, akivel nem szeretsz vívni?
2: Van, szerintem minden vívónak, még a legjobb vívónak is van olyan ellenfele, akivel mondjuk azt érzi, hogy a statisztikája nem olyan pozitív. Nekem is akad azért jó pár versenyző, de nagyon örülök neki, hogy például azért ez dinamikusan tud változni. Akár itt vannak nem is tudom, most pont egy svájci lány jutott eszembe, aki ellen eddig alig-alig szúrtam tusokat, viszont az elmúlt versenyeken meg sokkal pozitívabb a statisztikám ellene. Vagy éppen volt olyan orosz, akit azt hittem, hogy nem tudok megverni, és ott volt a Pazardzsiki világkupa, ahol meg bizonyítottam, hogy őt is meg lehet verni. Úgyhogy ez jó dolog, mert vannak az embernek kedvenc ellenfelei.
0: Ehhez hadd csatlakozzak, ezt nem említette Blanka, de most a döntőben a litván lány ellen vívott, és én megnéztem, mikor megtudtam, hogy vele fog vinni, hogy az elmúlt asszók az Európai Bajnokságon is itt milyen arányban és ki nyert. Ott vívtak, 5 asszót vívtak összesen, abból 4 egyre a litván lány nyert, és így álltak föl az 1 perces egyenes kieséssel szakaszba, és ott a Blanka nyert. Tehát, hogy ilyen értelemben ő mumus, mert alapvetően, ha visszanézek az időben, akkor általában ő szokott nyerni, ritkán nyer a Blanka ellene, de hogy ez pont nem erről szól, hogy mumus, nem mumus, az 1 perc 5 tus, az a jobb vívónak is okozhat egy olyan lelki nyomást, hogy ő neki nyerni kell, ő veszíthet itt. Most ez a litván nem annyira jó vívó, de neki egy mumus volt, és ilyen értelemben jól kezelte.
1: Tehát ez ilyen rossz a statisztikád?
2: Persze, azért azt érzi az ember, még hogyha nem is írogatja le magának, hogy na, akkor ez a statisztikám, de érzi, hogy ki az, aki ellen mondjuk kevesebbszer tudja érvényesíteni az akaratát, de ezt igyekszem ilyenkor félretenni egyébként. Ákos,
1: ilyenkor nem mondod azt neki, hogy tehát nem idézed föl neki, hogy tudod, hogy neki szokták kapni, nyilván butaság, amit mondok, de mit mondasz ilyenkor, amikor tudod, hogy ilyen nagy ellenfele.
0: Azt beszéltük meg Blankával, hogy nem akarja tudni, hogy kivel vív.
1: Igen.
0: Nem is elemezünk ki senkit, hanem majd ott a pást, mikor hívják föl őket, akkor fogja megtudni, az neki meglepetés legyen. Ezt csináltuk az elődöntőben is, ott is bejött. Ezt csináltuk a döntőben is. Annyi, hogy ő akkor, hogy rögtön összerakja magának a kockát, hogy mit kell csinálnia. Én persze ott kint a lelátón, akivel beszélgettem, ott mondtam, hogy mi a statisztika, nem annyira örülök ennek a dolognak, de hát ugye ez van, majd megoldja, meg is oldotta. De érdekesség azért ennél az asszonynál, visszatérve arra, hogy hogyan menedzsel Blanka a bizonyos szituációkat, és hogy fejlődik, és hogy tanul. Az Európa-bajnokságon történt mondjuk negatív, rossz érzés,

0: kapja a vívó eredmény következtében. Itt is történt egy bírói hiba, nem kicsi, és a litván lány kiegyenlített, pedig ott a Blanka már letette a kezét, megállt, mert a zsűri azt mondta, hogy állj. És ezután, jóval ezután, mikor Blanka letette a kezét, akkor szúrt őt meg, hát kb. 3 ütemmel később, mint hogy a állj elhangzott. És ment a vita, kívülről is kiabáltunk be, hogy Blanka kiállt magáért, ami azért nem jellemző. Ennek a zsűri megítélte, az oldalzsűrik hatható segítségével, aki gyakorlatilag minden nézte, csak nem a versenyt. És ez nem vicc, hanem ez tényleg így történt.
1: Hát én csak nézek nagyokat itt, amiket mondasz, hogy nem nézik a versenyt.
0: Hát most mindjárt mondok egy másik példát, hogy miért, és akkor itt a Blanka kiállt magáért harcolt, megítélték, hogy mégis tus, egyenlő, visszaállt, és akkor onnan nyert. Vagy a következő asszóban ugyanez a zsűri, vívott a svájci lány pont az Eitomi Faridával, hát kb. Már majdnem lejött az emelvényről is a svájci lány, onnan szúrta meg a Eitomi lányt, és az oldalpás bírók azok megítélték, hogy ez még páston volt. De az olyan szinten mellette volt már, hogy azt már mondom, már leesett a emelt pástról.
1: Guzi Blanka világbajnok öttusázóval és felkészítőjével, edzőjével, menedzserével, Kála Jákossal. Hát már túl vagyunk a víváson, és akkor jön ez a bizonyos akadály, pálya. Hát ezt én nehezen tudom kívülállóként megemészteni, hogy nincs lovaglás. Már erről beszélgettünk korábban, hogy alkalmazkodni kell. Ákos is említette, hogy például az egyiptomi lány ugye már úgymond ebbe született bele, tehát neki nem a lovaglás volt az egyik főszáma. Ez most hogy sikerült neked?
2: Nagyon elégedett voltam a döntőbeli teljesítményemmel, mert harmadik eredményt mentem összetettben, vagy az ócérpályán a mezőnyből, és nem is csak ezért örülök, mert ugye ez máshoz viszonyított eredmény, hanem azért is, mert 3 másodperccel jobbat mentem ugyanazon a pályán, mint az elődöntőben, és gyakorlatilag sikerült minden egyes elemen azt a technikát végigcsinálni, ami most jelen pillanatban a csúcs nálam, úgyhogy tét helyzetben ezeket azért nem mindig könnyű végrehajtani, de nagyon örülök neki, hogy sikerült.
1: De mondtad a múltkor, hogy volt már valami fantasztikus jó időd, ami a legjobb volt, az annak a közelében voltál?
2: Nehéz összehasonlítani, mert ezek azért nem mindig azonos pályák, ugye az ötös, illetve a hetes elemet sorsolják a verseny előtt, és ami most volt kombináció, az nem a legeslegyorsabb pálya lehetőség. Sőt, egyébként amiatt az ötösre sorsoltak, szinte egészében az volt a döntőkben, elődöntőkben, döntőkben. Ezt nem annyira szeretem.
1: Ez nem volt annyira jó neked akkor, nem a kézenfekvő volt.
2: Nem mondom egyébként, hogy rossz, de például ez eszi legjobban a vállamat, így ezt sajnos nem tudom annyi szor gyakorolni, amennyire szeretném, mert ha egy hajszányival többet dolgozom rajta, akkor utána van, hogy heteket kell kihagynom, vagy 10 napot kell kihagynom, hogy újra edzeni tudjak, mert megfájdul a vállam.
1: Már említettétek többször ezt a váll problémát, ez mit takar körülbelül, mitől van ez?
2: Hát igazából egy nyáktűmő gyulladást tud kiújulni ilyenkor a vállamban, illetve korlátozottabb sokkal a bal kezem, bal karomnak a mozgástartománya, mint a jobbnak, és azért ez fejben is néha megakadályoz, hogy tudom, hogy mik azok a mozdulatok, amik ezt előidézik jobban.
1: De nem kell ezt műteni, vagy valami hasonló dolgot csinálni vele?
2: Nem, de folyamatos gyógytornával egyébként viszonylag szépen kontrollálva lehet tartani.
1: Akkor ússzunk tovább. Jön az úszás. Ott ugye megint az emlik föl, hogy az úszásban ott talán ott is olyan kicsi különbségek vannak, nem?
2: Így van, ugye nekünk januárban bejelentve, hogy 200 méter helyett most már 100 méteres úszás lesz, és kicsit meg is ijedtünk, mert nem tudtuk, hogy mit várhatunk ettől a változtatástól. Egészen jól sikerült alkalmazkodni hozzá, és egyébként nagyon megszerettem ezt a rövidebb távot is. Viszont azért volt némi hiányérzetem a világbajnokságon, mert én erre a versenyre, mint főversenyre szerettem volna kitűzni magamnak azt, hogy 59, legalábbis egy percen belül úszom le a 100 métert, és sajnos ez nem jött össze, úgyhogy van némi hiányérzet bennem, de azért elégedetlen nem vagyok.
1: Ugye azért érzékelem, hogy mit jelent ez, amit akkor mondta Ákos, hogy ilyen maximalista vagy, mert még ilyenkor is találsz kifogásokat, hogy mi nem jött össze, de valószínűleg ez kell ahhoz, hogy mondjuk az olimpián is remekül szerepelj. Hát megmondom őszintén, vasárnap délelőtt az volt a családi program, hogy bekapcsoltam a tévét, és minő tényleg nem jutott így hirtelen eszembe, jött az öttusa. Hát ott ragadt az egész család, és hát nagyon-nagyon szurkoltunk neked, ott a végén már kiabáltunk, örültünk, de hát azért nem volt ez egy egyszerű menet ott a végén. Elég nagy hátránnyal indultál el. Volt benned bizodalom, vagy úgy voltál vele, hogy hozod a legjobbadat, lesz, ami lesz?
2: Így van, 34 másodperccel, igen, 34 másodperccel indultam később a kombinációmban az élenálló egyiptomi versenyző után, és papíron tudtam, hogy az elődöntő, illetve a selejtező alapján nekem bőven-bőven meg kell tudnom fogni, viszont azért 34 másodperc, amikor az ember ott szembesül vele, az nem egy kis kevés másodperc, és az biztos, hogy az első két-három körön az ember nem fogja tudni ezt még ledolgozni. Ilyenkor azért nem szabad pánikba esni, hogy na, akkor ez nem sikerül, de fura érzés, hogy így világbajnokként is azt érzem, hogy egy világbajnok is fog kételyekkel, szorongással, félelemmel találkozni egy-egy verseny alatt, viszont az a nem mindegy, hogy hogyan reagál ezekre a váratlan szituációkra, és én azért vagyok nagyon büszke rá, mert ezekre nagyon-nagyon jól tudtam most reagálni, és végig bíztam benne, hogy futáson is lövészeten csináljam azt, amit tudok. Annak ellenére, hogy lövészeten azért sokkal többet hibáztam, mint azért szerettem volna. De
1: volt egy olyan lövészeted, amikor már letetted a fegyvert, mert azt hitted, hogy jó, úgy tűnt legalábbis, és utána akkor lőni kellett még egyet, nem is tudom, mert talán a harmadik körben, vagy a negyedikben?
2: Igen, ez egy rossz szokásom. Bevallom őszintén, ez az, amit szeretnék azért majd csiszolni itt az elkövetkezendő hónapokban, vagy években, mert több verseny is előfordult, főleg az utóbbi időben, hogy a negyedik lövés után azt hittem, hogy majd megvolt az ötödik, és már majdnem tovább mentem. Ilyenkor nagyon nehéz egyébként úgy visszaállni, hogy stabilan megtaláljam az állást, és ne hibázok a következő lövésnél, de ezek előre visznek, hogyha az ember tudja, hogy miben szeretne még javulni.
1: Ákos, te úgy gondoltad, hogy a 34 másodpercet le tudja Blanka dolgozni?
0: Hát első blikre én azt gondoltam, hogy ez könnyű lesz. Ugye látva a egyiptomi lányt, hogy a selejtezőben és az elődöntőben hogy futott, és hogy lőtt. Nagyon sokat szenvedett, mert az edzésen azt is szoktuk ott nézni, hogy mások mit csinálnak, és nagyon-nagyon szenvedett a lövészettel. Mint kiderült, volt valami probléma a pisztolyával, ezért kölcsönfegyverrel edzett, és kölcsönfegyverrel versenyzett, és hát sokat javult a lövészete a döntőben, az elődöntőhöz képest, ugye ott majdnem kiesett, nem sokon múlott, hogy lefussák a végén, és én éppen ezért azt gondoltam, hogy ez sima ügy. De a másik futókörön, úgyhogy viszonylag jól lőtt a lány, ott egy picit meginoktam ebben, de ugyanakkor néztem a különbséget, hogy fogy az előnye az éptonyi lánynak, és akkor ott a magyar srácoknak mondtam is, hogy ez azért meg lesz, mert azért egy körül 9 másodpercet hozni, aztán megint 8-at, azért az nagyon sok. És ugye itt inkább az utolsó két kör az, ahol nagyon sokat lehet adni a másodnak, akik elfogynak a verseny közben. És ugye ő nem annyira jó futólány, viszont öttusában meg nagyon erős versenyző. És az volt a csavar benne, hogy megviccelte a Blankát, hívjuk így, nagyon taktikusan, vagy nagyon éretten versenyezve, amikor a Blanka utolért és megelőzte, a lány váltott egyet, visszaelőzött, igen, és ami a csavar volt benne, hogy azonnal vissza is lassított.
1: Igen.
0: És ez a Blankát úgy megfogta, hirtelen vissza elvesztette az ütemét, a ritmusát.
1: Ott volt is egy olyan dolog, hogy nem tudtuk, mintha ráléptél volna ott valamire, vagy ő zavart meg ennyire, hogy egy kicsit így megbotlottál.
2: Igen, próbáltam arra figyelni, hogy nehogy összeakadjon a lábunk. Kerestem azt az ívet, hogy hol tudok esetleg kivágni előtte is, és akkor visszaelőzni, mert nekem az egy kicsit lassabb ritmus volt, amit ott elkezdett utána diktálni. Ráadásul pont egy kanyar előtt volt, úgyhogy nagyon-nagyon rossz ritmusba jött az ki, de hál' Isten nem volt ebből bukás, vagy nem volt láb összeakadás.
0: De ügyesen próbálta visszafogni Blankát és kizökkenteni a ritmusból, de jól kezelte, mert egyrészt utána, amikor már tudott előzni, akkor kielőzött, és a lőtéren ez nem zavarta őt meg, tehát ott már, sőt, én már előtte sem nagyon izgultam, már csak izgultam, mint ember, izgultam, mint társ, izgultam, mint edző, de tudtam, hogy meg lesz, csak végig kell csinálni, és az mindig olyan hosszú.
1: Igen, ez így van. A lövészetnél talán az utolsó előtti körnél ott már mosoly is volt rajtad, aztán futás közben is láttuk, hát akkor már biztosak voltunk benne, hogy megnyered, gondolom, ott már érezted.
2: Szoktam mosolyogni egyébként többször, hogyha beállok a lőállásba, már csak azért is, mert ilyenkor mindig jó egy kicsit megpihenni, hogyha nem esik külön annyira a futás. De ez így rajtam ragadt egyébként, hogy néha ez kicsit inkább ilyen vicsorra emlékeztető valami, néha pedig azért kivehető, hogy ez egy mosoly.
1: Volt annak a futásnak egy olyan pillanata, amikor egy kicsit úgy érezted, hogy butaszol vagy besavasodsz, hogy egy kicsit fáradsz, vagy ilyen nem volt, hanem végig úgy érezted, hogy minden rendben van?
2: Persze, az a jó, hogyha az ember érzi azt, mert akkor azt jelenti, hogy azért a komfortzónáját sikerült már átlépni. Illetve egyébként megmondom őszintén, a lőállásban is éreztem azt, hogy picit megzavart az, hogy az egyiptomi lányt éreztem, hogy na akkor így oda-vissza veregetjük egymást esetleg a lőállásban is. De azért, még egyszer is mondtam, azért jó ilyeneket átélni, mert ezek valóban előre visznek, hogyha az ember ezekből tud tanulni, és én szeretek ez ilyen momentumokból tanulni.
1: De ha jól állapítottam én meg, akkor neked jóval egyenletesebb volt a lövésed, mert az egyiptomi lánynak volt egy sorozata, amikor nagyon-nagyon nehezen tudott onnan eljönni. A lövészet dönt általában ilyenkor, vagy a futás? Tehát melyik a, mind a kettő fontos nyilván, de melyik, amelyik dönthet igazán?
0: Hát ez attól függ, hogy jó futók találkoznak, vagy egy gyengébb futóval találkozik egy jó futó, vagy éppen egy gyengébb képességű lövővel találkozik egy jó futó, vagy egy gyengébb futó.
1: Tehát ez lövővel, meg egy jó futóval, akkor nincs esélye, mint Blanka ellen.
0: Hát akkor nagyon nehéz. Egy gyengébb futónak nagyon nehéz fölvenni a versenyt, mert ott extra jól kéne lőni. Most itt azért tudni kell, hogy egyrészt első helyet kell futni. A lány egészében nem versenyzett, tehát azért ehhez azért kell vissza kell rázódni a versenyzésbe, le a kalappa előtte, hogy így első versenyére milyen jól összerakta saját magát fejben is, meg fizikálisan is. Ugyanakkor egy olyan versenyzővel, aki ebben erős, azzal szemben ez nagyon, nagyon, nagyon kevés. Tehát, hogy 32-4 másodperc, az tényleg kevés ilyenkor.
1: Amikor beértél a célba, ugye ott nyilatkozni kellett angolul, magyarul, elmondtad, hogy kinek ajánlod a díjadat, ugye szerelmemnek, Ákosnak, ez talán még nem hangzott így a versenyen, ugye?
2: Nem, és egyébként bevallom őszintén, hogy már egy jó ideje ugye a fejemben volt, hogy már nem tudom, én nagymamámtól kezdve a lovamigát nagyon sok embernek vagy állatnak ajánlottam a versenyemet, de Ákosnak egy... De Ákosnak egy különlegeset szerettem volna szánni, és biztos voltam benne, hogy lesz még itt az utamon olyan különleges, amit majd neki tudok ajánlani, úgyhogy amikor ez sikerült, akkor igazából nem is kellett gondolkodnom, hogy ez most az övé lesz.
1: De azért ott a dobogón, amikor jött a himnusz, akkor ott úgy kiszakadt belőle sok minden.
2: Ott ki. Amikor beéltem a célban, egyébként ott volt egy kis üresség bennem. Én inkább úgy mondanám, hogy sokkos állapotba kerültem, úgy nagyon nehéz volt azt úgy realizálni, hogy amire az ember mondjuk éveken át álmodozik, vagy úgy gondol rá, hogy hú, ez milyen nagy cél, az úgy, mintha egy csettintés ott sikerült volna egyik másodpercre a másikra. Jó, tudom, hosszabb volt, de érzésre az volt. És amikor a dobogóra szújtottak, akkor tudtam, hogy na, ez himnusszal fog járni, még párosulni, és azért engem nagyon-nagyon meg tud hatni, vagy érinteni, amikor szól a magyar himnusz, és azt hittem, hogy végig fogom tudni teljesen énekelni, de elöntöttek a könnyek.
1: Muszáj szóba hoznom, de ha azt mondjátok, nem akartok erről beszélni, akkor természetesen nem, hogy azért egyfajta, az eredmény mellett egyfajta elégtétel is volt ez, mert azért titeket támadtak éppen a kapcsolatotok miatt itt a sportágban. Hogy ez egy ilyen visszaigazolás is volt, hogy nalám.
0: Nem, egészen azzal támadtak, hogy kapcsolatban vagyunk, amikor nem voltunk, aztán kapcsolatban lettünk, és akkor már nem támadtak, és én értem, nekem nincs visszaigazolás, vagy elégtétel, mert semmivel nem vettünk revanst, tehát hogy én ezt nem érzem ennek.
1: De bebizonyosodott, hogy ti így is jól tudtok együtt dolgozni.
0: Ez így igaz.
2: Így van, én sem elég tétlenek éreztem, inkább annak, hogy ez nekünk is egy nagyon jó érzés, hogy érezzük, hogy mi milyen jól működünk, és mennyire tényleg hatékony ez. De az, hogy eredmények formájában is kijött, ez még különlegesebbé teszi.
1: Most lesz egy kis pihenő, mentek nyaralni? Hogyan telik majd itt a szeptember?
0: Itt még megy a harc közöttünk, mert ilyen hosszabb pihenőt szeretnék neki adni, mert ez az ötusa, ez rendkívül módon eszi a testet, nem vesztelen fáj a válla, fáj a lába, több helyen a bokája, a lábfeje, a csípője is fáj.
1: Hát most ha mindent felsoroltál, most nincs olyan, ami nem fáj.
0: Igen,
2: a szíve az nem fáj,
0: mentálisan erős, ezért bírta ki az egész évet, de hogy ezt vissza kell tölteni, regenerálni kell, jön egy következő időszak, egy keményebb időszak, jön kvalifikáció kezdődik, és éppen ezért ilyen egy jó másfél hónap pihenőt szeretnék neki adni. Mindeközben évközben is folyamatosan egyre többször kap ilyen kisebb szüneteket, 2-3 napokat versenyek után is, de ez az arra elég, hogy visszálljon a sorba, a csatasorba, de most viszont vissza is kell tölteni magát, úgyhogy ebben még megy a
1: Pankot, amit szeretnél.
0: A csata közöttünk.
2: Én kicsit hosszúnak tartom ezt a másfél hónapot, de nem mondom, hogy elzárkózom mindentől, mert nagyon megbízom egyébként bennük szakmailag is. Viszont az biztos, hogy nem egy ilyen egész nap egy napágyon heverészűs pihenés lesz.
1: Hol lesz ez a napágyazás?
2: Igazából pénteken fogok indulni a Berlinbe a kosárlabda világbajnokságra. Szurkolni megyek oda a lányoknak, és egyedül fogok menni, úgyhogy ez szerintem kicsit egy ilyen belső utazás is lesz nekem, hogy feldolgozzam a világbajnokság, illetve az egész szezonnak a történéseit. Utána pedig egyébként lesz egy közös hajós utunk majd Ákossal.
1: Hát akkor ez jó szórakozás, de hát azért tekintsünk egy picit előre, mert ugye vészesen közeledik 2028, lehet már ti ilyen szemmel gondolkodtok?
2: Én abszolút 24 óta úgy gondolkodom, hogy nem sokára itt a 28, és nagyon-nagyon durva belegondolni az, hogy januártól gyakorlatilag megkezdjük az olimpiai kvalifikációt, miközben tényleg nem olyan régen volt még Párizs, és bár hatalmas eredmény ez a világbajnoki cím, és nyilván nagyon kedves a szívemnek, én úgy tekintek erre, mint egy állomásra, mint ugye ezt említettem az év során többször is az eredmények után, és vannak azért még nagy céljaim, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon jó kis motivációt ad nekem a folytatásra is, és azok, hogy nem sikerült ugye a lövészetem, nem sikerült ugye az úszásom, ezek mind éhessé tesznek a jövő szezonra is, hogy igen, van még hova fejlődni, mert ez nem a csúcs.
1: Köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba. Először jó pihenést kívánok, aztán egy jó fölkészülést az olimpiára. Reméljük az olimpia után is tudunk erről beszélgetni. De hát már lassan azért kezd el azt felidézni magadba, hogy majd ott esetleg a dobogó tetején mit üzensz Ákosnak.
2: Legyen így.
1: Köszönjük szépen. Guzi Blanka és Kállay Ákos volt a vendégünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérfegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Magyarország az egyfőre jutó olimpiai bajnokok számát tekintve igen előkelő helyen áll, igen, mindig is.
3: Igen.
2: Ön szerint ez minek köszönhető?
3: Szerintem nagyon jó, hogy tudjuk, hogy van valami, amiben ott vagyunk nagyon a világ élvonalában, és ez 120 éve van így. Már

0: magyar hajó az élet, második a német, harmadik az orosz.
1: Gyere egérke, gyere kicsi lány, ússzál, egyhez hozz az előnye, nem hiszem, hogy elveszheti.
2: Gyurda Mita átvenni a vezetést most, Gyurda Dániel vezet.
3: Gyerünk, Szilas, gyerünk a dupla szuplé.
4: Beleáll, és itt van, 5, 4, 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország.
5: 2016 Rio, 2020 Tokió. És váljon valóra az álom, 2024 Budapest!
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A most következő óra főhőse maga is történelmi tettet hajtott végre. Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán. Szerbusz!
3: Köszönöm a meghívást!
2: Ja. Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívából megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végelszámolásnál. De most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyzet, vagy világbajnoki negyedik, Európa bajnoki érmeid, ezüst bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
3: Nem igazán. De azóta, amióta befutottam, és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne, és hát nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
2: Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni, és hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéséig az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ezt lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam föl a lelkembe, hogy bármi jöhet.
3: Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira egyrészt, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a topformájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
2: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
3: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
2: Tehát abszolút a krém de la krém.
3: Pontosan.
2: Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
3: Az volt.
2: Mennyivel másabb?
3: Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, hogyha megismeri őket az ember, nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy tehát örültek ennek a sikernek tényleg.
2: Ti olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig. Nekik eddig jobban jött ki a lépés.
3: Szerintem igen. Igen. Ők, hát jó, együtt vitorlázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az mostanában lett igen az elmúlt 4 évben, de ők is tudják, hogy nekem is benne van ebben az egész életem. Tehát a 6 éves korom óta vitorlázom, és 10 éve vagyok egy nemzetközi profi csapatban benne, és én, amikor 10 éve lettem 21 világbajnok, akkor kerültem bele ebbe a nemzetközi legis nagyon elismert Jozo Jakelics horvát edző által egy nagyon
2: krémnek számító
3: csapatba, ahol világbajnok van, egy ciprusi világbajnok, aki olimpiai ezüstérmes is, egy horvát olimpiai ezüstérmes, horvát világbajnoki bronzérmes, tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele a Benji-vel együtt, tehát így Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
2: Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez abban olyan szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében fel fogjuk idézni, hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digisportban aztán találkoztunk, ugye Csisztus Podcastban, még akkor készültetek a Tokiói olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorlázó volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erményre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elért csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
3: Igen, hát kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt benne nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnék majd olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
2: Tetszik a víz, pontosan, a saját erő, a napsütés, a kicsit innen,
3: tetszik a közeg. Tehát nagyon, nagyon vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett ez a gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vizen egyedül, mert mégiscsak egy kínai 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vizen, most van motorcsónak kísérje, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogyha elúszik a hajó,
2: hogyan úszik. Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
3: Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benjivel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
2: Mert legfeljebb,
3: nem tudom, hogy ez tudatos volt édesapámnak, pontosan, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
2: Azt, hogy ugye a Bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden karnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világban, a kis sikerben, fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetted részt. De az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
3: Igen. Igen, mert azért ez magányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vízen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezettel vitorláztak volna. Tehát amikor iskolai időszak, általában hétvégén te voltak az edzések, még ifikorunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy jó, a srácok, iskola után fúj a szél, meg nem megnézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor megyünk ki a vízre, mint a délután 3-kor. Édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakban, ő volt az edző, és hogyha most csak így belegondoltam, hogyha nem mette valamit ott a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
2: Ezt meg mondani,
3: úgy motiválódni, hogy nincs aki húzza, meg aki...
2: Játszótárs, edzőtárs. Pontosan. Később edzőpartner, ugye? Tehát, igen. Hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársból lett aztán a, nyilván az igen. Edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala és a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
3: Igen, olyan 2,5 éve.
2: Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát, hogy nincs megváltakozás a csoportokban.
3: Igen, sajnos talán van egy olyan szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
2: Igen.
3: De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából, hogy...
2: Ez fájdalmas a végén mindig.
3: Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji.
2: Családon belül maradt a büszkeség?
3: Az egyik az pontosan, hogy családon belül marad, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa. Tehát amikor én mentem Párizsba, és ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog.
2: Ugye előtte neki meg volt Rio, illetve Tokió.
3: Igen.
2: És aztán utána következtél te.
3: Igen.
2: Ami már azért óriási dolog volt a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett teljen egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz az elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz az elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
3: Igen, gondolom, még ifjúsági koromban, ami az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga a dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vízen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-18 évesen kattant át az, hogy hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
2: És ez tetszett, ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
3: Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert ez legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint ők, akkor lehet, hogy ez kiegyenlítődik valamikor.
2: Akkor volt azért itt egy önbizalom mag, amire te építettél, ugye?
3: Igen, nekem ami sok önbizalmat adott mindig, az a 2013-as balatoni U18-as világbajnokság volt, ahol második lettem 15 évesen. U16 kategória pedig igen. Első. És akkor ez mindig bennem volt, hogy a korosztályomnál jobb kell, hogy legyek, mert hogy én vagyok akkor az akkori győztes, akkor ezt meg kéne tartanom, amíg átmegyek a felnőtt mezőnybe.
2: A környezeted mit szólt ehhez? Tehát ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugatni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berecz Zsombor óta kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a vadnai fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy húha, hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
3: Én úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az szerintem minden ifjúsági VB-t megnyert, ami volt. Talán az U21-es nem, az előtt itt mindent, ott talán harmadik lett. Uh-huh. És utána azt mondták, hogy wow, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye, amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a nagy pofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-dik, amíg az U21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták, Berecz Zsombi is mondta, emlékszem, még mondta, hogy ez küzdjél, keményen edzél, mert ez más lesz majd, mert ő pont ebben a hajosztályban, akkor a felnőtt mezőnyben volt, és én meg ott ilyen nagy kamasz önbizalommal mondom, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, meg gondoltam, de hogy is, ezt majd megoldom. Nem, persze, hogy nem úgy
2: lett. Szembe jött, mi a valóság?
3: Valóság a szembe jött, igen.
2: Igen, de hát azért azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportágnak, hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsókorhatár?
3: 17.
2: 17, jó, tehát mondjuk mit tudom, hogy az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát. Tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
3: Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ban, az ő korosztályokban mindenki az volt.
2: Hoppá, bizony.
3: És akkor más megy be a...

0: részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
1: Hát van olyan, amit nem szívesen, vagy nem annyira szívesen csinálok. Például most, ahogy említetted, a fizikai felkészülésben én nagyon szeretem ezeket a hosszú, zonkettes, ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom. Megcsinálom, mert meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni, tehát nem szívesen.
0: Ez elhiszem, szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor indul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod, meg tudod, meg hiszed. Ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
1: Hogyne, teljesen érződik. A hajóban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót vesszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlából ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusom.
0: Minden izmadat mozgatod.
1: Minden, nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, ami levegőt venni is elég nehéz. És utána ebből hirtelen 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni kell szinte, mint hogy egy hullámszörfösnek el kell kezdeni, hullámszörfözni és 180-as púzussal. És ott meg az meg arról szól, hogy tudod elkapni a hullámot, hogy a legjobb szögön tedd a hajót a hullámvölgybe, hogy pontosan annyit húzza vitorlán, amennyit kell, hogy teljesen flowba kerülj azokkal a hullámokkal, a szélerővel.
0: Miközben még dobog a szíved, a torkod
1: miközben
0: van.
1: Nagyon dobog, igen.
0: Tehát, hogy utána meg kell tudni találni azt a relatíve nyugalmi állapotot, amiben a koncentrációd 100%-os.
1: Pontosan. És ezt csak úgy lehet igazából, hogyha felkészült az állóképesség. Nem beszélve arról, hogy miközben ezt az egész flow állapotot ugye ki kell alakítani, figyelni kell folyamatosan a felhőzetet, az ellenfeleket, hogy akkor hol van több szél, hol zavarnak engem a már többiek, hol van milyen hullámzás, milyen áramlás, közben egy stratégiai döntéseket kell hozni a pályán, hiszen nincs megadva egy szakasz, hogy itt kell végigmenni, hanem ott mi döntjük el, hogy merre menjünk a pályán.
0: Ennyi, szóval is komplex dolog ez, hogy így most hirtelen belemélyültük, hogy ennyiféle fajta tudásban kell az embernek tényleg mesterfokra fejleszteni magát ahhoz, hogy akár egy szakaszt jól, vagy egy versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatíve stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz jól érzékelem, hogy a másikhoz képes nézed magadat?
1: Pontosan. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
0: Így van, és akkor ehhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
1: Igen, igen. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítanom a vitorlámat, vagy máshova kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok eleget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg, és csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
0: Vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vadnai Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilka 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen

0: mi minden van a mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picikét azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy az ott éppen akkor megfelelő helyezést hozzon, amiből aztán természetesen minél több elsőség van, ugye annál jobb. Beszéljünk még kicsit arról, hogy egyrészt ugye nagyon sokat változott, alakult az elmúlt években nyilván az olimpiai hajóosztály, mondhatnám sokak bánatára kikerült a findingi, ugye amelyben Berecz Zsombor olimpiai ezüstérmet szerzett és fantasztikus eredményeket ért el. Ezzel sokan azt mondják, hogy a nagyobb testű férfiaknak gyakorlatilag elveszett a lehetősége, hogy egyéniben kimagaslót alkossanak az olimpián. Ez igaz?
1: Ez nagyjából igaz, hiszen most talán ami a dingi kategóriában az én testakatom talán az egyetlen és legnehezebb. Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett. A nehéz súly az inkább most a szörfben jelenik meg, és a kite szörfben.
0: Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkezve azt gondolna az ember, hogy hát annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyt, de hát itt vagytok ti. Itt dekák, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
1: Annyi a hajó, igen.
0: Annyi a hajó.
1: Igen.
0: Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formában tartson saját magán kívül, azért azt gondolom egy másik fejtörés.
1: Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajó szinte a világon. Ezt úgy találták ki, hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így átfordítva föl lehet rakni, fejjel lefele, és pikpak, szét lehet szedni az árbócot kétfelé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindössze 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog, és a...
0: Az meg valóban a hossza egy autó fölé lenyúlhat, és
1: pontosan,
0: simán.
1: Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságinál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8 az olimpiainál, és nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. A hajó meg maga a kötélzete az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylathoz képest. Ezt a hajót, ezt nem is tudom megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Uh-huh. Nyilván a csiga rendszerek,
0: ez a lézerhajóztát.
1: Ez a lézer,
0: ugye?
1: Igen.
0: Tehát, most már
1: igen, tehát azóta, de azóta nem sok változott. Ilkának átnevezték, igen. Kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonná, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak, de még mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4. Aha. Mert ez a hajó, amit...
0: Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
1: Hát igen, általában minél többen csinálnak valamit, annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ehhez mit szólnak, tehát jó sokan fociznak.
0: Igen, vannak egy pár valamik. Ez ott azért vannak posztkülönbségek, meg
1: igen,
0: tudod,
1: szóval
0: az sem mindenhol egyforma, tehát igen. Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt az embernek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy erre tényleg születni kell?
1: Én nem gondolom, hogy én különleges tennék, és erre születtem. Szeretem, ezt meg lehet tanulni.
0: Meg lehet tanulni.
1: Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét, tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
0: És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
1: Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció is, ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés. Tehát igen. Az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög, nem tudom hány millió kis emlék, és igen. Utána dönt
0: lesz
1: az ember.
0: Lesz belőle valami, igen.
1: Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere. És ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyi minden, tehát annyi mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntéshoz néha, hanem csak az intuícióra kell hallgatni, és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy hú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szél ott, tehát az jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen
0: igen, kell. Ez akkor ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, hogy nyilván ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említettél, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván el kellett, hogy jön egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
1: Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az, ameddig el tudott minket vinni ebbe a magas junior szintre, addig ott volt mellettünk nagyon közel, és ott a legjobb elérhető legjobb edzőkkel leszerződött, együtt edzettek minket, tehát ő is fejlődött, majd tovább folytatta ezt a munkáját, mint menedzser, mert belátta, hogy tehát ezen a szinten neki, hogyha az tényleg az a célunk nekünk, hogy majd egy olimpián érmet szerezzünk, akkor egy olyan edző kell, aki erre abszolút, hát vagy már volt olimpiai érme, mint versenyző, vagy mint edző.
0: De olyan tapasztalatokat
1: hoz. De olyan tapasztalatokat, igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk, tehát ilyekkor kerültünk ki az Olyakadicshez, és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt 5-6-an, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abban is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam vele egy apartmanban, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan. Tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól. Tehát ez az egész nap. Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
0: 24.07-ben, ahogy ezt mondani szokás, ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
1: Igen, igen.
0: Olyan érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján? Most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a spliti öbölben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
1: Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani ezt az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig fenntartható.
0: Tehát a kiégés.
1: Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én. Tesóm is ilyen volt. És vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távollét itthonról. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye ilyen 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy bosszantó tud lenni.
0: Igen. 12-ben egy, ez teljesen egészében csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért ez nem egy olcsó műfaj. De nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
1: Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Uh-huh. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell oda vinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
0: Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály gyakorlatilag.
1: Igen, és 150 hajót oda visznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
0: És itt lehet, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták az ötösebben, hogy járhatsz rosszul, vagy jobban.
1: Ne, kevesebb lelke van, mint egy lónak.
0: De van? Tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a...
1: Van olyan, igen.
0: Teste alá?
1: Azért hiába, ez egy őssablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sose sokat szokott lenni, hogy a legrosszabb hajóval ne lehetne nyerni.
0: Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
1: Azt vinni kell.
0: Azt vinni kell. Tehát az már úgymond a sajátod.
1: Igen, és abban le is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új. Aha. Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát az nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
0: Most edzünk egyet.
1: Igen.
0: Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember megfelelően felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szállazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkárával, Holzhauser Andrással, hogy érti már is, és te ti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapád féle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között, akár edzés munkában, akár megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
1: Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ilyen a Berez Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe, azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág, meg lehet, hogy
0: nálunk,
1: nem jön.
0: De azért ez azért egy világsport, tehát persze, ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, megszállítottad.
1: Én remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
0: Szóval ez nem könnyű, viszont az ember honnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát egy nagy vagyont, ahogy így ezt én nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
1: Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Tehát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhetem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
0: Azért mellesleg egy diplomát még így, mindezek mellett az edzés munkában lehet összeszedtél a végén.
1: Igen, szeretem mégis egy B-tervet. Uh-huh. Jobban, nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen uh-huh. azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy az attól mindig is tartottam egy picit, és így nyugodtabb az élet.
0: Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát ugye elmondtad, hogy ez egészen elképesztő ez a fizikai terhelés, amit egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát, nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, egy, nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
1: Igen, nagyon sok ilyen törzserősítő gyakorlatokat kell végeznünk, plenkázni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogyha magszerűt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van, hirtelen megdob egy hullám, uh-huh. úgyhogy kimondjuk ebbe a lógó pozícióba, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
0: Akkor a gerinc van igazán kitéve?
1: Igen, a gerincek az alsó része, az alsó szakasza az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, de azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
0: És mindezt az izomépítést azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84
1: kilót. Igen, igen.
0: Hát a finom balansz akkor
1: azért. Szerencsére ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem is kell sokat diétázom, uh-huh. vagy esetleg többet ennem, de igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog. Aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
0: Igen, nem ez egy elég nehéz dolog. Na kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Lebénélből-ben történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, vagy eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam,
1: Egy nap és két érem futam.
0: Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami, vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézed fel magadban?
1: Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, a téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jó hajók, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem, meg mindenem a szezonra, uh-huh. az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész telet végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tét versenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, most 9. európai, majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóról, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely.
0: Van belőle már.
1: Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlőséggel a harmadikkal, most megint negyedik.
0: Párizsban is
1: negyedik, és meg azóta volt egy LB ötödik, meg előtte LB negyedik, tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a faérem kollekcióm az teljes, és utána most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez öt napon át, folyamatosan ott voltam, rajtam volt a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És négy napon át, mert az ötödik napon két rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az ötödik helyre.
0: Igen.
1: És még néztem, hogy most megint negyedik leszek, vagy hatodik, vagy ötödik, de most komolyan, most miért csináltam magammal, és úgy voltam a medál részen, hogy ez érem futam, hogy ez ilyen nincs, ezt meg kell csinálnom, ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye, mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, hogy ő hogy megy az angol, hogy megy az ausztrál, hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot, minden jobban. Az első futamon lettem negyedik, és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től 10-ig, az lett az 1-3 abban a futamban, és akkor ugye a virtuális
0: átrendeződésben
1: 8-dik voltam hirtelen. Mentem, 8-dik, de viszont az elsőtől a 8-ig szinte mindenki ugyanaz a ponton volt.
0: Döbbenet.
1: Nagyon, nagyon. Tehát, és utána hihetetlen az utolsó futam döntött a világbajnoki címről. A legutolsó futam, ami szintén olyan egy igazi hullámvasút volt. Nagyon jó rajtom volt, jól értem fel a bójához, utána a hátszélben rosszul olvastam a körülményeket, középen próbáltam lemenni, tehát a két széle között, ugye a mezőny közepén, és elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba,
0: jó,
1: a következő krejzba sikerült visszajönnöm, 4. vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az mai napig nem tudom, hogy jött össze, pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
0: Szürreális volt egyébként, hogy ott ez megérkezett? Vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
1: Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekel, csak átadta magát a hajó. Tehát lehet érezni a hajó, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
0: Egy év állsz a hajóval.
1: Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
0: Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Hogy lehet, mibe lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
1: Igen. Ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad a Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy alapköve lesz a Los Angeles-i
0: felkészülésen. Hát ez létezik. Ez a szenárió, ez megvalósítható. Ezt már
1: pontosan
0: megcsináltad.
1: Igen. Most van példa. Viszont oda is ki is kell jutni, tehát most Brazíliában lesz egy világbajnokság, azért sem hosszú a szünet. Tehát én szeptember végén elkezdek edzeni a splitben a csapattal, mert fel kell készülni, 4-5 hónap van csak a világbajnokságig. Tehát az meg túl kevés ahhoz, hogy most elengedjem magam, és akkor vissza alapozás, meg versenyrutint visszaszerezni.
0: Tehát nagyon nem engeded el magad.
1: Nem engedem el magam.
0: Aha,
1: igen.
0: Okay.
1: Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát ügyekszem, hogy ez ne így legyen.
0: És aztán utána, hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs jól sikerül, akkor az már biztosítja Los Angeles indulásodat?
1: Igen, igen. Tehát most ez Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angelesre. Nálunk nem számít a világranglista, meg semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinte néhány hónappal, szóval hogyha szeretnék nyugodtan készülni Los Angelesre, akkor most kell jól menni.
0: Köszönöm szépen, Vadnai Jonathan volt velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.